0: állapotban ápolnak kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. A szélső jobboldali alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. A baloldal és a zöldek a voksok 9%-át kaphatták meg, míg a szociáldemokraták a szavazatok mintegy 8%-ára számíthatnak. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Rekord mélységbe zuhant Donald Trump támogatottsága. A Financial Times felmérése szerint az amerikaiak alig harmada elégedett az elnöki hivatal tevékenységével. Ez az eddigi legalacsonyabb szint a felmérések kezdete óta. A válaszadók többsége Trump gazdasági és kereskedelmi intézkedéseit kifogásolja. A megkérdezettek csak nem fele gondolja úgy, hogy Trump személye csökkenti a republikánus jelöltek győzelmi esélyeit a novemberi időközi kongresszusi választásokon. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenéküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A kormányfő Facebook oldalán azt is írta, a Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. Az éjjeli 8-13 fok után napközben 25-32 fok jöhet. Marad a napos, száraz idő. A héten tovább melegszik a levegő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik. Friss hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót, a Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló, határon túli újságírók közreműködésével készülő új műsorát hallja, Anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Mai adásunkban többek között egy fiatal szlovákiai magyar történésszel hallhatnak beszélgetést arról, elkezdődött-e valamiféle önreflexív folyamat a szlovákiai magyar térfélen, történt-e bármilyen mértékű szembenézés körükben az elmúlt 16 évvel és annak hozadékával. De egyebek mellett a tanévkezdés kapcsán szó lesz a határon túli magyar tannyelvű iskolák és diákjaik helyzetéről is. Most azonban következzen a beígért interjú a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Intézetének munkatársával, Cáboszki Szabolcsal, akit elsőként arról kérdeztem, milyen a közhangulat szlovákiai magyar berkekben.
3: Hogyha jól számolom, így már több mint 100 napja van kormányon a Tisza párt, és hogyha mondjuk összehasonlítva a Vajdasággal, illetve Erdéllyel, ahol próbálom a magam lehetőségeihez mérten követni az ottani történéseket, illetve híreket. Ahhoz képest én így a szlovákiai magyar nyilvánosságban hamarabb a csendet érzékelem, ami érthető tekintettel arra is, hogy kiderült, hogy a NER látványra épülő nemzetpolitikai kirakata mögött a kisebbségi közösségek rendkívül törékenyek. És hogyha a politikai képviseletre gondolok, vagy a Magyar Szövetségre, szükségesnek tartanám, illetve így a magam környezetében is úgy érzem, ahogyan beszélgetek ismerősökkel, tehát hogy jót tenne a párt részéről az, illetve a pártban tömörülő személyeknek az részéről az önreflexió, viszont egyelőre még jelét sem láttuk ennek, de maga a politika sem csupán a kommunikációról szól, és hogyha már így önreflexióról beszélünk, úgy gondolom, hogy elsősorban azoknál az embereknél lenne szükséges az önreflexióra, akik elősegítették azt, hogy a NER nyilvánossága, illetve politikai hegemóniája a kisebbségi magyar társadalmak körében érvényesülni tudjon, és ezzel egy olyan virtuális nemzetegyesítésre törekedtek, amelyben a regionalitás, illetve a helyi értékek elvesztek. Tehát ezzel egy nemzetinek mondott nyilvánosságot teremtettek, amelyben tulajdonképpen csak a Fidesz kedvezményezettjei voltak jelen, és hát jól tudjuk, hogy maga a nemzet szó az a magyar közgondolkodásban milyen mágikus erővel bír, milyen indulatokat, illetve érzéseket tud felszabadítani, és hát ezért is joggal mondható el, hogy eddig az elmúlt 16 évben a Fidesz, illetve a NER azt tulajdonképpen kisajátította a nemzetnek a fogalmát. Az önreflexióra visszatérve, hogy tehát meglátjuk még, mi lesz az elkövetkezendő hónapokban. A Magyar Szövetség részéről érthető, hogy most a megyei és helyhatósági választásokra koncentrálnak, amelyek itt Szlovákiában majd ősszel kerülnek sorra. Tehát úgy tűnik, hogy most a tárgyalásokra fókuszálnak elsősorban.
2: Mivel járna, ha elmaradna az a bizonyos szellemi önvizsgálat, amelynek része lehetne a szlovákiai magyarok és a NER kapcsolata?
3: Hát úgy gondolom, hogy ha ilyen köznyelvi szempontból fogalmaznánk meg ezt, a szőnyeg alá söprés, illetve az, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy a kisebbségi magyar társadalmakon belül vannak olyan személyek, akik adott esetben a maguk területén, illetve az, ahol élnek, igyekeztek abban, hogy magyar közösségeket építsenek, de közben azzal a logikával, azzal a hűbéri logikával találkoztak, amit a NER előteremtett külhonban, és gyakran ellehetetlenítették ezeket az embereket, hogy folytassák a maguk közösségépítő tevékenységét. Úgy gondolom, hogy ez velük szemben lenne méltánytalan, hogyha ez az önvizsgálat nem következne be. Másrészt ez a szellemi önvizsgálat azért is lenne fontos, hogy azokat az egyenlőtlenségeket megszüntessük, amit tulajdonképpen a korábbi támogatáspolitika teremtett.
2: Melyek voltak az elmúlt évek támogatáspolitikai gyakorlatának a legfőbb hátulütői, és mikor tudná jól betölteni a magyar állam a szerepét, ami a támogatásokat illeti?
3: A NER támogatás politikája egyértelműen az egyenlőtlenségek kiélezését teremtette meg, és pont egy olyan közegben, ahol az egymásra utaltság és a partneri viszonyokra lenne szükség, ahogyan itt korábban is mondtam, és itt érdemes elmondani, már csak abból adódóan is, hogy ezt a beszélgetésünket a magyarországi hallgatók is hallgatják, hogy ez nem csak a kisebbségi társadalmakon belül teremtett egyenlőtlenségeket, hanem a magyar-magyar párbeszédet is mérgezte azzal, hogy a Fidesz úgymond fetisizálta a határon túli magyarokat, és úgy mutatta be őket, és ez főleg a korábbi magyar közmédia által, hogy ők úgymond idézőjelben a jobb magyarok. És ez nyilvánvalóan a magyarországi társadalom egy bizonyos rétegében averziókat és ellenszenvet teremtett, de ez is tulajdonképpen része volt annak a megosztó logikának, amire épített maga a Fidesz kormány is. És ezzel a mindennapokban is találkozhattak az emberek, hogyha lehetne egy ilyen példát mondani. Ezt a logikát több tekintetben nem csak határon túlon, hanem a határokon belül is alkalmazta a Fidesz, hogy tegyük fel egy külhoni magyar fiatal, aki Magyarországon akart érvényesülni is, adott esetben rendelkezett olyan kapcsolati tőkével, vagy részese volt egy olyan szervezeti struktúrának, amely a Fidesz nemzetpolitikájához kötődött, tehát az ilyen személy bizalmi és hűségi alapon egy rendkívül előnyös pozícióba kerülhetett. Tehát ezért is gondolom az, hogy az egyenlőtlenségeknek a kielezése volt az elsődleges hátulütő. És hát ami a magyar állam szerepét, hogy mi lenne szerintem jobb, vagy egy alkalmasabb stratégia, úgy gondolom, hogy az otthonosság érzésének az előteremtése az nélkülözhetetlen azért, hogy a kisebbségi magyar társadalomak reprodukálják magukat, és fenntartsák az intézményrendszerüket. És ebben úgy gondolom, hogy a magyar közmédiának nagy feladata lenne azon a téren, hogy mind a magyarországi társadalomnak, de a kisebbségi magyar közösségeknek is bemutassa az 1918 utáni kisebbségi magyar történeteket. És ezzel nem arra gondolok, mert eddig gyakran találkozhattunk az elmúlt 16 évben olyan műsorokkal és olyan narratívákkal, amellyel, és ez egy saját kifejezés, a soft revizionizmusra ösztönözte az embereket, illetve hangsúlyozta a magyar fájdalmat, a magyar szenvedéstörténetet, miközben ehelyett közelebb lehetne hozni a magyarországi és a kisebbségi magyar társadalmakat azáltal, hogy elmesélni azt, hogy hogyan építettek ki stratégiákat, és hogy milyen lokális és regionális történetei voltak a Trianon utáni magyar kisebbségeknek. És ebben én személy szerint úgy gondolom, hogy ebbe nagy potenciál rejlik, hogy a társadalom és eszme történetre építve olyan kutatókat megszólítani, akik nem csak Magyarországon, hanem a szomszédos országokban is ezeket a történeteket dolgozzák fel. És ők nem csak fel tudják ezeket dolgozni, de el is tudják mesélni. Ami pedig a helyi viszonyokat illeti, elengedhetetlen az, hogy a magyar politikai elitek és a civil szféra között partneri viszony létesüljön, és ha már így korábban említettem ezeket a regionális és lokális történeteket, fontos lenne az is, hogy ezeket a helyi szinten élményszerűvé tegyék ezeket a történeteket, és nem csak a politikai legitimitás teremtő projektekre helyeznek hangsúlyt, hanem egy több központú élmény alapú nemzetépítést támogassanak. És ennek a felméréséhez, illetve hogy hogyan tenni ezt élményszerűvé, úgy gondolom, hogy társadalomtudósokra és ezen belül is szociológusokra, illetve kulturális antropológusokra lenne szükség, akik így a délszlovákiai társadalmi valóságot és a mindennapokat térképezik fel, és úgy gondolom, hogy ezeknek az eredményeiből indulhat el az, hogy mit is kellene, vagy mit is lehetne tenni. Illetve milyen lehetőségeink vannak.
2: Folytatjuk a beszélgetést Czábocki Szabolcs történésszel. Utalt arra a bizonyos magyar-magyar ellentétre, és a kérdés az, hogy hogy lehetne ezen az árkon átugorni?
3: Úgy gondolom, hogy a közmédiának nagy feladata lenne abban, hogy megismertetni a magyarországi társadalommal a kisebbségi történeteket, és ezzel talán több tekintetben is árnyaltabb képet kap arról, hogy hogyan is élnek a szlovákiai magyarok, az erdélyi magyarok, a vajdasági vagy a kárpátaljai magyarok. Másrészt pedig talán több olyan közösségépítő programot lehetne támogatni, amelyben, és ebben talán megemlíthető, ahol a fiatalokra helyeznek hangsúlyt, például a Rákóczi Szövetségnek a tevékenysége, tehát a magyarországi, illetve a határon túli magyar fiataloknak a közös élményekre való hangsúly fektetése. Én magam elismerem, hogy akkor, amikor részt vettem például a Rákóczi Szövetség táboraiban, és ott megismerkedtem vajdasági, erdélyi és stb. Fiatalokkal, az nagy hatást gyakorolt rám, hogy elkezdtem jobban érdeklődni ezek iránt az erdélyi vagy vajdasági történetek iránt is, és kifejezetten ez, amit említettem, hogy ez az 1918 utáni történetek iránt is.
2: Ha már a támogatáspolitikáról beszélünk, ön szerint mennyire kebelezte be, ha élhetek ezzel a kifejezéssel, a szlovákiai magyar civileket a NER, illetve mennyire fonódott össze a civil szféra így módon a politikával?
3: Több tekintetben is, hát én, ha jól tudom, legalábbis amennyire a hírekből lehetett értesülni, tehát ennek a feltárása, ugye a Bethlen Gábor alapnak a korábbi pályázatainak a felülvizsgálata az jelenleg is folyamatban van. Szóval ennek a pontosabb vagy szélesebb körű feltérképezése az jelenleg is folyamatban van, de az nyilvánvalóan látható, hogy voltak olyan hírorgánumok és voltak olyan civil szervezetek, amelyek gyakran egyrészt a NER nyilvánosságát teremtették elő, és annak nem csak a nemzetpolitikai narratíváit, hanem gyakran külpolitikai narratíváit is propagálták. Itt gondolok akár az orosz-ukrán háborúról alkotott narratívákra is. Másrészt pedig voltak olyan szervezetek, amelyek kvázi pénzelosztóként funkcionáltak, és csak olyan civil szervezeteknek juttatott magyar állami támogatást, amelyek tehát hűbéri alapon kötődtek a NER-hez.
2: Ha már itt tartunk, mennyire véli tartósnak az orbáni örökséget szlovákiai magyar berkekben? Kezdjük azzal, hogy a Fidesz éra bizonyos értelemben szókészletet is adott az embereknek. Ugyanakkor ön úgy fogalmazott egy korábbi írásában, hogy elkerülhetetlen a NER buborékjából való kilépés, és hát látszólag ellentmond egymásnak, hogy ez a buborék, ha tetszik, szétpattan, de ennek ellenére még mintha mindig ebben a buborékban élnének sokan a szlovákiai magyarok.
3: Ez így van, de ez azért is van így, mert maga Orbán Viktor ezzel a beszédstílussal és nyelvezettel egy komplett paradigmát is alkotott, és hát itt a nyelvezeten, úgy ahogyan a szerkesztő úr is említette, a nyelvezeten itt nagy hangsúly van, éppen azért, mert egyfajta morális dualizmusra épített ez a nyelvezet. Tehát, hogyha vesszük ezt a liberális és konzervatív ellentétet, arra épített kifejezetten, hogy vagyunk mi és ők. Vannak a jók, vannak a rosszak, és ezen túl nincs több. Tehát, hogy a valóság az tulajdonképpen erre épített az orbáni retorika alapján, miközben a valóság, a társadalmi valóság az ennél jóval heterogénebb, és hát maga a magyar közmédia és a NER-hez kötődő hírorgánumok is ezt a narratívát erősítették, és sajnálatos módon ez a kisebbségi magyar társadalmakon belül is nagyon mély gyökeret eresztett, és azért is van ez, mert hogyha visszagondolunk még anno a 2004-es népszavazásra, és hogy akkor az MSZP, illetve a Fidesznek a párharcában a Fidesz tulajdonképpen ezt a nemzetpolitikai, illetve a határon túli magyaroknak az ügyét kvázi kisajátította, szóval így a határon túli magyarok is elsősorban már a magyar jobb oldal felé orientálódtak a magyarországi nyilvánosságban. Ez aztán fokozatosan jutott el odáig, hogy a NER már olyan szinten is kisajátította a nemzetet, hogy többek számára, akik korábban mondjuk a Fideszre úgy tekintettek, mint egy szimpatikus opció. Többek számára ez már elfogadhatatlan volt, már morálisan elfogadhatatlan volt, hogy nem egy demokratikus alapon elképzelt nemzetről beszélünk, hanem vannak a kiválasztottak, és vannak az alárendeltek.
2: És akkor a záró kérdés, hogy voltak éppen milyennek látja a közösségépítés esélyeit? Elképzelhetőnek tartja-e valamiféle politikai szekértáborokon átívelő közösség megteremtését?
3: Hát, hogyha így szlovákiai magyar közegről beszélünk, hogyha egy közhelyen élhetek, én úgy gondolom, hogy a nulláról kell elindulnunk, Mert hogyha valaki elszánja magát arra, hogy közösséget épít, már pedig én közösség alatt arra gondolok, hogy mikroközösségeket teremteni, szóval 10-nél több ember, vagy még annál is kevesebb, így azon túl már nem létezhet közösség, mert ott tulajdonképpen nem alakulnak ki azok a közeli, bizalmi viszonyok, amelyek egy közösséget megteremtenek. És ezért is gondolom azt, hogy amikor például a kisebbségi magyar politikusok használják a közösség szót, és ez nem újdonság, ezt állandóan hallhatjuk, hogy felvidéki magyar közösség, szlovákiai magyar közösség, és a közösséget úgy érzem, hogy gyakran ilyen magától értetődőnek állítják be, mint valami olyannak, ami mindig létezik, miközben én úgy gondolom, hogy a valóság az, hogy a közösségek létrejönnek, és szét is eshetnek, és ezért lenne szükség, és ezt újból hangsúlyozni szeretném, hogy ezeket a mikroközösségeket, amelyek aztán egymáshoz kapcsolódhatnak, csak úgy lehet megteremteni, ha a magyar politikai elitek, a magyar civil szféra és a magyar állam képviselői között partneri és egyenrangú viszonyok alakulhatnak ki.
2: Cáboszki Szabolcs, kassai történészt hallották. Új füzetek, új órarend, régi problémák. Több mint 3 millió diák kezdi meg holnap, szeptember 7-én a 36 hetes új tanévet Romániában. A csengő szóval azonban a pedagógus hiány, a túlterheltség és az oktatás finanszírozásának kérdései is visszatérnek az iskolákba. A nagyszámok mögött viszont egészen más léptékű történetek is vannak. A szórványban néha egyetlen gyermek dönti el, hogy megmarad-e egy magyar osztály és vele együtt egy darabja a helyi magyar közösségnek. Hallgassák meg Farkas István összeállítását.
4: Ez a tanév sem indul jobb hangulatban, mint az elmúlt tanév.
5: Ezt mondja Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének a szakmai alelnöke, amikor arról kérdeztük, milyen tanév elé néz Románia, az ország, ahol a pedagógus hiánya, túlterheltség és a finanszírozás problémái folyamatosak. Az óraszámok és a tanári állások kérdése különösen érzékeny. A tanévkezdéskor ráadásul minden iskola egyszerre próbálja betölteni a megüresedett helyeket, megszervezni az órarendet és úgy elindítani az oktatást. Ez sokszor lehetetlen küldetés.
4: Nem módosult sajnos az órabér, ami a normál feletti órákat illeti, amely nehézségeket okoz, hisz a tavalytól errefele pedagógusok nem szívesen vállalnak plusz órát. Tehát ilyen tekintetben megint csak egy nyomás nehezedik, főleg a tanintézmény vezetésre, hogy a plusz órákat, a heti 20 órán felüli órákat, ki az, aki megtartja. És elszigetelt településeken, vidékiskolákban, stb. Eléggé nehéz olyan pedagógus találni, aki utolsó percen ezt bevállalja.
5: Az oktatás finanszírozása minden tanévkezdéskor visszatérő kérdés, de most különös hangsúlyt kap. A költségvetési megszorítások idején ugyanis nem csak az a kérdés, hogy mennyit költ az állam az iskolákra, hanem az is, hogy a kevesebb pénz milyen következményekkel járhat egy amúgy is problémákkal terhelt rendszerben.
4: Pörgessük vissza az időt, addig az időszaki 2011-ig, amikor megjelent az új törvény, ki volt mondva az, hogy a közoktatás 6%-ot kell kapjon a GDP-ből. Azóta sem történt meg. Sőt, alig érte el, vagy esetenként alig haladta meg a 3%-ot. Időközben a listák az közoktatást érintő problémákról egyre csak nőttek. A mutatók nem váltottak jóra, csak vegyük a korai iskola elhagyás jelenségét, és ilyen tekintetben nem mondhatjuk azt már ki, hogy nincs amire elkölteni egy 6%-os elfordítást.
5: A tanárok helyzetét azonban nem lehet kizárólag fizetésekkel és költségvetési százalékokkal mérni. Az elmúlt években az iskola szerepe is folyamatosan változott, egyre több olyan elvárás érkezik a pedagógusok felé, amely túlmutat a klasszikus tanításon, közben pedig maga a szakma is keresi a választ arra, mitől lehet ma vonzó ez a pálya.
4: Méltán azt érezheti az elmúlt közel 20 esztendőben a romániai magyar pedagógus, de ugye általában a román pedagógus, hogy feladatot egyre többet kapott, kritikát megérdemeltem, megérdemel erről. Egyre többet kapott, de nagyon sok olyan kezdeményezés is született, ami technikailag a törvények által előírt jogai, lehetőségei, motivációs eszközei mind-mind csak megnyírbálva lettek. Tehát ilyen tekintetben érezheti magán a tisztelet hiányát is.
5: Miközben a pedagógusok a mindennapi terhekkel küzdenek, a rendszer maga is átalakulóban van. Idén lépett életbe a szakoktatás reformja. Erről már Kis Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője beszélt.
6: A szakoktatás gyakorlatilag beolvadt a technológiai liceumokban, duális vagy technológiai osztályok formájában. Minden diák liceumi oklevelet célozhat meg gyakorlatilag, a szakképzés pedig 11. osztály után is befejezhető lesz szakmai bizonyítvánnyal. Ami azt jelenti, hogy 14. osztály után a diák eldönti, hogy kilép-e az oktatási rendszerből kezében egy szakmai bizonylattal, állást kereshet, munkába állhat, vagy pedig bent van a rendszerben, és folytatja majd 12. osztályig, és érettségizne is. Próbálnák ezzel emelni a szakoktatás presztízsét.
5: Egy oktatási reform azonban nem attól működik, hogy papíron létrejön egy új képzési forma. Ahhoz arra van szükség, hogy a diákok, a szülők és az iskolák értsék, hogy mi változik, és lássák benne a saját lehetőségeiket. Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen még van amit dolgozni.
6: Sok esetben azt vettük észre, hogy a tanárok, szülők is, diákok is úgy kapkodva szembesültek az új szabályokkal. Tehát kevésbé vették tudomásul, hogy akkor most gyakorlatilag nem lesz szakiskola. A felvételi lezárása után jelentős regionális egyenlőtlenségek látszottak. Míg az elismert liceumokban sehol nem maradt, szabadon maradt hely, addig a kisvárosban vagy a technológiai liceumokban több tíz vagy több száz betöltetlen hely maradt. Minden megy.
5: Az oktatási rendszer változásai a szórványban egészen más súllyal jelennek meg. Ott, ahol egy településen már eleve kevés a magyar család, az iskola nem csak oktatási intézmény, hanem a közösség egyik legfontosabb találkozási pontja. Ezért egy kis létszámú osztály sorsa jóval többről szólhat, mint néhány beíratott gyermek számáról. Ezt hangsúlyozza Szőcs Ildikó, a Nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium igazgatója.
7: Egy-egy gyerek léte vagy nem léte oda vezethet, hogy megszűnnek ezek az intézmények, és ahol az óvoda meg az alsó tagozat is megszűnik, ott bekövetkezhet az, hogy jó eséllyel maximum a lelkész vagy a plébános lesz még, ahol magyar közösségben lehetnek az emberek.
5: A pedagógusok és az oktatási intézmények az alacsony gyermeklétszámhoz igazították a módszereiket. Az összevont osztályok például évtizedek óta működő megoldást jelentenek több szórványtelepülésen. Kérdés azonban, hogy megfelelő szakmai háttérrel ez mennyire tud valódi alternatívát jelenteni.
7: Szórványban elég gyakran előfordul az, hogy két vagy három osztályban tanulnak összevont oktatásban a gyerekek. A pedagógusok tudják, hogy hogyan kell ezt csinálni, például Székelykocsádról, vagy Torockóról, vagy akár Gyulafehérvárról az Enyedi kollégiumban olyan gyerekek érkeznek, akik ilyen osztályokból érkeznek, és 9. osztályban veszik az akadályokat. Tehát lehet ezt úgy is csinálni, hogy a gyerek ne szenvedjen ebben kárt.
5: A szórványban azonban nem csak az iskola fennmaradása múlik a beiratkozásokon. A szülők döntése arról is szól, hogy milyen nyelvi és kulturális környezetben nő fel a gyerek. Különösen összetett ez a döntés azokban a családokban, ahol a magyar mellett a román nyelv és kultúra is természetes része a mindennapoknak.
7: Nagyon fontos az, hogy a szülő megértse, hogy mi az a hozzáadott érték, amit azáltal kap a gyerek, hogy egy magyar oktatási intézménybe jár. Nálunk sok vegyes házasságból származó gyerek is van. Abban az esetben, hogyha hozzánk iratják a gyerekeket, akkor mindkét kultúrában megmaradnak. Ha viszont átmennek a román iskolába, akkor rendszerint a magyart azt teljesen el fogják veszíteni.
5: A tanévkezdésről eddig főként a rendszer oldaláról beszéltünk, pénzről, pedagógusokról, képzésekről is. Intézményekről, de van egy szereplő, akiről könnyű megfeledkezni. Maga a diák. Az ő szempontjából az iskola sikere nem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint egy oktatási statisztikában. Erről beszélt Lázár Attila, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének az elnöke.
8: Minden diák számára a legfontosabb az, hogy milyen is az az iskolai közeg, milyen hangulat van az iskolában, és ehhez elengedhetetlen az, hogy a diákok tudjanak bátran párbeszédet folytatni tanáraikkal, az iskola más dolgozóival, személyzetével, és természetesen egymás közt is. Ezekkel az elvárásokkal és érzelmekkel indulunk a tanévnek.
5: Az oktatási rendszer nagy kérdéseit törvényekkel, költségvetéssel, költségvetésekkel és reformokkal próbálják megoldani. Az iskola mindennapi működését azonban sokszor egészen apró dolgok határozzák meg. Hogy meghallgatják-e a diákot, van-e párbeszéd a tanár és a diák között, és milyen érzés reggel belépni az iskola kapuján. Lehet, hogy egy tanév hangulatát nem lehet rendeletben szabályozni, de változtatni lehet rajta.
8: Sokkal személyre szabottabb tantervet szeretnének a diákok. Sokkal szabadabb legyen az, hogy a saját preferenciáik szerint tanulhassanak a diákok. Valahogy az iskolában a légkört, az, ami ugye lehet, hogy rendszer szinten nem lehet tökéletesen változtatni, de hogyha elég sokszor mondjuk, akkor így el tud indulni bármi nemű változás, hogy barátságosabb és jobb hangulat legyen sokszor az iskolákban.
2: Farkas István összeállítását hallották. A közoktatást Romániában hosszú évek óta gyakorlatilag ugyanazokkal a vádakkal illetik diákok, szülők és sokszor pedagógusok. Hogy tudnilik, végletesen konzervatív és konformizmust ösztönző szemléletű, indokolatlanul nagy mennyiségű, viszont sokszor használhatatlan információval terheli túl a gyerekeket. A tanárok egy részének pedig a tantárgyával kapcsolatos tudása nem napra kész, miközben sem a korszerű eszközökkel, sem a diákokkal nem tud bánni. Kolozsvári kollégánkat, Papzakor Andrást hallják.
9: A vádak között, ahogy ez lenni szokott, vannak jogosak és kevésbé indokoltak, illetve olyan elemek, amelyek kijavításán ténylegesen folyik a munka érzékelhető eredményekkel. Az árnyaltabb képvéget kisebbségi oktatásunk egyik legfelkészültebb, egyben szókimondóbb szakemberét, a tanterveket és vizsgatételeket kidolgozó Országos Kurrikulum és Értékelési Központ magyar tanácsosát, Váradi Izabellát kerestem meg.
10: Nagyon érdekes az, hogy hogyan gondolkodunk az oktatásról, hogy mit képzelnek a szülők, a kívülállók, akár a sajtó is, hogy mi történik az iskolában, és mi, akik mondjuk a tananyaggal foglalkozunk, a tantervekkel, normatív dokumentumokat, tankönyveket írunk a gyerekek számára, mi mennyire másként látjuk a helyzetet. Az a probléma, amit jeleznek minden évben, hogy nehéz az iskolatáska, sőt, én ezt jogalkotó politikusok szájából is hallom, hogy csökkenteni kellett tananyagot, csökkenteni. Ez egy olyan probléma, ami évekkel ezelőtt valóban gondot okozott, hogyha jól alkalmaznánk a tanterveket, akkor ez már egy megoldott probléma kellene, hogy legyen, ugyanis nem a tananyag mennyisége az, ami meghatározza a gyerekek fejlesztési céljait, hanem azok a bizonyos kompetenciák, amik fejlesztése lenne az iskolának a feladata. A kompetencia központú oktatás, ez tulajdonképpen felül kellene, hogy írjon minden olyan problémát, ami a túlterheltséggel kapcsolatos. Az interdisziplinaritás pedig az tantervi szinten szintén szabályozott, nem is annyira interdisziplinárisan, hanem transzkurikulárisan gondolkodnak ezek a tantervek. Már csak azon múlik ezeknek a sikeressége, hogy a pedagógus hogyan érti meg a tantervet, halkan mondom, hogy elolvassa egyáltalán, és hogy hogyan tudja alkalmazni, meg hogy akarja-e alkalmazni a tantervet.
9: Mi Erdélyben hajlamosak vagyunk folyamatosan magasba tartani reményiknek az intelmét templomra és iskolára vonatkozóan. Keverjük is rendesen a kettőt gyakran. Ha valamit piedesztára helyezünk, akkor elég nehéz hozzá babrálni, vagy nem is illik sokszor, úgy gondoljuk. Milyen optimális viszony képzelhető el pedagógus szempontból az úgymond nagy MS megmaradás és az egyéni boldogulás, illetve életminőség között?
10: Én bevallom, hogy falra tudok mászni ezektől a szólamoktól, amelyek üresek maradnak az identitás kérdésekben. Annak ellenére, hogy a tantervnek fölvállaltan, tehát így kifejezetten van egy ilyen bekezdése, ami arról beszél, hogy a magyar nyelv és irodalom tanítása az identitás formálásnak is nem egyedüli, de az egyik nagyon fontos eszköze. Csak hogy itt abban különbözik a véleményünk, és én biztos vagyok benne, hogy az enyémet nem mindenki osztja, hogy kizárólag 19. századi elképzeléseink vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan határozzuk meg magunkat. Tehát, hogy megrekedtünk ott ennél a kurucos, huszáros és esetleg még transzilván kitartó fenyő a sziklaszirten motivumvilágnál, és valahogy ebben látjuk még mindig, holott rendkívül fontos volna, hogy legyen az önmeghatározásunknak egy jelen idejű változata is. Ez volna az, ami a gyermekek számára sokkal fontosabb volna, hiszen ebben saját magukra is ismerhetnének, olyan dolgokban is, hogy olyan magyarokat mutassunk meg nekik, akik akár feltalálóként, akár első egyetemet végzett nőként, akár valamilyen sikeres üzletemberként, vagy színészként, vagy pilótanőként, vagy bármiként a magyar kultúrához hozzáadtak egy keveset. És én azt hiszem, hogy ez egy szimpatikusabb út számukra, mint hogyha előírnánk azt, hogy miről mit kell, hogy gondoljanak az identitás kérdésében, vagy belemerevednénk olyan sémákba, amelyeket nagyon jól ismerünk, és akár a magyar tanároknak is, vagy pedagógusoknak általában a nagy többségét úgy látjuk csupa egy zsinórban, talpib zsinórban, egy március 15-én, vagy egy különböző ünnepi eseményen. Nagyon gyakran látjuk ezt. Szeretjük nem megkérdőjelezve az ezzel kapcsolatos érzelmeiket. Szeretnénk, hogyha ezt tudnánk egy kicsit frissíteni a gyermekek számára, mert nem biztos, hogy ők ugyanabba tudnak belekapaszkodni, mint a mi generációnk.
9: Adott egy országosan érvényes tanügyi rendszer, aminek a mi kisebbségi iskola rendszerünk része természetszerűen. Kedvezőtlenebb ezen belül különböző okokból kifolyólag a kisebbségi oktatás helyzete, és adott esetben pedig mi az a mozgástér, amivel élhetnénk, és mégsem tesszük meg különböző okokból kifolyólag.
10: A kisebbség rét, ez egész egyszerűen azt kellene, hogy jelentse csupán, hogy kevesebben vagyunk, és hogy ennek van egy specifikuma. Ezt nem mindig látjuk a törvénykezésben. Egy nagyon égető kérdés most a kerettanterveknek a koncepciója. Amikor mi iskolába jártunk, akkor ugyanazt tanultuk, mint amit a román tagozatra járó társaink, és e fölött voltak még a magyar óráink, ami mondhatjuk azt, hogy egy plusz teher, vagy mondhatjuk azt is, ha máshonnan nézzük, hogy mégiscsak az állampénzén ingyen kaptuk ezeket az órákat, mint egy ajándékba. A identitásunkért, meg a műveltségünkért, meg a kommunikációért, meg nagyon-nagyon sok célból. Most ez másként történik, tehát a jogalkotó úgy gondolja, hogy az kell, hogy legyen az elf, hogy könnyű legyen nekünk is az iskolatáska, és a tananyag csökkentés vezérli valószínűleg akkor, amikor azt határozza meg, hogy ugyanannyi óra szám kell, hogy legyen a magyar és a román tagozaton, ami értelemszerűen azt jelenti, hogy ha nekünk magyar órák számával több lenne, akkor valahonnan máshonnan vannak ezek mégiscsak lefaragva. És ez így is történik. Tehát ugye ez a fajta egyenlőség, ez abból a szempontból, hogy könnyű legyen, megúszós legyen az iskola, ez valóban egy megoldás. De hogyha azért akarjuk küldeni a gyermekeinket iskolában, hogy eredményesek legyenek, és ott még egyszer hangsúlyozom, az állampénzén tanulhassanak, akkor ez tényleg azt jelenti, hogy kevesebbet kapnak, mint amennyit korábban kaphatnak. Az is egy érdekesség, és szintén aktualitása van, hogy 2030-tól kezdődően nemhogy azt nem oldottuk meg az új tantervekkel, hogy külön szakiskolai érettségi legyen, szakközépiskolai érettségi, hanem nem oldottuk meg azt sem, ami eddig meg volt oldva, hogy a humánosoknak és a reálosoknak külön tételeik legyenek. Tehát, hogy ilyen értelemben, míg a román tagozatos gyerekeknek van lehetőségük arra, hogy külön tételek legyenek, az anyanyelvből is vizsgázó gyermekek esetében csak arra ügyeltek, hogy legyen egy anyanyelv próba, ami egy közös próba, tehát, hogy mindenki ugyanabból a törzsanyagból vizsgázik. Nem vagyok abban teljesen biztos, hogy ez osztatlan elismerést, sikert fog aratni hosszú távon.
2: Papzakor András összeállítását hallották. Szeptember 1-én minden szlovákiai általános iskolában, vagy ahogy ott mondják, alapiskolában elindult a tantervi reform. A változás elsősorban azt határozza meg, mit és hogyan tanítanak majd a diákoknak, így magukra, a pedagógusokra is új kihívások egész sora vár. Tirajcsik Dóra összefoglalója következik.
11: tudni, megérteni és a gyakorlatban is alkalmazni. Az oktatási tárca vezetője általában így jellemzi a tantervi reformot, amely most már az ország minden általános iskoláját, egészen pontosan első osztályát érinti. Azt, hogy mit jelent mindez a gyakorlatban, Ravasz Ábel, Tomás Drucker oktatási miniszter tanácsadója összegzi.
12: Talán a legemberközelibb és a legfontosabb reform az pont ez a tantervi reform, ami annak ellenére, hogy most Tomás Druckernek hívják a minisztert, nem csak és kizárólag az ő munkája, hanem az elmúlt talán 4-5 oktatási miniszter egymás után dolgozott azon, hogy közelebb hozza a gyerekekhez az iskolát. Tantervi reformnak a lényege az, hogy más módon történjen az oktatás, mint az elmúlt évtizedekben, hogy kicsit jobban hasonlítson arra, ami a úgymond 21. századnak az elvárása, vagy a lexikális tudásnak az irányából kicsit elmenjünk a képességfejlesztésnek az irányába.
11: Ugyanakkor nem ez az első eset, hogy az oktatási tárca aktuális vezetője rendszer szintű változásokat ígér. Mivel azonban a múltban több hasonló próbálkozás is kudarccal végződött, sokakban felmerült a kérdés, hogy van-e bármi garancia arra, hogy a tantervi reform ne egy újabb sikertelen kísérlet legyen. Ravasz Ábel folytatja.
12: Nyilvánvaló, hogy ettől a reformtól már senki nem fog ellépni. A politikai spektrumnak a teljes szélessége nagyjából támogatja ezt a reformot. Tehát jövő évi választások után is akármilyen irányban folytatódik majd az oktatási minisztériumnak a vezetése, akkor sem lesz ellépés ettől a reformtól, maximum egy kis hozzáalakítás, és a tényleg az egyes iskolatípusok is egyaránt támogatják, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen széles társadalmi elfogadottsággal működő reformra nagyon-nagyon rég nem volt példa a szlovák oktatás ügyben.
11: Ezek a kétségek pedig nem csak a laikusokat, hanem magukat a pedagógusokat is gyötörték. Váradi Kornéliát, a Csalló Közaranyosi Kócán Mór alapiskola és óvoda igazgatónőjét hallják.
13: Azt gondolom, hogy az iskolánk pedagógusai abban a pillanatban, amikor mi ezt elkezdtük, két pártra szakadtak. Egyrészt voltak az alsós kollégák, akik nagyon pozitívan álltak ehhez az egészhez, és voltak a felsős kollégák, akik nem óckodtak a dologtól, nem mondták azt, hogy nem szeretnék, mégis bizonyos dolgokra szkeptikusan néztek, mivel kevés volt az információjuk arról, hogy vajon mit is takar a reform.
11: A Csalló Közaranyosi Iskola egyike azoknak az intézményeknek, amelyek 2023. szeptemberében elsők között döntöttek úgy, hogy önkéntes alapon tesztelni szeretnék a tantervi reformot. És bár az indulás nem volt teljesen zökkenőmentes, 3 év után már látják az eredményeket. A legfontosabb előrelépéseket Váradi Kornélia összegzi.
13: Mi nagyon sok pozitív változást látunk, főleg a gyerekekben, a gyerekek tudásában, a gyerekek hozzáállásában a munkához. Az első 3 év folyamban mi megszüntettük az érdemjeggyel való értékelést, és helyette személyre szabott szóbeli értékelést kapnak a gyerekek, nem csak fél évkor és évvégén, hanem az egész év folyamán. Ezzel megszűnt az a lehetőség, hogy összehasonlítgassák egymást, és összehasonlítgassák a szülők is egymás gyerekét, mert mindenkinek a saját gyerekére vonatkozik ez az értékelés. Mindig azzal kezdjük, hogy mi az a jó dolog, ami abban a gyerekben van, mi az, amiben fejlődött, és mi az, amit még esetleg tehet azért, hogy valami jobban menjen. Ezáltal jobb kedvel tanulnak, mert azt érzik, hogy ha egy kicsit is, de előbbre tudnak lépni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy nyitott, kérdezni hajlandó, érdeklődő, kísérletezni hajlandó gyerekek legyenek belőlük. Úgy látom, hogy ezt a 3. év végére azokkal a gyerekekkel, akik kezdték 23-ban, sikerült elérni.
11: A tantervi reform a nemzetiségi iskolák szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Ha a szlovákiai magyar diákok lehetőséget kapnak, hogy az identitásukat megőrizve sajátítsák el az államnyelvet, akkor többségi társaikkal is sokkal könnyebben veszik majd fel a versenyt, ami hosszabb távon akár az asszimiláció mérsékléséhez is hozzájárulhat. Szőköl István, a Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai karának óvó és tanítóképző tanszékének vezetője, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet komáromi kirendeltségének igazgatója.
14: A tantervi reformot a szlovákiai magyar iskolák szempontjából elsősorban lehetőségnek tekintem. Meggyőződésem, hogy a jó magyar iskola egyszerre kell, hogy identitást és versenyképes tudást adjon. Meg kell őriznie és erősítenie kell a gyermek anyanyelvét, kultúráját és közösséghez való tartozását. Ugyanakkor fel kell készítenie arra is, hogy magabiztosan boldoguljon a többségi társadalomban. Ebben kulcskérdésnek tartom a szlovák nyelvoktatását. A magyar gyermek számára a szlovák nyelvet nem egyszerűen egy újabb tantárként kell kezelnünk, hanem olyan második nyelvként, amelynek megfelelő szintű elsajátítása később meghatározhatja továbbtanulási és munkaerőpiaci lehetőségeit is. Éppen ezért pozitívnak tartom, hogy a mostani változások a nemzetiségi oktatás sajátosságait és a szlovák, mint második nyelv oktatását is hangsúlyosabban kezelik. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom kimondani. Nem szabad választás elé állítanunk a magyar gyermeket az identitása és az érvényesülése között. Nem az a cél, hogy kevésbé legyen magyar ahhoz, hogy Szlovákiában sikeres legyen. Éppen ellenkezőleg. Erős anyanyelvi alapokkal, biztos identitással, jó szlovák nyelvtudással és korszerű kompetenciákkal kell kilépni az iskolából. A magyar iskola akkor lesz hosszú távon versenyképes, ha a szülő nem csak azért választja, mert magyar, hanem ezért is, mert jó.
11: Egy jelenlegihez hasonló reform gyakorlati átültetésekor ugyanakkor fontos lenne, hogy az iskolák csak erre a feladatra koncentráljanak, és ne kelljen más frontokon harcolniuk, emelte ki Váradi Kornélia.
15: Ami néha-néha megakasztja, és a pillanatra elveszi az embernek a kedvét, az az állandó változások a törvényekben, sokszor egymásnak ellentmondó, abszolút nem releváns dolgok, amik hátráltatják a munkát.
11: A nemzetiségi iskolák vezetői körében azonban félelmeket keltett az alapiskolák hálózatának optimalizációja kapcsán érkezett hír. Egészen konkrétan az, hogy módosulhat az osztályokban előírt legalacsonyabb átlagos tanuló létszám. Az oktatási miniszter tanácsadója azonban úgy véli, nincs ok az aggodalomra.
12: Kormány előtt volt az a javaslat, ami újra definiálja országosan, nem csak a magyar iskolákban azt, hogy mi az az ajánlott átlagos diákszám, amelyekkel az iskoláknak dolgozniuk kell. Ez az úgynevezett rendszer optimalizációnak a része, ami azt próbálja elősegíteni, hogy olyan iskolák működjenek az országban, amelyek jó minőségű oktatást tudnak nyújtani a gyerekeknek. A létszám az csak az egyik kritérium. Azt is nézzük, hogy hogyan alakulnak a demográfiai folyamat, a településeken, milyen az elérhetősége a közlekedésnek, milyen a minősége az oktatásnak, milyenek a régiónak a konkrét sajátossága, és az is, hogy mennyire elérhető az anyanyelvi oktatás. Azok a fajta sok esetben akár pánikkeltő kijelentések, hogy most akkor a minisztérium akkor a bezárásoknak készül, ez egyszerűen nem igaz. Tehát az optimális létszámok már most is kedvezményezettek a kisebbségi iskolák szempontjából, ez részben pont az oktatást, tehát a kisebbségi oktatást képviselő szervezetekkel való konzultáció révén alakult ki. Ezek a számok, úgy ahogy említettem, nincsenek kőbevésve, de nem hiszem, hogy itt csak a számok azok, amikre fókuszálni kellene. A törvény tartalmazza azt a kitételt, hogy ott, ahol ez az iskola különleges helyzetben van, ott egyéni elbírálás alá esik. Ennek a pontos beállítása az, ahol sikerülhet elérni azt, hogy minden egyes iskola meg tudja kapni a támogatást, amire szüksége van, de azért azt is mondjuk meg őszintén, hogyha vannak olyan iskoláink, amik nem csak magyarok, sőt nem elsősorban magyar iskolák, amik elfekvőként működnek, ahol a gyerekek nem tudnak jó minőségű oktatáshoz jutni, akkor nem kell ezeket az iskolákat mindenáron fenntartani. Ott, ahol jó minőségű oktatást kapnak a gyerekek, ott, ahol a szülők szívesen adják a gyermeküket a iskolába, ezeket az iskolákat meg kiemelten kell támogatni, hogy tudják szolgálni a közösséget.
2: Tilajcsik Dóra összeállítását hallották. Nem csak a tartalmi reform foglalkoztatja a szlovákiai, köztük magyar iskolapolgárokat. Az Oktatási Minisztérium tervezett törvénymódosító javaslatai nyomán ugyanis egzisztenciális veszélybe kerülhet a mintegy 220 intézményt számláló szlovákiai magyar iskolahálózat fele. Ibos Emese összeállítását hallják.
16: Fontos változásokat hoz a 2026-2027-es tanév a szlovákiai magyar iskolák számára. A tartalmi reform elsősorban a diákokra és a pedagógusok munkájára lesz hatással, az Oktatási Minisztérium által előkészített 4 törvény módosítása pedig az iskolák és a fenntartók számára lehet kulcsfontosságú. A változások ugyanis az intézmények jövőbeni működését és működtetését is érintik. A tárca javaslatai közül 3 intézkedés lehet különösen meghatározó a magyar alapiskolák számára. Újra bevezetnék a minimális osztálylétszámot a nemzetiségi iskolákban is. A magyar iskolák ez alól 2016-ban kaptak kivételt. Megszabnák továbbá az alsó tagozatos és a teljes szervezettségű iskolák minimális diáklétszámát is. Ha egy iskola 3 egymást követő évben nem teljesíti a minimális létszámot, a minisztérium kisorolhatja az iskolahálózatból. A javaslatok a szlovákiai magyar iskolák több mint felét érintenék negatívan. A 7 szakmai szervezetet tömörítő oktatáspolitikai műhely már a tárcaközi egyeztetés során is próbált fellépni a nemzetiségi iskolák védelmében. Összesen 24 javaslattal érkeztek az egyeztető tárgyalásokra. Tamás Erzsébet, az oktatáspolitikai műhely tagja, a Magyar Szövetség oktatáspolitikai szakembere.
17: Az egyik legfontosabb tényező, ami most is nagyon rezonál, az a diákoknak a minimális létszáma, amely a múltban az oktatási törvényben úgy volt megfogalmazva, hogy 13 gyereknek kellett minimálisan lenni az alsó tagozaton, 15 gyereknek a felső tagozaton egy osztályba átlagosan, viszont ez a mi nemzetiségi iskoláinkat olyan szinten nem érintette, mivel kivételt kaptunk. Ott volt a régi törvényben az is, hogy a 6 kilométeres körzet, tehát hogy azon belül legyen egy másik ilyen iskola, ami az új javaslatban is benne maradt, de ami itt legjobban fájlalunk az új javaslatban, az a minimális létszámok megemelése, illetve az, hogy mint nemzetiségi iskolák semmilyen kivételt nem kaptunk. Tehát az új módosítási javaslat megemelte a 13-as osztály létszámot 15-re, az alsó tagozaton és a felső tagozaton 15-ről 18-ra. Igaz, van egy olyan lehetőség is, hogy összevonhatóak az osztályok, de sajnos nem értünk el semmit azzal, amikor érveltünk, hogy a felső tagozaton nehéz összevonni az osztályokat, illetve nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nem kellene összevonni, mert akkor nem tudjuk a minőséget megtartani bizonyos tantárgyak esetében. Tehát itt nehezebb elérni ezt a magasabb létszámot, míg az alsó tagozat esetében ott összevonhatóak az osztályok.
16: A minimális osztálylétszámok bevezetése rossz hír a magyar iskoláknak. Csak az utóbbi 5 évben 18 magyar iskolát zártak be, mert elfogytak a diákok. Szeptembertől pedig egy újabb magyar iskola szűnt meg. A korábbi 17-ről 8-ra csökkent a tanulók száma, ezért az önkormányzat bezárta az intézményt. A tárca a kötelező osztálylétszámok mellett a kötelező iskolai létszámokat is bevezetné. A 3 évfolyammal működő alsó tagozatos iskolák esetében 30, az 5 évfolyammal működő intézményeknél pedig 75 főben határoznák meg a minimális létszámot. Ismét Tamás Erzsébetet hallják.
17: Meglepett minket, hogy megszabta a minisztérium a teljes szervezettségű iskolák esetében a 150-es létszámot. Tehát minimálisan ilyen létszámmal lehet iskolát létrehozni. Ha összeszámoljuk a minimális létszámokat, ami egy másik paragrafusban van, illetve egy másik bekezdésben van, akkor nem a 150-et, csak 147-et. Ugyanis ugye az alsó tagozatot most már a 2 ciklus fogja alkotni, ami azt jelenti, hogy az 1 és 5 osztályok, és ha itt a minimális létszám 15, akkor az 5x15, illetve a felső tagozatnál a 4x18, és ez matematikailag 147-et ad. Tehát, hogy most ezt a minisztérium kimondottan így akarta, hogy 150, vagy nem számolták, hát ezt nem tudjuk, figyelmeztetve voltak. Számunkra ez azt jelenti, hogy nagyon sok eliskolánk van, amelyek 150 alatti iskolák, de mivel a törvény azt mondja, hogy az új iskolákra vonatkozik, ezért most még nem tudjuk megmondani, hogy milyen szinten fogja érinteni azokat az iskoláinkat, amelyek már ugye élő iskolák, és nem fogják tudni ezt a számot majd teljesíteni.
16: A számok kiózanítóak. Az előző tanévben 222 magyar, illetve 2 nyelvű alapiskola működött Szlovákiában, beleértve az egyházi fenntartású intézményeket is. Az önkormányzati iskolák közül mindössze 30-ban volt 250 vagy annál több diák. 100 iskolában 100 vagy annál is kevesebb tanuló volt, közel 70 intézményben pedig az 50 főt sem ért el a diákok száma. A módosító javaslat értelmében, ha egy iskola 3 egymást követő évben nem tudja teljesíteni a kötelező létszámot, a minisztérium kisorolhatja az iskolahálózatból. Tamás Erzsébet következik.
17: Ez jelenti az egyik legnagyobb veszély számunkra, mivel ha egy évben sem tudjuk a háromból teljesíteni ezeket a minimális létszámokat, akkor igen, a minisztériumnak jogában lesz egyéb lépéseket is megtenni, és esetlegesen ez vezethet az iskolák bezárásához is.
16: Ezzel kapcsolatban, amikor folytak az egyeztetések, hajlamosak voltak-e bármilyen engedményre, illetve most, hogy már a kormány szavazott ezekről a javaslatokról is megy a parlament elé, lát-e még teret a magyar szakemberek csapata arra, hogy valamilyen egyeztetésre sor kerüljön?
17: Ami a számokat illeti, nem volt hajlandóság az egyeztetésre. Az lett mondva, hogy spórolnunk kell, konszolidálnunk kell, optimalizálnunk kell, és ezáltal az állami pénzeket meg kell spórolni.
16: A tavalyi tanévben 120 magyar iskola nem tudta volna teljesíteni az oktatási tárca által javasolt iskolai létszámokat. A 9 osztályos iskolák közül 66-ban nem ért el a diákok összlétszáma a 150 főt. Közülük 22 teljes szervezettségű iskolában még 100 diák sem volt. Az alsó tagozatos iskoláink közül pedig 14-ben 15 fő alatt volt a tanulói létszám. Ezek az intézmények tehát még a kötelező osztálylétszámot sem tudnák teljesíteni. Az iskoláknak szeptember 15-éig kell bejelenteniük az aktuális tanév létszámait. A magyar elsősök pontos száma is csak az összesítés után derül ki. A Rákóczi Szövetség előzetes adatai szerint azonban idén tovább csökkenhet az elsősök száma. Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.
18: 3095 olyan iskolába lépő magyar gyermekről tudunk, aki az első osztályba lép szeptemberben, itt Szlovákiában, aki a Rákóczi Szövetségnek a iskola kezdési ösztöndíjat kérelmezte. Ezt az iskolák, az iskolaigazgatók regisztrálták egy online felületen ezeket a gyermekeket, ami nem jelenti azt, hogy ennyien

0: 12-vel kevesebb, mint tavaly volt. Bár a pontos adatokra még néhány hetet várni kell, az biztos, hogy a már regisztrált iskolakezdők száma nem fog 300-zal emelkedni. Ez pedig azt is jelenti, hogy már 4 egymást követő évben csökken a magyar elsősök száma Szlovákiában. A magyar oktatási szakemberek szerint szükség van az iskolahálózat optimalizálására, ezt azonban úgy kellene végrehajtani, hogy az anyanyelvi oktatás minden magyar ajkú gyermek számára elérhető maradjon. A Magyar Szövetség az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett az oktatási tárcával. Gubik László a Magyar Szövetség elnöke.
1: Június végén volt az utolsó olyan tárgyalás, amelyen én is részt vettem. Ugye magával a miniszterrel tárgyaltunk. Tulajdonképpen a miniszter úr arra tett utalást, hogy egyrészt foglaljuk írásba, másrészt nyitottnak mutatkozott a javaslatainkra, csak hát ahogy az lenni szokott, és ahogy azt már megtapasztaltuk az elmúlt években, aztán a gyakorlat teljesen mást mutatott, mint a tárgyalások. Semmi az általunk javasoltakból, és korábban a miniszter által is úgymond jelzettekből, mire nyitottnak mutatkozott a tárgyalásnál, nem ment át az égvilág.
0: Gubik László szerint a petíciók ideje lejárt, úgy véli, társadalmi nyomásgyakorlásra van szükség a magyar iskolák jövője érdekében. A tervek szerint a tiltakozó megmozdulásra a szeptember 15-én kezdődő őszi parlamenti ülésszak alatt kerülhet sor.
2: Az iskolahálózat optimalizációját övező vitákból látszik, lényegében itt két filozófia ütközik meg egymással. Egyfelől van egy olyan elvárás, hogy legyen mindenhol elérhető a magyar iskola, ráadásul jó minőségben, bármilyen kevés is a gyerek, másfelől pedig felvethető, ha nincs elég gyerek, ugyan kijárjon a helyi iskolába, illetve ha akadnak is néhányan, bizton számíthatnak-e a szüleik arra, megfelelő színvonalú oktatásban részesülnek majd. Utóbbi persze nem kizárt, de nem is garantált. Bárhogy is, a fellegek már lassan évtizedek óta gyülekeznek a magyar iskolák felett, a villám mégis meglepetésként hat. Az elhangzott összeállítást Ibos Emese készítette.

Ennyi fért már a műsorunkba. Jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Rácz Vincét hallották.

3 óra, hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Több halálos áldozata van Miami-ban a teherszállító repülőbalesetnek. Ütemezetten halad a munka Paksnál, újra 30 fok fölé melegedhet a levegő, és most jöjjenek a részletek. Több halottja és súlyos sebesültje van, az a sérültje a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszállópályán. Túlfutott azon, és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. A szélső jobboldali alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsenwald tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. A baloldal, a zöldek és a szociáldemokraták 9% körüli szavazatot kaphattak. Az ARD és a CDU

0: DF felmérése szerint rekord részvétel volt a tartományi választásokon. A választópolgárok mintegy 78%-a járult az urnákhoz. Ma temetik a háborús bűnökért és népírtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a szerb boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös Srebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A kormányfő Facebook oldalán azt is írta, a Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt a jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótlójavító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a baptista szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. Az éjjeli 8-13 fok után napközben 25-32 fok jöhet, marad a napos száraz idő a folytatásban is. Hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Keresztkérdések. Laborci Dóra hitéleti műsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Az idei nyarunk az aszályról szólt. Ami néhány éve még a klímaváltozás távoli következményének tűnhetett, már a mindannyiunk mindennapi tapasztalata lett. Kiszáradó földek és folyómedrek, vízkorlátozás, energiakrízis, önkorlátozás, bizonytalanság. De az, ahogyan a teremtett világról gondoskodunk, feltárja és alakítja Istennel való kapcsolatunkat is. Ebben a szemléletben szól az ökológiai krízisről a 14. Leó pápa jóváhagyásával szeptember 2-án megjelent új dokumentum, melynek alapvető megállapítása, hogy az ökológiai kérdés egyben teológiai kérdés is. Hangsúlyozza, hogy a környezet állapotának romlása riasztó, ezért sürgős cselekvésre van szükség. A dokumentum javasolja a teremtett világ és a teremtő elleni bűn fogalmának használatát minden olyan tevékenységre, amely pusztítja a környezetet. Szeptemberben kezdődött el a teremtés időszaka is, a keresztény egyházak nemzetközi ökumenikus kezdeményezése, amelynek idei témája vízfakad, akár provokatívnak is hathat az évszázad legmelegebb augusztusa után. Ugyanakkor arra alkalmat kínál, hogy körüljárjuk, mit jelent számunkra az élővíz, vagy éppen annak hiánya, égi és földi távlatokból nézve. Hogyan lehetünk a víz őrzői, és mi köze van mindennek az emberképünkhöz. Mai vendégeinkkel Dél-Afrikától a nyírségig ezekről a tapasztalatokról beszélgetünk, a stúdióban pedig vendégünk lesz Juhász Erika ökológus és Kodácsi Tamás ökoteológus. Rachel Mash dél-afrikai anglikán lelkésszel, az anglikán közösség környezetvédelmi hálózatának tagjával az élővíz jelentőségéről, vízigazságosságról és a helyi egyházak szerepéről beszélgetünk. Dél-Afrikából beszél hozzánk, ahol a vízhez való hozzáférés és a vízigazságosság kérdése jóval régebb óta része a mindennapoknak. Idén azonban Magyarországon is nagyon közel került hozzánk ez a probléma. Miért különösen fontos ma keresztény szempontból az idei téma, az élő víz, akár Dél-Afrikából, akár Európából nézzük?
3: Szerintem azért nagyon fontos az élő víz témája, mert a víz maga az élet, és mindannyiunk életét meghatározza. Láttuk a pusztító áradásokat Nepálban, ahol már egyetlen foknyi hőmérsékletváltozás is olvadást és súlyos katasztrófákat idézhet elő. Az óceánok felmelegedése miatt erősödik az El Niño hatása. Dél-Afrikában súlyos aszályokra, Kelet-Afrikában áradásokra számíthatunk. A jég olvadásával emelkedik a tengerszint is, és vannak szigetek, ahonnan az embereknek már el kellett költözniük. A víz tehát mindannyiunk életére hat. Áradások, aszályok, természeti katasztrófák, az élelmiszerárak emelkedése formájában. És persze hatással van ránk a migráción keresztül is. Vannak területek, ahol az emberek korábban képesek voltak fenntartani magukat, de az aszályok, áradások vagy ciklonok miatt ma már nem tudnak ott tovább élni, ezért el kell költözniük.
2: Ugyanakkor a víz a kereszténység egyik legalapvetőbb jelképe is. Elég csak a keresztségre gondolnunk. Van ebből fakadóan sajátos keresztény felelősségünk, hogy a vizet ne pusztán szimbólumként kezeljük, hanem észrevegyük mögötte a fizikai valóságot is.
3: Keresztényként arra kaptunk meghívást, hogy a víz gondnokai, őrzői legyünk. Ahogyan Isten ránk bízta a földet, hogy gondoskodjunk róla, úgy ennek része a vízről való gondoskodás is. Az egész Bibliát, mintha a víz keretezné. A teremtés történet elején Isten lelke ott leveg a vizek fölött, még mielőtt maga a teremtés megtörténne. A Biblia pedig a Jelenések könyvében Isten életet adó vizének látomásával ér véget. Az egész Szentírás tele van a vízről szóló igékkel. Úgy tudom, több mint 700 bibliai vers beszél a vízről, mégis nagyon ritkán hallunk róla prédikációt. Szerintem először is vissza kell mennünk a Bibliához, és újra beszélnünk kell a vízről a templomainkban. Másrészt a keresztség által váltunk Krisztus családjának tagjaivá, vagyis számunkra a víz szent elem. De ahogyan a modern világban nevelkedtünk, sajnos elszakadtunk a víztől. Egyszerűen kijön a csapból, így tekintünk rá. Elfelejtettük a víz szentségét. Mi ezért gyakran azt mondjuk az embereknek, találd meg a saját Jordánodat. Mindannyian tudjuk, hogy Jézust a Jordán folyóban keresztelték meg. De vajon tudjuk-e, melyik folyóból származik az a víz, amely a csapunkból folyik, vagy amellyel bennünket, vagy a gyermekünket keresztelték meg? Mi a te Jordán folyód? Felelősséget kell vállalnod érte. Felléphetsz a folyó szennyezése ellen, részt vehetsz a megtisztításában, vagy egyszerűen hálát adhatsz Istennek azért a vízért, amely ebből a folyóból érkezik hozzád. A víznek tehát szentnek kellene lennie számunkra. Újra fel kell fedeznünk ezt, és azt is, hogy mindannyian a vízőrzői vagyunk.
2: Az idei teremtés időszakának témája egy konkrét bibliai képhez, Ezékiel látomásához is kapcsolódik. Miért fontos ez a történet ma?
3: Ezékiel képe szerintem több szinten is nagyon fontos. Először is azt olvassuk, hogy a víz Isten templomából árad ki. Mit jelenthet ez? Keresztényként sokszor azt szeretnénk, hogy mindenki bejöjjön a templomainkba. Közben megfeledkezünk arról, hogy nekünk kell kimennünk a közösségeinkbe, hogy változást hozzunk. Ki kell mennünk, és dolgoznunk kell a víz igazságosságért. Lehet, hogy fel kell hívnunk a helyi önkormányzat figyelmét arra, hogy a városunk egyes részein nincs megfelelő szennyvízelvezetés, vagy nem működnek a mostók. Vagy fel kell lépnünk az ellen, hogyha egy gyár szennyezi a folyónkat. Ki kell lépnünk a közösségeinkből. A szöveg pedig azt is mondja, ahol a víz áramlik, ott élet támad. Ez arra hív bennünket, hogy részt vegyünk az ökoszisztémák helyreállításában. Ehhez pedig víz kell. Ez jelentheti akár fák ültetését, vagy lepusztult területek helyreállítását is. Ahogy erősödik a klímaváltozás és emelkedik a hőmérséklet, amit Európában és az egész világon érzékelünk, keresztényként nagyon sokat tehetünk például nagyszabású faültetési programokkal. Kolumbiában, Medellín városában például egy nagy városfásítási programmal mintegy 3 fokkal sikerült csökkenteni a városi hőmérsékletet. Az ilyen történetek reményt adnak. Ahogy az élet folyója kiárad a templomból, úgy áradhat ki a remény folyója az egyházakból a közösségek felé. És ennek lehet látható eredménye. Folyók, élőhelyek állhatnak helyre, a városaink zöldebbé, gazdagabb élővilágúvá, és a klímaváltozással szemben ellenállóbbá válhatnak.
4: Ha ennek a hatalmas válságnak a méreteit nézzük, mi adhat mégis reményt, és milyen üzenetet küldenének az afrikai közösségek nekünk Európába?
3: Nekem a teremtés hete hatalmas reményt ad. Az egyházak végre összefognak egy nagyon pozitív üzenet körül. Gondoljunk bele, körülbelül 2 milliárd keresztény él a Földön. Ha valóban mozgósítani tudjuk az egyházakat, ha mindezt a hitünk részévé tesszük, és azt mondjuk, a remény emberei vagyunk, és képesek vagyunk változást hozni. A megoldásokat ismerjük. Most a sürgősséget kell megértenünk. Itt Afrikában és Dél-Afrikában már közvetlenül látjuk a klímaváltozás következményeit. Gyakran mondják, mindannyian ugyanabban a viharban vagyunk, de nem ugyanabban a csónakban. Sokan szerény körülmények között egyszerű bádokkunyhókban élnek. Ha jön az árvíz, mindent elveszíthetnek. Az otthonukat, a megélhetésüket, mindenüket. Nem olyan, mint kőházban élni lakásbiztosítással, ahol át tudod vészelni a vihart. A hőhullámok idején pedig egy fák nélküli területen akár 15 fokkal is melegebb lehet. Az emberek ilyenkor szó szerint egy felforrósodott fémdobozban élnek. Ez különösen veszélyes például a várandós nőkre. A klímaváltozás tehát az egész világot érinti, de Afrikában a szegénység és a hiányos infrastruktúra miatt sokkal súlyosabbak lehetnek a következményei. És nagyon sok ember él olyan földművelésből, amely teljesen az esőtől függ, öntözés nélkül. Ha nem jön az eső, nincs termés. A család éhezhet, a közösség számára pedig megemelkednek az élelmiszerárak. Globális közösségként együtt nézünk szembe ezzel a válsággal. A mi kérésünk európai testvéreink felé az, hogy hallják meg a szegények és a föld kiáltását, ahogyan Ferenc pápa fogalmazott. És használják fel a befolyásukat, ahol csak tudják. Először is politikailag. Sürgessék a választott vezetőiket, hogy gyorsabban cselekedjenek. Másodszor lépjenek fel az új fosszilis energiaberuházások ellen. Harmadszor pedig nézzék meg, mibe teszik a pénzüket. Mibe fektetjük a nyugdíj megtakarításainkat? Mibe fektetik az egyházak a pénzüket? Minden egyes dollár, amely a fosszilis energiahordozóktól a megújuló energia felé mozdul, gyorsítja az átállást. A megoldások a kezünkben vannak. Azt kell felismernünk, hogy minden kész számít, minden cselekedet számít. Mi a remény emberei vagyunk, nem adjuk fel a reményt. És mi magunk is részévé válhatunk annak az élő folyónak, amely Isten egyházából kiárad a közösségeinkbe, változást hoz, gyógyulást és reményt visz a világba.
1: Keresztkérdések.
4: Ha nincs eső, nincs termés. És ez már nem csak Afrikában jelent problémát. Hogyan befolyásolja a szárazság egy nyírségi evangélikus gazdálkodó család életét az elmúlt években? Első bejátszásunkban erről lesz szó. Itt vagyunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei János Bokorba Pucsokék portáján, a Fólia sátrak között kérdezem Pucsok Ágotát ennek a vállalkozásnak a történetéről.
5: Nálunk a szüleim ezzel foglalkoznak a mai napig is. Őstermelők, ketten édesapám és édesanyám, és mi gyerekkorunk óta ebben nőttünk föl. Piacoltunk, délután, délelőtt vagy reggel korán ugye kimentünk a földre, kapáltunk. Mi ezt akkor nem szerettük, viszont már ezt már megszerettük a férjemmel, és ezt már 20 éve együtt csináljuk. Sokan visszajárnak hozzánk, egy közösséget építünk az emberekkel, sokan kijárnak egyébként hozzánk, mert piacolunk is, és tényleg jó emberek járnak hozzánk, akikkel szeretünk beszélgetni is, vagy szívesen megmutatjuk nekik a kertet is akár, hogyha úgy van. Ez egy 3500 négyzetméteres terület, 1000 négyzetméter van a kis családunk számára, a gyerekeknek is egy kis kert, hogy focizhassanak. Hátul vannak a gyümölcsfáink, a birsalmától kezdve a meggyig alma szilva. Vannak bogyós gyümölcseink is, mint a közméte szeder. Szamóca is van. A gyümölcsfák között egyébként vannak a zöldségek beültetve, van sárgarépa, sütőtökünk is van, jalapenyónk is van, paprika, paradicsom, cukkini, uborka. Elől van a területünkön két nagyobb fólia, ami majdnem 500 négyzetméter, és mind a kettő beszállas krizantémban.
6: Szamóca szörpel kínáltál, és említetted a jalapenyót, fermentálsz is mostanában, szóval szívesen kísérletezel, és próbálod követni a gasztrotrendeket is a családi tradíció továbbvitele mellett.
5: Nálunk nagymamám volt a nagy befőző egyébként, nagyon sok paraszt befőttet csinált, körtét, és mivel ugye édesanyámnak nem nagyon volt ideje a mezőgazdaság mellett saját részre berakni, ő csinálta ezeket, és ahogy a gyerekek megszülettek, és már olyan 2-3 évesek lehettek, elkezdtem ezeket a üveges termékeket is készíteni. 23-ba kiváltottam a kistermelői engedélyt, és az idejében már receptet is igyekeztem csinálni. Fermentálok.
6: Itt a háttérben megy folyamatosan az öntözőgép, és ugye ahogy jöttem ára felé, azt látom mindenhol, hogy elég éles sújtó most itt augusztus végén a tájkép, ahol zöldellő kukoricaföldek és sárgáló napraforgó mezők voltak most mindenhol. Óriási a szárazság. Hogyan tapasztaljátok ennek az extrém szárazságnak a következményeit itt?
5: Van egy furott kútunk, és arról szoktuk locsolni a növényeket csepegtető szalaggal. Minden év egy kicsit tanít minket, mert hogy következő évben mindig már azon gondolkodunk, hogy mit lehetne jobban formálni a saját életritmusunk szerint is, mert hogy én vallom azt, hogy az idő pénz. 3 gyerekünk is van, ugye nem mindegy, hogy most kint a kertbe vagyunk, vagy pedig velük tudunk foglalkozni, viszont elég rendesen a termést ugye ezt tudja csökkenteni, amit ugye vagy időben leszedjük, és nem hagyjuk, hogy tovább érlelje a napocska, vagy teljesen megsüsse, meg ugye befőzöm, amit úgy tudok, hogy egy kicsit szépséghibásabb, bár nagyon sok vásárló úgy van vele, hogy nem bánja, hogyha hibásabb, mert tudja, hogy akkor az kint a napocska érlelte, és az gondos kezek foglalkoztak vele, csak éppen nem tudunk ezzel az időjárással ugye mit kezdeni, mert kell a bevétel, a gyerekeket fel kell nevelni, a mindennapokhoz kell, a bevásárláshoz, nekünk is kell, ugye, amit szeretnénk enni, mert hogy elég sok lecsót szoktunk elkészíteni, ugye szeretjük.
6: A termésen, meg az életmódotokon mennyire hagyott nyomot, vagy mennyiben változtat ez a klímaváltozás?
5: Az idén és tavaly sem tudtunk így igazából nyaralni, úgy elmenni, csak ilyen egynaposra, vagy esetleg itt a környező strandokat meglátogatjuk. A gyerekekkel ezt megbeszéltük, és kicsit szomorkodva, de azt mondták, hogy jó, akkor majd elmegyünk szeptemberbe, vagy októberbe, amikor már az időjárás is jobban elenged bennünket, mert hogy ugye a növényeket locsolni kell. Lenne, aki ugye segítene nekünk ebben, de valahogy ezek a mi gyerekeink, ezek a növények, és nem szívesen hagyjuk itt ugye másra. Gyerekként azt mondtam egy hektár paprika kapálás közben, hogy én biztosan nem fogok mezőgazdasággal foglalkozni, én az irodában szeretnék dolgozni, ami hál' Istennek felnőttként megadatott nekem. Ez engem teljesen kikapcsol, szólok a férjemnek munka közben a munkahelyről, hogy tegyen oda pár üveget a mosogatógépbe, mire hazajövök, akkor tudjak készíteni egy savanyús vagy bármit, ez teljesen kikapcsol. Van egy 7000 négyzetméteres terület, amit egyébként most bérlünk.
6: Tudom, hogy ez a Nyíregyháza környéki tanyavilág ugye tradicionálisan evangélikus gyökerű családokból áll.
5: Nekem szüleim tradicionális evangélikusok, talán lehet ezt mondani, és a gyerekeim is az evangélikus iskolába járnak. Sajnos a mostani időben kicsit ritkábban sikerül eljutunk vasárnaponként a templomba. A szülők mondják, vagy a keresztülém még, akik nagy hitvallásúak, és mástól is hallottam, hogy ugye azért is van ez az időjárás, hogy ugye egyre kevesebb ember az, aki már most megy templomba, és ugye annak idején mit csináltak az emberek? Elmentek a templomba imádkozni, ugye, hogy legyen eső, igazából ugye ez mi, ez hit. Igazából tényleg itt már a hit, ami tud nekünk segíteni. Hiszünk. hogy talán jön majd még szép kis eső, és a Jóisten az vigyáz ránk, és szeretné, hogy mi még ezt csináljuk. A szülőktől talán egyre többször halljuk azt, hogy menjetek el munkahelyre rendesen dolgozni, és ne a mezőgazdaságot válasszátok. De hogyha egyszer gyerekként minket erre tanítottak, mert lehet ezt mondani, hogy tanítottak, hogy a mezőgazdaság az egy szeretet is, munka is egyaránt, nem hiszem, hogy ezt mi be fogjuk fejezni még.

0: stúdióban Juhász Erika ökológus, a Honrend Ökológiai Kutatóközpont munkatársa, civilben vízőrző, és Kadácsi Tamás református lelkész, ökoteológus, az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat vezetőségi tagja. A bejátszásban hallhattuk ezt az érdekes megközelítést a végén, hogy az öregek szerint azért van ez az asszály, mert nem járunk már templomba. Mi erről a véleményed?
1: És azt is mondta, hogy esőért kell imádkozni. És azt gondolom, hogy önmagában az az elengedés, amivel nem szabályozni akarjuk a természetet, beleértve a folyókat egyébként, és mindazt a földet, ami körülvesz bennünket, az a fajta elengedés, annak tényleg lehet abban szerepe, és van is, ezt tudjuk is, hogy az élővilág magához tér. És az imádság ennek egy nagyon fontos része, hogy leteszem a kezemből. És nem gondolom, hogy ez egy ilyen direkt kapcsolat lenne, hogyha valaki templomba megy, akkor hazafele elsőbe fog haza menni. De Jeremiás próféta 14. részben, amikor a szárazságról beszél, ő világosan látja Isten népének erkölcstelenségét, és annak a következményét, ami az asszály. Ki is mondja, hogy mert elfordultatok Istentől, ezért asszállyal, szárazsággal sújt. Jeremiás nem látjuk még pontosan azt a kapcsolatot, amit ma már az ökológiában látjuk, az átfogó ökológiában, hogy a Laudato Si-ben Ferenc pápa is fogalmaz, hogy az Isten tisztelete helyett a nép bálvány tisztelt, méghozzá Bál Istent, aki termékenység Isten volt. És az első megközelítés az az volt, hogy ha Bálnak áldozunk, akkor lesz termésünk, akkor a termékenység Istene esőt fog nekünk adni, és akkor kezünkbe tudjuk tartani mindazt, ami körülvesz bennünket. És ez a kontrollálás, ami akár a Jeremiás korában, az ókorban megjelenik, ettől nem távolodott el az emberiség, sőt, mindent a kezünkben akarunk tartani. És ez a birtoklás, ez a mohóság, ez tényleg ahhoz az éghajlatváltozáshoz vezet, aminek a következtében látjuk ezt az asszályt, ami körülvesz bennünket. Ez nem csak a globális hőemelkedés, az a másfél fok, az így megfoghatatlan, de a szélsőséges időjárásokon keresztül, ahogy a Magyarországon is látjuk, ahol a medence hatás miatt ez még erősebben jelenik meg, egyszerűen krónikus vízhiányban szenvedünk. Tehát van köze az emberi viselkedésnek ahhoz, hogy szárazság van.
0: Azok a jelenségek, amiket most itt a testközelből tapasztaltunk, vagy akár a bejátszásban is hallhattunk, ugye már évek óta figyelmeztetnek a szakemberek, mi az, amit lehetett tudni, és mi az, amit most válik igazából kézzelfogható valósággá?
2: A korábban elhangzottakra annyit reflektálnék, hogy ugye a teremtett világ megfelelő megbecsülésének hiánya szigorú okokozati következményeken keresztül vezet a jelen állapothoz, amellett, hogy bízhatunk abban, hogy egy felsőbb beavatkozás is megsegít minket, amellett viszont cselekvő tevékenységnek a fontosságában kell hinnünk, abban, hogy feladatunk van, és feladatunk az, hogy ezeket a jelenlegi viszonyokat olyan irányba változtassuk meg, hogy a tájnak kedvezzünk, a természetes folyamatoknak kedvezzünk, és újra egy vízben gazdag Kárpát-medencét tudjunk megteremteni. A jelenlegi helyzet az sajnos nagyon kritikus, mondhatni tragikus. Gyakorlatilag 5 éve egy olyan tartós vízhiányos, halmozódó vízhiányos állapotban vagyunk benne, ami egyre és egyre fokozódik, és nem tudjuk, hogy ez jövő évben meg fog-e változni, vagy nem fog megváltozni, és ugyanilyen trendek mentén haladunk tovább. Ebben az évben nagyjából olyan 230 mm környéki csapadék hullott, ennek a számnak olyan 400-350 mm-nek kellene lennie. Vannak olyan régiói az országnak, ahol a 200 mm-t sem ért el ez a csapadékmennyiség, és ráadásul ez a helyzet egy olyan alaphelyzethez társult, hogy már az év elején nagyon súlyos állapotok voltak, tehát olyan vízfolyások voltak kiszáradva. Tavaly óta, van ami 2022 óta, van ami régebb óta, amik korábban soha, de soha nem száradtak ki. Közben pedig egy nagyon jelentős talajvízszint süllyedéssel is számolnunk kell. Vannak olyan térségek az országban, ahol csak az elmúlt 5 év ilyen 1-2 méteres, vagy akár ezt is meghaladó talajvízszint süllyedést tapasztalhatunk, hogyha pedig a 90-es évektől, vagy még régebb óta nézzük ezt, akkor pedig ez a szám ezt is jelentősen meghaladja. Tehát ez a trend, ez nem most kezdődött el. Nem egyedül az éghajlatváltozás ennek a trendnek az oka, hanem az is, hogy egy korábbi szemléletben folyamatosan a vizeknek az elvezetésére törekedtünk, hiszen vízben gazdag ország voltunk. Gyakorlatilag a fölöslegesnek ítélt vizeket próbáltuk a tájból eltüntetni, azért, hogy több területet nyerjünk, akár ipar, akár beépítés, akár intenzív mezőgazdasági művelés számára, és olyan mértékben tettük ezt, amilyen mértékben nem tehettük volna. Tehát most területeket kéne visszaadni a víznek, természetnek, azért, hogy azokon a területeken, amik még megmaradnak, amiket meghagyhatunk intenzív művelésre, vagy bármilyen egyéb emberi tevékenységre, azokon valóban produktívak tudjunk lenni, illetve vannak olyan kis apró beavatkozások is, amikkel helyi léptékben, kis léptékben, akár háztartási léptékben, akár kisközösségi léptékben igenis tehetünk azért, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Jelenleg már ott tartunk, hogy a Duna-Tisza közén nincsenek állandó kis vízfolyások, egy-kettő van, aminek még jelentős szakaszán víz csordogál, de igazából az egyetlen jelentősebb vízfolyás az maga a Zagyva, ami most már ilyen pataknyi méretű.
0: Tudna mondani pár példát arra, hogy hogyan tudnánk mégis visszaszerezni a cselekvő képességünket és hinni abban, hogy számít, hogyha teszünk bármit is ezen a téren.
2: Kezdhetünk akár csak háztartási léptékben, például esővízgyűjtésre is gondolhatunk, árkok szakaszolására is gondolhatunk, olyan növénykultúrák megválasztására, amik kevésbé vízigényesek, csepegtető öntözésre, szórófejes öntözés helyett, illetve nagyon jó lehetőség az, hogyha vannak olyan most már vízőrző közösségek, akik kis beavatkozásokat hajtanak végre azért, hogy lokálisan jobban helyben marasztalják a vizet, például kis áttöltéseket hoznak létre vízfolyásokon, vagy sekélymedencéket alakítanak ki. Fontos, hogy ezeket mindig együttműködésben kell végezni a természetvédelemmel, illetve a vízügyi kezelővel, területtulajdonosokkal. Ezeket az együttműködéseket szerencsére most már ezek a helyi csoportok nagyszerűen ki tudják alakítani, és ilyen akciókhoz országszerte lehet most már csatlakozni. Tehát, hogyha valaki ezt a cselekvő tevékenységet szeretné megvalósítani, és szeretne a tettek mezeire lépni, akkor most már megteheti, ugye nagyon kis hatásokat tudunk ezzel elérni, de nagyon sok kis hatásból lesz majd egyszer a valós, nagy léptékű hatás is.
0: Számos keresztény kezdeményezés van, ökogyülekezeti program, amelyik már évek óta vagy évtizedek óta foglalkozik ezzel a témával. Most pedig ugye a teremtés hetét, a Season of Creation-t ünnepeljük, aminek a hónapja szeptember. Mit kell erről a kezdeményezésről tudni?
1: 96-ban vetette fel a konstantinápolyi pátriarcha azt, és ezt vették át az egyházak, hogy ahogyan az ortodox liturgiában a szeptember az valahol a teremtéshez kötődik, szeptember 1-től egészen október 4-ig, Assisi Szent Ferenc ünnepéig jelöljünk egy olyan időszakot, amit a teremtés időszakának, teremtés ünnepének nevezünk, és ezt folyamatosan át is vették az egyházak. Magyarországon ezt már ökumenikus módon 2009 óta közösen ünnepeljük, és minden évben kiadunk egy füzetet. Az idei füzetnek az a címe, hogy Víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz, és ez a nemzetközi Season of Creation-nek a témáját veszi alapul, ami a Living Water, az élő víz. Szeretnék Erikához kapcsolódni, mert éppen tegnap jöttem haza az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat konferenciájáról, ahol bekapcsolódtunk a nemzetközi teremtés ünnepének a kezdőnapjára, közös ökumenikus imádságban. És ezen a konferencián találkoztam egy hölgyel Elzász Lotaringiából, akik a falujukban elhatározták, hogy közösségi vízhasználatot vezetnek be, megszüntették a vezetékes vizet, közösségi vízgyűjtőket alakítottak ki, és náluk is osztály van. Volt, aki megtöltötte a medencéjét, mert közelebb volt a vízhez, és gyűlést kellett rendezni, és meg kellett beszélni azt, hogy ez nem működik. És hogyan osszák el azt a vizet, amiük van. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az élő víz, vagy az édes víz, az nem végtelen. Tehát, hogy az korlátos, és akinek a kezében van a víz, annak a kezében nagy hatalom van. Ezt elég, hogyha a világ különböző részeit nézzük meg, Közel-Kelet, vagy más országokat, de Európában is 30% a lakosságnak vízstresszben van, tehát nincs megfelelő hozzáférésük a vízhez. A teremtés ünnepének a fő témája, fő igé az Ezékiel 47-ből, ahol egy látomásba kerül bele a próféta, és azt látja, hogy a templom küszöbéből víz fakad. A templom, ahol véres áldozatokat mutattak be, az hirtelen egy vízforrás lesz. Tehát, hogy ennek van egy nagyon erős társadalmi, személyes megváltásra utaló jele, és ez a víz az először elkezd csak csordogálni, aztán patak lesz, aztán folyó lesz, és ahová ez a víz eljut, ez egészen a sós vízig, ott élet lesz, ez meg a látomás, és ezen szép lassan végig megy a látomásba. van ezékelni, lát fákat, amik lombosak lesznek, gyümölcsfákat, halakat, életet. Van, ahol csak kicsi, és van, amiben úszni tud. Ez egy lassú látomás. És pont amit mondott Erika, az jutott eszembe erről, hogy tényleg a 19. században a folyóvizeink szabályozásával ezt a lassúságot szüntettük meg, és nem alakulnak ki árterületek. Nincs, ami megtartsa a vizet, nincsenek vízőrzőink, természetes vízőrzőink, ami nem csak fizikai módon probléma, hanem lelki módon is. Tehát, hogyha ezt az ezékieli szakaszt az élő vízzel kapcsolatban látjuk, akkor szerintem nagyon világos az összefüggés, hogy minden gyorsan szeretnénk csinálni, és egyébként Ezékiel Mezopotámia területén fogságban van, a Mezopotámia azt jelenti, hogy folyóköz, Eufrátesz és Tigris, ahol öntözéses földművelés van. És az ő látomásában nem kontrollált öntözéses földművelés van, hanem engedi ezt a folyót odafolyni, oda menni, ahova akar. És a kérdésben nem pont az, hogy mi ezt képesek vagyunk úgy elengedni, és úgy ráhagyatkozni az ökoszisztéma szolgáltatásokra, a természetre, amiben annyit veszünk el, amennyit kapunk, és abból úgy osztozunk, hogy mindenkinek jusson.

0: Most hallgassunk meg egy másik bejátszást, amiben egyébként a Naphimnusz Katolikus Egyesületnek az önkéntesei mesélnek arról, hogy ők hogyan kezdtek el a vízgazdálkodást otthon folytatni.
1: Ez itt a vízgyűjtő hordónk, ez a
2: fekete
1: 60 literes hordócska, ebbe gyűjtjük a zuhanyvizet, beállítottunk egy lavort a zuhanyzóban, meg a kézmosóban van egy nagy tál, és akkor azokat gyűjtögetjük ide, mert hogy itt másodfokú vízkorlátozás van. Az esővízünk az valamikor július közepén fogyott el. Amit így kertként használunk tisztán, az nagyjából egy ilyen 1300 négyzetméter, aminek a nagy része most gyep, ilyen vadvirágos gyep, de van benne konyhakert, vannak benne gyümölcsfák, itt ott egy-egy magas ágyás tyúkudvar, kicsi játszótér.
2: Mert hogy itt van 4 kislány önök körül, ők mennyi idősek?
3: 11, 9, 4 és fél, meg 2 és fél.
2: Pestovics Ágnes és Tauber Tamás a Naphimnusz Egyesület tagjai, Ágnes bölcsész, Tamás pedig biológia tanár. Mitől ökokert, egy ökokert?
3: Fontos a humuszosítás, amihez ugye az kell, hogy évről évre növények nőjenek a területen, itt is pusztuljanak el, és az anyagaik a lebomlás közben pótolják a humuszanyagokat, amelyek a talajok vízmegkötése és tápanyag háztartása szempontjából nagyon fontosak. Emellett egyszerűen a természetes biodiverzitást engedjük be, meg megjelenni a területen.
1: Egy ilyen ökológiai gyepkeverékkel vetettük be egyébként a területet.
2: Az milyen?
1: Sokféle, sok fűféle volt benne, meg ilyen virágzó növények voltak benne, koronafürt, orvosi somkóró.
2: Ez jó a kert résznek, hogyha körülötte ilyen vadvirágok, meg vadnövényzet van?
1: Azért jó neki, mert hogy rengeteg féle beporzó rovarunk van, meg ilyen predátor rovarunk is, tehát most már így megjelentek az imádkozó sáskák, a ragadozó poloskák például, amik ugye karban tartják a kertevőket is kicsit. Rengeteg pillangófaj jelent meg, nem veszünk permetezőszert, nem veszünk műtrágyát. Én nem kapálok. Egyszerűen azért sem, mert hogy nem az a cél, hogy a föld teteje az csupaszt legyen. Ebben a klímában, ha csupaszon és gyommentesen tartom a föld felszínét, akkor sokkal több locsolásra van szükség, sokkal több vizet igényelnek a növények, mert hogy kiég a gyökerük.
2: Nem kapál, hanem mulcsol, és ezzel tulajdonképpen vizet takarít meg.
1: Vizet is megtakarítok meg, egyébként a gyom is kevesebb. Magas ágyásokban például így nagyon kevés gyom jön föl.
2: Tyúkoknak van ökológiai szerepe?
1: Abszolút, mert hogy a tyúktrágyát szintén használjuk a talaj gazdagítására, illetve hát például a poloskák elleni harcban ők nagy segítségünkre vannak. Gyorsan elpusztítják őket, de más kártevőket is. Ami nagyon kemény most, az a víz. Tehát most már tényleg elszomorító az, hogy gyakorlatilag nincsen vízmennyiség, pedig tavasszal úgy álltunk neki, hogy még plusz tartályokat szereztünk, tudatosabban kezdtünk vízgyűjtésbe, esőlopokat állítottunk be az eres csatornák. Vízlopó vagy esőlopó, így az eres csatorna lefolyó részébe kell beleépíteni, és egy ilyen kifolyó nyílás van rajta, amiből egy hordóba vezetjük, vagy tartályokba vezetjük bele a vizet, és azt látni, hogy a talajnak az alsóbb rétegeiben is nagyon-nagyon kevés a víz. Tehát, hogyha valamit így ültetünk, ez már júliusban is így volt, hogyha valamit ültettem, és kellett neki gödröt ásni, akkor nagyon nehéz dolgom volt, mert iszonyatosan kemény. Itt egyébként is egy agyagos föld van, de hogy nagyon-nagyon kemény és nagyon száraz volt a talaj.
2: Lehet, hogy van, aki azt mondaná erre a kertre, hogy mondjuk ez itt gaz, de ez igazából vadnövényzet szándékosan.
3: Egész biztosan azt mondaná, szerintünk meg ez a szép és ez a normális. Mi nem gazt látunk ebben, hanem sokféleséget és életet.
2: Nagyon törekszenek arra, hogy ahogy a földdel bánnak, az a földnek is jó legyen, és ez hosszan fenntartható legyen így. Mi indította el önökben ezt a törekvést?
3: Engem tulajdonképpen gyerekkoromtól kezdve háborgat az a tudat, vagy ahhoz tudom kötni, amikor David Attenborough filmjeit néztük a tévében, és gyakran volt az epizód végén egy kitekintés arra, hogy milyen veszélyekkel néz szembe az élővilágnak az a szeglete, amelyet éppen bemutatott, és hát ez mindig az emberi tevékenységhez volt köthető, és én akkortól kezdve élem meg ilyen háborgató tényként, hogy az emberi rövidlátóság és közöny és önzés tulajdonképpen szépséget és értéket tesz tönkre a világban.
1: Nekem szempont, hogy a gyerekeink egy természetközelibb helyen éljenek és megtapasztalják egyrészt annak a lassúságát, meg a teremtett világhoz való kapcsolódásnak a nagyon sok színűségét, hogy tényleg leülhetnek a kertbe pillangókat figyelni és meg tudnak számlálni sokfélét, meg tudják figyelni, akár a poloskáknak a különböző életfázisait is, és hogy a világhoz ez egy nagyon másfajta kapcsolatot jelent.
2: A Naphimnusz Egyesület tagjai, ahol azért az is a nézőpont, hogy ez a világ, amit önök így őriznek, ez a teremtett világ. Ez is szempont önöknél, a hit?
1: Ennek a felelőssége mindenféleképpen annak a felismerése, hogy felelősök vagyunk ezért a teremtett világért, sőt társteremtői vagyunk ennek a világnak. Ez sok belső motivációt is ad, meg hát gondolkodni valót is ad, meg egy vonalvezető is, hogy igen, hát amikor nincs kedvem éppen, például az, hogy a mosdótálból ki kell önteni néha a vizet, ki kell jönni a kertbe, és ki kell önteni, vagy hogy a vödörrel el kell vinni a messzebbi fáig is a vizet innen a ház elől. Tényleg van egy ilyen háttere, hogy én ezért felelős vagyok. Meg azért is felelős vagyok, hogy ne tegyem tönkre az élőlények életterét, meg az embertársaimért is felelős vagyok, mert egyébként a beporzókat nem csak magunknak termesztjük itt a kertben, hanem a fél falut ellátjuk velük. Illetve a mértékletesség erénye szintén egy fontos vonalvezető, ami sokszor felmerül.
2: Mi az, ami például jól jönne mondjuk egy ilyen ökokertbe, és meg lehetne rendelni?
3: Mondjuk ilyen például a fűnyírógép, amit én nem vagyok hajlandó beengedni a területre, nem megtanultam kézikaszát kalapálni, meg fenni, meg használni, bár igaz, hogy Ági mostanában többet kaszál nálam.
2: Mi a baj a fűnyíróval? Hogy energiát fogyaszt?
3: A fűnyíróval sok baj van, egyrészt energiát fogyaszt, másrészt zajszennyezést kelt, harmadrészt ugye nem csak az üzemanyagot fogyasztja, hanem a legyártásával is rengeteg energiát elhasznált, illetve ugye eledarálja az élővilágot. Visszakanyarodva, hogy az ember hitélete hogyan kapcsolódik azzal, hogy mondjuk hogyan bánik a kertjével. Egészséges, hogyha egy hívő ember az élete minden területére reflektál a hitén keresztül. Ebben az összefüggésben elég egyértelmű, hogy hát ha Isten teremtett egy világot benne minket, és azt a feladatot tűzte ki az ember számára, legalábbis a bibliai szentírás tanúsága szerint, hogy gondozza és őrizze azt, akkor hát gondozni és őrizni kell ezt, ami semmiképpen nem jelent ugye kizsákmányolást, meg elhasználást, megőrzést, tulajdonképpen fenntarthatóságot jelent, és hát látjuk, hogy lehet ezt csinálni emberléptékű technológiákkal, a mohóságunk visszafogyasztásával, időnként a kényelmes megoldások elengedésével, és még számtalan módon, ahogy előttünk rengeteg kultúrának ugye sikerült is ez, lehet ezt megőrző módon csinálni, és ha lehet, akkor kötelező is.
2: Építkeznek, itt van 4 kislány. Az ember azért néha gondolhatja úgy, hogy persze fontos a környezet, meg fontos a teremtett világ, de az én időm is véges.
1: Abszolút vannak korlátai ennek. Mi is gyakran érezzük ezt, és van, amikor az ökoságból, meg a teremtés tudatosságból is el kell engedni dolgokat. Például az első gyerkőcünkkel végig mosható pelenkát használtunk. A második gyerkőcünk már csak 1 éves koráig hordott mosható pelenkát, a harmadiknál pedig építkeztünk, 2 laki életet éltünk, mosógépünk sem volt, és bármennyire fájdalmas volt, be kellett látni, hogy ez most abba az életmódba, vagy abba az életszakaszba nem fér bele. Ugyanakkor a saját életünkhöz, körülményeinkhez, lehetőségeinkhez, tudásunknak megfelelően akkor is meg kell, vagy érdemes megtennünk, vagy megpróbálnunk azt, amit meg tudunk tenni, de hogy ez mindenkinek teljesen más. Máshol vannak ezek a határok is, hogy ki kell tapasztalni, hogy mik azok a lehetőségek, mik azok a módszerek, technikák, eszközök, amik a legjobbak, a lehető legjobbak a lehetőségeinken belül, és ez mindenkinek más. Ezt a munkát sajnos nem lehet megspórolni, és van, amikor az életszakaszaink változásával változnak ezek a módszerek is. Fontos az, hogy amit megtehetek, azt próbáljam meg, igyekezzek megtenni a lehető legjobb színvonalon, és mindig keressem azt, hogy mi az, ahogyan még ki tudom tágítani a saját határaimat. Ami még szerintem nagyon fontos dolog, hogy ebben nem kell egyedül lenni ebben a munkában, mert hogy kereszténységben szerintem ez egy nagyon jó for, hogy közösségben vagyunk. Egyházközségeinkben, a gyülekezeteinkben vannak körülöttünk más emberek, akikkel ezt a tudást meg lehet osztani, akikkel lehet tapasztalatot cserélni, akikkel lehet együtt csinálni dolgokat, lehet például együtt szappant készíteni, vagy lehet együtt ruhacserét szervezni, és hogy vannak olyan megoldások, amiket közösségben könnyebb megvalósítani, és egyébként vannak olyan hozadékai is ennek, amik közösségépítőek, amik ennek az egész jóságnak a megélését még pozitívabb irányba viszik együtt.
3: Én nem élem meg egyáltalán lemondásként például, hogy nem repkedünk nyaralni minden évben, mert egyszerűen a szemléletünk ezt diktálja, és így élni helyes és jó is. Nem csak jót tenni, jó helyesen élni is jó, hát ha úgy gondolom, hogy én azzal gazdagítom a világot magam körül, és úgy élek Isten szerinti életet, hogy kímélem a világ erőforrásait, amelyek nem járnak nekem, vagy nem járnak olyan arányban, amilyen arányban mondjuk a fogyasztói társadalom embere feltételezni látszik, hogy járna neki, azzal tulajdonképpen én jót teszek, és elégedett is vagyok azzal, hogy így élhetek, egyáltalán nem élem meg áldozatként, lemondásként, vagy meféleképpen.
4: Keresztkérdések.
0: A stúdióban Kodási Tamás református lelkész és Juhász Erika ökológus vízőrző. A bejátszásban hallhattunk sok közösségi és egyéni szempontot, illetve a beszélgetés első részében is ezeket érintettük, de milyen szerepe van a döntéshozóknak, vagy a nagyobb vállalatoknak, akik sokkal több kibocsátással szennyezik a környezetet, mint egy háztartás? Mik lennének az üdvözlendő szakpolitikai intézkedések?
5: Elsősorban a döntéshozóknak a szerepére térnék ki, de a nagyvállalatok kapcsán annyit azért elmondanék, hogy ugye a döntéshozóknak van felelőssége abban, hogy a helyi ember szempontjait és a táji társadalmi érdeket előrébb helyezzék, mint a nagyvállalati érdeket. Alapvetően egy általános nagyszabású reformra lenne szükség, mind a jogszabályok, mind pedig a támogatási rendszerek kapcsán. Néhány példa. Miközben azok a rutinszerű fenntartási munkák, amelyeket mindig is végeztek a vízfolyásokon több évtizeden keresztül, kotrások, medelrendezések, lefolyásgyorsítások, ezek sok esetben nagyon egyszerű ügymenettel megvalósíthatók, vagy nem is engedélykötelesek egyesével, mivel hogy a vízfolyásnak az üzemeltetési gyakorlata ezt megengedi. Viszont az, hogy például egy nagyon egyszerű lefolyáslassító kis struktúrát létrehozzunk, esetleg vízjogi engedélyeztetési ügymenet alá tart. És fontos lenne, hogy ezt egy egyszerűsített eljárásban lehessen kezelni, és helyi szinten ugye vízügy, természetvédelem, illetve civilek és tulajdonosoknak az együttműködésében sokkal könnyebben megvalósítható legyen. Van egy olyan szempont is, hogy például belvízkár. Maga ez a fogalom az, ami igazából káros, mert hogy minden belvíz, belvíz kincs, tehát ahol a víz meg tud jelenni, ott a víznek helye van, és nem a víz igényünket kell igazítani ahhoz, hogy milyen gazdálkodási tevékenységet végzünk, hanem a gazdálkodási tevékenységünket kell igazítani ahhoz, hogy mennyi víz hozzáférhető. Tehát, hogyha valahol víz megjelenik, akkor azt a vizet tűrni kell, akkor is, ha állandó jellegű víz, és ehhez kell igazítani támogatási rendszereket, hogy megérje a gazdálkodónak tűrni ezt, tehát, hogy ne egy helyi ember viselje a kárát annak, ami igazából össztársadalmi szinten kedvező.
0: Ezek az említett keresztény nemzetközi szervezetek mennyiben tudnak hatni, vagy mennyiben céljuk az, hogy ezeket az említett döntési folyamatokat esetleg valamilyen módon befolyásolják?
6: Az említett konferenciának egyik fő kérdése az volt, hogy például az EU-s intézményekre hogyan tudunk hatni. Zöld politikusokat is meghívtunk, és az egyház, a kereszténység azért egy elég nagy szervezet, és a hatása sem elhanyagolható. Tehát, hogy ha amikor megjelent a Laudato Si Ferenc pápának a környezetvédelmi enciklikája, soha nem olvastak annyi vallásos irodalmat az Európai Bizottságokba, és bizottsági üléseket szerveztek a Laudato Si egy-egy fejezetére. Én magam is a fosszilis energiahordozók kapcsán részt vettem egy ilyenen. Én azt gondolom, hogy ebben van felelősség a kereszténységnek, de a kérdés az, kicsit hadd lépjek hátra, mert úgy hangzott el, hogy mit tehetünk. Én azt szeretném először hangsúlyozni, hogy tehetünk. Az ökológiában két nagy megközelítés küzd egymással, az ökocentrikus és az antropocentrikus megközelítés. Az ökocentrikus az az, hogy az ember ne tegyen semmit, mert bármit tesz, akár a biodiverzitás vagy az éghajlatváltozás megállítása szempontjából, az emberi cselekvés az árt a környezetünknek, annyi mindent tettünk már tönkre. A másik szélsőség az ilyen techno-optimista, hogy majd mi megoldjuk valamilyen új technológiával a dolgot. És azt hiszem, hogy a kereszténységnek nem csak a mértékletesség fogalma, ami nem azt jelenti, hogy nem fogyasztunk semmit, hanem annyit fogyasztunk, amire szükségünk van, ez nagyon fontos, hanem a másik fogalma is, ami a sáfárságot jelenti. Itt a bejátszásban is elhangzott, hogy társteremtők, teremtett társteremtők vagyunk, ami nem azt jelenti, hogy kézbe tudunk mindent venni, hanem úgy, hogy nem vagyunk tulajdonosok, lényegében megbízottak, vagy intézők vagyunk, talán így lehetne lefordítani, azzal a teremtett világgal, amit kaptunk, és amivel mértékletesek érhetünk. Tehát nagyon fontos, és az egyébként egy nagyon szép kihívás is, hogy tudunk okosan közösségben, a közösség az nagyon fontos dolog, egymásra figyelve cselekedni azért, hogy a jövő nemzedéknek is legyen élettere.
5: Ha röviden reagálhatok, ezt az ökocentrikus szemléletet, ezt így rezervátum szemléletnek is szokták mondani, vagy legalábbis rokon a két kifejezés, amikor a természetvédelem megkap egy területet, és akkor hátradől, meg őrzi, védi, hogy az olyan maradjon és úgy legyen, de közben a folyamatok esetleg rossz irányba hatnak, és akkor az állapotnak a romlását lehet így szépen végigkövetni. Például nagy folyók menti holtágak esetén most is azt látjuk, hogy mivel nem avatkoztunk be a vízállásba, vízmegtartó beavatkozások nem igazán történtek, ezért gyakorlatilag szépen lassan elveszítjük azokat az értékeket, amik ott voltak, és végeredményben nem igazán van mit védeni. És ezzel szemben jön mondjuk egy technokrata megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy tegyünk duzzasztókat a folyóba, mindent szépen tudunk szabályozni, minden vizet úgy akarunk vezetgetni, ahogy nekünk a legoptimálisabb, legmegfelelőbb, és a kettőnek az arany középútja az egy ilyen a folyóknak a úgymond geomorfológiai helyreállítására alapozott szemlélet lenne, amikor ugye a jelen társadalmi, illetve infrastruktúrális és egyéb keretrendszerek között próbálunk egy olyan természetes működést visszaállítani, mindenféle tudományágak tudásának az összevonásával, geográfia, ökológia, hidrológia, stb., ami valamennyire imitálni tudja, és valamilyen bizonyos téren belül meg is engedi ezt a természetes működést, és most egyébként nagyon jelentős tudásrendszerek vannak ezzel kapcsolatban a nemzetközi szinten, tehát a kis vízfolyásokon megcsinálnak mondjuk vízőrzők, ahhoz hasonlóan természetszerű megoldásokra alapozva, akár nagy folyók mentén is tudunk dolgozni, és valamilyen módon legalább részlegesen helyreállítani valamit a korábbi Kárpát-medencei működéséből a víznek.
6: Az Egyházak Világtanácsa, amit nagyobb, mint az európai, pontosan felismerte, hogy ez nem európai probléma, vagy egy kontinensnek a problémája, hanem lényegében egy klíma évtizedet hirdet meg, ahol minden kontinens, minden keresztény egyházát arra hívja, hogy csökkentse a karbonlábnyomát, vízlábnyomát. Van vízlábnyom is, hogy egy dolog, ehhez mennyi vízre van szükség, és próbál közösen fellépni. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ez nem egyedüli akció csupán. Nyilván mi is alkalmazkodunk, amihez kell, de hogy az egyházaknak van egy ilyen globális ereje is, amiben én nagyon remélem, hogy minél több mindent el tudunk érni.
0: Jól látom, hogy van itt egy teológiai fordulat, ha lehet így mondani, ugyanis ugye a keresztény teremtés történetben az ember a teremtés koronája, ebből vannak olyan kritikusok sokan, akik azt vonják le, hogy a mai ökológiai válság ebből az uralkodó keresztény emberképből is eredeztethető. Ez mennyiben fordulat valóban, amit ugye itt hallhatunk a bejátszásban is, hogy itt a művelés és őrzés kerül most inkább ezeknek a keresztény gondolkodóknak a fókuszába.
6: Sőt, maga az ökoteológia, tehát az, ami a teológiának a keresztény Istenről szóló beszédnek az ökológiai vonatkozásairól szól, az abból fakad, hogy Lynn White filozófus éppen a kereszténységet vádolta meg azzal, hogy kizsákmányolta ezt a világot a kísérletezéssel, az, hogy uralkodj, hogy az ember a teremtés koronája, és erre született válaszul egyébként maga az ökoteológia, hogy ebben mekkora része van a kereszténységnek. És én azt gondolom, hogy az a felelősség, hogy mi, mint emberek mandátumot kaptunk Istentől, de ez nem azt jelenti, hogy úgy uralkodjuk, hogy uraljuk le, hanem úgy uralkodjunk, mint egy jó király, aki gondoskodik az országáról. Az, hogy műveljük, a művelni szó is, kolokolere kolói kultum a latin szó, amiben benne van a kultúra, a kultivátor és a kultusz is. Tehát az a lelki, a földdel, a természettel és a másikkal való dimenzió, az a hármas dimenzió, ez pont azt a teljes holisztikus képet mutatja, hogy a kereszténységnek egy nagyon fontos szerepe és felelőssége van abban, hogy milyen világban élünk, a másikhoz hogyan viszonyuljunk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Juhász Erika ökológus vízőrző és Kodácsi Tamás református teológus.
6: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen.
4: Keresztkérdések.
0: Július végén, a nyári energiaválság elején Benkóczi Péter evangélikus lelkész lekapcsolta a kőbányai templom keresztjének világítását. Diós Judit interjúja.
7: Itt állunk a kőbányai evangélikus templom előtt Benkóczi Péter lelkésszel. Melyik ez a bizonyos torony, ahol nincs most világítás?
8: Tulajdonképpen ez a templomunknak a tornya belülről a négy égtáj felé világít a kereszt. Az értünk meghalt, és értünk feltámadt Krisztusnak szimbóluma és jele.
7: Most nappal állunk itt. Igen. Nem látjuk, hogy milyen ez a kivilágítás, de gondolom, hogy messzire ellátszik. Sokaknak egy tájékozódási pont lehet.
8: Ez nagyon így van. Itt 10 emeletes házak épültek, és nagyon nagyon-nagyon sokan lakják, amikor egy áramkimaradás, valamilyen hiba folytán, nem még a világítás, rendszeresen szoktam kapni telefonokat, e-maileket, hogy valami gond van, nem világít a kereszt, és ez olyanok is megjegyzik, akik egyáltalán semmilyen komolyabb kötődéssel nincsenek a gyülekezetünk iránt. Ez most egy direkt, egy szándékos lámpa leoltás. Azt tapasztaltam a legnagyobb csodálkozásomra, hogy nagyobb hullámot vetett, mint amit én gondoltam. Lettek követők, más gyülekezetek, sőt más felekezeteknek a lelkészei és papjai is csatlakoztak.
2: Az, hogy most nem világít ez a templomtorony, az nyilván valamennyi energia megtakarítás az egyházközségnek, de azért tulajdonképpen csepp a tengerben.
4: Ez abszolút így van. Ráadásul korábban olyan fényforrások világítottak, amik nagyon komoly energiafelhasználással világítottak, és most olyan van, ami LED rendszerrel van, tehát tényleg igazán visszafogott.
2: Ennek ellenére úgy döntött ön július 30-án, hogy ebben a helyzetben megteszi ezt a lépést. Gondolom, hogy akkor ez inkább valamilyen szimbólum.
4: Igen, itt most sötétség van. Ez a sötét felület valamit hirdet. Nagyon sokan kérdeznek, hogy miért történt, és akkor minden alkalommal elmondom, hogy ez egy szerény figyelemfelhívás arra, hogy milyen visszafogást a elektromos áramban, és nem csak erről van szó tulajdonképpen, mert hogy ma azt éljük meg, hogy a vizeinkkel is nagyon komoly gond van. El kell jutni oda, hogy az Isten háza és minden, ami megjelenik vele kapcsolatban, az hirdet és annak üzenete van.
2: Ugye ezt el lehetne mondani a szószékről is, de így tulajdonképpen egy jellel üzen mit?
4: Azt a fajta végig gondolást, hogy hogyan élhetjük a mindennapjainkat, nem csak szakrális téren, hanem az legegyszerűbb, leghétköznapibb téren fontos lenne végig gondolni, hogy hogyan használjuk az energiát. Szimbolikus, mert hogy nem egy komoly fogyasztással bír. De a háttérben azért azt lehet tudni, hogy mi gyülekezeti szinten igyekszünk mindent, amit csak lehet visszafogni. Úgy kezelni a vizet, vizeket, hogy amilyen szürke vízé válik, akkor azzal inkább locsolok. Vagy a mellékhelyiségben úgy gyűjtjük, hogy azzal történjen a leöntést. Az, hogy komolyan gondoljuk, hogy a szemetet azt szelektíve gyűjtsük, azt, hogy komolyan gondoljuk, hogy olyan WC tartályokat szereltetünk fel, még közvetlenül kevesebbet fogyasztanak. Tehát, hogy számos olyan pici pont van, amivel próbálunk nem tökéletesen, de egy ilyen szerény módon felhívni a figyelmet. És hogyha már egy embernek felhívtam a figyelmét, én azzal már elégedett vagyok. Az igazság, hogy ezt mi is tanuljuk. Az esővíz felhasználásában már olyan lépéseket tettük, hogy szeretnénk megvásárolni azokat a tartályokat, amiket majd felhasználunk. Arról is szó van, hogy mi magunk is tegyünk, tehát nem csak szavakkal, hanem tettekkel, és nem csak itt a gyülekezet épületben, a templomban, egy lámpa lekapcsolásával, hanem hogy mindenki otthon a saját területén ezt vegye komolyan. És sok piciből adódik össze majd az egész.
2: Körülbelül 200-an tartoznak a kőbányai evangélikus gyülekezethez. Közülük van, aki érdeklődik például az energiatakarékosság, a környezet tudatosság, a teremtésvédelem iránt. Lát erre fogékonyságot?
4: Hát nem hogy fogékonyságot, hanem kifejezetten olyan jellegű nyitottságot, hogy ők maguk is kezdeményezték, hogy itt a gyülekezetben milyen energiatakarékossági megoldásokat lehetne bevezetni. Van, akiket meg kifejezetten foglalkoztat az, hogy hogyan is működhet egy energiatakarékos otthon.
2: Az önök családjában is vannak ilyen törekvések?
4: Ó, igen. Van két kislányunk, az egyik 10, a másik 5 éves lesz, és mindaz, ami elhangzik vízfogyasztással, áramfogyasztással kapcsolatban, azt igyekszünk továbbadni, figyelmeztetni, szólni, sőt, már együtt gondolkodnak velünk, hogy, sőt, már valamikor ők szólnak ránk, hogy ez lehet, hogy kicsit sok lesz. Egy nagyon hiteles kontrollá válik az ember családja, és ez nagyon, nagyon fontos.
2: Van-e mögött valamilyen teológiai megfontolás?
4: Ó, hát hogy nem. Az elmúlt idők arra világítanak rá, hogy azt a környezetet, amiben élünk, azt igenis úgy éljük, vagy úgy lássuk meg, hogy ez nem pusztán a miénk, hanem kaptuk. Felhasználásra, kölcsön, és hogy az a

Robot könnyű volt megtalálni a lekapcsoláshoz, de minek kell teljesülnie a rend visszaállításához, és én azt gondoltam, meg többen erről beszélgettünk, hogy akkor lehetne ennek olyan pozitív jele, hogyha Duna mondjuk egy nagyobb vízhozammal, vagy nagyobb vízállással biztonságosabbnak látnánk az életét, az egy megfelelő jel és megfelelő pont lehetne arra, hogy visszakapcsoljuk.

szorongó ember nem tud cselekedni. Ahhoz, hogy ne bénítson meg bennünket a klímaválság, cselekvő szereplőként tekintsünk magunkra, hogy helyet adjunk a víznek, hogy műveljük külső és belső tájainkat, arra is szükség lehet, hogy a teremtés őrzőjeként és a teremtő társaiként tekintsünk magunkra. Laborci Dóra műsorvezető szerkesztőt hallották, munkatársam Diós Judit, a hangmérnök pedig Németh László volt.

4 órakor hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Az AfD nyerheti a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományi választást. Több halálos áldozata van Miami-ban a teherszállító repülő balesetnek. Egyelőre marad a napos, száraz idő idehaza. A szélső jobboldali Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával, a baloldal, a zöldek és a szociáldemokraták 9% körüli szavazatot kaphattak, az ARD és CDF felmérése szerint rekord részvétel volt a tartományi választáson, a jogosultak mintegy 78%-a járult az urnákhoz. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Rekordmélységben Donald Trump támogatottsága, Financial Times felmérése szerint az amerikaiak alig harmada elégedett az elnök hivatali tevékenységével. Ez az eddigi legalacsonyabb szint a felmérések kezdete óta. A válaszadók többsége Trump gazdasági és kereskedelmi intézkedéseit kifogásolja. A megkérdezettek csak nem fele gondolja úgy, hogy Trump személye csökkenti a republikánus

0: jelöltek győzelmi esélyeit a novemberi időközi kongresszusi választásokon. Több halottja és súlyosabb sérültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállítójárata halandulást követően nem tudott megállni a leszállópályán. Túlfutott azon, és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. Ütemezetten halad a munka Paks és Duna-Szent-Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már, beközölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenéküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A kormányfő Facebook oldalán azt is írta, a Duna bal partján jól halad a kikötő építése, és a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótlójavító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Napos időre számíthatunk, eső nélkül, időnkénti fátyol felhők, délutántól északon helyenként gomoly felhők is jöhetnek. A déli esre forduló szelet főként az északnyugat-nyugat-dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A hajnali 8-13 fok után napközben 25-32 fok is jöhet. A héten tovább melegszik a levegő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelő.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza hajnali című műsorában néhány napon át az egyik legnépszerűbb erdélyi zenekar, a Százcsálási Banda felvételeit hallhatják. Kevés falusi zenekarnak jelent meg annyi lemeze, mint a csálvásiaknak. Az elsőt még Romániában az 1980-as évek végén adták ki. Ennek a Bakelit lemeznek az anyaga Páva István helyszíni gyűjtései alapján készült. Aztán a romániai forradalom után, ahogy megszűntek azok a korlátozások, amelyek egyértelműen az anyaország és a kinti magyarok kapcsolattartása ellen voltak érvényben, egyre többen kerekedtek föl, hogy hosszabb időt töltsenek azokban az erdélyi falvakban, ahol még sokkal elevenebben maradtak fönn a hagyományok. Immár arra is lehetőség nyílt, hogy az egyre jobb felvételi technikával részletesebb gyűjtések készüljenek egy-egy kiváló zenekarral. A 90-es években így fordult a figyelem a Dicsőszentmártonhoz közeleső Kükülőmenti falucskának, Százcsávásnak a zenéjére. Az ottani muzsikusok sorra megjelenő felvételékkel néhány év alatt olyan ismertek lettek, hogy egyre több helyre hívták meg őket, hamarosan Nyugat-Európába, sőt még az Egyesült Államokba is eljutottak. Sikerüket elsősorban a régies, ugyanakkor rendkívül energikus és virtuóz játékuknak köszönhetik. A Kükülőmenti zenére általánosan jellemző, hogy a ritmus és harmónia kíséretet adó háromhúros brácsa csak egyszerű dúrakkordokat játszik. A csálvásiaknál sincs ez másképp, többek közt ezért is érezhetjük egzotikusnak, akár régiesnek ezt a zenét. A hajdani bőgősök meg inkább ritmusjátékosok voltak. A felvételek idején még bélből vagy acélsodronyból, esetleg műanyag szigetelésű villanydrótból készültek húrjaik, amik nem feltétlen adtak ki tiszta hangokat. De figyeljük meg, ahogy rákezd a zenekar, eszünkbe sem jut, hogy gitárhúrral szerelt hegedűket, ütött-kopott brácsát bőgőt hallunk. A Százcsávási Banda felvételeit megjelenésük időrendjében játsszuk le. Műsorunkban a harmadik lemez következik. Az 1996-ban Magyarországon megjelent CD is helyszíni felvételekből áll. Csárdást, szökőt, szegényest, öreges pontozót, cigánydalok zenéit, valamint asztalinótákat hallunk.

0: kedves hallgatóink, a Száz Csávási Banda megjelent albumaiból válogattunk. Erdélyi Küküllőmenti népzenét hallottak. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszönti a reggelt, dicsőséges múltra emlékeztet, összegyülekezésre hív, utolsó útra kísér, netán viharos felhőket oszlat el, vagy éppen vészt jelez. Bár zúgása olykor fülsüketítő, ha elnémul, sokszor fájdalmas. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veresemese Gyöngyvér vagyok. A szilágybogosi református templomnak ismét van harangja. A többségében magyarok lakta község templomának alig 100 éves harangja január 1-én elrepett. A közösség tagjai összefogtak, és a közelmúltban már is hálát adhattak az új 220 kilós harang hívó szaváért. Ionescu Nikolett Nagy Tibor református lelkésszel beszélgetett mindenről.
2: Az első istentiszteletre szólt a harang, hívogatott, és egyszer csak azt hallottuk, hogy harangnak megváltozik a hangja, már nem cseng, már nem peng, hanem egy tompa hangzása van. Én akkor tudtam, hogy ez a harang elrepett. Majdnem olyan érzés volt, mint amikor valakit, aki hozzánk közel áll, elveszítünk. Szerintem a harangnak egy különös lelkülete van, egy teljesen más eszköze, kelléke egy gyülekezetnek, egy templomnak, mint mondjuk egy pad, vagy egy szék, vagy bármi más. És az egész gyülekezetnek egy olyan érzés volt, ami fájdalmat is okozott, hogy valamilyen gyászt élt meg a gyülekezet ebben a helyzetben, hogy valami, ami nekünk fontos volt, vagy mindazt, amit kaptunk tőle, azt most elveszítettük. Hát igen, volt egy erős összefogás a gyülekezet részéről, benne voltunk egy templom udvar felújításának a projektjébe, és ez egy jelentős kiadásnak ígérkezett. Viszont tudtuk, hogy egy új harangnak a költségei szinte olyan nagyságra rúgnak, mint egy templom udvarnak a felújítása.
3: Átirányították a forrásokat?
2: Az eredeti terv az volt, hogy akkor töröljük a templom udvar felújítását, annak a terveit és az elkészítését, és akkor ebben az évben a harangra koncentrálunk. Viszont a gyülekezetből olyan bátorítás jött, és a presbiterek ezt hozták a faluból az első gyűlésen, hogy bátran álljunk bele mind a két munkába ebben az évben, és mind a két munka meg lesz. Ez a közösség az elmúlt 10 évben nagyon sokat tett azért, hogy ez a templom otthonos legyen, barátságos legyen, felújított legyen, és a Jóisten áldásával, segítségével úgy néz ki, hogy önerőből mind a két projekt meg fog valósulni.
3: Mekkora a szilágybagosi reformát? Gyülekezet.
2: 752 lelket számlál, tehát egy közepes gyülekezetnek számít, nem kicsi, nem nagy, viszont lelkiségében, lelkesedésében ez egy nagyon erős gyülekezet. Ezt nem csak az adokozás bizonyítja, hanem a gyülekezetben való élet, az, ahogy részt vesznek az emberek a gyülekezet életében. Itt nem arról beszélnek az emberek, hogy az egyház és mi, hanem itt mindenki otthon érzi magát.
1: Nehéz, küzdelmes időben folyik ez a munka. Honvédeink az orosz mezőkön véreznek a szebb magyar jövőért. Megújul ősik egy templomunk is, hogy újabb évszázadokon át munkája védje a magyar gondolatot és a sorsot a keleti vidéken. Olvasható abban az 1941. november 24-én kelt levélben, amely a csíksomlyói kegytemplom jelenlegi restaurálása során került elő. Részletek Albert Leander ferences szerzetestől, akit Bíró István kérdezett.
4: Már régóta láttuk, hogy a tetőzeten gondok vannak, a kórusnál voltak nagyobb beázások, és észrevettünk mohásodást a templom tetőn, és amikor az alpinisták fölmentek, hogy ezt megvizsgálják, akkor megállapították, hogy már nagyon ki van vékonyodva a pala, ami a templomon volt a digi fedés, ajánlották, hogy jó volna kicserélni teljesen, és így elkezdődtek az engedélyek, jelzések. Mikor sikerült ezeket végigjárni, akkor 2 évvel ezelőtt elkezdték a templom tetőnek a felújítását, de mivel felállványozták az egész templomot, ezért mondták, hogy jó volna most egy munkával homlokzatokat is felújítani, templomablakokat egy kicsit megerősíteni, megjavítani, és így hoztam magával egymás után a munka, a feladatokat. Sikerült a templom teljes födését elkészíteni, és a homlokzatokat, a templom hajó és a szentély elkészült, és maradtak a tornyok és a templom bejárati homlokzata. Ezeket a munkálatokat ebben az évben folytattuk.
5: a torony gömbben a múlt üzenetét is megtalálták. Mi volt benne?
4: A sekrestye bejárat felüli toronyban találták meg az időkapszulát, és egy üzenet volt, 41-ben földrengés miatt szükségessé váltak egy templom felújításra, és hát akkor volt Horthy Miklósnak az országjárása, és Horthy Miklós név több levelet is küldött, amiben bátorította a környékbelieket meg a Magyarországon élőket, hogy segítsék a egy templom restaurálását, megújítását. Ezeket az üzeneteket találtuk benne.
5: Most is elrejtettek egy üzenetet az új toronygömbbe.
4: Leírtuk, hogy kik vagyunk most jelen a Csíksomlyon, milyen lelki programok vannak itt a csíksomlyai kegyhelyen, és írtunk a rendtartományunkról. Persze nem feledkeztünk meg megköszönni azoknak a segítségét, akik a templom felújításában segítettek, a hívek, nagyon sok névtelen adományozó, de ugyanakkor a magyar kormány, a román kormány, a helyi hatóságok mind-mind besegítettek.
1: Álljon, hogy menedéke is tápolója legyen, mint eddig is a székely nemzetnek. Olvasható még abban a csíksomlyói levélben, amelyről az előbbiekben szó volt. Bár nem a legjobb helyre épült, a révi reformátusok is vasárnapról vasárnapra azért imádkoznak, hogy templomuk álljon, menedék és oltalmat adó legyen. Teszik ezt már 150 éve, amelyről nemrég egy emléktáblával is megemlékeztek. Ionescu Nikolett először a gyülekezet lelkészével, Kabai Kittivel beszélgetett.
6: A szorvány léthez képest elég szép számmal és egy jó közösséget alkot a révi magyarság, körülbelül 800 lelket számlál. A révi magyarság szinte mind református vagy, ha már véletlenül nem is, vegyes házasságok révén otthonának tekinti a református egyházat. Nagyon aktívak a közösségépítésben. A fazekasság egy újbóli álma az egyházközségnek, egy jó kis munkacsoport állt össze, és a tér, az infrastruktúra is megengedi, hogy újra fellendítsük azt a révi fazákosságot, fehér kerámiával való foglalkozást, annak tanulmányozását. Az egyházközség újra mellé áll, többszöri próbálkozás ez már, és mindig szép eredményt hagyott maga után, és most újra megpróbáljuk ezt fellendíteni.
3: A 150 éves múltra visszatekintő templomról mit kell tudni?
6: 150 év az első zsoltár alapján olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett templom. És ez a szentírási kép nagyon szépen jelképezi annak az életszerűségét, hogy mennyi viszontasságon keresztül kell menjen egy egyházközség, egy templom, és főleg ez a révi templom, ami a sebeskörös mentén lett megépítve, ide lett elgondolva. Ez egy szép jelkép és egy szimbólum, az Isten szent lelke valahol mögötte van, hiszen mindazt jelképezi, ahol a folyó mellé van ültetve bármi, ami élő, akkor az előbb-utóbb gyümölcsöt terem. Úgyhogy ez a 150 év így is telt el. Mindenféle viszontagságokkal, néhol a folyó maga volt az ellenség, aztán most itt van az ideje a gyümölcs termésnek. Hiszen infrastrukturálisan minden szép, minden kész van az elmúlt évtizedekben. Nagyon sokan és nagyon sokféle mód közösség, ember, gyülekezeti tag állt amellé, hogy szép rendben legyen minden, a gyümölcs termés ideje van most.
3: Mit jelent a gyülekezet életében egy templom, illetve ez a 150 év? Bogdán Szabolcs királyhágon melléki református püspök.
7: 150 év, ha úgy a történelem perspektívájában szemléljük, nem olyan hosszú időszak, de ha a mi emberi életünknek a szemüvegén keresztül tekintünk rá, akkor ez több generáció váltja egymást, és itt réven a református egyház történet, a magyarság története nem 150 évvel ezelőtt indult, hanem a reformáció kezdetei az 1560-ra nyúlnak vissza, és azelőtt is voltak itt magyarok természetesen, viszont azért fontos, hogy megünnepeltük a templom jubileumát, hiszen ez a nagy történetnek, a révi magyarság református gyülekezet történetének egy nagyon fontos állomása volt, tekintetbe véve azt, hogy egy eléggé szegény és anyagilag nem annyira a tehetős gyülekezetről van szó, és mégis, miután a régi templomok tönkrement, árvíz miatt hozzámertek fogni a templom építéséhez. Miért kellett templomot építeni, vagy miért fontos a templom? A kívülállók számára egy épület csupán, de akik a gyülekezet tagjai, akik élő hittel gyülekezetet alkotnak. A templom túl azon, hogy az Isten hajléka, Isten háza is szoktuk nevezni, egy lelki központ. Az a hely, ahol együtt vagyunk, igét hallgatunk, éneklünk, előtte utána átbeszéljük a közös dolgainkat, tehát itt a szórványban meg különösen hangsúlyossá válik a templomnak a szerepe, hiszen lassan egy-egy szórványtelepülésen az egyházak maradnak meg utolsó mencsvárként a magyar közösségeink életében.
1: Ha egy-egy szorványtelepülésen az egyház marad meg utolsó mencsvárként a helyi magyarság számára, akkor felekezeten felülivé kell válni. Azaz, minden magyarra oda kell figyelni. Ez is az egyik következtetése annak a megbeszélésnek, amelyet nemrég Fogarason folytattak különböző felekezetű lelkészek és papok. Ambrus Mózes református lelkészt hallják.
8: Érdekes volt azt megtapasztalni ebben a beszélgetésben, hogy a szorványról egészen eltérő elképzeléseink vannak, hiszen mi akár fogarasiként is szorványnak tekintjük magunkat, viszont sokszor szembesülünk azzal a ténnyel, hogy más gyülekezetek, ahol még kevesebben vannak, ők meg irigykedve tekintenek ránk, és ők ránk nem szorványként hivatkoznak, viszont önmagukra igen. Tehát ez volt a beszélgetésnek az egyik leghangsúlyosabb pontja, hogy próbáljunk meg arra választ adni, hogy egyáltalán mit jelent a szorvány, és mitől fogva tekintjük magunkat szorványnak. Ez volt a kiinduló pont, illetve a beszélgetésnek a fő kérdése az volt, hogy hátrányként tekintünk a szorványhelyzetünkre, vagy pedig elfogadjuk azt, mint tényt, elfogadjuk azt, hogy ez a valóság, ezzel szembe kell nézzünk, és ebből kell kiindulnunk, megtalálnunk azokat a pontokat, amik segíthetik a munkánkat.
9: Az, hogy Fogaras például egy irigylésre méltó helyzetben van másokhoz képest, ez azt jelenti, hogy a református gyülekezetnek a létszáma még mindig számottevő.
8: Igen, hát a mi gyülekezetünk még mindig majdnem eléri az 500-at, és ezért mondjuk a környező falvak, ahol a 100-at is alig érik el, nyilván úgy tekintenek ránk, hogy azért mi még jó helyzetben vagyunk, viszont más szemszögből, ha azt tekintjük, hogy itt 20 éve nincsen magyar oktatás, akkor azt hiszem, hogy mi is joggal hivatkozhatunk magunkra úgy, mint szorvány, vagy még inkább úgy, mint mély szorvány. Viszont mi a létszámunk miatt is azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a nálunk is kisebb lélekszámmal rendelkező gyülekezeteket segítsük. Vagyis a mi gyülekezetünk felvállalva azt, hogy a térségben mi vagyunk a legnagyobb magyar közösség, nekünk felelősségünk és kötelességünk az, hogy a más gyülekezeteket is segítsünk.
9: Például melyik gyülekezetet?
8: Elsősorban a mi közösségünkhöz olyanok tartoznak, akik Kóborról vagy Nagymohából elszármazottak, ezek református falvak, tehát nyilván elsősorban rájuk tekintünk, és őket próbáljuk meg akár bevonni a rendezvényeinkbe, akár támogatni őket, de én mindig is azt mondtam, hogy a szorványban nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy felekezetekre tekintsünk, hanem mindig is elsősorban azt kell néznünk, hogy magyarok vagyunk, és minden magyar testvér felekezettel jó viszonyt kell ápolnunk, és együtt kell dolgoznunk.
9: Egyébként ezen a kerekasztal beszélgetésen minden egyes felekezet lelkésze papja részt vett, tehát az evangélikus, unitárius és római katolikus is?
8: Az unitárius lelkipásztor hiányzott sajnos erről a beszélgetésről, de őt leszámítva a római katolikus, az evangélikus lelkészek is jelen voltak, úgyhogy azt mondhatom, hogy majdnem teljes volt a paletta, és az volt különösen egy jó megtapasztalás, hogy ki tudtunk lépni abból a burokból, amiben sokszor vagyunk, abból, hogy mi reformátusként csak a sajátunkra gondolunk, és csak a sajátunkra tekintünk, meg tudtuk látni azt, hogy más felekezeteknek milyen kihívásaik vannak, illetve más felekezetek is, hiszem azt, hogy betekintést nyertek abba, hogy mi milyen kihívásokkal küzdünk.
9: Említette azt, hogy 20 éve nincs magyar oktatás Fogarason, és általában a környéken is problémás a magyar oktatás léte. Jutottak-e valami egyességre, hogy hogyan tudják közösen segíteni a magyar gyerekeket az identitás és a nyelv megőrzésében?
8: Legnagyobb segítség a Petőfi Sándor ösztöndíj program volt. Nyilván azon is gondolkodnunk kell mindig, hogy majd akkor, hogyha nem kapunk ösztöndíjast, mi fog a közösségeinkben történni, és én azt gondolom, hogy lelkésztársakkal abban mindannyian egyetértünk, hogy ez szintén egy felekezet feletti kérdés kell legyen, hogy a magyar gyermekeket magyar nyelvre és magyar kultúrára oktassuk. Soha nem tapasztaltam azt, hogy különbséget tettünk volna, és soha nem tapasztaltam azt, hogy egymást gáncsoltuk volna abban, hogy ebben a dologban előre lépni tudjunk. Úgyhogy én jó reménységgel vagyok, hogy ezután is felekezettől függetlenül ezt a feladatot a lelkésztársaimmal fel fogjuk tudni vállalni, és teljes messzélességgel mellette leszünk.
0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: 1926-ban Kemény János 28 írót hívott meg Marosvécsi kastélyába, hogy megtárgyalják az erdélyi irodalmi élet helyzetét. A júliusi első találkozón írói munkaközösség alapítását határozták el, amely a Helikoni közösség néven vált ismerté. 1926 és 1944 között évente egyszer összeültek Marosvécsen, de évközben kézzelfoghatóvá vált munkásságuk eredménye. Erről idén konferenciákon és kiállításokon is megemlékeztek. A köröket ne hagyd. Kép és szó párbeszéde az erdélyi Helikon képzőművészetében. Ez a címe a Kolozsváron látható erdélyi Helikon 100 kiállításnak, amely bemutatja, hogy a helikoni közösség a képzőművészet történetében is meghatározó szerepet játszott. A vándorkiállítás a Sepsiszentgyörgyi Lisztintézet és az Erdély Művészeti Központ szervezésében jött létre. Szebeni Zsuzsát, a kiállítás kurátorát Ferenc Ádám kérdezte.
10: Nagyon fontos volt számunkra, hogy a Helikoni emlékévben egy olyan képzőművészeti kiállítást hozzunk létre, amely ennek az alapjában azért mégiscsak irodalmi csoportosulásnak a képzőművészeti vetületét is bemutassa. Hiszen jó néhányan maguk az írók közül is polihisztorok, tehát képzőművészeti alkotók, de ezentúl azt a teljes kört szerettük volna bemutatni, ami a erdélyi Helikon folyóirathoz csoportosult azokat a képzőművészeket, akiket vagy illusztrációk formájában, vagy azáltal, hogy a képzőművészeti víziójukat bemutatták, részesei voltak a Helikon körének, és van néhány olyan műalkotás, ami fontos állomása volt a helikoni körnek, és ezeket keressük, mert ezek eltűntek ez alatt a 100 év alatt, és hát ha ez a kiállítás lehetőséget ad arra, hogy az eltűnt műalkotásoknak is nyomára bukkanjunk.
11: A kiállítás arra is fókuszál, hogy a helikoni találkozók szellemisége hogyan hatott a kor képzőművészeire. Miben manifesztálódik ez a fajta helikoni szellemiség, hogyan figyelhető meg a kiállított alkotásokon?
10: Kettős szerkezete van a kiállításnak, hisz az alapja a dokumentáció, egy kutatás, ami a Kemény, Bánfi és a levéltárak anyagai alapján bemutatja azokat a grafikai kezdeményeket, azokat az anyagokat, amelyek a laptervhez, illetve a helikon kiállításaihoz. Mert a történetük folyamán is voltak kiállítások. A másik képzőművészeti anyag viszont bemutatja azokat az alkotásokat, amelyek gyakoriság szerint megjelentek az erdélyi Helikon lapszámaiban. Legyen reprodukcióként, legyen kiállítási riportként, vagy akár egy-egy irányzatnak az illusztrálása, hiszen mindig törekedtek arra, hogy az elméleti művészettörténeti gondolatiság is nagyon nagy szerepet kapjon az erdélyi Helikon hasábjain. Kós Károly és Bánfi Miklós nélkül ez a tárlat elképzelhetetlen. Ugyanígy a Nagy Imre féle helikoni arcképcsarnok, ami tulajdonképpen mindenkinek felidézi ezt a csoportosulást. Viszont a kutatások során kiderült, hogy például Gyíszabó Béla nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az erdélyi Helikonban. Kós Károllyal közösen például meghatározták az arculatát. Nagyon-nagyon sok lapszámnak ők voltak szinte a kizárólagos illusztrálói. Ugyanígy Budai György nagyon nagy szerepet játszott, és hát azok az izmusok, amelyek abban az időben nyilván a nagybányai iskola, meg az expresszionisták, az avantgárd is megjelent, ők mindig nagyon naprakészen voltak, és hát olyan izgalmas történetek is megjelennek, mint például Gyíszabó Béla által nyomtatás nélkül illusztrált nyírőkötet, vagy például egy olyan önarcképe Kós Károlynak, ami korábban soha nem volt bemutatva, azokat a finom árnyalatokat hivatott a kiállítás bemutatni, amelyek tulajdonképpen az irodalom és a képzőművészetnek a párbeszédét illusztrálják.
1: Van-e erdélyi irodalom? Ha van, az, aki Erdélyben nevelkedett, de pályája az anyaországban teljesedett ki, erdélyinek tekinthető-e? Ezt a kérdést is boncolgatja Balázs Imre József irodalomtörténész, aki munkássága során igen sokat foglalkozik a női szerzőkkel. Legutóbb az erdélyi Helikon megalakulásának évfordulóján női írókról tartott előadást a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban megszervezett konferencián. Őt hallják a továbbiakban.
12: Tudni kell arról a szakmai háttérről, ami felől én közelítek ezekhez a kérdésekhez, hogy nekem van évről évre egy bevezető tantárgyam a kolozsvári bölcsészkaron, ahol az erdélyi magyar irodalom történetét végigveszem rendesen a trianoni döntéstől napjainkig. Elmondom, hogy mi a története az erdélyi magyar irodalomnak, de kutatóként engem mindig az érdekel, hogy mi maradt ki, mi az, amiről kevesebbet tudunk, és hát a női szerzők története az egyik ilyen aspektus, amiről kevesebbet tudunk. A Petőfi Irodalmi Múzeumban a Helikoni Írótársaságról beszélünk. 55 tagja volt az írótársaságnak, ebből a három volt nő, Berde Mária, Gulácsi Irén és Szabó Mária, és közülük ketten, Gulácsi Irén és Szabó Mária nagyon gyorsan el is távoztak Erdélyből ebben az időszakban. Lényegében Berde Mária volt az, aki a legkitartóbban jelen volt a társaság tagjai között.
13: Önmagában meglepő már az, hogy a korabeli Erdélyben a Helikon szervezői, nevezetesen Kemény János nőket is meghívott ebbe a helikoni író közösségbe, amely azt hiszem, hogy már jelez egyfajta erdélyi szemléletet is.
12: Sokat lehet gondolkodni azon, hogy tud-e valami mást a női perspektíva. Mikor Berde Mária megírja például a Szentségvívők című regényben az erdélyi magyar irodalom hőskorát, akkor van-e valami női perspektíva ebben? És ugye ezek nagyon finom kis különbségek, azt gondolom, azt írja Kádár Judit az egyik könyvének a címében, hogy engedelmes lázadók. Tehát, hogy lázadás is, de valamiképpen bele is illeszkedés a meglévő keretekbe. Amit Berde Máriánál én nagyon izgalmasnak tartok, az az, hogy mennek a hősi férfiúk, nagy elképzelésekkel nekifutnak a nagy feladatoknak, fejjel a falnak körülbelül, és hogy kell az a gondoskodó, előrelátó perspektíva, amelyik észreveszi, hogy itt nem csak irodalmat kell létrehozni, hanem olvasókat is kell toborozni, közönséget is, intézményrendszert kell építeni, és nagyon fontos az, ahogyan például a Szentségvívők meg tudja azt mutatni, és ez azt hiszem az egész Helikon írótársaságra érvényes, hogy a nőknek ezt a visszafogást, ezt a megfontolatlanságokból való pragmatikus, szervezői, infrastruktúra teremtő részt is valakinek meg kell csinálnia, és ezek nagyon sokszor nők, amellett, hogy meg is írják ezt természetesen.
13: Nem olyan rég jelent meg itt Magyarországon egy kötet Női szörnyetegek címmel, amely egy idézet tulajdonképpen, hogy miként is minősítették a feltörekvő női alkotókat, képzőművészeket a 20. század elejé magyar társadalomban. Miként tekintettek rájuk a férfiak? Mennyire tekintették női szörnyetegeknek Erdélyben ezeket az alkotókat? Mennyire gondolták ugyanúgy a férfiak, hogy mégiscsak a családban, a gyereknevelésnél van a helyük.
12: Ez egy átmeneti időszakban születő terminus. Ugye azt kell látnunk, hogy az 1800-as években például nők még nem járhatnak egyetemre Magyarországon egyáltalán. Nincs szavazati joguk a politikában, és ugye a szavazati jog megjön 1944-ben lényegében, az általános értelmű szavazati jog. Az egyetemi képzésre az 1890-es évektől kezdenek jelentkezni az első nők, és még nem minden szakra, csak először orvostudomány, bölcsésztudomány, nem akárhol van helyük a nőknek. Tehát ezek a terminusok, amik ezt megkérdőjelezik, hogy nem is nőies az, aki egyetemre jár, az ugye ezt a reakciót jelzi, hogy valami szokatlan történik. Lesznek nők itt, akiknek saját vagyona van, saját döntéseket tudnak hozni, sőt, még akár el is tudják tartani magukat a saját fizetésükből, ugye? Tehát itt, amikor én a Helikoni írótársaság korszakában a 20-as évekre nézek vissza, ez még az átmeneti időszak, tehát egész egyszerűen nem arról van szó természetesen 2026-ból nézve, hogy a nők kevésbé lennének tehetségesek vagy intelligensek a férfiaknál, viszont arról nagyon is szó van, hogyha nem engedik őket oda az oktatáshoz, akkor kisebb eséllyel hátrányból indulnak neki az irodalmi életnek, a tudománynak és minden egyébnek.
13: Gulácsi Irénre pontosan érvényes az, hogy neki kellett a nagybeteg férjét el is tartania újságírói munkásságából, viszont maradva is ennél a három szerzőnél, akik a Helikoni író közösség tagjai voltak, ugye Berde Máriáról sokkal többet hallottunk, egyrészt több kiállítás is volt róla, meg a testvéréről, Berde Amáról. Gulácsi Irénnek a regényeit újra kiadták a rendszerváltás után Erdélyben, de Szabó Mária neve lehet, hogy a magyarországi idősebb közönségnek ismerős, de a fiataloknak minden bizonnyal nem.
12: Ugye itt azt kell még észrevennünk, hogy a női irodalom nem feltétlenül feminista irodalmat jelent például, tehát ugye vannak azok a nagyasszonyok a két világháború közötti Magyarországon, hiszen Gulácsi Irén is és Szent Mihályné Szabó Mária is lényegében Magyarországon bontakoztatta aztán ki a pályáját. A konzervatív nőíró. Ugye itt nagyon izgalmas egyéniségek vannak. Én a Bethlen Margit személyét szeretném még ide kiemelni, ki ráadásul politikus feleség is, és nagyon tehetséges író és publicista is. Tehát van értelme keresgélnünk a konzervatív női írók körében. Ide sorolnám Gulácsi Irént és Szemjáiné Szabó Máriát.
13: Főleg azért, mert egy nagyon jó korabeli társadalomrajzot adnak.
12: Egyértelműen, tehát az irodalomnak a társadalom történetét a nők perspektívája nélkül nem tudjuk elmesélni. De ne várjuk azt se Gulácsitól, se Szabó Máriától, hogy ez egy progresszív feminista nézőpont lesz. Egész egyszerűen a világnak egy ilyen teljesebb kirajzolódását várhatjuk az ő műveiktől. Akik még a Helikoni Társasághoz, Ignác Rózsa és Kuri Zsuzsa, az ő esetükben és Kuri Zsuzsa Zsuzsának regénye jelent meg az erdélyi Szépmíves cég kiadásában a Szentpéteri Gyerekek címmel. Noha ő budapesti születésű volt, igaz, hogy Túri Zoltán erdélyi prózaíró lánya volt, szóval a mai világban is nagyon gyakran tesszük fel ezt a kérdést, hogy mondjuk Szabó T. Anna, aki Erdélyben született, Erdélyben nőtt fel, de az írói pályája Magyarországon kezdődött erdélyi szerzője. Én mindig azt szoktam mondani, hogy igen, legyen erdélyi is, de úgy, hogy nem szeret mi ezáltal máshonnan elvenni ezeket az életműveket. Tehát ugyanígy Túri Zsuzsa életművére is jellemző ez az ide-oda mozgás Magyarország és Erdély között, nem zárja ki egymást az ő erdélyisége és az ő magyarországisága, ahogy Ignác Rózsa esetében is elmondhatjuk ugyanezt, hiszen ő is Erdélyben elvégzi a középiskolát, leérettségizik, aztán kijön színészetet tanulni Budapestre, a Nemzeti Színház színésznője lesz, és akkor eltelik néhány év, arat sikereket, de elkezd egy írói pályát, és az írói pályáján nagyon sokat foglalkozik Erdély témákkal. Szóval az ő perspektívájukban már határozott

0: Vladimir egy fiatal lány érettségi története a román fennhatóság alatt lévő Kolozsváron. Ez egy nagyon nehéz időszak volt a magyar diákok számára, akik érettségizni próbáltak. Nagyon alacsony volt az átmenési arány, és egy nagyon bátor, nagyon rétegzett módon megírt regény az anyanyelve magyar. Tehát itt a román karaktereknek az erős jelenléte még érdekes, hogy vannak szimpatikusabb, kevésbé szimpatikus karakterek, de nagyon rétegzett, nem csak egy-két román karakter, hanem sokkal több. Látszik a különbözősége, sokszínűsége magának a román társadalomnak is, ez nagyon ritka a korabeli erdélyi magyar irodalomban. És aztán rátalál Ignác Rózsa a Kárpátokon túli problémakörre, a csángóknak a problémakörére, vagy arra, hogy a Kárpátokon kívül milyen magyar sorsok, magyar történetek vannak a két világháború közti Romániában. Szóval nála nagyon programszerűen érződik az, hogy nemzedéki értelemben is problémák tárgyalását tekintve is tágítani próbálja az erdélyi irodalomnak a perspektíváját, és valóban történelmi regény is ott van az ő életművében, egy nagyon terjedelmes, gazdag életműről van szó. Ha visszatérünk az erdélyi Helikon 100 éves évfordulójának a tematikájára, akkor nagyon fontos beszélnünk arról a sokszínűségről, ami erre a társaságra jellemző. És ezt a különfélességet sokféle módon meg lehet ragadni világnézetiségében, társadalmi háttér szempontjából is. Az én javaslatom a mostani előadásomban az volt, hogy a férfinői szempontból is ragadjuk meg ezt a különbséget, és vizsgáljuk meg, mi az a más, amit a nők tudnak elmondani az erdélyi Helikon történetéről.
1: Kedves hallgatóink, szombati és vasárnapi műsorunk ismétlését hallották. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veres Emese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!
2: Hajnaltáj.
3: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
2: Reggel 5 és 6 óra között.
4: 5 óra van, jó reggel kívánok! Szeptember 7-én hétfő Regina napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Halastó is egyben víztározó, egy átfogó rekonstrukciós programmal az öntözést is segíthetnék a hallgazdaságok. Részletek a hírek után.

Az AfD nyerheti a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományi választást. Több halálos áldozata van Miami-ban a teherszállító repülő balesetnek. Egyelőre marad a napos, száraz idő idehaza. Már is jönnek a részletek. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. A szélső jobboldali alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. A baloldal, a zöldek és a szociáldemokraták 9% körüli szavazatot kaphattak. Az ARD és a CDF felmérése szerint rekord részvétel volt a tartományi választáson. A jogosultak mintegy 78%-a járult az urnákhoz. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, elő Vlagyimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Ő volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Több halottja és súlyos sérültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldőszolgálat teherszállító járata a landulást követően nem tudott megállni a leszállópályán, túlfutott azon és több járművet

0: elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. Ütemezetten halad a munka Paks és Duna-Szent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenéküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A kormányfő Facebook oldalán azt is írta, a Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judita a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy egyszerűsítik a felvételi folyamatot, és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken. Még ma is lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Napos időre számíthatunk, eső nélkül, időnkénti fátyol felhők, délutántól északon helyenként gomoly felhők is jöhetnek. A déli esre forduló szelet, főként az északnyugat-nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A hajnali 8-13 fok után napközben 25-32 fok jöhet. A héten tovább melegszik a levegő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Műsorajánló. Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával. Műsorajánlót hallottak.
2: 5 óra múlt 5 perccel.
1: Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
2: Önök a Kossuth Rádió vidék magazinját hallják, mit kínálunk műsorunk első fél órájában, a szerkesztő Kulik Bence. Csontszáraz talajok, kiégett táblák, az Alföldön idén is az asszály aratott.
3: Az Alföld középső részén igazából még az őszi búza számára sincs elég eső. Kukorica, itt sokkal rosszabb a helyzet. Az ország legnagyobb részén nem esik annyi eső, ami fedezné a kukorica vízigényét.
2: Korai lombhullás, legyengült fák, a drámai vészhiányt már az őshonos fafajok is érzik.
4: Hiába van egyes fafajoknak most már vastag, erős kérge, ami a hőhatást képes volt eddig kiszűrni. Ha nincsen víz, már pedig most a talajaink nagyon kiszáradtak, akkor onnan nem tud vizet felvenni.
2: Fél hatig jövünk a részletekkel, és ha önöknek is van kérdésük, véleményük, írjanak nekünk. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Jeles hét kezdődik ma két Mária ünneppel, melyekre a katolikus hívők mellett a gazdák, sőt a vándormadarak is figyelnek. A népi kalendárium szerint a fecskék szeptember 8-án, Szűz Mária születésének emléknapján kezdenek el búcsúzni a nyártól és a tájtól. Szeptember 12-én, Mária szent neve napján pedig útnak is indulnak délfelé. Kisasszony napja a gazdasági naptárban is fontos határvonal. A klímaváltozás előtt ekkor kezdték a vetést, a dióverést, és hogyha így alakult az időjárás, jósoltak is. Ha szeptember 8-án bugyborékos vagy ritka szemű eső esik, csapadékos időszaknak nézünk elébe. Hát bár így lenne most is. Heti néprajz Harangozó Imre néprajzkutatóval.
5: Az előttünk álló Máriás hét népi és vallási hagyományaink tekintetében is különösen gazdag és nagy jelentőségű. A holnapi napra, szeptember 8-ára esik Kisboldogasszony ünnepe, Szűz Mária születésnapja, melyet népünk leginkább csak kisasszony napjaként emleget. A nap hajnalán a hívek, különösen is a jámbor asszonynép a jeles búcsújáró helyeken énekelve, imádkozva várja a napfelkeltét. Hitük szerint az arra érdemesek, ha fölkelő napban meglátják a kisasszonyt, az éppen megszületett Szűz Máriát, s a nap sugarai ezen a hajnalon rózsaszirmot szórnak. A teljesség igénye nélkül ezt a hagyományt megtaláljuk hazánk egész területén. Így az andocsi, csatkai, csíksomjói, füzesmikolai, máriapócsi és Mária radnai zarándokok körében is. Szűkebb szülőföldem jámbor alföldi népe a nehéz, fárasztó gabona aratás után a kisasszony előtti napokban hosszú útra indult, hogy a magyar Jeruzsálemben, ahogy a boldogemlékű Bálint Sándor nevezte Mária radnát, a fogyóban lévő testi ereje helyébe lelki erővel töltekezzék. Újkigyósi őseink a radnajárás hagyományát a szögedi világból hozták magukkal. A család, a falu, az egész országi terület népe mind a meg, és nem a kitalált törvényt, Isten törvényét választotta létezése alapjául. Így tartott eleven élő kapcsolatot egymással és a Teremtővel is. Az imádságos élethez, a lelki élmények megszerzéséhez szükség van arra, hogy egyén és közösség egyaránt kiemelkedjen a hétköznapok megszokott rendjéből. Szeptember 12-e Szűz Mária szent nevének liturgikus emléknapja, Bécs török aloli felszabadulása után vált az egyház egyetemes ünnepévé. Maga a kultusz ősi, amire Közép-Európában nagy hatással volt a passaui Mária Hilf kegykép, azaz a segítő boldogasszony tisztelete. Egykor szinte alig volt katolikus ház a Kárpát-medencében, ahol ezt a képet, a segítő szűz kegykép másolatát meg ne találtuk volna. Különösen tisztelték a magyarországi svábok, de például szülőfalum Újkígyós templom búcsúját is ezen a napon tartjuk. A 20. század közepéig a ház tiszta szobájában ott függött egy-egy úgynevezett rakott kép, melyben a passaui segítő szűz olajnyomatos másolatára csinált virágok, azaz házilag készített művirágok koszorújában a mennyasszony Mirtusz koszorúját és a vőlegény bokrétáját helyezték el. A búcsú napjára hazalátogatnak az elszármazott rokonok. A háziasszonyok tyúkhúslevessel, ropogósra sült tömött kacsával, dísztelt káposztával és birsalma kompóttal, no meg almás és túrós rásos kaláccsal várják, kínálják őket. Mária neve egykor talán az egész Kárpát-medencében a leggyakrabban adott női nevünk volt. Bús szívemnek nagy öröme, Máriának drága neve, a szívemet néked adom, lelkem ó szűzre átbízom, szent nevednek említése, számban méznek édessége. Áldjad lelkem Máriát, üdvözítünk szent anyját.
2: Néhány szóban a Kárpát-medence időjárásáról. Pozsony erősen felhős az ég, gyenge északi szél fúj, 14 fok. Kassa felhőtlen, 12 fokot mértek. Kolozsváron sincs felhő az égen, 11 fok. Arad felhőtlen, 13 fokot mértek. Újvidéken 15 fok van. Csíkszereda felett felhőtlen az ég, gyenge északi szél fúj, 3 fokot mértek. 4:06 lesz 4 perc múlva. Virágok, levelek, indák, szakrális elemek a mensei vercsipke századok emlékét, tudását őrzi, annak ellenére, hogy egyébként 100 éves sincs. Az első terítőt Gazdag Károlyné Isó Lújza készítette 1939-ben, a hagyományokat viszont ma már egy baráti kör ápolja, melynek tagjait nem a lakóhely köti össze, hanem a hagyományhordozás. Felszegi Csaba beszélgetése.
6: Balogh Ernőné Bertalan, Katalin csipkekészítő népi iparművész. Hogyan került Pécsejre, hiszen Mencsejen született, a mencsei csipke fellegvárában?
7: Igen, Mencsejen születtem, mint fiatal óvónéni, ugye gyesen voltam, és itt Pécsejen megüresedett az óvónői állás, és szóltak, hogy esetleg nem jönnék le óvónéninek, és hát örömmel elvállaltam, mert mivel szolgálati lakást is kaptunk, meg a férjem viszont Balatonfüreden az erdészetnél dolgozott, tehát ez így sokkal kényelmesebb volt, mint hogyha Mencsejről járt volna be.
6: Ez volt 50 évvel lassan, fél száz évvel.
7: Igen. kimondani is sok. Igen, és én tehát azóta itt élek Bécsen, teljesen a közösségi életbe is részt veszek, és ugye 35 évig voltam itt óvónéni, és
6: hát mindenkit ismer, mindenki óvodása volt.
7: Igen, mindenki óvodáson volt, és nem csak a Bécsieket ismertem, hanem a balatonszőlősieket, vászolyiakat és dörgicsieket, mert 4 falu óvodásai jöttek ide az óvodába. Hát én nagyon szeretek itt lakni Bécsien, és tényleg nagyon jó az állandó lakásunk is itt van, meg ez a csipkeház, hogy ez elkészült, itt teljesen lefoglalom magamat a nyugdíjas éveimbe.
6: Mi az, ami vonzó Bécsében? Tehát a Balaton felvidék egyik gyöngyszem, ez nem kérdés. Icipici, kedves, kellemes kis falu, nyugodt, csendes, ezt látjuk. Igen. De aki itt lakik, annak mitől szép ez a hely?
7: Tehát annak szép ez a hely, aki úgy gondolja, hogy ő így fogadja el ezt a helyet, ahogy van, és mi így szeretjük, ahogy van, ezt a csendes nyugalmat, és az embereket is, a közvetlenség is, a barátságosságot is.
6: Mert itt a csipkekészítő műhely egyfajta központja a falunak?
7: Igen, olyan szempontból, hogy ez egy közösségi tér, egy biztos közösségi tér azoknak az embereknek, akik szeretik a csipkeverést, és itt én úgy gondolom azért ő nekik nagyon jó összejönni. De nagyon szívesen fogadok bárkit, akár rendezvényre, akár egy baráti társaságra, az önkormányzattal is nagyon jó a kapcsolatom, úgyhogy ők is azért, hogyha úgy adódik, akkor jönnek ide. Ez egy jó kis gyűjtőpont gyerekeknek is, meg felnőtteknek is.
6: Hány száz lelkes a falu?
7: Olyan 570 körül vagyunk.
6: Akkor tényleg nem egy nagy falu, akkor inkább egy kisebb. Infrastruktúra, tehát hogyha arra gondolok, hogy iskola, óvoda, egészségügy, Balatonfüredre járnak, vagy hogyan oldják meg?
7: Óvodánk van. Egy nagyon-nagyon szép kis óvodát most újították föl, és pont tegnap voltam óvodai.
6: Hiszen itt dolgozott ugye Katalin is.
7: És nagyon jó volt, mert megemlítették az egyik apuka, hogy hát ami állandó itt a Kati néni és a Magdi óvó néni, mert amikor ő bejött az óvodába, ő is 50 évvel ezelőtt is ott voltunk.
6: Iskolába hova járnak a gyerekek?
7: Az iskola sajnos megszűnt, ez egy nagyon fájó pontunk, és ugye a szabadiskola választás lett, akkor a szülők úgy gondolták, hogy inkább beviszik a Füredre a gyerekeket, meg sajnos a másik önkormányzat sem azon volt, hogy megmaradjon itt az iskola, hanem Balatonfüredre mentek a gyerekek iskolába. Ott van az iskola épület, amit szintén szeretnénk egy közösségi térnek használni, csak az meg közös tulajdonú, és ugye attól meg kéne valahogy szabadulnunk, hogy a miénk legyen. A házi orvosunk van, nagyon aranyos kis lelkismeret.
6: Itt is lakik, tehát
7: igen. Szolgálati lakásban lakik a házi orvosunk, boltunk is van, hát sajnos postánk nincs, az megszűnt. Hát Vászony számomra egy gyöngyszem. Azok a régi kis házikók, a kis porták, azok a kis ott a templom környéki útén nekem az a kedvencem, ahogy odaérkezünk.
6: De hát azért Bécsei sem sokkal csúnyabb, mint Vászony.
7: Egyáltalán nem csúnya, nagyon szép, csak Bécseinek más a hangulata, mint Vászonynak. Úgyhogy én Vászonyon is nagyon szívesen laknék.
6: Tehát a környék eleve, ugye nem csak Bécsei, hanem a környék is nagyon kellemes.
7: Nagyon-nagyon kellemes, és nyugodt, és tényleg barátságos.
2: 4:06 múlt 1 perccel. A hőség enyhült, eső azonban továbbra sincs. Az ország területének 91%-át sújtja nagyfokú vagy súlyos aszály, derül ki a Hungaromet jelentéséből. Az ország középső része gyakorlatilag kiszáradt, s bár az előrejelzések szerint észrevehető mennyiség valamikor csütörtökön azért hullik majd, a meteorológusok sem titkolják, hogy csodát ettől nem kell várni. Helyzet és jövőkép Pesti Csabát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettesét, Kobolák Attila kérdezte.
8: Ugye az Agrárkamarában van 2 meteorológus kollégánk is, akik mezőgazdaság számára nagyon fontos időjárási elemzésekkel foglalkoznak, ők készítették ezt az elemzést.
9: És mire jutottak ebben az elemzésben? Az extrém nyarat mindannyian megtapasztaltuk. Mely növénykultúrákat viselte meg leginkább az idei hőség és csapadékhiány?
8: Csapadékhiány, magas hőmérséklet, az extrém nyarat okozott, mondok néhány számot. A júniusi országos átlagos csapadék az miért el a 40 mm-t. Ez 45%-kal elmarad a 1991 és 2020-as évek átlagától. Júliusban és augusztusban még sokkal-sokkal rosszabb volt a helyzet ennél is. Júliusban országos átlagban nem egész 20 mm csapadék esett, augusztusban pedig nem volt 11 mm. Nagyon sok helyen az Alföldön ennél sokkal kevesebb volt. Három növényt emelek ki, őszi búzát, a kukoricát és a napraforgót. Kezdjük a búzával. Itt a legjobb még a helyzet, az őszi kalászosok egy kicsit jobban viselik a hőséget, de nem egyenletes az ország egész területén. Az látszik az adatokból, az Alföld középső részén igazából még az őszi búza számára sincs elég eső. Kukorica, itt sokkal rosszabb a helyzet. Nem csak az idei nyárra mondom, azt azért mindenki látja, hogyha tényleg végigmegy az országon, hogy gyakorlatilag sok helyen nem is érdemes majd betakarítani a kukoricát. Korábbi évekre is igaz az, hogy egyszerűen az ország legnagyobb részén nem esik annyi eső, ami fedezné a kukorica vízigényét. 3-400 mm-nyi csapadék hiányzik a kukoricának, pont a melegedő időjárás miatt. Ahol elég csapadék van, északi középhegység, ott pedig a talajadottságok nem olyan jók. A napraforgó kicsit jobb helyzetben van, abból a szempontból, hogy hát nem szereti ő a szárazságot, de jobban bírja, mint a kukorica. Mélyebbre megy a gyökere, mélyebb zónából fel tudja hozni a vizet, de a klimatikus vízmérleg a napraforgó esetén is mínusz 200 milliméter körül volt, az előző néhány évet nézzük, hát a idei évről pedig nem is merek beszélni, hát itt a napraforgó is nagyon rossz állapotban van. Állatállománynál a legnagyobb gondot szálas takarmányok hiánya jelenti. A réti széna, a lucerna széna termés annyira rossz volt, hogy nincsen, tehát nagyon messziről kell szálas takarmányt vásárolni, Magyarországon szinte nem is lehet. Hatalmas áremelkedés jelentett, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy nagy körbál a réti széna ára most 30 ezer forint körül van, ez gyakorlatilag majdnem háromszoros áremelkedés a tavalyihoz képest. Ezt nem tudja kitermelni az állattenyésztési ágazat. Már most is, de a következő hónapokban is sajnos nagyon sokan kényszervágást fognak végezni.
9: A takarmányhiány és a különböző növényeknek a nehéz sorsa, amit említett, az összefügg abban, hogy a föld nagyon ki van száradva. Mennyi idő és mennyi csapadék kellene ahhoz, hogy a talajvízkészlete érdemben regenerálódjon?
8: Borzasztó állapotban vannak, nem mindenhol, de nagyon sok helyen az a helyzet, hogy a talajainkat a túlműveléssel tönkretettük, ez azt jelenti, hogy elrontottuk a szerkezetét, elporosítottuk, lecsökkent a humusztartalom, tehát nem tudja így szivacsként magába szívni a talaj a vizet, nagyon sok helyen ez sajnos így van, hanem elfolyik róla. Emiatt a talaj degradáció miatt nem lehet azt mondani, hogy akkor, ha most a télen másfélszer annyi csapadék esne, mint ami általában télen szokott, akkor megoldana mindent. Nagyon sok talajnál hiába esik, nem tudja tárolni a talaj a vizet. Ahogy eddig az aszályig, meg a talajok kiszáradásáig sem egy év alatt jutottunk el, innen kijutni sem egy év alatt lehet, hanem ehhez azért nagyon sok intézkedés kell. Ahol most szántóföldi növénytermesztést végeznek, tehát árunövényeket, búzát, kukoricát, repcét, napraforgót termelnek, mást kell csinálni. Földhasználat váltást jelent. Tehát ahol most éppen veszteséggel árunövényeket termelnek, gyepesíteni kell, fás legelőket kell kialakítani, rét, gyepművelési ág ki tud alakulni, lehet hasznosítani kiskérődőkkel, szarvasmarhával, még mindig jobb, mint hogyha sivatag lenne helyette, kell egy újra gondolt támogatáspolitika, ami azért abban az irányban megy, ezt az átmenetet segítse, ahol indokoltott tudjanak földhasználatot váltani.
2: Ez utóbbi azonban nem lesz könnyű, a vízhiányt ugyanis már a mélyen gyökerező fás növények is érzik. Sopron környékén például lényegesen jobb a talajok vízmérlege, mint az Alföldön. A fák vörösbe hajló lombja azonban már a nyugat-dunántóli erdőkben is jelzi, hogy nagy a baj. A tartós vízhiányt az idősebb növények is megsínlik. A legyengült fákat a kórokozók és a kártevők is könnyebben támadják, így például az őshonos tölgyet is. Rafai Emőke beszélgetése.
10: A Soproni hegység erdőin is látszanak a klímaváltozás nyomai, az ország déli részén pedig még súlyosabb a helyzet. Olyan folyamatok zajlanak jelenleg, amelyet már évtizedekkel ezelőtt előrejeleztek az erdei ökoszisztémával, klímakutatással foglalkozó szakemberek. Azonban az idei nyár mutatta meg igazán, milyen szélsőséges körülményekkel kell szembenéznünk. Professzor dr. Hely Bálint, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékánja.
4: Azt lehet mondani, hogy most ez a szélsőség már olyan erős, hogy a legtöbb fafajunk, tehát még a szárazsághoz adaptálódott fafajok sem tudnak feltétlenül reagálni. Mit jelent ez? Hiába van egyes fafajoknak most már vastag, erős kérge, ami a hőhatást képes volt eddig kiszűrni. Ha nincsen víz, már pedig most a talajaink nagyon kiszáradtak, a felső talajrétegekből most már egyre lejjebb hatolóan hiányzik a víz, akkor onnan nem tud vizet felvenni. Társul ehhez a nagy hő, ami egy fokozott párolgást, párolgási kényszert jelent, a levelektől gyakorlatilag a légkör elszippantja a vizet, és így lényegében alulról száraz, talajon áll fölül pedig egy erős elszívás van. Lényegében az élet alapja a víz. nem áll rendelkezésre.
10: A vízhiány tehát már nem csupán egy-egy szárazabb időszak problémája, ráadásul a klímaváltozás hatásai nem a távoli jövőben jelentkeznek. A kutatók már évek óta figyelik, hogyan változik Magyarország éghajlata és erdeinek állapota. Professzor dr. Cimber Kornél, a Soproni Egyetem erdőmérnöki kar kutatási és külügyi dékány helyettese.
11: 2000 óta foglalkozunk gépi tanulási módszerekkel, amelyekkel a klímaváltozás kellemetlen hatásait próbáljuk előrejelezni, és ezekből a modellekből már 2020-2050-re előre rajzoltuk, hogy jelentős átalakulások lesznek Magyarországon, be fog lépni egy sztyepp klíma, amely már erdőgazdálkodásra nem alkalmas, és azt látjuk, hogy már ennek az időszaknak az elején vagyunk, és nagyon komoly változások történtek. 2022 óta egymást követő több nagyon súlyos asszály sújtja mind az agráriumot, mind az erdőterületeket. Ugye ezeket most már 2017 óta műholdas felvételekkel mondhatni, hogy 3-5 napos ciklusban meg tudjuk figyelni.
10: A kérdés tehát már nem az, hogy változik-e a magyar erdők világa, hanem az, hogy mennyire tudunk időben alkalmazkodni hozzá. Vannak olyan beavatkozások, amelyekkel már most csökkenthető a fákra nehezedő stressz. Dr. Borovics Attila, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetének főigazgatója.
4: Vannak olyan beavatkozások, segítésnek mondanám, ami azonnali és kis kockáttal járó beavatkozások, például van egy adott területen X mennyiségű darabszámban fa, hogyha meggyérítjük, csökkentjük az egyetszámot, ritkítjuk, akkor kisebb vízmennyiséget igényel az erdő, tehát azonnal egyfajta vízstressz csökkentő hatástól kell érni, ez egy egyszerű beavatkozás, holnap is megtehetjük, akár télen szoktunk egyébként gyéríteni, és akkor a fák 10-20%-át kigyérítve azonnal a stresszt csökkentjük. Ugyanígy a különböző erdőművelési módszerekkel, erdőgazdálkodási módszerekkel, erdőkezelési módszerekkel tudjuk azonnal segíteni az adaptációt, az erdeink alkalmazkodó képességét. Őshonos, számunkra kedves tölgyekről, ami egyébként Törökországban, Görögországban, Bulgáriában már most is melegebb, százabb helyen tenyésznek, volt elég idő, elég generáció, hogy ott ezek szelektálódjanak. Ha ezt a magkészletet kipróbálom itt, egy ember által segített vándorlással, akkor azonnal néhány nap alatt egy 50-100 évnyi változást tudok azonnal ellensúlyozni. Nagyon könnyű a megoldás, csak tudás kell hozzá. Mindezt a megoldást egyébként döntéstámogató eszközökkel segítjük. Tehát erre az adott területre, ahol én most állok, rá tudok zoomolni, be tudom klikkelni, hogy plusz 30 év, és megmutatja, hogy Európában hol vannak olyan erdőállományok, őshonos erdők, amelyeknek a szaporítóanyagát idehozva plusz 30, plusz 50 évet tudok még nyerni.
10: A következő időszakban nagyon sok embernek nagyon sok szaktudást kell koordinálnia. Erdészek, ökológusok, természetvédők, vadgazdálkodási szakemberek és döntéshozók összehangolt munkájára van szükség. A kutatásnak és a gyakorlatnak szoros együttműködésre van szüksége, és az innovációkat bevetve kell új irányokat kijelölni, hiszen az elmúlt évtizedek biztos tudását sajnos felülírja az a nagyon gyors változás, amit az emberiség indukált.
2: És persze nagy kérdés az is, hogy ebben a nagyon gyors klímaváltozásban mi vár például az olyan kifejezetten vízfüggő ágazatokra, mint például a haltenyésztés. Az idei év riasztó válaszokat adott. Ahogy azt a múlt héten már hallhatták, Sáregres réti majorban több száz tonna hal pusztult el a pocsolyává száradt tavakban. Lévai Ferenc, az Aranypony ZRT vezérigazgatója szerint azonban egy átfogó, országos kotrási és rekonstrukciós program segítségével a tömeges halpusztulás elkerülhető lenne. Sőt, a halastavak víztározó kapacitásának növelésével az öntözési kapacitás is jelentősen nőne, figyelmeztet a szakember.
12: Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz.
2: Hát idén tényleg valósággá vált ez a pásztorpanasz, nagyon sok tó gyakorlatilag eltűnt. Kialakult egy olyan helyzet, hogy a vízért versenyeznek a mezőgazdaság különböző ágazatai. Van, aki öntözni szeretne, van, aki halat szeretne tenyészteni. Össze lehet-e ezt egyeztetni Lévai Ferenc szerint?
13: Nézd, a törvény egyértelműen fogalmaz. Vízhiány esetén megállapítja az okvetlenül ellátandó sorrendet, ez úgy szó, hogy az legelső nyilván a személyi higiénia ellátás, tehát minden, ami emberhez kötődik. A következő vízhiány esetén az itatott állatok ellátása, ez alapvetően azt szolgálja, akik ugye legelnekint vannak, tehát rászorulnak a helyben lévő vízkészlet használatára. A következő az itatott állattal egy rangon van a halastavak vízellátása és a természetvédelmi célú vízmegtartás, amit úgy fogalmaznak, hogy az ökológiai víz, ami általában a teljes feltölthető vízmennyiség 50%-a, tehát legalább annyira meg kell maradni, tartania, hogy ne boruljon fel az ökológiai élet, és a havas tavaknál is ez van, hogy legalább a felének meg kéne tartania, hogy a benne lévő termelés, ha visszafogott is, és kisebb mértékű is, és csökkent is, de ne semmisüljön meg. És csak legutoljára jön a jelenleg érvényes törvény sorolásba a gazdasági célú visszahasználás, amiben már minden benne van, az ipari víztől kezdve az öntözésig is. Igaza van egyébként, vízháború kezdődött Magyarországon, csata van a vízért. Milyen megoldásai vannak ennek a vízháborúnak? Először is úgy gondolom, hogy a halastavak megléte, 100-150 éves halastavakról beszélünk, az elsőket még a 800-as évek végén építették, és folyamatosan alakult ki ez a 27 ezer hektárnyi, mintegy 300 millió köbméter kapacitással bíró halastó rendszer az országba, ami ma természetvédelmi és vízmegtartási kincses kamrája az országnak. Ennek a fejlesztését lehetne úgy továbbiakba patronálni, hogy a vízmegtartó képesség nőjön, és mint magyar állampolgár mondom, nem mint hallgatta. Európában nem a legfontosabb kérdése a halastavaknak, hogy hány tonna halat termelünk bennük. Az bennük lévő elképesztő fajgazdagság, ez a biodiverzitás, hogy nálunk minden van. 5 percre lehet csak leülni a partra, hogy ne láss valamit. Mindig látsz madarat, békát, tovaúszó teknőst, egy vízisiklót, egy kirepülő kérést. Élet van körülötted, ha egy tópartra leülsz. Elmehet menni 3000 hektár kukoricást, búzát, szőlőt, bármit megnézni, a világon semmit nem fogunk találni. Az öntözés ott kell fejleszteni, és ott van a lehetőség, ahol két dolog van. Adott a víz legalább valamikor, és adott a talaj, amit érdemes öntözni. Nem mindenhol lehet öntözni, és nem mindenütt célszerű az öntözés.
2: Igen, de mondjuk alkalmasak arra a halastavak, hogy felfogják az esetleges vízbőséget. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk a foggazdálkodás szóba jöhet, tehát elárasztani területeket, alkalmasak lehetnek-e ezzel párhuzamosan mondjuk a halastavak is arra, hogy a felesleges vizet megfogják, betárazzák, és azt később akár odaadják, akár öntözésre.
13: Ezt csináljuk ma is. Ma ez történik. A halastó nem használja el a vizet. A halastó tározza. A benne lévő termelés nem vízhasználó, a vízben történő folyamatok az vezénylem. A víz megmarad. És ez az óriási érték halastavaknak. Igen, jó mondta. Novembertől, amikor megjön az esősebb időszak, márciusig, amíg van eső, addig a halastavakban lehet csak vizet tárolni. Nincs más. Nagyon kevésen lehet kivezetni a tájba, mert nincs akkora terület, nincs annyi vízmennyiség. A halastavakat, ha a bennük lévő mintegy 30-40% iszapot kikotornánk, 100-150 millió köbméterre több vizet tudnánk találni. A legegyszerűbb lenne a magyar halastava rekonstrukciója. Ez mindig állami feladat volt, még a Horthy korszakban is, és később is. Magából a gazdálkodásból nincs akkora bevétel soha, hogy mondjuk a 1 millió köbméter iszapot eltávolítsunk a magyar halastavakból. De az 1 millió köbméter visszatartását jelenteni meg a legolcsóbb vízmegtartást. A másik, az öntözésnél el kell érni azt, hogy aki öntözni szeretne, az adott vízkészlet mellé telepítsen vízmegtartása alkalmas, megépített, mesterséges tárolást, ahol nem halat termelünk, hanem biztosítjuk azt a vizet, ami télen, koratavasszal még esetleg megvan, biztosítjuk akkor, amikor mondjuk elindul május-júniusban az öntözés. Hát az nem állapot, hogy én öntözök, a te halad meg megdöglik.
2: Néhány szóban arról, hogy mire számíthatnak a vonattal indulók, a vonalban Jancsorák Bence, a MÁV Infarm munkatársa. Jó reggelt kívánok!
14: Köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. A győri fővonalon Almásfüzitőnél tart még a karbantartás, az S10-es vonatok megállás nélkül áthaladnak, Almásfüzitő felső és Almásfüzitő között pótlóbusz szállítja az utasokat. Karbantartás miatt több vonalon is változásokra kell számítani az éjszakai és a hajnali járatok közlekedésében. A Füzesabony Debrecen, a Püspökladány Biharkeresztes, valamint a Dombóvár-Kaposvár vasútvonalon az esti és a hajnali órákban pótlóbuszos közlekedésre kell számítani. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. Jó utazást kívánok!
2: Fél hat múlt egy perccel édes gyümölcs keserű termelők felemásra sikerült az idei dinnye szezon. Részletek a hírek után.
15: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Mikja György nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Több ember meghalt egy repülőgép balesetben Miami-ban. Ma estig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Folytatódik a nyárias idő. Több halottja és súlyos sérültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszállópályán, túlfutott azon és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsenhalt tartományban tartott választáson. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit, a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy egyszerűsítik a felvételi folyamatot, és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken. Ma még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján érhetők el. Krasznahorkai László kapja a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét. A Nobel-díjas magyar író közösségi oldalán közzétett információk szerint a legnagyobb német állami kitüntetések egyikét Frank-Walter Steinmeier államfő szeptember 8-án adja át. Itthon napos időre számíthatunk eső nélkül, időnként fátyol felhők lesznek az égen, a déli esre forduló szelet főként az északnyugati és nyugat-dunántúli területeken élénk lökések kísérhetik. A hajnali 8-13 fok után napközben 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: És akkor néhány szóban az időjárásról. Budapest belvárosában 14 fokot mértek, Győrben 11 fok van, Sopron 14 fok, Szombathelyen 12 fokot mértek, Veszprémben 14 fok van, Zalaegerszeg gyenge szélfúj 13 fok, Kaposvár szélcsend 12 fokot mértek, Siófokon 17 fok van, a Balatonvize 22 fokos, Pécsett 15 fok van, Pakson 10 fok, Baján szélcsend 11 fok, Kecskeméten gyenge északkeleti szélfúj 13 fokot mértek, Egerben 14 fok van, Miskolcon szélcsend 10 fokot mértek, Szolnok 12 fok van, Debrecenben 11 fokot mértek, gyenge északkeleti szélfúj, Nyíregyházán gyenge északi szél mellett 10 fokot mértek, Zámonyban 7 fok van, Szegeden 11 fok, Békéscsabán 10 fok, és Kékestetőn mérsékelt délkeleti szélfúj 9 fokot mértek.
1: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: Fél hat múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok, itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a mikrofonnál Újhely Zoltán. Néhány ajánlat a következő fél órából. Növekvő igények, csökkenő fogyasztás, burgonyát ne szemre válasszunk, kérik a termelők.
16: Gondoljanak hámozás közben arra, hogy egy gazdálkodó családot segítenek azzal, hogy eladja az összes féle méretét, amit terem a földben. Egy jó krumpli, az jó ízű krumpli, és ez alapján kellene megkülönböztetnünk az összes terméket.
2: Kiváló minőség, de nyomott ár, az áruházláncok dínyi akcióit a termelők fizették, panaszolják a gazdák.
17: Az áruházláncok kereskedelmi fölényt kihasználva törik le az árat, egyes áruházláncok elkezdik, és a többi áruházlánc is csatlakozik, mert mindig mindenki a legolcsóbb akar lenni, és hát ez a termelők szempontjából nagyon káros.
2: Hatig ma is hajnaltáj itt a Kossuth Rádióban, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő Kulik Bence. Számtalan fajta, ezernyi tulajdonság, de sok vevő mégis a héj alapján választ. A krumplihoz elvileg ma már felhasználási javaslatot is mellékelnek az eladók, az ömlesztett áruk esetében azonban gyakran hiába keressük a cetliket. A találomra vásárlás viszont könnyen megbusszulja magát. A sütéshez ajánlott C-típusú krumpli például főzés közben nagy eséllyel szétesik. Mire figyeljünk, hogyan válasszunk? Bozsik gazda beszélgetése.
18: egy ifjú pár fogadott és készültek, mert előtte konzultáltunk, hogy a burgonyát térképezzük fel, hiszen nem tudom egyáltalán a főzési típusok, burgonya A, B, C, Lili előtt mennyire ismert?
19: Nem olyan régóta tudok arról, hogy vannak ilyen osztályzások.
18: Nákics Olivia.
19: De azóta is nagy hasznát veszem.
18: Józsi elment az egyik áruházba, és szétnézett.
20: Kétféle ömlesztett burgonyát láttam az üzletben.
18: Budai József.
20: Sárga, illetve piros megnevezéssel ezek eltérő árban, illetve eltérő kóddal lehet ezeket megvásárolni, viszont vannak előre csomagolt burgonyák, amelyen fel van tüntetve az ABC főzési típus, illetve a származási ország és a fajta név is.
18: Hoztam én is kétféle burgonyát. Az egyik Basa nevű fajta és a főzési típus, tehát például egy finom burgonyasalátát, nem tudom azt mennyire szeretik, egy finom burgonyasalátát lehetne belőle készíteni. Tehát, hogyha rajta van ez az ABC, akkor végül is a fajta név az azért lenne jó, mert ízben azért csak van eltérés az adott kategórián belül is.
19: Meg jó lenne, hogyha föl lenne tüntetve, hogy A, B vagy C típusú, mert én is azt tapasztalom, hogy a nagyobb központi helyen lévő boltokban az előre csomagolt krumplik esetében föl van tüntetve, de sem az ömlesztetnél nincs. Sem a piacon, én pedig az a fajta vagyok, aki inkább piacon szeretem beszerezni az alapanyagokat, ott meg pláne nem tüntetik fel.
18: Mint ahogy ezen a két ömlesztetten, tehát csak annyit tudunk, hogy sárga meg piros, de ez nem jelenti azt, hogy egy sárga ne lehetne A, B, C főzési típusú, vagy egy piros nem lehetne A, B, C főzési típusú, tehát erről semmit nem tudunk, csak a héj színéről.
20: Így van, viszont az üzletben találtam A, B, illetve C típusú zacskós burgonyát. Valamelyiken padásburgonya megnevezés volt, valamelyiken Mozart fajta név, ezek mind Magyarországról származtak.
19: Egy másfél évben tudatosult bennem, hogy tényleg a célnak megfelelő alapanyagot válasszak, és ebben lenne nagy segítség, hogyha a boltok, a kereskedők segítenék az én választásomat, fogyasztói döntésemet.
18: Az A típus az jó salátának, az a legkevésbé szétfővő, a B típus az egy elasztikus, tehát abból szinte bármit lehet készíteni, a C pedig az, amelyik nagyon szétfővő, legjobb püréknek például, vagy krumplis tésztákhoz, tehát amikor szeretnénk azt, hogy szétessen a burgonya. Sikerült C-típusú burgonyát venni?
20: Így van, sikerült C-típusú burgonyát venni. A záruházban mind a három típus megtalálható. A C-típust választottam a burgonyapüré elkészítéséhez.
21: Romló jövedelmezőség, növekvő kockázat, lutrivá vált a burgonya termesztés Magyarországon, mondják a termelők. A fő gond a klímaváltozás. A csapadékos, hűvösebb éghajlatot kedvelő krumpli csak vegetál a hőségnapokon, de komoly gondot okoz a növényvédelem és a fogyasztói szokások változása is. Az ágazat mélyrepülését a statisztikák is mutatják. A néhány éve még 16 ezer hektár körüli termőterület mára 6 ezer hektár alá csökkent. Bicsák Eszter összeállítása.
22: Méret elvárás abszolút van, tehát ugye alapvetően ez a 40 mm plusz, de az összes áruházlánc próbálja erőltetni az 50 mm pluszot, ami nekünk egyébként hatalmas kiesést jelent 40 és 50 között.
23: Mondja Csizmadia Imre termelő, aki családi gazdaságában többféle burgonyával is próbálkozik.
22: Hogyha bátoríthatom a fogyasztókat arra, hogy hámozzák meg a kis krumplit is, gondoljanak hámozás közben arra, hogy egy gazdálkodó családot segítenek azzal, hogy elegye az összes féle méretét, amit terem a földben. Egy jó krumpli, az jó ízű krumpli, és ezzel alapján kellene megkülönböztetnünk az összes terméket, tehát hogy gyöcsörtös, csúnya, vagy van valami szépséghibája. A krumpli szinte 100%-ban meghámozásra kerül, senki nem fogja az asztalon látni, hogy milyen formája volt neki.
23: És az még hagyján, hogy keletkezik egy nagy adag eladhatatlan méretű termék. A nagyobbik baj az, hogy régóta nem vagyunk önellátóak ebből az alapvető élelmiszerből. A termőterület a több évtized alatt kicsire zsugorodott.
22: Egyes adatok azt mondják, hogy 5060 hektár van jelenleg, mi a terakérelem alapján most azt látjuk, hogy 5600 hektár körüli ez a teljesen bruttó terület, ebben már benne van a vetőmagtermesztés is, ebben benne van az is, aki esetleg osztrák, illetve román gyáraknak termel külföldre. Valóság szerint, ami a magyar fogyasztókat elér, az 5000 hektár.
23: Azt mondta, hogy van egy régi elképzelés, hogy 5 évet kell nézni a burgonya termelésben, és annak az adatait kell figyelembe venni. Miért nem lehet ezt most megvalósítani? Azt mondta, hogy a felgyorsult világi termelési adatok miatt ezt most nem így kell szemlélni.
22: Most már nem engedhetjük meg magunknak, illetve a termelők nem engedhetik meg, hogy legyen olyan év, amikor a párnából veszik veszik elő a pénzt, vagy számítanak a következő évre. Ugye régi gabonatermelők is azt mondták, hogy egy év a földben, egy év a raktárban, egy év pedig a bankban. Ember legyen a talpán, aki ilyen számokat elő tud állítani. Annyira felgyorsult a világ, annyira modern technikák vannak évről évre, amik kijönnek. Nyilván ez egyéni döntés, hogy mikor adaptálódunk egy lézeres gyomirtóhoz, vagy egy optikai válogatóhoz, de előbb vagy utóbb ezeket a technológiákat meg kell venni.
23: Kecskés Gábor, a Magyar Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke. Én egészen biztos vagyok benne, hogy a gyors étteremláncok és a reklámjaik rosszat tettek a burgonya marketingének, mert ha most megnézünk egészséges életmóddal foglalkozó videókat, stb., akkor a krumpli nem szerepel az elsődleges ajánlott alapélelmiszerek között, pedig szerepelhetne. Ezzel nem lehetne valamit kezdeni?
0: Ez abszolút így van. Több olyan dietetikus vagy gasztroenterológus is ezt kihangsúlyozza, hogy a burgonya az kimondottan egészséges élelmiszer, de nem mindegy, hogy hogyan van elkészítve. És az is biztos, hogy azok a gyorsértermi termékek, amik hasábburgonya alapanyagként vagy hasábburgonyaként jelennek meg, azok nem tartoznak a kimondottan egészséges élelmiszerek közé, de azt is lehet látni, hogy Magyarországon is ezeknek az éttermeknek a száma nő. Ezzel a lakosság nem foglalkozik olyan kellőképpen, nincs olyan kellő egészségtudatosság még, akkor lesz, hogyha ezek az éttermek majd kezdenek bezárni, vagy nem olyan burgonyát árulni, ami nem annyira egészséges, sem van feldolgozva.
23: A másik dolog a feldolgozóipar, ebben hogy állunk?
0: A feldolgozóipar is folyamatosan szűkül Magyarországon, ami speciálisan burgonyát dolgoz föl, ilyen feldolgozóipar nincs is. Olyan feldolgozóipari üzemek vannak, akik részben időszakosan egy-két hétig, vagy esetleg egy hónapig dolgoznak föl burgonyát, de az sem mind magyar alapanyagból dolgozik.
23: Szükség lenne rájuk?
0: Abszolút, abszolút. Akkor lenne teljes a vertikum, hogyha lenne ipari feldolgozás is Magyarországon.
23: Mi hiányzik ehhez? Támogatás, akarat, termelők motiválása, hogy legyen üzemük is?
0: Én azt gondolom, hogy alapvetően ez gazdaságpolitikai koncepció, nem termelői akarat, hiszen hogyha kialakulnak olyan garantált felvásárlói csatornák, akkor vannak termelők, akik ezt jól tudják termelni. Jelen pillanatban nincsenek ilyenek, évtizedek óta nincs ilyen.
21: 3:45 lesz egy perc múlva. A vetésszerkezetben a búza és a napraforgó a meghatározó. A főbb haszonállatok közül a szarvasmarhák és a baromfi félék száma nőtt, a sertéseké viszont csökkent. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 elnevezésű felméréséből. A klímaváltozás ágazatra gyakorolt hatását a kutatás előzetes adatai is egyértelműen mutatják. A vízigényes kukorica vetés területének az aránya például a 2020-as 41,5%-ról 2026-ra 26,7%-ra zsugorodott. Részletek Felszegi Csabától.
3: Az Agrárium 2026 összeírás előzetes adatai szerint idén június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet hazánkban. Ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as adatokhoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent. Pusztai Béla Veszprém vármegye határában Balatonfőkajár mellett gazdálkodik mezőgazdasági területen, ám ahogyan mondja, főleg az asszály miatt egyre kevesebb értelme van a munkájának.
5: Kereken 50 hektáról gazdálkodom, most már hát 35-37 éve. Gabonafélékkel foglalkozunk, buza, árpa, tritikáli. Most egyre kisebb területen vetünk most már kukoricát és napraforgót. Meg minimális területen szokunk őszi borsót, fehérje miatt termelni.
3: Gondolkodik azon, hogy esetleg kisebb területen gazdálkodjon, vagy akár visszaadja a gazdálkodás a területet?
5: Hát gondolkodunk most már, hogy csökkenteni fogjuk a területet, mert ez az utolsó 3 év, ez egy nagy mélyrepülés a mezőgazdaságban. Igazándiból az input anyagoknak az ára jön vissza. Profitról sajnos nem lehet most már az utolsó 3 évben beszélni, főleg az idei év, ez a 2026, ez nagyon odavágós lesz a gazdáknak.
3: Az asszály miatt ilyen nehéz ez az év?
5: Igen, az asszály miatt itt már normális eső már nincsen. 4-5 hónapon belül nem volt egy komoly eső, ilyen 30-40 milliméterre gondolok. És ez valami hihetetlen. A születésem óta nem emlékszek ilyenre, hogy ilyen kevés csapadék legyen. A buzának az elvetését is kockázatosnak tartom, nem lehet látni egyelőre, hogy a buza is mitől fog kikelni.
3: Az őszi buzára gondolok?
5: Az őszi buzára gondolok, igen.
3: Mekkora kár, azt látja már most esetleg?
5: Több millió forintra rúgható ki, szerintem egy ilyen 3-4-5 millió forintos kár biztos van az oszály miatt. De még ez lehet, hogy több is lesz.
6: bármilyen kompenzációra számíthat?
5: Bevonatva az oszálká jelentése, de nagy remény nincs hozzá, ugye már mindenkinek kéne az oszálkára. Most kinek adjanak, ez meg is érti az ember.
6: Az, hogy eladja a területet, ez felmerült már?
5: Hát kismértékben az is felmerült a területet, de azért hozzá vagyunk azért nővel, most már össze vagyunk ezekkel a területekkel szokva, így nem biztos, hogy sor kerül el, de hogyha több ilyen év lesz, akkor nem tudom, szünetültetjük a mezőgazdaságot, vagy egy évben kétszer-háromszor megtársázzuk a területet, nem is kérünk rá semmit, azt majd várjuk a jobb éveket.
6: Gondolkodik, hogy feladja esetleg?
5: Hát lassan következnek majd a nyugdíjas évek, azért még egy pár évvel később lesz, de lehet, hogy szüneteltetni fogjuk a gazdaságot, még az is előfordulhat egy-két év után.
3: A koncentráció erősödését mutatja az is, hogy 2023 és 2026 között az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület mérete 18%-kal nőtt, megközelítve ezzel a 33 hektárt. Mindazonáltal egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Mindez arra utal, hogy egyre nagyobb szerepet kapnak a többfajta tevékenységet végző gazdaságok.
5: Vegyes gazdaságot tartunk fönn minimális állatlétszámmal, de ebben sincs semmiféle haszon, semmiféle profitot nem lehet belőle kivenni. Hát az idén volt olyan terület 5 hektár réten, nem balasztunk kettő körballa, nem lett 5 hektár réten, ahol tavaly előtt 15 meg 18 szokott lenni.
6: Disznót, illetve birkát látok itt az udvaron, de tehenük már nincsen, régebben volt. Azt se érte meg?
5: Hát most ma a tehén is egyáltalán nem éri meg. A tehének az átvételára is olyan alacsony, hogy igazándiból nem lehet kigazdálkodni a költségeket, nem lehet kigazdálkodni. Nincs semmiféle. Ilyen szárosság mellett, amivel egyáltalán nincs fűszérna, nem lehet kaszálni. Lucerna is egy évben egyszer, ha meg tudjuk kaszálni a lucernát, nagyon kevés bálajőre, így a tejtermelés is teljes mínuszos.
3: Ahogyan Pusztai Béla mondja, azért is gondolkodik a gazdaság feladásán, mert lassan nyugdíjas korba lép. A gazdák életkora ugyanis alig változott az elmúlt években. 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatár is betöltötte, a 40 év alattiak aránya pedig mindössze 10%, áll a Központi Statisztikai Hivatal friss agrárium felmérésében.
21: 3:46 múlt 4 perccel. A szedésnek már vége, de a hipermarketekben még érdemes keresgélni, vagy inkább kopogtatni. Felemásra sikerült az idei dinnye szezon. Napsütésből nem volt hiány. A termés már a szokásosnál jóval korábban mézédesre érett. A hőség miatt azonban az egyébként eltérő érési idejű fajtákat gyakorlatilag egyszerre kellett szedni, ami pillanatok alatt lenyomta az árakat. Július elején 1 kiló dinnyéért még 100-120 forintot kaptak a termelők. Ez két héttel később 60-70 forintra esett vissza, ami viszont sok helyen már az önköltségi árat sem fedezte. Zsoldos Barnabás riportja.
7: Az már köztudott, hogy a szabadföldi dinnyetermesztés utolsó fázisa Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, a nyírségi homokdombokon. Paposon valamikor a kiültetés, a palántázás előtt beszélgettem Papincsák Lajos néval, Irénkével. Hogyan sikerült a dinnyetermesztés? Erre vagyok most elsősorban kíváncsi. Behozza a szabadföldi termesztés azt, amit gondolt?
8: Sajnos ebben az évben túl nagy volt az a száj, és hiába locsoltuk, meg öntöztük, nem tudtuk megvédeni a napi éget lett sok dinnye. Mivel ilyen nagy erős sugárzás is volt, az szerintem nem befolyásolta a cukorfokát. Édes dinnye volt, jó ízű dinnye volt, mivel nem több beoltott, hanem saját gyökerű, de ez a nagy meleg se jó neki. Az a 35 fok az elég lett volna bőven.
7: Hány hektáron termesztett?
8: Hát most nem sok, 2 hektáron volt.
7: Milyen fajtát?
8: Volt a grizzly, a karisztán volt, megvetettünk, csak azt úgy saját helyére, vetettem a régi fajtát, a szvíd dinnyét. Még az bírja a legjobban, az bírta most ezt az időjárást.
7: Akkor lassan vissza kell térni a régihez, valamikor az is itt a nyírségi homokon termett. Van piaca? El lehet adni? Mert ha jövök, megyek az úton, látom, hogy dinnye van mindenütt.
8: Igen, van dinnye. Sokszor a kereskedők a küllemre mennek. Nem az ízre, hanem a küllemre. De hogy milyen ízű, nem foglalkoznak vele. És ez ez a régi fajta hiába ilyen rózsaszín, nem pirosbélű, de nagyon édes. Szerintem a legjobb cukortartalma neki van.
7: Nagyságra mi az, ami most a piac keres? Gondolom van különbség a piac és az egyéni vásárló között.
8: Hát csak a nagy dinnyét keresik általában, 8 pluszosokat. Azt kell itten a kereskedőknek is. Az egyik kereskedő azt mondta, azért szereti a nagy dinnyét, mert ha ketté vág egy 15 kilóst, akkor 8 kilót ad el, és nem az, hogy egy 8 kilós ketté vág, akkor csak 4 kilót ad el.
7: Hogy hova viszik, azt tetszik tudni? Külföldre, Európa más országaiba, vagy bevásárlóközpontokba?
8: Általában, ha felvásárlók veszik, azok bevásárlóközpontnak külföldre is viszik, Lengyelbe. A múltig ezek nagyon letörik a dinnyárát, most az idén is észlelhető volt, mert a kereskedők, hát szégyen ezt mondani, de nagyon minimális árat, 80 forintokat ígértek a dinnyéért, és ők meg az úton adták 400 forintért.
7: Oda tetszett adni, vagy muszáj volt? Nem. És így is elment a dinnye.
8: Azért is nem adtuk oda annyiért, mivel nem volt olyan mennyiségű kötés.
7: Van még tart a dinnyeszedés?
8: Mi már a végén járunk, minimális van.
7: De azért nem ment el a kedve a dinnye termesztéstől, tehát jövőre is lesz.
8: Megmondom őszintén, nagyon gondolkodok, hogy abba hagyom, mert nem éri meg. Azért, hogy csak a saját pénzünk jöjjünk vissza, és csak dolgozunk, csak azért csináljuk jobban, mert szeretünk dolgozni, benne voltunk gyerekkorunk óta, de azért, hogy mindig csak más járjon jó, azért nem fogunk dolgozni.
7: A kereskedők jöttek, kopogtattak, vagy hogyan zajlik ez?
8: Mi szedjük le, mindig, amikor a kereskedő jön, mondja, hogy kell 10 mázsa, vagy 5 mázsa, akkor kimegyünk a családdal, és leszedjük.
7: A család áll helyt, meg az ismerősök, barátok, gondolom én. Hány ember kell ilyenkor mozgósítani?
8: Nem nagyon mozgósítottunk, mert a fiammal szoktam menni, akkor az öcsém jön segíteni, meg az unokám.
7: Nem kell elvenni a kedvét.
8: Nem vesszük, mert így szokja meg a munkát.
7: A héten lesz még dinnyeszedés?
8: Hát ahogy kérik, igen. A hétvégére tervezzük. Csak átjárjuk a területet, mert ugye a napi égetet azt nem viszik.
7: Ugye a vége az azt jelenti, hogy az étkezési dinnye szedése befejeződik, de hát utána még nagyon sok kis dinnye van, amiből az itteni asszonyok igen finom savanyúságot tudnak készíteni. Ön is szokott?
8: Igen, szoktam. Még az idén nem raktam, de szoktam.
21: Idén egyébként mintegy 3480 hektáron palántáztak görögdinnyét a termelők. A termés 160 ezer tonna környékén alakult, ami mintegy 46 tonna per hektáros termés átlagot jelent. Ez nem rossz, persze csak akkor, hogyha van piac is. A magyar dinnyének mintegy egyharmada exportra kerül. Idén azonban komoly gondot jelentett az európai kereslet visszaesése, a piacukra zúduló észak-macedóniai és albániai dinnyedömping, ami padlóra küldte az árakat. A hazai dinnyetermesztés központja idén is Békés megye volt. Milyen évet zártak a kertészek? Horváth Szabolcs kérdez.
4: Békés megyéről még mindig bátran lehet állítani, hogy a dinnyetermesztés igazi fellegvára. Megnézzük azért éves szinten, legalább a hazai kiváló mézédes görög dinnyének az egyharmada. Itt ezeknek a gazdáknak a keze alatt terem meg. Göcő Mátyással, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnökével beszélgetek arról, hogy végül is milyenre is sikerült az idei szezon, milyen problémákkal kellett idén ismételten megküzdeni a dinnyetermelőknek. Hogy alakultak az árak? Milyen volt a termés?
9: El lehet mondani, hogy 2026 termelők szempontjából nem egy sikeres évnek mondható. A termeléssel kimondott anomáliák nem voltak. A tavasz megfelelő volt. Május-júniusi időszakban is elfogadható időjárások voltak. Komoly jégveréssel nem számoltunk az idei évben. Egyedül a viharos szelek okoztak néha gondot a gazdáknak. A növényeket átforgatták, megtekergették, ebben sokat kellett küzdeni a termelőknek. Szezon indulása az ugye a nagyfóliás korai termesztésből, azt lehet mondani, hogy június 10-e és 15-e között indult meg, ami jónak mondható, ugye így a szezont egy szűk 3-2 héttel előrébb tudtuk hozni, és alagutas termesztésből is július elején elkezdődtek a szedések. Az időjárás kegyes volt, igazi nyári meleg időről számolhatok be júliusban, és megfelelő, szinte azt lehet mondani, az utóbbi évek talán legjobb minőségű görögdinnyével találkozhattak a fogyasztók a piacokon és az áruházláncokban.
4: De mi történt azután, hogy nem volt jó a 2026-os év, hogyha ennyire jó volt a termésnek a minősége, gondolom, hogy a mennyiség is jó volt. Mi történt az árakkal? Mi okozott nagyon nagy problémát idén?
9: Azt lehet mondani, hogy igen, a szezon az jól indult, de az ugye, amit egyes áruházláncok elkövettek július közepén, amikor az exportpiaci árak sem indokolták 155 forintos fogyasztói árat, ezek ugye a szezon elején nagyon komoly károkat okoztak a gazdáknak, mert 155 forintos fogyasztói árnál már, amit a termelő kap a görögdínyéért, az nem fedezi gyakorlatilag a bekerülési költségeket. Ez ugye nagy problémát okozott, és termelők arra összpontosítottak ugye, hogy próbálják menteni a mentetőt, és hamarabb lesz a termést eladni. Ez egy dömpinget is jelentett július végére, és azt lehet mondani, hogy az áruházláncok kereskedelmi fölényt kihasználva törik le az árat. Ugye egyes áruházláncok elkezdik, és a többi áruházlánc is ugye aztán csatlakozik, mert senki sem akar lemaradni az árversenyben. Mindig mindenki a legolcsóbb akar lenni. És ugye hát ez a termelők szempontjából ez nagyon káros.
4: Emellett a hazai fogyasztás az hogy alakult?
9: Azt lehet mondani, hogy ugye mivel egy jó nyár volt az idén, a fogyással nem volt probléma. Gyakorlatilag a görögdínye az idei évben is a legolcsóbb gyümölcs volt. A nyár nagy slágere, a nagy kedvenc. Ugye magyarországi termés egyharmadát exporton értékesítjük. Ez ugye azért jó, mert így mindig egy kiegyensúlyozott ellátást tudunk biztosítani a hazai piacokra, és ugye az áruházláncoknak, és ugye azokat a mennyiségeket pedig az exporttal ugye tudjuk levezetni, és ezáltal mindig arra törekszünk, hogy Magyarországon legyen megfelelő mennyiségű görögdínje a fogyasztók számára.
4: Már látszik egyébként a jövő, vagy legalább a jövő év, tehát ismételtem, vannak olyan dinnyetermesztők, akik feladják a harcot, vagy ettől függetlenül azért megy tovább minden, aztán hát majd látják.
9: Itt ugye egy nagyon komoly összeget fektetnek bele egy hektár görögdínje előállításába, és hogyha az a haszon már nem annyi, hogy ezt a nagy összeget megérje belefektetni és hatalmas kockázatot vállalni érte,

0: aznak ugye még ez az augusztus végi, szeptember elejé értékesítést is ugye megnehezíti a számukra. Én azt látom, hogy szeptember közepéig a nyírségben biztos, hogy lesz magyar görögdínje.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnal Tája, Kossuth Rádió vidékmagazinja, de maradjanak velünk, mert hamarosan kezdődik hírműsorunk a felkelő Benyóritával. A hangmérnök Lajár Rita, a gyártásvezető Szöllősi Éva és a szerkesztő Kulik Bence nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Minimalizálja a termelési költségét és maximalizálja az eredményét a BASF Systeva csávázási technológiával Árpában. Lombvédelem és élettani hatás egy lépésben.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a fiatal művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pibon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, szeptember 7-én, hétfőn. Isten éltesse a Reginákat és a Dusánokat nevük napján. Én Benyó Rita vagyok. Továbbra is napos, késő nyári idő lesz. Az esernyőt most is otthon hagyhatják. A híreket és benne az időjárás részleteit a Krónika szerkesztőitől hallhatják.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
8: A szélsőjobboldali AfD nyerte a német tartományi választást.
7: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
8: Ma még nyári meleg lesz, majd a hét közepén hideg fronthoz lehűlést és esőt.
7: Most pedig következnek a részletek. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsenhalt tartományban tartott választáson. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. Németországból Dizseri Dóra tudósított.
9: Németországban második világháború óta nem volt példa, hogy egy részben szélsőjobboldaliként is jegyzett párt kormányalakítás közelébe juthasson, kormányt alakíthasson egy tartományban. Emellett ugye szövetségi szinten is azért komoly üzenete van az AfD előretörésének és ennek a tényleg óriási eredménynek. Méghozzá az, hogy a szövetségi kormány az egy rendkívül népszerűtlen kormány, Friedrich Merz népszerűsége mély ponton van, 13-15% köré teszik, és ezzel az egyik legnépszerűtlenebb kancellár jelenleg Németországban, és ez is egy erős üzenet annak, hogy bizony a németek többsége, a német választópolgárok jelentős része elégedetlen a szövetségi kormány munkájával. Ebből a két okból adódólag, bár Sachsenhalt egy elég kicsi tartomány, itt a német választópolgárok csupán 2,5%-a él egyébként, mégis ugye azt látjuk, hogy nemzetközi figyelem középpontjába került ez a tartományi választás, és hát ez tulajdonképpen a részvételi arányon is meglátszik. 80% körüli részvételi arányról beszélnek a német közmédiában, ez amúgy egyébként ilyen 60% körül szokott lenni tartományi választásokon, szóval ebben is történelmi rekordot döntöttek.
8: A baloldal, a zöldek és a szociáldemokraták 9% körüli eredményt értek el.
7: Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott hétvégi tárgyalásokat.
8: Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff és az elnök veje Jared Kushner üzletember előbb Vlagyimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon.
7: Az orosz külügyminiszter szerint a nyugati országok vádja, miszerint Moszkva részese volt a lipcsei drón incidensnek, valójában egy igazi háború

0: kezdetét jelenti.
1: Szergej Lavrov a Rosszia egy televíziónak nyilatkozva kifogásolta azt is, hogy a német kancellár azt mondta, ismét Európa első számú katonai hatalmává teszi Németországot.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
0: A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap, a Die Welt írt.
1: A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a cég, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. Korábban 4 németországi gyár bezárásáról döntöttek, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Karner Miklós, az Autós Élet magazin főszerkesztője azt mondta, az európai autóipar nehéz helyzetben van, a Volkswagen pedig kiemelkedően fontos szerepet játszik a piacon.
3: Kínában nem megy olyan jól a kínaiaknak, és ugye Volkswagennek is a legnagyobb problémája, hogy a kínai piacról tulajdonképpen kiszorult a többi európai autógyártóval együtt. De mondom, ez egy elég furcsa helyzet, mert otthon, Kínában a kínaiak sem tudnak igazából profitot termelni. Európában viszont nagyon-nagyon erőssé váltak az elmúlt időszakban. Jelentős mennyiség autót adtak el az elmúlt években, már és főleg most az idejében.
0: Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.
1: Egri Gábor azt mondta, enélkül 6-700 vállalkozás kerülhet veszélybe. Szerinte a megoldás alapvetően az lenne, ha a piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de azt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány.
4: Figyelembe véve a nemzetközi jegyzéseket és a kialakult ellátási helyzetet, kb. 60-70 forint per literre kellene emelni ahhoz üzemanyagárakat a totemoszlopokon, és a különbséget a nagyker-kisker árak között, hogy az import Magyarországra visszajönne, egy ellátási biztonság álljon föl, és utána a kormány természetesen egy támogatási rendszerrel a rászorultsági alapon tudja tompítani ennek a hatását. 22 óta sugalljuk a politikának, hogy nem az árakat kell kordában tartani, hanem a vevőket kell támogatni.
0: Jelentősen 500 millióról 5 milliárd forintra emelkedik a környezetvédelmi bírság összege, és 2027 elején megalakul a környezetvédelmi főhatóság, jelentette be a napokban a miniszterelnök. A cél, hogy növeljék a bírságok elrettentő erejét, valamint hogy egységes szervezeti keretben működhessen a jelenlegi szétszabdalt környezetvédelmi hatóság, amely kiemelten foglalkozik majd az akkumulátorgyárakkal.
1: A Gödért Egyesület elnöke Szegedi Ákos alapvetően elégedett a fejleményekkel, de kifogásolja a már megalakult munkacsoport összetételét, illetve hogy a Pest megyei kormányhivatal nem intézkedik a zajszennyezés ellen, miközben továbbra is számos panasz érkezik hozzájuk.
5: Tehát nem a gyárat szeretnénk bezáratni, hanem azt, hogy a lakosok normálisan élhessenek.
0: Átszervezik a pedagógus képzést, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen pedig megszüntetik ezt a szakot, közölte a szakminiszter. Részletek Zilai Zsuzsannától.
6: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ezt az oktatási miniszter jelentette be vasárnap a Debreceni Egyetem szenátusi ülésén. Lannert Judit szerint az előző kormány döntése miatt korábban széttagolták a pedagógusok képzését, amit újra egységesré tennének, hogy az átlátható és magas színvonalú legyen. Hozzátette. A magyar oktatás jövője szempontjából az egyik legfontosabb ügy a pedagógus képzés megújítása, és céljuk, hogy ismét tehetséges és elhivatott fiatalok válasszák a pedagógus hivatást, amihez megfelelő feltételeket kell teremteni. Lannert Judit kitért arra is, hogy egyszerűsíteni fogják a felvételi folyamatot, amiről a minisztérium hamarosan egyeztetést kezdeményez. Közben a debreceni polgármester a közösségi médiában arról írt, hogy az oktatási miniszter kérése miatt nem vehetett részt a tanévnyitó ünnepségen. A fideszes Papp László úgy fogalmazott, Lannert Judit nem tiszteli sem a debreceni egyetemet, sem a várost, sem a hagyományokat, ez pedig nem val európai és demokratikus gondolkodásra. Hozzátette, a miniszter egy szoros szövetséget próbál megbontani, de ez nem fog sikerülni.
1: Györfi Mihály Szolnok polgármestere is megkapta az üzenetet, hogy jelenléte nem kívánatos a tanévnyitón. Ő viszont éppen azért ment el, mert szerinte a városok és az egyetemek kapcsolata nem politikai ügy. A polgármesterek nem a politikát, hanem a települést képviselik.
0: Ma éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejcz Bálintó hallják. 2-2-es döntetlennel ért véget a Ferencváros-Újpest mérkőzés a labdarúgó OTP Banklig a 7. fordulójában. A derbi Nafradi 2 gólos előnybe került, innen tudott egyenlíteni a Lila-Fehér együttes, amely most ugyan tudott pontot szerezni, de 2015. december óta nem győzte le a legnagyobb riválisát. A másik két tegnapi mérkőzésen a címvédő Győri Eto 3-2-re nyert a Kispest Honvéd ellen, és Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. 29-20-as sikerrel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros csapata. A fővárosi zöldfehérek a montenegrói Budućnost otthonában ünnepelhettek, a találkozó legeredményesebb játékosa Omoregi volt, aki 7 gólig jutott. A 19. helyre rajtoló olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futamgyőzelmét ünnepelhette Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként hazai nagydíját nyerte meg. A második helyen csapattársát George Russell intették le, a dobogó harmadik fokára Max Verstappen állhatott. Teljessé vált a férfi vízilabda Magyar Kupa 4-es döntőjének mezőnye, utolsóként a Vasas jutott be, amely a Szeged ellen 2-es győzelemmel zárt. Az angyalföldieken kívül a BVRC, a Ferencváros és a Kaposvár maradt versenyben a trófáért. Stollár Fanni és amerikai társa Ezsa Mohamed búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A két játékos Hozumi és Klepács ellen lépett pályára, a japán szlovén 2-es 6-4-6-4 arányban győzött. A 16 éves teniszező Bevis Luisa szoros meccsen 7-6-7-5 arányú kétszettes vereséget szenvedett a Junior US Open első fordulójában az amerikai Jordan Hazlett ellen. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Közlekedés.
1: Aszfaltoznak az M3-as autópályán Bag és 60 között a Budapest felé vezető oldalon. A 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon a főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható.
2: Időjárás.
1: Marad a napos száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25 és 32 fok közötti értékek várhatók, nyugattól lesz a melegebb. Szerdán helyenként már 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy több ágazatnak is segítségre van szüksége az üzemanyagárak miatt.
1: A győri Audit is érinthetik a cégcsoport elbocsátásai.
0: Ma még lehet jelentkezni az őszi érettségire. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
8: Műsorajánló.
2: Napközben.
8: Lendület, gyorsaság és öntudat, illetve tapasztalat, megfontoltság és kitartás. Hogyan tudnak jól együttműködni a különböző korosztályok a munkahelyen? Miként lehet kezelni a különbözőségeket? És mit tud adni az egyik generáció a másiknak? De utána járunk annak is, hogy mi okozza a feszültséget az átkerti területekre költözők és a régebben az agglomerációban élők között. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
9: Jó reggelt kívánok ismét, 6 óra 11 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita, és nézzük mai témáinkat és vendégeinket. Magyarország az illegális cigaretta gyártás egyik európai központja. Egy francia riport magyarországi titkos gyárakig követte a szálakat. A NAV-val nézzük meg, mekkora üzletről és milyen hálózatról van szó. Ukrajna uniós csatlakozásáról Magyar Péter egyre több, korábbról ismerős érvet használ, miközben a magyar-orosz viszony látványosan változott. Rácz Andrással a magyar külpolitikáról és az új amerikai békekísérletről beszélünk. Megnézzük azt is, hogyan kormányoz a Tisza és hogyan rendeződik át közben az ellenzéki oldal. Hunyadi Bulcsúval elemzünk. Csütörtök óta nyilvánosak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Kiderülhet-e belőlük, melyik kórházban nagyobb a kockázat? Történelmi sikert ért el az AfD Sachsen-Anhaltban. Berlinből azt kérdezzük, kelet-német jelenségről van még szó, vagy átrendeződik a teljes német politika? És tudnak-e még nevetni a kutyák? Vendégünk lesz a Magyar Kétfarkú Kutyapárt frissen megválasztott elnöke.
2: Felkelő.
10: A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
9: Nincs olyan magyar kutatócsoport, amely elnyerte volna az Európai Kutatási Tanács támogatását a nemrég kihirdetett Starting Grant nyertesek között. Erről írt közösségi oldalán Pálinkás József atomfizikus egyetemi tanár. A Magyar Tudományos Akadémia volt elnökével Tatár Tímea beszélgetett ennek hátteréről és a szükséges lépésekről naptémája című műsorunkban.
12: Mit kell tudni magáról az Európai Kutatási Tanácsról, illetve mit is jelent ez a Starting Grant?
13: Ez egy európai kutatás finanszírozó szervezet, az Európai Tanácsnak egy intézménye. Olyan kiváló kutatási pályázatok alapján finanszíroz kutatásokat, amelynek az elbírálása európai szinten történik. Ez egy európai verseny. Nagyon szomorúan olvastam azt a hírt, hogy a 421 nyertes pályázat között egyetlen olyan pályázat sem volt, ahol magyar kutató vagy külföldről magyar kutató Magyarországra akart volna jönni.
12: Azt vettem észre, ahogyan olvastam a bejegyzését, hogy a szikár mondatok mögött azért nagyon komoly érzelmek is ott voltak. Felháborodottság, elkeseredettség, aggodalom. Jól éreztem?
13: Az aggodalmat, elkeseredettséget azt jól érezte, és nagyon fáj ez nekem, mert 2009-ben akadémiai elnökként én indítottam el egy olyan pályázati rendszert Magyarországon, ami azt célozta meg, hogy magyarországi kutatóhelyeket, kutatócsoportokat, magyarországi kutatásokat vonzóvá tegyünk. És hát az volt az elképzelés, hogy esetleg külföldiek is pályáznak, és pályáztak is. És én azt reméltem, hogy ez folytatódni fog, és lesznek olyan kiváló kutatók, akik Magyarországra jönnek, idehoznak embereket külföldről, tehát hogy mi része legyünk ennek az egész európai kutatási térnek. Ennek alapvető követelménye az, hogy legyenek európai szinten látható kutatóink. Sajnos sok tényező hatása következtében most nagyon rosszul szerepelünk. Azok, akik most a doktori fokozatok, a PhD fokozatok megszerzése utáni 7 évben olyan kutatási programot tudnak felmutatni, amivel elnyerik ezt a jelentős támogatást, hiszen 1,5 millió euró, 2 millió euró közötti összeget kapnak ezek a kutatók. Ez lehetővé teszi számukra, hogy ők vonzerőként jelenjenek meg Európában. Őnek is akkor nagyobb esélye van arra, hogy Európából, más országokból is, Magyarországról is tud oda vonzani tehetséges fiatalokat, és elindítsanak olyan kutatásokat, amiből 5-10 vagy 30 év múlva hatalmas áttörések lehetnek.
12: Mi minden állhat a háttérben, vagy mennyire van szerepe annak, hogy az elmúlt években azért a tudományos világban kialakult egyfajta bizonytalanság, szétaprúzódás, ugye a Hunren létrehozása, a konfliktusok a Magyar Tudományos Akadémiával, vagy például a Horizon programok elérhetetlensége. Mit gondol, ezek mennyire járultak ehhez hozzá?
13: Mindegyik hozzájárult valamilyen mértékben, és sajnos a bizonytalanság a legnagyobb probléma. Magyarországon nincs stabilitás sem az intézményi struktúrában, tehát 8 éve nincs stabilitás az egykori akadémiai kutatóhálózat körül, évente, két évente változik valami. Az egyetemeknél bekövetkezett változások szintén abba az irányba adottak, hogy nincs elegendő intézményi stabilitás, másik pedig, hogy nincs finanszírozási stabilitás sem, tehát azt érzékelték a magyar kutatók, hogy sokszor nem a teljesítmény, hanem a kapcsolatok döntik el, hogy ki kap kutatásra pénzt, és milyen intézmények kapnak kutatásra pénzt. Magyarországon rengeteg pénzt elpocsékoltak olyan intézményekre, amelyek semmilyen tudományos eredményt nem tudnak felmutatni. A hírünk Európában rosszabb, mint a valós helyzetünk, pedig a valós helyzetünk se jobb.
12: Mi az, amit mindenféleképpen máshogy kellene csinálni?
13: Az intézmény stabilitást meg kell teremteni, a kutatóhálózatot stabilan a Magyar Tudományos Akadémiához kell rendelni. Az egyetemeknél van egy évünk arra, hogy a változtatásokat megcsináljuk, és jelentősen finanszírozni kell a kutatások derékhadát, és külön finanszírozni kell az európai szinten, világszinten kiválókat. Ha koncentráljuk ezeket az erőforrásokat, akkor előre tudunk lépni, de ehhez komolyan kell venni a szakembereknek a véleményét, ha ezt nem teszik meg, akkor nem jutunk előre.
12: Lát erre most esélyt?
13: Van egy jelentős változás, ezen változásnak még nincs meg minden eleme, de látok esélyt arra, hogy egy szakmaibb és az egész szférára jobban odafigyelő kormányzati struktúra alakul ki. Én örülök annak, hogy van oktatási minisztérium, remélem, hogy az egyetemi kutatásokat, oktatás ez jobban fogja szervezni, és remélem, hogy a kutatóhálózatnak a helye és a irányítása is rövidesen kialakul, ez most az ígéret, hogy október körülre ez tisztázódik. Szerintem ez az időhorizont nagyjából rendben van. Reménykedjünk, hogy a legjobb szakemberek véleménye szerint alakítják ki ezeket a rendszereket.
9: Pálinkás Józseffel, a Tudományos Akadémia volt elnökével Tatár Tímea beszélgetett.
10: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
9: Egy francia televízió riportja szerint Magyarország az illegális cigarettagyártás egyik fontos európai központjává vált. A Tele France 1 stábja egészen magyarországi titkos gyárakig és a NAV raktáráig követte a szálakat. Azt vizsgálva, honnan érkezik a Nyugat-Európában elsősorban Franciaországban feketén eladott cigaretta. A piac hatalmas. Egy friss tanulmány szerint Franciaországban tavaly az elszívott cigaretták több mint 40%-a illegális forrásból származott. De hogyan kerül ebbe a történetbe Magyarország, és hogyan működnek ma ezek a nemzetközi hálózatok? Márta Renátó összeállítását hallják erről.
14: La France est le premier marché européen de cigarettes de contrebande. La plupart viennent d'Europe de l'Est et notamment de
15: Franciaország egyik legnézettebb televízió csatornája, a TF1 stábja a napokban annak járt utána, hogyan kerülnek az illegális eredetű, tehát fekete piacról származó dohánytermékek a francia utcákra. A riportban Párizs utcáin járunk először. Itt a turisták által kedvelt környékeken gyakran próbálnak rásózni az emberre ellenőrizetlen forrásból származó cigarettát 8-9 euróért. A riport Magyarországra, Budapestre kalauzol bennünket. Ideig vezette a francia újságírókat az illegális dohánykereskedelem európai útvonala. Az ellátási láncnak fontos gócpontja a magyar főváros. A riportban a Nemzeti Adó és Vámhivatal által lefoglalt illegális forrásokból származó több tízezer doboz cigaretta, valamint kartondobozokban mázsaszámra látható a nyers szárított dohány. A TF1 francia televízió riportja szerint az illegális dohánykereskedelem ma már nem egyszerűen néhány csempészből és egy-egy furgonból áll. Egész Európán átívelő, szervezett üzletről van szó, amelyben külön szereplők felelnek a gyártásért, a finanszírozásért, a szállításért, a raktározásért és végül az értékesítésért. Egyfajta nemzetközi bűnszervezetet, illegális ellátóhálózatot működtetve. Hasonló módon történik a kemény drogok, a heroin és a kokain terjesztése is. A riport bemutatja a NAV által lefoglalt illegális üzemeket is. Tisztán látható, milyen komoly technológiai háttérre van szükség ahhoz, hogy ekkora, szó szerint ipari mennyiségben lehessen illegális cigarettát előállítani. A lefoglalt gépek, alapanyagok és csomagolóanyagok jelzik, a bűnszervezetek jelentős pénzügyi erőforrásokkal és komoly szakértelemmel dolgoznak. A riportban a magyar hatóságok felvételein az látszik, hogy a NAV rajtaütésszerűen lefoglalja és lezárja az illegális dohánygyárakat. A fogás hatalmas. 156 tonna dohányterméket foglalnak le. Két férfit pedig letartóztatnak. A dohánytermékek persze nem csak tonnában, de euróban is mérhetők. A KPMG France tanulmánya szerint 2025-ben az Európai Unióban csak nem 42 milliárd szál illegális cigarettát szívtak el az emberek. Ez a teljes cigarettafogyasztás több mint 10%-a. Az illegális piac miatt az uniós tagállamok mintegy 16,7 milliárd eurónyi adóbevételtől estek el. Míg korábban elsősorban a csempészet, eredeti márkájú cigaretták domináltak, egyre nagyobb szerepet kapnak a hamisított dohánytermékek. A leglátványosabb példa erre a hatszög, Franciaország. A franciák Lexagonnak hívják Franciaország kontinentális részét. Franciaországban tavaly 20,5 milliárd szál illegális cigaretta fogyott el. Ez a teljes francia cigaretta fogyasztás több mint 41%-a. Tehát majdhogy nem minden negyedik elszívott cigaretta illegális forrásból származott. A keresletet önmagában a tiltás és a törvényi eszközök nem feltétlenül szüntetik meg, bár immár a snusz, avagy dohánypárna és a vép, az e-cigaretták is illegálisak Franciaországban, a dohányzás és az illegális dohánytermékek virágkorukat élik a nyugat-európai országban.
9: Márta Renátó összeállítását hallották tehát, és már itt van velem a stúdióban Szűcs Gábor László pénzügyőrezredes, főigazgató helyettes, a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársa. Jó reggelt kívánok! Ugye ez a riport, amit most közösen meghallgattunk, lényegében azt állítja, hogy Magyarország az illegális cigarettagyártás egyik központjává, európai központjává vált. Helytálló ez az állítás?
16: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a rádióhallgatókat! Nem feltétlenül erről szól a riport, vagy nem ez az üzenete valójában, hanem inkább azt mondhatnánk, hogy a francia televíziónak a kollégái a sajtóból értesültek a jelentős számú fogásról, elfogásról, amit a NAV realizált az elmúlt időszakban. Ez keltette fel a figyelmüket, és próbáltak egy olyan országba eljutni, interjút készíteni, ahol ezzel a témával kapcsolatban lényegi információkat tudnak szerezni.
9: Ugye a riportban is elhangzott, hogy itt komplett gyárak lettek gyakorlatilag felhúzva, majdnem olyanok, mint hogyha egy valós cigarettagyár lenne. Ebbe azért kell dohány, papír, sok minden. Ez azt jelenti, hogy ez valóban úgy működik, mint egy rendes cigarettagyár, és egy rendes cigarettagyárat lemásolnak, vagy mit jelent egész pontosan? Hogy kell ezt elképzelnünk?
16: Ha megengedi, egy picit időben visszamennék. Valójában 2010-es évek tájékán jelent meg Európában az illegális cigarettagyártást. Azt megelőzően inkább Ázsiában vagy a keleti blokkban készültek ezek a cigaretták, és klasszikus csempész útvonalakon jutottak el a célállomásokig. 2012-ben realizálták Magyarországon az első illegális cigarettagyárat, utána évente nagyon kis számban voltak még Közép-Európában. Az orosz-ukrán háború az átrendezte teljesen ezt az illegális térképet, megszűntek ezek a normál klasszikus csempész útvonalak, és a gyártás bekerült Közép-Európába. Nem Magyarország a gócpont valójában, nem szeretnék diplomáciai hangokat megütni, de más környező országban jóval nagyobb számban kerülnek ilyenek felfedésre. Az igaz teljes mértékben, hogy egy legális gyárnak a kicsire leképezett verziója, vagy akár nem is annyira kicsire, hiszen ha ilyen 2500 szál per perc kapacitású, gyártókapacitású gépeket üzemeltetnek, mint amit legutoljára is sikerült realizálni, az egy igen markáns és nagy végterméket produkáló eszközparkot jelent. Nagyon professzionális, klasszikus bűnszervezetek, szinte kivétel nélkül külföldi állampolgárokból álló bűnszervezetek működnek. A hatóságnak a figyelmét próbálják elterelni, illetve blokkolni. Mindenféle katonai titkosszolgálati eszközöket használnak.
9: Hogy tud egy gyár láthatatlanul létrejönni? Mert hát ugye itt azért az van, hogy hát ezt fel kell építeni, munkavállalók kellenek benne, és a többi.
16: Igen, jó a kérdés iránya. Úgy kell elképzelni, hogy jellemzően ipari környezetben bérelnek egy raktárat, amit ellátnak teljes hangszigeteléssel, saját áramforrást működtetnek, kiépítik ezeket a műszaki védelmi berendezéseket, ezek jeladók, jelzavarók, jelblokkolók, katonai jammerek, sőt most már ipari röntgenberendezéseket is foglaltunk le, amivel a hatóság által telepített esetleges jeladókat próbálják kiszűrni, és külföldi vendégmunkásokat havonta cserélve szállítanak a gyár területére és onnan vissza külföldre. A munkások nem hagyhatják el a gyár területét, a szállásuk is ott van, illetve a teljes ezzel kapcsolatos logisztika is a gyár területén belül van biztosítva.
9: Ugye mondta, hogy bár fizikailag Magyarország adja a helyszínét, magyarok szinte nem vesznek részt ebben. Ez a munkavállalókat is jelenti?
16: Egyértelműen igen. Soha nem találtunk még magyar munkavállalót, kizárólag keleti.
9: Amit elmondott, az meg még azt is jelenti, ugye mondta, hogy bűnszervezet módján viselkednek, ráadásul, hogy ez nem egy magyar probléma, pláne, hogy ugye ahova aztán kerülnek a termékek, az sokszor nem Magyarország, hanem ahogy hallottuk a riportban, például Franciaország vagy más európai ország. Itt a társhatóságokkal, más országokkal együtt tudnak-e működni? Van-e egy teljes hálózatfelszámolási akció, úgymond?
16: Ismételten nagyon jó a kérdés, mint hogyha a versenyben látott volna, pedig erről nem beszéltem korábban. Valójában a mi pár évvel ezelőtt nagyobb energiákat kezdtünk erre fordítani, nagyobb volt az elvárás, és ugyanezt láttuk az első pillanatban, hogy a nemzetközi szintéren kell ehhez segítségre lenni és együttműködésre. A brit adóhatóság az egyik nagyon fontos stratégiai partnerünk, hiszen a legfontosabb cél állomása ezeknek az illegális piacoknak az Nagy-Britannia, tehát az HMRC a brit adóhatóság, illetve az Europol többek között, de például most novemberben szervezünk egy olyan illegális dohánytermékek felszámolását célzó nemzetközi konferenciát, ahova azt hiszem 11 országot hívtunk meg, mindegyiket, akivel kapcsolatban kell, hogy legyünk ennek a magyar gazdaság számára igencsak káros tevékenység felszámolása terén.
9: Szűcs Gábor, László Pincz, Győr ezredes, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és hát biztos, hogy fogunk még vele foglalkozni, pláne, hogy ugye az egész magyar dohányipar is át fog rendeződni. Köszönöm szépen még egyszer.
16: Köszönöm szépen.
17: Időjárás.
18: Jó reggelt kívánok! Napos időre számíthatunk, időszakosan fátyol, délutántól helyenként északon komoly felhőkkel is. Majd estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik a felhőzet. Csapadék azonban nem várható. A déli esre forduló szél főként az északnyugat, nyugat-dunántúlon olykor megélénkül. A mai csúcsérték döntően 25 és 32 fok között alakul, míg késő estére nagyrészt 13 és 23 fok közé hűl a levegő. Kóka Imráz Anna, Garomet.
17: Közlekedés.
19: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a középső sávban. Élénkül a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és a Szél Kálmán tér környékén. Ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. Németh Luca, BKK Info.

0: 7 van, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Demet Tímea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az AfD nyerte a tartományi választást a kelet-németországi Sachsenhaltban. Több halálos áldozata van Miamiban a teherszállító repülő balesetének. Itthon ma kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsenhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, további előrelépést érhetnek majd el a béketárgyalásokon. Több halottja és súlyos sérültje van a Miamiban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon és több járművet elsodorva egy közeli parkolóban lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak kórházban. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. A miniszterelnök felszólalása, majd a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha a képviselő is, és megkapja az ezért járó illetményét, akkor miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. Krasznahorkai László kapja a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét. A Nobel-díjas író közösségi oldalán közzétett információi szerint a legnagyobb német állami kitüntetések egyikét kapja Frank-Walter Steinmeier államfőtől szeptember 8-án. Ami az időjárást illeti, napos időre számíthatunk ma eső nélkül. Időnkénti fátyol felhők délutántól északon helyenként gomoly felhők is jöhetnek. A szelet az északnyugati és nyugat-dunántúli területeken élénk lökések kísérik. A hajnali 8-13 fok után napközben 25 és 32 fok közötti értékekre számíthatunk majd. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 7 órakor várjuk Önöket.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 6 óra 33 perc van. Júniusban még áttörésről beszélt a magyar kormány, amikor Budapest és Kijev megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről. Magyarország pedig hozzájárult ahhoz, hogy Ukrajna tovább léphessen az uniós csatlakozási folyamatban. 3 hónappal később azonban Magyar Péter azt mondja, az ukrán vállalások teljesítését egyelőre nem látják. A miniszterelnök szerint Ukrajna háborúban áll, nem készült fel az uniós tagságra, gyorsított eljárás pedig nem lehet. A csatlakozásnak érdemalapúnak kell lennie. Csőri Fanni Noa összefoglalója.
3: Nem többet kértünk, annyit kértünk, ami minden európai ideig, minden embernek jár, hogy használhassa a születése szerinti országban, vagy ahol él, a saját nyelvét különböző területeken.
4: Emlékeztetett a miniszterelnök arra a politikai megállapodásra, amelyet még júniusban kötött a Tisza kormány az ukránokkal. Magyar Péter hangsúlyozta, az egyesség az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak biztosítását garantálná.
3: Abban a megállapodásban konkrét idővonal van, konkrét időpontok vannak meghatározva arra, hogy mikor kell benyújtani a jogszabálymódosításokat a Radába, az ukrán parlamentbe, mikor kell ezeket elfogadni és implementálni, végrehajtani. Mi még nem látjuk, hogy ezekből bármi is történt volna.
4: Hozzátette, Magyarország azzal a feltétellel járult hozzá az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások egyes szakaszainak megnyitásához, ha Ukrajna teljesíti ezt a megállapodást. Magyar Péter közölte, az ukránok kezében van a döntés. Tagfelvételükkel kapcsolatban pedig megerősítette, a Tisza kormány továbbra is csak érdemalapú csatlakozási folyamatot tud elfogadni és támogatni.
3: Nincs kivételes eljárás, nincs gyorsított eljárás.
4: A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy mindeközben a nyugat-balkáni országok, például Szerbia, több mint 10 éve megkezdték az Európai Unióval a tárgyalásokat, a felvételért pedig fontos intézkedéseket is tettek.
3: Szerintem annak nagyon nincs jó üzenet, és ez a tipikus kettős beszéd, hogy valamelyik országot kiemeljük valamilyen politikai okokból, ráadásul egy háborúban álló országot, elhúzzuk előttük a mézes madzagot, ahogy elhúzta az Európai Unió egyébként Törökország előtt is, mintegy 25 éve, majd nem lett az egészből semmi.
4: Magyar Péter kiemelte, a Tisza kormány arra kapott felhatalmazást a választóktól, hogy azt tegye, amit vállalt. Ők ennek tesznek eleget Ukrajnával kapcsolatban is.
2: És Rácz Andrással, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettesével folytatjuk a témát. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Magyar Péter, most lényegében majdnem, hogy ugyanazokkal az érvekkel beszél Ukrajna uniós csatlakozásáról, mint korábban Orbán Viktor. Nincs gyorsított pálya, legyen érdemalapú a folyamat, ne előzze meg Ukrajna régóta várakozó balkáni országokat. Mégis miben más akkor most Magyar Péter és a Tisza kormány ukrán politikája, mint volt az előző kormányé?
5: Azt hiszem, a fő különbséget talán abban lehet látni, vagy megállapítani, hogy az előző kormány minden lehetséges eszközzel úgy akadályozta Ukrajna csatlakozási folyamatát, hogy közben a lehető legtöbbet ártsa is Ukrajnának. Tehát ha visszaemlékszünk arra, hogy az előző kormány például az Európai Unió Ukrajnának szánt katonai segítségnyújtási csomagját is akadályozta. Akadályozta magas szintű ukrán NATO kapcsolatokat egy időben, és gyakorlatilag mindent vétózott, ami Ukrajnával kapcsolatos volt. Ehhez képest azért a mostani időszak ez eléggé különbözik. Tehát a mögöttes szándék különbözik. Uh-huh. Ugye az előző kormányzatnak az Ukrajnával kapcsolatos lépései mögött mindig úgy alakult, ezek a lépések Oroszországnak voltak jók. Tehát mondjuk azt, hogy az Európai Unió ugye nem tudta kompenzálni azokat a tagállamokat, amelyek Ukrajnának szállítottak fegyvert, mert ugye Magyarország blokkolta ezt a mechanizmust. Ez Oroszországnak volt jó, és számtalan ilyet lehet még mondani. Ami a kisebbségpolitikai részt illeti, és ugye a magyar-ukrán viszonyban a 11 pontos megállapodás, egy politikai megállapodás, ennek a megvalósításához szükséges törvények elfogadása. Na ez az a kérdés, amiben ugye az ukránok tér felén pattog a labda. Az előző kormányzat jól látható és érthető módon, nem elfogadható, csak érthető módon a kárpátaljai magyarság sorsát eszközként használta, sokszor egyébként maguk a kárpátaljai magyarok akarata ellenére. Tehát ezt rengetegszer lehetett hallani kárpátaljai magyar vezetőktől, politikusoktól, értelmiségiektől, hogy minden egyes alkalommal, amikor az Orbán kormány negatív dolgokat mondott Ukrajnáról, szitta Zelenszkijt, szitta Ukrajnát, ez az ostor, ez mindig a kárpátai magyarokon
2: tartani. Ugye júniusban nagy örömmel jelentette be a magyar kormány a történelmi megállapodást az ukránokkal, mégis azóta nem nagyon történik semmi. Ugye arról is lehetett hallani, meg volt szó, hogy lesz egy Magyar Péter Zelenszkij találkozó. Magyar Péter ezt Kárpátalján akarná inkább, ha jól értem, Zelenszkij meg inkább Kijevbe. Mi történik itt hónapok óta? Miért nincs ebben, ha megtörtént a megállapodás, tényleges előrelépés?
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Itt ezzel együtt azért az fontos látni, hogy az a bizonyos 11 pont, az egy politikai 10 vagy 11 pont, ugye a szöveg nem nyilvános, ugye az egy politikai megállapodás arról, hogy majd Ukrajna és majd Magyarország mit csinál, miket iktat törvénybe. és Ukrajna oldalán vannak kötelezettségek, amikről törvényeket vagy jogszabályokat kellene alkotni, és ezeket a ukrán parlamentnek, a Verhovna Radának elfogadnia. Na ez utóbbi egyelőre még nem zajlik. Dráma nincsen olyan értelemben, hogy ugye ezeknek a jogszabályoknak az első körét az ukrán parlamentnek az őszi ülésszakban kell elfogadnia. Tehát, hogy nem vagyunk elkésve, vagy semmi ilyesmi nincsen, de ezzel együtt azok a jogszabályok, amiknek az elfogadását a 11 pontos megállapodás előírta, ezek a jogszabályok egyelőre még nincsenek előzetes formában sem a parlament elé terjesztve, nem hogy elfogadva. Történnek más fontos dolgok egyébként, tehát az, hogy Ukrajna, az ukrán parlament a múlt héten egy nyilatkozatban hosszú-hosszú évek, vagy hát évtizedek után bűncselekménynek ismerte el azt, amit a szovjet hadsereg Kárpátalján a helyi magyarság és egyébként német ajkú lakosság ellen művelt. Ez egy szimbolikus, nagyon nagy jelentőségű gesztus. Ugye 1944 és 46 között sok tízezer kárpátaljai magyar és német férfit deportáltak kényszermunkára bármiféle bírósági ítélet nélkül, csak azért, mert magyarok, illetve ugye németek voltak. Az ő sorsuk kapcsán sem a Szovjetunió, sem a posztszovjet Ukrajna évtizedekig nem volt hajlandó elismerni a felelősségét. Most az, hogy az ukrán kormány kimondta, hogy igen, amit itt a szovjetek csináltak, az bűncselekmény volt, ennek azért komoly szimbolikus jelentősége van. Miközben... abból a deportálásból pár ezer ember tért haza. Tehát, hogy tényleg tragédia volt.
2: Világos. Ugye miközben most idáig a magyar-ukrán viszonyról beszéltünk, hogyan változott az elmúlt év hónapokban a magyar-orosz viszony? Ugye Magyar Péternek volt egy erős mondata az oroszokkal szemben, de hát közben meg még mindig ott van az energiafüggőségünk. Mennyiben más most a magyar-orosz viszony?
5: Az energiafüggőség egy jó ideig ott is fog maradni. Tehát az a helyzet, hogy a magyar energetikai infrastruktúrának az összes kulcsfontosságú elemét 1989 előttről örököltük. Tehát a keleti blokk időszakából örököltük. Innen, tehát abból az időszakból származik a paksi atomerőmű, a 100 halombattai olajfinomító, az olaj- és gázvezetékek legnagyobb része az egész infrastruktúra. Ezt áthangolni, ezt átállítani, megszabadulni ettől a függéstől, vagy csökkenteni ezt a függést pontosabban, ez nem megy egyik hónapról a másikra. A jogszabályokból sem egyébként. Tehát például a gázszerződést, a gázszállítási szerződéseket illeti, hogy még Szijjártó Péter 2021 őszén aláírt az oroszokkal egy 15 évre szóló gázszállítási szerződést, amiből az első lehetséges kiszállási pont 10 év után van. Tehát 2031-ben. Ezt a problémát valószínűleg az Európai Unió meg fogja oldani, mert a Repower Europe kezdeményezés jegyében 2027 novemberétől, tehát jövő év novemberétől, elvileg már majd nem lehet csővezetékes gázt behozni az Európai Unióba, de ezzel együtt is, addig, amíg ez a nemzetközi jogszabály Viszmájorként nem írja fölül a magyar-orosz gázszállítási szerződést, addig az érvényben van.
2: Ennek ellenére hát, lehet másként politizálni Oroszországgal, mint amit az elmúlt években láttunk? És másként persze, politizál abszolút. Már Magyar Péter Oroszországgal, Putyinnal, mint Orbán Viktor?
5: Szerintem lehet, és abszolút más a hang nem. Tehát az, hogy Orbán, amit a külügyminiszter, aztán az első vagy második munkanapján rögtön azzal kezdett, hogy berendelte az orosz nagykövetet. Ez olyasmi, amit Szijjártó Péter 12 év külügyminiszterség alatt soha nem tett meg. Néhány orosz diplomata már idézőjelben diplomata, tehát diplomácia fedésben dolgozó hírszerző már meg lett kérve, hogy hagyja el Magyarországot. Ugye ez már a választás után történt. Az Orbán kormányok időszakában Budapesten dolgozó orosz hírszerzők kapcsán nyílt vagy ismerté vált kiutasításra nem kerül sor. És ami szint, és megint, ez megint egy kicsit az, hogy amit előbb mondtam, hogy a stílus más. Tehát amíg Szijjártó Péter néhány havonta személyesen találkozott Szergej Lavrovval, vagy két oldalú alapon, vagy multilaterális rendezvények keretében, és nagyon sokszor, mondhatni túl sokszor beszéltek telefonon, én nem látok arra vonatkozó információkat, hogy a magyar külügyminiszter hasonló gyakorisággal beszélne Szergej Lavrovval, hiszen miért tenné? Valójában nincs erre ok.
2: Egy
5: a stílus változik, a hozzáállás változik, de a sok-sok évtizedes energetikai függés csökkentéséhez, ahol egyszerűen több idő kell.
2: Világos, körülbelül egy percünk van, de egy kicsit a nagyobb képről is muszáj lenne beszélni. Ugye beszéltünk, most a hírekben is elhangzott, hogy hétvégén volt Moszkvában is, majd Kijevben is egy fontos amerikai látogatás, de mindeközben az amerikai látogatás mellett a német belügyminiszter pedig úgy fogalmaz, hogy Németország ugyan nincs háborúban, de mindennapos hibrid támadásnak van kitéve az oroszoktól, és egészen más most az európai orosz viszony. Hogyan lehet ezt a kettőt? Látszik-e, hogy itt párhuzamos vagy egymást kioltó tárgyalások folynak-e most Amerika, Európa és Oroszország Ukrajna között?
5: Sajnos nem látszik, hogy az amerikai tárgyalás, az amerikai részvétel gyors eredményt hozna a konfliktus lezárásában. A mai nap Donald Trump amerikai elnök telefonon fog beszélni a tervek szerint, mint Putyin orosz elnökkel, mint Zelenszky ukrán elnökkel, de nem látszik, hogy orosz oldalon hajlandóság lenne arra, hogy abba hagyják a támadó háborút. És ebben az Európával kapcsolat, az Európa elleni hibrid műveletek pedig alapvetően az Ukrajna elleni orosz háborút támogatják. Minél gyengébb Európa, minél több erőforrás kell a saját védelmére fordítani, a orosz remények szerint annál kevesebb jut Ukrajnának. Tehát nem sajnos nem látszik, hogy a helyzet rövid távon jelentősen javulni tudna. Én éppen az ellenkezőjére számítok, tehát intenzívebb, több agresszívebb hibrid műveletre, orosz hibrid műveletre Európa ellen.
2: Rácz András, a Külügyi Intézettől köszönöm, hogy itt volt velünk, biztos, hogy folytatjuk a témát.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Szeptember 1-én állami tulajdonba került a Libri Bookline csoport, amely egyszerre meghatározó könyvkereskedő és számos fontos kiadó tulajdonosa. Halmos Ádám és Janikovszki János kiadó vezetők sok kérdésben vitatkoztak arról, mi legyen most a csoporttal és hol legyen az állam helye a könyvpiacon. Abban viszont egyetértettek, hogy a magyar könyvkiadás történelmi lehetőség előtt áll. Pénteki kulcskérdések adásából hallanak egy rövidített beszélgetést.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: Kezdjünk azzal, hogy itt ugye valóban a piac egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb szereplőjéről van szó, amelynek a sorsa biztos, hogy nem csak magáról a Libriről szól, hanem az egész könyvpiac sorsáról is szól. Hogyan lehet ebbe okosan belenyúlni? Halmos Ádám, ahhoz, hogy ne az történjen, ami a rendszerváltozáskor történt, mit kellene csinálni? Egyáltalán baj-e egyébként, akkor azért így is nyitott kérdésként is felteszem, ami a rendszerváltáskor történt a könyvpiaccal, és lehet-e most ezt okosabban csinálni, ha már az államra szállt az egyik legnagyobb könyvkiadó? Ádám.
6: Hát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy ideiglenes állapot tud csak lenni, és egy kényszerből létrejött helyzet, hogy tulajdonképpen állami kézbe került a Libri csoport, amely igazából mára elmondható, hogy egy tulajdonképpen monopolisztikus helyzetben lévő könyvpiaci szereplő, aminek sok oka van, a legfőbb és utolsó oka az egyébként épp az, hogy ugye a szabályozói akarat az elkezdett összefonódni az MCC vásárlásakor az üzleti tevékenységgel. Az, hogy mi a dolga az államnak azon túl, hogy el kell jutnia oda, amikor megszűnik az én véleményem szerint állami szereplőnek lenni. Az első és legfontosabb az azt hiszem, hogy megértse, hogy a Librin belül, a Libri megvásárlásának körülményeikor igazából melyek voltak azok a mechanizmusok, amelyek lezajlottak, és amelyek egyébként nagyon hasonlóak azok a mechanizmusok, amelyek a NER által elrabolt egyéb piaci helyzetekben is megtörténtek. Ezeket föl kell tárni, ezeket meg kell érteni, meg kell ismerni, hogyha felelősök vannak, akkor azokat felelősségre kell vonni, és ezt követően tud elkezdődni az a munka, ami igazából a Libri piacra vitele, amire most nem válszanék, mert Jánosnak is nyilvánról van nagyon határozott véleménye, beszéljünk majd erről.
2: Na, akkor beszéljünk is erről. Ilyen. Janikovszki János.
7: Én kis szereplője vagyok ennek a könyvpiacnak, habár a mi árbevételünk körülbelül a teljes magyar könyvpiac körülbelül 10%-át teszi ki, azért annyira mégsem vagyunk kicsik, de függetlenek vagyunk. Erre én különösen büszke vagyok, mert pont lehet, hogy abban a székben ülnék, ahol most Halmos Ádám ül, hogyha nem álltam volna ellen annak a 2 évtizeden át zajló nyomásnak, amelyet a Libri előző tulajdonosa először csak barátként aztán később már ezen túllépve, hát volt barátként az irányomban gyakorolt.
2: Mármint, hogy a Mórát be akartak kebelezni.
7: Vagy legalábbis résztulajdont szerezni, és aztán beintegrálni a Libri csoportba. Kaptam iroda ajánlatot is, hogy költözzek a Nyugati térre, és mindegy, nem ragozom. A lényeg az, hogy ellenálltam ennek a nyomásnak, és ezért büszke vagyok arra, hogy ezért miattam, mondhatnám így idézőjelben, jött létre a Kolibri kiadó, mert hogy az lett a Librinek a gyerekkönyv kiadója, mert hogy nem sikerült megvenni a Mórát. Azért azt szögezzük le, hogy a Libri jelenleg ma körülbelül az 50-51%-át birtokolja a magyar teljes könyvpiacnak, amely ilyen, mondjuk, hogy ilyen 60-70 milliárd közötti forgalmat bonyolít, ebből a 50% az körülbelül 35-36, ezt produkálja a Libri, van 20-60 boltja, van 5-6 kiadója, amelyeket a Balog Ákos szépen egymás után felvásárolt, tulajdonosokkal megállapodott, és azokat aztán beintegrált a Nyugati téren, majd onnan azok érdekes módon eltűntek, de hogy mi legyen a állam dolga a Libri csoporttal, én azt gondolom, hogy végtelen türelmesnek kell lennie, és egy történelmi pillanatban vagyunk. Most dől el, hogy a következő évtizedek során mi lesz a könyvpiaccal, újra létrejön-e az a állapot, amikor 1, 2 vagy 3 milliárdos kezében van a teljes könyvkereskedelem, mert ez volt mostanáig, és nagyon meg kell gondolni az államnak, hogy türelmes legyen, ne kapkodja el, az a pénz, amit kapna érte, az feltételleg a magyar költségvetésben egy magyaró, tehát semmit nem fog javítani a magyar költségvetés helyzetén, akár 10, akár 20 milliárd forintot kapnak a Libriért, úgyhogy nyugalom.
2: Ugye itt egyszerre beszélünk egy bolt hálózatról, egy kereskedelmi cégről, és egyszerre beszélünk egy kiadói cégről, tehát még akár ezt is szét lehet választani. Aztán lehet azt mondani, hogy mondjuk kiviszem a tőzsdére, és vegyenek részvényeket, mondjuk akár a Móra kiadó is vegyen részvényeket, vagy persze, a kisebb kiadók is vegyenek részvényeket. A harmadik lehetőség, hogy az állam azt mondja, hogy hát nekem ez tetszik, akár még a tankönyvpiaccal együtt, miért ne legyen nekem egy kiadóm. Uh-huh. Ebből a három lehetőségből, és akkor most engedje meg, hogy megint megszólítsam, persze, Halmos Ádámot, vagy van-e egy negyedik, vagy ez a három lehetőség, van-e, Halmos Ádám?
6: Szerintem több forgatókönyv is lehetséges, de azért ezt még egyszer elmondanám, hogy miután történt egy 5 éven keresztüli egyértelmű befolyásolás a Librin belül, amikor már az állam szabályozóként ott volt, amikor egyébként a Libri tiszteletére törvényt alkottak, különböző folyamatos politikai és ideológiai által befolyásolt döntések születtek a szervezeten belül. Ezeket a, illetve magánérdekeket, ugye szintén neres példára, magánérdekeket kiszolgáló tevékenységek történtek. Ezt mindenképp meg kell érteni, hogy itt mi történt pontosan.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Új elnöke van a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak, Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna nem indult újra a tisztújításon. A pártot mostantól Tóth Benedek család vezeti. Nem könnyű helyzetben veszi át az MKKP-t, az áprilisi választáson még az 1%-ot sem érte el a párt, emiatt több 100 millió forint kampánytámogatást kell visszafizetnie. Tóth Benedek család már itt van velem a vonalban, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Hát áprilisban ugye 0,82%-ot kaptak. A kampány alatt azért sokáig még az sem nagyon merült fel önökben, hogy ne jussanak be a parlamentbe. Mit értettek félre ennyire a saját támogatottságukon?
8: Igazából nem félreértettünk szerintem a támogatottságunkban dolgokat, hanem mi abban bíztunk, hogy az emberek látják ugyanazokat a folyamatokat, amiket mi. Én például itt Szegeden nagyon sokat elmondtam a választások előtt, az aláírásgyűjtésnél kint az utcákon, amikor az emberekkel találkoztunk, hogy elég sok ideje vagyunk már kint az utcán, elég sok választást végigcsináltunk, és hogy mennyiben látszik az, hogy más az utcán a hangulat. Én egészen már januártól végig azt mondtam, hogy nézzék meg a közvéleménykutatásokat, ahogy haladunk előre, egyre erősebb tisztelvényt fognak mérni. Nincs veszélyben az sem, hogy a Tisza kétharmadot szerezzen, viszont nagyon jót tenne a magyar parlamentnek, hogyha a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is bejutatna 5 főt, és lenne egy kis frakciója. Erre ugye nagyon sokszor jött vissza válaszként az, hogy igen, de hát egy kis frakció mit tud csinálni. Nos, hogy egy normális, rendes, demokratikusan működő parlamentben teljesen mindegy, akár egy független képviselő is, hogy be tud jutni, akkor nem úgy, mint az elmúlt 16 évben befogadják az indítványaikat, tehát egészen sokat el lehet érni. Mi igazából ezt szerettük volna elérni, úgy gondoltuk, hogy tényleg egy logikus lépés az, hogy az önkormányzatok után az önkormányzat tapasztalatokat lehet országos szintre emelni, és az ott megszerzett tudást kamatoztatni országos szinten.
2: Ugye volt egy olyan probléma is a kampány alatt, hogy miközben Nagy Dávid vitte a kampányt gőzerővel, kicsit úgy tűnt, mintha ő magára lenne hagyva. Más nem mondja, Kovács Gergely pártelnök épp nálam még egy korábbi Válasz Online-os podcastban arról beszélt, hogy hát ő nem is nagyon vesz részt a kampányban, nem is olvasta a programot, nem is nagyon ajánlja. Szóval, hogy volt azért egy ilyen nagyon furcsa helyzet a párt körül. Megváltozott-e ez azzal, hogy most tisztújítottak, lett új elnök, a bizalmi légkör úgymond rendeződött-e?
8: Én azt gondolom, hogy megváltozott. Ugye én a választások alatt is már a pártvezetésében részt vettem. A megegyezések alapján itt most ugye volt egy kampánycsapat, én háttérmunkát végeztem Jobbára. Olyan szempontból mindenképp alá kell húznom azt, ami elhangzott, hogy Kovács Gergő valóban rengeteg időt tölt a kerület vezetésével, de van egy ilyen sajátosság ennek az egész önkormányzati munkának, ezt akár Szegedről is tudok példákat hozni, hogy tulajdonképpen egy képviselő, a polgármesternek a munkaideje, az nagyban azon múlik, hogy ő mennyit hajlandó foglalkozni a közügyekkel. Van, aki egészen keveset, és van, aki lényegesen többet, mint egy 8 órás állás. Én azt gondolom, hogy a bizalmi légkör helyreállítása az már a választás után is megtörtént. Nyilván volt egy folyamat, amin azért a pártnak a tagsága végigment, és én azt gondolom, igen, hogy ez a tisztújítással egy sokkal magasabb szintet ért el. Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért a Dávidnak a teljes magájárhatottsága szerintem nem állja meg a helyét. Nagyon-nagyon sokan támogatták. Igaz, hogy nem feltétlenül a vezetés oldaláról, de hogy nagyon-nagyon nagy számban álltak mögötte olyan aktivistáink, párttagjaink, akik az is segítették őt nagyon.
2: Kicsit a jövőről. Hát egyrészt van egy nagy nehézség ön számára, hogy kezdi az elnökségét, 640 millió forintot elő kell teremteni és vissza kell fizetni. Hogy állnak ezzel?
8: Szerencsére ez most már kevesebb nagyságrendnek, egy 500 millió forintot kell még előteremtenünk. Igen, ez azért a mi esetünkben nem egyszerű, ugye mi az a párt vagyunk, aki hogyha bármilyen pénzhez jutott, akkor szétosztotta. Egyébként most nagyon mókás, mert pont a tegnapi este folyamán utána néztem, ugye nekünk a kampánytámogatásunk egy részét, azt civileknek mindig kiosztottuk, hogy ez a Rózsa Sándor közpénztékozó alapunk, és nagyon vicces, hogy az elmúlt 8 évben, ez gyakorlatilag fillérre megegyezik azzal, ami még hátra van. 2018 és 26 között 530 millió forintot kaptak tőlünk civilek.
2: Tehát akkor a civilek egy kicsit visszaadhatnának.
8: Nem ezt mondom, ezek a pénzek nagyon jó helyre mentek. Ebben a 8 évben az Orbán kormány gyakorlatilag 0 forintot adott kultúrára, független színházakra, de mondhatnám akár a szegedi csillagvizsgálót, akinek azóta is olyan eszközöket tudtunk juttatni, amivel a mai napig oktatást tartanak gyerekeknek. Tehát ez a pénz nagyon jó helyre ment. Igen, ez egy kicsit ilyen furcsa egybeesés, hogy még pont annyit kell visszafizetnünk, ami az összeg.
2: Bocsánat, csak fél percünk van, úgyhogy egy kérdés még engedjen meg. Az ön elnöksége mennyire lesz vicces?
8: Hát nagyon remélem, hogy vicces is lesz. Előre szeretném figyelmeztetni a sajtót is, hogy én megrögzött szóvicc bűnöző vagyok, úgyhogy valószínűleg elég sok szóviccet fogok még szét.

0: kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját Benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 7-én hétfőn, Regina és Dusán napján, én Benyó Rita vagyok. A hírek és benne az időjárás részletei a Krónika szerkesztőitől következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
5: A szélsőjobboldali AfD nyerte a német tartományi választást.
4: Itthon ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka.
5: Szerdáig marad a nyári idő, majd egy hideg fronthoz lehűlést és esőt.
4: Következnek a részletek. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választáson. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. Németországból Dizseri Dóra tudósított.
6: Németországban második világháború óta nem volt példa, hogy egy részben szélsőjobboldaliként is jegyzett párt kormányalakítás közelébe juthasson, kormányt alakíthasson egy tartományban. Emellett ugye szövetségi szinten is azért komoly üzenete van az AfD előretörésének és ennek a tényleg óriási eredménynek. Méghozzá az, hogy a szövetségi kormány az egy rendkívül népszerűtlen kormány, Friedrich Merz népszerűsége mély ponton van, 13-15% köré teszik, és ezzel az egyik legnépszerűtlenebb kancellár jelenleg Németországban, és ez is egy erős üzenet annak, hogy bizony a németek többsége, a német választópolgárok jelentős része elégedetlen a szövetségi kormány munkájával. Ebből a két okból adódólag, bár Sachsen-Anhalt egy elég kicsi tartomány, itt a német választópolgárok csupán 2,5%-a él egyébként, mégis ugye azt látjuk, hogy nemzetközi figyelem középpontjába került ez a tartományi választás, és hát ez tulajdonképpen a részvételi arányon is meglátszik. 80% körüli részvételi arányról beszélnek a német közmédiában, ez amúgy egyébként ilyen 60% körül szokott lenni tartományi választásokon, szóval ebben is történelmi rekordot döntöttek.
5: A baloldal, a zöldek és a szociáldemokraták 9% körüli eredményt értek el.
4: Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott hétvégi tárgyalásokat.
5: Donald Trump elnök külön megbízottja Steve Witkoff és az elnök veje Jared Kushner üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés.
5: Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet, ha képviselő is és megkapja az ezért járó illetményét, akkor a miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. A most kezdődő és december 15-ig tartó őszi ülésszak törvény

0: alkotási programjában 83 előterjesztés szerepel.
1: A föld, valamint a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastban arról beszélt. Jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól, így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból.
0: A tárcavezető hozzátette, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. Bóna Szabolcs szerint a vadgazdálkodás sem működik megfelelően, ezért szükség van a törvényi háttér megváltoztatására.
2: Ha azt szeretnénk, hogy valóban olyan beruházások, mert ez beruházásnak lehet nevezni mondjuk egy talajjavítást, történjenek területeken, vagy akár öntözési rendszerek kialakítását, hogy ezek jól működjenek, azt nem fogjuk tudni megcsinálni anélkül, hogyha nem nyúlunk hozzá a földtörvényhez. Tehát hozzá kell nyúlni, mert ha egy új stratégiát rajzolunk az agráriumnak, annak része kell, hogy legyen a földhasználat, a földtulajdon szabályozása is.
1: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter.
0: Lannert Judit, a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb kérdés. Ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanári képzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot, felszámolják az állami és alapítványi fenntartású egyetemek közötti egyenlőtlenségeket, és a következő tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki. Emellett áttekintik a lakhatás és ösztöndi kérdését.
1: Várhatóan 250 milliárd forint jut az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke.
0: Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket.
1: Fogászati munkacsoportot alakít a kormány az állami fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az egészségügyi tárca államtitkára.
0: Porpáci Krisztina arról tájékoztatott, hogy egyeztettek a szakterületet érintő kezdeményezés elindítóival, akik a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Az államtitkár hozzátette, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskolafogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejc Bálintól hallják. 2-2-es döntetlennel ért véget a Ferencváros-Újpest mérkőzés a labdarúgó OTP Bankliga 7. fordulójában. A derbin a Fradi 2 gólos előnybe került, innen tudott egyenlíteni a Lila-Fehér együttes, amely most ugyan tudott pontot szerezni, de 2015. december óta nem győzte le a legnagyobb riválisát. A másik két tegnapi mérkőzésen a címvédő Győri Eto 3-2-re nyert a Kispest Honvéd ellen, és Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. 29-20-as sikerrel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros csapata. A fővárosi zöldfehérek a montenegrói Budućnost otthonában ünnepelhettek, a találkozó legeredményesebb játékosa Omoregi volt, aki 7 gólig jutott. A 19. helyre rajtoló olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futamgyőzelmét ünnepelte Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként hazai nagydíját nyerte meg. A második helyen csapattársa George Russellt intették le, a dobogó harmadik fokára Max Verstappen állhatott. Teljessé vált a férfi vízilabda Magyar Kupa 4-es döntőjének mezőnye, utolsóként a Vasas jutott be, amely a Szeged ellen 2-es győzelemmel zárt. Az angyalföldieken kívül a BVRC, a Ferencváros és a Kaposvár maradt versenyben a trófáért. Stollár Fanni és amerikai társa Ézsa Muhammed búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A két játékos Hozumi és Klepács ellen lépett pályára, a japán szlovén kettős 6-4-6-4 arányban győzött. A 16 éves teniszező Bevis Luisa szoros meccsen 7-6-7-5 arányú kétszettes vereséget szenvedett a Junior US Open első fordulójában az amerikai Jordan Hazlett ellen. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Közlekedés.
0: Az M3-as autópályán Budapest felé Gödöllő térségében a 35-ös kilométernél egy személyautó vadat gázolt, a leállósávot lezárták, a torlódás 5 kilométeres. Szintén Budapest irányába 60-tól Bagig, illetve a fővárosi bevezető szakaszonkon is torlódásra kell készülni. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon is. Telítettek a sávok az M4-es autóúton, Üllők közelében az M0-as autót felé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as autóút előtt.
3: Időjárás.
0: Marad a napos száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, aztán erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy több mint 80 előterjesztést tárgyal ősszel az országgyűlés.
0: Fogászati munkacsoport alakul az alapellátás problémáinak megoldására.
1: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Rövid hírekkel 7:30, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
3: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
7: Hú, de sápat vagy, már megint hosszú volt az éjszaka.
8: Á, korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok, fáj a fejem egész nap.
7: A vasad rendben van?
9: Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
3: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
10: A mikrofonnál Benyó Rita, és a pontos idő 7 óra 12 perc. És mondom, hogy mi következik a következő egy órában. Hogyan kormányoz a Tisza, és közben mi történik az ellenzékkel? Hunyadi Bulcsúval megnézzük, hagyott-e már nyomot a kormány megítélésén az elmúlt hetek több vitatott ügye. Csütörtök óta bárki megnézheti a magyar kórházak fertőzési adatait. Megkérdezzük az NNGK szakemberét, mire használhatók ezek a számok. Történelmi eredményt ért el az AFD, Sachsenhaltban, Diseri Dórát Berlinből kapcsoljuk. Aztán Lentibe megyünk, ahol egy egész város próbál egy éven át egészségesebben élni.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
10: Az elmúlt hetekben több olyan ügy is volt, amelyen lemérhető, hogyan kormányoz a Tisza. Paksi energiakrízis kezelése, augusztus 20-a lebonyolítása, vagy épp a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítása. A parlamenti munka szinte egy hetet se pihent a nyáron, és Magyar Péter facebookozási kedvese lanyhult. Eközben átrendeződés zajlik az ellenzéki oldalon is. Mi lesz Orbán Viktor és a Fidesz szerepe, mit jelenthet a formálódó mozaik jobboldal, hová vezet Navracsics Tiborék kezdeményezésre, és mennyire válhat önállóvá a KDNP, és a Mi Hazánk szerezhet-e nagyobb teret a parlamentbe? Mindezekről beszélgetünk Hunyadi Bulcsúval, a Political Capital szakmai vezetőjével. Köszönöm szépen, hogy itt van ma reggel.
11: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
10: A vagyonvédelmi hivatal vezetőjének kiválasztása, vagy épp az augusztus 20-ai közbeszerzés körüli hát vita, és akkor finoman fogalmaztam, mennyire látszik már a Tisza politikai megítélésén, mennyire múltak el a mézes hetek így most már, hogy a 100 nap is letelt.
11: Ugye a választások után azt láttuk, hogy a Tisza támogatottsága hihetetlen mértékben megnőtt. Most így 4-5 hónap ha visszatekintve talán az mondható, hogy júniusban tetőzhetett a Tisza, akkor ugye a medián a teljes népesség körében 60%-ra, a biztos várt választók körében azt hiszem 73%-ra mérte a Tiszát, és azóta egy lassú apadást látunk. A legutolsó mérés, amit nekem most a fejemben van, a Publikus mérése, ami talán a múlt héten jött ki, abba teljes népesség körében 48, és a biztos pártválasztók körében 65% körülre mért a Tiszát, tehát azt lehet látni, hogy egy fokozatos, lassú apadást látunk. Persze nem tudjuk, hogy ez meddig tart. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes folyamat, igaz, inkább az volt talán természetellenes, amennyire a Tisza támogatottsága megugrott a választások után. Teljesen természetes, hogy egy ekkora tábor az apadni fog. Ugye ez egy nagyon heterogén tábor, erről talán fogunk is majd beszélni. Azt lehet látni, hogy az ellenzéki pártok valamicskét erősödnek, tehát a Fidesz is, és a Mi Hazánk is, és lehet, hogy a bizonytalanok tábora nő. Nem tudjuk, hol fog megállni. Ugye Szabó Andrea politikatudós mondta, talán még június-júliusban, hogy igazából amit látunk, az egy pozitív folyamatnak is tekinthető, tehát hogy azt látható, hogy a választók továbbra is nagyon érdeklődnek a politika iránt, nagyon pontosan követik, hogy mi történik, és nagyon érzékenyen reagálnak az ügyekre, és hogyha valami nem tetszik nekik, akkor kritikusak felemelik a hangjukat, és valószínűleg ez látható a Tisza apadásában is.
10: Első ránézésre, meg hogyha a hangos szavakat figyeljük a parlamentben, vagy akár a miniszterelnök Facebook oldalán, akkor látunk nagyon éles eltéréseket a Fidesz kormányzásához képest. Ugyanakkor vannak olyan nagy ügyek, mint a migráció kérdése, amiben pont ma hosszabbítja meg egyébként a vészhelyzetet a kormány, vagy Ukrajna kérdése, ahol most ma már az adásban beszéltünk Rácz Andrással is róla, és felidéztük a kormányszóvivői tájékoztató Magyar Péter mondatait, ahol nagyon hasonló mondatok hangoznak el Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán, mint amelyeket Orbán Viktortól hallottunk. És hát mondjuk itt van szintén egy nagyon fontos ügy, a rezsicsökkentés, ugye, amihez akár ezután a nyár után azt gondolná az ember, hogy akár hozzá is lehetne nyúlni. Nem most van-e az a pont, amikor még csak lassú apadás van, de még nagyon vezet a Tisza, amikor ezeket a kérdéseket kicsit megkapirgálhatná, és miért nem teszi?
11: Igen, ez egy nem túl egyszerű kérdés. Én azt gondolom, hogy itt szálazunk szét néhány dolgot. Tehát egyrészt vannak azok az ügyek, amikben a Tisza, vagy amikben a Fidesz, amik a Fidesz fő ügyei voltak, a fő szimbolikus ügyei voltak, a fő politikai termékei voltak, ugye ezzel a Géphodor Gábori szóhasználattal élve, tehát amiben a Fidesz kormány a saját információs vagy dezinformációs manipulációs technikáival és hatalmával éve nagyon erősen megdolgozta, akár hiszterizálta is a közvéleményt. Tehát olyan ügyek voltak ezek, amikben igazából nem volt lehetőség az elmúlt 16 évben, vagy hát ki, melyik ügy mikor jelent meg, tehát az elmúlt jó pár évben értelmes vitát folytatni, mert annyira fekete-fehér alapon tekintettünk ezekre a kérdésekre. És látszott az is, hogy a Tisza ezekhez a kérdésekhez nem mert hozzányúlni a kampány során, tehát hogy ők nagyon világosan kerülték az ilyen a szimbolikus ügyeket mindenképpen, de az ilyen nagyon megosztó ügyeket is, és alapvetően a praktikus, mindennapi élettel kapcsolatos gazdasági, szociális problémákra fókuszáltak. Aztán hatalomra kerül a kormány, és megörököl egy olyan állapotot, ahol tehát kb. Ég a ház, és mindenhol probléma van. És ugye ott van az EU-s pénzek kérdése is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyrésztről priorizálás kérdése is, és azt gondolom, hogy az, hogy az augusztus 31-i határidőig a kormány tudta teljesíteni az EU pénzek feloldásának a feltételeit, az önmagában egy nagy eredmény, és azt gondolom, hogy érthető, hogy ebben az időszakban ez volt a prioritás. Tehát, hogy van ennek szerintem egy prioritás kérdése is, van ennek egy erőforrás kérdése is, adja azt is tudjuk, hogy nagyon lassan állt föl a kormány, talán még mindig nem állt föl teljes mértékben minden egyes minisztériumban, tehát az is egy kérdés, hogy mire, hogyan rendelünk erőforrásokat. És aztán ott van a politikai aspektusa annak a kérdésnek, vagy a kérdésnek, ami a kérdésben is elhangzott, hogy mikor lenne az a pillanat, amikor hozzá lehet nyúlni. Adná magát a feltételezés, hogy ez lehetett volna. Igazából nem tudjuk, hogy hogyan reagálni erre a közülemény. Ugye azt látjuk, hogy van ez a lassú apadás. És az is biztos, hogy a Tisza tábora nagyon heterogén. Tehát az, hogy melyik csoport, választói csoport mire hogy reagálna, azt nem tudjuk. Illetve aztán az is egy fontos kérdés, hogy melyik választói csoport számára mi a prioritás. Én azt gondolom, hogy a Tisza győzelme mögött az egyik nagyon fontos tényező, az a gazdasági, szociális elégedetlenség volt. És feltételezem, hogy a Tisza ezeket a vállalásait igyekezne teljesíteni. Ugye mindez egy olyan időszakban, ami egy iszonyatosan nehéz gazdasági időszak, ugye a költségvetés helyzete erről szó van. Tehát, hogy a Tisza nem is fogja tudni feltétlenül minden vállalását teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben valószínűleg a kormány azt a stratégiát választotta, hogy nem ezekhez a témákhoz nyúl hozzá első sorban vagy elsőként. Egyébként én nem is mindegyik témát sorolnám egy kalap alá, ugye itt a migráció kérdése, Ukrajna kérdése, ami talán béke kérdésé lehetne inkább vagy átformálni, vagy átnevezni. A rezsicsökkentés kérdése, az LMBTQ kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek közül azért a kormány néhányról már beszélt, mondjuk Ukrajna kérdésében nagyon erős, vagy ugye határozott lépéseket tett közben a kormányváltás után Ukrajnával történt egy megállapodás. Az, hogy mondjuk miért blokkolja továbbra is a kormány bizonyos csatlakozási fejezetek megnyitását, itt vagy én két magyarázatot tudok elképzelni. Az egyik az, hogy arra vár a kormány, hogy az ukrán parlament a megállapodás tartalmát jogszabályok beültesse, tehát hogy legyen konkrét eredményt lehessen felmutatni itt a Magyarországon.
10: És ezért most akár mondhat keményebb mondatokat Magyar Péter, mert ezzel akár nyomást gyakorolhat rájuk.
11: Őszintén szóval én sem teljesen értem, mert az én információim szerint, amit én olvastam, van ugye ennek a Ukrajna-Magyarország közötti megállapodásnak van egy olyan része, ami menetrendet rögzíti, és a menetrendet még bőven tartja az ukrán fél, tehát hogy nincs igazából oka a magyar kormánynak nyomást gyakorolni. Valószínűleg ennek belpolitikai okai vannak.
10: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye nagyon megváltozott itt a társadalom hozzáállása ahhoz, hogy hogy zajlik a napi politika. Ez most leginkább Unger Anna elnöki választásánál lehetett látni, de már ezt láttuk a köztársasági elnök jelölési folyamatban is. Az, amit maga Magyar Péter, illetve maga a Tisza létrehozott, hogy itt van egy sokkal a napi politizálásban bevontabb társadalom. Ez hosszú távon a Tisza pártnak előny vagy hátrány, és egyébként az országnak előny vagy hátrány, ezek párhuzamosan vagy összefüggenek-e, vagy nem biztos, hogy az a jó az országnak, ami jó a Tiszának?
11: Az egyetlen nem biztos, hogy az a jó az országnak, ami jó a Tiszának. Ugye az, hogy milyen jó egy pártnak, a pártnak vannak saját érdekei, jó esetben a párt saját érdekei egybeesnek az ország érdekeivel, ez nem feltétlenül van így. Én azt gondolom, hogy hosszú távon demokrácia szempontból, plurális társadalom szempontból mindenképpen jó, hogyha nagyobb a társadalmi részvétel, a társadalom beleszól és részt vesz a döntéshozatali folyamatban. Viták vannak, meg tudunk beszélni ügyeket. Ugye az elmúlt 16 év után szerintem ez egy iszonyatosan nagy élmény, vagy egy meglepő szituáció is sokunk számára, vagy sokak számára. Ugye nagyon sok ember van, ugye főleg a fiatalok, akiknek a választói magatartása nagyon nagy súlyjal esett alatba az elmúlt választáson. Közülük azért nagyon sokan vannak, akik az előző rendszerben szocializálódtak, nem ismernek igazából más működést, mint ami az elmúlt 16 évben volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog, ami felé elindultunk, vagy amen vagyunk. Tehát, hogy az emberek nagyon szorosan követik a politikát, érdeklődnek iránta, beszélnek róla és megvitatnak ügyeket. Szerintem az nagyon fontos kérdés, hogy hogyan vitatunk meg ügyeket. Én azt gondolom, hogy ebben azért lehet még tanulni, vagy van hova fejlődni, de itt is valószínűleg az elmúlt 16 évnek van sara, illetve szerintem azt sem szabad elfelejteni, hogy önmagában az, hogy meg tudunk most már beszélni ügyeket, van erre mód és lehetőség, az önmagában egy nagyon nagy eredmény, amire szerintem folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat is, aminek örülnünk kell. Az, hogy a Tiszának ez hosszú távon jó lesz-e, az szerintem az is abban a szempontból is egy kérdés, hogy a Tisza képes lesz-e becsatornázni, megfelelően becsatornázni ezeket a hangokat, képes lesz egy olyan folyamatot kialakítani, ami konstruktívan tudja megjelenteni a társadalmi véleményeket. Ugye erre kapott Radnai Márk felhatalmazást, elindult egy platform, ahol ez meg fog történni. Volt szó egy intézetről, erről még sokat nem láttunk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kihívás, logisztikai szempontból és politikai szempontból is. Ez könnyen visszaüthet a Tisza számára, de hogyha sikerül megoldania, jól tudja becsatornázni véleményeket, és finom hangolni tudja a saját politikáját, akkor ez jól is elsülhet. Azért több olyan esetet láttunk az elmúlt időből, lásd köztársaság elnök jelölés, az NVVH elnökének kiválasztási folyamata, akár a média testületek átalakítása, ahol azért vannak még problémák.
10: Beszéljünk egy kicsit az ellenzéki oldalról. Ugye szombaton Nem félünk címmel a Fidesz támogatói holdudvara tartott tüntetést a Kossuth téren, és nagyon eltérő beszédek hangzottak el. Hud Gergely egy kifejezetten radikális elszámoltatást mármint már a Tisza és a elszámoltatását követelő beszédet mondott, miközben egyből utána a színpadon sokan arról beszéltek, hogy megbékélés kell, párbeszéd kell, nem lehet ugyanúgy ugyanazokat mondani, mint amelyeket 16 éven keresztül mondtak, és hát ugye látszik, hogy a Fidesz vezetésében is ez a hasonló kettőség jelenik meg, miközben Orbán Viktor egyből a választási vereség után a vadhajtásokat nevezte meg az ige forrásának, a közben Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya polgári demokraták párbeszédet akar indítani. Látszik-e ténylegesen egy ilyen nagyon erős törésvonal a Fideszben, és ez a nagyon erős törésvonal, ez megjelenhet-e majd ténylegesen akár pártszakadásként?
11: Szerintem az fontos rögzíteni, legalábbis én a magam szempontjából azt tudom mondani, hogy én biztos nem látom, mi történik a Fideszen belül, és szerintem nagyon kevesen látják azt, hogy mi történik a Fideszen belül. Tehát amikor a Fideszről beszélünk, akkor azért alapvetően ilyen, kicsit ilyen üveggömböt nézünk. Ahogy szerintem értelmezni lehet ezeket a dolgokat, nagyon nyilvánvaló, hogy a Fidesznek nincs egységes stratégiája, ugye, ahogy a kérdés is utalt rá, itt többféle irányvonal jelenik meg a Fideszen belül, ugye Békés Márton bedobta ezt a mozaik jobboldal fogalmat, ami nem tőle származik, ez ugye a német és az osztrák nem tudom, nyilvánosságban, vagy ilyen ezekben a körökben, ilyen populáris, populista, radikális jobboldali, szélsőjobboldali körökben, ez egy létező, több éve létező fogalom, az ottani pártok és a köröttük levő szervezetek viszonyának a leírására és stratégiának a leírására szolgál. És abban az érdekes helyzet alakult ki, hogy azzal, hogy a Fidesz elvesztette a választást, elvesztette ugye a dominanciáját, vagy az integráló képességét a jobboldal fölött, tehát nekik is szükségük van egy másik stratégiára, és erre szerintem ez egy teljesen alkalmas stratégia, amit Békés Márton meghirdetett, és egyébként szerintem rimmel is arra, amit Orbán Viktor mondott tusványosan, ez a, hogy egy inkubátorként képzeli el a Fideszt, amelyik szolgáltatóként segít más szereplőknek, és szerintem ezt mutatta ez a tüntetés is, hogy amit a Fidesz nem is vállalt föl, ugye Orbán Viktor nem mozgósított rá, nem kifejezetten pártrendezvény volt, bár Orbán Viktort megtapsolták és gratuláltak a névnapjára, de hogy nagyon sokféle szereplő volt ott, különböző üzenetekkel, és szerintem ezt látjuk most, hogy a nagyon sokszínű, és az elmúlt 10 évben szerintem sokszor elfelejtettük, hogy milyen sokszínű ez a jobboldal. Tehát hogy ez a nagyon sokszínű jobboldal, és itt most a középjobbról nem beszélek, mert azok nem hiszem, hogy a Fidesznél vannak ma már, de hogy a középtől jobbra levő, egészen a szélső jobboldali tartó jobboldal, sokszínű, nagyon sok szereplő, különböző ideológiai áramlatok, különböző hangsúlya, különböző témák, tehát hogy ezek szereplők összességét próbálják valahogy összefogni, nem egybe integrálni, hanem hogy virágozzék 100 virág, és lássuk meg.
10: Hát igen, csak ugye mellettük ott van a kereszténydemokrata néppárt, ami láthatóan önálló arculatot próbál formálni, és egyelőre úgy tűnik, hogy a frakciójuk a parlamenten belül például sokkal jobban egybe van rakva, mint a Fidesz frakció, és ott van a Mi Hazánk, amely rendszeresen részt vesz a parlamenti munkába, a jelölési folyamatokban is, amiből a Fidesz kivonul. Tehát, hogy nem csak egy saját belső konfliktussal kell megküzdeniük, hanem mind középre, mind szélre ott van egyből mellettük egy-egy rivális.
11: És azt se felejtsük el, hogy a választói csoport, amiért küzdenek, az egy nagyon hasonló választói csoport. Én azt gondolom, hogy a közép-jobb szavazók alapvetően a Tiszánál vannak, tehát hogy itt egy szűkebb választói rétegről beszélnek, aminek a legszélét eddig a Mi Hazánk foglalta el, bár ott is nagyon erős verseny volt a Fidesz és a Mi Hazánk között. A KDNP úgy tűnik, hogy függetlenedni, vagy önállósodni akar, önállóbb arcélt akar fölvenni, de továbbra is azt mondja, hogy a Fideszes szövetségben képzeli el a politikáját. Többféle megoldási lehetőség van, vagy egy ilyen kontrolltesztelés zajlik, vagy tényleg a kritikusok próbálgatják a szárnyéket, és meglátjuk, mi jön ki belőle. Én egyelőre nem látom azt, hogy a Fidesz meg tudná oldani azt a fő dilemmáját, hogy Orbán Viktor nélkül az elmúlt 10 évben nem tudtuk elképzelni a Fideszt, a megújulás viszont vele továbbra sem látszik.
10: Ebben Köcse hozhat-e változást? Ugye már Tusványostól is sokan azt várták, hogy majd ott egy akkorát mond Orbán Viktor, amiből megtudjuk, hogy merre van, vagy megtudják a saját hívei, hogy merre van az előre, ebbe most Köcse hozhat változást, ami szombaton lesz, ugye?
11: Én nem nagyon számítok arra, hogy ez egy radikális változást hozná. Ugye tavaly Köcsén hirdette meg Orbán Viktor a győzelmi stratégiát, ami nem vált be. Nem látom magam előtt azt, hogy most egy sikeres győzelmi stratégiát fog tudni meghirdetni.
10: Utolsó egy percben ma indul az őszi parlamenti szezon. Egyrészt mi lesz a legfontosabb, ami előttük áll ebben a szakaszban? Másrészt mennyire számíthatunk arra, hogy pontosan ugyanaz az abszolút parlament marad, mint amit láttunk az elmúlt 3-4 hónapban?
11: azt gondolom, hogy megmarad valamennyire az abszolút parlament, tehát ugyanúgy meg lesznek Magyar Péter napi rendelőtti felszólásai, ugyanúgy meg lesznek a viták az ellenzéki frakciókkal, elindulnak az eseti vizsgálóbizottságok, ez is szerintem fog ilyen szimbolikus témákat újra előhozni, tehát lesznek csörték, ugye az MVVH is elkezd működni, ennek emellett viszont szerintem egy erősebb szakpolitikai vonalat is fogunk látni, ugye az adótörvényekről fogunk vitázni, a költségvetésről fognak a képviselők vitázni, egészségügyi reformjáról szó van, az oktatás kérdése már bekerült a köztudatba, ugye a KDNP és a tanévkezdés miatt, szóval, hogy abszolút parlament marad, de szakpolitikai témák is egyre hangsúlyosabban jelennek meg.
10: Monyadi Bulcsó, a Political Capital szakmai vezetője, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, legyen így máskor is.
11: Nagyon szépen köszönöm.
12: Közlekedés.
13: A fővárosban baleset okoz fennakadást az Üllői úton befelé a Könyves-Kálmán körút után a külső sávban. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán az Autópiactól. Ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. Mától napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Fél nyolc a pontos idő, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Demet Tíme a nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Ma kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. Az AfD nyerte a tartományi választást a kelet-németországi Szász-Anhaltban. Folytatódik a nyárias idő, majd hétvégén lehűlés jöhet zivatarokkal. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és ispán, főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Sürgős eljárásban tárgyalják a Tiszapárt módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsétervezet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. 5 meghaltak és 3 súlyosan megsérültek repülőgép balesetben Miami-ban. Egy csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott, több gépjárművet elsodort, majd lángba borult. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. 8 indonéziai repülőtér, köztük a főváros Jakarta 2 légikikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. A hamufelhő a tűzhányó Szumátra felüli oldalán 15 ezer méteres magasságot ért el. Csak nem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek, vagy irányítottak más repülőterekre. A törlések csak nem 170 ezer utas utazását érintették. Ami a hazai időjárást illeti, marad a túlnyomóan napos száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. A hőmérséklet napközben 25 és 32 fok között alakul majd, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel és zivatarokkal egy hideg front érkezik. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
10: 7 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Semmelweis Ignác hazájában különösen érzékeny kérdés, hogy hányan kapnak el fertőzést, éppen ott, ahová gyógyulni mennek. Csütörtök óta bárki megnézheti a magyar kórházak fertőzési adatait, több évre visszamenően intézményi bontásban is. Mit tudhat meg egy beteg ezekből az adatokból? Mennyire súlyos a magyar helyzet? Hány fertőzés lenne megelőzhető? És most, hogy végre látjuk a számokat, következik-e belőlük változás is? Először hallgassák meg Breiska Dániel összefoglalóját, majd a témát folytatjuk a stúdióban.
12: A kórházi fertőzések száma hosszú éveken át nem volt nyilvánosan elérhető Magyarországon, pedig csak 2021-ben 16 és 21 ezer közötti esetszámot jelentettek. 1400 alkalommal pedig ez a beteg halálához is hozzájárult, derült ki a Direkt 36 elmúlt években publikált cikksorozatából. Virt Zsuzsanna újságíró, az Oknyomozó portál szerkesztője a Kossuth Rádiónak azonban elmondta, az általuk megszerzett jelentések szerint ezek a számok meg sem közelítették a valóságot.
14: Birtokomba került egy olyan dokumentum, amelyik arra utalt, hogy a valóságban lehetséges, hogy jóval több kórházi fertőzés van. Úgyhogy én ezen a nyomon indultam el.
12: Több mutató alapján is jelentős a lemaradás Magyarországon a kórházi fertőzések megelőzésében és visszaszorításában, hívta fel a figyelmet Virt Zsuzsanna, aki hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezek egy része még a legszigorúbb intézkedések mellett sem előzhető meg. Az újságíró arról is beszélt, az intézményeknek komoly kellemetlenséget jelenthetett, ha nyilvánosságra került, hogy egy-egy fertőzés hullám mögött akár megelőzhető mulasztás vagy szakmai hiba állhatott.
14: Annak idején az NNGK a jogi érveket ugyanolyan nagyon nem tudott hozni arra, hogy ez miért ne lenne közérdekű, hogy melyik kórházban hány és milyen fertőzés történik, de azzal nagyon sokat érveltek, hogy ha ezt valaki nyilvánosságra hozná, akkor azzal rombolná a közbizalmat a kórházakban.
12: A korábbi gyakorlaton változtat az új módszertan, amit az egészségügyi miniszter kérésére 3 hónap alatt dolgozott ki a tiszti orvosi szolgálat a kórházi fertőzések számának elemzésére és nyilvánossá tételére. Az új rendszerben intézményenként lehet megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos azt mondta, ez egy jelzőrendszer, nem ítélet a kórházak és az egészségügyi intézmények fölött.
15: Nem szeretnénk, hogy a kórházakba vetett bizalom és a magyar egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalom csökkenne, mert mi azt szeretnénk, hogyha ez egy fejlődő, tanuló rendszer lenne, ahol a betegek biztonságban érzik magukat.
12: Vannak olyan intézmények, melyek helyzetük miatt több kórházi fertőzéssel küzdenek, mondja Oroszi Beatrix. Hangsúlyozta, a probléma sokszor már az ellátórendszer más területein keletkezik, például abból, hogy milyen állapotban, milyen gyógyszeres kezelések után kerülnek a betegek a kórházba.
15: Egy szám mögött nagyon sok tényező állhat, és emiatt nem szeretnénk, hogyha bármelyik kórházat úgy megbélyegeznék, hogy e mögött alapvetően nem az ő valós teljesítményük áll. Lehetséges az, hogy egy kórház megfelelő és alapos munkát végez, és mégis magas az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések száma, azért, mert felderítik ezeket az eseteket.
12: Az országos tiszti főorvos hozzátette, a kórházi fertőzések száma a COVID óta nagyjából stagnál, de nem csökkent a koronavírus járvány előtti szintre.
10: A témát pedig folytatjuk, a stúdióban már itt van velem Hajdú Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának szakorvosa. Köszönöm szépen, hogy itt van. És akkor kezdjük az alapoknál, hogy egyáltalán mit tekintünk kórházi fertőzésnek.
16: Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen a meghívást. Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről beszélünk, és itt fontos elkülöníteni azt, hogy milyen fertőzésdiagnózis születik a klinikai gyakorlatban, és a kórházhigiénikus kollégák mit tekintenek az adatgyűjtés keretében egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésnek, erre vonatkozóan európai esetdefiníciók állnak rendelkezésre. Tehát minden egyes országban, Európában ugyanolyan kritériumok alapján gyűjtik ezeket az adatokat. Az egyik legfontosabb tényező talán az, hogy a definíció szerint azokat a fertőzéseket tekintjük egészségügyi ellátással összefüggőnek, amelyek a kórházi felvételt követő harmadik napon kezdődnek, tehát a fertőzés tünetei akkor jelentkeznek, és megfelelnek a definíció egyéb kritériumainak.
10: Létezik olyan kórház, akár Magyarországon, akár a világban, ahol nincsen fertőzés?
16: Ilyen nem létezik. Bizonyos típusú fertőzéseknek a megelőzése az könnyebb, más típusú fertőzéseknek a megelőzése nehezebb. Vannak olyan típusú fertőzések, ahol például a Clostridioides difficile által okozott fertőzés, ami azért kifejezetten problémás és adott esetben nehéz megelőzni, mert ez a baktérium sokszor jelen lehet a vastagbélben, a tünetmentes embereknek a vastagbélében is, a bél mikrobiom részeként. És amikor antibiotikum kezelésben részesül egy ilyen ember, akkor a bél mikrobiomnak az egyensúlya felborul, és egyszerűen túlnő ez a baktérium a szervezetében.
10: Ez, amit a hétköznapokban is ismerünk, hogy probiotikumot szed az ember azért, hogy valahogy rendben legyen a bele, nem? Miközben antibiotikumot szed.
16: Igen, de ezzel nem fogjuk tudni minden esetben kiküszöbölni azt, hogy a bél mikrobiomnak az egyensúlya ne változzon meg, és amennyiben ez a folyamat a kórházi felvételt követő harmadik napon túl kezdődik, akkor ezt az esetet egészségügyi ellátással összefüggő CDI fertőzésnek kell rögzíteni. Ennek az esetnek a megelőzése akkor lett volna lehetséges, hogyha nem adunk ennek a betegnek antibiotikumot, de antibiotikumot pedig feltehetően az ő alapbetegsége miatt adni kellett számára.
10: A felvezetőben is mondtam már, és nyilván sokan hozzá kapcsolják, hogy hát Semmelweis hazájában, és az elmúlt években nagyon sokat lehet tett hallani, hogy az alapbetegsége nem okolta volna, mégis aztán a kórházi fertőzésben valaki elhunyt. Mennyire van Magyarország rosszabb helyzetben a térség országainál? Mennyire kell úgymond Semmelweis hazájában szégyenkeznünk?
16: Hazai adatokat közöl ez az új adatközlő felület, de értelemszerűen vannak európai adatok is. Bizonyos típusú fertőzési mutatókban kedvezőtlen helyen állunk. Tehát például pont az előbb említett Clostridioides difficile fertőzés fertőzési mutatókban országos szinten nálunk úgy tűnik, hogy kedvezőtlenebb a helyzet. Egyedi esetekben pedig nagyon sok olyan tényező lehet, amit kell és érdemes vizsgálni, hogy mi vezethetett az adott egészségügyi ellátásra összefüggő fertőzéshez. Nagyon különböző típusú fertőzésekről beszélünk, ahol a kockázati tényezők is mások, és a megelőzési lehetőségek is eltérnek.
10: Az megmondható, hogy hány olyan beteg van, aki az alapbetegségeből meggyógyult volna, és végül is ezért veszti el az életét?
16: Mármint a kórházi
10: fertőzések miatt.
16: Modulokban gyűjtjük ezeket az adatokat, tehát nem minden és bármely típusú egészségügyi ellátásra összefüggő fertőzésre gyűjtünk folyamatában adatokat ebben a rendszerben, és akár a CDI fertőzések, akár a multirezisztens kórokozók okozta fertőzések, akár a véráram fertőzéseknek az adatait nézzük országosan, ezek az adatok elérhetőek a korábbi éves jelentésekben, akkor azt tudjuk mondani, hogy a fertőzött betegeknek körülbelül fertőzéstípustól függően 30-40% huny el. Ugyanakkor az adatok alapján mindössze 4-5% az, aki kifejezetten a fertőzéssel összefüggésben, vagy a fertőzés miatt veszti el az életét. Tehát ezekből az adatokból azért leszűrhetjük, hogy annak ellenére, hogy egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés alakult ki, és a beteg sajnos életét veszti, nem feltétlenül van közvetlen kapcsolat a fertőzés és az elhalálozás között sok esetben.
10: Ugye az elmúlt években, és most is még a kritikusoktól lehet hallani, hogy azért nem voltak nyilvánosak ezek az adatok, mert akár rossz következtetést is le lehet vonni, mert attól, hogy valahol egy kórházban magas ez a szám, az nem jelenti feltétlenül azt, ugye a riport végén is ezt lehetett hallani a tiszti főorvosasszonytól, hogy az a kórház az egy rossz kórház, lehet, hogy ők csak többet ellenőriznek és jobban jelentenek, és nem jelent jelenti azt, hogy fordítva, hogy ahol meg nincs adat, vagy keveset jelentenek, az valóban fertőzésmentes, vagy kevésbé fertőzött kórház. De mégis akkor mire jó most, hogy ez a lista megjelent? Mit tud akár a beteg, akár az orvos, a kórházi személyzet, akár a politikai döntéshozó ebből levonni?
16: Igen, itt egy picit messzebbről indítanám a választ, tehát minden népegészségügyi adatgyűjtés célhoz kötött. Ennek az adatgyűjtésnek az a célja, hogy a fertőzési gyakoriságokat felmérjük, trendeket kövessünk, problématerületeket azonosítsunk. Tehát a legfontosabb cél az, hogy a beazonosított problématerületekre megszülessenek szakpolitikai programok, intézkedések országos szinten, és nyilvánvalóan kórházi szinten is, intézményi szinten is, tehát amennyiben ezen a területen előrelépést érünk el, akkor ez a plusz figyelem, ez a rendkívül jelentős transzparencia, én úgy gondolom, hogy egy érdemi pozitív változást fog hozni a betegbiztonság területén Magyarországon.
10: Mi változott ahhoz képest, hogy mondjuk még pár évvel ezelőtt is a Direkt 36-nak ki kellett perelnie ezeket az adatokat? Ez egyszerűen politikai döntés kérdése?
16: A korábbi egyeztetéseken, szakmai találkozókon is hangsúlyozta országos tisztifőorvos asszony, hogy nem magától értetődő sehol világszerte ezeknek az adatoknak, intézményi szintű adatoknak a nyilvános közzététele. Ez egy rendkívül fontos döntés, és ez a rendkívül fontos döntés minden országban döntéshozói kézben van. Nagyon sok következmény jár azzal, hogyha közzétételre kerülnek ezek az adatok, és ezt a következményt nyilván politikai szinten is kezelni kell. Tehát nem a szakmai szereplők azok jellemzően, akik ezt a döntést meghozzák.
10: Hogyan lehet most, mondjuk ezen kívül, hogy mi most itt beszélgetünk erről, fölhívni a figyelmet, vagy edukálni a hallgatókat arra, hogy hogyan olvassák ezeket a listákat és ezeket a számokat?
16: Igen, nagyon sok adat érhető el a közzétételi felületen, és ez az adatkör ez bővülni fog. Tehát mindenkit arra tudunk csak biztatni, hogy valamennyi adattal, információval ismerkedjen meg, ne csak egy modulnak, ne csak egy típusú fertőzésnek a fertőzési mutatóit nézze meg ezen a felületen. Nagyon fontosnak tartjuk a pont prevalencia vizsgálatnak az indikátor adatait is. Ez a vizsgálat, egy európai szintű vizsgálat, ami Magyarország minden évben eddig részt vett, ahol nem kizárólag fertőzési mutatókra vonatkozóan gyűjtünk adatot, hanem többek között kórházi, humán erőforrás, infrastruktúra, a betegellátás működésével kapcsolatos tényezőkre is. És egy összképet érdemes nézni, és amit szintén szoktunk nagyon hangsúlyozni, amit ön is említett, hogy aki keres, talál, ahol van mintavétel, ahol jó és kellően intenzív a diagnosztikus gyakorlat, ezekben a kórházakban fogják felismerni a fertőzéseket, de ezekben a kórházakban lesz az is, hogy a betegek a megfelelő terápiát megkapják, amennyiben fertőzés alakul ki náluk.
10: Köszönöm szépen, Hajdú Ágnes, hogy itt volt ma reggel, legyen így máskor is.
16: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
10: Történelmi győzelmet aratott az AfD a Szász-Anhalti tartományi választáson. A reggelre összesített eredmények szerint a párt a szavazatok 44%-át szerezte meg, több mint kétszer annyit, mint 5 évvel ezelőtt. A tartomány több mint 20 éve vezető CDU ezzel szemben 17,4%-ra esett vissza, vagyis korábbi támogatottságának több mint a felét elveszítette. Az AfD ugyanakkor nem szerzett önálló többséget, a többi párt pedig továbbra is kizárja az együttműködést. Fele. A részletekről Diseri Dórával beszélgetek, a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének vezetőjével Berlinből. Jó reggelt, szia Dóra!
17: Szia Rita, jó reggelt kívánok mindenkinek!
10: Kezdjük ezzel a nagyságrenddel. 5 év alatt több mint megduplázta a támogatottságát az AfD. Ez csak ott helyi történet, Szász-Anhalti, vagy ez országos történet?
17: Is azt mondanám, mert hogy azért előteljesen kirajzolódnak itt a kelet és nyugat-német különbségek. A kelet-német tartományokban ezt az előretörést azt sokkal gyorsabb mértékben látjuk, mint a szövetségi szinten. Tehát a nyugat-német tartományokban is egyébként nő az AfD támogatottsága, de nem ilyen mértékben, mint a kelet-német tartományokban. Ugye ezt a tavalyi türingiai választáson, amely szintén egy kelet-német tartomány is láttuk, hogy az AfD mekkorát tudott nyerni, ugye ott 38%-ot hoztak végül, és ott sem volt elég ez a győzelem a kormányalakításra, de itt még ezt az eredményt is felülmúlták, ugye, ahogy említetted, majdnem 44%-on vannak, de itt sem lesz elég valószínűleg a kormányalakításra.
10: Ez a kelet-nyugat-németországi töréspont, ez még mindig 89-90-re vezethető vissza, vagy gazdasági kérdésekre vezethető vissza, mire vezethető vissza?
17: Mindkettőre, nyilván ebből a ketté osztottságból adódnak a gazdasági különbségek is, tehát azért egy nagyon más társadalmi és gazdasági struktúrában élt Kelet-Németország, mint Nyugat-Németország, és a keletnémetek sokszor panaszkodnak arra, hogy az újraegyesítés után tulajdonképpen a nyugatnémet minták, a nyugatnémet struktúrák lettek rájuk erőltetve. Sokan úgy is fogalmaznak, hogy itt nem újraegyesítés történt, hanem tulajdonképpen Kelet-Németország csatlakozása Nyugat-Németországhoz, vagyis tényleg a kelet-német struktúrákat szinte felszámolták, és a nyugat-német struktúrákat újjáépítették a kelet-német tartományokban, ami aztán ahhoz, ami nagyfokú elégedetlenséghez vezet egyébként az egykori kelet-német országokban a mai napig. Láttuk ezt például most nagyon aktuálisan a nyugdíjreformnál. Friedrich Merz próbál meg átvinni egy olyan nyugdíjreformot, amely az egész országra érvényes ugyan, de a kelet-német nyugdíjasok azok elég nagy hátrányt szenvednek ebből a nyugdíjreformból, és ezt is szokták egyébként szakértők például okként felhozni, hogy a kelet-németek miért tartják magukat másodrendű állampolgároknak Németországon belül, vagy miért van bennük ez a hátrahagyottság, elhagyottság, magára hagyottság érzés, úgymond a nyugat-német vezetéssel szemben, mert azért mégiscsak azt látjuk, hogy most szövetségi szinten azért nyugat-német arcok vannak a kormányban, és ez is fokozza ezt az elégedetlenség érzetet az egykori kelet-német tartományokban.
10: Ugye a részvétel is történelmi volt, honnan jöttek az új szavazók?
17: Nagyon érdekes látni, hogy nagyon jól sikerült az AfD-nek a mobilizálása az eddig nem választók körében. És tőlük kapták tulajdonképpen a legtöbb új szavazatot, vagy a legtöbb szavazatot az elemzések szerint, méghozzá elsőprő mértékben, tehát tényleg tőlük jött a legtöbb új szavazat. És ez egyrészt egyébként a fiataloknak is köszönhető, úgymond, tehát látjuk azt, hogy első szavazók is nagyon sokan választották az AfD-t. 25 éves kor alatt az AfD van mind a nőknél, mind a férfiaknél a legelső helyen. Tehát a 25 év alattiak 106-ban abszolút AfD-re szavaztak. Második helyen érdekes módon egyébként a baloldali párt van, a szélső bal, tehát hogy ez ilyen a szélsőséges nézetek valahogy a fiatalok körében most tényleg tarolnak. Ezt láttuk egyébként a szövetségi választásokon is, megjegyezném, ott is a fiataloknál pont ugyanígy volt, AfD és a baloldali párt, a szélső balos párt voltak a vezető szerepben. De látjuk azt is, hogy második helyen a volt CDU szavazók. Nagyon sokan elfordultak a CDU-tól, aki pedig ez a párt, a CDU, a kereszténydemokrata párt 24 éven át kormányozta ezt a tartományt. És úgy tűnik, hogy most nem sikerült, tehát most fordulatra várnak, és ehhez azért nagyban hozzájárul az is, azért hozzá kell tenni, hogy ugye a CDU-CSU pártszövetség, a CDU-CSU pártszövetség van ugye szövetségi szinten is kormányon, és nagyfokú az elégedetlenség a szövetségi kormánnyal szemben, illetve Friedrich Merzel szemben is.
10: Tehát ez tehát országos üzenet is, nem is. Csak helyi.
17: Mindenképpen. Uh-huh. És az is érdekes, hogy egyébként akkor ezek az exit poll adatokban azt is kérdezték a választói motivációt, hogy miért szavazott az AfD-re, és nagyon sokan azt nevezték meg, hogy ez a szövetségi politika elleni szavazat volt, hogy fordulatra van szükség. Tehát, hogy ez tényleg a tartományi szinten abszolút túlmutató választás volt minden szinten.
10: Mennyire játszott bele ebbe az arányba a migráció kérdése, illetve az ukrajnai háború kérdése? Ugye a gazdasági bizonytalanságról már beszéltünk.
17: Mind a kettő téma nagyon fontos része volt a kampánynak. Ugye a migráció az állandó, tehát a bevándorlás ellenesség az AfD-nek az egyik alap témája, az állandóan visszatérő kérdéskör. Ők a Merkeli elhibázott menekült politikára építenek, tulajdonképpen ez az ő jelzőrendszerük, hogy a Merkeli elhibázott menekült politika, ezt rengetegszer hallani AfD-s politikusoktól, és ezen akarnak akarnak változtatni, szabályozni akarnak, a kitoloncolásokat akarják elsősorban egyébként meggyorsítani és szabályozni Németországban, illetve a háború, a háborús narratíva is nagy szerepet játszott ebben, de azért ebben egy nagyfokú oroszbarát narratíva is benne van. Azért hozzá kell tenni, hogy az AFD-nek az elmúlt években többször voltak orosz közeli szálak, amiket felderítettek, legyen a szponzoráció, kémügyek, támogatások, megbeszélések, stb. És ez is benne volt a kampányban.
10: Kevesebb, mint egy percünk van, ugye az AFD-vel a többi párt nem akar együtt működni, tűzfel alatt vannak.
17: Kivétel a BSZV, kivétel a BSZV, és ez a nagy kérdés most. Mert a BSZV az egy új párt, egy új baloldali párt, ami egyébként egy nagyon furcsa konstelláció, de most éppen azt látni a késő esti nyilatkozatokból, hogy velük kokettálnak. És Zimonnak volt egy az AFD listavezetőjének, aki miniszterelnök lehet, hogyha tényleg sikerül az AFD-nek a kormányalakítás. Volt egy ilyen kijelentése, hogy igazából neki nincs szüksége egy egész pártra, csak pár emberre a kormányalakításhoz. És a BSZV eddig elzárkózott a teljes kooperáció elől, de az, hogy mondjuk pár tagja átszavazzon, vagy ebben az együttműködjön, ez nem kizárható, és most éppen ezen mennek a spekulációk, hogy vajon erre ők hajlandóak lennének-e, és így hatalomra segítik-e az AFD-t.
10: Ezt az elkövetkező napokban, hetekben meg fogjuk látni. Diseri Dórának köszönöm szépen Berlinből.
18: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
10: Lehet egy egész várost rávenni arra, hogy egészségesebben éljen? Erre keresik a választ most Lentiben. Az Alai Város Magyarország első kék zóna szemléletű mintatelepülése lett. Egy éven át olyan mindennapi szokásokat próbálnak meghonosítani, melyek a világ hosszú életű közösségeire jellemzők. Hogy mit jelent mindez a gyakorlatban, annak Varga Tünde járt utána.
19: Én is korosodom, hát ha valami újat tudok, ami segít abban, hogy tényleg az ember úgy élje le az életét, hogy ne sok szenvedéssel. Rendszerezve nincs ez a tudás, a mozgás, ez egy baráti körben egy jó séta.
20: Talán most motivációt kap és változtathat.
19: Valószínű.
20: Mennyire nehéz ennyi idősen változtatni?
19: Aki nem fogékony rá, annak nagyon nehéz fiatalon is.
20: Ő melyikbe tartozik?
19: Én az, hogy fogékony vagyok mindenre, mindent szeretek kipróbálni. Aztán, ha nem megy, akkor mondjuk van, úgyhogy abba hagyom, de én kíváncsi vagyok.
20: Mikor hallott először a programról, hogy Lenti az egyik kitűzött helyszíne?
21: Horváth László vagyok, Lenti város polgármestere. Másfél évvel ezelőtt, amikor a kék zóna magyarországi vezetői Lentiben jártak, és úgy látták, miután bejárták egész Lentit, beszélgettek az emberekkel, körülnéztek, és úgy látták, hogy Lenti lenne egy olyan léptékű város, amely alkalmas lenne a kék zóna gondolatának a továbbvitelére.
20: Polgármesterként önnek van tapasztalata, hogy mennyire lehet az embereket befolyásolni egy döntésben. Mennyire lesz nehéz rávenni őket új szokásokra, életmódváltásra? Mit gondol?
21: Egyrészt a vidéki életmód, másrészt a szokások megfelelő alap arra, és az itt kialakult szokások, a közösségépítés főleg, hogy az emberek ilyen projektben is részt vegyenek. Ez az emberekről szól, saját magunkról szól, hiszen saját magunk szeretnénk minél hosszabb ideig élni. Ez lenne az a gondolat, amihez mindenkinek kéne kapcsolódni.
20: Jelenti egy kisvárosnak minősül a megyében. Mekkora település, és küzdenek az előregedéssel, vagy nem?
21: Lenti előregedő város, sajnos. Ezen is változtatni kell. 7600 főt mutat a KSH mostani adata. Tulajdonképpen 74 km-en helyezkedik el, hiszen Lentinek a város magunk kívül 5 település része van. Ezekben az emberek még a város és a falusi életforma között élik a mindennapjaikat.
22: Anyukám 90 éves.
20: Azt mondják, 25%-ban genetika.
22: Reméljük, hogy van benned is.
20: Jó a közösség Lentiben?
22: Azt tartja össze. Meg szerintem az visz előbbre bennünket. A munkahelyi közösségek is jók. Vannak
23: különös programok, munkahelyen kívül, csapatépítés.
20: Részt vesznek ebbe az egyéves programban. Mit remélnek tőle?
22: Valami változtat bennem.
24: Tócsa Nemese vagyok, a 100ép.hu alapítója, tulajdonosa.
20: Volt már előtte Lentiben?
24: Lentiben még soha. Mindig csak a katonaság kapcsán hallottam róla. Mindig azt mondták, hogy pár hét Lenti, helyre villenti, talán ez volt. Most reméljük, hogy egy év Lenti, helyre villenti lesz a következő szlogen.
20: Hányadik a sorban Lenti ebben a programban?
24: Most zárul Noszvaj Nagyréde Nagykovácsi. Ők adták át a stafétabotot Kozár Mislánynek és most Lentinek, illetve lesz most pilot településünk is Mátrafüreddel.
20: Mi a cél? Egészségtudatosság, jó közösség, tehát olyan hívószavak hangzottak el, amiről az utóbbi 10 évben már nagyon sokat hallunk. Miben adnak önök mást, vagy többet? Mit tudnak önök?
24: Nagyon nagy zaj van a témában, mindenki szeretne tovább élni, egészségesebb lenni, de talán már túl sok is az információ, hogy ezt hogyan kezdjük el. Mi abban segítünk, hogy rendszerezzük ezeket, illetve felhívjuk arra a figyelmet, hogy a kék zóna kutatások alapján nem csodaszerekről van szó, semmi olyan extra, amit egy átlagos család ne tudna beépíteni a mindennapokba. Szóval inkább a lelassulásról szól ez, mint a nagyon nehezen beépíthető szokásokról. Miben tudunk segíteni az az, hogy olyan szokásokat hozunk a lakosoknak, amiket valóban követhetnek és be tudnak építeni, és nem egy irreális elvárást tűznek ki maguk elé. Helyi szezonális alapanyagok, közösségbejárás, napi séta, napi kertészkedés. Egyébként azt is szeretnénk megnézni, hogy mondjuk egy panel harmadik, negyedik emeletén hogyan lehet kékzónás életet élni, és ebben a város nagyon együttműködő, és azért itt sokkal nagyobb vízióink vannak, mint az első három településnél.
20: Utalt most kutatásokra, amik megalapozzák ezeket a tapasztalatokat. Mik ezek a kutatások, és mi a személyes tapasztalata?
24: Hogyha a mi kutatásainkat nézzük, akkor ez úgy működik, amint a településeken, hogy bemeneti mérésekkel kezdjük, felmérjük a mentális állapotot, a fizikai állapotot, a szokásokat, és itt kezdünk utána szisztematikusan napi szokásokat változtatni. Kimeneti mérésnél azt nézzük, hogy változott-e bármi. Nem csak egyéni szinten, hanem a településen a közösség szerkezete változott-e, hiszen az elmagányosodás nagyon sok évvel rövidíti meg a várható élettartamot, elkezdtek összejárni a lakosok.
20: Nos, vajon ez a tapasztalat például? Egy év után?
24: Minden településen teljesen más tapasztalat van, teljesen más eredmények és teljesen más kihívások.
20: De pozitívak az eredmények?
24: Összességében igen. Azért mindig találkoztunk azzal, amire talán mi sem voltunk felkészülve, hogy addig, amíg ott vagyunk egy településen és fogjuk az emberek kezét, addig könnyű haladni. És ez igazán nagy munka akkor jön, amikor elengednénk őket. Ez nem az ott lakók hibája, hanem egyszerűen így szocializálódtunk.

0: következetes munka lesz.
1: Lentiben Varga Tünde járt, az ő riportját hallhatták, és a témát egyébként majd folytatjuk tágabban, mert 8 óra után beszélünk majd a friss települési rangsorról is, az Egyensúly Intézet vezetőjével, Boros Tamással fogjuk folytatni. Hamarosan 8 óra lesz, és akkor krónika, és utána jövünk vissza mi is a Felkelővel.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
5: A szélsőjobboldali AfD nyerte a német tartományi választást.
4: Itthon több mint 80 előterjesztést tárgyal ősszel az országgyűlés.
5: Ma még nyári meleg lesz, majd szerda éjjel hidegfronthoz lehűlést és esőt.
4: Következnek a részletek. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választáson. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok csak nem 44%-át szerezte meg.
5: A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. A baloldal, a zöldek és a szociáldemokraták 9% körüli eredményt értek el. Az ARD és a ZDF közszolgálati televízió felmérései szerint rekord részvétel volt a tartományi választáson. A jogosultak mintegy 78%-a járult az urnákhoz.
4: Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott hétvégi tárgyalásokat.
5: Donald Trump elnök külön megbízottja Steve Witkoff és az elnök veje Jared Kushner üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik 13 órakor az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel.
5: A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. Emellett sürgős eljárásban tárgyalják a Tiszapárt módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a Költségvetési Tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsétervezetet hozzájárulás helyett csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak.
4: Nyilvánosak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézmények adatai. A nyilvános adatközlés egy hosszabb fejlesztési folyamat eredménye.
5: A cél, hogy szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést, és mindenekelőtt a betegbiztonság további erősítését. Hajdú Ágnes, a Központ Járványügyi és Infekciók Kontroll Főosztályának szakorvosa reggeli műsorunkban hangsúlyozta, az számíthat egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésnek, amely a beteg felvétele utáni harmadik napon jelentkezik.
6: Az adatok alapján mindössze 4-5%-uk az, aki kifejezetten a fertőzéssel összefüggésben, vagy a fertőzés miatt veszti el az életét. Tehát ezekből az adatokból azért leszűrhetjük, hogy annak ellenére, hogy egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés alakult ki, és a beteg sajnos életét veszti, nem feltétlenül van közvetlen kapcsolat a fertőzés és az elhalálozás között sok esetben.
4: A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt írt.
5: A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a cég, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. Korábban 4 németországi gyár bezárásáról döntöttek egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Karner Miklóst, az Autós Élet magazin főszerkesztőjét.

0: vezetőjét arról kérdezték, hogy miért van ez, ő pedig elmondta, hogy az európai autóipar jelenleg nehéz helyzetben van, a Volkswagen pedig kiemelkedően fontos szerepet játszik a piacon.
1: Kínában nem megy olyan jól a kínaiaknak, és ugye Volkswagennek is a legnagyobb problémája, hogy a kínai piacról tulajdonképpen kiszorul a többi európai autógyártóval együtt, de mondom, ez egy elég furcsa helyzet, mert otthon, Kínában a kínaiak sem tudnak igazából profitot termelni, Európában viszont nagyon-nagyon erőssé váltak az elmúlt időszakban, jelentős mennyiségű autót adtak el az elmúlt években, már és főleg most az idei évben.
2: Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.
0: Egri Gábor azt mondta, enélkül 6-700 vállalkozás kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha a piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással a kormány ellensúlyozhatná.
3: Figyelembe véve a nemzetközi jegyzéseket és a kialakult ellátási helyzetet, kb. 60-70 forint per literre kellene emelni ahhoz az üzemanyagárakat a totemoszlopokon, és a különbséget a nagyker-kisker árak között, hogy az import Magyarországra visszajön, egy ellátási biztonság álljon föl, és utána a kormány természetesen egy támogatási rendszerrel a rászorultsági alapon tudja tompítani ennek a hatását. 22 óta sugalljuk a politikának, hogy nem az árakat kell kordában tartani, hanem a vevőket kell támogatni.
4: Kossuth Rádió.
5: Kossuth Rádió. Újra.
4: Újra.
5: Mindenkié.
4: Mindenkié.
2: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter.
0: Lannert Judit, a Debreceni Egyetem tanítónyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb, ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot és egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki az egyetemeken.
2: Ma éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra.
0: A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
2: Krasznahorkai László kapja a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét.
0: A Nobel-díjas magyar író közösségi oldalán közzétett információk szerint a legnagyobb német állami kitüntetést kapja, amelyet Frank-Walter Steinmeier államfő holnap ad át neki.
2: 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek.
0: A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai eszközöket juttattak el az átmeneti táborokban élőknek. Hamarosan pedig víztisztítókat, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok is hátráltatják.
2: Öten meghaltak és hárman súlyosan megsérültek egy repülőgép balesetben Miami-ban.
0: Egy csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszállópályán, túlfutott, több gépjárművet elsodort, majd lángba borult. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták.
2: 8 indonéziai repülőtér, köztük a főváros Jakarta két légi kikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. A hamufelhő 15 ezer méteres magasságot ért el.
0: Csak nem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek vagy irányítottak más repterekre. A törlések csak nem 270 ezer utast érintenek. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, valamint csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejc Bálintól hallják. 2-2-es döntetlennel ért véget a Ferencváros-Újpest mérkőzés a labdarúgó OTP Bankliga 7. fordulójában. A derbin a Fradi 2 gólos előnybe került, innen tudott egyenlíteni a Lila-Fehér együttes, amely most ugyan tudott pontot szerezni, de 2015. december óta nem győzte le legnagyobb riválisát. A másik két tegnapi mérkőzésen a címvédő Győri Eto 3-2-re nyert a Kispest Honvéd ellen, és Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. 29-20-as sikerrel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros csapata. A fővárosi zöldfehérek a montenegrói Budućnost otthonában ünnepelhettek, a találkozó legeredményesebb játékosa Omoregi volt, aki 7 gólig jutott. A 19. helyre rajtoló olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futam győzelmét ünnepelte Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként hazai nagydíját nyerte meg. A második helyen csapattársa George Russell intették le, a dobogó harmadik fokára Max Verstappen állhatott. Teljessé vált a férfi vízilabda Magyar Kupa 4-es döntőjének mezőnye, utolsóként a Vasas jutott be, amely a Szeged ellen 2-es győzelemmel zárt. Az angyalföldieken kívül a BVRC, a Ferencváros és a Kaposvár maradt versenyben a trófáért. Stollár Fanni és amerikai társa és a Mohamed búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A két játékos Hozumi és Klepács ellen lépett pályára, a japán szlovén kettős 6-4-6-4 arányban győzött. A 16 éves teniszező Bevis Luisa szoros meccsen 7-6-7-5 arányú kétszettes vereséget szenvedett a Junior US Open első fordulójában az amerikai Jordan Hazlett ellen. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
4: Közlekedés.
0: Két személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, Inárcs térségében. A 35-ös kilométernél a belső sávot zárták le, már több mint 5 kilométeres a torlódás, közel fél óra plusz is lehet a menetidő. Aki teheti, Újhartyán és Inárcs között mellékutakon kerüljön. Az M86-os főúton a Szombathely felé vezető oldalon a 123-as kilométernél egy teherautó és egy kis teherautó ütközött össze. A külső sávot lezárták.
4: Időjárás.
0: Marad a napos száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
2: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy a szélső jobboldali AfD nyerte a német tartományi választást.
0: Itthon több mint 80 előterjesztést tárgyal ősszel az országgyűlés.
2: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél kilenckor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
4: Napközben.
7: Lendület, gyorsaság és öntudat, illetve tapasztalat, megfontoltság és kitartás. Hogyan tudnak jól együttműködni a különböző korosztályok a munkahelyen? Miként lehet kezelni a különbözőségeket? És mit tud adni az egyik generáció a másiknak? De utána járunk annak is, hogy mi okozza a feszültséget az átkerti területekre költözők és a régebben az agglomerációban élők között. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
4: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 13 perc van, Regina és Dusán napja. Elmondom, hogy mi lesz még most a következő órában. Hol érdemes élni, hová érdemes vállalkozást vinni, és honnan tudhatja egy polgármester, hogy jó irányba halad a települése. Az Egyensúly Intézet több mint 50 szempont alapján rangsorolta Magyarország valamennyi települését. Boros Tamással azt nézzük meg, mire használható mindez a gyakorlatban. Indul új heti kulturális ajánlónk is, ezen a héten Molnos Péter művészettörténész hozza minden reggel a kulturális menüt, és majd az adás végén sport. Nigéria legyőzése után ma Dél-Korea ellen folytatja a világbajnokságot a magyar női kosárlabda válogatott. Berlinből kapcsoljuk a Nemzeti Sportrádió munkatársát.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Hol érdemes élni, hova érdemes vállalkozást vinni, és honnan tudhatja egy polgármester, hogy a települése valóban fejlődik-e. Az Egyensúly Intézet idén is rangsorolta Magyarország valamennyi települését és a budapesti kerületeket. Több mint 50 szempontot néztek a jövedelmektől és a munkaerőpiactól, a közlekedésen és a közszolgáltatásokon át egészen a népesség mozgásáig. De mire jó egy ilyen rangsor azon túl, hogy mindenki megkeresheti benne a saját városát vagy faluját? Erről Boros Tamással, az Egyensú Intézet igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van.
9: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
8: A rangsorból az derül ki, hogy szinte minden magyar település fejlődött az elmúlt bő 10 évben, de mégis nőnek a különbségek. Ez elsőre nekem ellentmondásnak tűnik.
9: Igen, a rangsorunk, amit immár harmadszor készítünk el, ez a település index, ez mind a 3154 települést, illetve 23 kerületet rangsorolja, és igazából az ellentmondás talán annak, azért tűnik ellentmondásnak, mert hogy alapvetően néhány kivételével a település indexünkön szinte minden mutatóban javultak a települések 2014 óta. 2014 ez a bázis év, ez az év, amihez összehasonlítjuk a településeknek a fejlődését. De nagyon nem mindegy, hogy ennek a fejlődésnek mi a sebessége. Tehát, hogy főleg a nagyobb városok, megyeszékhelyek, nagyvárosok azok, amelyek egyfajta sprinterként sokkal erősebben fejlődtek 2014 óta, tehát ebben a 12 évben. A kisebb települések pedig ugyancsak fejlődtek, még egyszer néhány kivétel sajnos itt már van, de ez a lemaradásuk, ami korábban is megvolt, az megmaradt. Összességében azért az egyébként látszik, hogy a nagy települések, tehát a megyeszékhelyeink, azok egyre inkább hasonlóak lesznek egymáshoz. Tehát a korábbi fejlettségbeli különbségek, mondjuk a legfejlettebb Székesfehérvár és a legkevésbé fejlett Salgó-Tarján között, az csökkent, mindenki fejlődött és tömbösödött ez a verseny. Addig a kis települések között mondjuk a legfejlettebb Felcsút és a legkevésbé fejlett mondjuk Csetények között pedig nőttek a különbségek.
8: Fogunk még erről beszélni, csak egy kérdés, hogy ugye önök sokszor el szokták mondani a személyes jövedelmi viszonyokban, hogy nem látszik nagy jövedelmi különbség, de azért, mert hogy ugyanannyira vagyunk szegények, és van pár nagyon kiemelkedő. Igaz-e ugyanez az állítás a településeinkre, városainkra, hogy azért nincs nagy különbség, mert körülbelül ugyanolyan szinten szegények, vagy az uniós pénzeknek és fejlesztéseknek következtében ez azért másként van?
9: Vannak különbségek, ahogy egyébként jövedelemben is, és teljesen igaz az állítás, hogy a nagyon nagy különbségek azok alapvetően abból, vagy azért hiányoznak, mert hogy nincsenek kiugróan nagy sikertörténetek. Tehát sokszor beszélünk egyenlőtlenségekről Magyarországon, és nyilván minden egyenlőtlenség az lehet felháborító, vagy érzelmileg nagyon rosszul érintheti az embereket, de ha egyébként mondjuk elmegyünk Olaszországba, és Firenzét összehasonlítjuk bármelyik dél-olasz várossal, vagy Szicíliával, akkor azért látjuk, hogy mik azok, amikor igazán nagy regionális különbségekről beszélünk. Itt is igaz, tehát Magyarország esetében, mint általában a jövedelmi különbségek esetében, hogy persze óriási különbség van mondjuk Budapest második kerülete és Borsodabolyai-Zemplén között, de még egyébként Budapest második kerületében is ugyanazokkal a kátyús utakkal találkozunk, szóval, hogy a különbségek nem olyan óriásiak, ami alapvetően abból adódik, hogy Magyarország továbbra is az Európai Unió negyedik, ötödik legszegényebb országa.
8: Mi dönti el ma Magyarországon egy település sorsát? Ha például azt nézzük, hogy az 5000 fő alatti települési rangsort Felcsút vezeti, Héviszt és Tihanyt is megelőzve, akkor én azt gondolnám, hogy elsősorban a politikai beágyazottság, tehát hogy mondjuk Felcsút nem biztos, hogy első lenne akkor, hogyha a volt miniszterelnök ne kötődne születésétől kezdve ezerszárral a településhez.
9: Ugye, hogy a bevezetőben is elhangzott, 53 különböző indikátorunk volt, tehát egy-egy indikátornak a nagy kiugrása az segíthet egy településen, de összességében nem az a meghatározó. Nyilván azért Felcsút esetében elég sok tényező összeadódott ahhoz, hogy első legyen. Nyilván a kormányzati támogatás, hogy ott kifejezetten van egy akadémia, hogy gazdag emberek laknak ott, hogy rengeteg támogatás érkezett oda, tehát ez egy nagyon kivételes eset. A legtöbb település esetében azért az látszik, hogy nyilvánvaló módon, hogyha a mindenkori kormányzat segítette ezt a települést, tehát nagyon sok Európai Uniós forrás, infrastruktúrális fejlesztés érkezett oda, akkor ez segíthetett egy településen, de nem lenne igaz ez az állítás, hogy mondjuk csak a korábbi kormánypárti politikusok települései voltak a nyertesek, és csak a korábbi ellenzéki politikusoknak a városai vagy települései voltak a vesztesek. Tehát nagyon sokat számított nyilván a földrajzi helyzet, és nagyon sokat számított az adott polgármester vagy polgármestereknek a teljesítménye is. Tehát nagyon sok kormányzati, volt kormányzati polgármester által vezetett település bővel lemaradt a rangsorunkban, és ha megnézzük mondjuk, hogy melyek voltak a legfejlődőbb kerületek Budapesten, akkor például pont olyan kerületeket látunk, mint a 8. vagy a 11., ami nem kötődik a korábbi kormányhoz.
8: Ha már azt mondja, hogy 8. kerület, ugye a 8. kerület például egy nagyon kiugró történet, és hát az én gyerekkoromban még az a kerület volt, ahova nem engedtek a szüleim, most pedig egy dinamikusan fejlődő kerület. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen megvalósuljon, és mondjuk az emlegetett legszegényebb, évek óta legszegényebb Csenyéte mit kellene, hogy tegyen, hogy mondjuk hasonlóan a 8. kerülethez valami nagyobb változást, nagyobb léptékű változást történjen vele?
9: Igen. Azt láttuk, hogy összességében, hogyha egyetlen egy indikátorra kéne leszűkíteni, hogy mi az, ami a sikernek a kritériuma, akkor alapvetően azt látjuk, hogy mennyire képes egy adott település vagy egy adott kerület megtartani a saját diplomásait, vagy odavonzani a legiskolázottabb embereket. Nyilván emellett rengeteg más tényező is.
8: Hát ettől Csenyéte nagyon messze van.
9: És ettől nyilván nagyon messze van, és nyilván nem is felróható mondjuk egy polgármesternek, tehát nyilván egy 8. kerület ezzel sokkal többet tud tenni, mint mondjuk bármelyik Borsod-Zemplén megyei település. De ha mondjuk egy tanácsot, vagy egy szakpolitikai tanácsot kellene adnom azoknak a településeknek, akinek erre még van lehetőségük, és még egyszer hangsúlyozom, nagyon sok településnek erre nem lesz lehetősége, mert nincsen a földrajzi helyzete, a korábbi elmaradottsága miatt, akkor a legfontosabb, hogy azon gondolkodni, hogy a maradék diplomásokat, értelmiségeket hogyan lehet megtartani, vagy tud-e olyan valamilyen egyedi ötlettel előrukkolni, ami kifejezetten oda vonz diplomásokat. Ez kis települések esetében a világon mindenütt, ahol sikerült, az valamilyen turisztikai fejlesztés, kulináris fejlesztés, tehát valamilyen dolog, ami miatt az az egy településnek van egy egyedi adottsága az összes többihez
8: képest.
9: Minden
8: településnek van olyan egyedi adottsága, ami kihasználható, vagy vannak olyan szerencsétlen fekvésű és olyan szerencsétlen települések, ahol ez halott ötlet?
9: Én azt gondolom, hogy vannak, tehát nagyon sok olyan település van, ahol ez egy iszonyatosan nehezített pálya, de azt gondolom, hogy ötletekkel szinte minden településnek van valamilyen lehetősége. Tehát, hogyha borzasztó ronda helyen fekszik, nagyon messze Budapesttől, elnéptelenedett település, nincsen vasútállomás. Tehát, hogy ha tényleg minden halmozottan hátrányos helyzetű, akkor valóban nagyon kreatívnak kell lenni, de látunk erre példákat. Ebből nyilván nem lett több ezret Magyarországon, de egy-egy olyan példát, ami ezen tud változtatni. Ha más nem, például sok települést csinálta a világon, hogy mondjuk meghívta a leghíresebb művészeket az adott országban, hogy ők fessék ki a házak falát.
8: Igen, Szardinián van erre egy fantasztikus példa, ahol gyerekekkel festették ki, és aztán nagy turisztikai látványosság lett belőle. Igen. Mire használható ez a lista? Azon kívül, hogy megnézem, hogy én ahol élek, én jó helyen élek-e, ez befektetőknek lehet-e egy iránytű, politikusoknak lehet-e egy iránytű, mire használható?
9: Én azt gondolom, hogy elsősorban ami miatt készült, és amire szeretnénk, hogy használják az emberek, az, hogy ne benyomások, Facebook posztok, érzelmek alapján döntsünk arról, hogy egy adott település, vagy egy adott településnek a vezetése, az milyen irányba viszi a településeket. Szerintem nagyon fontos a szakpolitikában és a közpolitikában, és egyébként is a magyar politikai életben az adatalapú döntéseknek az erősítése, és ez például arra alkalmas, még akkor is, ha ezt nagyon fontos hozzátenni, hogy ez nem egy-egy adott ciklusnak a polgármesterét értékeli, tehát ezek több éves, évtizedes trendek, tehát nem azt mutatja meg, hogy tavaly az adott polgármester hogyan működött. De abban segíthet, hogy megnézni, hogy egy adott település milyen irányba fejlődik egy döntéshozó segítségével, és abban is segíthet, ahogy a kérdésben is elhangzott, mondjuk egy befektetőnek érdekes lehet, hogy a jelen helyzet alapján mely településeket hívhatjuk jövőképesnek, vagy melyekre gondoljuk azt, hogy hosszú távon fejlődni fognak. Főleg azért, mert ez nem élhetőségi index, tehát alapvetően nem azt mutatja meg, hogy hova érdemes költözni, ezt érdemes hangsúlyozni, mert annak nagyon sok szubjektív eleme van, ez alapvetően fejlettségi index, ahogy a neve is mutatja, vagy az alcíme, tehát sokat segít azoknak, hogy egyébként mely települések fognak fejlődni a következő években, vagy évtizedekben.
8: Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója, köszönöm, hogy itt volt ma reggel, legyen így máskor is.
9: Köszönöm szépen.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Ezen a héten Molnos Péter művészettörténész lesz az állandó kulturális ajánlónk. Minden reggel hoz nekünk egy programot, kiállítást vagy művészeti élményt, amit szerinte érdemes megnézni. Jó kezekben leszünk, hiszen Molnos Péter szakterülete a 20. századi magyar festészet. Számos jelentős magyar festőről írt monográfiát és rendezett kiállításokat. Ma pedig egy különös családi nyomozást fog ajánlani. Mi történik, ha egyszer csak kiderül, hogy a családban 3 generáción át őrzött könyvek, festmények és bútorok valójában valaki máséi. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
8: Mi ez a történet? Mi az, amiből Szabó Gál András, vagyis Villám Géza filmet is forgatott? Ugye ez az ő személyes története. Mesélj egy kicsit nekünk erről.
10: Üdvözlöm a hallgatókat először is. Hát van ebben egy kis személyes szál is, mert én erről a történetről már körülbelül 1-1,5 éve értesültem, amikor egy nagyon kedves barátunk, Darányi András nálunk volt egy vacsorán, és elmesélt, és azóta várom, hogy ezt a filmet megnézhessük. Egyébként még nem lehet megnézni. Holnap kedden a Goldmark teremben lesz egy bemutató jellegű esemény, ahol a Szabó Gál András, tehát a Villám Géza beszél a filmről, és egy-egy jelenetet bemutatnak. De azt gondolom, hogy következő év januárjában, vagy úgy hallottam, hogy talán az egész filmet megtekinthetjük. Ez egy tulajdonképpen a szakmámmal is nagyon rokon történet. Kiderült, hogy a Villám Géza szülő otthona gyakorlatilag, ahol felnőtt, és tulajdonképpen megörökölték a benne lévő bútorokat, festményeket, tárgyakat, és volt egy családi legenda, ami szerint ez a lakás a berendezésekkel együtt egy a holokauszt elől elmenekült, de külföldön új életet kezdő családnak a tulajdona volt. Ez volt a családban a történet, és elhatározta Szabó Gál András, hogy utána jár ennek, és megpróbálja visszaadni ezeket a tárgyakat a tulajdonosoknak. De hát nem az a történet bontakozott ki, amire számított, sokkal bonyolultabb, a család egy része sajnos a holokauszban elpusztult, Svájcban, Amerikában találta meg a család leszármazottait, és hát összejött egy olyan történet, amit nem a filmkészítés szándékával kezdett el felfejteni, hanem közben minden egyes lépést egy idő után rögzített, tehát nem utólag rekonstruált a történet, hanem maga a nyomozás, ez a detektív történet bontakozik ki a filmen, ahogy hallom, és ettől rendkívül izgalmas, plusz attól, hogy a végén ebben az évben 2026-ban sikerült ide Magyarországra hívni 16 leszármazottat, átadni nekik a tárgyakat, és ezzel tulajdonképpen nem csak az örökség került a jogos tulajdonosok kezében, hanem ennek a családnak az identitása is kibővült, mert gyakorlatilag semmit nem tudtak, vagy majdnem semmit nem tudtak a család budapesti életéről.
8: Elképesztő, ugye itt Lédermann Pál családjáról van szó, hogy mennyire általános pesti történet ez, és mennyire általános ma még, hogy visszakerülnek műtárgyak jogos tulajdonosaikhoz?
10: Az, hogy visszakerülnek, az talán nem annyira általános, de ezt pont egy másik barátom, Ungári Krisztián kutatásaiból tudjuk, hogy nagyon sok családban, főleg vidéken vannak olyan tárgyak, amelyek gyakorlatilag elüldözött, vagy sajnos elpusztított zsidó családoktól kerültek oda. Ezekről már nem tudják az eredetét általában, de az, hogy valaki időt, energiát nem kímélve kideríti, hogy kié voltak ezek a tárgyak gyakorlatilag, hát 80 év távolából, az szerintem unikális, és egy nagyon fontos morális kérdésre is ráveti. Nem mellékesen, pedig valahogy ezt a kizökkent időt visszabillenti a helyére, mert ez nem csak azoknak lesz egy óriási identitásképző élmény, akik visszakapják a múltjuknak egy részét, hanem azoknak is, akik megszabadulnak egy ilyen mentális tehertételt, hogy végül is úgy élték az életüket, hogy egy olyan kulisszában telt a gyerekkoruk, vagy a felnőttkoruk egy része, ami tulajdonképpen nem az övék volt, és mégis egy tulajdonképpen egy jótékony hazugság közepette nőttek föl. Egyébként maga ez a kérdés, ez a restitúcióval függ össze, ami az én szakmám a művészettörténetben nagyon fontos, mert Kelet-Közép-Európában, és főleg Magyarországon nagyon sok olyan műtárgy van, ami elkerült a jogos tulajdonosuktól. Ugye a zsidó tulajdonban lévő műtárgyakat be kellett szolgáltatni, zár alá vették 44-ben, és ezek közül nagyon sok eltűnt, és nem tudták az örökösöknek visszaadni, úgyhogy a világban keringenek ilyen egykori magyar gyűjtők tulajdonában lévő tárgyak, amelyek még nem kerültek vissza a tulajdonosukhoz.
8: Én tudom, hogy erről még órákig lehet veled beszélni, és majd a héten minden nap valamennyit csepegtetsz is belőle. Köszönjük szépen Molnos Péternek, hogy ma reggel kulturális ajánlót adott nekünk.
4: Közlekedés.
11: A fővárosban baleset okoz fennakadást a Hunyadi János úton befelé a Vegyész utcánál, torlódásra kell készülni. Baleset történt a 18. kerületben a Kisfaludi utcában a Juhász József utcánál. A 184-es, a 284-e és a 84-e autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szigeti Kálmán utca megállót Kőbánya Kispest és a Határút felé, valamint a Kisfaludi utca megállót a külső végállomás felé. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szélkálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton befelé szakaszonként, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán az autópiactól. Németh Luca, BKK Info.

0: Fél kilenc van, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Demet Tímea nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Ma kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. Több civil életét vesztette egy újabb ukrán légi csapásban. Folytatódik a nyárias idő, majd hétvégén lehűlés jöhet zivatarokkal. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. A miniszterelnök felszólalása után a képviselők megkezdik a vitát, egyebek mellett a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is, és megkapja az ezért járó illetményét, akkor a miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. Több civil halálát okozták az újabb ukrán drón támadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg a légi támadások során, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Egy haditechnikával megrakott hajóra, egy járőrhajóra és egy rakodó komplexumra is csapást mértek. Idehaza idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csak nem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. Segítségre van szüksége több ágazatnak is az üzemanyagárak miatt. A fuvarozók, a magas, a független benzinkutasok az alacsony kiskereskedelmi árak miatt fordultak a kormányhoz. Abban egyetértenek, hogy támogatás nélkül több száz magyar vállalkozás kerülhet nehéz helyzetbe. Az Ásványolaj Szövetség közben arra figyelmeztet, hogy egy kormányzati beavatkozás könnyen készlethiányt okozhat. Ami az időjárást illeti, napos időnk lesz eső nélkül. Időnkénti fátyol felhők délutántól északon helyenként gomoly felhők lehetnek az égen. A szelet északon és nyugaton élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 25 és 32 fok között alakul. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal egy hideg front érkezik. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 33 perc van. Tovább jutott a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon, miután 71-67-re legyőzte Nigériát a csoportkör második fordulójában. Egy együttesünk a tegnapi szünnap után ma Dél-Korea ellen mérkőzik. Mit ér ez a nigériai elleni siker a már negyeddöntős franciáktól elszenvedett súlyos pénteki vereség után a folytatás szempontjából? Berlinből kapcsoljuk Nyágui Gergelyt, a Nemzeti Sportrádió riporterét. Jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: És akkor beszéljünk is erről, hogy mekkora az értéke ennek a VB szereplésnek, a csoportból való továbbjutásnak?
3: Hát kezdjük talán azzal, hogy ugye 28 év után jutott ki a magyar női válogatott világbajnokságra, ami nagyon-nagyon hosszú idő. És azért azzal tisztában kellene, hogy ezek a világbajnokságok szemben mondjuk a labdarúgó VB-vel, ahol kis túlzás a világ fele ott van, itt mindössze 16 csapat szerepel. És egy nagyon jó adalék, hogy például tegnapi az olaszok, ugye Amerikai Egyesült Államok ellen játszottak, az olaszok például 32 éve nem voltak ott a VB-n, hiszen azért nagyon-nagyon nehéz kivívni ide a kijutást, tehát már maga az a tény, hogy a magyarok ismét kijutottak a VB-re, ez egy kisebb fajta szenzáció volt, és ennek fényében nyilván az volt a terv, és az volt az elvárás, hogy szerepeljünk jól, helytálljunk jobb. Jól, és amennyiben esetleg sikerülne mérkőzést nyerni, az már nagyon nagy szó lenne. Természetesen a szövetségi kapitány és a játékosok azzal a céllal jöttek, hogy ők tovább akarnak jutni a csoportból, de azért valljuk őszintén, hogy a csoportban ugye az olimpiai második és Európa-bajnok franciák, és illetve Nigéria, aki ugye Afrika bajnoka, ötszörös afrikai címvédő, valamint egy nagyon-nagyon erős ázsiai gárda Dél-Korea ellen, azért, hát én azt gondolom, hogy a legpozitívabbak is ilyen 50-50-re adták az esélyt, hogy ebből tovább lehet jutni. No, ehhez képest az, hogy legyőztük Afrika bajnokát, a legjobb afrikai csapatot, amely tényleg mondom, hogy legutóbbi 5 alkalommal zsinórban megnyert az Afrika kupát. Ez egy nagyon nagy szó, ráadásul nagyon jó teljesítménye, hiszen fantasztikus védekezéssel vertük meg Nigériát. Hát eleve az, hogy itt vagyunk, az már egy nagyon nagy szó, és az, hogy tovább jutottunk a csoportból ismét, ez pedig hát szerintem, ha nem is azt mondom, hogy szenzációs, de nagyon-nagyon megelő teljesítmény.
2: Ugye ma Dél-Koreával játszik a csapat, mennyire nehéz ellenfél?
3: Hát előzetesen Dél-Koreát tartotta mindenki a leginkább legyőzhető csapatnak. Ehhez képest ők az első fordulóban, amikor ugye mi nagyon kikaptunk Franciaországtól, meglepően simán 18 ponttal megverték Nigériát. Tehát lehetséges, hogy ők sem egy annyira könnyű ellenfél lesz, mint gondoltuk. Egy biztos, hogy a dél-koreai csapat is ugye ázsiaként egy alacsony termetű, nagyon mozgékony csapat. Tehát megint csak egy olyan taktika, hogy a mi magas embereink, akik szenzációsan játszottak egyébként Nigéria ellen, hiszen világbajnoki csúcsot felállítva, a két magas emberünk, Juhász Dorka és Takács Kisvirág, ketten együtt 30 lepattanót szerzett. Tehát mindenféleképpen ez lehet most is az egyik fegyverünk, hogy a magas embereink fölényét kihasználva valahogy így próbáljuk meg megbontani a koreai védelmet, illetve nagyon fontos, hogy ők nagyon-nagyon jól dobták korábban kintről a triplákat, ezeket mindenféleképpen meg kell előzni, hogy könnyű kosarakat kapjunk, és akkor a magyar csapatnak a nigériai teljesítmény alapján abszolút minden esély megvan, hogy ma is győzzen.
2: Ki jöhet szembe még a 8 közé jutásért a negyed döntőben, ha eljut odáig a csapat?
3: Hát ugye most az egészen biztos, hogy most már tovább jutunk a csoportból. Az a kérdés, hogy a második vagy a harmadik helyen, erről dönt a mai mérkőzés. Franciaország megnyerte a csoportot, ezzel ők automatikusan ott vannak a legjobb 8 között. És így, hogyha a magyarok ma esetlegesen nyernek vagy veszítenek, akkor sem tudjuk még pontosan, hogy kit kapunk, hiszen a magyar csapat a B csoportban szerepel, az biztos, hogy az A csoportból kapja a második vagy a harmadik helyen végző csapatot. Na most az A csoportban viszont hatalmas körbeverés után, egyelőre két kör után mind a 4 csapat egy-egy győzelemmel és vereséggel áll. Előzetesen mindenki a spanyolokat vártott nagyon magas favoritként a csoport első helyére, és az volt a verdikt, hogy a második, harmadik, negyedik helyért majd a németek, a házigazda németek, illetve esélyesen Japán kerülhet oda. Nos, ezek közül igazából még bárkit megkaphatunk. Ha a papírforma, ha lehet papírformáról beszélni, igazolódik, és ma a spanyolok és a németek hozzák a kötelezően hozniuk kellene meccsüket, akkor amennyiben a második helyen végzünk, akkor a csoport harmadik Japán ellen küzd, és igazából erre számít Völgyi Péter szövetségi kapitány is, hiszen most akkor az ázsiai vonalon gyakorolnak, vagy azt erősítenék.
2: Milyen a hangulat? Beszéljünk egy kicsit arról, mennyire van ott magyar szurkoló bázis, mennyien szurkolnak a lelátókról?
3: Hát szerintem a már nagyon jól és a labdarúgó pályáról megismert magyar szurkolást, azt itt is áthozták a magyar szurkolók. Egyébként meglepően tényleg sokan, tehát az első két mérkőzésen 1500-2000, sőt Nigériában már csak nem 3000 szólítottak a helyszínen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly hangulatot teremtettek a magyar szurkolók, szinte hazai pályát, és érdekes, hogy az első mérkőzésnek ugye, amikor tényleg 46 ponttal kikaptunk a mérkőzés végén ugye a franciáktól, ott is a lányokat szeretettel és jókedvel búcsúztatták, megölelték őket, és a lányok eleve mosolyogva mentek haza. Még a nagy vereség után is. Tegnap pedig, illetve tegnap előtt egészen pontosan, egészen hihetetlen volt a kapcsolat a csapat és a játékosok között. Úgy értelmesen nagyon jó mind a szurkolók, mint pedig a csapat körében a hangulat, hiszen a tegnapi szabadnap, ami nagyon-nagyon is kellett, hiszen ez nem csak egy szabadnapot, de két teljes hosszú éjszakát is jelent, szemben ugye az első két kör közötti mindössze 14 órás pihenési lehetőséggel. Tehát mind a csapat, mind a szurkolók szerintem nagyon bizakodóak, és nagyon-nagyon pozitívan várja mindenki ezt a mérkőzést.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ma reggel, és hát akkor hajrá, lányok!
3: Hajrá, Magyarország! Köszönöm szépen!
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Hogyan változott a magyar-ukrán viszony, és hogyan változott a magyar-orosz viszony? Ezekről beszélgettünk Rácz Andrással, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettesével. Ennek a beszélgetésnek az ismétlését hallhatják most.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: Magyar Péter most lényegében majdnem, hogy ugyanazokkal az érvekkel beszél Ukrajna uniós csatlakozásáról, mint korábban Orbán Viktor. Nincs gyorsított pálya, legyen érdemalapú a folyamat, ne előzze meg Ukrajna régóta várakozó balkáni országokat. Mégis miben más akkor most Magyar Péter és a Tisza kormány ukrán politikája, mint volt az előző kormányé?
4: Azt hiszem, a fő különbséget talán abban lehet látni vagy megállapítani, hogy az előző kormány minden lehetséges eszközzel úgy akadályozta Ukrajna csatlakozási folyamatát, hogy közben a lehető legtöbbet ártsa is Ukrajnának. Tehát ha visszaemlékszünk arra, hogy az előző kormány például az Európai Unió Ukrajnának szánt katonai segítségnyújtási csomagját is akadályozta, akadályozta magas szintű ukrán NATO kapcsolatokat egy időben, és gyakorlatilag mindent vétózott, ami Ukrajnával kapcsolatos volt. Ehhez képest azért ez a mostani időszak, ez eléggé különbözik. Tehát a mögöttes szándék különbözik. Uh-huh. Ugye az előző kormányzatnak az Ukrajnával kapcsolatos lépései mögött valahogy mindig úgy alakult, ezek a lépések Oroszországnak voltak jók. Tehát mondjuk az, hogy az Európai Unió ugye nem tudta kompenzálni azokat a tagállamokat, amelyek Ukrajnának szállítottak fegyvert, mert ugye Magyarország blokkolta ezt a mechanizmust, ez Oroszországnak volt jó, és számtalanját lehet még mondani. Ami a kisebbségpolitikai részt illeti, és ugye a magyar-ukrán viszonyban a 11 pontos megállapodás, egy politikai megállapodás, ennek a megvalósításához szükséges törvények elfogadása. Na ez az a kérdés, amiben ugye az ukránok tér felén pattog a labda. Az előző kormányzat jól látható és érthető módon, nem elfogadható, csak érthető módon a kárpátaljai magyarság sorsát eszközként használta, sokszor egyébként maguk a kárpátaljai magyarok akarata ellenére. Tehát ezt rengetegszer lehetett hallani kárpátaljai magyar vezetőktől, politikusoktól, értelmiségiektől, hogy minden egyes alkalommal, amikor a Orbán kormány negatív dolgokat mondott Ukrajnáról, szitta Zelenszkijt, szitta Ukrajnát, ez az ostorrendszer, ez mindig a kárpátaljai magyarok
2: mondhatta. Ugye júniusban nagy örömmel jelentette be a magyar kormány a történelmi megállapodást az ukránokkal, mégis azóta nem nagyon történik semmi. Ugye arról is lehetett hallani, meg volt szó, hogy lesz egy Magyar Péter Zelenszkij találkozó. Magyar Péter ezt Kárpátalján akarná inkább, ha jól értem, Zelenszkij meg inkább Kijevbe. Mi történik itt hónapok óta? Miért nincs ebben, ha megtörtént a megállapodás, tényleges előrelépés?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Itt ezzel együtt azért az fontos látni, hogy az a bizonyos 11 pont, az egy politikai 10 vagy 11 pont, ugye a szöveg nem nyilvános. Ugye az egy politikai megállapodás arról, hogy majd Ukrajna és majd Magyarország mit csinál, miket iktat törvénybe. És Ukrajna oldalán vannak kötelezettségek, amikről törvényeket vagy jogszabályokat kellene alkotni, és ezeket a ukrán parlamentnek, a Verhovna Radának elfogadnia. Na ez utóbbi egyelőre még nem zajlik. Dráma nincsen olyan értelemben, hogy ugye ezeknek a jogszabályoknak az első körét az ukrán parlamentnek az őszi ülésszakban kell elfogadnia. Tehát, hogy nem vagyunk elkésve, vagy semmi ilyesmi nincsen, de ezzel együtt azok a jogszabályok, amiknek az elfogadását a 11 pontos megállapodás előírta, ezek a jogszabályok egyelőre még nincsenek előzetes formában sem a parlament elé terjesztve, nem hogy elfogadva. Történnek más fontos dolgok egyébként, tehát az, hogy Ukrajna, az ukrán parlament a múlt héten egy nyilatkozatban hosszú-hosszú évek, vagy hát évtizedek után bűncselekménynek ismerte el azt, amit a szovjet hadsereg Kárpátalján a helyi magyarság és egyébként német ajkú lakosság ellen művelt. Ez egy szimbolikus, nagyon nagy jelentőségű gesztus. Ugye 1944 és 46 között sok tízezer kárpátaljai magyar és német férfit deportáltak kényszermunkára, bármiféle bírósági ítélet nélkül, csak azért, mert magyarok, illetve ugye németek voltak. Az ő sorsuk kapcsán sem a Szovjetunió, sem a poszt-szovjet Ukrajna évtizedekig nem volt hajlandó elismerni a felelősséget. Most azt, hogy az ukrán kormány kimondta, hogy igen, amit itt a szovjetek csináltak, hogy bűncselekmény volt, ennek azért komoly szimbolikus jelentősége van. Abból a deportálásból pár ezer ember tért haza. Tehát, hogy tényleg tragédia volt.
2: Világos. Ugye miközben most ideig a magyar-ukrán viszonyról beszéltünk, hogyan változott az elmúlt év hónapokban a magyar-orosz viszony? Ugye Magyar Péternek volt egy erős mondata az oroszokkal szemben, de hát közben meg még mindig ott van az energiafüggőségünk. Mennyiben más most a magyar-orosz viszony?
4: Az energiafüggőség egy jó ideig ott is fog maradni. Tehát az a helyzet, hogy a magyar energetikai infrastruktúrának az összes kulcsfontosságú elemét 1989 előttről örököltük. Tehát a keleti blokk időszakából örököltük innen, tehát abból az időszakból származik a paksi atomerőmű, a 100 halombatta olajfinomító, az olaj és gázvezetékek legnagyobb része, az egész infrastruktúra. Ezt áthangolni, ezt átállítani, megszabadulni ettől a függéstől, vagy csökkenteni ezt a függést pontosabban, ez nem megy egyik hónapról a másikra. Jogszabályokból sem egyébként. Tehát például a gázszerződést, a gázszállítási szerződéseket illeti, hogy még Szijjártó Péter 2021 őszén aláírt az oroszokkal egy 15 évre szóló gázszállítási szerződést, amiből az első lehetséges kiszállási pont 10 év után van, tehát 2031-ben. Ezt a problémát valószínűleg az Európai Unió meg fogja oldani, mert a Repower Europe kezdeményezés egyében 2027 novemberétől, tehát jövő év novemberétől, elvileg már majd nem lehet csővezetékes gázt behozni az Európai Unióba, de ezzel együtt is addig, amíg ez a nemzetközi jogszabály viszmájorként nem írja fölül a magyar-orosz gázszállítási szerződést, addig az érvényben van.
2: Ennek ellenére hát, lehet másként politizálni Oroszországgal, mint amit az elmúlt években láttunk? És másként politizál abszolút. Már Magyar Péter Oroszországgal, Putyinnal, mint Orbán Viktor?
4: Szerintem lehet, és abszolút más a hang nem. Tehát az, hogy Orbán, amit a külügyminiszter, aztán az első vagy második munkanapján rögtön azzal kezdett, hogy berendelte az orosz nagykövetet, ez olyasmi, amit Szijjártó Péter 12 év külügyminisztersége alatt soha nem tett meg. Néhány orosz diplomata már, idézőjelben diplomata, tehát diplomácia fedésben dolgozó hírszerző, már meg lett kérve, hogy hagyja el Magyarországot. Ugye ez már a választás után történt. Az Orbán kormányok időszakában Budapesten dolgozó orosz hírszerzők kapcsán nyílt vagy ismerté vált kiutasításra nem kerül sor. És ami szintén, és megint, ez megint egy kicsit az, hogy amit az előbb mondtam, hogy a stílus más. Tehát amíg Szijjártó Péter néhány havonta személyesen találkozott Szergej Lavrovval, vagy kétoldalú alapon, vagy multilaterális rendezvények keretében, és nagyon sokszor, mondhatni túl sokszor beszéltek telefonon, én nem látok arra vonatkozó információkat, hogy a magyar külügyminiszter hasonló gyakorisággal beszélne Szergej Lavrovval, hiszen miért tenné? Valójában nincs erre ok. A stílus változik, a hozzáállás változik, de a sok-sok évtizedes energetikai függés csökkentéséhez ahhoz egyszerűen több idő kell.
2: Világos, körülbelül egy percünk van, de egy kicsit a nagyobb képről is muszáj lenne beszélni. Ugye beszéltünk most a hírekben is elhangzott, hogy hétvégén volt Moszkvában is, majd Kijevben is egy fontos amerikai látogatás, de mindeközben az amerikai látogatás mellett a német belügyminiszter pedig úgy fogalmaz, hogy Németország ugyan nincs háborúban, de mindennapos hibrid támadásnak van kitéve az oroszoktól, és egészen más most az európai orosz viszony. Hogyan lehet ezt a kettőt? Látszik-e, hogy itt párhuzamos vagy egymást kioltó tárgyalások folynak-e most Amerika, Európa és Oroszország, Ukrajna keze?
4: Sajnos nem látszik, hogy az amerikai tárgyalás, az amerikai részvétel gyors eredményt hozna a konfliktus lezárásában. A mai nap Donald Trump amerikai elnök telefonon fog beszélni a tervek szerint, mint Putyin orosz elnökkel, mint Zelenszkij ukrán elnökkel, de nem látszik, hogy orosz oldalon hajlandóság lenne arra, hogy abba hagyják a támadó háborút. És ebben az Európával kapcsolat, az Európa elleni hibrid műveletek pedig alapvetően az Ukrajna elleni orosz háborút támogatják. Minél gyengébb Európa, minél több erőforrás kell a saját védelmére fordítani, a orosz remények szerint annál kevesebb jut Ukrajnának. Tehát sajnos nem látszik, hogy a helyzet rövid távon jelentősen javulni tudna. Én éppen az ellenkezőjére számítok, tehát intenzívebb, több, agresszívebb hibrid műveletre, orosz hibrid műveletre Európa ellen.
2: Rácz Andrással, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettesével beszéltem.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: Új elnöke van a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak, Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna nem indult újra a tisztújításon. A pártot mostantól Tóth Benedek család vezeti. Nem könnyű helyzetben veszi át az MKKP-t, az áprilisi választáson még az 1%-ot sem érte el a párt, emiatt több 100 millió forint kampánytámogatást kell visszafizetnie. Mi ment félre, mit változtatna az új vezetés, és van-e még országos politikai szerepe a kutyapártnak, és tudnak-e még viccelni? Tóth Benedek családot kérdeztem erről, most ennek az ismétlését hallják.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Áprilisban ugye 0,82%-ot kaptak. A kampány alatt azért sokáig még az sem nagyon merült fel önökben, hogy ne jussanak be a parlamentbe. Mit értettek félre ennyire a saját támogatottságukból?
3: Az
5: igazából nem félreértettünk szerintem a támogatottságunkban dolgokat, hanem mi abban bíztunk, hogy az emberek látják ugyanazokat a folyamatokat, amiket mi. Én például itt Szegeden nagyon sokat elmondtam a választások előtt, az aláírásgyűjtésnél kint az utcákon, amikor az emberekkel találkoztunk, hogy elég sok ideje vagyunk már kint az utcán, elég sok választást végigcsináltunk, és hogy mennyiben látszik az, hogy más az utcán a hangulat. Én egészen már januártól végig azt mondtam, hogy nézzük meg a közvéleménykutatásokat, ahogy haladunk előre, egyre erősebb tiszelvényt fognak mérni. Nincs veszélyben az sem, hogy a Tisza kétharmadot szerezzen, viszont nagyon jót tenne, hogy a parlamentnek, hogyha a Magyar Kétfolyú Kutyapárt is bejutatna 5 főt, és lenne egy kis frakciója. Erre ugye nagyon sokszor jött vissza válaszként az, hogy igen, igen, de hát egy kis frakció mit tud csinálni. Nos, hogy egy normális, rendes, demokratikusan működő parlamentben teljesen mindegy, akár egy független képviselő is, hogy be tud jutni, akkor nem úgy, mint az elmúlt 16 évben, befogadják az indítványaikat, tehát egészen sokat el lehet érni. Mi igazából ezt szerettük volna elérni, úgy gondoltuk, hogy tényleg egy logikus lépés az, hogy az önkormányzatok után az önkormányzat tapasztalatokat lehet országos szintre emelni, és az ott megszerzett tudást kamatoztatni országos szinten.
2: Ugye volt egy olyan probléma is a kampány alatt, hogy miközben Nagy Dávid vitte a kampányt közerővel, kicsit úgy tűnt, mintha ő magára lenne hagyva. Más nem mondja Kovács Gergely pártelnök, épp nálam még egy korábbi Válasz Online-os podcastban arról beszélt, hogy hát ő nem is nagyon vesz részt a kampányban, nem is olvasta a programot, nem is nagyon ajánlja. Szóval, hogy volt azért egy ilyen nagyon furcsa helyzet a párt körül. Megváltozott ez azzal, hogy most tisztújítottak, lett új elnök, a bizalmi légkör úgymond rendeződötte?
5: Én azt gondolom, megint megváltozott, ugye én a választások alatt is már a pártvezetésében részt vettem. A megegyezések alapján itt most ugye volt egy kampánycsapat, én háttérmunkát végeztem jobbára. Olyan szempontból mindenképp alá kell húznom azt, ami elhangzott, hogy Kovács Gergő valóban rengeteg időt tölt a kerület vezetésével, de van egy ilyen sajátosság ennek az egész önkormányzati munkának, ezt akár Szegedről is tudok példákat hozni, hogy tulajdonképpen egy képviselő, a polgármester, a polgármesternek a munkaideje, az nagyban azon múlik, hogy ő mennyit hajlandó foglalkozni a közügyekkel. Van, aki egészen keveset, és van, aki lényegesen többet, mint egy 8 órás állás. Én azt gondolom, hogy a bizalmi légkör helyreállítása az már a választás után is megtörtént. Nyilván volt egy folyamat, amin azért a pártnak a tagsága végigment, és én azt gondolom, igen, hogy ez a tisztulítással egy sokkal magasabb szintet ért el. Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért a Dávidnak a teljes magájárhatottsága szerintem nem állja meg a helyét. Nagyon-nagyon sokan támogatták. Igaz, hogy nem feltétlenül a vezetés oldaláról, de hogy nagyon-nagyon nagy számban álltak mögötte olyan aktivistáink, párttagjaink, akik azért segítették őt nagyon.
2: Kicsit a jövőről. Hát egyrészt van egy nagy nehézség ön számára, hogy kezdi az elnökségét, 640 millió forintot elő kell teremteni és vissza kell fizetni. Hogy állnak ezzel?
5: Szerencsére ez most már kevesebb nagyságrendnek, egy 500 millió forintot kell még előteremtenünk. Igen, ez azért a mi esetünkben nem egyszerű. Ugye mi az a párt vagyunk, aki is bármilyen pénzhez jutott, akkor szétosztotta. Egyébként most nagyon mókás, hogy pont a tegnapi este folyamán utána néztem, ugye nekünk a kampány támogatásunk egy részét, azt civileknek mindig kiosztottuk, ez a Rózsa Sándor közpénztékozó alapunk, és nagyon vicces, hogy az elmúlt 8 évben, ez gyakorlatilag fillérre megegyezik azzal, ami még hátra van. 2018 és 26 között 530 millió forintot kaptak tőlünk civilek.
2: Tehát akkor a civilek egy kicsit visszaadhatnának.
5: Nem ezt mondom, ezek a pénzek nagyon jó helyre mentek. Ebben a 8 évben az Orbán kormány gyakorlatilag 0 forintot adott kultúrára, független színházakra, de mondhatnám akár a szegedi csillagvizsgálót, akinek azóta is olyan eszközöket tudtunk juttatni, amivel a mai napig oktatást tartanak gyerekeknek. Tehát ez a pénz nagyon jó helyre ment. Igen, ez egy kicsit ilyen furcsa egybeesés, hogy még pont annyit kell visszafizetnünk, ami az összeg.
2: Bocsánat, csak fél percünk van, úgyhogy egy kérdés megengedjen meg, az ön elnöksége mennyire lesz vicces?
5: Hát nagyon remélem, hogy vicces is lesz. Előre szeretném figyelmeztetni a sajtót is, hogy én megrögzött szóvicbűnöző vagyok, úgyhogy valószínűleg elég sok szóviccet fogok még szétszórni én is.
2: A Magyar Kétfarkú Kutyapárt frissen megválasztott elnökét, Tóth Benedek Csanádot hallották.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: Szemelweis Ignác hazájában különösen érzékeny kérdés, hányan kapnak el fertőzést éppen ott, ahová gyógyulni mennek. Csütörtök óta bárki megnézheti a magyar kórházak fertőzési adatait több évre visszamenően intézményi bontásban. Mit tudhat meg egy beteg ezekből az adatokból, mennyire súlyos a magyar helyzet, hány fertőzés lenne megelőzhető, és most, hogy végre látjuk a számokat, következik-e belőlük változás is. Hajdú Ágnessel, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának szakorvosával beszéltem erről korábban.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Ugye ez a riport lényegében azt állítja, hogy Magyarország az illegális cigarettagyártás egyik központjává, európai központjává vált. Helytálló ez az állítás?
6: Nem. Nem feltétlenül erről szól a riport, vagy nem ez az üzenete valójában, hanem inkább azt mondhatnánk, hogy a francia televíziónak a kollégái a sajtóból értesültek a jelentős számú elfogásról, amit a NAV realizált az elmúlt időszakban. Ez keltette fel a figyelmüket, és próbáltak egy olyan országba eljutni, interjút készíteni, ahol ezzel a témával kapcsolatban lényegi információkat tudnak szerezni.
2: Ugye a riportban is elhangzott, hogy itt komplett gyárak lettek gyakorlatilag felhúzva, majdnem olyanok, mint hogyha egy valós cigarettagyár lenne. Ebbe azért kell dohány, papír, sok minden. Ez azt jelenti, hogy ez valóban úgy működik, mint egy rendes cigarettagyár, és egy rendes cigarettagyárat lemásolnak, vagy mit jelent egész pontosan? Hogy kell ezt elképzelnünk?
6: Ha megengedi, egy picit időben visszamennék. Uh-huh. Valójában 2010-es évek jelent meg Európában az illegális cigarettagyártást. Azt megelőzően inkább Ázsiában vagy a keleti blokkban készültek ezek a cigaretták, és klasszikus csempész útvonalakon jutottak el a célállomásokig. 2012-ben realizálták Magyarországon az első illegális cigarettagyárat, utána évente nagyon kis számban voltak még Közép-Európában. Az orosz-ukrán háború az átrendezte teljesen ezt az illegális térképet, megszűntek ezek a normál klasszikus csempész útvonalak, és a gyártás került Közép-Európába. Nem Magyarország a gócpont valójában, nem szeretnék diplomáciai hangokat megütni, de más környező országban jóval nagyobb számban kerülnek ilyenek felfedésre. Az igaz, teljes mértékben, hogy egy legális gyárnak a kicsire leképezett verziója, vagy akár nem is annyira kicsire, hiszen ha ilyen 2500 szál per perc kapacitású, gyártókapacitású gépeket üzemeltetnek, mint amit legutoljára is sikerült realizálni, az egy igen markáns és nagy végterméket produkáló eszközparkot jelent. Nagyon professzionális, klasszikus bűnszervezetek, szinte kivétel nélkül külföldi állampolgárokból álló bűnszervezetek működnek, a hatóságnak a figyelmét próbálják elterelni, illetve blokkolni, mindenféle katonai titkosszolgálati eszközöket használnak.
2: Hogy tud egy gyár láthatatlanul létrejönni? Mert hát ugye itt azért az van, hogy hát ezt fel kell építeni, munkavállalók kellenek benne, és a többi.
6: Igen, jó a kérdés iránya. Úgy kell elképzelni, hogy jellemzően ipari környezetben bérelnek egy raktárat, amit ellátnak teljes hangszigeteléssel, saját áramforrást működtetnek, kiépítik ezeket a műszaki védelmi berendezéseket, ezek jeladók, jelzavarók, jelblokkolók, katonai jammerek, sőt most már ipari röntgenberendezéseket is foglaltunk le, amivel a hatóság által telepített esetleges jeladókat próbálják kiszűrni, és külföldi vendégmunkásokat havonta cserélve szállítanak a gyár területére és onnan vissza külföldre. A munkások nem hagyhatják el a gyár területét, a szállásuk is ott van, illetve a teljes ezzel kapcsolatos logisztika is a gyár területén belül van biztosítva.
2: Ugye mondta, hogy bár fizikailag Magyarország adja a helyszínét, magyarok szinte nem vesznek részt ebben. Ez a munkavállalókat is jelenti?
6: Egyértelműen igen. Soha nem találtunk még magyar munkavállalót, kizárólag keleti.
2: Amit elmondott, az meg még azt is jelenti, ugye mondta, hogy bűnszervezet módján viselkednek, ráadásul, hogy ez nem egy magyar probléma, pláne, hogy ugye ahova aztán kerülnek a termékek, az sokszor nem Magyarország, hanem ahogy hallottuk a riportban, például Franciaország vagy más európai ország. Itt a társhatóságokkal, más országokkal együtt tudnak-e működni? Van-e egy teljes hálózatfelszámolási akció, úgymond?
6: Ismételten nagyon jó a kérdés, mint hogyha a vesémből látott volna, pedig erről nem beszéltem Igyekszem. Korábban. Valójában a mi pár évvel ezelőtt nagyobb energiákat kezdtünk erre fordítani, nagyobb volt az elvárás, és ugyanezt láttuk az első pillanatban, hogy a nemzetközi szintéren kell ehhez segítségre lenni és együttműködésre. A brit adóhatóság az egyik nagyon fontos stratégiai partnerünk, hiszen a legfontosabb cél állomása ezeknek az illegális piacoknak az Nagy-Britannia, tehát az HMRC, a brit adóhatóság, illetve az Europol között, de például most novemberben szervezünk egy olyan illegális dohánytermékek felszámolását célzó nemzetközi konferenciát, ahova azt hiszem 11 országot hívtunk meg, mindegyiket, akivel kapcsolatban kell, hogy legyünk, ennek a magyar gazdaság számára igencsak káros tevékenység felszámolása.

0: magazinja.
1: 9 óra van, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Eltérő gondolkodás, más motivációk, különböző kommunikációs stílus. Ám a cél egy, hatékonyan és eredményesen dolgozni. De miként tudnak a különböző generációk jól együttműködni a munkahelyeken? Hamarosan erről is beszélgetünk, de mindenek előtt most hírek következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Demet Témia nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Győzelmet aratott, de nem szerzett abszolút többséget az AFD a százanhalti tartományi választáson. A vármegyék és a főispánok visszanevezéséről is vitáznak ma a parlamentben. Folytatódik a nyárias idő, majd hétvégén lehűlés jöhet zivatarokkal. És most a részletek. A szélsőjobboldali AFD nyerte meg a tartományi választást a kelet-németországi 106-ban, de nem szerzett abszolút többséget. Az Alternatíva Németországnak pártra a választók csak nem 44%-a szavazott. A második helyen a Kereszténydemokrata Unió, a CDU végzett 17%-kal, míg a szociáldemokraták, a baloldal és a zöldek egyaránt 9% körüli eredményt értek el. A választás rekord részvétel mellett zajlott, a jogosultak mintegy 78%-a adta le voksát. Több civil halálát okozták az újabb ukrán dróntámadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg a légi csapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Az izraeli miniszterelnök utasítást adott olyan konténerházak felszámolására, amelyeket hatósági engedély nélkül létesítettek izraeli telepesek Cisjordániában. Benjamin Netanyahu mintegy 15-20 előőrsnek nevezett telep felszámolását rendelte el az Izrael biztonsági felhatósága ügyrügyén, de a palesztin közigazgatás alatt álló területeken. A döntésre azután került sor, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorolt Izraelre az ügyben. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is, és megkapja az ezért járó illetményét, akkor a miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú, országos útfelújítási programot mutatnak be. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózat csak nem fele, azonnali, teljes körű felújításra szorul. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés, olvasható a Másfél Fok szakportálon közzétett cikkben. Varga Judit meteorológus, a Hungaromet levegőminőségvédelemmel foglalkozó munkatársa felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. Az egyetlen kivétel Sopron. Ami az időjárást illeti, a hét első felében folytatódik a túlnyomó napos száraz idő. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. A hőmérséklet napközben 25 és 34, késő este 14 és 21 fok között alakul. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel és zivatarokkal egy hideg front éri el az országot. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.

0: reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Napközben, napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 9 óra múlt 6 perce a napközben műsorában, ma is egészen 11:30-ig várjuk az önök hozzászólásait is. A szerkesztő Papnánási Gabriella és Messeszán Györgyel a következő témákat ajánljuk önöknek az első órában. Egy évvel ezelőtt indult az Otthon Start program. Hogyan rendezte át az ingatlan piacot?
3: Sokan tudtak vele élni, nem csak új építésre, hanem használt lakásra, és hirtelen egy ilyen 50%-kal megugrott a kereslet. A kínálat nem tudta lekövetni, ezért ugye az ár az megugrott egyből.
2: Milyen új programokkal bővülhet a lakásépítési piac? Mi kell ahhoz, hogy bővüljön a bérlakás szektor? Hamarosan erről is kérdezzük a szakértőket. Aztán lendület, gyorsaság és öntudat, illetve tapasztalat, megfontoltság és kitartás. Miként lehet jól kihasználni a különböző korosztályok erényeit? Még soha nem dolgozott együtt egyszerre ennyi generáció a munkaerőpiacon. A szezonális munkák piacán is megjelent az új generáció, a 40-es, 50-esek. Miért?
4: Nagyobb a bizakodás abban az irányban, hogy egy tapasztaltabb, érettebb munkavállalóval, még ha csak szezonálisan is bővülnek, mert a megbízhatóság, a felelősségtudat magasabb lesz várhatólag bennük.
2: Hogyan lehet kezelni a generációs különbségeket a munkában, és hogyan egészíthetik ki egymást a különböző korosztályok? Erről is gondolkodunk majd 9:30 után, és ahogy mondtam, természetesen számítunk ma is az önök kérdéseire, hozzászólásaira. SMS számunk 0630 9666. Egy éve indult az Otthon Start program, amely alaposan felpezsdítette a lakáspiacot. A kedvezményes fix 3%-os hitel új vevőket hozott, ugyanakkor az árakat is felfelé húzta. De mi várható a jövőben? Győrben különösen érezhető volt a kereslet élénkülése, és bár a kezdeti roham már mérséklődött, az áremelkedés üteme lassult, a korábbi árszint vélhetőleg már nem tér vissza. Tapasztalatairól Molnár Kristófot, az Open House ingatlanhálózatának ügyvezető tulajdonosát, Gárdonyi Eszter kérdezte.
5: Itt nálunk mennyire volt népszerű, mennyien éltek vele?
3: Amikor már előtte bejelentették, akkor már nagyon felpörgött a piac, pedig pont ugye ez a július vége, augusztus, ami egy kicsit ilyen uborka szezon szokott azért lenni, viszont ezt tavaly abszolút nem tapasztaltuk, hiszen a program bejelentése után ugye egyből a kereslet az megugrott. Elég tág volt a programnak a megfogalmazása, tehát hogy sokan tudtak vele élni, ugye nem csak bent lakásra, hanem akár befektetésre is, nem csak új építésre, hanem használt lakásra, és hirtelen egy ilyen 50%-kal megugrott a kereslet. A kínálat nem tudta lekövetni, ezért ugye az ár az megugrott egyből.
5: Az jellemző volt, hogy mely korosztály érdeklődött, illetve hogy miután érdeklődtek?
3: Fiatalok, mivel azért elsősorban a program őket célozta meg, viszont az volt a tapasztalat, hogy mindenki, akit elért a program, az érdeklődött, akár befektetési oldalon, és igazából szerintem nagyon széles elérése volt a programnak, és szinte mindenkit megmozgatott.
5: Ugye nekünk agglomeráció belül nagyon szép település részeink vannak, a belvárosunk is azért elég népszerű. Mit kerestek itt nálunk elsősorban?
3: Mindent igazából, tehát nagyon nem tudok kiemelni, hiszen tényleg vitték az új építésűeket, nekünk van egy saját projektünk például a Szitásdombon, tehát ott is eladtunk nagyon sokat ebben a programban. Az egy tapasztalat volt, hogy a piacnak a többi része nem is visszaesett, de hogy ez abszolút túl dominálta a piacot, ez az Otthon Start program, illetve vitték az újszerű lakásokat, a panelokat, tehát hogy igazából tényleg mindent, ami elérhető volt és mozdítható volt, az ebben a programban ez örgött.
5: Volt ennek bármilyen buktatója?
3: Én azt gondolom, hogy mindenkinek mi is azt ajánlottuk, hogy aki tudja, sőt, mi most is azt ajánljuk, hogy aki tudja, az vegye fel, hiszen még azért fut a program. Minden olyan programnak, ami ugye a keresleti kínálati egyensúlyban az egyik oldalt preferálja jobban, és ugye itt a keresleti oldalt támogatták jobban, ugye annak az egy hátulütője, hogy az árakat elviszi, és ugye sokan elemzők is beszéltek arról, hogyha ugye az ár megy fel, fel, akkor igazából valamilyen szinten a programnak a hatásosságot, tehát mennyire érte meg felvenni, az megkérdőjeleződik. Tehát ezt majd egy 5-10-15 év múlva, amikor látjuk az ingatlanoknak az árait, akkor fogjuk tudni megítélni, hogy megérte, vagy nem érte meg. Viszont a 3%-os hitel az pedig én azt gondolom egy nagyon nagyszerű lehetőség. És az ingatlan árak azok historikusan mindig felfelé mentek, úgyhogy én azt gondolom, hogy jól járt, aki ezt felvette, ezt a hitelt.
5: Körülbelül nálunk nagyságrendileg a négyzetméter árak hány százalékkal emelkedtek ennek hatására?
3: Hát ezt nagyon nehéz lebontani, mivel ugye évről évre eddig is emelkedtek az árak, hogy ennek a hatáson mennyire dobta meg az árak növekedését. Én azt gondolom, hogy volt itt a régióban egy 10-20 százalékos emelkedés. Ez inkább a használatokra, tehát főleg azokra, akik mondjuk újszerű vagy jó állapotban voltak, azok megugrottak. Viszont az új építési ingatlanokban, hiszen azok már elég magasra voltak árazva, ott abszolút nem láttunk azért egy ilyen 10 százalék fölötti emelkedést. Tehát én azt mondanám, hogy globálisan egy ilyen 10-15 százalék, ami már az előző években is egy statisztikai szám volt, tehát évről évre emelkedett ennyit a piac, úgyhogy igazából nehéz megmondani, hogy lehet, hogy enélkül stagnált volna, hiszen már azért kifutotta magát, tehát egy brutális emelkedésen vagyunk túl az elmúlt 5-6 évben, úgyhogy azt gondolom, hogy megállt volna a piac, viszont ez még adott neki egy újabb lendületet.
5: Jelen pillanatban hol tartunk?
3: Én azt mondanám, hogy ilyen két puput evéhez hasonlít ez a dolog. Volt egy felfutás, aztán évvége felé, éveleje felé mi érzékeltünk egy kis lejtmenetet, visszaesett ez a nagy, tényleg brutálisan nagy érdeklődés, és utána, ugye mivel jött a választás, ott még volt egy nekifutás február-márciusban, akik nem tudták, hogy mi lesz választások után, és féltek attól, hogy lefújják a programot, vagy nem lesz tovább meghosszabbítva, ezért ott még volt egy felfutása a programnak, és a választás után pedig igazából ez így ellaposodott. Tehát van érdeklődés, de abszolút egy ilyen normális piaci keretek között.
2: Az Oszton Start program piaci hatásairól Molnár Kristófot, az Open House ingatlan hálózatának ügyvezető tulajdonosát Gárdonyi Eszter kérdezte, de vajon mire kell számítani a jövőben? Hogyan érintheti azokat, akik befizettek egy lakásra egyes kiemelt beruházások építési engedélyeztetésének felfüggesztése? Például a hírek szerint komoly új lakásépítési programot készít elő a kormány. Mi kell ahhoz, hogy valóban nőjön a megfizethető lakások és a bérlakások aránya? Erről is beszélgetünk itt a stúdióban Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: És Garam Dániellel, a Money.hu hitel szakértőjével. Jó napot kívánok önnek is! Kezdjük talán onnan, ahol az iménti beszélgetés befejeződött, hogy mi a helyzet most az ingatlan piacon. Tehát tényleg felszaladtak az árak, nagyon sokan voltak jelen, kereslet és kínálat is. Mi van most, László?
6: Most egyfajta kivárás uralkodik az ingatlan piacon, és amikor tavaly júliusban kihirdették az Otthonstart program szeptember indulását, az egy robbanást okozott a keresleti oldalon, és lendületben tartotta a 2025-ös lakáspiaci trendeket, ami nagyszámú vevő vásárlásban jelentkezett, illetve egy tempós áremelkedést is hozott, és a szeptemberi indulás után egy-két hónappal érezhető volt, hogy aki lépni szeretett volna a legelején, az nagyon hamar lépett, tehát a keresletben igen, készültek rá, és ez azt jelenti, hogy a kereslet az ilyen éves, de van, hogy évtizedes rekordokat is döntött augusztus végén, szeptemberén. Persze könnyű is volt részben, hiszen az augusztusi, július-augusztusi hónapok sosem a lakásvásárlásokról szólnak nagy tömegével. Ettől függetlenül azért az nagyon érdekes, hogy arra számíthatunk, hogy akár 60-70 ezer első lakásvásárlót is hozhat az Otthonstart program első éve, és most egy-két napja publikálta a Magyar Nemzeti Bank a hitelezési folyamatok című jelentését, amiből kiderült, hogy augusztus közepéig 56 ezer szerződést kötöttek.
2: Tehát akkor még van benne valamennyi?
6: Van, abszolút, és ugye azt már korábbi statisztikákból lehetett tudni, hogy a lakásvásárlók 40-45% az házas, tehát mondhatni, hogy 80-90 ezer első lakásvásárlót is érinthetett az Otthonstart program elindulása, és ez azért érdekes, tehát ez a 60 ezres piacra zúduló első lakásvásárlói tranzakció, hogy egy évben nagyságrendileg 140-150 ezer adásvétel van. Persze első lakásvásárlók eddig is voltak, az ő számuk nagyjából ilyen 25-30 ezer darab adásvételt tette ki, de ez megduplázódott. És ez adott egy olyan lendületet a piacnak, amit azok is meg tudtak lovagolni, akik nem első lakásvásárlóként vettek lakást, hanem esetleg egy meglévő ingatlanukból költöztek tovább, és pont az ő eladó ingatlanjukat egy első lakásvásárló tudta megvenni.
2: Tehát könnyebben eladhatóvá vált.
6: Ez egy láncreakciót indított el, igen, és azóta, ami történt, 2026-ban úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy a nagyvárosokban és Budapesten ez a fajta lendület picit, mintha lecsengett volna, a kisebb településeken és a vidéki településeken viszont nagy, még továbbra is tempós a lakáspiac. Ez részben annak köszönhető, hogy Budapesten az árak már eddig is az 1,4 millió forintról indultak tavaly júliusban, amikor kihirdették az otthonstart programot, és ez azért érdekes, mert az otthonstart program az egyik legszigorúbb feltétele az az, hogy a megvásárolt ingatlanak a négyzetméter ára nem lehet több 1,5 millió forintnál. Tehát Budapesten már ezt szinte el is érték a lakások. A vidéki településeken ettől még odébb vannak a négyzetméter árak. A 3%-os hitel vonzereje az pedig ott is nagy segítség, tehát ez okozza ezt a fajta kettős lendületet.
2: Hát, ha tud nekem segíteni, Garam Dániel egy kicsit számolni, hogy maradjunk még ennél a témánál, ugye még rengeteg hirdetés található, megnéztem, 3%-os hitel kedvezménnyel, ugye 150 millió a családi házaknál, a határ ez a 1,5 millió forint a négyzetméter árhatár, de lehetséges, hogy az ingatlanok árába már beépült tulajdonképpen az otthonstart kedvezménye? Nem tudom, hogy lehet-e ennyire előrelátóan számolni. Ugye sok év alatt fizetik vissza ezzel a kedvezményes kamattal, hogy vajon, hogyha valaki most kapcsol, akkor megéri, nem éri?
7: Mindenképpen beépült. Én azt látom, hogy az a kedvezmény tömeg, amit a kedvezményes kamattal az ügyfeleknél maradt, egy része maradt az ügyfeleknél, a másik része meg az ingatlan árakba épült be, mert maga az ingatlan ár emelkedés is egy, tehát mivel egy nagy keresleti piac indult el tavaly az otthonstart bevezetésével, ezért az ingatlan áraknak az emelkedése is, az egy bőven 20% fölött volt, Laci, ugye ezt jól láttam a számokba.
2: Tehát magyarul lehet, hogy jobban járt az, aki egy évvel ezelőtt például, vagy másfél évvel ezelőtt mondjuk nem kedvezményes hitellel vásárolt.
7: Igen, ilyen számításokat csináltunk mi is.
2: Ki lehet jelenteni?
7: Hogy az árobbanás előtti magasabb hitelkamattal egy picivel jobb helyzetbe került, viszont ez a kedvezményes hitelkamat meg nagyon sok olyan embernek segített ingatlanhoz jutni, aki a magasabb hitelkamatok miatt nem félt volna bele azokba a hitelbírálati döntésekbe vagy limitekbe, amivel el tudott volna indulni. És azért,
2: lehet, hogy soha nem lett volna lakása. Igen. Tehát ez azért sokaknak nagyon nagy lehetőség.
7: Igen, igen, és ugye a nagy előny ennek a programnak az volt, vagy még most is az, hogy nincs olyan szigorú feltételrendszer mögötte, hogy csak házas, vállalt gyermekkel, bentlakási kötelezettséggel nem lehet bérbe adni az ingatlan, tehát nagyon-nagyon rugalmasan kezelte ez a program ezeket a feltételrendszereket, ami alapján jogosultá váltak az ügyfelek a kedvezményes hitelre.
2: Még működik a program, ugye említettem, működik. Hogy még nagyon sok eladó ingatlan van, amely belefér ebbe a keretrendszerbe, de mit tanácsol annak, Balogh László, aki most kapcsol, és azt mondja, hogy hát én még lehet, hogy kihasználnám. Érdemes-e úgy keresgélni a piacon, hogy otthonstarttal szeretném meg? Mere jósolni, hogy meddig él még ez a lehetőség?
6: Ugye az otthonstart program első lakásvásárlóknak szól, és első lakásvásárlók időről időre mindig megjelennek a piacon, tehát biztos vagyok benne, hogy most is vannak a rádióhallgatók között olyanok, akik érzik, hogy ez nekik szól ez a program, vagy a családban van valaki, akinek ez izgalmas lehet. Tehát ebből a szempontból mindig van utánpótlás vevői oldalon, és kínálati oldalon is közel 100 000 eladó ingatlan hirdetés közül böngészhet az, aki ilyen ingatlant szeretne vásárolni otthonstart hitellel. Ugye a választások után már megjelentek a spekulációk, főleg a bankok részéről, hogy hát itt lehet, hogy megszűnik a program, drasztikus szigorítás várható. A kormányzat részéről viszont egyértelművé tette a kormányzat, hogy nem tervezik megszüntetni a programot. Az más kérdés, hogy minden állami lakástámogatási konstrukciót időről időre felülvizsgálatra kerül. Ilyen volt a CSOK, ilyen volt a CSOK Plusz, ilyen volt akár a babaváró, vagy a CSOK hitelek intézménye is, tehát elképzelhető, hogy a későbbiekben majd testre szabják, finomhangolják.
2: Mire számítson a vásárló?
6: Én azt gondolom, hogy ha finomhangolásról beszélünk, akkor ugye itt az első lakásvásárló definíciója az, ami lehet, hogyha valaki szeretett volna élni ezekkel, az a szabályokkal az már megtette, és akár életkori korlát, például 40 év alatti vásárlók, vagy 50%-ot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező vásárlókra szűkítik az első lakásvásárlók körét. Ugye ez egy nagy vita is volt az előző kormányzat és a Nemzeti Bank között, mert a Nemzeti Banknak amúgy is volt egy első lakásvásárlókat támogató programja, ott az volt a mondás, hogy jó energetikájú ingatlant kellett vásárolni 50%-ot el nem érő tulajdonrésszel, és 40 év alatti legyen az első lakásvásárló. A kormányzati első lakásvásárló definíció pedig az 50%-os tulajdonrész még elfogadható volt. Tehát, ha valaki a házastársával 50-50%-ban tulajdon egy ingatlant, az még megfelelt ennek a konstrukciónak. Itt szintén felmerül a kérdés az új és a használt lakások viszonyrendszere, mert azért azt láttuk, hogy új lakásból nem sok fért bele, főleg Budapesten az
2: otthon startfogalma. Hát mert nagyon drágává váltak az új lakások.
6: Ugyanakkor hirtelen megjelentek bizonyos beruházások is, amik megfizethető áron kínálták ezeket az ingatlanokat, és ez egyébként érdekes módon versenyhelyzetet generált a használt lakások piacán, tehát voltak olyan városrészek, ahol több száz, vagy akár ezres nagyságrendben épülnek olyan új lakások, amik 1,5 millió alatti négyzetméter árral kerülnek a piacra, vagy kerültek a piacra, miközben a használt lakások is ugyanilyen árszinten mentek. És ez egy komoly lassítást jelentett a lakásáremelkedésben.
2: Mielőtt még az új lehetőségekről beszélünk, talán beszéljünk kicsit a problémákról is, amelyek sokakat érinthetnek. Akik például felvették ezt a hitelt, vagy aláírtak valamilyen szerződést, és mondjuk a lakás csak 2027-es átadással, vagy 2026 végi átadással volt meghirdetve. Tehát mi van azokkal, hogy akiknél például felfüggesztettek egy beruházást, és ők már elindították a hitelfelvételt, szerződtek a lakásvételre, mert hogy vannak ilyenek is. Ugye, jól gondolom,
7: Karambelje? Vannak ilyen ügyfelek is, és hát alapvetően az első kérdés egy új építésű ingatlannál az, hogy a jogerős építési engedélyük megvan-e. De ugye azokat nem piszkálták most meg.
2: Tehát ha körültekintő volt a vásárló, akkor ezt biztosan megnézte, hogy van-e jogerős építési
7: engedély. Bízunk benne, hogy körültekintő vásárlókkal találkoztak.
6: Jó, de azért azt hozzá kell tenni, hogy az új lakások piacán az sokszor már versenyelőny, hogy van építési engedély. Ez eddig nem volt szempont, mert a meghirdetett beruházásoknál 99,99% volt, hogy a projekt megszerzi az építési engedélyt. Tehát, hogy van egy ilyen piaci, mondhatni, hogy hagyomány is, hogy aki tervező asztal mellől vásárol új lakást, nem biztos, hogy rendelkezik már építési engedélye. Tehát itt óvatosan fogalmazni, de nem törnék pálcát a új lakásvásárlók fölött, akik olyan ingatlanban vettek lakást, ami még nem rendelkezett építési engedélye.
7: Akkor úgy fogalmazok, hogy nem szabad általánosítani, mindig az adott projektnek a jogi konszenzusát kell megvizsgálni ilyen esetben, de én azt javaslom annak is, aki ilyen helyzetben van, meg annak is, aki most szeretne vásárolni ingatlant, hogy az ingatlan legyen a fókusz, hogy ingatlant szeretne, és ne egy támogatott hitelprogram legyen az alapja annak, hogy ő vásárol.
2: Tehát nézze ki, hogy mit szeretne megvenni, és akkor utána nézze meg, hogy milyen eszközök segíthetik ehhez hozzá. Tehát ne feltétlen azért, hogy kihasználjam, és akkor
7: pontosan,
2: lehet, hogy valamilyen csapdába esik.
7: Igen, akkor jól fogalmaztam. De igen, és ez a lényeg. És nagyon sok ügyfél abban a hibába esik, hogy beleszeret a lakásba, aláír egy vételi szándéknyilatkozatot, ne egy isten egy adásvételt, és utána keresi meg a finanszírozást. És akkor ott lehetnek buktatók. Én azt javaslom, hogy most ebben a helyzetben, ha valaki jogosult az otthonstart program igénybevételére, akkor kalkuláljunk azzal, hogy ezzel meg fogja tudni venni, nézzük meg az ő jövedelmi viszonyait, és az, hogy belefér-e. Ne legyen egy B-terv mellette, hogyha valamiért abban az időpillanatban, amikor az ő hitelét a bank bírálni fogja, mert egy újépítésű ingatlan adásvételnél nem akkor bírál a bank rendszerint, amikor megköttetik az adásvétel, hanem amikor abban a fázisban ér az ingatlan, ami lehet egy-két év is. És ugye a kockázatot ott futja az ügyfél, hogy akkor, amikor ebbe a szakaszba kerül, már más kondíciók lesznek a támogatott hitelre, tehát már most készüljön föl arra, hogy milyen piaci hitelekkel, vagy milyen piaci hitel és meglévő állami támogatás kombinációkkal tudja akkor is megvenni azt az ingatlant, ha valamiért az otthonstart programból kiesik.
2: Tehát számolnia kell azzal, hogy esetleg szigorodnak a szerződési feltételek például, vagy ezt a hitelt nem fogadják el, ezt a hitelkonstrukciót?
7: Hát ez is lehet az egyik helyzet, hogy változik a jogszabályi keret, és nem lesz ő jogosult már rá, de lehet egy olyan helyzet is, hogy az ő anyagi helyzete változik meg úgy, hogy nem fogja tudni igénybe venni azt a finanszírozási formát, amit szeretett volna, hanem másikat. Vagy mondjuk, hogyha gyereket is terveznek, akkor lehet, hogy a Csok Plusz program az, ami biztonságosabb kifutást ad nekik, mint egy otthonstart. Tehát ezt mindenképpen érdemes átbeszélni egy szakértővel, hogy a piacon azok a hiteltermékek, amik elérhetőek, az az ő élethelyzetében mennyire lehet releváns.
2: Látom, hogy szeretne baloglázni és hozzáfűzni valamit, de megpróbálom nagyon egyszerűen megkérdezni. Lehetséges-e az, hogy valaki felvette már, vagy elindította a hitelfelvételt, úgy tudja, hogy a lakást 2027-ben átadják neki, vagy 2027 elején ütemezve, és közben felfüggesztették most ezt a beruházást, és ott van egy megkezdett, nem tudom, befizetéssel, lehet, hogy előleget is fizetett, és a hitelfelvétel rendezésével.
7: Hát ilyen régen is volt, most is van. Ugye itt azt kell megvizsgálni, hogy magában az adásvételi szerződésben milyen helyzeteket tisztáztak, mondjuk az ilyen rendkívüli helyzetre való felkészültség az adásvételnek, mi visszajár-e a foglalója, eltekintenek-e a foglaló jogintézmények alkalmazásától, ad-e árengedményt a beruházó mondjuk, vagy engedi azt, hogy egy alacsonyabb értékű ingatlanra átvigye ezt az egész projektet.
2: Hát ez valószínűleg akkor engedi a beruházó, nézni. Ha ezek a szerződésben valahol ott vannak.
7: Igen, tehát itt kérdés, hogy a szerződést hogy készítette el az ügyvéd.
6: Igen, és azért ez érdemes hozzátenni, hogy ezek a felfüggesztések csak a kiemelt kormányzati támogatással bíró projektekre vonatkoznak, és ott is ez nem befolyásolja a eladó és a vevő között létrejött szerződéses kötelezettséget. Tehát hiába szűnik meg, magát a beruházás nem függesztette fel a kormányzat, csak a kiemelt státuszt, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy finom hangolni kell a koncepciót, a terveket, de ettől függetlenül a beruházó kötelezettséget vállalt arra, hogy megépítse ezeket a lakásokat, tehát elvileg jog szerint a vevő nem járhat pórul, hogyha ellehetetlenül a beruházás, és úgy dönt a beruházó, hogy mégsem építi meg a lakást, akkor az a pénz, amit a vevő befizetett, visszajár.
2: Beszéljünk a jövőről is, hogy milyen egyéb konstrukciók várhatók, bár egy hallgató írja nekünk a Viber felületen keresztül, hogy nyugdíjas vagyok, nincs a nevemen lakás, telkem van, oda építkezhetnék-e 3%-os hitelkedvezménnyel, hogy legyen saját első lakásom. Nem tudom, hogy ezt a korosztályt érinti-e még, és mi várható egyébként a lakás, illetve bérlakás piacon a következőkben? Először egy rövid válasz.
7: Építkezni tud, hogyha az illetékes hatóság lakás célú építési engedélyt ad ki, akkor jogosultá válhat, de ezt meg kell nézni, hogy maga a földbesorolása meg az építési engedély miről szól.
6: Illetve itt az életkor lehet, hogy nyugdíjas a hallgató,
7: hát, igen.
6: A hitelt az milyen futamidőre finanszírozza a bank.
7: Igen.
6: De egyébként csak még egy gondolat.
2: Tehát, hogy a bank ad-e hitelt?
6: Igen, hogy hiszem 75 éves.
7: Hát 75-85 ez bankfüggő, de minden idősebb valaki azért ott annál.
6: De ami még érdekes, itt a hallgató felvetésével kapcsolatban, hogy most azt tapasztaljuk, hogy nagyvárosok vagy agglomerációs övezeteiben szinte már olcsóbb megépíteni álmaink otthonát, mint megvásárolni azt, mert annyira elszaladtak az ingatlanárak, ez csak egy zárójeles megjegyzés. Persze ehhez kell, hogy legyen telkünk, az sem egy olcsó mulatság, és hát ezen felül meg 7 élete kell, hogy legyen valakinek.
2: Vállalni kell a terheket, bosszúságot, szervezést, mi egymás egy építkezéshez, de hát megtették ezt a előző generációk is. Beszéljünk néhány mondatot még azért arról, hogy itt vannak új tervek, vagy úgy látszik, hogy nyílnak majd új lehetőségek. Ugye a kormány beszélt róla, hogy elindul majd a Vekkerre lakásépítési program, illetve egy bérlakás program. Milyen program ez, kiknek?
6: Ez egy olyan változás a lakáspolitikában, ami az elmúlt 30-35 évben egyáltalán nem volt, és előtte sem erről szóltak az állami támogatások, mert itt a tulajdonszerzés mellett, mert nem helyett, mert még vannak érvényben állami programok tulajdonszerzésre is, a bérlakás piac megteremtését irányozza elő. Itt érdemes azt tudni, hogy most a kiadó lakások 99% az természetes személyek kezében van, nincsen egy olyan intézmény, nincsen egy olyan háttér, aki bérlakásokat építeni, és ezt megfizethető áron adná bérbe akár a fiataloknak, akár a szociálisan rászorulóknak. Ez a Vekkerle program ezt irányozza elő, de a részleteket még nem ismerjük, hogy kik lesznek rájogosultak, pontosan hány lakás épül, mik lesznek a feltételei mondjuk a beköltözésnek. Erre évvégéig szabott határidőt a kormányzat, hogy meghatározza ezt, és ez azért lesz majd egy nagyon izgalmas kérdés, mert ez olyan komoly jogszabályváltozásokat is hozhat, ami viszont a magánszemély bérbeadókat is érintheti, hiszen most a bérlő-bérbeadó jog viszont a 93-as lakástörvény, meg a több évtizedes társasházi törvény szabályozza, ami nem éppen korszerű.
2: Nyilván ez befolyásolja majd az albérletpiacot, de tudjuk, hogy a magyar lakosság az ragaszkodik a saját ingatlanhoz. Lehet, hogy ez változik?
6: Ilyen nagy változást én nem látok ebben, de az biztos, hogy például mivel az Otthonstart program az első lakásvásárlóknak szólt, ez egy hasznos kiegészítője lehet például a saját tulajdon megszerzésének az irányába, hiszen a program lehet, hogy kitér arra is, hogy mi legyen a bérlakás program a beköltözők életútja, hogy ez csak egy időleges, több éves megoldás, amíg erőt gyűjtenek a saját lakás megszerzéséhez, vagy a piaci alapú bérlakás megszerzéséhez. Tehát ez majd mind kiderül néhány hónapon belül.
2: És akkor arról beszélünk majd akkor is néhány hónapon belül, hogyha itt az új lehetőség. Nagyon szépen köszönöm Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, és Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk.
6: Köszönjük szépen.
7: Köszönöm.
1: Közlekedés.
2: 9:30 után pedig jöjjön néhány szó az utakról. Két autó ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Inács térségében. A 35-ös kilométernél a belső sávot zárták le, már közel 10 kilométeres a torlódás, több mint fél óra is lehet a plusz menetidő, aki teheti, Újhartyán és Ócsa között a mellékutakon kerülhet. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Herceghalom térségében a 25-ös kilométer lerobbant egy teherautó a külső sávban, amit a munkaterületen keresztül ki tudnak kerülni, de már itt is torlódik a forgalom. Aki teheti, válassza az átterelt belső sávot. Vezessenek türelmesen.
1: Napközben.
8: Napközben.
9: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: És akkor a lakás után folytassuk egészen mással, mégpedig a munkával, az is kell természetesen a lakhatáshoz. Mit gondolnak, valóban másképpen áll a mai fiatal generáció a munkához? Mit tapasztalnak? Hogyan lehet velük jól együttműködni? Írják meg nekünk önök is a gondolataikat, SMS számunk 0630 9666. Átalakulóban van a szezonális munka is, bár továbbra is a diákok keresik leginkább ezeket az állásokat, egyre erősödik a 40-es, 50-es közötti korosztály aránya, akik elsősorban másodállásként tekintenek erre a lehetőségre. A legnagyobb kereslet a nyugati régióban, a Balaton térségében, valamint Budapesten, Szegeden, Pécsen és Debrecenben jelentkezik. Magony Andrást, a Workforce operatív vezetőjét, Papnárási Gabriella kérdezte a részletekről.
10: Ennyire meglepő az a felismerés, hogy a szezonális munkaerőpiacon megjelent a 40-50-es korosztály.
11: Mondhatni meglepő, de egyébként feltétlenül mégis ennyire meglepő a felismerés, ugyanis itt ezeknek a A szezonális munkáknak ugye jellemzően a diák körökbe szokott nagyobb volumeneket jelenteni, különböző olyan időszakban, amikor nagyobb volumeneket lehet így még tavasszal is így elképzelni. 40-50 éves korosztályt azért emeltem ki, meg azért is beszélgetünk most erről, ugyanis itt jellemzően, hogyha ezt vizsgáltuk, akkor viszont ez egy nagy változás, mert hogy korábban a 25 és 35 év közötti szezonális munkákról tudtunk beszélgetni, hogyha már nem diák foglalkoztatásról beszélünk, viszont ez egyre jobban elkezdett kitolódni. Mondhatni eléggé meglepő, hogy az elmúlt 2-3 évben elkezdett átalakulni, illetve kitolódni ez az életkor, hogy minél idősebb az ember, és annál valószínűbben fog egyébként szezonális munkát vállalni.
10: Ez abszolút még az aktív korosztály, tehát azok, akiknek egyébként van egy főállásuk. Mi lehet az a munka főállásban, ami mellett egy 40-50 éves szezonális munkát tud vállalni?
11: Jellemzően, és azért hangsúlyozom a jellemzően, mert egyetlen el lehet térni, de hogy a tapasztalataink is ezt mutatják, hogy olyan emberekről van szó, vagy olyan munkavállalókról, akik 12 órás, vagy akár 24 órás műszakokban dolgoznak, például mondjuk egy biztonsági feladatot ellát, vagy biztonsági őr, vagy akár egy tűzoltó is lehet ebbe, akik ugye jellemző munkabeosztás szempontjából dolgoznak 12-12 órát, utána pedig van ugye 24 vagy akár 36 óra, vagy akár ennél több pihenőidő is. Na és ezekben a kvázi pihenőidőkben vállalnak igenis plusz munkát a főállásuk mellett.
10: Nekem a szezonális munkáról kettő dolog jut eszembe. Az egyik az, amikor valaki elmegy a mezőgazdaságba, ugye idényszerűen dolgozni, a másik pedig hát nyilván a turizmus, az üdülőhelyek.
11: Igen, ez a kettő egyébként a legjellemzőbb, ezt így ki is lehet jelenteni. Nyilván a mezőgazdaság, ami a nyár időszakot nagyban megfogalmazza, ebből adódóan egyébként vannak olyan iparágak, például az élelmiszeriparba. Most itt egy nagyon egyszerű példával élve, hogy például azoknak a konzervgyáraknak a szezonja is most van itt a nyár végén, akik ugye a frissen learatott vagy leszüretelt termékeket konzerválják, ami nyilván azt jelenti, hogy megnövekedett munkaerőre van szükségük, és nagyon fontos, hogy csak szezonálisan. És itt ilyenkor jön a képbe az, hogy egyébként ők is biztosítanak 1-2, akár 3 hónapra rengeteg lehetőséget. De ezen felül még én tovább mennék, mert hogy a kereskedelem is ilyen, mondjuk a Balaton környéki turizmus, ami nyilván megnövekedett befogadó igényt jelent ilyenkor. Itt például a kereskedelem is ugyanabban a formában a balatonparti nagyobb áruházakba is extra forrást igényel munkaerő szempontjából, ami szintén egy befogadó lehetőség a szezonális munkák végzésére. Például a kedvér mondjuk 4 órában heti 2-szer el tud menni egy főállás mellett lévő személy kasszázni. És erre abszolút a munkáltatói oldal is így fel van készülve és nyitott rá, mert hogy ez nekik is egy nagy segítség, hogy egyébként akkor a reggel 7-től este 7-ig lévő, vagy akár hosszabb nyitottartási időben, és le tudják fedni hétfőtől péntekig a teljes nyitottartást.
10: Az, aki szezonális munkát vállal, ő egyébként mire számíthat? Milyen adott esetben juttatásokra?
11: A legvalószínűbb, és ettől nem nagyon szokott mondjuk a százalékosan kellene így megneveznem, a 90%-a a munkáltatóknak órabéres elszámolásban van. Ez abból adódik, hogy sokkal egyszerűbb és kiszámíthatóbb mindkét fél részére, hogy amennyit ledolgozik, annyit tud ugye nyilván így hazavinni. Itt jellemző a 2200 és 2400 forintos órabérek, amiket ők meg tudnak keresni.
10: Ez nettó vagy bruttó?
11: Ezek bruttó összegek, ez így fontos. Ettől el lehet érni nyilvánvalóan, és vannak erős tapasztalások. Viszont az is fontos, hogy mellette egyébként nincsenek extra kiegészítők, tehát például, mint egy főállásra dolgozol, egy kafetériát, bónusz, stb. Kap, itt ez nem jellemző.
10: A munkáltatók hogyan tekintenek erre a korosztályra, ha szezonális munkáról van szó?
11: Nagyon pozitívan és nagy várakozással, feltételezve, hogy minél idősebb valaki, annál nagyobb felelősségtudattal, annál nagyobb megbízhatósággal, és hát jó esetben akár szakértelemmel is rendelkezik egy-egy pozíciónál. Nyilván differenciálás nincsen, hogyha most egy diákot vesznek fel, vagy épp egy olyan embert, akinek van mellette főállás, így nem differenciálják, viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyobb a bizakodás abban az irányban, hogy egy egy tapasztaltabb, érettebb munkavállalóval, még ha csak szezonálisan is bővülnek, mert ugye, amint említettem, a megbízhatóság, a felelősségtudat magasabb lesz várhatólag bennük.
2: Önök mit tapasztalnak a munkahelyükön, a különböző korosztályoknak milyen erényei vannak, illetve mi az, ami nehézséget okoz az együttműködésben? Írják meg nekünk 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig Mézes Lándvai Dorottya, a Corehit Consulting szakmai vezetője, generációs szakértő. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: És Dencső Blanka, profession.hu üzletfejlesztési és piackutatási szakértője. Jó napot kívánok önnek
12: is! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mit gondolnak, azért kell beszélnünk erről a témáról, vagy azért foglalkoztatja egyre inkább a különböző munkahelyen dolgozókat, mert hogy másképpen vagyunk jelen mi, 50-esek, vagy 40-esek, vagy akár 60-asok ma a munkavilágában, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy mert tényleg nagyon más a mai fiatal generáció?
8: Hát azt hiszem egyértelműen elmondhatjuk, hogy nagyon más a fiatal generáció. És ez a tendencia csak úgy tűnik, hogy egyre inkább erősödni fog az alfa generáció megjelenésével. Tehát ilyen fokú generációs sajátosságokat és eltérő munkahelyi attitűdöket, mint amit most az elmúlt években tapasztalunk, korábbi években nem láttunk.
2: És senkit nem akarok szívni, itt van előttem egy nagyon jó pofa táblázat mindenféle erényekkel, sőt még kezelési útmutatóval is, hogy mit kell tenni, de ezt remélem, hogy majd elmondják nekünk önök is, és azt írják például a Z generációról, hogy stabilitás, átláthatóság, fejlődési, mentorálási lehetőségek és a munka értelmének a keresése, ez az elvárásuk, és hát erényük, vagy jellemző tulajdonságuk, digitális benszülöttség, nyitott gondolkodás, rugalmasság, sokszínűség, társadalmi felelősség, fontosság, mégis sokan úgy élik meg, hogy na hát ezek a fiatalok, ezek nem dolgoznak, vagy nem úgy akarnak, vagy nem értik, hogy mi a munka, nem?
8: Igen, sajnos ezt elég gyakran halljuk, és mi is a munkánk során találkozunk ezzel a sztereotípiával, hogy ezek a mai fiatalok nem akarnak dolgozni, nincs kitartásuk, nagyon türelmetlenek, nem tudnak kivárni egy-egy pozíciót, és nyilván, mint ahogy minden sztereotípia mögött van némi igazságmag, és akkor mi szakértőnként ezt próbáljuk meg kibogozni, hogy pontosan itt azért milyen mélyebb jelenségek húzódhatnak meg. De azt egyértelműen elmondhatjuk, hogy a kivárási ideje ennek a generációnak jóval rövidebb. Tehát míg a korábbi generációk akár 8-10-15 évet is
2: alázatosan,
8: tényleg így végigjárták a ranglétrát, és teljesen normális volt, hogy majd 10 év múlva eljutok valahova. Most azt látjuk, hogy a fiatalok erre már nem érnek rá. Ők ennél már hamarabb szeretnének eredményeket elérni.
2: Hát mert öntudatosabbak is talán is többre tartják magukat annál, nem? Hogy ott a sor végén dolgozanak. Felvonta a szemöldökét, de nem tudom, hogy tud-e válaszolni a kérdésre, Dencső Blanka, hogy miért van ez így?
12: Igen, bosszúk, végeztünk egy kutatást, amiben az egyik legfőbb dolog az, tehát azon kívül, hogy a generációk munkahelyi jelenléte volt ugye az alaptéma, de itt őket egymásról is kérdeztük, hogy ki mit gondol róla, és pont ez a téma, hogy türelmetlenek, hogy nagyon sok mindent mondanak az én generációra, és vannak téfitek, de hogy ők maguk mit gondolnak magukról, és a többiek mit róluk. És ugyanígy, és ez a türelmetlenség, ez egy nagyon érdekes, mert ez nagyon élesen kijött, hogy a idősebb generációknak ez az első top 3-ban biztos, hogy benne van, és ők pedig egyáltalán nem érzik magukat annak. Ellenben érdekes volt, hogy minden korosztályban elmondták, hogy igen, a Z generáció digitálisan nagyon magabiztos, tehát hogy mik azok a dolgok, ugye, amiket ők behoznak egy munkahelyi kultúrába, gyorsan tanulnak és nagyon motiváltak, fontos számukra a munka és a magánélet egyensúly, tehát ebben is egy olyan példát mutatnak az idősebb generációnak, ami még korábban azért ennek nem volt ennyire nagy jelentősége, meg nem volt ennyire kiemelve náluk, ez már ugye alapelvárás.
2: De ezt elfogadják a munkaadók is, ugye, mert ezt idősebb fejjel úgy kicsit félve nézi az ember, hogy ő simán meri azt mondani. Hát én is tapasztalom, hogy én hétvégén nem fogok természetesen dolgozni. Míg az én generációmnál természetes volt, hogyha az e-mail az este 11-kor jön, vagy hétvégén, akkor is kötelességem válaszolni rá.
12: Ehhez mindenképpen alkalmazkodniuk kell a vezető, tehát a cégvezetőknek, hiszen most már tényleg ott tartunk, hogy egy munkahelyen 4-5 generáció dolgozik együtt.
2: Soha
12: és hogyha bejön olyan generáció, akinél ez már elvárás, és ezt is néztük direkt, hogy kik azok, akik elfogadják azt, hogy munkaidőn kívül megkeresik mondjuk a céges telefonon, vagy plusz munkákat adnak neki, akkor azt láttuk, hogy elsősorban ugye a fiatalabb generáció mondja azt, hogy ez nem fér bele, tehát én akkor inkább elkezdek másik munkahelyet keresni, de ők azért hozzák magukkal ezt a mentalitást, és ezt megmutatják már az idősebb generációnak is, hogy bizony lehet itt nemet mondani, és lehet ennek a kereteit betartva a munkahelyi kultúrát alakítani.
2: Mi az oka annak, hogy ennyire mások vagyunk?
8: Nem tudom, mennyi a műsoridő, de azért erről külön tréningeket szoktunk tartani. Szerintem itt Dióhéjban azt lehet elmondani, hogy minden generáció másképp szocializálódott. Ugye nagyon fontos, hogy milyen hatások értek bennünk egy gyermekkorunkban. Tehát körülbelül a 20-as éveinkig érnek bennünket a legerősebb szocializációs hatások, és ezeket normaként visszük utána tovább. És ahogyan mondjuk egy 40-es, 50-es korosztály szocializálódott az első munkahelyén, hogyha jött az e-mail, vagy akkor még nem e-mail jött, hanem telefon, akkor ott ültünk addig, amíg el nem végeztük a feladatunkat. Most ezzel szemben a fiatal generáció egy egészen más társadalmi normákban és társadalomban nőtt bele a munkavilágába. Tehát, hogy igazából ettől vagyunk nagyon mások, hogy eltérő az, amit a normának tekintünk, amit egy munkahelyen normálisnak tekintünk. Nekünk nem normális, mert 40-50 évesen azt mondani, hogy oké, kettőkor, fél háromkor leléptem, mert a kutyát állatorvoshoz kell vinni. Egy Z-generációsnak meg ez bele kell, hogy férjen.
2: Tényleg sosem mertem volna ilyet mondani például, vagy hogy nem jövök az értekezletre. De azon gondolkodtam közben, hogy tényleg a minta, és ugye otthonról is hozzuk a mintát, hogyha valamit mondott édesapánk, édesanyánk, akkor az úgy volt. A gyerekeimnek már nem biztos, hogy ugyanez így van, tehát biztos, hogy mi is a nevelésben ezt másképpen kezeltük, de a munkában nálunk pláne így volt, ami engem is megdöbbent sokszor, hogy ki mert volna vitatkozni azzal, hogyha a főnök mond valamit, és az új generáció már mer. Csak ezt hogyan lehet kezelni? Aztán, vagy mit tehet okosan egy idősebb generációhoz tartozó középvezető, hogy mégis elfogadja a fiatalabb, hát ha nem is az utasítást, de legalább az útmutatást?
8: Igen, ez a nagyon fontos, amit most említettél, hogy megértsük őket. Tehát, hogy akkor tudunk jól együttműködni a fiatalabb generációkkal, hogyha megértjük ezt az attitűdöt. És igazából abban, amit leginkább látunk, hogy más a munkahelyi attitűd, nagyon erősen ott van, hogy ez a generáció már elutasítja azt a fajta önfeláldozást a munka oltárán, amit a szüleitől látott. Tehát azt látja a szülein, hogy kiégtek, akár családi kapcsolatok mentek tönkre, akár annak ellenére, hogy kőkeményen dolgozott apja, anyja, nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerültek, és ők már mereven elutasítják azt, hogy ők beáldozzák az életüket a munka oltárán.
2: Tehát már a munka nem minden. Pont azért, mert hogy negatív tapasztalatot láttak. Tehát már itt a szülők részéről, hogy mindig dolgozni kellett?
8: Igen, és akár háttérbe szorították a saját jólétüket, egészségüket, családi kapcsolatukat. Ugye pont az X generációra mondják azt, hogy a leginkább veszélyeztetett a burnout, tehát a kiégés terén, és érzelmileg rendkívül ki tudnak üresedni már így 40-50-60 éves korukra.
2: Dencsa Blanka, monitorozták azt is, hogy mennyire elégedettek a különböző korosztályok a munkahelyükkel, ahol dolgoznak?
12: Abszolút. Alapvetően azt tapasztaltuk, hogyha megkérdeztük, hogy ki az, aki elégedett, hogy összességében azért 10-ből 7-8 munkavállaló minden korosztályban azt mondta, hogy alapvetően nincsenek olyan nagy problémák, jól el vagyok a munkámba. De az X generáció, ahogy Dorottya is említette, azért ott van egy olyan alacsonyabb érték, és hogyha azt kérdeztük, hogy miért, vagy mi az, amiben neki problémája van, akkor ez a munkahelyi bizonytalanság volt még, ami a kiégés mellett nagyon erősen megjött.
2: De ez korosztályi sajátosság is, hogy fontos a biztonság.
12: Így van, tehát számukra ez okoz elégedetlenséget, hogyha ezt érzik. A fiatalabb generációnál, tehát egy Y-generációnál elsősorban a gyakori vagy ilyen kiszámíthatatlan mozgások, a visszajelzés hiánya, ezek azok, amik bizonytalanná teszik őket, és elégedetlenséget kapnak.
2: Ez személyes törődésre vágynak?
12: Például ebben is nagyon más sok generációk, hogy az Y már olyan, aki elvárja azt, hogy ő kapjon visszajelzést. Ugye még az X generáció nem ebben munkaszocializálódott, hogy nekem folyamatosan szükségem van a mentorálásra, arra, hogy a munkámnak a, és nem csak az anyagi elismerése, hanem a szóbeli elismerés és visszajelzés meglegyen, tehát náluk ez már nagyon fontos, és hogyha ez nincs meg, akkor az elégedetlenséget szül. És ha már ugye ne hagyjuk ki a Gen Z-ket, ők pedig a szakmai és az ilyen karrierbeli stagnálás az, ami egyértelműen kijött, hogyha valaki elégedetlen a munkahelyével, akkor jellemzően ez volt az, ami a fő indok volt. És ez mindig olyan érdekes, hogy ezzel is szokták ilyen tévhitként, hogy mert a Gen Z nagyon karrierista és nagyon türelmetlen ebben is, hogy
13: szóval
12: ő szeretne
13: az a fiatal korosztály?
12: Igen, a legfiatalabbak, tehát a 29 év alattiak, akik szeretnének minél hamarabb már előrelépni, és egy év után már a következő pozícióban dolgozni. De nem így indulnak el. Tehát, hogy ezt is láttuk a kutatásban, hogy nekik sem ez az alapattitűdjük. Az, ha ők kapnak folyamatosan a meglévő munkájuk mellett mentorálást, hogy fejlődési lehetőséget, fogják a közüket, tanítgatják, de elfogadják azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket ők hatékonyabban fognak megtanulni, sokkal gyorsabban hasznosítják ezt a tudást, akkor ők nagyon szépen ott tudnak maradni egy-egy munkahelyen. Tehát nem úgy indulnak el, hogy én itt maximum 2 évet fogok eltölteni. Tehát azért nem ez lenne az alapattitűd. Fontos, hogy az idősebb generáció adja meg ezt a lehetőséget, hogy folyamatosan foglalkozik velük.
13: Azt jutott eszembe közben, hogy számukra a munkahely az nem egy ilyen ridegebb hely, ahol egyszerűen elvégzem a feladatomat és kapok érte fizetést, hanem ahol közösségben emberileg is jól akarom érezni magam.
8: Igen, tehát egy támogató munkahelyi kultúra az rendkívül fontos a fiatal generációnak. És amikor így preferenciákat állítanak fel, hogy igazából nekik mi a legfontosabb egy munkahelyen, mindig első helyen a vezető személye jön ki. Tehát, hogyha a közvetlen vezetője egy mentor szemléletű, coach szemléletű vezető, ahogy az előbb fogalmazta, hogy egy kicsit így tutújgatja őket, tehát hogy köznyelven, tehát hogy úgy oda nyúl, oda figyel, nagyobb érzelmi biztonságot ad egy fiatalnak, mint amit egyébként egy idősebb munkavállaló mondjuk úgy igényelne, akkor nagyon jól tudják érezni magukat. És mellette, igen, tehát, hogy érezzék a munka értékét, purpose, tehát, hogy legyen cél, legyen valami, ami őket motiválja nap, mint nap.
13: Most sokat beszéltünk arról, hogy hogyan bánjunk a fiatal munkavállalókkal, hogy jól érezzék magukat, de nekik nem kell azon elgondolkodni, hogy hogyan kezeljék az idősebb, vagy hát legalábbis hozzájuk képest idősebb munkatársaikat, hogy azok is jól érezzék magukat?
8: Ez nagyon jó kérdés, és olyan sokszor futunk ebbe bele, akár ilyen vállalati képzéseken, hogy tényleg mindig az X-esek, boomerek próbálkoznak így nagyon, hogy a fiatalok felé hidat építsenek, és hogy az jön vissza, hogy itt a fiatalok meg annyira inkább diktálnának, és nem annyira alkalmazkodnak.
13: Tehát elvárásaik
8: és vannak. Nagyon fontos, igen, hogy igazából ez a generáció közötti tanulás és generáció közötti együttműködés oda-vissza tudjon működni, mert csak ekkor lesz fenntartható és hosszú távú.
13: Fektetnek ebbe energiát a különböző cégek? Ugye említette, hogy soha nem dolgozott ennyi generáció együtt a munkaerőpiacon, 4-5 generáció akár, mint manapság. Tehát, hogy a cégek fektetnek abba energiát, hogy összecsiszolják ezeket a generációkat, hogy mindenkinek a legjobb adottságait tudják hasznosítani, az biztosan az érdeke lenne. Vagy ez kiderül a kutatásból?
12: Ennek azért alapvetően van egy külső erőntetés is, hiszen azért is kell, hogy ennyi generáció együtt dolgozzon most már, mert egyszerűen a munkaerő hiány miatt expandálják ugye az életkori gépet, tehát alapvetően 60 év felett is még ugyanúgy bent vannak a munkaerő piacon nagyon jó szakemberek, akik csak azért, mert az életkoruk ugye nem szabad egy cégnek elengednie, és nagyon jó, hogy ők ott vannak és tudják segíteni a munkát, ahogy a felvezető riportokban is hallottuk, hogy akárha szezonálisan, de ezt a tudást bent tartani nagyon fontos. Ők tudnak mentorálni és fiatalabbakat, el tudják mondani, tényleg tudnak vezetői tapasztalata, de ami inkább problémát szokott szülni, hogy bizony vannak már 30, tehát a Z-generációs vezetők is, akik vezetik már a boomer generációt, és az ilyen esetekben a cégvezetésnek ez egy nagyon fontos feladata, hogy ezeket a kommunikációs gapeket, ahogy mondtak, hogy egyáltalán tereket ezeket biztosítsa, és mindenképpen ugye minél hatékonyabb legyen ez a szaktudás transfer, ami a két generáció között tud menni, hiszen ahhoz, hogy tényleg a munkaerőhiányt is kezelni tudjuk, nagyon fontos számunkra a boomer generáció bemaradása.
13: Működni szokott ez, hogy mondjuk egy 60-as munkavállalónak, akár aki sok mindent látott, volt már esetleg vezető pozícióban, és egyszer csak ott van egy 30 éves főnöke, vagy 28 éves főnöke?
8: Hát ezek nagyon kritikus helyzetek, de egyre inkább találkozunk ilyennel. És az előző kérdéshez kiegészítve, igen, a vállalatok egyre inkább fektetnek hangsúlyt arra, hogy kezeljék és jól menedzseljék a több generációs csapatokat, hiszen ezek most már természetes közegei a munkahelyeknek. És azok a vállalatok, akik a homokba dugják a fejüket, és várják, hogy majd boomer szemléletű alfások fognak megjelenni 5-6 éven belül, ők nagyon nagyot fognak csalódni ezen a téren. Tehát, hogy muszáj most már azt...
13: Nem lehet betörni őket?
8: Nem, tehát, hogy próbálkoztak sokáig, most már leginkább azt látjuk, hogy inkább egy reziliens és rugalmas attitűd az, ami hatékony lehet.
13: Azt írja közben egy hallgató, hogy mi a 90-es évek magyar vadkapitalizmusában kezdtünk el dolgozni, csak azért húztuk be fülünket, farkukat a munkahelyünkön, mert tartanunk kellett a kirúgástól, a tartósabb állástalanságtól. És valóban, tehát az alázatot az is szülte, hogy megbecsülte az ember a munkahelyét, de ma miért nem becsüli meg annyira egy fiatal a munkahelyét? Tehát jöhetnek mindig rosszabb időszakok.
8: Fiatal szakképzett és képzett munkaerőből hiány van. Tehát, hogy a Blanka is mondta, tehát, hogy nem véletlenül maradnak bent a 60 éves szakemberek, nagyon-nagyon sok területen, gyártásban, iparban, és lehetne még sorolni, évek óta nagyon nagy küzdelem az, hogy szakképzett fiatal munkaerővel tudják pótolni a kiöregedő munkaállományt. Tehát, hogy itt egy picit a mérleg serpenyője a fiatalok felé dől.
13: Tudnak-e a végére így néhány praktikus tanácsot mondani azoknak, akik lehet, hogy most éppen a munkahelyükön hallgatnak bennünket, fiatalok, idősebbek, középgeneráció, hogy hogyan tekintsenek most a szemben lévő asztalnál ülőre, illetve hogyan próbáljanak profitálni abból, hogy több generáció van itt együtt?
12: Mindenképpen nyitottsággal, tehát, hogy alapvetően mi látjuk, hogy folyamatosan melyik generáció mit tud belerakni egy cég életébe ebbe a kalapba, ki az önálló munkavégzést, ki az, aki a mindenféle ilyen szaktudási részét, legyünk nyitottak arra, hogy aki szemben ül velünk, mit rak bele ebbe a közös kis mondjárba, de alapvetően a kommunikáció az, amit mindig mondtunk, hogy a kommunikáción kéne nagyon-nagyon sokat fejleszteni, hiszen a kutatás is azt mutatta, hogy bármilyen konfliktus is van, akár a munkahelyen a generációk között, akár a vezetőséggel, ez alapvetően azért kommunikációs eszközökkel megoldható lenne, és hatékonyá lehetne tenni a munkakör.
13: Megpróbálom leegyszerűsíteni ezt a gondolatot, tehát ne egy láncszemként tekintsünk arra, aki ott ül a sarokban a másik asztalnál, és hogyha nem tudunk róla sok mindent, vagy nem találjuk a közös hangot, akkor hívjuk ki egy kávéra? Uh-huh. Hát, ha akkor segít egyet közelebb lépni?
8: Pontosan ezek a kis informális beszélgetések, amit így munka közben is meg tudunk ejteni, amivel meg tudjuk ismerni a másikat, és meg tudjuk érteni a viselkedésének a mozgatórugóit. Szerintem ez az első lépés.
13: Pszichológiailag jó taktika, hogyha először valami pici segítséget kérek például?
8: Abszolút, hogy erre is vannak kutatások, hogyha valaki segítséget nyújt, az utána mélyebben elköteleződik felénk emocionálisan. Tehát, hogy az, amikor valaki segítséget kér, az tulajdonképpen kapcsolatot is épít.
13: Egy első lépés. Hát, ha könnyebb lesz, úgyis együtt kell dolgoznunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk, és tanácsokat is adtak Mézes Lendvai Dorottya, a Corehit Consulting szakmai vezetője, generációs szakértő, és Dencső Blanka, a profession.hu üzletfejlesztési és piackutatási szakértője beszélgetett velem a generációkról a munkahelyen. Köszönöm szépen!
8: Köszönjük szépen!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hú, de sápat vagy. Már megint hosszú volt az éjszaka.
2: Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok. Fáj a fejem egész nap.
1: A vasad rendben van?
3: Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pibon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.

0: Ma kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. 11 hegymászó tölt meg a lavina az észak-kaukázusi hegyekben. Idehaza átmenetileg visszatér a hőség. És most a részletek. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről. Emellett sürgős eljárásban tárgyalják a Tiszapárt módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsétervezetet hozzájárulás helyett már csak véleményezheti. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózat csak nem fele azonnali teljes körű felújítást igényel. Nőtt az ipari termelés júliusban. Csak nem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A statisztikai hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. Az év 7 hónapjából 3-szor csökkent, 4-szer nőtt a termelés. Több civil halálát okozták az újabb ukrán drón támadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg a légi csapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott Ukrajna Odessa megyéjében. Közben ukrán jelentések szerint Odessa környékén lakóházakat is ért orosz találat. A délkelet-ukrajnai Zaporizsjában pedig orosz dróntámadásban kigyulladt egy bevásárlóközpont. Sérültekről nem érkezett jelentés. A szélsőjobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban, de nem szerzett abszolút többséget. Az Alternatíva Németországnak pártra a választók csak nem 44%-a szavazott. A második helyen a Kereszténydemokrata Unió, a CDU végzett 17%-kal, míg a szociáldemokraták, a baloldal és a zöldek egyaránt 9% körüli eredményt értek el. A választás rekord részvétel mellett zajlott, a jogosultak csak nem 78%-a adta le voksát. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert még keresnek. Az oroszországi Kabard és Balkárföldön lévő területeken egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg. 10 embert sikerült épségben kimenteni. Itthon a hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, a szél több felé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor zivatar. A hőmérséklet délután 25 és 34, késő este 14 és 21 fok között alakul. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik. Friss hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben, napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: 10 óra után 6 perccel folytatódik a napközben műsora, és már is mondom önöknek, hogy miről hallhatnak még mai műsorunkban. A nyáron a mozgást háttérbe szorítók is megjelennek a futópályán.

0: a szeptemberi első napokban, illetve az edzőtermekben, de miért kell óvatosnak lenni, akkor is, ha nagyon lelkesek vagyunk.
1: Nagyon stagnálás olyan nincs. Két hét elteltével már mutatható, hogy van olyan gyakorlat, amit nem úgy, vagy nem olyan szinten tud megcsinálni.
0: Milyen mozgásformával kezdjünk, és mire figyeljünk, hogy elkerüljük a sérüléseket? Hamarosan erre is válaszol stúdiónk szakértője. És mi okozza a feszültséget az agglomerációban, a belterületen és a zárt kerti részeken élők között?
2: Azért, mert ezek a telkek voltak számukra megvásárolhatók. Mert a lakóparki telkeknek ez a töredéke.
3: Vannak valami előnyei még pluszban?
2: Hát vannak, főleg a Katalin-hegynek vannak előnyei, mert panorámás a telek.
0: Milyen problémákat kell megoldani a gyorsan fejlődő agglomerációs településeken? Hamarosan Biatorbágy példáján keresztül gondolkodunk a kérdésről, és természetesen számítunk az önök tapasztalataira is. 0630 9666 az SMS számunk. És miközben Nyugat-Európában a zöld átállás a fő irány, nálunk a 2000-es évek elején gyártott autók tartják mozgásban a mindennapokat. Milyen műszaki, biztonsági és fenntartási költségei vannak ezeknek a gépkocsiknak, erről is szólunk majd 10:30 után. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem csak az év elején dönthetünk életmódváltás mellett, hanem akár a tanévkezdéskor is. A második hullámos életmódváltók és a nyáron a mozgást háttérbe szorítók a napokban jelentek meg a futópályákon, edzőtermekben. Mindjárt arról beszélgetünk, hogy mi kell a sikeres visszatéréshez, és hogyan ne vágjunk bele a sportolásba ilyenkor. Előtte azonban Gróf Tibor edzőt a tapasztalatairól Papnánási Gabriella kérdezi.
1: Kétfajta vendég van, de a forgóajtó effektus az szinte mindenkire jellemző. Tehát először, amikor megjelennek a vendégek, akkor várható, hogy ő majd el is fog tűnni nyáron, és aztán visszajön szeptemberbe, majd következő évben már előfordult, hogy nem is tűnik el nyáron. Ami jellemző rájuk, hogy azonnal oda szeretnének visszatérni, ahol abba hagyták. Türelmetlenek, és hogy a test ilyenkor ugye feszes, merev, rugalmatlan a visszatéréskor, és ő úgy gondolja, hogy azonnal bele fog vágni, és ő onnan fogja folytatni, ami szinte kizárt, és ilyenkor jönnek a sérülések. Olyan, hogy a test stagnál, olyan nincs. Erősítés vagy nyújtás, mobilizálás után a test visszaáll az alaphelyzetbe, és hogyha azt az ingert nem kapja meg, akkor ez visszafejlődik. És ez kimutatott tény, hogy az edzés eltelte után 2-3 órával már fejlődik vissza a test. Tehát olyan stagnálás, olyan nincs. Két hét elteltével már mutatható, hogy van olyan gyakorlat, amit nem úgy, vagy nem olyan szinten tud megcsinálni.
4: Nagyon sokféle sporttal foglalkozik. Melyik az a sport, ahol a legkönnyebb a visszarázódás, és melyik az, amelyiknél a legnehezebb? Vagy igazából teljesen mindegy, hogy milyen fajta mozgásról beszélünk?
1: Ez mindenkinek más. Van, aki hajlékonyabb, önálló, ugye a mobilizálás, nyújtás az könnyebben fog menni, az erősítés már lassabban. Van, aki egész életében erősítőedzéseket csinált, ha mozgást nézzük. Ő neki az könnyebben lesz, de ha előtte nagyon-nagyon kötött volt, akkor ő azzal nagyon szenvedni fog.
4: Milyen jellemző, mennyi időt hagynak ki nyáron az emberek, azok, akik kihagynak?
1: Most már azt veszem észre, hogy már nem tűnnek el júniusba, hanem inkább az augusztus az, ami nagyon úgynevezett uborka szezon a fitnessiparban, és az idei év nagyon meglepett, mert szeptember elsőjével megteltek a termek. Ilyen nem volt jellemző. A trend az a iskolázottság után 1-2 héttel, tehát mikor már a család rendben van, gyerekek rendben vannak, akkor jönnek vissza, de most tényleg azt látjuk, hogy mintha egyszer megbeszélték volna, hogy megyünk edzeni.
4: A tapasztalata mutat egy olyan tendenciát, hogy nem csak a visszatérők, hanem hogy valaki szeptemberben vagy ősszel dönt úgy, ahogy mondjuk más döntött január 1-én.
1: Az, hogy tipikus januári kezdő, ez ugye egyértelmű. De van, akinek az élethelyzete pont akkor úgy jön, hogy na, tartatatlan a jelenlegi helyzetem, és akkor most belállok és megcsinálom. Általában, akik évközben jönnek, ő rájuk jobban lehet alapozni. Ők nem az újévi fogadalomnak állnak neki, hanem tényleg történt valami az életükben, ami változtatni szeretnének.
4: És erre az ősz egy ideális időpont?
1: Szerintem igen. Lezajlott a nyár, lezajlott a pihenés, túl vannak a... Tehát furcsa ez a családok, nem mindig az van, hogy a szülőknek általában megterhelő a nyaralás, ugye a nyári szünet. És így lezajlik a nyári szünet, gyerekek végre óvoda, iskola, bölcsőde, ki hova viszi a gyerekét, és akkor utána végre van ideje foglalkozni azzal, amit nyáron eltervezett. Úgyhogy szerintem működik.
4: Edzőként mit javasol, akár a kezdőknek, akár az újrakezdőknek?
1: Egy nagyon fontos útraindító az újrakezdőknek és a kezdőknek, hogy legyen egy olyan edzésterv, egy olyan kitűzött cél, amit a lusta én határoz meg. Ezt azért mondom, hogy lusta én, mert amikor az ember ki van pihenve, akkor hajlamos úgy megírni az edzéstervét, ami már az első hét, ami a második héten megborul. A minimum, amit fog csinálni, azt tervezze el, és ne akarjon sokkal többet. Nem kell túlfeszíteni a húrt, szépen lassan kell meghúzni.
0: Elgondolkodtam azon, hogy a lustai én az milyen is lehet, és milyen álmokat szöveget magamban. Gróf Tibor edzővel, Papnánási Gabriella beszélgetett az iménti percekben, de itt van már velem a stúdióban Renkó Máté gyógytornász. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
0: És Vizsi Maja, a Magyar Gyógytornás Fizioterapeuták Társaságának kommunikációs és marketing vezetője. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
0: Önnek is. Szóval, hogy ez a lustaén, ez hogyan működik valójában, Máté, hogy amikor leülök, hogy szeptemberben el fogom kezdeni, akkor hajlamos vagyok teletölteni az órarendemet olyan mozgásformákkal, amelyeket biztosan nem fogok tudni teljesíteni?
5: Igen, azt gondolom, hogy egyébként ez a szeptember egy kiváló lehetőség arra, hogy a motiváció és az elszántság elindítsa a sportolást, vagy esetleg újrakezdést biztosítson, viszont hosszú távon a kitartás és a fegyelmezettség vezet oda, hogy ezt hosszú távon fent tudjuk tartani. Viszont pont ebből a nagy lelkesedésből gyakran nagy problémák is kialakulhatnak.
0: De nem a jó kedvet kéne meg a lelkesedést fenntartani? Tehát ha belegondolok abba, hogy hosszú távon de rosszul fog esni, majd ott novemberben egy esős szürke reggelen is fölkelni és elmenni futni, akkor lehet, hogy inkább már neki se kezdek.
5: Így van, viszont összességében nézve, hogyha megfelelő az edzések elosztása és terhelése, akkor rengeteg számos pozitív hatása lehet. Azonban, hogyha valaki az elején túl nagy kedvel és túl nagy elánnal kezd bele a sportolásba, akkor viszont számos probléma adódhat ebből.
0: Tehát nézzek szembe a korlátaimmal is, mielőtt így nagyon nagy terveket szövök, meg akkor könnyen jön a csalódás. Tapasztalatai szerint kik szoktak ilyenkor új terveket szövegetni? Tehát mondjuk ugye a tanévkezdés, ez a családok napi rendjét formálja át, inkább anyukák, apukák, vagy akár nagyszülők is, akik tudják, hogy mennek majd az unokáért, és lehet, hogy közben akkor majd tornáznak egyet, amíg várakoznak.
5: Általánosan tekintve szerintem mindenkinél ez egy fordulópont, tényleg az új évtől eltekintően úgy itt szeptemberben gyakran nagyon sokan kezdenek el újra sportolni, és megadhatjuk a lehetőséget akár azáltal, hogyha a gyermekeket iskolába visszük, és akár azelőtt el tudnak menni úszni, futni, vagy akár edzőterembe is, és így többen kezdik újra szerintem.
0: Tehát mielőtt elviszem az iskolába a gyermekemet, előtte esetleg menjek el úszni, hát ez anyukaként sokszor nehezen megoldható, jó, hogy belefér egyébként a reggeli meg az uzsonna készítés, de hát vannak más időpontok is, hogyha én most úgy határoztam, hogy jövő héttől magammal is fogok foglalkozni, egész nyáron otthon voltam a családdal, sütöttem, főztem, kirándultunk, úsztunk, akkor hogyan kezdjek el tervezni, mi az, amit tilos, figyeljek esetleg arra, hogy itt fáj, ott fáj, mit szeretnék elérni, vagy egyszerűen a jó közérzetre?
5: Igen, itt egyébként számos faktor meghatározza azt, hogy mire kell figyelni. Itt fontos egyébként a sportmúlt, hogy ki milyen szinten sportolt. Ezen felül a korábbi sérülések is befolyásolhatnak, hiszen ez meghatározhatja azt, hogy mire kell felkészülni az adott páciensnek, embernek, aki a sportolást újra kezdi.
0: Hogyha valakinek fájós a térde, vagy a dereka, ez azért előfordul már, akkor kérjen tanácsot ott az edzőterembe az edzőtől, vagy hagyja például a súlyzós edzést, vagy a futást?
5: Én azt gondolom, hogy mindenképpen egyébként az edzők is manapság egyre képzettebbek, és nagyon sokat tudnak segíteni a hozzájuk fordulókért, viszont gyógytornász, fizioterapeuta, illetve orvos segítségét érdemes kérni, akkor, hogyha ez több napon keresztül fent áll, és nem múlik el magától, akkor mindenképp érdemes segítséget kérni.
0: Vannak-e ilyen időintervallumok, hogyha valaki kezdő, újrakezdő, akkor nem tudom, napi fél órát, egy órát iktasson be, azt növelje, aztán nem tudom, két havonta?
5: A WHO ajánlása alapján heti 150 perc közepes intenzitású edzés javasolt, viszont ez teljes mértékben egyénfüggő, illetve függ attól, hogy ki korábban milyen szintre jutott el, hiszen az meghatározhatja a terhelhetőségét, így ezt mindenképpen egyén szinten kell meghatározni.
0: Tehát, hogyha én tavasszal le tudtam futni 10 kilométert, akkor azt célként bátran kitűzhetem, hogy ezt meg tudjam tenni októberben is, vagy nem tudom, milyen súlyokat emeltem, vagy végigcsináltam két aerobik órát, a fokozatosság elve alapján kell eljárnom, vagy oda menni, aztán legfeljebb leállok?
5: Azt gondolom, hogy nem, és így mindenképp érdemes fokozatosan felépíteni az edzéseket, tehát hogyha korábban 2-3 héttel ezelőtt hagyta csak abba, és 2-3 hét alatt sikerül visszahoznia egy jobb kondícióba magát, akkor teljesíthető lesz. Viszont azt gondolom, hogy fel kell építeni, és figyelni kell az edzéseknek a számára, hogy ne kezdjünk el minden nap 5 kilométereket futni, mert azok túlterheléses sérüléseket okozhatnak, hiszen itt nem olyan típusú sérülésekről beszélünk, mint egy akut sérülés, amely alatt azt értem, hogy egy konkrét mozzanathoz köthető maga a sérülés, hanem ez fokozatosan napról napra alakul ki, így pont, hogy rosszat teszünk akkor, hogyha az elején például minden napra egy magas szintű testmozgást építünk be.
0: Ez azt jelenti, hogy az nem is jó, hogyha én most azt elhatároztam, hogy minden délután mondjuk legalább egy órát tornázom, vagy futok egyet, akkor a sok direkt kell pihenő nap, vagy az életkortól függ?
5: Én azt gondolom, hogy érdemes felhozni itt egy nagyon fontos témát, és az pedig maga a séta, hiszen sokan alábecsülik, viszont hogyha tényleg én is egyébként ilyen ember vagyok, aki azt szeretné, hogy minden nap legyen valami sportolási aktivitás, viszont ezt a séta gyakran alá van becsülve, hiszen hogyha például futok hétfőn, akkor kedre nem teszek be egy futást, hanem például sétálok, és attól függetlenül építem magát a rutinomat is ezzel. Így mindenképp azt javaslom, hogy lehet és kell is egyébként minden nap mozogni, viszont annak megfelelően, hogy milyen intenzitással, milyen edzés típust végzek, annak megfelelően kell eljárni.
0: Milyen tipikus sérülések jelzik, hogy nem megfelelő ütemben szálltam vissza a órába, vagy akár a mozgásformába, illetve túlterheltem magam, tehát túl sokat vállaltam.
5: Igen, azt gondolom, hogy itt magáról a túlterheléses sérülésekről beszélhetünk, akkor, hogyha például magát csak a futást nézzük, akkor tért problémák, tért fájdalmak könnyedén előjöhetnek, lehet akár a sípcsontnak a fájdalma, vagy lehetnek akár izomhúzódások is, hogyha túl nagy intenzitással kezdünk bele, és számos olyan sérülés, ami megkeserítheti az ember életét.
0: Derékfájás, az mit jelez? Vagy meghúzom hirtelen?
5: Azt gondolom, hogy magából a mozgásszegény életmódból adódik az, hogyha a derékfájás előjön, és talán túlzó ilyet állítani, hogy akkor nem fordul elő a derékfájdalom, viszont biztos, hogy csökkentjük azáltal, hogyha mozgunk.
0: Szerintem egy fontos dologról nem beszéltünk, amit nagyon gyakran kihagyok én is, és van is belőle baj, a bemelegítés fontosságáról. Hogyan, mikor érdemes bemelegíteni?
5: Én azt gondolom, hogy minden edzés és edzés forma előtt érdemes bemelegítést végezni, hiszen ezzel készítjük föl nem csak magát a szervezetünket, hanem mentálisan is rákészülni.
0: Mennyi idő kell, hogy legyen egy bemelegítés?
5: Ez megint egyénfüggő és attól függ, viszont ha már egy 5-10 percet rászánunk a bemelegítésre, akkor sokat teszünk magunkért. És ez tartalmazza egyébként a mobilizáló, dinamikusabb gyakorlatokat, illetve éppen
0: adott... Hogy buka, karkörzés, hajolgatás...
5: Igen.
0: Izomnyújtás.
5: Fogalmazhatunk így is, ezek is igen. Viszont mindenképp érdemes olyan mozgásformát is beépíteni a bemelegítésbe, amilyen maga az adott sportág. Tehát például egy futásnál kis szögdelésekkel, futóiskolával kezdeni, és például, hogyha valaki úszni szeretne menni, nála is a vízparton lehet és kell is végezni bemelegítő gyakorlatokat, amelyeket végül a vízben tud hasznosítani.
0: Hát nem biztos, hogy én neki merek állni ennek a medenceparton, de ez megint a személyes problémám, hát lehet a vízben is. Még a levezetésről egyetlen mondatot kell levezetni? Tehát amikor az intenzív mozgásnak vége, akkor még muszáj valahogy ezt a mozgást lezárni?
5: Igen, de nem csak magát a levezetés a lényeges dolog, hanem maga a regeneráció, hogy hagyjunk időt magunknak arra is, hogy tudjunk regenerálódni, hogy a következő edzésen is jól tudjunk teljesíteni. Így igen, maga a nyújtás is egy rendkívül fontos faktora így az edzettség kialakításában.
0: Köszönöm szépen Renko Máté gyógytornásznak a javaslatokat, És akkor folytassuk most már azzal, hogy mi is várható itt a következő napokban, mert hogy a fizioterápia világnapját ünneplik szeptember 8-án, és ehhez kapcsolódik majd számtalan esemény is. Itt van velünk, ahogy említettem, Vizsi Maja is, a Magyar Gyógytornászok és Fizioterapeuták Társaságának kommunikációs és marketing vezetője. Tulajdonképpen miért van ez a nap? Miről szól ez a nap?
6: Ezt a napot azért ünnepeljük meg világszerte, mert szeretnénk, hogyha a gyógytorna fizioterápiáról sokkal tágabb képe lenne a lakosságnak. Ezt ilyenkor nem csak mi ünnepeljük, hanem tényleg az egész világon ezt tartjuk számon a fizioterápia világnapjaként, és mi a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága idén szerveztük meg második alkalommal ezt az országos edukációs napot, aminek végeredményben az tényleg a célja, hogy ne csak azt tudják rólunk, hogy például mondjuk egy sportolót rehabilitálunk, ha a keresztalagja elszakad, vagy egy idős embert, hogyha mondjuk protetizálták valamelyik iszületét, hanem számos helyen tudunk segíteni az egészségügyben, legyen szó várandós anyukákról, legyen szó picike gyerekekről, idősebb korosztályról, és nem csak a mozgásszervrendszer klasszikusan, tehát a sérülések utáni rehabilitáció, ami feladatunk, hanem ott vagyunk például a szívbetegségek megelőzésében, kezelésében, akár egy szívműtét után a terhelhetőséget egy gyógytornász fogja segíteni visszaállítani, de akár vannak olyan komoly légzőszervi betegségek, amelyek szintén mozgásterápiával gyógyíthatóak, hiszen a légzés maga egy izommunka, ezt is néha elfelejtjük, illetve nagyon érdekesnek tartom megemlíteni azt, hogy a kollégáim számos olyan programot is szerveztek, ami nem csak arról szól, hogy most mozdulatokat mutassunk, hanem előadások formájában segítsünk megérteni a testet, és olyan ismereteket adjunk át, amit utána bármikor hasznosítani tudnak majd a résztvevők bármilyen témában.
0: Mozogni, sportolni azért azt gondolom, hogy népszerű dolog ma, de mennyire népszerű az önök szakmája, tehát a gyógytornászok vagy a fizioterapeuták szakmája? Sokan űzik-e, szívesen űzik-e, egyre többen jelentkeznek-e?
6: Igen, nagyon népszerű a szakmánk. Jelenleg Magyarországon több mint 7000 gyógytornász fizioterapeuta van, aki a felsőoktatásban alapdiplomát megszerzett. Nagyon nagy az érdeklődés a képzés iránt, szerte az országban több helyen van lehetőség gyógytornász fizioterapeutaként tanulni, és azt gondolom, hogy ennek egyrészt az is az oka, én vettem részt oktatásban, és a hallgatók mindig azt mondták, nagy részük vagy járt valahol gyógytornásznál, vagy pedig mondjuk sportsérülés kapcsán volt valami köze ehhez a témához, és így megtetszett nekik az, hogy mozgással lehet gyógyítani ilyen hatékonyan.
0: Tényleg nagyon hatékonyan lehet mozgással igen. gyógyítani?
6: Igen, igen. Én mindig azt szoktam mondani, van egy ilyen nagyon egyszerű példám, ami ha tudom, hogy fáj a gyomrom, akkor először arra gondolok, hogy valami rosszat ettem, és megpróbálok az étkezésemen változtatni. De ha fáj a lábam, nehezen veszem a levegőt, akkor gyógyszerekhez nyúlunk, pihenünk, kicsit meghúzzuk magunkat, és nem gondolkozunk egyértelműen abban, hogy ha a mozgásommal van valami gond, azt valószínűleg mozgással lehet majd megoldani is.
0: Hát vagy óvatosabb mozgással.
6: Igen, természetesen felügyelt mozgással, viszont nem a pihenés lesz a megoldás az esetek nagyon nagy többségében.
0: Mennyit változott ez a szakterület, vagy mennyit fejlődött ez a szakterület az elmúlt években?
6: Hát én azt gondolom, hogy rengeteget. Néhány évtizeddel vagyunk jelen a magyar egészségügyi ellátásban, és még tényleg klasszikusan onnan indult ez az egész, hogy műtét utáni rehabilitáció, addig manapság már kis túlzással mondhatom, hogy nincs olyan kórházi osztály, ahol ne dolgozna gyógytornász fizioterapeuta azért, hogy az ott kezelt pacienseknek az életminőségét minél előbb segítsen a legmagasabb szintre visszaállítani. Ami szerintem az egyik leglátványosabb terület, az a szülészetnőgyógyászat területe. Ugyanis
0: ott is vannak valóban fizioterapeuták?
6: Hát szinte minden kórházi osztályon ott vagyunk, és segítjük akár a várandóság, akár a szülés után a kismamákat, legyen szó bármilyen típusú szülésről.
0: Ön például hogyan készül itt a fizioterapeuták világnapjára?
6: Én magam is tartok majd programot néhány kollégámmal itt Budapesten a 6. kerületben, és én a gerincről fogok beszélni, hozzám ez a terület a legközelebb.
0: Hallgassuk meg, hogy mi történik más helyszíneken. Itt van velünk például Gergó Judit kolléganőnk Szombathelyről is. Milyen programok lesznek arra felé, Judit? Szervusz!
7: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Hát Vas megyében 5 helyszínen 7 foglalkozással várják majd a mozogni vágyókat a fizioterápia napján. És amikor mi a mozgásról beszélünk, akkor a kínálatban itt bizony szélsőségek is megjelennek. Kezdjük mindjárt a legextrémebbel, ami a 220 kilométeres futást, elnevezést viseli, és a szombathelyi csónakázótól körüli futásra invitálja az érdeklődőket majd reggel 9 órától. Nyilván ezt nem egyben kell lefutni, aki akar, csatlakozhat, vagy váltóban is futhat. Természetesen a megyei kínálatban gyengédebb mozgásformák is szerepelnek majd. Szombathelyen az egészségfejlesztési irodában az ülő munkát végzők számára tartanak mozgásos foglalkozást és edukációt. Aki ide szeretne elmenni holnap este 6 órától, annak érdemes minél előbb regisztrálnia, mert ma reggel már csak 4 szabad helyet találtam. A Szombathely melletti Perenyek községben 2 foglalkozást is tartanak, 17 órára 70 felettieket várják. Csontritkulás, gerinc és egyensúlyi panaszok megelőzését segítő tornára és tanácsadásra, míg este 6 órától azoknak segítenek, akik porckorong, illetve gerinc problémákkal küzdenek. Szintén Szombathely mellett van zanat, ott este 17:30-kor a téma a porckorong, derékfájdalom, hanyagtartás, gerincferdülés és tartós állást igénylő foglalkozásból adódó problémák lesznek, míg 17:30-től az inkontinenciával küzdőknek adnak tanácsokat, illetve mutatnak olyan tornagyakorlatokat a fizioterápiás szakemberek, amelyek segíthetik a megelőzést és a regenerációt.
0: Nagyon szépen köszönöm, Szombathelyről Gergó Judit jelentkezett, de Egerben is érdemes lesz elmenni mozogni, vagy legalábbis arról előadásokat hallgatni, hogy hogyan érdemes megmozgatni a végtagjainkat. Pirisi Csenge jelentkezik Egerből. Szervusz, Csenge!
8: Köszöntöm a hallgatókat, szervusz! Valóban így van, ezek az EGRI programok, amik nem csak előadással, hanem foglalkozással, tehát mozgás bemutatóval vannak, vagy lesznek majd összekötve ugye a holnapi nap, azt próbálják kérdezni, hogy minél kevesebbet üljünk, és többet mozogjunk, több mozgást hozzunk be az életünkbe. Például holnap 9 órakor a rejtett izom, ami sokat számít, ezzel a címmel lesz majd egy előadás, Farkasét előadása az EGRI Markut Ferenc Kórház Rehabilitációs Központjában. Itt éppen arról lesz szó, hogy a szülés előtt és utáni időszakban milyen fontos a gátizomtorna, illetve az inkontinenciával összefüggő problémákról is beszélnek majd. Szintén 9 órától a gyógytornás szerepét fogják taglalni, hogy mennyire fontos a megelőzésben és a rehabilitációban is, illetve a műtétek előtti felkészítésben miben tud segíteni. Aztán beszélnek a csontritkulás a némakorról, itt is lesz egy félórás előadás 2 órától, hiszen ez is sokakat érint, és hát arról is lesz szó, hogy nem is gondolnánk azt hiszem sokan, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések, amik egyébként vezető haláloknak számítanak világszerte, mennyire a megelőzésben, mennyire fontos szerepe van magának a mozgásnak, a rendszeres mozgásnak.
0: Nagyon szépen köszönjük Pirisi Csenge ajánlatát is, és Nagy Margit is itt van velünk Szegedről. Mi lesz Szegeden? Szervusz, Margit!
9: Csongrád, Csanád vármegyében holnap 4 városban kezdődnek a fizioterápiához kapcsolódó előadások és foglalkozások. Szegeden már reggel 9 órakor az egyetemi óvodában tartanak egy kis tornát, amely a picik lábboltozatát fejleszti. Ezt követi majd egy szenior ülőtorna, természetesen ez már más helyszínen zajlik, és kiemelt szerepet kap majd a nap folyamán a vízitornában rejlő gyógyító hatás is. Új területet állítanak fókuszba, a női egészséget. Itt a gátizomzat tornáját tanítják majd meg az érdeklődő nőknek. Külön érdekesség, hogy a fogorvosok és szájsebészek egyoldalú terheléséről is lesz egy előadás, ahol azokat a praktikákat mutatják majd meg, amelyekkel kivéthetők, vagy legalábbis csökkenthetők az egyoldalú terheléses panaszok. És még egy újdonság, a beteg mozgássérű gyerekek szülei is megismerhetik azokat a gyakorlatokat, amelyekkel enyhíthetik a mindennapi terhelés okozta fájdalmakat, elváltozásokat. Lesz gerinctorna, az ülő munka okozta elváltozások kivédésére szolgáló gyakorlatok is. Mónahalmon délután 1 órától 5 alkalommal kezdődik a vízitorna. Deszken a várandós anyukáknak mutatnak majd kimozgató, kíméletes gyakorlatokat, Szentesen pedig az egészségügyi dolgozóknak szerveznek tornát. A legtöbb foglalkozásra regisztrálni kell, de még van bőven szabad helyek, szinte mindenütt.
0: Nagyon szépen köszönöm Nagy Margitnak is, és hát ahogy hallhatták, számtalan területen nyújthat segítséget akár a gyógytorna, és egy hallgató írja nekünk 0639666 az SMS számunk, hogy kétoldali gerincsérvem gyógytornával jött rendbe. Zárásképpen mit üzen Vizsi Maja, illetve Renko Máté még a hallgatóknak?
6: Én nagyon sok szeretettel várok mindenkit ezekre a programokra, várunk a kollégáimmal, javaslom, hogy látogassanak el valahova, és tanuljanak, mozogjanak velünk, hogy egészségesebbek lehessenek.
0: Egy oldalcímet tud mondani, hogy hol találjuk a programokat?
6: A fizioterápia világnapja .mgft.hu.
5: Én pedig azzal zárnám, hogy ragadják meg mindenki ezt a lelkesedést, és kezdjenek bele a sportolásba. Amennyiben azonban úgy érzik, hogy segítségre van szükségük, akkor mindenki forduljon a gyógytornászhoz.
0: Arra biztattuk a hallgatókat, hogy mozogjanak csak okosan, semmiképp se arra, hogy nem mozogjanak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk.
6: Köszönjük.

0: Napközben. Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: Meredek dőlőutak, elakadó kukásautók, hiányzó közművek és feszült hangulat. Biatorbágyon a fővárosi lakásárak elől menekülve rengetegen köldöztek ki a hajdani zárt kertekbe és szőlőhegyekre. Az önkormányzat viszont nemrég szigorú fellépést hirdetett az illegális építkezések és a dűlők lakóövezetté válása ellen. Mi okozza a feszültséget a régi és az új állandó lakók között? Elvárható-e a településtől, hogy utólag vigyék ki az ivóvizet, az aszfaltozott utakat ide? És mit gondolnak, tudatos életmódbeli döntés ma a zárt kertbe a korábbi hétvégi telkekre költözni? Mit tapasztalnak a környezetükben önök az agglomerációban? Írják meg nekünk, SMS számunk 0630 9666. Mielőtt szakértő vendégeinket kérdeznénk itt a stúdióban, hallgassuk meg, hogy hogyan élik meg a mindennapokat a kintlakók. Messzesán György járt a településem.
3: Jelenleg itt vagyunk egy zárt kerti részén a településnek. Mióta él itt?
4: Én amióta megszülettem, tehát már 22 éve itt vagyok, tehát a szüleim ennek az ingatlannak a tulajdonosai, és én csak így, mint haszonélvező élek, amióta a fejemet tudom.
3: Mi az a legfőbb ok, amiért a család itt él? Ez a terület azért infrastruktúrában eléggé hiányos, nincsenek aszfaltozva az utak, csatornázás sincsen még ebben az utcában. Ennek érzik a hátrányát, vagy van olyan dolog, ami ezt kompenzálja?
4: Én mondhatni nem teljesen érzem a hátrányát, hiszen én már ebben nőttem fel. Természetesen látom annak az előnyeit, hogy miért lenne jó, hogyha lenne a csatornahálózat, és nem emésztőgödrös megoldás lenne, és akkor nem kéne, hogy mindig szippantós autó, meg stb. Ehhez, tehát ennek megvannak az előnyei, hátrányai, meg nyilván az, hogy akár a vízellátás is, hogy nyaranta ugye ide a hegyoldalba nehezebb, kisebb nyomással jön fel a víz, volt olyan, hogy nem is jött fel teljesen a víz, de ezeket ugye meg lehet oldani. Tehát mégis 22 éve itt élek, és még nem volt ebben semmifajta hiányérzetem, legalábbis nekem, de úgy gondolom, hogy a szépsége is megvannak ugye ennek az életnek, hiszen tényleg, hogyha itt a hegy oldalból az ember így eltekint, hatalmas panoráma van, friss a levegő, nincsen zaj, nincsen mindenfajta forgalom, a szomszéd sincs az emberre rámászva, és tényleg kicsikét a maga urának érzi az ember. Bár ezt úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a fiatalabbaknak van kitalálva ez az életforma, mert tényleg egy dolgos dolog ez, hogy itt az ember minden szükségletének meg tudja teremteni az alapjait. Emiatt én valószínűleg is fogok innen majd költözni kicsit később, de a szüleim részéről 100%-osan megértem őket, hogy miért választották ezt a nagyvárosi élet. Szemben.
3: Ön mióta él ezen a területen?
5: 1985 óta.
3: Mennyit változott Biatorbágy azóta?
5: 85 óta Biatorbágy lakossága a duplájára nőtt. A külterület is benépesedett, de az ingatlanok is megszaporodtak. Mondhatjuk, a duplájára nőtt Biatorbágy lakott területének a területe.
3: Milyen területek voltak, amik ilyen ugrásszerűen megnőttek az utóbbi évtizedekben?
5: Hát Biatorbágynak a Katalin-hegy, Pecató, Ürge-hegy, ezek a területek, ezek erősen benépesedtek, mert ezek a területek, ezek zárt kertek voltak. Valamikor a 50-es években osztották őket ilyen kis nadrágszi parcelláknak. Mezőgazdasági területek voltak előtte, és zárt kerti nyaralóknak osztották ki őket.
3: Nyaraló telekkultúra volt itt? Járt, aki nem Budapestről ki a kis hétvégi telekre?
5: Hát 90%-ban ez igen, Budapestről jártak ki ezekre a telkekre, de mivel ezek az emberek innét kihaltak, az új generáció költözött be, nagy része Erdélyből, meg albérlők vették a megépült kis házakat tulajdonba.
3: Miért preferálják ezeket a területeket az itt lakók? Mert hogy van elég sok nehézség, hogy nem építési telek, ahogy jártam kint, itt a közműhálózat, az útinfrastruktúra is elég szegényes.
5: Azért, mert ezek a telkek voltak számukra a megvásárolhatók. Mert a lakóparki telkeknek ez a töredéke.
3: Vannak valami előnyeik még pluszba?
5: Hát vannak, főleg a Katalin-hegynek vannak előnyei, mert panorámás a telek, szép kilátás van az etyeki szőlőhegyekre, filmstúdióra, minél följebb megyünk a Katalin-hegyen, annál messzebb lehet ugye ellátni Török Bálint, hegyek, meg a környező falvakat, hegyeket tisztán lehet látni.
3: Gondolom, hogy akkor már nem csak a nagyon szegények, vagy a alacsonyabb jövedelműek vásárolják.
5: Nem csak az alacsony jövedelműek vásárolják már, mert most már ezek is ilyen kiemelt ingatlanok lettek, az árak a duplájára, vagy a háromszorosára emelkedtek azóta.
2: A budapesti Corvinus Egyetem friss kutatása szerint Biatorbágy ma már nem egy egyszerű alvóváros, hanem a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb, legsikeresebb kiegészítő térségi központja. De hogyan fér meg egymás mellett a látványos gazdasági siker és a hegyoldalak infrastrukturális krízise? Kik szorultak ki a szőlősorok közé, és van-e egyáltalán valamiféle kiút ebből a csapdából? Erről is beszélgetünk a következő percekben. Stúdiónk vendége Kocsis János Balázs, városszociológus, a budapesti Corvinus Egyetem és a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke és egyébként a hivatkozott kutatás vezető szerzője. Jó napot kívánok!
6: Szép napot kívánok, üdvözlöm a nézőket!
2: Mennyire ismeri ezt a biatorbágyi helyzetet?
6: Abban a térségben Biatorbágy, Török Bálint, Pátty és ez a környékben az elmúlt 10-15 évben elég sok kutatást végeztem, úgyhogy aránylag egészen jól ismerem. Nyilván nem ismerem olyan jól, mint az ott lakók, viszont ismerem a környezetet, ismerem a környékbeli településeket, illetve a tágabb urbanisztikai agglomerációs összefüggéseket, amik esetében ez egy példa egy bizonyos sajátos fejlődésre.
2: Rengeteg hasonló helyzet alakult ki, és nem csak a budapesti agglomerációban, ha jól gondolom, hogy alakulnak át ezek a zárt keltek vagy üdülő területek, illetve növekszik folyamatosan az agglomeráció.
6: Budapest környékén ez a legjobban megfigyelhető folyamat, és Budapest gyakorlatilag most már ott tart, hogy Siófoktól Gyöngyösig 60-ig tart, de más településeink körül is, tehát Győr, Debrecen, Pécs, tehát mondhatnánk ezeket a nagyvárosainkat, Kecskemét, Miskolc, ahol ugyanez megfigyelhető. Nyilván a léptékek mások. Tehát Budapest most már, hogyha elképzelek, ez egy valójában több mint 3 milliós gazdasági társadalmi egység, amelyben nagyon összetett folyamatok vannak egyébként, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy Biatorbágy hogy néz ki, akkor az egy sikeres település, és egyébként a sikernek vannak ilyen átkai, hogy az emberek oda akarnak költözni, hiszen Biatorbágy nagyon jó életkörülményeket kínál.
2: És mitől sikeres?
6: Nagyon jó a közösség, ezt minden kutatási adatunk ezt megerősíti. Tulajdonképpen egyébként két falu, Bia és Torbágy. Torbágy egy volt sváb település, Bia egy magyar település, és ezek úgy egyben nőttek az elmúlt időszakban. Igazából azt tudjuk rámondani, hogy ez a második urbanizációs, szuburbanizációs szakaszban van. Az első volt ez a Budaörs, Budakeszi, tehát a nagyon környéki települések, amik közel voltak a fővároshoz. Ez a második hullámban nőtt nagyra, nagyjából az ezredfordulótól kezdődően, és a kiköltözők és az ott lakók közösen létrehoztak egy nagyon-nagyon vonzó társadalmi, kulturális környezetet. Most már nagyon jó iskolái vannak, ez az utóbbi néhány év fejlesztésnek következménye. Ugye a főváros is nagyon könnyen elérhető. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Budapest valamiképpen, amikor 1950-ben meghatározták a határait, nagyon aszimmetrikus lett. Tehát, hogy a pesti keleti oldal fővároshoz tartozó település részei sokkal távolabb vannak, mint Biatorbágy. Tehát, hogy nagyon könnyen elérhető a főváros. Sajnos egyébként tömegközlekedésileg nem olyan jó a helyzet, de autóban nagyon jó. Az elmúlt 20 évben gyakorlatilag megkétszereződött a település népessége.
2: Van, aki örül ennek, van, aki nem annyira.
6: Igen, ez egy másik kérdés, de ugye valójában egyébként az elmúlt időszakban, az elmúlt 10-15 évben új parcellázások nincsenek, viszont sokan szeretnének még jönni. A meglévő részek nagyon megdrágultak, és pont az zárt kertek kínálnak olyan olcsó lehetőséget, ahova azok beférnek, akiknek nincs annyi pénzük, és nincs annyi lehetőségük sem, hogy a belső részekre menjenek.
2: Megszokott, hogy igen, ezeknek a településeknek a környékén mindig voltak bizonyos üdülő területek. Ez Budapest környezetében rengeteg településen ugyanígy van, de azt is megszoktuk sok évtized alatt, hogy hát esetleg érdemes itt például befektetni valamilyen üdülőtelekbe, mert hogy majd úgyis belterületbe vonják, és akkor majd lehet rá építeni, vagy jobb áron el lehet adni, vagy akkor majd ki tudom bővíteni azt a kis nyaralót, mert ugye most vannak korlátok, hogy mekkorát lehet építeni. Tart-e még ez a folyamat? Lehet erre számítani? Kik azok, akik ezeken a telkeken, kis üdülőházakban élnek?
6: Biatorban nincs ezzel egyedül, tehát a környéken Török Bálintnak, Budaörsnek, Budakeszinek, Pátynak, hadd ne soroljam, még nagyon sok olyan része van, ami így alakult ki. Tehát 60-as, 70-es években ez egy divat volt, hogy ha már lakótelepen lakok, vagy egy ilyen nagyon sűrű környezetben, a hétvégémet valahol tölthessem, és akkor kimegyek kapálni. Kialakultak ezek a részek, ezek hatalmas részek. Tehát, hogyha ezeket most valami oknál fogva a városvezetése, vagy a törvényhozó azt javasolna, hogy ezeket belterületbe vonják, akkor hirtelenében gyakorlatilag megkétszereződne, sőt még több mint megkétszereződne a potenciális lakosság szám ezeknek a településeknek. Abszolút nem bírnák el, nincsenek se közművek, se utak, se semmi.
2: Nem, nagyon sok fejlesztést kívánna, hogy valóban belterületbe lehessen vonni.
6: Hatalmas fejlesztéseket.
2: Ebből csatornázás, úthálózat, stb.
6: Nincsen járda. Olyan szélesek az utak ilyen részeken, hogy vannak olyan részek, ahol gyakorlatilag, hogyha jön egy autó, akkor a gyalogosnak föl kell kapaszkodni a kerítésbe. Tehát, hogy a telkeket át kéne szabni, nagyon sokszor nagyon meredek részeken vannak a csatornázás, hogy ez különösen kihívás. Szóval a közművek építése hatalmas nagy költség. Ráadásul nem tudni, hogy kifizesse ezeket a költségeket. Tehát az ott lakók azt mondják, hogy nekem itt már van, tessék nekem kihozni. Ha belterületbe vonnák, akkor van egy törvényi kötelezettsége a településnek, hogy az alapközműveket legalább vigye ki, de nincsen miből, úgyhogy nem vonja belterületbe. Viszont a törvény engedi, hogy oda az emberek életvitelszerűen költözzenek. Egyébként, ha nem engedni, akkor is költöznének, tehát igazából ez nem oszt, nem szoroz.
2: Meg hát, ha oda költözöm, akkor ha van gyerekem, az abba az óvodába fog járni nyilván, meg azt a buszt fogja használni, amit a többiek is használnak természetesen. Miért ne?
6: Ez egy probléma. Egyébként Isten igazából a helyzet az, hogy az iskolák fejlesztése az eléggé jól követte. Pontosan az elmúlt 5 évre alakult ki ez a helyzet, hogy egészen jól követte a növekvő népességet, a közművek ellenben nem. Nagyon nagy fejlesztések voltak közművek tekintetében, de akkora fejlesztés nem volt, hogy egy adott helyen mindenkit ellássanak. Tehát történtek fejlesztések, csak nem feltétlenül ott, ahol a népesség növekedése ezt indokolta tette volna, illetve van egy nagyon fontos dolog, hogy ezeknek a településeknek a közműrendszere az 1990-es évek elején épült ki, nagy rohamba, előtte nagyon nagy rossz közműhelyzetben voltak, akkor nagyon jó közműeket építettek, ellenben 30 év alatt megérett a helyzet arra, hogy ezeket korszerűsíteni kéne.
2: Ugye azért az a helyzet, hogy úgy tudom, hogy vegyes övezetben is bejelentkezhetnek a lakók. Most abban a pillanatban azért mégiscsak valamiféle jogok is megilletik őket. Lehet-e azt mondani, hogy nekik például nincs joguk, hogy kérjék, hogy ezen a részen is legyen a településen csatornahálózat, tessék kiépíteni? Mondjuk minden lakó valamilyen módon hozzájárul például.
6: Különböző közművekre különböző ellátási kötelezettség van. Tehát nem vagyok ebben szakértő, de úgy gondolom, hogy a csatornázás az nem kötelezettség, hanem ez egy lehetőség az önkormányzat számára. Feltéve, ha belterületben van, de ez a kötelezettségek általában a belterülethez kötődnek. Tehát a külterület esetében ilyen nincsen.
2: Tehát ott mondhatja valaki azt, hogy hát jó, hogy itt laknak a településen, de az külterületnek számít, úgyhogy sajnos vigye máshova bölcsödébe a gyermekét.
6: Ezt nem mondhatja, mert külterületen be lehet jelentkezni állandó lakóhelyként, és akkor az önkormányzatnak ellátási kötelezettsége származik. Egyébként ezek nem olyan nagy számú emberek, tehát hogy nem arról van szó, hogy most több tízezer embert kell, mondjuk teszem azt, Birtorbágyon ellátni. A probléma inkább a közmű kiépítésnél van. A víz, a csatorna, a gáz, egyebek. Tehát, hogy
2: úthálózat.
6: Az is nagyon-nagyon fontos.
2: De és ugye általában a lakók szoktak abból terhet vállalni.
6: Mára melyik? Nehéz kikényszeríteni. Most mi van akkor, ha 10-ből 6 vállal, és akkor a maradék 4 az most nem menjen rajta keresztül? Sorompót kapnak, hogy te hozzád nem lehet lekanyarodni, csak hozzám? Tehát ez egy nagyon-nagyon furfangos kérdés, mert a közműveknél ezt meg lehet oldani, hogy aki befizeti, az csatlakozhat rá, a másik nem. Az útnál ilyet megmondani, hogy ő nem hajthat rá, ez egy nagyon-nagyon nehéz. Vagy egy busz megálló kialakítása. Aki beszáll, az felszállhat a buszra, aki nem száll be, az nem szállhat fel a buszra. Ez abszurd.
2: És ezek mind jelen vannak, ezek a problémák a különböző ilyen agglomerációs térségekben.
6: De a csapadékvízelvezetés hatalmas nagy problémák vannak, és ahogy mondta is, ezek a problémák nem egyes településre jelentkeznek. A víz nem ismer határokat, nem tudja, hogy hol a közigazgatási határ. Tehát az egyik probléma, hogy hiányzik egyfajta közös tervezés, egyfajta közös rendszer, amiben ezeket az összefüggő dolgokat tudnánk kezelni a közlekedés, úthálózat, közművek, iskoláztatás esetében.
2: Azt mondja a tanulmányukban, hogy Birtorbágy az egyik legsikeresebb alközpontja az agglomerációnak. Mi kell ahhoz, hogy ez a siker megmaradjon? Tehát tulajdonképpen akkor mi a megoldás?
6: Én azt gondolom, hogy egyrészt Birtorbágy nem önmagában sikeres, hanem az ott egy település csokor van, amelyek nagyon sikeres, tehát hogy Török Bálint, Budaörs, Budakeszi, Telki, ezek mind sikeresek a maguk módján. Nagyon fontos, hogy ezek a települések részint kulturálisan sikeresek, a helyi identitás nagyon erős, nagyon könnyen tudnak a beköltözők és az ott lakók is ebbe bekapcsolódni, de ugyanilyen fontos, hogy ezek gazdaságilag is sikeresek. Tehát ezeknél a településeknél jelenleg több munkahely van, mint egy ahány munkavállaló lakik ezeken a településeken.
2: Meg gondolom fizetnek adót is a különböző vállalkozások, de például ha valaki nincs bejelentve, akkor nyilván nem.
6: Településeknek a legfőbb bevétele az iparűzési adó, ott azért a bejelentkezés másképp működik. Az, hogy Magyarországon a lakosság jelentős része nem jelentkezik át állandó lakcímben, mert hogy valójában semmi nem szorítja rá, az ilyen értelemben természetesen veszteség a települések, hiszen fejtkvóta alapján kap finanszírozást, de például az iskoláztatáshoz már be kell jelentkezni, tehát amikor már az ilyen típusú költségek jelentkeznek a településnél, akkor már van egy nagyon erős hajtóerő a lakosság szám, hogy átjelentkezzen.
2: Szóval mi a megoldás, hogyan lehet ezeket a konfliktusokat kezelni, vagy hogyan lehet mégis a már ott élőket, hiszen sokszor egyáltalán nem ilyen kis üdülőviskókról van szó, hanem tényleg rendes nagy családi házakról, hogyan lehet őket is akkor bevonni a település életébe, úgyhogy béke maradjon.
6: Én azt gondolom, nagyon fontos, hogy forrásokat kell találni, és ezek nem feltétlenül anyagi források, hanem helyi erőforrások, a közösség erőforrásait, hogy ezeket az embereket jobban integrálják. Másrészt nyilván meg kell találni az, hogy a sikerekből is részesüljön mindenki, tehát hogyha lehetőleg ezek kapjanak valamilyen fajta ellátottságot. Egyébként erre nagyon jó példák vannak, tehát történnek ezeken a részeken fejlesztések, lehet, hogy nem abban az ütemben, mint az ott lakók elvárják, de valójában buszmegállók, útfejlesztések azért történnek ezen a részen. A másik, ami nagyon fontos, hogy a koordinációt a különböző települések között, azt nagyon fontos lenne megerősíteni, hogy a hasznok és a terhek azok valahogy egyenletesebben oszoljanak el. Én azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés, és egyébként a főváros, illetve az ezen települések között is érdemes lenne erősíteni a koordinációt. Mindenki megtalálja maga számítását, ne úgy érezzék, hogy egyedül harcolnak, ne úgy érezzék, hogy rájuk hárulnak a terhek, hanem érezzék azt, hogy van egyfajta tehermegosztás, és ne az legyen, hogy bizonyos települések, említette Biatorbágyot. Környékbeli települések egyrészt úgy érzi, hogy minden haszon ott csapódik le, és náluk meg semmi. Tehát, hogy legyen egyfajta együttműködés ebben is, tehát, hogy közösebb teherviselés. És én azt gondolom egyébként, hogy ez egy hatalmas nagy előny, és ez egy hatalmas nagy lehetőség a településeknek. Általában és az utóbbi időben leginkább ennek az egész folyamatnak a negatív részeit szokták kiemelni. Valójában egyébként ez egy hatalmas nagy lehetőség akár a fővárosnak és az ottani településeknek is, egy magasabb életszínvonal, magasabb lakásszínvonal, magasabb életminőség elérésére. Természetesen ennek költségei vannak, ezeket valamiképpen meg kell oldani, hogy legyenek rá források.
2: Sok helyről halljuk, hogy kiteszik a megtelt táblát valamelyik agglomerációban, mert akik már régebb óta ott laknak, nem szeretnék, hogyha még nagyobbra nőne az adott település. Szóval ezt a konfliktust hogy lehet feloldani, vagy bele kell törődni, hogy már pedig igen, az emberek egyre inkább mennek ki a városból, nyilván a főváros közelsége az pedig determinálja, hogy ezek az agglomerációs térségek fognak tovább nőni.
6: Valójában Magyarországon nagyon sajátos helyzetben vagyunk, az ország népessége általánosságban fogy, a sikeres települések népessége növekszik. Ez valahogy a sikerátka. A másik pedig van egy olyan nagyon egyszerű szabály, ez a vonatfülke effektus, mindig a legutolsó ember gondolja azt, aki belépett a vonatfülkébe, hogy más már ne jöjjön. Muszáj hozzátenni, hogy ezeknek a településeknek a népessége gyakorlatilag szinte kizárólag bevándorlásból táplálkozik az elmúlt 100-120 évben. Volt egy nagyon szomorú periódus a 40-es évek második felében, amikor a sváb lakosságot elköltöztették.
2: Tehát kitelepítették, nem elköltöztették.
6: Igen, hát kényszerrel, erőszakkal, nagyon-nagyon szomorú történetek vannak. Tehát ezek a települések lakói, azok mind bevándorlók, csak más-más hullámokban érkeztek. Én azt gondolom, hogy ez fontos lenne tudatosítani, hogy a bevándorlás önmagában az nem probléma. Vannak olyan települések Magyarországon, amelyek azzal küzdenek, hogy nincsen bevándorlás, előregedés van, az intézmények nem működnek, nincsenek adófizetők, tehát hogy tudod, nekem ez egy édes probléma, ami megoldás után kiállt. Viszont az is nagyon fontos, hogy természetesen, ha nincsen tervezettség a dolgoknak, hanem szabadjára van engedve a rendszer, akkor túl tud futni bizonyos helyeken. Tehát én azt nem mondanám, hogy az egész Budapest agglomeráció megtett, ezt egyáltalán nem mondanám, sőt, vannak feszültségek, amiket muszáj lenne megoldani. Ezeknek a feszültségeknek persze nyilván van egy anyagi vonzat, amire valamiképpen forrást kell találni. Ezeknek a települések jó részén egyébként van is anyagi források, csak nem biztos, hogy ott jelentkeznek a problémák, ahol a források és viszont.
2: Nagyon szépen köszönöm Kocsis János Balázs városszociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki Gazdaságtudományi Egyetem docense, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
6: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: 0639666 az SMS számunk, és azt írja egy hallgató, hogy Tárnokon élünk, 1988-ban költöztünk, akkor 4200 lakosa volt, mára túlléptük a 13000 főt. A közműveink haldokolnak. És valóban, ha egy település nő, akkor természetesen újabb terheket jelent a település vezetés számára is, vagy például a közművek számára is, de terhelést jelent például az ingázók számának a növekedése a közlekedés számára is. Többen szállnak vonatra, buszra, vagy ülnek autóba. Hogyan lehet újra tervezni a közlekedést ezeken a területeken? Milyen jó megoldások léteznek? Erről is beszélgetünk dr. Horváth Balázs közlekedésmérnökkel, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárával, aki megérkezett hozzánk a stúdióba. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
2: Újra kell gondolni tulajdonképpen a nagyvárosok környékén a közlekedést, és itt most nem csak Budapestre gondolok, hanem akár Győrre is, ahonnan ön érkezett.
7: Újra gondolni talán nem kell, mert az alapelvek ismertek, és ezt régóta tudjuk, hogy nagyvárosok agglomerációs közlekedésének a fő motorja az a tömegközlekedés, különösen a kötött pályás tömegközlekedés, azonban kicsit talán a fejünket kell újra gondolni, mert nagyon autóközpontúak lettünk az utóbbi 20-30 évben, és ez rányomja a bélyegét a településeinkre, település arculatára, illetve arra, ahogy közlekedünk, ahogy reggelente elindulunk. Csak képzeljük el, hogyha veszünk egy korszerű vasúti szerelvényt, azon kb. 800 ember elfér, hogyha ők mind autóval mennének, az egy 2,5-3 kilométeres kocsisor lenne. Tehát így kell ezt összemérnünk, hogy mekkora terhelés jelent, hogyha nem helyesen döntünk amellett, hogy mikor, mivel, hogyan utazunk. De szeretném az egészet egy picit tágabb kontextusba helyezni, ugyanis azt tudnunk kell, hogy a közlekedés az egy közvetett igény, ami azt jelenti, hogy mindig az eredménye valamilyen külső hatásnak, tehát a közlekedés az nem egy lakatlan sziget a nagy óceán közepén, hanem egy társadalmi-gazdasági rendszernek a része. Ilyen formán, hogyha nem vagyunk kellően bölcsek, amikor tervezzük a településeinket, fejlesztjük a településeinket, akkor olyan utazási igényeket generálunk, amik aztán olyan problémákhoz vezetnek, amiket itt ön is említett, hogy a kiköltözés miatt nagyon sokan akarnak utazni, és utána beleragadnak a torlódásokba. Tehát azt gondolom, maga a közlekedés rendszere, gondolatisága az ismert, az jól működhet, csak alkalmaznunk kell. De ha már kérdez, hogy vannak-e jó példák, nem kell őrült messze mennünk, itt van Bécs, bő 200 kilométer Budapesttől, ami évek óta legélhetőbb városdíjat elnyeri, és az indoklásban majdnem mindig szerepel, mert kiváló a tömegközlekedése. És amikor fejlesztenek egy új városrészt, az első gondolat mindig az, hogy hol lesz a település rész közepén, központjában a kötött pályás megálló.
2: Ez milyen jó gondolat, ugye? Mert hogy tulajdonképpen, amit a hallgató is írt nekünk Tárnokról, nyilván amikor kiköltöztek, akkor könnyen megközelíthető volt a főváros. Most már óriási dugók vannak reggelente, mint ahogy más Budapest környéki agglomerációs településekről is. De ugye itt fordított volt a sorrend, a lakók felfedeztek egy települést, kellemes, nyugodt, nincs is olyan messze a főváros vagy a munkahely, aztán tágul a település, és már egyre távolabb kerül, és nem is annyira nyugodt. De akkor onnan kell kezdeni, hogy akik majd itt lesznek, azok hogyan jutnak el akár minden nap valahova, vagy hogy például munkahelyeket kell teremteni az adott agglomerációs térségben. Én például, ahol lakom, ott nagyon jó a kötött pályás közlekedés, sokan jönnek egyébként távolabbi helyszínekről is oda a vasúti megállóba, de hát településen belül is meg kell oldani ezt a közlekedést, mert mondjuk a parkoló az 7:30-kor már biztos, hogy megtelt. Hogyan lehet ezt jól?
7: Hát ez mindig egy őrült nagy kérdés, hogy a parkoló kicsi vagy az autósok. Tehát a közlekedésben felmerülő problémákat tisztán a közlekedés rendszerében megoldani, az nem mindig bölcs dolog. Először azt kell megkeresnünk, hogy miért vannak azok a problémák, miért jöttek elő azok a nehézségek, miért kevés a parkoló, miért szűk a sáv, és túl sok a jármű, vagy túl kevés a sáv. Ahogy a parkolónál is említettem, tehát először mindig meg kell azt néznünk, hogy mi volt az a kiváltók, ami mondjuk autóba késztette az embereket. És hogy ön az előbb is nagyon jól mondta, meg kell gondolni azt, hogy azon a településen lesz-e munkahely, lesz-e közlekedés. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a település tervezésnek és a közlekedés tervezésnek kéz a kézbe kellene járnia. Ez Magyarországon sem volt ismeretlen, hiszen ha megnézzük a lakótelepeket, akkor ott gyaloglási távolságra el lehet érni boltot, bölcsödét, iskolát, óvodát, gyógyszertárt, és így tovább. Tehát minden, ami a napi életvitelhez szükséges. Ilyen formán nem fog fölösleges utazási igényeket generálni. De ha nézzünk egy ellenpéldát, amikor egy olyan város tekintünk, aminek az egyik csücskében van egy ipari park, a másik csücskében egy bevásárlóközpont, a harmadikban egy lakópark, akkor őrült nagy utazási igények keletkeznek, tehát mindenki rögtön útnak indul. És ne felejtsük el, hogy az olyan településeken, mint például az egész témát indukáló Biatorbágynak egyes részei, alacsony a laksűrűség, nem jelent kritikus tömegű utazást. Ha nincs kritikus tömegű utazás, akkor arra borzasztó nehéz tömegközlekedés szervezni. Innentől kezdve autóba ülnek az emberek, tehát ez egy nagyon bonyolult összefüggő rendszer, ami magába foglalja a települést, a település használatát és a közlekedést.
2: Egy hallgató írja, hogy azért kell autó, mert a bringát nincs hova rakni, és valóban sokszor településen belül, hogyha elmegyek az állomásig, ott nem tudom biztonságosan elhelyezni, de én azt tapasztalom, hogy van, ahol például kis buszjáratokat indítanak településen belül, nyilván ez a helyi önkormányzatot terheli, hogy elérjék, ahogy említette, mondjuk a lakóparkot. Például ezt a lakóknak kell kijárni ilyenkor?
7: Hát ez egy jó kérdés. Ugye Magyarországon Budapest kivételével az önkormányzatoknak önként vállalt feladata a helyi tömegközlekedés biztosítása. Tehát ha az önkormányzat úgy látja, hogy ez egy helyes megoldás, hogy mondjuk kis busz járasson, akkor ő a lakók, a lakosság érdekébe indíthat a saját költségén ilyet, azonban ez neki nem kötelessége.
2: Szűk egy percünk maradt. Mit tanácsol a különböző agglomerációkban élőknek, vagy az adott önkormányzatoknak, hogy hogyan tegyék élhetőbbé, okosabbá a közlekedésüket?
7: Hát ha csak a közlekedésről kell beszélni, akkor nyilván a közösségi közlekedés és a kerékpározás, ahogy azt ön is említette. Tehát azt szoktam nagyon egyszerűen mondani, hogy egyensúlyra törekedjünk. Aki akar, az tudjon kerékpározni, aki akar, az tudjon gyalogolni, mert legyen hozzá infrastruktúra. Aki rászorult, az tudjon tömegközlekedni, mert nem biztos, hogy mindenki tud kerékpározni, és akinek szüksége van rá, az autóval is eljuthasson a céljához.
2: Mert hogy valószínűleg ez a folyamat, ez folytatódni fog, hogy az emberek kifelé költöznek, ebbe bele kell törődni.
7: Sajnos azt hiszem, igen.
2: Sajnos?
7: Igen, mert azt gondolom, a szétterülő települések és a nagyon nagy területen nyugvó települések, azok mindig fölösleges közlekedés igényeket fognak generálni.
2: Hát elfelé haladunk, meg kell oldani akkor ezeket az igényeket. Nagyon szépen köszönöm, önnek is üzent egy hallgató, Horváth Balázs tanár urat, öröm volt hallgatni, tőle tanultam a közlekedés szakmát. Köszönöm, hogy egy picit tanított minket is itt a stúdióban, dr. Horváth Balázs, közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára volt itt velünk. Köszönöm.
7: Köszönöm szépen.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán Quintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
8: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 11 óra van, mindjárt kiderül, hogy milyen idős autókkal közlekedünk, és milyen különleges törődést igényelnek ezek a járművek. Előtte azonban most hírek következnek.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demetéme a nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. A vármegyék és a főispánok visszanevezéséről is vitáznak ma a parlamentben. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett.

0: mellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is, és megkapja az ezért járó illetményét, akkor miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a COVID beszerzések kapcsán. Hegedű Zsolt tárcavezető úgy fogalmazott, miközben emberek az életükért küzdöttek, és az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeztek, voltak, akik a járványból üzletet csináltak. Hozzátette, a tárcánál megmentett dokumentumokat átadták a külügyminisztériumnak és a nyomozó hatóságnak, de azt kéri, hogy ha valakinek birtokában van bármilyen dokumentum, levelezés, juttassa el a kormányzathoz. Orbán Anita külügyminiszter augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tett a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. Nőtt az ipari termelés júliusban, csak nem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A statisztikai hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. Az év 7 hónapjából 3-szor csökkent, 4-szer nőtt a termelés. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 224 ezer nyugtaadatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnosai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a fiatalok. Hideg volt az éjszaka, több helyen is csak nem fagypont közelébe hűlt a levegő. A Hungaromet Nyírtasson 1,3 fokot, a Nógrád vármegyei Zabarban pedig 1,5 fokot mért. A folytatásban marad a túlnyomon napos száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 12 órakor a Déli Krónikában jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel. Délutáni műsorunkban mindenkit érintő közügyekkel foglalkozunk, és mindig beleszőjük a női szempontokat. Hallgassa a Kossuth Rádiót minden hétköznap délután 4 és fél 6 között. Várja önöket a két műsorvezető, Orosz Csilla és Sashegyi Zsófia.
3: Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben, napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: Bár az új autók ára az egekbe szökött, az autózás iránti igény nem csökken, így a vásárlók túlnyomó többsége a használt piacra kényszerül. Sokszor több 100 000 kilométert futott járműveket választanak. De miért? Önök például hány éves kocsit vezetnek? Állítólag soha nem voltak még ilyen idősek a magyar utakon futó gépjárművek. A személygépkocsi állomány átlag életkora a hírek szerint már megközelíti a 17 évet. Hogy igaz-e ez vagy sem, mindjárt arról is beszélgettünk itt a stúdióban.

0: stúdióban a vendégeinkkel, de írják meg nekünk önök is, hogy milyen kompromisszumokat kötnek autóvásárláskor, milyen szempontokat vesznek figyelembe. SMS számunk 0630 9666. Messzesán György is autóvezetőket kérdezett.
1: Látom, nemrég szállt ki az autóból, mióta vezet?
2: 1981-ben szereztem a jogosítványomat, és hát azóta természetes folyamatosan.
1: Gondolom, akkor már számtalan autója volt. Voltak használt autó is?
2: Igen, igen. Az első autónk új volt, aztán amikor bejöttek a nyugati autók, akkor Golf, az már egy használt típusú autó volt. Zsiguli, az is volt, ugye szintén használt, de aztán azóta szinte mindig inkább új autóhoz ragaszkodtunk, mert valahogy biztonságosabbnak érezzük, és inkább vállaltuk az új autónak a kifizetését, mint sem, hogy öreg autóval kínlódni.
1: Az ország lakossága nagy része azért használt autókat vásárol. Ön szerint egy 10 év feletti autó meg lehet bízni?
2: Bizalom, bizalom. Kérdés, hogy milyen típusú autó az, ugye, mert vannak azért megbízható márkák, de én úgy gondolom, hogy azért már 10 év fölött jönnek a problémák. És akkor már ugye szervizigényesebbek az autók, zsebbenyúlás van.
1: Mióta használ gépjárművet?
3: Én igazából itt az elmúlt 2-3 évben használom a gépjárművet, ugye elég fiatal vagyok, de egy-két évet késve megszereztem a jogosítványt, és utána pedig elkezdtem vezetni, úgyhogy nem vagyok egy túl tapasztalt vagy régi vezető.
1: Látom, hogy nem egy új autóval érkezett. Mennyi idős az autója?
3: Az autó ez most lett 22 vagy 23 éves, most nem vagyok benne annyira biztos. Igazából ezt én nem vásároltam személy szerint, hanem ez egy örökölt gépjármű, ez volt a családi autó korában, és eljutottam oda, hogy akkor én ezt így megörököltem a mindennapi használatra.
1: Mit gondol egy ilyen idős autóval? Lehet még biztonságosan közlekedni? Szabad ilyeneket még behozni az országba, forgalomba helyezni?
3: Hát én úgy gondolom, hogy itt minden autónak így igazából ismerni kell a történetét, a szerviz történetét ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk vele vezetni, vagy hogy megbízhatóan tudjunk vele vezetni. Nyilván ezért is van az időszakos műszaki vizsgálatok, amik során hogy leellenőrzik, hogy az autó az részül-e venni a közötti forgalomba. És mivel ez minden átesett, amit én tudok és ismerem, hogy mindig milyen problémái voltak, azt hogyan javították meg, emiatt én 100%-osan biztos vagyok abban, hogy egy ilyen autó, hogyha folyamatosan volt szervizbe, műszakin át, mert akkor az a biztonságosan lehet közlekedni, korától függetlenül.
0: Önök is megnézték a szervizkönyvet alaposan, mielőtt használt autót vásároltak, mi az, ami fontos szempont volt? Írják meg nekünk, és egyáltalán hány éves a család autója? Mekkora anyagi terhet jelent a fenntartása? És féltik még az idősebb autókat a tolvajoktól? Milyen védelmi megoldásokat használnak? Kíváncsiak vagyunk az önök tapasztalataira. 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig Szabó Róbert, az Automotor magazin főszerkesztője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: És Baggi Ferenc, alezredes, az ORFK bűnügyi főosztályának munkatársa. Jó napot kívánok önnek is!
5: Jó napot kívánok!
0: Talán tisztázzuk először, hogy mi számít egyáltalán idős autónak manapság.
4: Nézőpont kérdése, de én szerintem a 10 évnél húzódik az a határ, hogy annál fiatalabb autókat a szemünk is modernnek talál, mainak talál, az annál idősebb autókat, elég az utcaképet megnézni. Azt tudjuk, hogy ez már egy régebbi típus, ugye itt a vizualitáson nagyon sok múlik, de van egy adat, ugye itt a felkonva elhangzott, hogy közel 17 év.
0: Hát valóban
4: 16,6 év, ez a legutolsó olyan adat, ez a gépjármű állomány átlag életkora, de öreg. Igen.
0: És az feltétlen rossz?
4: Nem feltétlen rossz, itt sok múlik azon, itt voltak ezek a kis bejátszóban, hogy ha ő ismeri az autóját, ugye van a működési biztonság és a menetbiztonság, a működési az, hogy beindul-e reggel az autó, vagy nem. A menetbiztonság pedig az, hogy van-e megbízható fékrendszer, futóműrendszer, egyáltalán A-ból B-be eljut ez az autó, és megbízhatóan megy-e a forgalomba. A másik közlekedő, aki szembe jön, vagy párhuzamos útpályán halad, az biztonságban van-e miatt, akinek egy romhalmaz az autója, vagy pedig egy becsületesen szervizelt és olyan szinten karbantartott jármű, ahogy magára is ad az ember, ugye oda-haza, mielőtt elindul. Szerintem ezen nagyon sok múlik. Lehet egy 15-20 éves autó is nagyon patent műszaki állapotban, meg egy 3 éves is borzasztóban.
0: azon is múlik, hogy mennyire gondoskodik róla nyilván a tulajdonosa. Én azt gondolom, hogy egyáltalán az autópiac mégis most egy nagy fordulópontot él át. Ugye vannak a nagy modern autók, újfajta hát üzemanyag ellátottság, vagy ugye elektromos autók, másfajta kivitel, sokan panaszkodnak viszont, hogy a régebbiben bizonyos alkatrészek lehet, hogy jobb minőségűek voltak, és aztán vannak, akik ragaszkodnak is ehhez vagy a régebbi típusokhoz, látjuk is, hogy vannak akár nem a reklámhelyedek is, Suzuki-k, Skodák, stb., amiből sok éves típusok futnak az utakon. Nagyon könnyű szervizelni
4: ezeket. Igen, szerintem abszolút tudja mindenki, hogy miről beszélünk, melyik márkáknak a termőtalaja vagyunk itt mi Magyarországon, és tényleg ezeket szeretik az emberek, mert tudják azt, hogy megáll, tankol, kifizeti, tovább megy, és ekkora és ekkora hatótávval tud gazdálkodni. Azon kívül az alkatrész beszerzése, vagy egy esetleges szerviz, mondjuk egy fékfelújítás, az nem jelenti azt, hogy a gatyáját ki fogja fizetni,
0: hát hanem meg a sarki autószerelő is meg tudja csinálni. Ugye?
4: Igen, bár ez a sarkit, ezt én úgy... Igen, ezt a sarkit... Nem, csak én igyekszem átterelni egy kicsit profibb közegbe, mert ez a megbízható szaki, ezek a garázs szürke-fekete javítók, ezek most már egyre kevésbé felelnek meg szerintem azoknak a követelményeknek, amiknek meg kell, úgyhogy mindenki tudja azt, hogy az a megbízhatóság, az a minőségi szint, amit kell képviselni egy szerviznek, az most már kinőtt abból az ismerős szaki kategóriából, és most már sokkal inkább másról beszélünk.
0: Ugye most használt autókról beszélünk, az áron túl, mert nyilván valakinek a pénztárcája meghatározza azt, hogy mit tud venni. Tehát az áron túl milyen szempontok fontosak a vásárlóknak, amiért esetleg egy használt autót választanak?
4: Nagyon fontos egyébként, és ahol csak lehet, ott nézzék meg, vannak különböző olyan online előélet lekérdezési platformok, hogy ha van egy kiszemelt gépjármű, és az eladó fél nem titkolja mondjuk annak az alvásszámát, motorszámát, akkor le lehet kérdezni különböző platformokon annak az autónak az előéletét. Nagyon fontos az, hogy fontosabb mondjuk egy hajtásláncnál, hogy mennyit futott, ennél sokkal fontosabb, hogy van-e balesetes, karambolos előélete az autónak. Ezeket, ugye, hogyha a biztosítók beöntik az adatokat ebbe a nagy halmazba, akkor ebből kijön az, hogy valakinek megtetszett egy autó mondjuk Németországban, ugye ma már ezügyben nincsenek határok, és azt megpróbálja behozni vagy behozatni, akkor tudja azt, hogy annak a kiszemelt autónak milyen előélete van. És itt nem is a kilométerre gondolok, hanem tényleg a karambolos előéletre, hogy lehet-e arra számítani, vagy pedig két darabból hegesztették össze, és szépen kicicomázva megpróbálják itt eladni.
0: Hogy sokszor ugye kereskedők hoznak be például külföldről autót, lehet, hogy az előélet élettörténete aztán hiányosan tovább jutott.
4: Hát erre gyakorlatilag egy iparág épült arra, hogy megpróbálják kozmetikázni úgy az autókat és az adatokat, hogy ha megvan a vevő, megkötött a szerződést, itt a pénz, akkor mindenki mossa kezeit és megy tovább, azonban ez nem ilyen egyszerű, és ma már egyre szerintem szűkül az olló, hiszen a vásárlók is harcedzettek, vagy hallgatják ezt a műsort, vagy pedig már tudják azt, hogy milyen platformokon lehet ezt ellenőrizni, és igenis le kell kérdezni, el kell menni. Ugye régen ez úgy működött, hogy mindenkinek volt egy ismerőse, aki egy kicsit értett az autókhoz, őt megkérte, hogy legyen egy kis szabad ideje, eljön, nézze meg ő is, hasonljon le, feküdjön alá, stb. De ettől sokkal többről van szó, hiszen lehet úgy tálalni egy autót, hogy még a leginkább szakavatott szemek sem veszik észre, hogy azzal történt valami. Itt műszeres vizsgálat kell, festékvastagságmérés és olyan geometriai vizsgálat az autónak, nagyobb értékről beszélünk, hogy az volt esetleg összetörve, vagy pedig sem. Nem a karcolások lesznek a perdöntők.
0: Ugye ő most tulajdonképpen arról beszélt, hogy mi az, amire mindenképpen érdemes odafigyelni, igen, hogyha használt autót vásárolunk, és én arra is próbáltam rákérdezni, hogy miért érvelnek a vásárlók mégis egy használt autó mellett, vagy miért tartanak ki esetleg egy több évtizedes autó mellett. A hallgatók is írják nekünk a tapasztalataikat, azt mondja az egyik hallgató, hogy nálunk az egyik autó 2006-os, a másik 2008-as, a harmadik 2012-es, ezek talán még egy másik generációhoz tartoznak, de érdekes, ami amit Ildikó ír. Azt mondja, hogy 20 éves Suzuki-n van olcsó karbantartás, semmi felesleges elektronika, fedélzeti számítógép, aminek a javítása milliókba kerül, soha nem hagyott ott az úton. Volna pénzem másra, de tudatosan ehhez ragaszkodom. Mindig márka szerviz tartja karban. Remélem, még van benne jó pár év. Sokan gondolkodnak hasonlóan, én is ismerek olyat, aki nekem mindig azt tanácsolta, hogy ragaszkodjak csak nyugodtan a nagyon régi, akár 30 éves, még erős alkatrészekből épített.
4: Igen, én azt hiszem, hogy Ildikónak igaza van ez ügyben, hogy ha megismertünk valamit, amiben még van anyag, ugye szól ez az örök frázis, és tényleg becsülettel van szervizelve az az autó, akkor hogyha tudja egy átlagos magyarországi autó felhasználót, ha nézünk, neki nem az érintőképernyő lesz az érdekes, meg az interfész, az a szórakoztató elektronika, ami ma eladja a legmodernebb autókat, de a hétköznapi A-ból B-be autózás, vagy ugye az előző műsorblokkban szó volt az agglomerációról és a munkába járás, vas kötött pálya, stb. Az lesz az érdekes, hogy otthonról, hogyha eljutunk addig a helyig, ezt én A-nak B-nek hívom, ameddig nagyon muszáj, addig az a gépjármű az jól üzemeljen. Hétvégén tudjon vele kirándulni a család, vagy nagy bevásárolni, vagy nyáron elmenni egyet üdülni, és ezügyben tényleg ma még nem az a fontos egy magyarországi, tényleg egy olyan tipikus vásárlónak, hogy ott mekkora az érintőképernyő a műszerfalon, vagy milyen folyadékkristályos megoldású az első fényszóró, hanem hogy ő belelássa az éves költségvetésébe, hogy mennyit kell az autóra költeni, arra valóban lesz-e pénze, és hogy azután az autója továbbra is megbízható legyen.
0: Valóban ezek egyébként abszolút az autóhasználók vagy a vevők legfontosabb szempontjai, de ugye sokszor hozzák fel itt a környezetvédelmi érveket, illetve a dízelautókkal szemben, ugye, hogy melyik városból hogyan, mikor tiltják ki Nyugat-Európában, vagy meddig lehet ezekkel egyáltalán még közlekedni. Valóban egyébként környezetvédelmi szempontból akkora veszélyt jelentenek ezek a régi autók, 10-20-30 éves autók?
4: A régebbiek, ugye még az Euró 4-es környezetvédelmi norma előttiek, azok hát valóban szennyezik a környezetet, de ilyenkor jön elő az a sofőr karakter, aki azt mondja, hogy én szennyezem a környezetet, miközben két kamion mellette az M0-áson vagy egyéb más olyan helyen okádja a fekete füstöt, akkor arra azt lehet mondani, hogy valóban ez egy csepp a tengerben, de egy folyamat azért ment tovább, és azért tartunk ma már az Euró 6B és az Euró 7-nél, hogy tudjuk azt, hogy milyen katalizáción megy keresztül ez a szűrés. Egy idősebb autó nem feltétlenül szennyez jobban, mint egy modern elektromos, hiszen annak az elektromos autónak is, amivel feltöltjük, annak a villanydrótnak a legvége valahol egy erőműben csatlakozik, ahol lignitet égetnek, vagy szenet, vagy nem is tudom mit. Tehát az ugyanúgy szennyezi a környezetet, csak nem lokálisan.
0: Hány éves autóval jár, Szabó úr?
4: Én ma reggel Érdől Szászhalombattára mentem egy 9 éves autóval, és vonattal jöttem a fővárosba.
0: Igen, ez az okos közlekedés, ugye erről beszéltünk mi is az imént. És nagyon türelmesen hallgat bennünket közben Bagi Ferenc alezredes, az ORFK bűnügyi főosztályának munkatársa. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogyha itt új és régi autókat hasonlítunk össze, hogy milyen biztonságot nyújtanak egyébként az új autók, és mennyire tudjuk védeni ezeket a régi autókat. Most arra gondolok, hogy például attól, hogy ne lopják el, vagy az alkatrészeket ne lopják el. Megváltozott ezen a téren is a piac?
5: Hát inkább úgy fogalmaznék, hogy ha hosszú távon nézzük, akkor az elkövetési módszerek változtak, de az elmúlt időszakban nem. Meg a kiszemelt járművek az elmúlt időszakban nem változtak. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok olyan autót tulajdonítanak el, aminek az érték az 500 ezer forint alatt. Itt vettem figyelembe mondjuk a tavalyi teljes évet.
0: Valóban? Tehát, hát azt gondolnánk, hogy ó, ez már nem kell a kutyának se.
5: Hát nem teljesen így van. Egy olyan 52,8%-os arányt tudok mondani, annyiban vittek el 500 ezer forint értékű autót a tavalyi évben.
0: Mert hogy mi történik vele? Nyilván ezt nem tudják tovább értékesíteni, vagy nem külföldre viszik.
5: Hát nem. Sokat alkatrészként értékesítenek, soknál pedig hulladéktelepen adják le.
0: Tehát megéri azért ellopni egy autót, hogy hulladékvasként értékesítsék.
5: Hát ha azt veszük, ha a figyelembe veszük az elkövetési módszereket, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy 30% feletti az olyan fajta módszer, amikor a sértetnek közrehatása van ebben, mert nyitva adja az autóját, benne hagyja a kulcsot, sőt találkoztunk olyannal is, amikor járó motorral hagyta hátra az autót, és bement a közeli kisboltba.
0: Nyilván nekünk
5: azért is nyilván ismerünk, a rendőrség lenni, ismer más elkövetési módszereket is. Nyilván ezek is jelen vannak, de nem olyan nagy számban. Azért ez a 30% fölötti számadat azért az elég ilyen kimagaslónak tekinthető. Természetesen volt olyan eset, amikor trélerrel vitték el az autót.
0: De ez gondolom valami extra jármű.
5: Előfordult, nem biztos, hogy extra jármű, de előfordult ilyen. De azt kell, hogy mondjam, hogy mit tudom én, az 5 millió forint fölötti értékű autók az 8,8%-ban körülbelül, ami tulajdonítanak. És azért ennek az 50%-a meg is kerül ezeknek az autóknak, mármint az 5 millió forint érték felettiek.
0: Mitől válik célponttá a tolvajok számára egy jármű?
5: Hát, mint előbb mondtam, nyitott állapot.
0: De mondjuk típusra, az, hogy sokat tud, nagyon értékes, vagy inkább sok olyan tucat autó.
5: Igen, ez megmutatja, ugye végeztünk egy olyan statisztikai kimutatást is, hogy melyek voltak a legidézőjelben kellendőbb járművek, és azt kell mondani, hogy tavaly évben Suzuki, Ford, Volkswagen, Opel, BMW, Audi, Renault, Mercedes, Skoda, Peugeot és Toyota voltak a leginkább kellendők az elkövető körökben, de érdekes módon Lada is volt egy 10 eset számmal.
0: De ez a régi kockalada? Amire, hogy a gyűjtők így jutottak hozzá, érdekes egyébként.
5: Itt előfordult ilyen is. Persze összesen lehet hasonlítani, ha nagyon sok évet veszünk figyelembe, mondjuk a 2010-es években, akkor mondjuk pont 2010-ben, akkor 4778 járművet tulajdonítottak el személygépkocsit. És most tavaly évben 391-et.
0: Tehát akkor lényegesen visszaesett azért az autólopások száma.
5: Az időbe, és azt nézzük, tehát hogy mondjuk a 2000-es évek eleje, 90-es évek vége, akkor volt olyan, hogy egy nap több mint 60 autót vittek el, éves szinten mondjuk megjelent, volt olyan 18 000 személygépkocsi lopás volt.
0: Hál' Istennek, akkor manapság jóval kevesebbet. Tehát ez a piac, ez nem virágzik, de azért sem, mert hogy sokkal jobbak a biztonsági berendezések, akár az új autókban?
5: Hát én úgy gondolom, hogy ugye globálisan kell nézni, tehát a gépjármű bűnözésre a határokon átnyúló jelleg a jellemző. És Magyarország átalakult, inkább tranzitország lettünk, illetve célország. Tehát forrásország, hogy innen vigyék az autókat, nem annyira jellemző. Nyilván előfordul ilyen is, de nem annyira jellemző.
0: Így tehát ez azt jelenti, hogy Nyugat-Európában elkötnek egy autót, és azt jó áron eladják itt nekem valami más papírokkal.
5: Fogalmazunk úgy, hogy vagy ellopják, vagy bűncselekmény tárgyát képezi. Ugye volt is ilyen eredményről, be tudunk számolni, mert azt hiszem talán igen, idén januárban volt egy olyan, hogy a rendőrség a magánszektorral is együttműködik annak érdekében, hogy minden eredményesebb legyen egy gépjármű lopás feldörítése, illetve megelőzése is akár. És együttműködtünk egy holland gazdasági társasággal már évek óta, aki egy jelzést adott nekünk, és idén januárban egy nap, egy időben 220 millió forint értékű olyan jármű került lefoglalásra, több területi szervet érintően BRFK, Pest megye, mondjuk Nógrád, bármegyi rendőrfőkapitányság illetékességi területén, ami az úgynevezett Schengeni információs jelzés, tehát a külföldi körözés elhelyezése, az Németországban, illetve Ausztriában történt. És itthon egy emberhez volt ez köthető, és mondom 220 millió forint értékben foglalta a rendőrség. Ez is azt támasztja alá, hogy a határokon átnyúló jelleg a jellemző, és mi egy ilyen célországként is jelen vagyunk.
0: A hétköznapi autótulajdonosok számára akkor ez egyfajta figyelmeztető jelzés, hogy amellett, hogy megnézem a szervizkönyvet, hogy milyen állapotban van az autó, annak nagyon is érdemes utána nézni, hogy ki volt az előző tulajdonos, kitől vásárolom ezt meg. Hogy nehogy véletlenül ilyen lopott autót vásároljak. Ezt hol, hogyan kell ellenőriznem?
4: Hát nyilván van ennek, tehát vannak ezek a gépjármű ellenőrzési platformok, gyakorlatilag az ügyfélkapunk keresztül is, hogyha valaki beüti, próbálja ki mindenki a saját autója rendszámával, ezt tudom tanácsolni, és akkor meglátja, hogy ott van az előélete. Ma már egy műszaki vizsgára, hogyha elviszik az autót, ott videós dokumentációnak kell lezajlani, és van egy referencia idő, hogy mennyi időt kell eltölteni az autónak egy műszaki vizsgáztatással, ugye ez az eredet vizsgával egybekötött. Ha a csillagállások stimmelnek, és nincs semmi svindli a dologban, akkor tulajdonképpen ki lehet azt deríteni nagy eséllyel, hogy azt az autót érdemes-e megvenni, vagy pedig sem, mert túl sok a fekete folt vagy a kérdőjel, de már lehetőségek vannak erre, rendelkezésre állnak különböző jellekérdezési platformok, úgyhogy én bíztatok mindenkit, akinek ez esetleg kérdőjelet rajzol az orra elé, hogy tessék ezeket megnézni.
0: Mit tanácsol Baggi Ferenc az autótulajdonosoknak, hogyha valakinek akár nagy értékű autója van, de ezek szerint, hogyha kis értékű autója van, akkor is érdemes. Milyen biztonsági berendezésekkel érdemes ma felszerelni? Ugye ezek a legújabb típusok már olyat is tudnak, hogy csak akkor nyílik az ajtó, hogyha én közel lépek hozzá. Egyébként nem tudom, már nem csak zenén riasztózik, hanem valahol máshol is jelzi, hogy éppen illetéktelenek próbálnak az autóba behatolni. Szóval hogyan védhetjük a járművünket?
5: Hát ezt minden tulajdonosnak magának kell jelenteni. Én azt gondolom, hogy minden autót érdemes védelmi eszközzel ellátni, mert nyilván, aki egy Suzuki-t használ, neki az az értékes, nem fogja megnyugtatni az a számadat, hogy nagyon kevés autót lopnak el Magyarországon, ha az övét lopják el, nyilván, logikus. Tehát van, aki berak egy olcsó, egyedi titokkapcsolót, van, aki műholdas védelmi eszközt helyez el az autójába. A gyáriakon túl javaslom én mindig, hogy valami más is legyen az elkövető, ne tudjon erre felkészülni. Ugye régen jellemző volt, hogy egy-egy típusnál felkészültek az elkövetők annak a autónak a nyitására. Tehát ez kerülendő. Akkor tulajdonosoknak a vagyonvédelme az nagyon fontos, hogy ezt a bűnmegelőzés mindig kampányolja is. Ne parkoljanak olyan helyekre, ami elhagyatott, jó, azért mondjuk kamerával védett helyen parkolni, ne hagyják nyitva, legyen benne védelmi eszköz, tehát ilyeneket tudnánk javasolni.
0: És ne féljenek egyébként régebbi autót se vásárolni, csak nagyon nézzék meg, hogy milyen az előélete, és tartsák karban továbbra is, és akkor remélhetőleg elviszi önöket minden nap oda, ahova menni szeretnének. Nagyon szépen köszönöm Szabó Róbert, az Automotor magazin főszerkesztője, és Baggi Ferenc alezredes, az ORFK bűnügyi főosztályának munkatársa volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk.
5: Köszönöm.

Hallgatóink, ez volt a Napközben, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A holnapi műsorunkban az olvasás világnapjához kapcsolódóan utána járunk annak, hogy mit, milyen formában olvasunk manapság, és hogyan hat ez a gondolkodásunkra. Én a mai szerkesztők Papnenási Gabriela és Messesán György, illetve a hangmester Lajer Rita nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan kezdődik a Vendég a háznál című műsorunk. Viszont hallásra!

0: fogkrém, tusfürdő, dezodor, sampon, testápoló, parfüm, naptej. Csak néhány kozmetikum, amit naponta használunk. De tudjuk-e, mit kenünk, fújunk magunkra? Mit szippantunk be, mit nyelünk le? Mi alapján válasszunk, ha szeretnénk a gyerekeinket is megvédeni a kemikáliáktól?
1: Ezres ecsettel most bepirosítalak. Itt az arcodon, az orrodon egy kicsit. Jó? És következőnek.
2: Jó a szemed?
1: Jó.
2: Legfeljebb majd a szemed a kamat.
1: Jó, melyik szín szeretnéd?
2: Válasz ki te.
1: Szerintem hozzád ez illene. Narancssárgás, csillámos.
2: Arany.
1: Csuk be a szemed, kicsit eloszlatjuk. Jó. Hihet a másik szemed.
2: Szuper. Még egy kicsit itt erősíteni kéne. Okay.
1: Nagyon kicsit még erősítünk.
0: Te honnan tudod, hogy ezt hogy kell csinálni?
1: Ez anyukám szokott engem sminkelni, és onnan megszoktam jegyezni.
0: Szász Máté neurobiológus Legkedvesebb mérgeink című könyve arról szól, hogy mi is az, amit olyan boldogan fogyasztunk, pedig méreg.
3: Ez egy három részes sorozatnak az első könyve. Azért döntöttem így, mert nagyon sok olyan káros behatás ér minket, amikor tudjuk, hogy rákkeltő, autoimmunbetegségeket okoz, hormonsejtéseket okoz, stb. De ezek közül vannak olyanok, amikről tudunk, és nem szívesen tesszük ki magunkat. Mondjuk ilyen például a füst. Tudjuk, hogy az autó füstje, a cigarettafüst, az nem jó, és hogyha lehet, el is elsenjük magunktól. Az aljasság a toxikológiában az, hogy vannak olyan mérgek, amiket rettetesen szeretünk. Az egyik a kozmetikumokban található toxinok és mérgek, ezekre egyáltalán nem gyanakszunk, ráadásul ezeket földön túli boldogsággal az arcunkon használjuk és fogyasztjuk. Mondjuk egy hölgy kap egy finom parfüm, megszimatolja és érzi ezt a finom illatot, boldogságérzés, miközben egyébként épp egy toxikus koktélt vett.
0: Mi van a parfümben, ami ennyire károsító?
3: A parfüm azért a legrejtélyesebb kategória, mert a parfümnek az összetételét nem ismerjük, ugyanis a törvény az lehetővé teszi a gyártók számára, hogy ezt ne árulják el. Ez olyan, mint a kóla, eltitkolják előttünk azokat az összetevőket, amelyeket ők illatanyag kategóriába sorolnak. Ez azért problémás, mert vannak olyan anyagok, például ftalátok, amik önmagukban nem illatanyagok, viszont az illat rögzítésért felelősek, hogy egy parfüm sokkal tartósabb, mint egy kölné. A tartóság az azért van, mert ezek az illatanyagok kémiailag kötődnek a bőrünkhez, és ezeket például a ftalátok okoznak. A ftalátok viszont felszívódnak a bőrön nagyon könnyen, és fejlődési rendellenességet, daganatos kockázatot fokoznak. Ugye megint ott vagyunk, hogy felszívódik vagy nem szívódik föl. A hatóságok abból indulnak ki, ennek mérsékelt a felszívódása. A kutatások viszont azt mutatják, hogy a lakossági vizetminták több mint 80%-ában ott a ftalát. Tehát bennünk van a ftalát, bizonyám, tehát felszívódott.
0: Mindenki használt idáig parfümöt?
3: Igen, hány éve használunk parfümöt? Ez azonnal felszívódik. Zsíroldékony molekulák, picik, könnyen járhatóak, ezek bizony felszívódnak. A másik, ami nagyon fontos a parfümök esetében, hogy a nagyon-nagyon drága illatanyagok, például a szintetikus pézsmák. Néha az ember a szájába is érzi ezt a kicsit fémes ízt. Ezért a szintetikus pézsmák felelősök. Nagyon egyedi illatkaraktert adnak az anyagoknak, de ezekről most azt sejtjük, nincsenek sziklaszélek bizonyítékok, hogy károsítják az immunrendszert, károsítják a hormonrendszert, lehet, hogy rákkeltőek is, de az egészen valószínű, hogy olyan hatása vannak a DNS-ön, mert epigenetikai változásokat okoznak, amik átörökíthetőek a következő nemzedékekre. A parfümben megint az a probléma, hogy elvileg nem kell, hogy felszívódjon. Amúgy tudnánk úgy használni. Tehát fújhatnánk a ruhánkra a parfümöt, és akkor nem szívódna föl. Mit mondanak, hogy a professzionális parfüm használók, hogy bőre kell fújni, mert akkor bomlik ki a karaktere. Ezért mondják, hogy ne az flakon szagod meg, hanem a csuklódra fúj rá, várj egy kicsikét, és nézd meg, hogy a te bőröd hogy reagál vele. Na, pont ezt ne várd meg. Ne várd meg, hogy a bőröd reagáljon. Fújd a ruhára, lehet, hogy nem lesz annyira csodálatosan tökéletes az illatkaraktere, de néha a csodálatos hatásért drágán kell megfizetnünk. Kozmetikai ipar az kb. 10 000 fajta alapanyagból dolgozik most jelenleg. Egy átlagos nő reggel 10 óráig 165 különböző vegyszert ken az arcára. Ezeknek a hatóságok a biztonságát felmér. megvenni.
4: Boldogan megveszem, hiszen valaki már megnézte.
3: Pontosan ez a lényeg bennünk, civilizált emberekben van egy olyan biztonságérzet, hogy amikor bemegyünk egy plázába, hogy itt nem történhet semmit. Ebből a 10.000 hatóanyagból az Európai Unió betiltott 1600-at, az Egyesült Államok mindössze 11-et. Máshogy és máshogy értékelik a biztonsági kockázat. 1500-nál több vegyület van, amit az európai szakemberek kockázatosnak ítéltek, az amerikaiak azt mondták, hogy simán mehet. Óriási a szakadék a kettő között. Nem ugyanaz a veszély meg a kockázat. A nagy fehér emberevő cápa az veszélyes, de az 100%-osan veszélyes. De most itt a mi kockázatunk aránylag alacsony, hogy cápatámadást érjünk, mert ugye itt nincsen a cápa. Így gondolkozik a kozmetikai ipar. Azt mindig mondták, hogy ember emlékezett ott, nem láttak cápát. Na de azt kevesen tudják, hogy a nagy fehér cápának az az ivóhelye, tehát minden nyáron az észak-adriai vizekben szaporodik a nagy fehér cápa. Csak hogy ívás közben nem táplálkozik. Éppen ezért nem találkozunk vele, mert lent van a mély vizekben, és most jutottunk el odáig, hogy megértsük a kozmetikai iparnak a titkát. A fehér cápa lehet, hogy benne van a napi készkrémemben, csak a hatóságok úgy ítélték meg, hogy én azzal nem fogok találkozni, mert az a bőrfelületemben marad, és nem fog felszívódni. És ez az oka annak, hogy például az Amerikai Egyesült Államokban olyan 50 éve ismert rákkeltő anyagot, mint a kőszén kátrány. Mégis engedélyezik kozmetikumokba, mert azt mondják, hogy ez csak a bőrfelszínén marad, és nem jut be a szervezetembe.
4: Tehát akkor rákkeltő, ha megeszem, ha nem eszem meg, akkor nem az.
3: És kieszi meg a lábkrémet, nyilván nagy mennyiség. Bennem. Ki dönti el azt, hogy én az adriai tengerben csak a parton leszek, és nem fog beúszni a mélyebb vizekbe? Ki mondja azt, hogy nem fordulhat elő velem azt, hogy egy hajóról beesek a vízbe, a cápa meg pont egy kicsit följebb jött. Ugye vannak ilyen esetek. Ez a probléma, hogy 125 féle különböző vegyület, különböző kombinációja a különböző bőrökön mekkora bizonytalanságot eredményez. Ha standard körülmények között én egy standard bőrű ember, egy standard krémet magamra kenek, abból valószínűleg kevés fog felszívódni. De ember és ember bőrének az áteresztő képessége között akár százszoros lehet a különbség. A fiataloknak a bőre áteresztőbb, a nőknek a bőre áteresztőbb. Ráadásul vannak olyan tényezők, amik nagyon növelik a bőr áteresztését. A forró vizei zuhanyzás. Majd, amikor kijövök, akkor a frottétörölközővel jól átdörgölöm a bőrömet, mert attól lesz olyan tiszta, fényes hatása, azért, mert leszettem róla ezt a vilipizáró réteget. És akkor így módon gyakorlatilag felérzékenyítettem a bőrfelületet, növeltem az áteresztő képességét, teszek még egy lépést, a hidratáló krémek nagyon durván fokozzák a bőr áteresztő képességét. Tehát az eleve áteresztő bőrömet lebombázom egy jó vastag réteg hidratáló krémmel, és most, hogy tökéletesen átjárhatóvá tettem a bőrömet, most teszem rá azokat a sminkeket, krémeket, olajokat, amikben olyan hatóanyagok vannak, amik akkor biztonságosak, ha nem szívódnak föl. Na most, hogy mekkora a valódi, nem veszély, hanem a kockázat, arra mondok egy konkrét példát. A vízálló sminkekben csókáló rúzs, olyan anyagok vannak, amik víz- és zsírtaszítóak, ettől lesz tökéletesen csókáló, és ezért nem fogom lenyalogatni. Na ebben úgynevezett PFAS nevű vegyületek, azaz örök vegyületek vannak, ezek kémileg teflonhoz hasonlító vegyületek, hőállóak, fagyállóak, zsírállóak, vízállóak, lepergető hatással, tudjuk, hogy rákkeltőek. A Földön nem él olyan ember, akinek a véréből nem lehetne kimutatni ezeket a vegyületeket. A gyerekeknél is. Az a nő, aki tartós alapozott, egy tartós minket használ, az ezt minden nap használja. És ennek pedig az oka a társadalom. Azért, mert ezek az erős szemöldökök, ezek az erős szempillák, a vastagított száj, az erős kontrollok megváltoztatják az arc karakterét. Amikor ez az identitásod részévé válik, ha ezt nem teszed föl és belenézel a tükörbe, te csúnyának látod magad. Hány olyan hölgyről tudunk, aki reggel hamarabb ébred föl, mint a párja, és kiszalad a sminket. Egyet, hogy a valódi arcát senki nem láthassa. Ez oda vezet, hogy folyamatosan használunk nagyon komoly mennyiségű kozmetikumot.
5: A tusfürdőnél samponnál általában azt figyelem, hogy lehetőleg natur kozmetikum legyen. Azt is szeretem, hogyha magyar gyártmányú. Vannak kimondottan olyan vásárok, ahol lehet találkozni ilyen készítőket, mert nem minden márkát lehet megtalálni a drogériákban. Nyilván előfordul, hogy az ember megszorul, gyorsan kell, kifogyott, és akkor persze én is bemegyek a drogériába. Ott is van egyébként olyasmi, ami közelebb áll az én ízlésemhez, és akkor igyekszem azokat választani. Ahogy nőnek, egyébként egy picit enyhülök, de például kiskorukban kimondottan fontos volt nekem az, hogy milyen tusfürdőt választok, milyen sampont választok nekik.
4: Mi van, amikor sminkelnek?
5: Az igazság az, hogy ez nincs szörnyen középpontban. Két lányom van, őket különösen érdekli, főleg a nagyobbikat. Ez az egész sminkelési kérdés. Én magam nem sminkelek túlságosan sokat. Általában bizalmatlanabb vagyok. Szóval a sminknél kimondottan a natúr sminkeket keresem. Azért még nagyon fiatalok a lányok, tehát nem gondolom, hogy való ez az egész nekik, de azt sem szeretném, ami nálam volt, hogy az én édesanyám teljesen elzárkozott attól, hogy én próbálkozzak a sminkeléssel, és kitanuljam ennek a csinyád-vinyád. Például a játékboltba kaphatókat nem szeretem. Szájfény, ami kevésbé színes, nem valami erős, nem tudom én, szemhéjpúder palettát, tehát hogy ilyeneket nem nagyon. A játék is meglegyen benne, az ismerkedési élmény is meglegyen, de mondjuk a bőrüket se tegyem ki annak, hogy túl korán kenik magukat.
4: Testápoló?
5: Babakorukban használtam babaolajat, vagy testápolót, ami szintén magyar naturkozmetikum volt. De velük szemben sem igazán tartom ezeket a rutinokat, úgyhogy nálunk például testápoló évente egyszer kerül a háztartásba, és az is általában lejár utána.
4: Parfümöt azt használsz?
5: Parfümöt használok, és az illata alapján. De én úgy használom, mint a dezodort. Miután dezodort nem használok. Tudom, hogy hova kellene fújni, de nem úgy szoktam én.
4: És hova kell fújni?
5: Ha jól tudom, akkor itt a nyaknál, a csuklóra kellene tenni belőle, de én teljesen úgy használom, mintha dezodor lenne.
4: Fogkrém?
5: A fogkrémnél annyira megoszlottak a vélemények, hogy ott nem igazán tudtam dőlőre jutni, hogy most mi a jó megoldás. Úgyhogy drogériában kapható gyerek fogkrémeket vásároltam mindig. Nyilván az, hogy flormentes legyen, de közben meg ugye egy csomó hír szól arról is, hogy szükség van arra, hogy fluoridos fogkrémet használjanak, úgyhogy életkor szerinti fogkrémeket választom.
4: Naptej?
5: Gyereknek való és lehetőleg bőrbarát. Független attól, hogy egyébként nem tapasztaltam azt, hogy érzékeny lenne a bőrük, mindig a neutrális krémeket választom.
3: A legfontosabb az, hogy ismerjük fel a kockázatokat. Értsük meg azt, hogy nem egy cián azbesztet kell keresnünk ezekben a krémekben, hanem sokszor a teljesen átlagosnak és ártatlanak tűnő összetevők is azért lesznek toxikusak, mert úgy kombináljuk őket és olyan dózisban alkalmazunk, amit egyébként a szervezetünk nem bír. Az időtartam és a volumen, a mennyiség az, ami problémát okoz. Tehát amit arról szól formájában fújunk, azok mindig veszélyesebbek. Mondok egy példát, a sima légfrissítő. Hát ez nem kozmetikum kategóriában van. Itt a termékbiztonsági értékelés a biológia hatása nem terjed ki, csak arra, hogy robbanékony vagy nem robbanékony.
4: De hát azt én beszívom.
3: Az emberi test leghatékonyabb felszívódási útvonal a tüdő. Nagyon veszélyes kategória a légfrissítő. Mindenkit arra kapacitálják, hogy ne használjon légfrissítőt. Azok a légfrissítők, amik rendszeresen belefújnak, azok veszélyesek lehetnek. Ugyanez a helyzet az illatgyertyákkal. Az aromák azok nagyon sokszor rákkeltőek, és ez úgy tekint a hatóság, mint ami nem kerül be a szervezetembe, holott, de igen, igen, abszolút belekerül. Ugye mondtam a spré vagy arról szól formájú termékeket, itt ugye a legveszélyesebbek a hajlakok és a hajegyenesítő sprék. Ugye a hajegyenesítő sprék nem ritkán formalin tartalmaznak, formaldehidet, ami arc egyes kategória, tehát igazoltan emberi rákkeltő. Az EU-ban ugye betiltották a formalin tartalmú vegyületeket, a kozmetikai iparnak volt erre egy válasza. Megoldható kémiailag az, hogy a kozmetikumban ne legyen formalin, de legyen benne olyan anyag, amiből a hajadon formalin szabadul fel. Ez a hoztam is ajándékot meg nem is esete, tehát tulajdonképpen a szervezetedet éri formalin, csak a flakonban, amikor gyártják, ők nem tesznek bele aktívan formalin. És ezek a formalin felszabadító szerek, ezek meglehetősen aljasok, nem feltétlenül csak a végfelhasználóra, hanem gondolj egy fodrászt, óriási problémát okoz. Ugyanez volt a helyzet, hogy a körömlakokkal, ott is a körömlak oldószerek, a hígítószerek, azoknak a gőzét belélegezve tüdőkárosodást lehetett szenvedni, és ott is ugye a szabályozás ezt úgy vizsgálta, hogy mondjuk egy átlagos nő két hetente, ha magának megcsinálja a körmét, akkor az expozíció, amit kap, élete során nem lesz jelentős. De egy műkörmös, aki naponta 10 embernek megcsinálja ezt, közelhajolva, ott egészen más a helyzet.
4: Mi van a fogkrémekkel, amit viszont naponta kétszer vagy háromszor is beviszek a számba?
3: A legtöbben rosszul mosnak fogat, nem távolítják a lepedéket, egy kicsit megdörzsik a lepedék felszínét, gyengén kell nyomni, ezek a körkörös mozdulatok. De a sörténynek a fegye az, ami lekaparná, ez a fogkefe. Fogkrémekkel az van, hogy most nagyon sokat javult a helyzet. Ciklozán például betiltották szappanokban, meg lemosókban, de fogkrémben bizonyos esetekben még mindig engedélyezett maradt.
4: Nem beszéltünk még a dezodorokról.
3: A dezodoroknál kétfajta termék van, a klasszikus izzadásgátló, az antiperspiránsok, meg a dezodorok. A dezodor ugye csak egy ilyen szaktalinót jelent. Az izzadásgátlók, az antiperspiránsok, azok általában alumínium sokkal üzemelnek. Az alumínium az egy metaloösztrogén, egy ösztrogén hatású fém. Ez felszívódik. A bőrnek a felszívódása az sok tényező határozza meg. Van két tényező, ami nagyon növeli a felszívódását. Az egyik a szőrtűszők. A hajas fejbőr, a szőrösbőr sokkal nagyobb a felszívódása, a hónaj az meg ilyen. A másik pedig a dunsztkötés, amikor a bőr fölött zárva van és párás. A hónaj meg a cipő, meg még vannak intim testek is. A antiperspiránsok, az izzadásgátlók is olyanok, aki használsz, minden nap használja, egy olyan felületen, ami fokozott felszívódással rendelkezik. A metaloösztrogénekkel az a probléma, hogy aktiválják az ösztrogén receptorokat, és ennek több következménye van. Egyrészt vannak hormonfüggő daganatok. Nőkni emlődaganatok, férfiaknál prostatadaganatok. Ezek ösztrogén terhelés hatására fokozza a daganatsejteknek a szaporodását. Másik probléma az, hogy a folyamatos és emelt ösztrogén hatás az a szervezetnek a saját daganatellenes védekezését csökkenti. A szervezetnek egy nagyon-nagyon jó működő, rendkívül bonyolult és tökéletesen hangolt óramű szerkezetszerű rendszere van, és ebbe a fogaskerék szerkezetbe dobál be homokot és sódert az ösztrogén, és akadályozza ennek a működését. Látják azt például, hogy az emlődaganat a leggyakoribb, ami a hónajunk a szomszédos. Feltételezik azt, hogy ott a legnagyobb az alumínium koncentrációja. Szerintem az első az, hogy azt nézzük meg, hogy ez dezodor vagy izzadásgátló. Mert azok a készítmények, amik antiperspiránsok vagy izzadásgátlók, azok szinte mind alumíniumot tartalmaznak. Azt láttam, hogy vannak jól működő biokozmetikumok. Én például vettem olyan naturkozmetikumot, hónajdeót, ami papírcsomagolásban van, csak természetes anyagokat tartalmaz. Furcsa, egy kicsit krémszerű a tapintás, növényi olajokkal, mentollal, mentával van illatosítva. Mostantól így élek.
5: Megteszek azért, hogy ápoltnak, pihentnek tűnjek. Én akkor érzem magam teljesnek és felöltözöttnek, hogyha egy folyékony puder, aztán egy pici pirosító és szemspirál. Kicsit sznobnak tűnik, amit mondok, én szeretem a márkákat.
6: Mi a fő szempont?
5: Hogy milyen arctípusra, bőrtípusra való, hány éves kornak, illetve, hogy olyan származékokat tartalmaz-e, ami számomra káros. Próbálok természetes anyagokkal foglalkozni, próbálkozom olyan honnan tisztel, ami krémszerű és tubusos, viszont 100%-ig természetes anyagból van. Messziről a radarium érzem, hogy ez nekem káros lehet. Szerintem a nő úgy működik, hogyha egy csinos, jól ápolt mondja ezeket, akkor szinte reklámfogásnak is tökéletes, mert azt gondoljuk, hogy akkor talán rajtunk is hasonló hatás kell.
3: Szintén nagyon oda kell figyelni, a rúzsok. A gyártó azt feltételezik, hogy ez nem kerül be a szervezetedbe, holott a rúzsokat lenyalogatjuk. Hogyha PFAS vegyületek vagy rökvegyületek vannak, azok mind bekerülnek a szervezetedbe óhatatlanul.
4: Mi van a tusfürdőkkel, habfürdőkkel?
3: A lemosó jellegű kozmetikumok a legkevésbé veszélyesek, hiszen rövid ideig tartózkodik a testünkön. Nem olyan, mint egy testápoló, nem szívódik fel olyan mértékben, de ott is vannak kockázatok. Ezekben a készítményekben, és még inkább a krémekben, amiket fürdés után használunk, ezekben például tartósítószerek vannak, sokszor parabének. Ha ez nem lenne tartósítva, akkor ott elszaporodhatnának veszélyes baktériumok, és komoly betegséget okozhatná. Sajnos ezt muszáj tartósítani. Amikről tudjuk, hogy feltételezett rákkeltőek, tudjuk, hogy hatással vannak az immunrendszerünkre és a hormonrendszerünkre is, és mégis benne vannak ezekben a készítményekben. A leghatékonyabb, hogy nem parabéneset használunk, hanem valami másfajta tartósítószer. Sokszor látok nátriumbenzoátot, kevésbé veszélyes. A valódi naturkozmetikumokat úgy gyártják, ahogy te magad kevered be alapanyagokból, beteszed a hűtőbe, egy hétig használod, ami egy hét alatt elment. De most ezt hasonló mindenkinek, tehát lehet kapni alapanyagokat. És ez olyan, mint egy pástétom. Ha nincsen tartósítva, akkor megromlik. Ha nem romlik meg, akkor tartósítva van.
7: Vízparton vagyunk, akkor előnyben részesítjük azokat a napvédő krémeket, amik vízhatására nem mosódnak le. Van egy olyan speciális naptej, amit könnyebben szét lehet oszlatni a testen. Gyorsabban tudom a gyereket is lekenni, mert ugye ő már menne be a vízbe. Sprayvel ráfújom, elkenem, és akkor kicsit várunk, hogy őre az beszívja. Már kiskorában elkezdtük azt, hogy ha kimegyünk a napra, be kell kenni. És ő ezt megtanulta. Figyelnünk kell arra, hogy bekenjük, mert ő magától ezt nem fogja. tanulmányozva ugye a leírását is az adott fényvédő krémnek, hogy mennyi időnként kell megismételni a kenést.
4: Megnézik az összetételét?
7: Hát az összetételt nem nézzük meg, azt úgyse tudjuk, hogy az. Mi igen próbáljuk a márkásabb termékeket használni.
4: A márkás biztos jobb?
7: Nem feltétlen, de vannak olyan készítmények, amit egyébként is használunk családban, és azokat a készítményeket használjuk, hogy a napfényvédő krémek vásárlásakor is.
4: Amikor nem a vízparton vannak, mondjuk a városban, akkor is használnak napkrémet?
7: Hát, hogyha nincs rajta ruházat, inkább akkor használunk. Eddig nem fordult elő olyan, hogy megégett volna bárhol is, de hogyha kimegyünk egy rendezvényre, akkor a testrészét, ami fénynek van kitéve, azokat bekenjük. Tehát nem szeretjük ezeket a kimondottan zsíros naptejeket, mert nem lehet rendesen rosszlatni. Tehát volt most is Horvátországban, hogy megkértem a gyereket, hogy kenje be a hátamat egy másik típusú naptejjel, nem oszlatta el rendesen, és néhol azért látszott, hogy nem védett annyira a krém.
4: Amikor megtörtént a napozás, van-e utána bőrápolás?
7: Igen, tehát mindig veszünk egy bőrnyugtató krémet, mi előnyben részesítjük az aloe verás készítményeket, és a napozás után, minden este, fürdés után bekenjük egymást.
3: Ugye a következő kategóriában a napvédő krémek. Én nyugodt szívvel mondom azt, hogy ne használj túlsfürdőt. Én nyugodt szívvel mondom azt, hogy ne használj testápolót. Ha nem használsz testápolót, előbb-utóbb nem lesz rá szükséged. Azért száraz a bőröd, mert használsz testápolót. De a napkrém az más, mert a napsugárzás az rákkeltő. Az akkor is rákkeltő, ha leégsz, meg akkor is, ha nem. Egy gyerekkori hólyagos leégés, az duplázza a daganat kockázatát egész életedre. Ezt meg kell úsznunk. A napkrémek azok tényleg védenek ettől, de a napkrémekben kétfajta hatóanyag vannak. A kémiai fényvédőszerek, ezek beszívódnak a bőrönbe, és a beérkező napsugarakat elnyelik, és hővé alakítják. A leghatékonyabbak DNS-károsító hatással rendelkeznek. Ugye azért használjuk őket, hogy az UV-sugarak ne tudják károsítani a DNS-ünket. És ezért használunk olyan krémet, ami viszont károsítja az UV-sugarak helyett. A másik a fizikai napvédők, ezek olyan kristályszerkezettel rendelkező anyagok, mint a titándioxid vagy a cinkoxid, amik visszaverik a bőr felszínéről a napsugarakat. Ezek sokkal-sokkal biztonságosabbak, ha nem kerül be a sejtbe. Ugye a titándioxidról tudjuk, hogy rákkeltő, ha megeszem, de a hatóságok azt gondolják jelenleg, hogy ha bőrömre kenem, akkor valószínűleg nem kerül be. De ez csak valószínűleg, mert hát ugye tudjuk, hogy a fajhagymákon, a szőrtűszőkön azért más a helyzet. És ez még mindig nem tisztázott, hogy most akkor bekerül vagy nem kerül. Ha bekerül, akkor óriási a probléma. Vannak helyzetek, amikor kell használni napvédő krémet, a szádon, a füleken, a nyakon, ahol, amit nem tudsz árnyékolni, de és ilyen most meg már lehet kapni túraboltokban ezeket a napvédő faktora rendelkező ruhákat, ahol minősítik, hogy mennyire napvédő. Ez egy hosszú ruházat, de azt el kell, hogy mondjam, ez alatt is lebarnulsz. Tehát ez nem blokkolja a napsugarakat, hanem levesz belőle valamit. A legjobb megoldás az, hogy az ember intelligensen minimálisan csökkenti a kémiai expozíció mértékét. Mennyire butaság az, hogy magamra kenek egy potenciálisan veszélyes vegyszert azért, hogy blokkolja a napsugarakat, majd kifekszem a napra. Ennek ára lesz, amit így vagy úgy behajtanak rajta.
4: A férjednek miket veszel?
5: A férjemnek tusfürdőt veszek, mert nagyjából erre van igénye. És abból is olyan tusfürdőt, ami egyben sampon is. Tehát ha valaki az egyszerűségre törekszik, akkor ő ez a típus.
4: De itt is számít, hogy mi van benne?
5: Nem annyira, mert neki nem számít, és ő nem mondja azt, hogy mire van szüksége. Neki egyetlen kikötése volt, hogy legyen egybe a sampon a tusfürdővel, és azzal az arcát is megmoshassa, úgyhogy neki a legkommerszebb dolog is jó, hogyha az mindenre alkalmas.
4: Nem beszéltünk még a férfi kozmetikumokról.
3: Ami megkülönbözteti minket a női kozmetikumoktól, amikor a borotválkozás során használt termékek. Ugye maga a borotva fokozza az átjárhatóságát, ezért amit ott az arcodra kensz, az sokkal-sokkal jobban felszívódik. És például a pofa zacskónak a daganatos betegségét bizony fokozza a borotválkozás, főleg az arcszeszek. Én egyébként nem használok arcszeszt, mert utána lezuhanyzok. A szesz egyébként az alkohol önmagában rákkeltő. Egy magas alkoholtartalmú folyadékot fölkenek az arcomra úgy, hogy előtte egy pengével leszettem a felső hámréteget, az fel fog szívódni. Ráadásul nagy koncentrációba kapja meg. A legfontosabb elv a minimál chemical. Menj haza, nézd végig a fürdőszobaszekrényed, és gondold végig, hogy valóban tényleg mindenre szükség van. És egyszer próbáld ki azt, hogy szappan a borotválkozol. Én szappan a borotválkozol. Ugyanúgy fölhabzik. Ott nincs mit fertőtleníteni.
4: Akkor most már csak az a kérdés, hogy a víz, amivel zuhanyzunk, az is ártalmas.
3: A víz az feltételezhetően nem. lett egy bőrbetegségem a túl sok zuhanyzástól. 6-7-szer zuhanyoztam, ugye nagy melegben is kipattanásodtam, és elkezdtem olívaolajjal úgy mosni, hogy a papír törlőkendőre tettem olívaolajat, és átdörzsöltem vele az arcbőrömet. Egész meglepő volt, leszedi a koszt, friss lesz a bőrödnek a kinézete, nem fog kiszáradni, nem marad rajta olaj, mert letölött, és egy nagyon-nagyon kellemes érzés. Biztos nem mindenkinek lesz komfortos, de szerintem egy próbát megér, mert az rendkívül egészséges. De egyébként a normál vízzel azért nincsen probléma.
0: Ma a mindennapi kozmetikumokról beszélgettünk. Műsorainkat meghallgathatják podcaston és a mediaclick.hu internetes oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Mohácsi Edit.
6: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Doknányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a fiatal művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pibon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink, ma délben a sásdi római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Sásd Pécstől és Kaposvártól egyaránt mintegy 35 kilométerre a Zselici-dombság és Baranya vármegye északi részén fekszik. A római korban a főbb kereskedelmi utaknak itt volt átkelőhelyük a sásos, mocsaras vidéken, innen ered a település neve. Első ismert írásos említése az 1332-ben kelt pápai tizedjegyzékben maradt fenn. Előbb a dombai és a berbőci, majd a török uralom után az Eszterházi család birtokához tartozott, akik német telepeseket hívtak be. 1850-ben sásdi járási székhely lett. Az első világháború után 1918 és 21 között Pécs szerb megszállása idején pedig Baranya megye ideiglenes közigazgatási központja volt. 1995-ben kapott városi rangot. A sásdi kisboldogasszony templom 3 év alatt 1796-ra készült el, és benne otthonra leltek a II. József által feloszlatott pécsi domonkos templom oltárai és festményei, az oltárképek Dorfmeister István alkotásai. 37 méter magas tornyában 3 harang lakik, mindegyiket Zeltenhofer Frigyes fiai öntötték Sopronban 1926-ban. A délidőben megkonduló 685 kilós nagyharangon Szűz Mária képe látható.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Bestin Bettina, főbb híreink először röviden.
2: Fölényesen nyert, de nem szerzett abszolút többséget az AfD a Szászánhalt tartományban.
1: Pozitív változást hozhat a betegbiztonság területén a kórházi fertőzések adatainak nyilvánosságra hozatala.
2: Az ELTE kutatóinak becslése szerint legutóbb 2012-ben volt ilyen alacsony a búza termés hozama.
1: Idén sem veszített népszerűségéből a Balaton.

0: jó emberről.
1: A szélső jobboldali és populista politikai erők felemelkedése, valamint egyfajta politikai jobbratolódás közel egy évtizede tendenciózusan megfigyelhető a nyugat-európai politikai szintéren.
2: Érkeznek a reakciók az AfD tartományi győzelmére. Orbán Viktor szerint ez még csak a kezdet. Papp Roland és Kovács Anna összeállítása.
3: Óriási este ez Európa és Németország számára. Gratulált a volt miniszterelnök a német tartományi választások kapcsán a győztes pártnak. Alice Weidel, az AfD elnöke megköszönte Orbán üzenetét és azt írta, reméli Magyarországon is hamarosan jóra fordulnak a dolgok. Borvendég Zsuzsa Anna, a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője is reagált az eredményre. A Facebookon azt írta, ha sikerül az AfD-nek tartományi miniszterelnököt adni, az erősíteni fogja őket a többi tartományban is. A Mi Hazánk egy frakcióban ül az AfD képviselőivel az Európai Parlamentben. Matteo Salvini, olasz miniszterelnök helyettes, a Lega párt vezetője úgy vélte, a választás bizonyítja, hogy egy másik Európa is lehetséges. Mások kevésbé lelkesedtek a szélső jobboldal áttöréséért. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök szerint Lengyelországban csak idióták és árulók örülhetnek ennek a választási győzelemnek.
2: Az amerikai diplomáciai egyeztetések ellenére sem várható gyors lezárás az orosz-ukrán háborúban. Erről beszélt Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese a Kossuth Rádióban. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
4: Az Egyesült Államok diplomáciai részvételével sem várható az orosz-ukrán konfliktus gyors lezárása, fogalmazott a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Vasárnap Donald Trump, amerikai elnök, külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vlagyimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Rácz András a Kossuth Rádió felkelő című műsorában hozzátette, további tárgyalások várhatók.
0: A mai nap Donald Trump amerikai elnök telefonon fog beszélni a tervek szerint, mint Putyin orosz elnökkel, mint Zelenszky ukrán elnökkel, de nem látszik, hogy orosz oldalon hajlandóság lenne arra, hogy abbahagyják a támadó háborút. És az Európa elleni hibrid műveletek pedig alapvetően az Ukrajna elleni orosz háborút támogatják. Minél gyengébb Európa, minél több erőforrás kell a saját védelmére fordítani, a orosz remények szerint annál kevesebb jut Ukrajnának.
4: A vezérigazgató helyettes a magyar-orosz kapcsolatokkal összefüggésben elmondta, hazánk energiafüggősége rövid távon nem csökkenthető, sem a rendelkezésre álló infrastruktúra, sem a korábban megkötött szerződések miatt.
0: Ezt áthangolni, ezt átállítani, megszabadulni ettől a függőstől, vagy csökkenteni ezt a függőst pontosabban, ez nem megy egyik hónapról a másikra. Jogszabályokból sem egyébként. Tehát például a gázszállítási szerződéseket illeti, hogy még Szijjártó Péter 2021 őszén aláírt az oroszokkal egy 15 évre szóló gázszállítási szerződést, amiből az első lehetséges kiszállási pont 10 év után van, tehát 2031-ben.
4: Rácz András szerint a kormányváltás óta változott a magyar diplomácia hangneme és stílusa Oroszországgal kapcsolatban.
2: Rekord mélységbe zuhant Donald Trump támogatottsága.
5: A Financial Times felmérése szerint az amerikaiak alig harmada elégedett az elnök hivatali tevékenységével. Ez az eddigi legalacsonyabb szint a felmérések kezdete óta. A válaszadók többsége Trump gazdasági és kereskedelmi intézkedéseit kifogásolja. A megkérdezettek csak nem fele gondolja úgy, hogy Trump személye csökkenti a republikánus jelöltek győzelmi esélyeit a novemberi időközi kongresszusi választásokon.
6: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
7: Újra
6: mindenkié.
7: Mindenkié.
2: Belföldi hírek következnek. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul.
5: A képviselők az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és fő és pán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha a képviselő is, megkapja az ezért járó illetményét, akkor miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. A most kezdődő és december 15-éig tartó őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés

0: szerepel. Nőtt az ipari termelés júliusban, csak nem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A Központi Statisztikai Hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. Az év 7 hónapjából 3-szor csökkent, 4-szer nőtt a termelés. Egy német oknyomozó hírportál információja szerint a Volkswagen koncern nehézségei miatt 4 német gyár bezárása mellett van egy 5. is Németországon kívül, amely akár a győri Audi gyár is lehet. A német autógyártó komoly átalakítás előtt áll, egyszeres útja a kínai konkurencia erősödése, az európai autópiac gyengélkedése, a magas gyártási költség és az elektromos átállás kihívása. A részletek Gárdonyi Esztertől.
1: A jelenlegi információk alapján a szeptember elején elfogadott Future Plan 2030 részeként a Volkswagen koncern további 50 ezer munkahely megszüntetésével számol 2030-ig, így a korábbi leépítésekkel együtt akár 100 ezerrel is csökkenhet a dolgozói létszám. A cél a költségek jelentős mérséklése, a modellpaletta egyszerűsítése és a nyereségesség javítása. A német Manager magazin július közepén írt arról, hogy a 4 németországi bezárásra ítélt gyáron felül van 2 olyan üzem is, amelynek a sorsa kérdéses, alapszerint az egyik a lengyelországi Skoda gyár, a másik pedig a magyarországi üzem. Kérdéseinkkel megkerestük a győri Audi Hungária független szakszervezetének képviselőit, akik nyilatkozni ugyan nem akartak, azonban határozottan cáfolták a győri gyárat érintő állításokat. Mint ezt elmondták, semmilyen hivatalos információ ezzel kapcsolatban hozzájuk nem érkezett, sőt a gyárban a foglalkoztatás jelenleg is teljes kapacitással működik. Hangsúlyozták, az Audi Hungária a Volkswagen csoport egyik fontos gyártó és fejlesztő központja, a győri gyár helyzete pedig jelenleg stabilnak mondható. Ráadásul idén júniusban Győrben elindult az új Mebeco elektromos hajtások sorozat gyártása is. Ezek a Volkswagen csoport több új tömegpiaci elektromos modelljébe kerülnek majd, amivel Győr az elektromobilitás egyik fontos gyártási központjává válhat. Kérdéseinkkel megkerestük az ipari szakszervezetet is. Annak elnöke, dr. Molnár Ákos reagálta a Volkswagen koncent és a győri Audi gyárat érintő hírekre.
2: Minket az ipari szakszervezetet, az Audi Hungária, az ERT hivatalosan nem keresett meg, viszont napi szinten figyeljük a német sajtót, így látjuk azt, hogy szeptember 3-án megegyezett a németországi IG Metall a Volkswagen felügyelő bizottságával, és látjuk, hogy 150 ezer embernek a leépítése van a tervekben 2030-ig. Ez jobbára németországi munkahelyeket jelent, de ha nem javulnak a német országi telephelyeknek a mutatói, akkor véleményünk szerint nagyon könnyen más Németországon kívüli telephelyek is szóba kerülhetnek, minket is beleértve.
1: Az 1993-as alapítása óta a győri Audi Hungária Magyarország egyik legnagyobb árbevételű vállalatává és exportőrévé fejlődött, egyúttal az egyik legnagyobb befektető is Magyarországon. A cég jelenleg összesen több mint 11 ezer főt foglalkoztat, amivel a térség legnagyobb munkáltatója.
0: A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fontosságára hívják fel a figyelmet az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói. A Másfél Fok című szakportálon olvasható tanulmányukban azt vizsgálták, milyen terméshozamokra lehet számítani a jövőben a legnagyobb területen vetett hazai szántóföldi növény, a búza esetében. Illés Anna összeállítása.
3: Magyarországon a megbízható mérések kezdete. 1990 óta a legalacsonyabb búzatermés 2003-ban volt, akkor hektáronként átlagosan nagyjából 2500 kg termett, mondta el a Krónikának Szabó Péter, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza, a Másfél Fok szerzője. A szakértő hozzátette, az idei becslés szerint 4300 kg termett hektáronként, legutóbb 2012-ben volt ilyen kevés.
4: 3 héttel korábban történik már a búza érése. 70-es években ez július 10-e környékén volt országos átlagban, meg ugye már mint a szántók átlagában. Ez most már június 20-ára tolódott át. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy mikor érkezik a búzának a csapadék, mert azt látjuk, hogy a vizsgált mutatók közül sokfélét elemeztünk, a terméshozammal a csapadékos napok számának van a legszorosabb kapcsolata. Tehát nem az a lényeges, hogy mennyi csapadék esik, hanem hogy mikor esik, és hogy hány napon fordul elő csapadékos nap.
3: Szabó Péter elmondta, céljuk, hogy a klímamodellekkel meg tudjuk tudják határozni, hogy a jövőben mennyi termésre lehet számítani. Hozzátette, mostani vizsgálatokban azzal kalkuláltak, hogy milyen forgatókönyv valószínűsíthető, ha a búzatermesztés így folytatódik, ahogyan most.
4: 2030 után a búzatermés hozamai inkább csökkenő tendenciát mutatnak, mint a jelenlegi érték. És azt is látjuk, hogy meg fog nőni az évek közötti változékonyság. Tehát ez azt eredményezi, hogy nagyobb lesz a különbség az egyes évek terméshozamai között, és azt is látjuk az eredményekben, hogy 2030 és 70 között időszakban sokkal több lesz a mainál alacsonyabb hozamú évek száma. Alapvetően egy ilyen romló tendenciát látunk a búzatermés hozamaira, annak ellenére, hogy alapvetően a téli csapadék növekedését jelzik előre a klímamodellek.
3: A szakértő elmondta, számításukban a jelenlegi szántóterületekkel dolgoztak, és nem vették figyelembe új búzafajták alkalmazását, a technológia fejlődését vagy a megfelelően időzített öntözés lehetőségét. Szabó Péter hangsúlyozta, hogy ezek mind javíthatják a termelést.
0: Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, mondta az M1 híradónak a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke.
5: Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból lesz majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe.
0: Érdemi pozitív változást hozhat a betegbiztonság területén a kórházi fertőzések adatainak nyilvánosságra hozatala, mondta az NNGK járványügyi és infekciókontroll főosztályának szakorvosa a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Hajdú Ágnes hozzátette, a cél az, hogy a probléma területek feltárása és a megfelelő intézkedések után csökkenjenek az esetszámok, Falucskai Ivett összeállítása.
6: A fertőzött betegeknek körülbelül fertőzéstípustól függően 30-40%-a huny el. Ugyanakkor az adatok alapján mindössze 4-5%-uk az, aki kifejezetten a fertőzéssel összefüggésben vagy a fertőzés miatt veszti el az életét.
7: Mondta Hajdú Ágnes szakorvos, az elmúlt évek országos adatait elemezve. A napokban nyilvánosságra hozott intézményi statisztikák szerint Magyarországon a kórházi úgynevezett CDI fertőzések az elmúlt 5 évet vizsgálva javuló tendenciát mutatnak. Számuk 2021-ben még valamivel több mint 8200 volt, ami 2025-re 6772-re mérséklődött. Ez 18%-os csökkenést jelent. Az oldal adatai folyamatosan bővülnek. Hamarosan a multirezisztens kórokozók okozta és a véráramfertőzések mutatói is elérhetőek lesznek.
6: Ennek az adatgyűjtésnek az a célja, hogy a fertőzési gyakoriságokat felmérjük, trendeket kövessünk, problématerületeket azonosítsunk.
7: Hajdú Ágnes szerint az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nyilvánosságra hozatalának legfontosabb célja, hogy a beazonosított problématerületekre országos és intézményi szinten is létrejöhessenek szakpolitikai programok, intézkedések.
6: Amennyiben ezen a területen előrelépést érünk el, akkor ez a plusz figyelem, ez a rendkívül jelentős transzparencia, én úgy gondolom, hogy egy érdemi pozitív változást fog hozni a betegbiztonság területén Magyarországon.
7: Közben a szakmai szervezetek hangsúlyozzák, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján nyilvánosságra hozott számok alapján nem szabad egyszerű rangsort felállítani a kórházak között, mert a fertőzési kockázatot több tényező is befolyásolja. Például a betegösszetétel, a szigorúbb statisztika, illetve az infrastruktúra állapota. Az adatok között olyan nem kizárólag fertőzési mutatók is elérhetők, amelyek az intézmények humán erőforrás, infrastruktúra és a betegellátás működésével kapcsolatosak. Ezek összképét érdemes figyelembe venni.
0: Idén már összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
5: Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
0: Megnyílt a lehetőség, már be lehet nyújtani a pályázatokat az új szélerőművi kapacitások létesítésére, illetve a meglévők bővítésére. A kérelmeket október 30-ig elektronikus úton lehet beadni. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szeptember 10-én online konzultációval segíti majd a pályázókat. Részletek Cinege Leventétől.
8: Már most be lehet nyújtani a szélerőművi betáplálási kapacitások kiosztására vonatkozó pályázatokat a magyarország.hu személyre szabott ügyintézési felületein a szükséges nyilatkozatokkal és mellékletekkel együtt. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kitölthető iratmintákat is közzétett, hogy megkönnyítse a pályázatok összeállítását. Erről is beszélt a Krónikának Serres Zsolt szóvivő.
9: Magyarországon a tavalyi év december 31-i adatok alapján a szélerőművek összes beépített kapacitása ez 325 megawattot meghaladja. Ha megnézzük, hogy ez a teljes beépített kapacitásunk 2,8%-a, tehát nem egy magas érték. Ha ezt még hozzáteszem azt, hogy az összes szélből előállított villamos energia nézve a mai MAVIR villamos energia forgalmának ez mindössze 1,4%-a, akkor azt hiszem, hogy ez indokolja a fejlesztést, és természetesen az is indokolja, hogy a szélerőmű máshogy működik, mint a napenergia, tehát lehetnek olyan szakaszok, időpontok, amikor a szélenergia rendelkezésre áll, amikor a nap már nem. És nagyon fontos egy villamos energiarendszer működtetése szempontjából az, hogy természetesen az ellátás biztonság mellett folyamatosan rendelkezésre álljon a villamosenergia.
8: Serer Zsolt emlékeztetett, a hivatal szeptember 10-én online konzultációt tart, amelyen a pályázók a tartalmi tudnivalókról és a formai követelményekről is tájékoztatást kaphatnak. A pályázatok beadási határideje október 30-a, az előzetes eredményeket pedig legkésőbb december 13-áig teszik közzé.
0: Weblapfejlesztés, ételrendelés, nyomtatványkitöltés bemutatta legújabb mesterséges intelligencia modelljét az OpenAI vállalat. A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint az új szolgáltatás legfőbb előnye, hogy egyszerre több feladatot is képes elvégezni, Harcsás Gergely összeállítása.
10: Jogi szerződést formáz, 3D-s játékot épít, és ha kell, teniszpályát foglal. Egyebek mellett ezekre is képes az OpenAI vállalat napokban bemutatott új mesterséges intelligencia modellje. Rab Árpád jövőkutató a Krónikának arról beszélt, hogy az új modell jóval komplexebben működik a korábbiaknál, és egyszerre több feladatot is képes hatékonyan elvégezni. Mint mondta, az ígéretek alapján a felhasználók jelentős minőségjavulást tapasztalhatnak, és a szolgáltatás akár a tanítást is forradalmazhatja.
11: Mondjuk egy tanár vagyok, és szeretnék egy applikációt fejleszteni csak az én iskolám diákjaim számára, hogy jobban tanítsam nekik a matekot, akkor elmesélem, hogy miért szeretnék. Ezt szeretném, hogy ezt csinálja, amikor ez történik, úgy legyen. Ez egy nehéz művelet, de elmondja, hogy mit szeretne, akkor elvileg megírja a kódot, és jól fog működni. Tehát ez elképesztően kibővíti az emberiség lehetőségeit arra, hogy megoldjon problémákat.
10: Rab Árpád emlékeztetett arra, hogy a mesterséges intelligencia a leggyorsabban elterjedt fizetős szolgáltatás lett az elmúlt években idehaza. A felhasználók száma eléri a 800 ezret.
11: Akkor kezdje el használni az embert, amikor le tudja fordítani az ő saját mindennapi életére. Az, hogy mesterséges intelligenciát használják, az néhány embert érdekel, de amúgy egy elméleti probléma. De amikor azt mondom, hogy nézd, most már képes a telefon arra, hogy fölismerje, hogy a növényednek mi a problémája és hogyan kell meggyógyítani, szóval azt látjuk, hogy nem akkor a legfontosabb változó, hanem inkább a kíváncsiság és a motiváció.
10: Magyarországon a fiatalok 4/5 és a 65 év fölöttiek 30-40%-a használja a mesterséges intelligenciát, jegyezte meg a szakértő, aki szerint a szolgáltatás legújabb változatánál a kiberbiztonsági fenyegetések és az új modell emberi érzelmekre gyakorolt hatása jelenti a legnagyobb kockázatot.
0: Ma még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra.
5: A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: A tavalyihoz hasonló nyári szezon zárnak a Balatonnál. A turisztikai szakemberek beszámolói szerint már idén a szolgáltatók komoly kihívásokkal néztek szembe. Úgy látszik, hogy az alacsony vízállás ellenére a Balaton nem veszített népszerűségéből. A tanulságokat minden esetre érdemes levonni, Varga Tünde összeállítása.
12: Hogyha az egész nyarat nézzük, akkor nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy körülbelül ugyanazt produkálta a balatoni turizmus az idén nyáron, mint amit tavaly, és ennek örülünk, ugyanis az önmagában egy csoda, hogy a Balaton azok között a körülmények között, amik között az idén működnie kellett, tudja hozni a tavalyi szintet.
13: Mondja Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője. A vendégészakák számában a tónál egyébként 2023-ról 2024-re történt egy nagy ugrás, akkor több mint 9 millió vendégészakák regisztráltak, ami 4%-os növekedést jelentett akkor az előző évhez képest. A mostani nyáról még nincsenek konkrét számok, az augusztusi adatokat most összesíti a Magyar Turisztikai Ügynökség. A turisztikai szakértők szerint egy teljesen normális szezon zárunk, eközben a vendéglátók egy része komoly panaszokat fogalmaz meg, kevesebb vendég, hiányzó munkaerő, az időjárási viszonyokról nem is beszélve. Prinzinger Péter hozzátette, a tapasztalatok településenként változhatnak.
12: Egy átalakulást, egy átrendeződést látunk. Azt látjuk, hogy egyre kevesebb az olyan vendég, aki egy hétre, 10 napra, 2 hétre érkezik a Balatonhoz, ezzel szemben egyre több, aki 2-3 napra, tehát rövidebb kiruccanásokra választja ezt a turisztikai desztinációt. Ez egyébként nem balatoni jelenség, ez országos és világszintű jelenség, és a balatoni szolgáltatók egyébként nagyon jól reagálnak erre, vagy nagyon jól alkalmazkodnak ehhez.
13: A szakember szerint azok a turisztikai attrakciók, akik arra voltak évtizedeken keresztül berendezkedve, hogy a bevételük túlnyomó részét a nyári hónapokban keresik meg, biztosan veszteségekről számolnak be. Átalakul az időjárás, az utazási szokások, akik ehhez jól és gyorsan tudnak alkalmazkodni, azok most nem panaszkodnak. Minden esetre a nyári hőségből kiindulva egyre többen felvetik a déli országokban működő siesta lehetőségét, amely a vendéglátóegységek nyitvatartásának módosításával megoldást jelenthetne több problémára is.
14: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
0: És már itt is van a friss információkkal a stúdióban Mundrica István.
15: Köszöntöm a hallgatókat! 2 gólos hátrányból egyenlített és végül 2-2-es döntetlent játszott az Újpest a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának tegnapi rangadóján. Az FTC-i továbbra is őrzi 2015. december óta tartó veretlenségét ősi riválisával szemben. Szintén az OTP bankligában megszerezte idénybeli második győzelmét az Alaegerszeg, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Éllovas Puskás Akadémiát. A forduló tegnap esti záró mérkőzésén pedig a Győr izgalmas végjátékban 3 hosszabbításban született gól után 3-2-re nyert a vendég Kispest Honvéd ellen. A B csoport második helyért csak ma össze Dél-Koreával a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Nigéria legyőzésével a nemzeti együttes már szombaton kiarcolta a továbbjutást, azonban ma legyőzi az ázsiai csapatot, akkor riválisát is megelőzi, és csoport másodikként lesz ott a VB 8-ad döntőjében. A csapatkapitány Takács Kisvirág így készül a mérkőzésre.
16: Egy nagyon kellemetlen ellenfél mindenki számára, főleg az európai csapatoknak, hiszen ők nem minden nap játszanak ilyen ellenfelek ellen. Fel fogjuk építeni, biztos vagyok benne, hogy nagyon jól a taktikánkat ellenük, és egy másodpercig sem állhatunk meg, és biztos vagyok benne, hogy lesznek extra kosarak, lesznek olyan védekezések, amik jobban sikerülnek, de náluk a támadás az még jobban fog. Nem szabad megállnunk, küzdeni, harcolni kell, menni minden lepattanóért, és kihasználni azt a fizikális előnyünket, magasságunkat és minderőben, amiben úgy gondolom, hogy jobbak lehetünk náluk, és tényleg nem szabad könnyű kosarakat kapnunk tőlük, ez lesz a kulcs. Én bízom benne, hogy maximálisan készen fogunk állni arra, hogy legyőzzük Koreát, és csoport másodikként tudunk tovább menni.
15: A ma délután 3:30-kor kezdődő Magyarország Dél-Korea mérkőzést a női kosárlabda világbajnokságról a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Stoller Fanni az amerikai és a Mohameddel az oldalán búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A magyar-amerikai kettős egy japán-szlovén párostól kapott ki 2 játszmában. Köszönöm figyelmüket!
14: Közlekedés.
7: Az Útinform információi szerint az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél felborult egy kis teherautó, így ott csak egy sáv járható. A torlódás csak nem 10 kilométeres. Kerülni Újhartyán és Ócsa között alsóbrendű utakon lehet.
5: Kecskemét térségében ugyancsak a főváros felé terelést bontanak a 88-as és a 87-es kilométer között, ahol sávzárás követel figyelmet, és 3 kilométeres torlódás alakult ki.
0: Most pedig a fővárosi utak hírei.
17: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a belső sávban. A Bécsi úton lezárták a külső sávot befelé a Labor utcánál, mert burkolatot javítanak, a befelé közlekedő érintető BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. Építkezés miatt lezárták mától a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, a 120-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Röppenty utca megállót nem érinti. Schilling Zsolt, BKK Info.
14: Időjárás.
0: A friss információkat Molnár Csillától hallják.
18: Közeledik az őszi időjárás. Köszöntöm Önöket, addig viszont még van pár napunk kihasználni a napsütést. Ma is lesznek azért felettünk kósza gomoly felhők és fátyol felhők, de igazából a napsütés fog dominálni. A csúcsértékek 26 és 31 fok között alakulnak. Holnap pedig még egy kicsit melegszik a levegő, és csak egy-egy kisebb gomoly felhő lehet az égen. Ezt követően viszont egy hideg front ér el bennünket, úgyhogy megnövekszik, megvastagszik a felhőtakaró, illetve változik a szél iránya észak-nyugatira. Szerdán inkább még csak a nyugati területeken élők tapasztalhatják ezt, ott viszont szükség lesz az esernyőkre is. Csütörtökön pedig Kárpát-medence szerte eső, zápor és zivatar tarkíthatja az időjárásunkat, illetve a nyugati észak-nyugati szél több helyen meg is erősödik, ez csökkenti a hőmérsékletet. Így pénteken és a hétvégén már inkább csak 20 fok környékén alakulnak a maximum értékek, addigra viszont csökken a csapadékhajlam is, így egy kicsit barátságosabbak lesznek a napok. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
0: A Déli Krónikát hallották, hamarosan kezdődik a Kulcskérdések 60-i Tóth Erikával, a téma az AfD győzelme. A Krónika szerkesztője Illis László volt, a hírszerkesztő Demetimea, a technikai munkatársak Sós Zoltán, Fácán Andrea, valamint Szilágyi Zsolt. A bemondó Beslin Bettina nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották, viszont hallásra 17 óra 30 perckor az Esti Krónikában.
19: Műsorajánló.
14: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
20: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból szeptember 12-én 20 óra 15 perckor a Bartók Rádióban.
19: Műsorajánlót hallottak.
14: Kulcskérdések.
19: Mi a tétje?
14: Miért fontos?
19: Mit jelent?
14: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
21: 12:01, jó napot kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. Soha nem látott győzelmet aratott az AfD az Alternatíva Németországért a tegnapi Sachsen-Anhalti tartományi választáson. A populista radikális jobboldali párt 43,8%-os eredménye ugyan kevés az abszolút többséghez, vagyis a könnyű kormányalakításhoz, de a többi bejutott párt alacsony eredménye nagyon nehéz politikai helyzetet vetít előre. Mit mutat az eredmény a tartomány jövőjéről, Németország jövőjéről, és milyen hatása van az egész európai politikára? Ezekről a kérdésekről beszélgetek Kovács Eszter politológussal, a Bécsi Egyetem kutatójával. Jó napot kívánok!
22: Jó napot kívánok!
21: És Krekó Péterrel, a Political Capital politikai elemző intézet igazgatójával. Jó napot kívánok!
23: Jó napot kívánok!
21: Tényleg kevés a kormányalakításhoz? Ez az eredmény, Kovács Eszter?
22: Pontosan 3 szavazattal kevesebb, vagy bocsánat, 3 mandátummal kevesebbre elegendő ez a szavazat, mint ami től az AfD tudna egyedül kormányt alakítani, tehát a 83 fős tartományi parlamentben 42 székre van szükségük, hogy ők övék legyen a többség, és 39 mandátumra volt elég ez a 40, majdnem 44 szavazat, úgyhogy most indulnak a következő napok, hetek izgalmai, hogy hogyan hozzák össze a többséget, vagy mit fognak tenni.
21: Rekó Péter?
23: Igen, hát a legvalószínűbbnek az tűnik
1: egyébként, hogy Sarah Wagenknecht mozgalma, amely ugyebár kombinálja valahogy a baloldali elosztáspolitikai követeléseket a bevándorlás ellenességgel. Tehát ez a mozgalom, amely 5% felé került a választáson, tehát bejutott a tartományi parlamentbe. A legvalószínűbbnek talán azt tűnik, hogy ők segíthetik ki valamilyen módon az AfD-t, hogyha nem is egy formális koalíció formájában, hanem valamiféle külső támogatóként, vagy legalábbis ez az, ami megfogalmazódott a pártvezetői részéről, és az AfD mintha ennél óvatosabban fogalmazna, de hát azért szerintem van itt talán egy ilyen kényszer is, egy olyan típusú kényszer, hogyha valahogy nem tudnak többséget alakítani, és erre van egy partner legalább, aki úgy tűnik, vagy hát leginkább egy, hogy valamilyen módon hajlandó lenne, akkor ezt később a választók megbüntethetik. Egy ilyen választási eredmény után az egy nagyon komoly kudarc lehetne egyébként szerintem az AfD támogatóinak is, hogyha nem tudnák valamilyen módon egy kormányzási többséget kialakítani. Nyilván azzal együtt is, hogy ahogy Eszter is említette, ez nem lesz olyan egyszerű helyzet, és azért sokféle érzékenység van, illetve egyetlen gondolat még, hogy van egy olyan még választások előttről származó érdekes közvélemény kutatási adat, ami azt mutatta, hogy egyébként miniszterelnöknek a szászonhalti választók nagy része sokkal inkább egy centrista jelöltet tudna elképzelni, de hát azt hiszem, hogy ezek után azért jóval valószínűnek tűnik, hogy az AfD miniszterelnök jelöltje fogja kormányozni ezt a tartományt.
21: Napok óta tele van ezzel a rövidítéssel az európai sajtó és a magyar sajtóban is sokat emlegetjük AfD. Mit kell tudni erről a hirtelen magasba emelkedő pártról, Eszter?
22: Annyira nem emelkedtek hirtelen magasba, ugye ez egy 13 éve létező párt, eredetileg egy ilyen neoliberális gazdaságpolitikai platformon létrejött párt volt, és később lett egyre szélsőségesebb. 2025-ben már 21%-kal kerültek be a Bundestagba, tehát a szövetségi parlamentbe, de tartományi szinten már sokkal régebb óta nagyon magasra mérik. Van egy ilyen érdekesség, hogy Kelet-Németországban sokkal népszerűbb, mint Nyugat-Németországban, de most már 2022-23 óta ott is áttört. Jelenleg szövetségi szinten 28%-on állnak, és ugye Sachsen-Anhaltban meg az összes kelet-német tartományban 40% körül vagy fölött. Ők ugye a német érzékenységek miatt nagyon hiszterizált vagy felfokozott a diskurzus a párttal kapcsolatban, mert vannak a párt körül, vagy másod-harmad vonalában volt nácik, vagy gyakorló neonácik, vagy akiknek ről nem lehet egészen pontosan bebizonyosodni, hogy tényleg elkötelezettek mondjuk a liberális demokrácia olyan alapvető értékei mellett, mint hogy nem alkalmazunk erőszakot ellenfelekkel szemben, és emiatt sokakban nagyon erős a két vagy félelem, hogy itt fasizálódik Németország, van ez a gondolat, hogy a 30-as években is csak egy megválasztással kezdődött, aztán mi lett belőle, tehát nagyon félnek ettől az első lépéstől. Viszont a párt maga, Ulrich Zsigmond, aki feltehetőleg a miniszterelnök lesz Sachsen-Anhaltban, ő maga sokkal visszafogottabb, de tudatosan játszanak arra, hogy mondanak ilyet is, meg olyat is. Tehát van a provokációnak egy ilyen taktikai bevetése, hogy mondanak valami olyat, amire a úgynevezett mainstream elitek ugranak, mondjuk, hogy a történelem oktatásban több Bismarckot, kevesebb Hitlert, tehát kicsit értékeljük át a történelem oktatást, és ezt a liberális elitek azonnal holokauszt relativizálásnak értelmezik, amit egyébként a párt radikálisabb szavazói is annak értelmeznek, de hogyha meg valaki támadja őket ezzel, akkor meg csak vonogatják a vállukat, hogy milyen hülyeségeken problémázik az elit, mi pedig a ti problémáitokkal foglalkozunk. Tehát kicsit ilyen szociális demagó, kicsit nemzeti érzelmű, igen, egyébként migráció ellenes pár, de az nagyon nagy kérdése a következő heteknek, hónapoknak, hogy azokat az ígéreteket, amiket az AfD tesz, azokat tartományi szinten meg tudja valósítani. Mert például ez az egész migráció ellenesség dolog, vagy az, amit migráció témában ők mondanak, azok egyszerűen nem megoldhatók tartományi hatáskörben.
21: Mivel állítja szembe magát az AfD a német politikai szintéren, Péter?
1: Hát azt mondhatjuk, hogy szinte mindennel, amit, ahogy Eszter mondta, a mainstream politikával azonosít. Itt egyrésztről én azt gondolom, hogy tényleg fontos azokról a témákról beszélni, a szakpolitikai témákról, ahol egész egyszerűen azt látjuk, hogy az AfD álláspontja vagy a legnépszerűbb, vagy a legnépszerűbbek között van egész Németországban. A bevándorláspolitika talán ezek közül a legfontosabb, de valóban az oktatáspolitika, a közmédia átalakítása, illetve egyes gazdaságpolitikai intézkedések, és az orosz ukrán háborúban egy más álláspont elfoglalása, mint az európai elitekre általában jellemző. Tehát egyrészt érdemes ezekről is beszélni, másrésztről talán azt is mondhatjuk, és ez egy leegyszerűsítés, de ez részben a hagyománycentrista német politikának bemutatott középső új, amit az AfD hatékonyan képviselt.
21: Tehát nagyon fontos, hogy a CDU-val szemben hová CDU-val
1: szemben,
21: magát.
1: Illetve a szociáldemokratákkal szemben, és azzal a kormányzó német, régóta kormányzó német elittel szemben, amely egyébként, ugyebár az elmúlt évtizedben gyakorlatilag gazdasági növekedést nem nagyon tudott előidézni Németországban, és nyilván ne egyszerűsítsük le ezeket a folyamatokat gazdasági folyamatokra, vagy gazdasági háttérre, de ez is nagyon erősen benne van. Hogyha meghallgatjuk az AfD politikusoknak a nyilatkozatait, szinte mindenben kötelezően behozzák ezt az elemet, hogy igen, ezt állítják rólunk az ellenfeleink, akiket ugyebár az establishment pénzzel, akiket az állam finanszíroz, akik egy olyan ideológiát akarnak megkonosítani, amik minket kizár a közgondolkodásból, és ami szerintem nagyon erős, és ebben az AfD osztozik egyébként a mostani populista, radikális jobboldali hullámnak Európában a legtöbb pártjával, hogy azt állítják magukról, hogy ők a szabadság valódi képviselői. Ahol alternatívát adjunk Németországnak, ne mondjuk mindig csak azt, hogy a gazdasági meg a globális kényszerek határozzák meg azt, hogy döntsünk. Legyen szabad választás az oktatás politikában, a szülőknek lehet nagyobb döntési beleszólás abba, hogy és hol tanuljon a gyerekük, vagy akár, hogy ne tanuljon, ami ugyebár azért az iskolai szegregáció fele megnyithatja az utat. A Covid alatt megpróbáltak minket megfosztani a mozgási szabadságunktól, és ránk erőltették az oltásokat. A zöld diktatúra az megmondja nekünk, hogy milyen típusú energiát használhatunk, még ha drágában is, illetve meg akarja nekünk mondani, hogy milyen autóba üljünk, stb. És én azt hiszem, hogy ez a szabadságpárti érvelés, ez egyébként egy nagyon erős eleme, és egy nagyon meggyőző eleme egyébként az AfD retorikájának, és részben talán magyarázza azt is, hogy miért tud sok olyan szavazót is maga mögé vonzani az AfD, akik első szavazók egyébként fiatalok, illetve olyanok is, akik eddig távol maradtak a politikától, de ez a fajta establishment ellenség és szabadságpártiság, a liberális retorikának a kisajátítása, szerintem ez egy erőteljes kombináció.
21: Általánosságban szabadságképekről beszélünk, de annak, hogy ez a tartomány Kelet-Németországban van-e valami köze az eredményhez, Eszter?
22: Mindenképpen egyébként, amit a Péter is mondott, szerintem az összességében is nagyon fontos, de az a vonulat is, hogy új szavazókat tud mozgósítani, tehát kiemelten magas volt a választási részvétel, tehát 60% körül szokott lenni, most meg majdnem 80% volt, tehát nagyon erősen tudtak mozgósítani, és valami 170 000 szavazót olyat, aki korábban nem szavazott. Tehát valamire őket be tudták lelkesíteni, és ez egyébként az egész kampányt áthatotta ez a kelet-nyugat egyenlőtlenség vita. Részben van az a vonulat, amit egyébként mondjuk Magyarország is megél, és a Fidesz egyébként használt, hogy mi Európának az ilyen másodrangú állampolgárai vagyunk, és ezt az AfD mozgatja és táplálja ezt az érzést, vagy használja mozgósításra, hogy így a keletnémetekre kicsit lenéznek a nyugatnémetek, és ez mind gazdasági szempontból megjelenik, tehát mindenféle statisztikák mutatják, hogy mennyivel kevesebb a, nem tudom, a növekedés, mennyivel kisebbek a bérek, a nyugdíjak Kelet-Németországban, a felhalmozott vagyonok, de ilyen elismerési szinten is, hogy ilyen másodrangú németnek vannak kezelve, és ami még egy nagyon fontos, és ez szerintem árnyalja, vagy kell, hogy árnyalja az AfD-ről alkotott képünket, hogy Kelet-Németországban nagyon sok az ilyen leszakadt régió, ilyen elmagányosodás, nagyon sokan elvándoroltak, bezártnak a pékségek, kocsmák, bankok, posták, kis településeken, és az AfD helyi szinten küzd el ez ellen, és próbálja megszervezni ezeket a szolgáltatásokat. Tehát, hogy szerintem én inkább ebbe az irányba keresném a választ, mint sem, hogy azon tördelném a kezem, hogy nácivá vált 44%-nyi szászánhálti ember. Egyébként ezt mérik is, tehát, hogy az ilyen szélső jobboldali attitűdök, azok a szászánhálti AfD szavazóknak a 20%-ánál mutatható ki, vagy vallanak be ilyet közvéleménykutatásban. Van további 20%-nyi ember, aki ilyen erőteljesen jobboldali, radikális jobboldali, de van 60%-nyi ember, aki nem ez. Tehát, hogy egyszerűen radikális változást szeretne, nem gondolja, hogy a mainstream elitek ezeket nyújtják, észlelik, hogy az AfD jelen van a településükön, meghallgatja őket, nem fentről le beszél hozzájuk, és igazából ez az, ami ilyen, hát kicsit ilyen tükröt is tart, meg aggasztó is, és mondjuk ha megkérdezték az exit pollokban, tehát a választás után a választókat, hogy ki miért szavazott a pártjára, egyértelműen a közbiztonság és a megélhetés kérdései dominálták a szavazókat, illetve a szavazatok indoklását, illetve a szövetségi politikával, a CDU-SPD koalíció munkájával való elégedetlenség. És ez egyébként nem csak az AfD szavazóira, hanem a többi párt szavazóira is igaz volt, de a CDU-tól átpártolók kétharmadára. Tehát, hogy szerintem ilyen irányokba érdemes keresgélni.
21: Ha jól tudom, van az AfD-nek egy olyan ígérete, hogy közvetlenebb lesz a demokrácia a Szászánhaltban, talán kisebb küszöböt döntenének a népszavazásokra, vagy kisebb küszöböt állapítanának meg. Ami visszatérve Eszter kijelentésére, hogy nem lett náci ennyi szavazó Kelet-Németországban, vagyis elképzelhető, hogy maguk a választók tudják megállítani a radikalizálódást, Péter?
1: Az a helyzet, hogy én ezekben nagyon óvatosan fogalmaznék. Egyébként egyetértenek, egész egyszerűen azért, mert hogy nem tudjuk, nincs igazi tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy az AfD hogyan fog kormányozni, és hogy azzal szemben, amit ígér ellenzékből, amire egyrészt igaz az, és erre is utalt már Eszter, hogy azért radikálisabb most jóval a platformja, mint mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, ugyebár itt még a gazdasági világválságnak az utó hatásaként jelent meg gyakorlatilag ez a párt, tényleg akkor még egy ilyen libertariánus gazdaságpolitikai szemlélettel, és annál sokkal markánsabb, sőt azért azt látjuk sokszor, hogy már nem akarják olyan görcsösen elkerülni azt, hogy bizonyos kérdésekbe, például emlékezett politikai kérdésekbe lenácizzák őket, mert hogy egyrésztről ebbe belefáradtak a választók, másrésztről felvállalják azt, hogy az ő álláspontjuk alapvetően más a legtöbb kérdésben, mint a mainstream pártoknak. De ezzel együtt igaz az, hogy ez a párt, tehát amit az AfD képvisel, az többé-kevésbé szervesen illeszkedik abba a szélsőjobboldali pártcsaládba, amely Európában ennek gyakorlatilag része ugyebár a Fidesz is, tehát hogy ismerjük azt, hogy a részben retorikailag mit képviselnek, illetve vannak olyan pártok, például az FPÖ, az Osztrák Szabadság párt, amely már hát az utóbbi két évtizedben legalább kétszer volt kormány koalícióban Ausztriában, tehát hogy olyan mintákatra hivatkoznak, akikkel kapcsolatban van tapasztalatunk, és azt mondhatjuk szerintem, hogy egy olyan időszakra kell egész Európába felkészülni, ahol igen, radikális jobboldali pártok időről időre, választói akarat miatt kormánykoalíciók tagjai lesznek, vagy akár vezető tagjai koalícióknak, és ennek alapján mondhatjuk azt, hogy igen, tehát ez a világvége hangulat és a 30-as évek analógiái azok nagyon erősek, ezzel együtt szerintem muszáj azt elmondani, hogy nincsen pontosan tapasztalatunk azzal, hogy az AfD hogy fog kormányozni, viszont azt tudjuk, hogy egy Európai Uniós tagállamban bizonyos gazdasági politikai kényszerek között ott van mellette az eurozóna, ott van mellette az, hogy ahogy Eszter is mondta, azért az AfD szavazóinak nagy része nem egy náci politikára szavazott, tehát hogy ezekhez alkalmazkodni kell, hogyha demokratikus úton meg akarják őrizni a hatalmat, és hogy tudnák-e ezt a rendszert gyökeresen átfordítani, és valami autokráciába vinni. Én azt gondolom, hogy annak alapján, amit látunk az európai politikában, ez nem tűnik nagyon valószínűnek, de azt el kell tényleg mondani, hogy nem tudjuk egy az egybe a magyar, a nem tudom, az olasz, az osztrák tapasztalatokat a szélsőjobboldali kormányzásról beemelni Németországba, tehát ehhez várnunk kell egy kicsit.
21: Mindjárt még visszatérünk arra, hogy milyen hatása lehet ennek az eredménynek az európai politikára, de maradjunk inkább a német határok között. Hogyan hathat a szövetségi politikára ez az eredmény, és hogyan hathat Friedrich Merzre, Eszter?
22: Nagyon izgalmas, ami most történik, és ma, vagy ebben a egész pontosan 13 óra előtt pár perccel nem tennék nagy fogadásokat, ugyanis 13 óra 30-kor fog Friedrich Merz kancellár sajtótájékoztatót tartani Sven Schulzéval, a jelenlegi CDU-s miniszterelnökkel. Most a következő napokban és hetekben még sok minden történhet. Ami biztos, hogy egyrészt, hogy két hét múlva további tartományi választások lesznek Mecklenburg Elő-Pomerániában és Berlinben, tehát ha a CDU tovább gyengül, vagy a koalíció pártjai, tehát az SPD is tovább gyengül, akkor az még nagyobb nyomást helyez rájuk, másrészt pedig már tegnap este, még amikor még meg se voltak a végső eredmények, már elindult az, hogy CDU-sok elkezdik mondani, hogy Merz menjen, illetve a Spiegelnek a főszerkesztője írt egy cikket, ami órákig címlapon volt, tehát nagyon előre került, hogy Friedrich Merz nem alkalmas arra a feladatra, amire vállalkozott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden nyilvánosság, mind a párton belüli elégedetlenség az most meg fog jelenni, illetve a koalíciós pártok közül a másik, a szociáldemokrata SPD, ők pedig azonnal kinyitották azt a kérdést, hogy akkor a nyugdíjreformot és egyéb reformokat újra kell gondolni, ugyanis egy középjobbos és egy középbalos párt kormány az együtt nagyon más gazdaságpolitika, társadalompolitikai vízióval. Ez is valószínűleg egyébként magyarázza részben az AfD eredményét Sachsen-Anhaltban, tehát konkrétan a nyugdíjreform olyan elemeket vezet be, ami kelet-németeket rosszabbul érinti, a korkedvezményes nyugdíj elvétele és hasonlók, amik miatt konkrétan Sachsen-Anhalti miniszterelnökök, tehát CDU-s és SPD-s miniszterelnökök az elmúlt hetekben tiltakoztak a szövetségi szinten. Tehát ez is még egy ilyen érdekesség Németországban, hogy hogyan van kölcsönhatásban a szövetség és a tartományi szint, és gyakorlatilag tartományi szinten büntették meg részben a választók a szövetségi kormányt. Most az a kérdés, hogy mit fognak lépni személyi szinten és szakpolitikai szinten a következő hetekben és hónapokban.
21: Ez személyi szinten, hogyha Merzet utoléri ez az eredmény, és lemond, vagy lemondatják. Van-e olyan személy a német politikában, aki átvehetné a helyét, vagy ez éppenséggel egy óriás káoszt fog szülni, Péter?
1: Én ehhez nem ismerem elég mérehatóan a német belpolitikát, hogy erről biztosat tudjak mondani, úgyhogy erről szerintem Eszter fog majd tudni beszélni. Én egy más szempontot beemelnék, ami inkább az európai politikai hatásokkal kapcsolatos. Egyrészt én azt gondolom, hogy középtávon szerintem fel kell arra készülni, és több európai példa is ezt mutatja, hogy valószínűleg egy idő után az AfD bekerül egy német föderális szintű kormányba, és hogy ennek valószínűleg ez egy első lépés, amit most látunk. Tehát Európában ezt több helyen láttuk. Hozzá lehet ez azt is tenni, hogy ez nyilván destabilizálja a német politikát, de hasonló folyamatokat fogunk nagy valószínűséggel látni, nem sokára egyébként a francia elnök választás kapcsán is jövőre, ahol egyelőre a szélsőjobboldali jelölt tűnik a legesélyesebbnek arra, hogy megszerezze a legfőbb hatalmat Franciaországban. Tehát egy átalakuló Európát látunk egyébként, amiben, és azt gondolom, hogy ebben az AfD-nek a hangja nagyon egyértelmű, és talán még egyértelmű, mint több európai partnerének, az Ukrajna támogatása egyébként, ami most többé-kevésbé azért konszenzusos az európai döntéshozatalban, legalábbis azon a szinten, hogy anyagilag, illetve bilaterális alapon több kormány köztük, a németek fegyverrel támogatják Ukrajnát, szóval ez erősen megkérdőjeleződhet, és egy olyan időszakban, amikor egyébként Amerika gyakorlatilag kivonult Ukrajna mögül, és Európa maradt Ukrajna fő támogatója. Egy olyan orosz barát párt, mint az AfD, amelyik egyébként nem csak a szankciók eltörlését követeli Oroszországgal szemben, hanem csereprogramok felerősítését Oroszországgal kapcsolatban, a fegyveres támogatások leállítását, illetve az ukrán menekültek státuszának a felülvizsgálatát. Tehát ezeknek nem lesz azonnali hatása, de én azt gondolom, hogy az európai szélsőjobb előretörésének éppen ezen a fronton egyébként lehet történelmi jelentősége is. Tehát, hogy fontos itt azt látni, hogy igen, a Németországon kívül azért ez az egész európai politikára, illetve a geopolitikai folyamatokra is hathat.
21: Visszatérünk akkor Eszter egy pillanatra arra, hogy ki lehet Merz utódja?
22: Hát akinek a nevét sokszor bemondják, az Hendrik Wüst, aki Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, mert hogy ő nagyon népszerű, és talán ambicionálná is közép-hosszú távon, de ezt tényleg a következő hetekben kell meglátni, mert ő jelenleg, vagy az utolsó információim alapján, ő ezt így tagadja, és azt mondja, hogy stabil kormányra van szükségünk, és nem ciklus közepén váltogatni, illetve Észak-Rajna-Vesztfáliában jövő júniusban azt hiszem lesznek szintén tartományi választások, tehát hogy ő miniszterelnök szeretne lenni ott továbbra is, de azt fontos megemlíteni, hogy Friedrich Merz nem csak amiatt áll a kritikák keresztüzében, mert nem tudta megállítani az AfD-t, és 16 hónap kormányzás után még mindig nemhogy csökkenne az AfD benő, de hogy nem vezetett ő még soha semmit, tehát nem volt még polgármester se, nemhogy tartományi miniszterelnök, vagy bármilyen szintű miniszter, és ez az, amiről most már hónapok óta megy a húzavona, hogy neki nincs olyan tapasztalata, amivel érteni a tartomány és a szövetségek viszonyát, érteni, hogy hogyan kell beszélni nagy felhatalmazású miniszterelnökökkel vagy politikusokkal, úgyhogy szerintem ezen a vonalon mindenképp el fog indulni a beszélgetés tovább. Még egy gondolatot csak arra továbbvive, amit a Péter mondott, hogy mit jelent az, hogyha az AfD most miniszterelnököt ad egy ilyen kicsi tartományban, mint Szász Anhalt. Egyrészt a parlament felsőházában, a Bundesrátban akkor gyakorlatilag az AfD-sek ülnének bent, tehát tudnak befolyást gyakorolni a szövetségi politikára is, másrészt pedig ha az AfD-s belügyminiszterként hozzáférhet olyan titkosszolgálati információkhoz, amiket, ha igazak az értesülések, hogy ennyire közeli kapcsolatot ápolnak az oroszokkal, akkor akár át is adhatják. Tehát sokakban ez a félelem, hogy muszáj nekik átadni, ha ők vannak pozícióban, de nem tudni, hogy mennyire a német értekeket szolgálják, úgyhogy ez is egy szempont még.
21: Ez is előrevetíti, hogy Európára milyen hatása lehet ennek a győzelemnek, Péter?
1: Csak egy nagyon rövid kiegészítő gondolat, mert ez nagyon fontos, amit az Eszter mondott, de hogy még ezt én megspékelném azzal, hogy vannak ilyen vélemények, hogy na, hát akkor most megmutatja az AFD, hogy hogyan tud kormányozni, ez lesz a laboratórium, majd jól belesülnek, és akkor utána pedig a centrum megint megerősödhet. Ez egy ilyen centrista vágyteljesítő gondolkodás. Most én ezzel azért nem nagyon értek egyet, mert az AFD-nek rendszerellenes pártként pont arra van lehetőség egy tartományi választást vezetve, hogy amiben valamit fel tud mutatni, ott arra hivatkozhasson, hogy hát persze, mert ezt mit csináltuk, ahol pedig nem, ott azt mondhassa, hogy persze, mert a szövetségi intézmények, meg az establishment gáncsol minket továbbra is. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy szerintem rövid távon, nem, ha ügyesek, akkor egy nem nagyon látványos vagy sikeres kormányzás után is azt fenntarthatják ugyanazt a retorikát, mint ami most sikerre vitte őket, akár más tartományokban, akár utána a Bundestag választásokon.
21: Eszter, mire számít a következő napokban, csak egy rövid tőmondatban?
22: Hát nagy izgalmak lehetségesek, már megy egymás, próbálja a BSZV és az AFD úgy kommunikálni, mint hogy nekik nem lenne a másikra szükségük, tehát próbálják a saját árukat feltornászni. Még egyelőre nem látszik, hogy a BSZV az milyen módon fog részt venni az AFD hatalomra juttatásában.
21: Kovács Eszternek és Krekó Péternek köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönjük.

0: 13 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demetéme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beskén Bettina. Ma kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. A Volkswagen után leépítéseket jelentett be a Jaguar autógyár is. Estére beborul az ég, de eső nem valószínű. Jönnek a részletek. Ezekben a percekben kezdődik az országgyűlés mai ülése, ezzel kezdetét veszi a parlament őszi rendesülés szaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésen a miniszterelnök felszólalása, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről, valamint sürgős eljárásban tárgyalják a Tisza módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület ugyanis hozzájárulás helyett már csak véleményezheti a büdzsétervezetet. Kezdeményezi a belgrádi parlament feloszlatását a szerb kormány. Ezzel megkezdődik az előrehozott parlamenti választások kiírásának folyamata. Alekszandar Vučić elnök augusztusban jelentette be, hogy várhatóan októberben tartják meg a voksolást. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a két évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában. Az új tanévben 73 szorványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. A magyar állam támogatásával működő programra a szülők mától szeptember 15-éig írathatják be gyermekeiket. A cél az anyanyelvű oktatás megerősítése, a magyar iskolák versenyképességének fenntartása és a magyar közösségek identitásának megőrzése. A mostani tanévben 13 erdélyi szorvány megyében és Bukarestben biztosítanak délutáni oktatást szakképzett pedagógusok részvételével. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről, a Triglav csúcsáról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette az egyensúlyát és lezuhant. A hegyi mentők köteleken ereszkedtek le hozzá, de már nem tudták megmenteni az életét. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabart és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek. 10 ember saját erejéből jutott biztonságos helyre. Végül az időjárásról. A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Visszatér a hőség, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu

0: elnöke 1959-ben szabadalmaztatta a három pontos biztonsági övet, ingyenessé téve azt minden gyártó számára, amivel milliók életét mentette meg. Azóta hatalmas utat tett meg az autóipar, a merev karosszériáktól és az első légzsákoktól eljutottunk a modern chipvezérelt korszakig. Ma már nem csak a passzív eszközök védenek minket a bajban, hanem az olyan elektronikus asszisztensek is, mint a blokkolásgátló, a sávtartó automatika vagy a radaros vészfékrendszerek, amelyek még azelőtt közbelépnek, hogy a baleset egyáltalán megtörténne. Tartsanak velünk, mert a mai adásban bemutatjuk, hogy hogyan fejlődtek az autók biztonságtechnikai berendezései. Ebben pedig segítségemre lesz Kis Norbert autóversenyző, hétszeres kamion Európa bajnok és az M4 Sport Forma 1 szakkommentátora. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Illetve Viktorin Tamás, a The Zone autós csatornájának műsorvezetője. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok!
0: Norbert, ugye hétszeres Európa bajnokként pontosan tudja, hogy mi az, hogy határon autózni. Az utcai autók elektronikus biztonsági rendszerei közül mi az, amit a versenysporttól kaptunk, vagy kaphattunk?
1: Hát ugye rengeteg minden szerepelt a versenysportban már, ugye a történelem során talán egyébként a leginkább mindenki által ismert az az ABS blokkolásgátló és a kipörgésgátló, ugye a traction control, ami még ugye hát most már jó pár évvel ezelőtt a Forma 1-ben is szerepelt, és mondjuk a GT autózásban, GT 3-as kategóriákban a mai napig szerepel, de aztán ezeket egy csomó helyen betiltották egyébként a show miatt, hiszen nyilván azért az autóversenyzés az egy kicsit másról szól, teljesen másról szól, mint az utcai közlekedés, hiszen az utcai közlekedésnél ugye a biztonság a legfontosabb, miközben bár az autóversenynél is nagyon fontos szempont a biztonság, ott azért vannak show elemek is nyilván, de hát azért egy-egy füstölő gumi, egy elfékezett gumi, vagy egy kipörgő hátsó kerék, egy kigyorsításon megforgó versenyautó, azért az látványos tud lenni, szerintem minden hétvégén örülünk ennek, amikor a Forma 1-ben látunk valami izgalmakat, úgyhogy sok kategóriában ez be van tiltva, egyébként nálunk a kamion EB-n is például mindenfajta ilyen vezetési segédlet az be van tiltva, úgyhogy nekünk is blokkásgátló és kipörgésgátló nélkül kell vezetni ugye az 1200 lóerős versenykamiont, de azért sokat adott ez hozzá az utcai dolgok fejlődéséhez nyilván, hiszen a versenysportban ezeknek egészen más szinten kell működnie, és ott nyilván nagyon drága eszközök, végtelen precizitással, 10% pontossággal tudják meghatározni a guminak a kúszását, annak érdekében, hogy az autó ne csak vezethető, hanem egyébként köridőben is jó legyen. Nyilván ezek az utcán kevésbé pontosak, mert hát ugye a költséghatékonyság is nagyon-nagyon fontos az utcán, de ugye bőven elégséges egy egyszerűbb, egy lassabban működő ABS is, vagy kipörgésgátló az utcán annak érdekében, hogy a biztonság rendben legyen, hiszen az utcán nem a leggyorsabb köridő a fontos, természetesen, ezt tudjuk, hanem tényleg az, hogy mindenki biztonságosan hazaérjen, és hát ugye itt is a szoftver a lényeg, hogy rengeteg cég foglalkozik ezzel, hogy tesztelik, fejlesztik a kipörgésgátlónak és a blokkolásgátlónak a szoftvereit, annak érdekében, hogy az adott autón, az adott gumikkal lehetőleg jobban működjön ez utcán, és megmentse, hát ez sokszor tényleg szerintem életet ment. Még nekem is van olyan sztorim, nem is olyan régről, 10-15 évvel ezelőttről, amikor mentünk az utcán, és valaki megállt előttünk a forgalom, valaki egy kicsit későn vette észre, vészfékezett, blokkolt az autójának a kereke, és keresztbe állt úgy, hogy elfoglalta gyakorlatilag mindkét sávot. Tehát ezek nyilván olyan dolgok, amiket mostanában szerencsére egyre ritkábban látunk. Az utcán vannak még mindig autók, amik szerintem mennek. Pontosan, egy blokkolásgátló nélkül sajnos.
0: Igen, és az is fontos dolog ugye, hogy versenypályán versenykörülmények vannak, és versenypilóták, tehát szakképzett pilóták, akik egy-egy elektronikus rendszert tökéletesen tudnak helyettesíteni. Tamás, hány autót tesztel éves szinten körülbelül?
2: Mondhatom azt, hogy minden héten van valami, akár új, akár használt autó, és ez talán a legideálisabb, hogy használt és új autó is, mert mindig megvan az a kontraszt, és azt látjuk, hogy honnan, hová haladunk, és ez a haladás, ez mennyire zárójeles, vagy mennyire megmosolyogtató.
0: Na nézzük a zárójeles és megmosolyogtató dolgokat, hogy van-e olyan egy-egy újabb autóban, ahol mondjuk a sávtartó elektronika, ráfutásgátló, tehát amikor közbeszól az autó, és nem hagyja az embert idézőesen kibontakozni, amikor idegesíti ez önt.
2: Nem is a kibontakozás, ami itt a a fő motívum ebben a dologban. Szerintem az lenne az igazán fontos, és az lenne az üdvös, hogyha ezek a rendszerek úgy tudnak működni, vagy úgy tudnának működni,

0: minden esetben, hogy azt a vezető nem is veszi észre. És sajnos sok olyan rendszer működik a mai napig, akár újonnan fejlesztett autókban is, és észrevesszük, amely egy kicsit vagy túl buzgó, vagy ugye a rengeteg szenzor és mindennek az adatát feldolgozván a számítógép a végére egy valótlan dolgot hoz ki. És ez bizony zavaró tud lenni. Én amikor autót tesztelek, akkor általában úgy azzal az attitűddel ülök be, hogy valaki bemegy az autószalomba, és ezt az autót megvásárolja. Teszem azt mondjuk egy idősebb polgártársunk, aki még szeretne egy új autót vásárolni életében is. Anya, ez lesz az utolsó autónk, de most még vásárolunk egy új autót. És őt például mennyire zavarná, mondjuk, hogyha átül egy 25 éves autójából egy új autóba, ő hogyan fog reagálni ezekre a rendszerekre, és őt mennyire fogja zavarni adott esetben, például egy sávtartónak egy hibás jelzése, amikor belekormányoz az autó, és ezzel sajnos sokszor szembesülök, hogy hibásan működik, egész egyszerűen nem működik megfelelően, és ez zavaró.
1: Mindenki megijed, hogyha belekormányoznak. Legalábbis én, amikor először tapasztaltam ilyet, elengedtem a kormányt. Úristen, mi történik?
0: Ez ijesztő.
1: Ijesztő. Azt hittem, meghibásodott az autó. Lassítottam, és így fölkaptam a kormányról a kezem.
2: Na, Tamás, annyira megijed.
0: Azonnal lassítottam.
2: Elengedte a kormányt. Hát azért azt nem szabad ilyet vezetés közben, mindig mindenkinek legyen a kormányon a keze.
0: Igen, és hogyha már visszakapcsolódunk. Ugye pont ez volt, ahogy említették, hogy ugye a profi versenyzés, és ugye az utcai használat, tehát hogy itt van a differencia, hogy az utcára ugye ott mindenkinek ennek működnie kell. Tehát ott nem profi versenyzők vannak a volán mögött, és nem biztos, hogy fel vannak készülve egy ilyen szituációra, amikor mondjuk belekormányoz valóban a sávtartó.
2: És nem 10 óra és 2 óránál kell fogni a kormányt, hanem 9 óránál és 3 óránál.
1: Így igaz. Hát régen még úgy tanultuk, ugye egy teljesen más szögben. Ugye Norbertön ugye szimulátorozott nagyon-nagyon sokat. Igazából ezt már szerintem egyrészt mindenki tudja, másrészt az, hogy bevezették, hogy szimulátorokon is lehet most már tesztelni az autók biztonság technikai rendszereit. Mennyiben előrelépés ez, hogy szimulátoron le tudják tesztelni, hogy adott esetben legyen szó mondjuk egy egyszerű sávtartó elektronikáról, ténylegesen hogy működik, vagy egy másik adaptív rendszer, az ténylegesen hogy fog működni, amikor kihozzák a gyárból.
2: Igen, hát ez ugye nyilván a gyártók számára óriás könnyebbség és költséghatékonyság, hogy most már nem kell feltétlenül igazi autó, vagy csak a végén nyilván szükség van valós életbeli tesztekre is, rengetegre, de a fejlesztés során lehet bizony szimulátoron tesztelni ezeket a dolgokat. Ugye ezt a versenysportban is egyre jobban alkalmazzák, hogy az elmúlt 10-15 évben hatalmasat léptek elő ezek a szimulátorok, és tényleg minden szempontból paraméterezhetőek és fejleszthetőek, és ezért nyilván a vezetést támogató rendszerek fejlesztésére is kiválóan alkalmasak ezek. És például egy szimulátor játék kapcsán is rengeteget dolgoznak azon, hogy csak leutánozzák és fejlesztik a szoftvert úgy, hogy hasonlóképpen működjön, mint az igazi autóban. Már egyébként meglévő kipörgésgátló vagy blokkolásgátló rendszer, de természetesen ezeket a paramétereket visszafelé is lehet alkalmazni, hogy a szimulátorban tesztelnek ki dolgokat nagyon-nagyon költséghatékonyan, és akkor azzal már eljutnak egy közel ideális pontra, hogy vajon mi lehet az a szoftver, ami megfelelően működik, mik lehetnek azok a fizikai hardveres eszközök, amit az autóba beszerelnek később, amik ugye üzemeltetik ezt a rendszert, amivel érdemes lesz már a valós tesztpályákra kigurulni. Tehát leginkább szerintem költséghatékonyság és talán fejlesztés gyorsaság szempontjából segít nagyon-nagyon sokat a szimulátor ezeknek a fejlesztésében.
0: Ez egyébként érdekes, mert messzire tud vinni ez a beszélgetés, akár csak a fejlesztéssel, hogyha elkezdünk gondolkodni. Megnézzük azt, hogy 1990-ben hogyan fejlesztettek egy autót, vagy mondjuk a 80-as években hogyan fejlesztettek egy autót, és milyen modellciklusra fejlesztették, és abban milyen műszaki tartalom volt. Most ezek a modellciklusok, ami korábban volt mondjuk 7-8 év, ezek lefeleződtek, legalább lefeleződtek, az a minimum. Tehát 3-4 éves ciklusokban beszélünk, és ha megnézzük azt a műszaki tartalmat, ami egy mostani modern autóban van, egy új autóban, illetve megnézzük, ami 25 évvel, 30 évvel ezelőtt, vagy akár még korábban, exponenciálisan nőtt a műszaki tartalom, és sajnos én például azt veszem észre jó néhány gyártónál, hogy azzal, hogy megjelenik az új típus, az már a márkakereskedőnél elérhető, bárki be tud menni és meg tudja vásárolni ezt az autót, a fejlesztés nem ért véget. Tehát még a felhasználó is benne van ebben a folyamatban, és ugye nyilván az autó kommunikál a központtal, folyamatos információgyűjtésben vannak, és bizony a fejlesztés még nem ért véget, mert egész egyszerűen fizikai képtelenség, és nem csak feltétlenül anyagi erőforrás kérdése ez.
1: Milyen autón tanult vezetni, Norbi?
2: Uha, nem most volt, már 2004-ben igen? Csináltam meg a jogosítványomat. De ha jól emlékszem, valami Volkswagen Polo lehetett, tehát egyébként uh-huh. egy ilyen kicsi autón, kéziváltóval nyilván.
1: Teljesen, igen.
2: Nagyon hát fontos.
1: A rendszerekről, ami abban volt, inkább ne is nagyon beszélgessünk. Én egy Ladán tanultam, egy 1002-es Zsigulin, és ha jól tudom, Tamás, akkor van egy kis Polskia, amit felújított, teljesen patika állapotba hozta, ahogy azt szokták mondani.
0: Bár elmondhatnám én még is nem, ugyanezt. Nem.
1: Na jó, de amikor átül abba egy tesztautó után, akkor a biztonság érzet nem változik meg, hiszen aki ült már egy ilyen kis polszkiban, azt érzi, hogy kim van az orra a kerék előtt, vagy a nem is tudom.
0: Hát a lábfeje, lényegében az embernek, igen.
1: Igen.
0: Természetesen, hogy a gyűrődési zóna az maga nagyjából az utas részben. Most a felújításnak abban a pillanatában vagyunk, hogy tényleg nem nagyon van orra egyébként az autónak, de folyamatosan haladunk a megfejtés felé. Azért nem lehet igazán erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy én most egy kis polszkiban ülök, mert teljesen más a forgalom ritmusa, rettenetesen megváltozott, és az autós társak is teljesen másképp néznek rá. Tehát egy régi trikoloros rendszámú kis polszkival, hogyha én megjelenek a forgalom, most leginkább csak tréleren közlekedünk, de már ez olyan, hogy a buszmegállóban integetnek, hogy mi megy ott, és egymásra néznek vadidegen emberek, ez teljesen más, de hogyha például a feleségemnek egy viszonylag kis autója van, és nem is annyira új, hogyha azzal közlekedem, és nem a saját autómmal, ami egy viszonylag modern, hát az is most már 15-6 éves, de az egy viszonylag nagy lapos autó, teljesen másképp működnek a forgalomban a résztvevők, és ez szerintem ami alapvető probléma, és egy picit az agyunkon érdemes lenne tekerni. Beszélgettem egyszer egy közlekedés pszichológussal, akivel egyszer csak egy lámpa gyúlt a fejünkben a beszélgetés közben, hogy mennyit változott a közlekedés kultúrája akkor, amikor beérkeztek a klímaberendezések, és nyáron is felhúzott ablakkal közlekedtünk. És már nincs olyan kommunikáció a közlekedők között.
1: És szerintem a Czerkovics Dávid volt, akivel megtörtént ez a beszélgetés, mert hasonlót lefuttattam már vele én is egyébként. És ha már a gyűrődési zóna szóba került, ugye ezt egy magyar származású úriembernek köszönhetjük. 1952-ben Barényi Béla, mint a Mercedes-Benz egyik fejlesztője, találta ki, hogy bizony legyen egy gyűrődési zóna, és az elnyeli az energiát. Kapcsolunk Párizsba. Itt van velünk Szörényi András, a vezes.hu újságírója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Mi köszönjük, hogy rendelkezésre áll, mert most Párizsban ugye egy elektromos autó bemutatón vesz részt, és az egy nagyon nagy kérdés, hogyha az autók biztonsági technológiai berendezéseit nézzük, az elektromos átállás az mennyire írta át a biztonsági rendszerek, hát fogalmazunk úgy, hogy logikáját, vagy csak egyfajta fejlődési lökést adott neki?
3: Egy elektromos autónak, mivel nagyon hirtelen jön meg a villanymotorok teljesítménye, ezért más szabályozást igényel, ezért is sokkal-sokkal rosszabb a gumikopásuk, tehát egy villanyautóról könnyebb leírni a hajtott kerekekről a gumit, mint egy belső égésű motorossal, cserében nyilván azonnali a teljesítmény leadás és a gyorsulása is. De alapvetően ezeket az autókat ugye egyforma forgalomba helyezési szabályok szerint fejlesztik, tehát ugyanazokat a standardokat kell hozniuk, és így bármilyen hajtásmódot is képviseljen egy autó, ezek alapvetően hasonló vezető-támogató hátteret is kapnak. Nem beszélve arról, hogy ugye nagyon sokszor egy darab vegyes padlólemeznek, szóval vegyes tüzelési padlólemeznek hívom, azt a műszaki alapot, amit be lehet tenni dízel, elektromos, LPG-s, autógázas vagy benzines motort is, és akkor itt aztán végképp nagyon közeli az autó konstrukciója egymáshoz.
1: Ha visszagondol a pályafutása a kezdetére, ha jól tudom, 2020 november, tehát 26 évről beszélünk. Mekkora fejlődésen mentek át a gépjárművek biztonsági berendezései?
3: Igen, tényleg 2000 novemberben kezdtem, köszönöm, hogy emlékeztetek erre az évfordulóra. Hát akkoriban ugye a vezető támogató rendszereket blokkolásgátló képviselte, illetve a kipörgésgátló volt még az, ami elérhető volt. A menetstabilizáló elektronika ugyanezen két rendszer hardverét használva, csak szoftveresen új funkciókkal bővítve kezdett elterjedni akkoriban. Tehát ugye ez 97-ben jelent meg először szériautóban, és akkor utána, illetve nagy szériás autóban 95-ben volt elérhető egy luxus kupéban, 97-től már nagyobb szériás autóban is elérhető, és akkor 2000-től kezdett a menetstabilizáló terjedni, pont amikor én dolgozni kezdtem, és aztán ez utána 2005-től vált kötelező tartozékkal az európai autókban, tehát most már a legolcsóbb, legkisebb kocsikban is ennek benne kell lennie. De nagyon-nagyon más volt. Tehát ez, hogy egy autó ilyen mértékben átvegye az irányítását, az akkoriban nem volt meg igazából, csak ilyen beszállítói ipari bemutatókon volt ennek nyoma, hogy ilyen-olyan érzékelőket fejlesztenek, meg rendszereken dolgoznak, ami majd egyszer kijön, és hát álmodott, tényleg meg is érkeztek.
1: Egy tesztből idézek, amit ön írt, hogy a nagy menő autókkal szigorúbb vagyok, mint az olcsóbbakkal, mert egy high-end hifi felárából kihozni egy komplett autót 4 légzsákkal, ESP-vel, Euro 6-os motorral szép feladat. Na ebből jön a kérdés, hogy mennyire szigorú a biztonsági rendszerekkel kapcsolatban. Tehát elvárja, hogy jól felszerelt legyen, vagy van olyan, ami már önt is idegesíti, tehát hogy ne szóljon bele a vezetésbe.
3: Igazából az autógyártók között szerintem egyfajta ilyen egymás felicitálás indult el, hogy minél több vezetőtámogató rendszert, vagy ilyen vezetői segédrendszert elsüthessenek, hogy az ő autójukban van, és szerintem ez egy nagyon rossz fejlődési irány, hogy a mennyiség az fontos, a minőség az nem annyira, magyarul ezeknek a rendszereknek a működése, hogy az egyrészt ne legyen intrúzív, tehát ne ijessze meg a vezetőt, ne legyen az, hogy valaki, akint elhangzott az adásban, hogy elengedi a kormányt, mert megijed tőle. Tényleg ezek komoly erővel tudnak a kormányzásba beavatkozni, és ezek a rendszerek sajnos még a mostani érzékelői szinten, meg szoftveres szinten nem tartanak ott, hogy ezt a fajta intrúziót ne hübriszként éljük meg, tehát hogy valóban ezek a rendszerek képesek legyenek arra, hogy érdemben akkor is annyit is úgy avatkozzanak be, ami hasznos, nem pedig ijesztő, nem pedig esetleg káros is. Tehát autópályás útfelbontásoknál, például tereléseknél nagyon gyakran előfordul, de akár országúton is, hogy kifejezetten agresszívan az ember kezéből egy pillanatra kikapja a kormányt, hiszen nem olyan erővel tartjuk a volánt, az ember megszokta, hogy milyen erő kell az elfordításához, vagy a körökokutasztó ütések parírozásához, mindenekben úthívákutasztó ütések parírozásához elnézést. Tehát ezek a rendszerek nagyon durván tudnak beavatkozni a kormányzásba, és ez elsősorban a kínai autókra vonatkozik, ahol ezek messze-messze túl vannak azon a határon, amit szerintem kívánatos és elfogadható volna.
1: Most ugye ön Párizsban van, de nem a párizsi autószalonon, arra még egy hónapot várni kell. Ott milyen újdonságokra számítanak, készülnek? Van-e még egyáltalán a gyártók tarsójában valami?
3: Hát jellemzően azért elsziporkáltak ezeket az újdonságokat még az nagy autókiállítások előtt, tehát itt szeptember folyamán majdnem mindent valószínűleg látni fogunk, de azért van egy-egy olyan márka, amely kifejezetten arra készül, hogy az itt összegyűlő közönségnek, hiszen ezt a párizsi autószalont régebben egy másfél millió ember is meglátogatta, de most is közel egy milliós látogatottsága van az egyhetes nyitvatartása során, tehát oda nekik, a szaksajtónak, tehát nyilván a látogatóknak is tartogatnak valami nagyon nagy újdonságot. Alapvetően ugye elektromos hajtású autókkal lehet mostanában már piacra lépni, vagy hibridekkel. Európában ugye van egy visszarendeződés a teljes arccal az elektromos autózás felé. Ebből most elég sok márka megégette magát, és fordulnak visszafelé, és mutatnak be egyre inkább olyan hibrideket erre az átmenetre, ami lehet, hogy 2035 után is tartani fog. Tehát egy kis kihozanodás van a villanyautókban, de azért az újdonságok üzeme az vagy teljesen elektromos, vagy erősen villamosított hajtású, tehát egy belső égésű motor mellé, általában benzines mellé társul egy jó nagy teljesítményű villanymotor egy elég normális akkumulátorral, vagy plug-in hibridek jönnek, tehát azért ez az irány ez mindenképpen megmarad, csak a tisztán villanyautók térnyerése az ami lassul.
1: Várjuk majd a híreket Párizsból, mint ahogy most kaptuk. Nagyon szépen köszönjük Szörényi Andrásnak, a vezes.hu újságírójának. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm is a lehetőséget, minden jót, viszontlátásra.
1: Viszontlátásra. A stúdióban továbbra is vendégeink Kis Norbi, autóversenyző, hétszeres kamion Európa bajnok, az M4 Sport Forma 1-es szakkommentátor, és Viktorin Tamás, a Zóna autós csatornájának műsorvezetője. Norbi, nagyon sokat autózik ön is ugye forgalomban. Mi az, amit lát, hogy a leggyakoribb hiba, amit elkövetnek, annak ellenére, hogy némelyik gépjármű, ahogy hallottuk, tényleg úgy fel van szerelve, hogy gyakorlatilag hátradőlve lehet vezetni, és éppen, hogy csak fogni kell a kormányt?
2: Igen, igen. Hát szerintem az, hogy az emberek nem figyelnek oda megfelelően, hanem nyilván egy csomó olyan dolog van a környezetünkben mostanában, ami nagyon könnyen eltör az ember figyelmét, hogy az első szám az a mobiltelefon. Már még nem is az, hogy telefonál az ember rajta, hanem jönnek folyamatosan az üzenetek, meg az értesítések, meg minden, meg esetleg egy mellettünk ülő utas is nagyon könnyen el tudja terelni a figyelmünket. És ezt látom nagyon sokszor, hogy emberek mennek és nem az utat nézik, hanem a mobiltelefonjukat nézik, vagy valami teljesen másra figyelnek. És ezért nagyon fontos szerintem megkülönböztetni a biztonsági extrákat, amik tényleg annak érdekében vannak, hogy az ember lehető legbiztonságosabban tudja menni, meg a kényelmi extrákat talán, mert egy ilyen sávtartó, vagy egy ilyen követős tempomat, vagy egy ilyen félig meddig már önvezető autó, mint mondjuk egy Tesla, az már inkább kényelmi extra, azt gondolom, hogy a rendszerek talán valamikor egyszer majd lesznek annyira felkészültek, hogy ne is kelljen az embereknek odafigyelni az útra, hanem csak utasok legyenek. Ugye Amerikában már elindult ennek tesztelik, a tesztelés, ugye pont a Tesla, ugye Elon Musk cége csinálja már ezt, hogy bizonyos városokban engedélyezték már ezeket a teljesen önjáró, vagy maguktól közlekedő taxikat, amit az ember a mobiltelefonjával odahív, csak utasként tud beülni, nincs is kormány azokban az autókban, meg pedál, és teljesen önállóan tudnak menni az autók. Nyilván ez is egy érdekes irány, és kíváncsian várjuk, azt gondolom, hogy ebből mi lesz, vagy ez mennyire lesz népszerű az emberek körében, de nyilván akiknek szerintem nincs saját autója, és egyébként amúgy is taxiznak, vagy tömegközlekedést használnak, azoknak az embereknek lehet, hogy fog ezt tetszeni, de szerintem mi nem ilyenek vagyunk, nem? Mi szeretünk vezetni. És akkor nekünk nyilván fontos lesz a biztonsági extrák, aztán a kényelmi extrák meg egy teljesen másik kérdés, hogy ki mit szeret egy ilyen autópálya elterelésnél. Én is sokszor érzem ezt, hogy fölöslegesen nyúl bele az autó, de mondjuk például én a biztonsági extrák közé tenném még ezt az előrenéző vészfékrendszert, ami egyébként egy csomószor megmentheti az embert. Ha nem figyel oda, és előtte történik egy vészfékezés, akkor az autó magától fékez. Ezt nem kényelmextának nevezném én, hanem ez azért szerintem ez biztonsági.
1: Abszolút biztonsági, igen. Akkor ott hagyom abba, ahol Norbi feldobta a labdát, hogy mi szeretünk vezetni, mert láttam, hogy erre szeretett volna reagálni.
4: Egy nagyot bólintottam itt a rádióban, csak hogy a kedves hallgatók is lássák lelki személyek előtt. Igen, és nagyon érdekes volt pont ez, amit említett, hogy kényelmi és biztonsági berendezés, hogy hol van ennek a határa, és hogyan kell erre tekintenünk egyáltalán. Tehát a sávtartó berendezés az nem egy kényelmi berendezés. Tessék szíves nézni az utat, és milyen érdekes, hogy ugye ez a saját farkába harapó csuka, vagy rókába, vagy csókába, kígyó, vagy kígyó, vagy bármi, tehát teljes állatvilágot ide citálom. Szóval az autógyártók a beltér tervezésénél például láthatjuk azt, hogy ugye elindultak azon az úton, hogy nyilván egy érintő kijelzővel sokkal könnyebben tudnak egy felületet adni, amin keresztül bármit ugye be tudunk állítani, vagy tudunk állítani. Az érintő kijelzők átvették az irányítást, ugye mindenki elkezdi nézni az érintő kijelzőt. Az én autómban nem érintő kijelző van, és megvannak azok az izomreflexek, hogy én hova nyúlok, hogyha én halkítani akarom a rádiót, hova nyúlok, hogyha én a hőmérsékletet akarom lejjebb vagy feljebb állítani, míg amikor csak kizárólag érintő képernyőn tudom ezeket bármilyen paramétert állítani, akkor kénytelen vagyok oda nézni.
2: Bizony. Abszolút probléma.
4: És az autó utána jelzi, hogy kérem, figyelje az utat.
1: Igen, mert nézi a kamera a szememet, hogy nem az útra nézek.
4: Így van.
1: Óta jó ég. Na, kinyitottunk még egy szálat.
2: Igen. Reméljük, hogy hallgatnak bennünket az autótervezők és az autógyártók, hogy fizikai gombokat követelünk az autóba.
1: Így van. Igen, viszont műsoridőnk lejárt, úgyhogy lesz ennek egy második része, meg lehet, hogy harmadik, meg negyedik. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Kis Norbi autóversenyzőnek, hétszeres Kamion Európa bajnoknak, az N4 Sport Forma 1 szakkommentátorának, illetve Viktorin Tamásnak, a The Zone autós csatornájának műsorvezetőjének. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
4: Köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük szépen.
1: És kedves hallgatóink, ez volt a Felfedező a technológia világáról. Kollégáim Vancsok György gyártásvezető, Szilágyi Zsolt hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorunkat megtalálják a mediaclip.hu oldalon. Most a Kossuth Rádióban az Erősvárami Istenünk evangélikus vallási fél óra következik. További szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Erős vár a mi Istenünk.
2: Az Evangélikus Egyház fél óráját hallják.
1: A stúdióban Stifner Kőháti Dorottya szerkesztő.
2: És Hajdú Tibor, mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak, szeretettel köszöntjük Önöket.
1: Új tanév és új munkaév kezdete a szeptemberi hónap. Embert és természetet próbáló, kizsigerelő hőség után a teremtett világ Istentől várja most is az enyhülést, az élethez nélkülözhetetlen felüdítő esőt, a hűvösebb nappalokat. Hálával tekintünk a pihenés heteire, és hálával nézünk előre. Van feladat, van küldetés, van tanulnivaló, amit csakis nekünk személyre szabottan készítette mennyei atyánk. Az élő vízért is hozzá fohászkodunk. Minden napra ad Istenünk elegendő hitet, erőt, kitartást, lendületet, és akkor sem hagy magunkra, ha elfáradunk, vagy ha elrontunk valamit. Nála akkor is biztonságban vagyunk. Szeretete átölel.
2: A 2026-27-es tanév kezdetén két, bár nem kerek, de mérföldkőnek számító dátumra is emlékezzünk. Az egyik alig 11 évvel a reformáció kezdete után 1528-ban Selmez bányán már elindult a szervezett evangélikus oktatás, a másik pedig 1989, amikor a rendszerváltás után elsőként a Budapest Fasori Evangélikus Gimnáziumban indult újra egyházi középiskolai oktatás.
1: Áldást kívánunk minden diáknak, pedagógusnak, intézményi dolgozónak, Pál apostol rómaiakhoz írt levelének ige versével. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.
2: Ottlik Géza Iskola határon című regényében az imént hallott bibliai igét latinul idézi, és hogy miért ezt a művet említjük most adásunk elején, nem sokára kiderül. Előbb azonban hallgassuk meg állandó munkatársunk, Gáncs Péter nyugalmazott püspök lelki útravalóját, már a cím is kreatív, utazás az Abraham Tours szervezésében.
3: Jutalomként élem meg, hogy Balatonszászói evangélikus üdülőnkben immár harmadik esztendeje a nyár búcsúztató turnus lelki vezetője lehetek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az augusztusból szeptemberbe forduló hét minden napját reggeli és esti áhítatokkal keretezhetem. Szászónak legendásan jó a konyhája, ugyanakkor fontos, hogy a kulináris élvezeteken túl, ne csak testileg, de lelkileg is bőségesen táplálkozva, töltekezve készülhessünk fel az új tanév és munkaév kihívásaira. Apropó kihívás. Az idei lelki vezérfonalat Ábrahám elhívása, kihívása, vándorlása adta, utazzunk együtt az Abraham Tour szervezésében, hangzott a hét reklám szlogenje. A közel 4000 éve élt ősatya több száz kilométerre zarándoklatának bibliai története ma is aktuális tanulságokkal és útmutatással szolgál mindazoknak, akik készek fölfelé tekintve, Istenre figyelve, őre hallgatva útnak indulni az ősz kezdetén. Szeretném most röviden megosztani ennek az egyhetes, spirituális zarándoklatnak néhány felfedezését. Először is nem állt tisztázni, hogy Ábrahám nem menekült, nem migráns. Őt és családját nem a fizikai éhség és szomjúság, az aszály vagy bármiféle természeti csapás, nem háborús konfliktus kényszeríti szülőföldje elhagyására. Ábrahám kívülről nézve, irigyléssel méltóan gazdag körülmények között élt, de valami, pontosabban valaki hiányzott neki. Nem csupán a gyermekáldás, hanem mindenek előtt és fölött a minden áldások forrása az egy, igaz, élő Isten. Józsué könyvében olvassuk, hogy Ábrahám apja, Táré még más isteneket tisztelt. De kiragadtam atyátokat, Ábrahámot a folyamon túlról, és végigvezettem Kánaán egész földjén. Ábrahám régi nevén, Abrám végső soron a hamis istenekbe csömörlött bele, és a bálványok hazug világából menekül az élő Istenhez. Meghallja és követi az Úr elhívását, meghívását az új útra, új hazába, új küldetésbe. Érdemes szó szerint idézni azokat az igéket, amelyek az üdvtörténet kezdetét, fenséges nyitányát jelentik. Menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek és megáldalak, és áldás leszel. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Engem személy szerint különösen is megérintett, hogy Ábrahám a kortársam, hiszen ezt az elhívást 75 éves korában kapta. Ezek szerint Isten még idős korunkban is számol és tervez velünk. Amennyiben hívásának engedelmeskedünk, új távlatokat nyit előttünk, és áldásának közvetítői lehetünk. De ahhoz, hogy ezt a küldetésünket betölthessük, nekünk is le kell számolnunk a saját bálványainkkal. Mindazzal, ami aki elválaszt minket az élő Istentől. A tanév elején nem állt újra átismételni a 10 igét, kezdve a fő parancsolattal, ne legyen más Istened rajtam kívül. Amikor hálás szívvel megköszönjük az elmúlt nyár sokféle ajándékát, reménységgel kérjük és várjuk a folytatást. Kérjük Isten vezetését az új tan és munka évben is, amelynek minden napja új lehetőség, ha úgy tetszik egyfajta új honfoglalás, ha Isten kezéből vesszük a kapott időt, mint ajándékot. Szászon felfigyeltünk arra is, hogy Ábrahám életének szakasz határainál mindig oltárt emelt, és segítségül hívta az Úr nevét. Hiszük, hogy mi is, ha imádságos lélekkel megállunk és felemeljük a tekintetünket, megtapasztalhatjuk, hogy föltámadott Urunk, akiben Isten minden ígérete beteljesedik, ma is előttünk jár. Élő és ható igéjével ma is utat mutat, hiszen mi zarándokok vagyunk Isten országa felé. A célba érkezés vízióját vetíti elénk Jézus prófétai jövendőlése Máté evangéliumában. Sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ezzel a reménységgel induljunk mi is, az ősatyák, a próféták, a tanítványok és apostolok nyomában, az egyszerűségében is bátorító gyermek ének soraival, amit naponta énekeltünk Szászón, és egymás biztatva énekelhetünk az új tanévben is. Menj, Ábrahám, menj, indulj el ma még, menj, Ábrahám, menj, és vezet majd az ég. Ábrahám így elindult, mert bízott az Úrban, nem értette, de elhitte, hogy Isten vele van.

0: Drága Istenünk, hálát adunk azért a közösségért, amelybe helyeztél bennünket. Köszönjük, hogy szüleink, barátaink, tanáraink révén formálod jövőképünket, és ehhez adsz nekünk társakat az úton. Hálások vagyunk azért az intézményért, amelyben otthonunk után talán a legtöbb időt töltjük, és amelyet a valódi tanulás helyeként jelölsz ki számunkra. Köszönjük az iránymutató kérdéseket, a biztató válaszokat, és az inspiráló kétkedő hangokat is. Hálások vagyunk azért, hogy az iskolában is hallhatunk rólad, és igéd megszólíthat bennünket egy-egy áhítat, tanóra, vagy éppen egy mosoly és ölelés által. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket az iskolai életünkben, hogy ott is minden pillanatban érezhessük azt, hogy a te kezedben éljük életünket. Kérünk, segíts bennünket abban, hogy ne feledkezzünk meg rólad sikereink esetén, de érezzük támogató szeretetedet kudarcaink során is. Kérünk, Urunk, bocsáss meg nekünk összezavarodottságunkat, azt, hogy nem mindig tudjuk kezelni az adódó helyzeteket, mert folyamatosan változó világunkban oly könnyű elveszettnek érezni magunkat. Kérünk, fogd a kezünket, hogy megtapasztaljuk, te sohasem hagysz magunkra bennünket. Amen.
1: Most pedig kapcsoljuk az imént hallott imádság, talán lehet azt mondani szerzőjét, Mesterházi Balázs evangélikus lelkészt, a Kőszegi Evangélikus Gimnázium Technikum Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját. Ha jól tudjuk, 2020 óta vagy igazgatója az intézménynek, ugye?
2: Így igaz, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Hogyan indul számodra, számotokra ez a tanév?
2: Minden kezdet izgalmas, minden tanév izgalmas. Most nekem is ez már a 7. tanévnyitón volt, és ugye azt mondják, hogy 7 évente kicserélődik az ember összes sejtje, úgyhogy lehet, hogy én is már egy más emberként álltam itt a tanévnyitón a diákok és a kollégák előtt, akik természetesen szintén cserélődtek az évek során, de mindig jó látni az új diákokat, volt egy remek hangulatú 50 fős csipetketáborunk, az új diákjainkat hívjuk így. Indultunk a gimnáziumi, a technikumi, a szakképzőiskolai képzésünkkel, majdnem tele van a kollégiumunk, úgyhogy bár diákjaink egy kicsit kevesebben vannak, mint tavaly voltak, de összességében egy remek év elé próbálunk nézni.
1: Pontos számot kérhetnénk, hogy hányan kezdik meg a tanévet?
2: Igen, 224 diákunk van ebben a tanévben, és ahogy jeleztem, 50 új diákkal indultunk.
3: És a kollégiumban hányan laknak közülük?
2: Ott 62-en laknak.
3: Balázs, a Kőszeg, Sárvár, Sopron egy otthonos vidék a számodra.
2: Valóban, én Vas megyei származású révén a gimnáziumi évekre szeretettel emlékszem Sárvárról, de aztán budapesti egyetemi évek után, meg külföldi lét után Sopron lett az otthonunk, illetve annak környéke, ugye voltam közben a harkai lelkész is, de most már 7. éve így továbbra is soproni otthonból, de Kőszegen töltöm a napjaim nagy részét, és nagyon szeretem ezt a kisvárost is, annak ellenére, hogy nem lakunk itt, de remek munkatársaim vannak így az iskolában, kollégiumban, lelkész kolléganővel nagyon jól tudunk együtt dolgozni itt az iskolában, úgyhogy szívesen csinálom, amit csinálok.
1: A gyerekekkel és az iskolával is összefügg a kérdés, amire gondoltam. Egyrészt a te múltadat illetően, ugye evangélikus lelkészi, az ELTÉ angol könyvtár szakon szereztél diplomát, emellett mentálhigiéné, szervezetfejlesztés, pszichodráma vezetői végzettséged van, nem tudom, hogy kihagytunk-e valamit. Szóval ez a sokirányú érdeklődés egyrészt valójában egy elhívásra vezethető-e vissza, és milyen példát ad, vagy adhat?
2: Azt gondolom, hogy az egy elhívás az vállalható. Én alapidentitásomban azt gondolom, hogy evangélikus lelkész vagyok, és minden, amit mellette tanultam, azokat sose azért tanultam, hogy majd a gyerekeknek ezzel milyen példát mutatok, hanem így tudtam önazonos maradni, akár a folyamatos továbbképzéssel, akár tényleg ezekkel a mentálhigiéni és pszichológiai vonalon való továbbtanulással, és azt gondolom, hogy amíg bírtam tanulni, addig ezt nagyon szerettem. Most már azt gondolom, hogy ilyen intézményesített képzést nem hiszem, hogy szeretnék elvégezni, így 50-et betöltve már, de összességében vallom azt, és hiszem, hogy a diákeim felé is ezt szeretném továbbítani, hogy a lifelong learning támogatható és vállalható, és én ezzel tudok azonos maradni.
1: Az élethosszig tartó tanulás, igen.
2: Így van.
3: Ha megnyitjuk az iskola honlapját, akkor ott azt látjuk, hogy minden pedagógus neve alatt szerepel egy irodalmi idézet, a te neved alatt pedig ezt olvashatjuk. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek velük. Máté evangéliumának a hegyi beszédnek nevezett részéből származik az idézet. Miért ezt választottad?
2: Számomra nagyon sokat jelent ez a jézusi aranyszabály. Én alapvetően elég sokat foglalkoztam világvallásokkal, és ugye ennek a mondatnak a negatív verziója az összes világvallásban megtalálható, akár a Konfuciusztól elkezdve a buddhizmuson át, az iszlámig és a zsidó talmudig. És Jézus az, aki ezt pozitívba fogalmazza meg, hogy ne csak a rosszat kerüld, vagy ne csak azt ne tedd mással, amit nem szeretnéd, hogy veled tegyen, hanem ilyen proaktívan cselekedjél. Ez az, amit az életemben is szeretnék képviselni és továbbadni.
1: Az iskola két olyan területen ad szakirányú végzettséget, amely úgy gondoljuk, hogy amíg világ a világ szükséges lesz, és szívvel lélekkel végző emberekre lesz szükség, ilyen a mezőgazdaság, illetve a turizmus vendéglátás. Ráadásul a bibliai vonatkozásai is fontosak mindkettőnek. Hogyan látod a mesterséges intelligenciától egyre jobban függő jelenben, jövőben ezt a területet?
2: Azt reméljük, hogy mi továbbra is piacképes tudást és olyan szakmákat tudunk biztosítani, amire hosszú távon szükség lesz még, bár kétségtelen láttunk már olyan vendéglőt és szállodát, ahol már robotpincérek végezték a munkát, de azt reméljük, hogy a vendégtéri szakemberekre, illetve a konyhán való munkára is mindig szükség lesz, illetve a turisztika, és a világon egyre többen utaznak, reméljük, hogy azoknak a szervezése, illetve a szállodák is folyamatosan igényelnek majd munkaerőt. A mezőgazdaság pedig szintén olyan, bármely mennyire is gépesítik már a növénytermesztési ágazatot és állattenyésztést is, azért a jó szakemberekre mindig szükség lesz, úgyhogy mi azért azt reméljük, hogy ebben még jó néhány évig fogunk tudni képezni lelkes és motivált diákokat.
3: Az ország távolabbi vidékeiről is érkeznek hozzátok diákok? Mert ez egy nagyon jó hírű, jó nevű képzést adó iskola.
2: Igen, ezért is van kollégiumunk, főleg akár a Balatonfelvidékről, akár Zala-megyéből érkeznek így diákok ezekre a képzéseinkre, és hát most is azon vagyunk, hogy mivel nem csak szakképző intézmény vagyunk, hanem van egy alternatív pedagógiai módszereket is használó gimnáziumi képzésünk is, hogy valóban az evangélikus egyház keretein belül azt is meg tudjuk mutatni, és akár távolabbról is hívni ide diákokat, hogy a képzésen részt vegyenek nálunk, mert hiszük azt, hogy van olyan hozzáadott pedagógiai értékünk, amely lehet, hogy máshol nem találkoznak, és a diákokat pedig valóban úgy tudjuk fogadni, hogy olyan méltányos nevelésben részesítjük őket, hogy messze nem elit gimnázium vagy elit iskola szeretnénk lenni, hanem a magyar társadalom részét leképezve mindenkit szeretettel várunk.
3: Mit jelent a fenntartó a Magyarországi Evangélikus Egyház, mint hátország, mint támogató bázis a mindennapi munkátok során?
2: Nekünk meglehetősen meghatározó, és a fenntartó szót én nem is feltétlen szeretem, hogyha csak így önmagába használjuk, úgyhogy ez a fenntartó evangélikus egyház, amihez közünk van, aminek része vagyunk, akkor így nagyon szívesen utalok rá én is, mert hogy hiszem azt, hogy az egyház adni akar, és mi az egyháznak ezt az adó oldalát szeretnénk, akár a nem túl szoros szállal kötődő kollégáink és diákjaink számára, akár kifelé szülők számára, leendő diákok számára megmutatni, hogy az egyház itt valami olyan jó dolgot csinál, aminek érdemes részese lenni. És érezzük a támogatást egyébként akár országos irodai részről is, paripával, pénzzel, elkölcsi támogatással, ezért hálásak vagyunk.
1: Az evangélikus nyilvánosságban mindenki számára ismert, hogy te jártál Indiában, ráadásul többször is, de a Kossuth Rádió többi hallgatójának szerintem ez nagyon érdekes történet lehet. Mit hoztál onnan haza? Ugye ott hittant és angolt is tanítottál, feleségeddel, Andrával, majd a gyermekeiddel is biztos egészen különleges helyzeteket éltél át. Mit hoztál el onnan, és mi az, amit a mostani diákoknak ebből tovább tudsz adni?
2: Azt gondolom, hogy összességében a szemléletet, tehát egy nemzetközi keresztény alapítású, de több világvallás szereplői számára is nyitva lévő iskola szemléletét tudtam elhozni annyiban, azt gondolom a személyes életemben, szakmai életemben is, és valóban, amikor 2002 és 2005 között csak feleségemmel voltunk én, de aztán 18-ban Andreával és a gyerekekkel mentünk már vissza, pont ezért, mert nekik is ezt szerettük volna átadni. Most a jelenlegi diákjaimnak direktben már nem tudom ezt megmutatni, de hiszem, hogy akár az elfogadás szintjén, akár a szakmaiság szintjén, akár az adóiskola és a hozzáadott pedagógiai érték szempontjából nagyon sokat tudunk most is használni, illetve akár a gimnáziumi programunk alternatív pedagógiai részében használtunk akár néhány olyan értékelési elvet, amit én ott a Kodálykanáli programból hoztam, akár tényleg az a közösségi szellem, amit hiszem, hogy nagyon jól meg tudtunk élni.
3: A gyerekek Indiában is, Magyarországon is, ugye?
2: Így van, és azt gondolom, hogy az oktatásról is én azt vallom, hogy sokkal több, mint ismeretátadás, sokkal inkább karakterformálás, és ezzel tényleg tudunk hatni a diákokra, és hogyha tényleg szeretjük őket, és ebből indul ki minden más cselekedetünk, akkor azt gondolom, hogy előbbre tudunk lépni, de valóban ilyen szempontból, főleg ebben a globalizált világunkban nincs nagy különbség.
3: Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ez az igevers Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből való, és Ottlik Géza iskola a határon című könyvében megtaláljuk rögtön az elején latin idézetként. Kőszegről hallgatóink asszociálhatnak az iskola a határon című regényre. Az a katonai alreál iskola nem azonos a mi evangélikus iskolánkkal, azonban hadd említsek egy érdekes szálat. Iczés János nyugalmazott püspök úr itt az adásunkban is elmondta egy ízben interjúban, hogy Ottlik Gézát az ő anyai nagyapja, Balikó Lajos néhai kőszegi lelkész konfirmálta egy közös evangélikus református csoportban.
2: Valóban a mi iskolánk nem egyezik ezzel a regénybeli alapról iskolával, de maga az intézmény, a most már egy Nagy László nevét viselő gyógypedagógiai intézményként működik itt a városban, és egyébként a 2008-as szélrózsát ott tartottuk annak idején, annak az épületnek a kertjében, használtuk ott az épületeket is, és azt gondolom, hogy ez a plusz irodalmi vonatkozás, ez nagyon sokat hozzátette az egész találkozót. Én magam is nagyon szeretem a regényt, illetve ez a római levélbeli mondat pedig a srapítós házon és itt kőszegen feliratként latin nyelven megtalálható. Sok kőszegi szereti, illetve a turisták is mindig megnézik.
1: Zárásként milyen igei gondolatot adnál át a most tanévet kezdő pedagógusoknak, gyermekeknek, lelkészeknek?
2: Most induló evangélikus iskolai tanévben, illetve új köznevelési stratégiát fog hamarosan elfogadni egyházunk zsinata. Annak számomra is nagyon kedves a mottója, illetve a mondata, hogy én és az én házam népe az urat szolgáljuk, mondja Józsué a Sikemi országgyűlésen. Úgyhogy én ezt a házam népe képet, illetve ezt a házam népe üzenetet, az Istenhez való kapcsolódást és ezt a személyes és közösségi szinten való megélés lehetőségét kívánnám minden evangélikus oktatási intézményben dolgozónak és tanulónak az idei tanév elején.

0: 1896. május 2-án ünnepi keretek között Ferenc József osztrák császár, magyar király és Erzsébet királyné részvételével vette kezdetét a honfoglalás 1000. évfordulója alkalmából tartott ünnepségsorozat. A 6 hónapig tartó országos rendezvény központi eseménye a fővárosban, a Városligetben megrendezett milleniumi országos kiállítás volt, amely 5 millió látogatót vonzott. A Fiumei úti sírkertben számos neves evangélikus nyugszik, akik fontos szerepet játszottak az ezredévi ünnepségsorozat létrejöttében. Egyházunk Evangélikus Budapest nevű projektje keretében Boda Zsuzsa kutatja ezeket a személyeket, hamarosan pedig az érdeklődők vezetett séta keretében kereshetik fel vele az érintett sírokat.
1: Néhány hete kezdtem el feltérképezni a millenniumi ünnepségekben érintett és a Fiumei úti sírkertben nyugvó evangélikusokat, és már közel 25 szemét találtam. Építészeket, festőket, feltalálógépész, mérnököt, fotográfust, pezsgőgyárost, írókat, jogászokat, hogy csak néhány foglalkozást említsek. Nagyon izgalmas életrajzok elevenedtek meg előttem, miközben a korabeli tudósításokat, újságcikkeket és egyházi jegyzőkönyveket olvastam, hadd emeljek ki néhány büszkeséget közülük. Egyik első helyen említhetjük Sikedansz Albert építészt, akinek a Hősök terét, valamint annak két oldalán álló műcsarnokot, illetve Szépművészeti Múzeumot köszönhetjük. Ezek építését szintén az ezredévi ünnepségek apropójából határozta el az országgyűlés. Ekkora készült el a szintén evangélikus Petsz Samu által tervezett fővámtéri vásárcsarnok is, Petsz Samu sírját is a Fiumei úti sírkertben találjuk. Jankó János földrajz és néprajztudós volt az, aki az ünnepség előtti években bejárta a történelmi Magyarország területét, és több ezer fotót, rajzot és jegyzetet készített a népviseletekről, házakról, szokásokról. Ezek alapján építették meg a történeti kiállítás néprajzi faluját, amelyben 24 különböző vidék népies építkezését, népviseletét mutatták be, és ismerhették meg az érdeklődők. A Városligeti kiállítás egyik legnagyobb és legimpozánsabb épülete a magyar fém- és vasipart bemutató iparcsarnok volt. Itt pedig a világszerte elismert feltaláló és gyárigazgató, nem is mellesleg evangélikus presbiter, Mehvárt András nevét kell kiemelnünk. A festők közül pedig kiemelkedő volt a kiállításon is díjat nyert evangélikus Madarász Viktor, vagy a Petőfi Sándor rokonaként jegyzett Orlai Petri Soma. Mindkettőjük sírját felkeressük majd a sétánk során. Nem hagyhatom ki akkor egyik legnagyobb pedagógusát sem, akit már életében a tanítók atyaként neveztek, Péterfi Sándort. 1896. július 3-án az ezredévi ünnepség sorozat keretében az ő korelnöksége mellett vette kezdetét a 3 napos tanügyi kongresszus, amelyen 5000 pedagógus vett részt. Nagyon nehéz választani, hogy a szűk időkeretben kit említsek meg utoljára. Ma már kevesen tudják, hogy a 19.-20. század fordulóján nemzetközi díjakkal elismert, itthon pedig az egyik legkeresettebb pezsgő, a szintén luteránus Hölle családé volt. Nem csak övék volt a monarchiában a második magyar pezsgőgyár, Bozsonyban nyitották meg az elsőt, de 1899-ben az uralkodótól kiérdemelték a Höllék a császári és királyi udvari szállító címet is. Az ingyenes Fiumei úti sírkerti séták szeptember időpontjai a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook eseményei között lesznek elérhetőek.
0: Hallgassák meg híreinket! Evangélikus történész is vizsgálja a még titkos nemzetbiztonsági iratokat. Mirá Katalin történész, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának Károli díjjal kitüntetett elnöke is, tagja lett a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságnak. A testület feladata a még titkosítás alatt lévő nemzetbiztonsági iratok megvizsgálása és annak eldöntése, mit hozzanak nyilvánosságra ezek közül, illetve nemzetbiztonsági okokból, mi maradjon továbbra is titkos.
2: Végül átnyújtunk egy meghívót. Szeptember 22-én este 6 órai kezdettel kerül sor a Deák téri evangélikus templomban a Látod-e Isten című Gálya Rab oratórium bemutatójára. 350 évvel ezelőtt, a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában, az úgynevezett gyász évtized során protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarapságot. Sokan az utóbbit választották. A gályarap prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történteket, Szabó T. Anna József Attila díjas költő versei és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatja meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. Tehát szeptember 22-én este 6 órai kezdettel szeretettel várjuk Önöket a Deák téri evangélikus templomba.

0: evangélikus félórával legközelebb két hét múlva, szeptember 21-én hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Érika gyártásvezető és Pór István hangmérnök, a vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
0: Stipner Kőháti Dorottyát
1: és Hajdú Tibort hallották.
0: Erős vár a mi Istenünk.

0: 14 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka, az M1-en ismét élőben követhető. TAO támogatásának felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék. Estére beborul az ég, de eső nem valószínű. Jönnek a részletek. Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A december közepéig tartó törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről, de tárgyalnak majd a miniszterelnök illetményéről is. Posthofer Ágnes házelnök napirend előtt a közéletben tapasztalható verbális bántalmazás ellen emelt szót. Magyar Péter miniszterelnök felszólalása az elmúlt 16 év bűneinek felsorolásával kezdődött. Az M1 mától élőben közvetíti a parlamenti üléseket. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Közben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai Állami Egyetemén tartott hagyományos tanévnyitó előadásán arról beszélt, hogy Oroszország nem fog olyan megállapodásokba belemenni, amelyek nem biztosítják az érdekek egyensúlyát. Az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszországnak még 2 évre elegendő forrása van a háború folytatására. Az ukrán katonai hírszerzés főnöke Oleh Ivaschenko ezért összehangolt együttműködés sürget Kijev és partnerei között. Az erkölcsi bizonyítvány már nem lesz elegendő egy vezetői kinevezéshez, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. Lannert Judit így reagált a Fóti Gyermekotthon bántalmazási ügyekbe keveredett volt igazgatójának elbocsátása ügyére. A miniszter egyúttal visszavonta a férfit legutóbb alkalmazó Csepeli általános iskola igazgatójának vezetői megbízását, és a történtek hátterének azonnali kivizsgálását kérte. Az új tanévben 73 szorványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. A magyar állam támogatásával működő programra a szülők mától szeptember 15-ig írhatják be gyermekeiket. A cél az anyanyelvű oktatás megerősítése, a magyar iskolák versenyképességének fenntartása és a magyar közösségek identitásának megőrzése. A mostani tanévben 13 erdélyi szorvány megyében és Bukarestben biztosítanak délutáni oktatást szakképzett pedagógusok részvételével. A látványcsapatsportok adókedvezményen alapuló úgynevezett TAO támogatásának felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék. A szervezet jelentése elismeri, hogy a vállalkozások társasági adójából levonható összegek jelentősen hozzájárultak a labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong szakmai fejlődéséhez, de a feltárt visszaélések, szabálytalanságok miatt a rendszer felülvizsgálatára és az ehhez kapcsolódó jogszabályok pontosítására tesz javaslatot. Végül az időjárásról. A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádiószínház.
3: Natália. Részletek szépernő regényéből. Felolvassa Kézdi György.

Járni kezdtem a kóristák közé. Mondjuk kétszer hetenként velük vacsoráztam. Meg kell jegyezni, az egész kórista koszorúval tegeződtem már. Egy kórista, nem tudom amelyik, villáját mindig azt mondta, Vella. Idegesített ennek a hallása. Hiába próbáltam azt a kóristát a Vellából kigyógyítani. Na aztán sok magyart hallottam életemben Vellát mondani. Hol vették ezt vajon? Másik korista, ha jól emlékszem, Szekulics. Piszkos fráter volt, nem a jellemét értem, csak a külsejét. Cipője, ha egyszer sárba járt, hónapokon át őrizte a sarat. Gallért jó, ha egyszer egy héten váltott, körmeire jobb volt rájuk nem nézni.

ki a dúznimból egy helyet, ezt később is tapasztaltam. Szegény ördögök szokása volt. Egy korista meg azt mondta, amikor egy színészről beszéltek, hogy az milyen tanult ember. Én is 8 évig jártam a gimnáziumba. És megmagyarázta, Péksegéd volt kisújszálláson, ő hordta a perecet a gimnázium udvarára a 10 órai 10 percben árulni. És egy kórista, aki odatolta egy kolléga elé a sótartót, mikor az a kolléga megköszönte, akkor azt mondta udvariasan, részemről a bizsergés. Ezt is hallottam azután sokszor a színész nép közt. Enne felejtsem, az a piros posgás, Genizse Balázs, mikor megismerkedtünk, ezen mód mutatkozott be. Genizse, kardalos és a sose halunk meg temetkezési egylet tagja. Az meg megint Hanák volt. Igen. Aki a nadrág zsebben pálinkás poharat tartott, és mikor ő az ő 2 deci vinkójával végzett, oda-oda tartotta mindig másik kórista elébe, aki előtt borállott a pohárkáját. Szót se szólott. Az a másik, az fölvette a borát, telítöltötte Hanáknak a pálinkás poharát. Hanák azt a korty borocskát csöppenként itta. Megmagyarázták ezt ott nekem. Esztendőkig pályázott Hanák Miskolcon, ott is csak kórista volt, előadás után a színészek vacsorázni mentek abba a híres böcögőbe, velük ment mindig Hanák is, ő nem vacsorázott. Arra néki nem tellett, csak azért ment velük, hogy emberek közt legyen. Ilyen korán ő még nem tudott aludni. Felesége volt, az is koristáné, avval nem tudott volna mit diskurálni. Na hát volt ott a böcögőben egy nagy aglegény asztal. Mikor a színészek megjöttek, akkor az urak megvacsoráztak, már csak boroztak. Kedvelték a színészeket, oda hívták az asztalukhoz őket. És persze poharakat hozott nékik a pincér. Az urak itatták őket gavallérosan. A színészek vidám színész históriákat meséltek az uraknak, ebben fizettek a vendéglátásért, meg avval, hogy danultak. Azok is, az operettjeikből. A cigány kísérte őket, rögtön megtanulja a cigány a legújabb dolgokat is. Inni adtak az urak a komédiásoknak, de enni nem. Eszükbe se jutott, hogy ezek közt lehet valaki, aki még nem vacsorázott. Szóval Hanák ott ült éhesen. Hát mit csináljon szegény? Ivott, ivott. A borral verte el az éhségét. Tengerbort nyert Miskolcon az alatt a 3 vagy 4 esztendő alatt. Így kapott rá a borra. Az a szerencséje, hogy ilyen szegény ember, hogy vigyáznia kell a garasra, különben iszákos volna. Nem is élne már talán, megölte volna az ital. Pláne, hogy ilyen nyápicanak. Hát tessék ránézni. Elmesélte nekem Hanák a házasságát. Na, az is szép dolog. Éppen ott Miskolcon esett meg rajta a házasság. Avval kezdődik, hogy Debrecenből Miskolcra szegődött. Október 1-én kezdte a társulat a szezon, szeptember 26-án kellett Miskolcra érkezni, egy néhány próbát tart a társulat. Kérem, Hanák késett egy napot, mert rossz vonatra talált ülni, csak az éjjeli vonattal tudott azután elutazni. Reggel 8-kor jött meg a vonatja, elment a kávéházba fröstökölni, onnét a színházba. Már el is kezdték a próbát. A próba szünetében azután elkezd a kollégáknál érdeklődni, hogy ki tud-e néki valahol kvártét. Nem tudott senki. És a színész mind vagy másodmagával lakott egy szobácskában, vagy olyan pici lyukat vett ki, hogy oda még egy személy be nem fér. Jaj, mit csináljon? Most a nyakába vegye Miskolcot. Megszólalott egy kisnő. Kedvesem, én hozzám jöhet lakni. Van a szobámban egy dívány, azon elalhat, míg rendesebb lakása lesz. Hát... Oda költözött a kofferjével Hanák a kisnőhöz.

aki akkor segédszínésznő volt. Még 3 nap múlva is nála lakott, mert hiába keresett szobát. Elsején kitették a színlapot a színház falára Ocskai brigadéros, a kisnő valami tótasszonyt fog alakítani, látja, ha nák, hogy a neve, mondjuk Kismariskának hitták, úgy van a színlapon, há, Kismariska. Kérde azután a kisnőt, mondja csak, ki az a há? Maga. Hát ilyen rövide hozzáadta magát Kismariska hanákhoz, a hanák megkérdezése nélkül. Azt mondani se kell, ugyebár, hogy már első éjszaka viszony kezdett hanák Kismariskával. Ott maradt hanák Kismariskánál, a há meg ott maradt a Kismariska neve előtt. Idővel elmentek az anyakönyvi hivatalba. Nem tudom, melyik másik kórista fölemelte egy este a lábát, mutatja a szomszédnak a cipőjét. Nézed, milyen patentfoltot tett a cipőmre, a Schuster alig látszik, ugye? Megmocorgott a szívem, mikor ezt hallottam, apám jutott eszembe. Apámnak is egyszer, mikor a cipőjére foltot tettek, olyan nagyon tetszett a folt, napokon által gyönyörködött benne, nem győzte dicsérni, hogy milyen szép az a folt a cipőjén. Magam nem bírtam rászánni magam, hogy foltos cipőbe járjak, inkább megkoplaltam, de ha már nagyon kellett, elmentem ócska cipőt venni a Teleki térre. Az is eszembe juttatta a Sárhámban a szülei házat, hogy a kóristák mindig kimártogatták a tányért, ha megették a vacsorát. Mert mi nálunk is, mint minden szegény háznál, törvény volt, hogy a tányért kimártsuk. Mikor abban az Aradi utcai házban ebédelgettem, ott is láttam, némelyek kimártogatják a tányérjukat, de oly fényesre, hogy azt a tányért odakin nem kellett felmosni. Az is eszembe jut, hogy otthon kiszívtuk a kukoricacsövet, minek utána lerágtuk már a szemeket, és hogy a görögdinnye héját kikapartuk, ameddig csak piros volt. Mikor elmentem Sárhámból éjfél előtt, és köszöntem a társaságnak, egy kórista mindig avval köszönt vissza, Le pas! Másik pedig azt kiabálta rám mindig lelkesen, a hajmeresztő viszontlátásra! Találkoztam azután a színésznép közt mindenütt ezekkel a köszönésekkel. Egy este hazamenet, világosságot láttam a Natália szobájában, ez azt jelentette, hogy háló vendége van. Különben ő ilyenkor már régen aludt. A hálóvendég 10 koronát fizet. Tanultam ott a kóristák közt valami nagyon szépet. Ezek mind olyan szegények voltak, éppen csak élhettek, és soha ezek nem panaszkodtak. Nem irigyelték a primadonnát, a bon vivant. Se egy-egy jó fizetésű színész nem irigyeltek. Egyetlen szavukból nem lehetett erre következtetni. Vidámak voltak, soha vígabb kompániában nem voltam, mint ezek közt a szegény népszínházi kóristák közt. Mi gondjuk volt ezeknek? Semmi. Kapnak annyi gázsit, amennyi az ő véghetetlen szerénységükbe elég nekik. Ha megöregszenek és nem énekelhetnek már, eléldegélnek majd a nyugdíjacskából. Azt szeretném mondani, hogy ezek a kóristák boldog emberek voltak. Mi kell át a boldogsághoz? Szegénység és szerénység. Ezek megszokták a sorsukat. Nem vágytak már többre, mint amit kapnak, és nem marták őket kielégíthetetlen ambíciók. A színházban telik majdnem az egész életük. Oda mennek délelőtt 10-kor, és legalább 2-ig ott vannak. Próba van minden nap, este meg 7-től 10-ig vannak benn, azután jön a Sárhán. Ha dolgoznak a színházban, az azt teszi, hogy énekelnek. Azon közben zenét hallanak, és az a zene gyönyörűséget csempész a lelkükbe.
A színpad, a díszletek, a kosztümök, a darab, az mind valami mese, valami álom. Jól lehet, nem művészek. Inkább napszámosok. De a színházhoz tartozván a kóristáknak is levegőjük, képzeletük, életük a színház. A kórista is úgy van vele, mint a színész. Nem tudja elgondolni, hogy valami más is lehetne az ember. Hogy egyebet is lehet a világot csinálni, mint játszani a színházban. Ezt a csoda azonosságát az embernek a mesterségével ennél a kettőnél láttam csak a világon, a színésznél, meg a piktornál. Azt sem bírja elképzelni, hogy más is lehet az ember, mint föstő.

Natália ott ül az ablakban a Lázár utcában. Mondtam ugye, hogy nem minden nap mentem oda, legfeljebb háromszor egy héten. Nem akartam, hogy rám unjon. Nem lettem szerelmes belé, nem, de nagyon kívántam őt. Nem mondom, a kisé lekoplalom, rá tudtam volna áldozni egyszer-egyszer azt a két koronát, amiben Natália került. Ezt meg tudtam volna cselekedni az ismeretségünk elején. De most már, hogy hónapokon által barátkoztunk, most már úgy éreztem, hogy lehetetlen ő előtte, mint vendég jelentkeznem. Megbántanám vele. Megszoktattam ahhoz, hogy én nem egy élvemet szolgáló eleven gépnek tekintem őt, hanem embertársamnak. Biztos elutasítana, s megharagudnék rám, ha csókot kérnék a két korona lefizetése árán. Meg is szakítaná talán a velem való érintkezést, vagy ha nem, hát kinevetne, ahogy a koldust kinevetik, mert olyan szegény vagyok. Lám, nem kérdezte soha, miért nem megyek be egyszer hozzá. Világos, hogy azért, mert nincs rá pénzem. Nem akarta kérdésével zavarba hozni. Imittam ott, ha már nagyon nehezemre esett az önmegtartóztatás, elmentem valamelyik egykoronás házba, ahonnét azután mélyen lehangolódva jöttem ki. Mikor ilyen fiatal az ember, még csak fiú, micsoda hitvány nő anyagra van az ember utalva. Mint Shakespeare mondja, jó fogakkal rossz húst tenni. Ábrándoztam Natália felől, a teste felől. Megpróbáltam persze hangolódni, hogy verset írok Natáliához, de hát az nem ment. Ahhoz szerelmesnek kellett volna belé lenni. A járdán, ha nő jött, Natáliához hasonlítgattam. Nagyon ritkán találtam őnála szebbnek valakit. És már nagyon közel voltam ahhoz, amit a szerelmesek éreznek, hogy tudnék, nekem csak ő szép, az az egy, a többire nem vagyok kíváncsi. S ha tetszett is egy-egy szép fiatalasszony, éppen csak utána fordultam egy pár pillanatra, tovább nem volt mit nézni, mert a lábok nem látszottak. Eszembe nem mert volna jutni, hogy ez is nő, hát ha megtetszeném neki is, megölelne. Ó, dehogy, hát mit tessék rajtam? Egyfelől gyereknek néz, másfelől meg rosszul táplált, rosszul öltözött fiú vagyok, álmodnom se szabad nőkről. Azt mondtam egyszer Natáliának, szeretném a pénzem volna. Kiszabadítanám őt ebből a helyzetből. Kis varrodát rendezhetne be, hiszen tud varni. Ott megkeresné tisztességesen a kenyerét, szenvedélyesen tiltakozott ez ellen az ábrándom ellen. Csak ne sajnáljon engem, én nagyon meg vagyok elégedve. Hát ki előtt szégyeljen magam, és miért szégyeljen magam? Annyi más nő csinálja, amit én csinálok, mi van abban? Se nem kódolunk, se nem lopunk, becsületes nők vagyunk. Százszor becsületesebbek, mint azok az úriasszonyok, akik az uruk háta mögött, meg sokszor az uruk tudtával is pénzért adják oda a testöket. Sok eljár, úgy, mint a rossz nők a találkahelyekre. Ott árulja magát, és azután kezet csókoltat magának, mint úrinő. Ezeket kell szembe köpni, nem a bárcásokat. Nem kell engem megszabadítani, szabad vagyok én, és én nekem semmi bajom sincs. Én még a kis rókusba se voltam, mert én soha még betegséget nem kaptam jó órában, mondjam, kopogott az ablakdeszkán. Tudom, ez csak a szerencse. Hálát adok ért az Istennek. Na most sétáljon el egy kicsit. Ez a pasas én hozzám akar bejönni. Elsétáltam. Jött ott egy 40 éves forma férfi az opera felől, csak ugyan Natália ablaka előtt állott meg. Fél perc múlva bement a kapun. Ez a férfi kancsal volt. Az ilyenről nem tudni, hova néz. Hogy találhatta ki Natália, hogy őre ránéz? Ilyen praxisa volt, kérem néki. Valami 20 perc múlva kijött a kapun ez a férfi, jött Natália is hamar.
Visszaállottam elébe, s ő beszélt tovább, mintha mi se történt volna. Igen, egészséges vagyok, és semmim se hiányzik. Úgy élek, mint a nagyságák. A viciné takarítja a szobámat. Ő mos, vasar rám. Ő hoz nekem reggel kávét, vagy a tojást innen a Révai utcai kávémérésből. Ebédet is egy Hajós utcai kifőzésből. Mondhatom, prima ebéd. Vacsorát is ő csinál, itthon, így jobban tudok spórolni. Tiszta vagyok, elmegyek minden héten a Hungária fürdőbe, a kezemet magam manikűrözöm, arra nem költök. De nézze meg a körmeim, milyen ügyes vagyok. Tényleg kifogástalanul volt a bőr a körmeiről lenyesve, s ragyogott a körme, mint az arany. A körme fényesítésére kikszet használ ő is, megmondta kapni azt a drogériában. Szép keze volt Natáliának. Megnézte az én körmeimet is, az érdekelte, van-e hold a körmem alatt. Három holdacskám is volt. Szerencsés lesz maga az életben, a hold szerencsét jelent. Ez volt a Natália ítélete. Egy másik délután megmertem kérdezni tőle, van-e neki is szívszerelme, akit közönséges nyelven stricinek hívnak. Mert hallottam, hogy ez minden kénőnek van, meg is értem, úgy kell nékik a szerelem cserébe, a sok pasasért, akiknek el kell magukat adni. Nem látok senkit, akiről azt képzelhetném, hogy ő a Natália szerelme, de ha van, akkor biztos éjszaka jár hozzá. Felcsattant erre Natália. De hogy is van én nékem, mit gondol maga? Frásznak kellenek ezek a firmák. Ezek csak arra jók, hogy kipusztítsák az embert. Hogy is nem, majd ezeknek strappálok én. Ez a hülyeit. Jobb felé biccentett, az a Mici most nem volt az ablakban. Ez mindenét a fiújának adja. Csúnyán el van adósodva, mert annak semmi se elég, a lóversenyre hordja a pénzt. Én már régen kikapartam volna a szemét. Nem is szép fiú, mert vastag. Szerintem a férfiba a kövér éppen olyan csúnya, mint a nőbe. Csak hát az imponál a Micinek, hogy kereskedő segéd a fiú. Én még ilyen hülye nőt nem hallottam életemben. Nézze, én is várok valakit, akit majd szeretek. Azért gyűjtöm a pénzt. Van nekem egy szép álmom. Megmondom magának. Egy pincér az én álmom. Aki csinos férfi legyen. De nem az a legfontosabb. A legfontosabb, hogy jól kiismerjem, hogy jellemes, szolíd ember. Nem szabad nagyon fiatalnak lenni néki. Legalább 35 éves legyen, mert akkor már nem fog elromlani. Nem szabad, hogy kátyás legyen, és hogy az italt szeresse. Szóval én ahhoz a férfihoz, ha már jó kiismertem, férjhez fogok menni, mondjuk 4-5 év múlva, akkorra már lesz annyi pénzem, hogy avval kezdeni lehet valamit. Legjobb szeretném, ha belépne főpincérnek egy elegáns kávéházba. Tudja, hogy azoknak kauciót kell tenni. Na hát elég lesz majd a pénzem a kaucióra, amellett még be tudok magunknak egy szép kis lakást is rendezni, még azt is remélem, hogy tudok még majd gyereket szülni. Hiszen elég fiatal leszek hozzá. Hát én áll a boldogabb nő, nem lesz akkor Pesten. Az addigi életemet úgy veszem majd, mintha igaz se lenne, csak mesélte volna valaki. Messzire megyek majd lakni a Lázár utcát, a 8 vagy 9 kerületbe. Soha nem járnak ott olyanok, akik erre laknak, vagy itt szokott dolgok lenni a Lázár utcába. Szóval senki nem fogja sejteni, hogy kénő voltam. Egy pár év múlva azután rábeszélem az uramat, hogy nyissunk kocsmát. Az a legnagyobb üzlet a világon. Addig persze spórolni kell, hiszem, hogy az uram is spórolós lesz majd mellettem. Nincs szebb élet,
mint akiknek kocsma joguk van. Minden évben gazdagabbak lesznek. Látom magamat, hogy tisztességes asszonybarátnéim vannak. Együtt megyünk az óvodába a gyerekünket hazahozni. Elhallgatott Natália, édes sóhajjal. Vele hallgattam egy kicsit. Mondhatom, meghatódtam az ő szép álmától. Hogy nem tud szebbet álmodni szegény, mint hogy gazdag kocsmárosnél legyen.

0: Amália. Szépernő regényének részleteit Kézdi György olvasta fel. A felvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: A koreográfus, aki hidat épít a művészeti ágak közé. Vendégünk a stúdióban Feledi János táncművész, a Feledi projekt alapítója. Divat a hagyomány, új kiállítás fedémesen a Palóc Viseletek házában. Nexus színházi fesztivál Békés Csabán és Vadászpilóták nyara Balaton-Almádiban, avagy Légvédelem 1944-ben. Ez a mai kulturális magazinunk, a Szóda kínálata. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Én Babocs Kriszta vagyok. A Feledi projekt nagy lendülettel indítja az őszt. Két egymást követő napon két rangos hazai táncfesztivált is megnyit egy-egy előadásával. Szeptember 10-én a 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón a Cseresznyéskertet, egy nappal később pedig Egerben a 15. Egri Stúdiószínházi Táncfesztiválon a Psziché című produkciót láthatják az érdeklődők. Vendégünk pedig, ahogy ígértem, Feledi János táncművész, koreográfus. Ő van itt velem a stúdióban, köszöntelek szeretettel.
4: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
3: És kezdjük az elsővel, a Cseresznyéskerttel. Először is az a kérdés, hogy miért érdemes ezt megnéznünk, miért javasolod? Eleve fontos a szereplő, a főszereplők, a táncosok, de hogy van egy, legalább egy exkluzív előadótok ebben az előadásban.
4: Igen, ez a tavaly évben készült, akkor mutattuk be a 15 éves jubileum alkalmával, és amiért szerintem érdemes is megnézni, mert hogy ez egy olyan összművészeti előadás, amiben az élő jazzzene, a színművészet és a táncművészet fúziót képez. Ugye Sárik Péter trió élőben játszik végig az előadás alatt, és a Péter szerezte hozzá a zenét, és a 10 táncművész mellett nagy megtiszteltetés, hogy Kulka János nemzetszínésze, Kossuth Díjas színművész is közreműködök az előadásban, sőt, még mozog is a táncol az előadásban is, úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas és érdekes feldolgozása Csehov Cseresznyéskertjének. Azt gondolom, hogy mindenkor időszerű a története is, és maga azok az élethelyzetek és azok a karakterábrázolások szerintem nagyon érdekes volt mozdulat nyelvére lefordítani, és szerintem sokan tudnak bizonyos karakterekkel, helyzetekkel azonosulni, és szerintem ezért is nagyon betalál a nézőknek szerintem, mert egy olyan mind a jazzzenével, mind a Kulkajani jelenlétével egy olyan emocionális energiát kap a néző, ami akarva akaratlanul hat kifelé a nézőkre.
3: Ahogy mondtad, hatnak egymásra, hiszen a jazzzenészek ott ülnek a színpadon, tehát minden mozdulatot figyelniük kell, hogy mikor kell.
4: Így van. Tehát vannak olyan jelenetek, amit nem fixáltunk le, hanem tudjuk, hogy honnan indul, hova végződik az a jelenet, de a zenészek nagyon erősen fókuszáltan reflektálnak a táncművészek mozgására. Ettől is minden előadás egy kicsit más, mert nyilván más, nem, minden előadás mindig egy kicsit más, és ettől még izgalmasabb szerintem. De ugyanúgy a táncvészeknek is nagyon kell fókuszálni a zenészekre, tehát egy oda-vissza való figyelem, fókuszáltság.
3: Ez egy abszolút összművészeti fúzió, mondhatjuk így. Nem lett volna egyszerűbb mondjuk klasszikus elemekkel előadni magát a Cseresznyéskertet, ha már a csehovi műre gondolunk, hogy valahogy a tradícióhoz lehet, hogy nyelv szempontjából jobb lett volna már, mint hogy mozgásnyelv szempontjából, ha klasszikus elemekkel mutatjátok meg mondjuk a régitől való elbúcsúzás, és úgy megyünk át a kortásba. Nem tudom, ez csak egy gondolat.
4: Tehát tudat alatt azért így utólag így visszagondolva azért van a mozgásban is egy ilyen, tehát az eleje, a darabnak az eleje sokkal vonalasabb, míg a darab vége felé azért már mind a zenében is mind a mozgásban is azért sokkal szabadabb a mozgás nyelvezete, de nyilván én a klasszikus balettből jövök, tehát én ugye balettintézetet végeztem, tehát hogy nem is akarom megtagadni, hogy én klasszikus balett művész diplomával rendelkezem, és abból a közegből jövök, de nyilván az évek alatt rengeteg alkotóval, rengeteg művésszel dolgoztam, és nyilván ezeket a tapasztalások átfolytak a testemben, és kialakult egyfajta saját nyelvezet, vagy saját világ, amit igazából ez folyamatosan változik. Nagyon érdekes, mert így visszagondolva, ez már ugye a 16. évadunk a Feledi projekttel, és hogy mennyiben változtam én is, meg a mozgás rendszerem, vagy a mozgás világom, és az elején még nagyon formákra voltam fókuszált nagyon, és a formák voltak a fókuszban, most már sokkal inkább maga az ember, az érzések, az emóciók sokkal fontosabbak számomra, mint mondjuk, hogy most valaki kettőt forog, vagy hármat forog. Szóval ez is érdekes, hogy én is hogy változom az évek során, és hogy mennyire változik az én fókuszom is egy-egy előadásban, és nagyon érdekes, hogy mostanában valahogy az összművészet az, ami inkább a jó értelembe vett táncszínház az, ami engem érdekel, mint mondjuk egy sima táncelőadás, ami csak kombinációkból lép és anyagokból áll. Tehát, hogy valahogy próbálom mindig belecsempészni ezt a színházi vonalat, és mindig keresve olyan társművészetet, amivel még egy picit én is fejlődöm maga az alkotói folyamatban, másrészt pedig maga az előadás is valami új ízt kap, valami új fűszert kap.
3: A Cseresznyéskert bemutatója a fővárosban a Nemzeti Táncszínházban volt, de rendszeresen látható különböző fesztiválokon is, szabadtéri színpadokon is, itt tehát legközelebb csütörtökön 10-én Pécset. Hallgassuk most a Sárik Péter triózenét.

0: Kétrangos Táncfesztivál nyitó előadásával kezdi évadát a Feledi projekt. Itt van velem tehát a stúdióban Feledi János táncművész, koreográfus, de mielőtt folytatjuk a beszélgetést, tegyünk egy rövid kitérőt a Balatonhoz. Humák nyara, avagy az amerikai szezon címmel nyílt kiállítás Balaton-Almádiban, a Pannónia Művelődési Központban. A tárlat a honi légvédelem vadászpilótáinak világát mutatja be. A második világháborúban a legendás Puma vadászosztály Balaton-Almádiban állomásozott, így a Balatonparti város néhány hónapra az amerikai zene és a pezsgő társasági élet színhelyévé vált. Felszegi Csaba riportja.
1: A Puma vadászosztály, mikor megalakult 44. május 1-én, akkor szálláskörletet kerestek nekik.
2: Pap Attila régész, a kiállítás kurátora.
1: És mivel a veszprémi repülőtér, mint hadirepülőtér katonai célpontnak számított, nem akarták rizikózni egy esetleges bombatámadással magát a pótolhatatlan pilótaállományt, és egy olyan helyszínt kerestek nekik, ami kellően elérhető távolságban van, kellően biztonságos, és biztosítja a megfelelő elhelyezést, regenerálódást, és így került Almádiba kialakításra a honi vadászlégvédelemnek a szálláskörlete.
2: És így lett aztán az amerikai pilóták által Balaton-Almádi, a jazz és az amerikai kultúra fővárosa egy darabig?
1: Az amerikai bombatámadások megindulása gyakorlatilag betiltották az amerikai kultúrát, főleg az amerikai zenét. Tehát a kortárs jazz, a korszaknak az igazi slágerei, azok tiltottá váltak, viszont volt egyetlen egy hely az országban, ez Balaton-Almádiba, a Pannónia vendéglő.
2: És a Pannónia központ helyén?
1: Igen. Ennek a központnak a helyén volt fizikailag az az étterem, ahova minden este ők beültek, minden este ők voltak a közönségnek egy része, és épp ezért ezen a helyen, ahol az egyetlen alakulat, aki élesbe harcolt az amerikaiak ellen jelen van, itt nem érte a vád senkit az, hogy ellenséggel cimborálna, ha mondjuk Cole Porter, Glenn Miller vagy Artie Shaw-t játszik, és a legmenőbb budapesti zenekarok költöztek le Almádiba, mert itt játszhatták ezt büntetlenül.
2: Ha végig sétálunk a kiállításon, rengeteg relikviát látunk. Itt van például középen egy irdatlan méretű, én nem igazán tudom mi ez, de egy repülőgép alkatrész.
1: Ez egy B-24-es bombázónak az egyik légcsavaragya és légcsavartolla, ezt nemes vita fölött lőtték le. Német találatot kapott, majd Vitéz Molnár László hadnagy és köteléke adta meg a kegyelemdöfést, neki nemes vita határába zuhant le, jelzi azt a nagyságot, amiket ezek a gépek jelentettek.
2: Ez most, amit látunk, ez egy olyan 2,5 méteres installáció.
1: Hát és hogy összességében egy kb. 200 kiló így magába. Mellette található egy szárny darab, az egy felső őrsön lelőtt B-24-es darabja, ami aztán gyaloghídként szolgált nagyon sokáig, az pedig az a Benkő Lajos hadnagy lőtte le, akinek a hagyatéka meg is kaptuk, és először látható a Benkő hagyaték így egyben, olyan eredeti relikviákkal, amik tényleg pótolhatatlanok.
2: Csajka, itt az egyik vitrínben, de gondolom, hogy ez nem az amerikai vonal, hanem talán a szovjet hadifogságból került ide?
1: Igen, magának a kiállításnak a zárása két dologra van fölhúzva, a mi történt az emberekkel, és a mi történt a tárgyakkal kérdéskörre, és maga a csajka az már orosz hadifogság, ez Tábori Sándor tizedesnek a hagyatéka. Nagyon sokan kerültek vagy hadifogságba, vagy amikor hazajöttek az osztrák, nem is fogolytáborból, mert aztán az amerikaiak a magyar alakulatot nem tartották hadifogolynak. Így szivárgott vissza vagy keletről, vagy nyugatról egy részük. Viszont 92-be értünk el ahhoz a pillanathoz, és ezt a vetítőbe is az erről szóló kisfilm nagyon szépen mutatja, amikor összehívták a fölöttünk repülő nemzeteknek a még élő képviselőit, voltak itt amerikaiak, oroszok, németek, magyarok, még románok is. Itt is bebizonyosodott, hogy ők elsődlegesen pilóták, és csak a háború muszája miatt kellett egymással lőniük. Óriási barátságok születtek a háború után közöttük. Volt két olyan ember, a magyar Karácsonyi Mihály hadnagy és az amerikai Chester Sluder, aki a 325-ös Fighter Groupnak Mustang pilótaként a parancsnoka volt, akik konkrétan vívtak a Balaton mellett egymás ellen légi harcot. És itt mind a két kisöreg úgy érkezett meg, veregetve egymás vállát és összeborulva, hogy de jó, hogy élnek, és föl tudják ezt eleveníteni.
0: Felszegi Csaba riportját hallottuk a Pumák nyara, avagy az amerikai szezon című kiállításról, amely Balaton-Almádiban látható szeptember végéig. A témáról részletesen is szó lesz szerda este 8:30-tól a Szabadpolc adásában itt a Kossuth Rádióban. Mi pedig itt a Szódában folytatjuk a beszélgetést Feledi János táncművésszel, és ha már szóba került az amerikai jazz, ugye az előbbiekben a Sárik Péter trió zenélt nekünk, hiszen a Cseresznyés Kert előadásotokban ők is ott vannak a színpadon. Szóval a zene ezek szerint hidakat köt, vagy a hidakat képez különböző művészeti ágak között, mondhatjuk így. Itt ugye a zene, az amerikai jazz zene játszható volt 1944-ben Balaton-Almádiban és környékén, ami elképzelhetetlen lett volna. Ez is milyen hasznos információ. De az is ezek szerint, vagy az én számomra, hogy egy színpadon tényleg egy trió egy kortárs művészeti produkcióban oda zenélhessen. Ez az ötlet, ez hogy pattant ki a fejedből?
3: Amikor megvolt, hogy Csehov cseresznyés kertet készítek, akkor nem akartam klasszikus zenét. Tehát nem akartam egy újabb klasszikus feldolgozást készíteni, hanem itt is valami csavart akartam, valami olyan fűszert, amivel még nem dolgoztam. Nyilván dolgoztam már a Olá Dezső trióékkal jazz szinten, több előadásunk is született, de úgy gondoltam, hogy kell nekem is új impulzus, új zenészekkel szeretni dolgozni, és évek óta ismertük már a Péterrel egymást, meg láttam műveiket is, meg koncertjeiket, és meg olyan színházi produkciókat, ahova a Péter készítette a zenét, és nagyon tetszett, és akkor így gondolkodtam, hogy a kortárs jazz zene olyan színes, hogy szerintem nagyon jól le tudja képezni azt a fajta csehovi képeket és csehovi viszonyrendszereket, amik a műben vannak. Tehát így jött a zenei része, és amikor a szereposztást raktam össze, akkor tudtam, hogy a tánc mellett nekem kell még valami, a próza. És amikor így ez így kikristályosodott, hogy a Firsz szerepét szeretném színész, tehát a szerepre színész szeretnék fölkérni, akkor rögtön a Kulka Jani jutott eszembe. Egyrészt rengeteg prózai előadást nézek a színházi világban, itthon is és vidéken is, és tudtam, hogy a Jani már játszotta a Firsz szerepét, azt hiszem a Trojka színháznál, és megkerestem a Janit. Régebben dolgoztunk együtt a Centrál Színházban is, tehát volt egy ismerettségünk, és nagyon tetszett neki az a fajta verzió, hogy táncszínházi előadásban és egy teljesen új megközelítésben készíteném el az előadást, úgyhogy mindenki igent mondott rá, úgyhogy nagyon boldog voltam.
0: 10-én tehát Pécsett a Nemzetközi Tánc Találkozón látható a Cseresznyés kert a Sárik Péter trióval, Kulka Jánossal a főszerepben és ugye a Feledi projekt előadásában. Mi a helyzete a pszichével?
3: A psziché az azt gondolom, hogy az alkotói pályámon és a Feledi projekt életében szerintem egy nagyon ikonikus előadás. 2014-ben hoztam létre. Mindig is fontos volt számomra az irodalom, és a Vörös Sándor műve egyszerűen annyira táncért kiáltott számomra, hogy annyira jó, nyilván ugye ott a könyv is, ott a film is, amit készítettek belőle, de valahogy ennek a három főszereplőnek a viszonyrendszere annyira megmozgatta a fantáziámat, hogy tudtam, hogy ezt egyszer meg kell, hogy szülessen a pályámon. És 2014-ben akkor még én is táncoltam benne, és rengeteget játszottunk itthon is, Erdélyben is, külföldön is, nagyon sok helyre tudtuk vinni. Szerintem megélt, hogy 50 előadást ott 2014 és 2019 körül, így a Covid előtt szerintem még talán játszottuk, és valahogy így a jubileum kapcsán így gondolkodtam, hogy olyan jó lenne felújítani a Feledi projekt életében ikonikus előadásokat, és így rögtön a psziché jutott eszembe, úgyhogy a tavalyi évadban felújítottuk, nyilván átalakítottam, nem egy női főszereplő van, hanem három női főszereplő, három különböző karakter, de mégis ugyanaz az a női jelenlét köti őket össze, és azt gondolom, hogy azért is választottam három női karaktert, mert hogy szerintem minden nőbe benne van valamilyen szinten ez a psziché karakter, vagy ez a psziché feeling, vibe, és ezáltal teljesen más energiája lett az előadásnak is.
0: Miközben újraalkottad a pszichét, eszedbe jutott esetlegesen az, hogy mi lenne, ha Vörös Sándor élne és megnézni ezt az előadást? Kérnél tőle szakmai tanácsot, hogy ő vajon mire gondolt, vagy ez így tetszene neki?
3: Én azt gondolom, hogy igen, mindig megtisztelő élő alkotóval beszélni, inspirációt gyűjteni, azt, hogy ő amikor ezt írta, akkor mire gondolt. Szóval ilyen találkozás volt például, amikor 2023-ban készítettem a Orbán György kórusművéből a MÜPÁ-ban egy bemutatót, akkor volt szerencsém találkozni Orbán György zeneszerzővel, és Orbán Györggyel élőben le tudtam ülni beszélni, és nagyon érdekes volt, hogy ő miket mesélt, amikor komponálta a kórus műveit, és Tehát, hogyha élne Vörös Sándor, visszatérve a kérdés, az biztos, hogy leülnék vele. Nem csak erről, hanem sok minden másról is beszélni.
0: Mielőtt tovább beszélgetünk, jön egy kis zene, a Gadó Gábor Kvartett zenél most itt a Kossuth Rádióban.

0: Feledi János, a Feledi Projekt alapítója mai vendég, akivel már is tovább beszélgettünk, ezt gyorsan a zene szó alatt itt a stúdióban megbeszéltük egymással, hogy akár erre is lehetett táncolni a psziché kapcsán. De mi, mielőtt ezt átbeszéljük, a hallgatók figyelmét a Divat a hagyomány című kiállításra szeretnénk felhívni, amely a Fedémesi Palóc viseletek házában látható. A tárlat a Palóc és a Békési tájegységek népviseleti kultúráját mutatja be, bizonyítva, hogy a hagyományos motivumok ma is inspirálóak. Périsi Csenge összefoglalója.
1: Gyula azért mezőváros, vásárváros lévén nagyon hamar polgárosodott.
2: Farkasné Kunanikó népi iparművész.
1: És ezeket a polgári viseleteket dolgozom én fel. Fotók alapján, Néprajzi Múzeum, illetve a helyi múzeum fotói alapján.
2: Átörökíti ezeket a motivumokat, ezeket a darabokat úgy, hogy a ma emberének is üzenjenek ezek a ruhák?
1: Igen, hát alapvetően mindig az a célom, hogy ahogyan kutatom a viseleteket, hogyha én találkozok egy számomra kedves vagy új formával vagy fazonnal, azt nyilván elkészítem. Minden esetben az a elképzelésem, hogy ezt hogyan lehet átültetni modern viseletbe. Itt a kiállításban is látható két példa erre, a gyulavári férfi viselet motívumait dolgoztam át egy női kollekcióba, illetve a gyulai sváb viseletből is készítettem egy mai modern hordható verziót, illetve büszkén mondhatom, hogy az idei ONK-n kiállításon is lesz még egy magyar gyulai lány viseletem, aminek szintén van egy mai modern párja.
2: A viseleteket így lehet átörökíteni? Így nem csak a múltunk részei, hanem talán a jövőnké is?
1: Mindenképpen ez a célom. Régen is az volt a fontos, hogy megkülönböztessük magunkat a szomszédfalutól, a másik nemzetiségtől. Mindenkinek megvolt a saját viselete. Én úgy gondolom, hogy a mai globalizált világban ezzel tudjuk mi a saját magyarságunkat kifejezni, hogy autentikusan megkeressük az eredeti, a tiszta élő forrást, és abból merítkezve megpróbálunk egy mai modern, én személy szerint viseletben tudom kifejezni ezt a magyarságunkat.
2: Ebből lehet akkor divatot csinálni.
1: Igen, és akkor nem beszélve arról, hogy régen ugye a bársonyt, a brokátot, a taftot használták, ezek mind olyan nemes anyagok, vagy akár a sejmet, amit vagy a lembásznak ad, akár a férfi ingeknél, vagy a pamutvásznak ad, ezek mind olyan nemes anyagok, amit szívesen hordunk a mai napig.
3: Én ezzel tulajdonképpen a fedémeseknek és a szüleimnek is szerettem volna emléket állítani.
2: Berzevici Fehér Jánosné, a népművészetmestere, Csokonai díjas népi iparművész.
3: Tanultam a kézihímzést, a horgolást is. Soha nem gondoltam, hogy nekem abból valamikor hasznom lesz, hogy tulajdonképpen egy viseletet teljes mértékben el tudok készíteni. A kezdő szálhúzástól, az azsórokig, a hímzésig, a horgolásig.
2: Időről időre bemutatja, hogy hogyan lehet divat a hagyomány. Most is ezt láthatjuk itt.
3: Igen, és nekem az is fontos, hogy minél több fiatalt hozzak ide erre a településre, és hogy például a gyulai, a békési, különböző tájegységek viseleteit helybe hozzák.
2: Hogy a hagyomány, a hagyományőrzés az a múltunk része, de jövőbe is mutat. Csak így lehet elképzelni a jövőt?
3: Csak akkor lehet szép, modern, olyan viseleteket készíteni, amit valamilyen értéket képvisel. A múltat közvetíti, hogyha az ember tisztában van a régi világgal és a régi hagyományos viseletekkel is.
2: Itt körbenézek a kiállításon, ezek hordható ruhák, ezek olyan viseletek, amik talán a mának szólnak, a mai embernek.
3: Mindenféle alkalomra lehet találni a kiállításon fiatalok, középkorúak, mindenféle korosztály és különböző alkalmakra, csak tudni kell viselni.
4: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
0: A Divat a hagyomány című kiállítás a Fedémesi Palóc viseletek házában látható tehát, és Feledi János, a Feledi Projekt alapítója, a Szóda mai vendége, és a néptánc, népzene szerintem egy táncos koreográfus életében megkerülhetetlen, gondolom, hogy neked is kellett. Ha így máshol van. Nem a Balettintézetnél, vagy a további tanulmányoknál.
5: Én még korábbról, ugye én Kazincbarcikáról származom, és az ottani zeneiskolában nekünk tanultunk néptáncolni, és szerintem nyilván a klasszikus balett történelmi társas tánc néptánc, tehát ez volt a három fő tantárgyunk a szolfés mellett, és tehát azért ott a Kazincbarcikán ennek nagy hagyománya volt, és mai napig működik ez a Kodály Zoltán állami zeneiskola, akkor még állami zeneiskola volt, de hogy ott azért elültették bennem a tánc szeretetnek a csíráját, meg a magját, és nagyon jó, tanítottam is, visszamentem régebben tanítani, ahol én is tanultam, úgyhogy ez ilyen nagyon megtisztelő volt, és ott tanultunk néptáncot. Nyilván, amikor felkerültem a balettintézetbe, ugye most már Táncészeti Egyetem, ott is rendes órarend szerint tanultuk a néptánc és néptánc hagyományokat, persze.
0: Volt olyan előadásod, vagy van olyan, amiben belecsempésztél
5: népi elemeket? Abszolút, abszolút. Olá Dezső trióval készítettük a Bartók román népi táncok művéből inspirálódó eszencia előadásunkat, amiben népballadák is elhangzanak, népdalok is elhangzanak, és maga a mozgásnyelvezet inspirálódik különböző népi elemekből, néptánc motivumokból.
0: Említetted az előbbiekben, hogy gyakran jársz színházba, hát most ajánlunk neked egy fesztivált, méghozzá Békés Csabán, mert hogy új nemzetközi színházi fesztivállal nyitja meg első teljes egészében saját koncepciója alapján összeállított évadát a Békés Csabai Jókai Színház új vezetése. A Nexus Fesztivál csütörtökön 10-én kezdődik és szombatig tart, részletek következnek Horváth Szabolcstól.
6: 4 ország fog megérkezni hozzánk, és lesz 9 előadás, és legalább 6 versenyprodukció. Herceg T. Tamással, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatójával beszélgetek. Honnan jött egyébként az ötlet?
7: Karnyújtásnyal van 3 határon túli színház, és tőlünk a Párciumban, Nagyvárad, Temesvár és Arad, és minden mellett azt gondolunk, egy picit messzebbről is hívunk, mi meg Zenta sincs nagyon messze, és ebbe a viharvert időszakban a nagy határon túli színházunk a Kárpátaljáról, ugye a Beregszászi Színházzal is talán etikus foglalkozni, és nagyon jó előadásokat hoznak létre. Úgyhogy úgy kialakult ez a kör, ez a 4 országból való magyar színházi kapcsolatrendszer, akikkel azt gondoltuk, hogy elkezdjük a mi időszakunkat, hiszen ez tulajdonképpen a beköszönő nekünk vezetőként, és valóban egy nemzetközi fesztiválra 9 előadással várjuk a közönséget, és ebből 6 versenyprodukció lesz. Tudjuk egy picit tágítani a tereinket, Békés Csabára irányítani a színházi szakma figyelmét is, ez sem elhanyagolható.
6: Mennyire fontos a versenyprodukció része ennek a történetnek? Lesz itt szakértő zsűri is?
7: Jönnek klasszikus értékek, mint a Gogol, de jön kísérletező színházi előadás, ami előtte nem ismert drámából jön, mint például a Zentaiaknak az előadása. Van megmérettetés, lesz egy zsűrink is, a zsűrinek a vezetője a Moldáv Nemzeti Színháznak az igazgatója, és 2 magyar kollega jön még, Balogh József, aki a Te Alternek az első hazai nemzetközi fesztiválnak az igazgatója, és Kozma András, aki műfordító dramaturgként egy gyakorlott fesztivál vezető is. Lesznek szakmai beszélgetések is, amelyre várjuk a közönséget, és fontos, hogy szakmai eszmecserék és egyfajta színházi innováció is létrejöjjön.
0: 4 ország, 5 társulat, 9 előadás, 6 versenyprodukció, ez tehát a Nexus Fesztivál, melynek egyik fontos eseménye az Aradi Kamaraszínház és a Békés Csabai Jókai Színház közös ős bemutatója. A néma lakodalom, amely valóban a határokon átívelő kapcsolatépítésre utal. Mi azonban a Feledi projekt kapcsolatépítéséről beszélgetünk a folytatásban. Vendégünkkel Feledi János táncművész koreográfussal, hiszen nálatok új koncepció körvonalazódik erre az évadra.
5: Igen, ebbe az évadba úgy hozta a sors az élet, hogy nagyon a zenére fókuszál ez az évadunk. A Doklányi Zenekar, a Budafoki Doklányi Zenekarral lesz egy nagy bemutató november 11-én a Műpában őszi varázs címmel, és 2027 februárjában pedig a Danubia Zenekarral lesz egy együttműködésünk a Várkert Bazárban. Az is egy nagyon érdekes együttműködésnek ígérkezik.
0: Majd a művek címéből következtethetünk arra, hogy miről fog szólni?
5: Igen, abszolút. Igen, a Doklányi Zenekarral nyilván az ősz témakörét járjuk körül, Vivaldi, Haydn, Max Richter, népihletésű kórusművek is lesznek benne, úgyhogy szerintem egy nagyon színes két felvonásos előadás lesz, Piazzolla is lesz benne, szóval tényleg egy nagyon impulzív előadás, amiben egy majdnem 100 fős kórus, egy 100 fős szimfonikus zenekar, 15 táncszerész, egy elég grandiózus estének ígérkezik, remélem nagyon szép esténk lesz, és tavasszal pedig, ha minden jól megy, akkor a Budapest Táncfesztiválon lesz a Feledi projektnek egy új bemutatója, Traviata címmel, amiben pedig Miklós Erika Kossuth Díjas művésznő fog közreműködni benne.
0: Ezzel kezd, fekszel, táncmozdulatok a fejedben, skicceket készítesz, felveszed videóra ezeket, megmutatod a társulatnak, hogy zajlik?
5: Érdekes, mert nekem általában az ötletek mindig közlekedési eszközökön jönnek, tehát BKV, buszon, trolli, villamoson jönnek a legjobb ötletek, legjobb víziók, és ezeket vagy felmondom gyorsan hangjegyzetbe, vagy lerajzolom, vagy leírom, és akkor utána pontról pontra a dramaturgiát, meg hogy milyen irányba szeretném vinni az előadást. Most a Traviatával nem egy történetmesélést szeretnék, hanem sokkal inkább a női szemszögből vizsgálni a Violetta karakterét. Úgyhogy a terveim szerint csak női táncművészek lesznek benne, és talán egy férfi táncművész, aki a halált és a férfi ideált fogja megtestesíteni, de ez még nyilván most fog kialakulni, és hát nem a teljes opera zenét fogom használni, hanem Mester Dávidot kértem föl, hogy az opera áriák és nagy művek mellé írjon kifejezetten az előadáshoz zenét.
0: Kedves hallgatóink, Feledi János táncművész, koreográfus, a Feledi projekt alapítója volt a vendég az évadot szeptember 10-én a 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón a Cseresznyéskerttel, 11-én pedig Egerben a 15. Egri Stúdiószínházi Táncfesztiválon a Psziché című produkcióval indítják. Köszönöm, János, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen.
0: A hallgatóktól pedig búcsúzom, mára a hangmérnök Szinágyi Zsolt, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a szerkesztő Kádár Dóra és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevé is. Holnap délután 14:30 ismét várom önöket itt a Szódában, a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra. Babocs Krisztát hallották.

0: 15 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Veslin Bettina. A vagyonadó bevezetésére tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Feljelentést tesz a Waberers korábbi finanszírozásai miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Szerdáig nyárias idő lesz, majd hideg front érkezik csapadékkal. Jönnek a részletek. Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A december közepéig tartó törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában egyebek mellett arról beszélt, hogy az állami működés nem épülhet a közszférában dolgozók kizsigerelésére. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a többi közt a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét, így sok területen az alkalmazottak helytállása tartotta fenn az ország működését. A kormányfő ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Turuckai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. Feljelentést tesz a Waberers korábbi finanszírozásai miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt mondta, az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank az elmúlt években két ügyletben összesen 77 milliárd forintnyi Waberers kötvényt jegyzett le. A gyanú szerint az egyik ügylet során keletkező veszteségeit az állam az adófizetők pénzéből kompenzálta. A tárca hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést. A belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT vezérigazgatóját, Bíró Pétert. Posvai Gábor a szervezet vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, akinek elsődleges feladata a megkezdett átvilágítás befejezése. Az új végleges vezetőt a következő hetekben pályázat útján választják ki. Már lehet pályázni a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjra. A kiadók a tavaly és idén megjelent 35 év alatti szerzők könyveit jelölhetik október végéig. Az ösztöndíj 7000 euró. Az alapító célja, hogy ösztönözze a legtehetségesebb pályakezdőket új művek megalkotására és támogassa a kiadott mű németországi megjelenését. Újabb feltételezett robbanótestet találtak a Dunában. A II. Világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk. A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 15:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
3: Irodalomból filmélmény.
4: Gyere már, közeledtek ők!
5: Hadd beszéljek a
6: fejemre!
3: A kötelező olvasmányokhoz nálunk most nem kell könnyező sem.
7: Mennék a Döbregi vásárra, 10 jól udat próbálni szerencsét.
3: Főhőseink kilépnek a lapok közül.
8: Kukoricsa Jancsi a böcsületes paraszti nevem.
3: És beköltöznek a nappaliba.
9: Hát téged hogy hívnak?
10: Engem Ábelnek. Mindig így villámlik az eszem.
3: Klasszikus történetek. Vadonatúj élmények. Kötelező olvasmányuk a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
1: Szennyezett a levegő, de mennyire? És mi a teendő, ha már falun sem az igazi? Válaszok és ötletek a szakértőtől a Tiszta Levegő Nemzetközi Napján. Irány Afrika, de kivel? Kései gólyafiókák várják csapatukat Salgótarjánban. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk önöknek mai műsorunkban. A mikrofonnál a szerkesztő Toldi Szabolcs. Európa városlakóinak 94%-a még ma is egészségre káros levegőt lélegez be. Gondolták volna? A szmog nagy mértékben érinti a gyermekeket, az időseket, a rossz szociális-gazdasági helyzetben lévőket, továbbá azokat, akik forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élnek. Na de hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, íme a konkrétumok. Szénmonoxid, benzol, ózon és nitrogéndioxid. Egyebek mellett ezek terhelik szervezetünket, amint kilépünk az utcára és veszünk egy

0: a üzemeltetett mérőhálózatnak az egyik eleme. Ezek a mérőpontok elméletileg a szabvány szerint lettek elhelyezve, és ugye különböző kibocsátásokból eredő szennyezettséget mérnek. Ez a mérőállomás, ez itt alapvetően a közlekedési szennyezettséget mérné, vagy a közlekedési eredetű szennyezettség mérésére lenne hivatott. Nyilván nem tudjuk megmondani, hogy mely részecske miből származik egészen pontosan, de egyébként nem is ez az eredeti helye, tehát ennek a keleti pályaudvarnál lenne a helye ennek a mérőállomásnak. A 4-es metró építés miatt helyezték ide, azt hiszem 2007-ben talán. Jobb lenne, ha visszahelyeznék, mert nyilván ott azért egy kicsit reprezentatívabb, tehát a közlekedési szennyezettséget reprezentatívabb módon mutatná, mint itt a parkban. Hát itt is van ugye egy forgalmas út, de azért itt a zöld terület közepén vagyunk, úgyhogy jobb lenne, hogyha valóban a közlekedési szennyezettséget mérni. Egyébként a mérőhálózat így is úgy is meg kell, hogy újuljon, mert új irányelv van az Európai Unióban, ami már egy kicsit más típusú elhelyezést fog igényelni, tehát feltehetően a magyar mérőhálózat és az egyes mérőállomások helyszíne is valamennyire megújulnak majd.
1: Szeptember elején beszélgetünk, mi okozza most a legfőbb problémát?
0: Még mindig az úgynevezett nyári szmog, ez a úgynevezett fotokémiai szmog, ami a talajközeli ózonszennyezettséget jelenti, ez a legnagyobb probléma, ugye ez a napsütés hatására a kipufogó gázokkal reakcióba lépve hoz létre három atomos oxigént, ugye ózont itt a talaj közelében, ami egyébként légúti irritációt, különböző megbetegedéseket okozhat, tehát amikor ilyen nyári nagy meleg van, ezt az úgynevezett Los Angeles-i típusú szmognak is nevezzük, akkor ez a legkomolyabb probléma. Ősszel, télen, tavasz elején nyilván egy más típusú légszennyezéssel állunk szemben, de egyébként még azt hozzátenném, hogy azért az ilyen nagy utak mentén vagy a belvárosban, tehát komolyabb közlekedési csomópontoknál jelenleg is az egyéb légszennyező anyagok, tehát az apró részecskék, illetve a nitrogén-dioxid is fontos szennyező, tehát azt is azért figyelemmel kell kísérni.
1: Ahogyan lapozzuk a naptárat, egy újabb probléma jön majd felszínre, mégpedig a fűtés. Az elmúlt időszakban mit láttak a térképen, illetve hát mivel szembesülnek, akár hogyha kilépnek az utcára?
0: Bizony, ez egy nagyon fontos pont, hogy manapság a téli légszennyezettségnek a legfőbb oka a háztartási mindenféle égetések, tüzelések, ugye ebben nem csak a fűtés van benne, hanem például a zavarégetés. Ugye ezek a szilárd tüzelőanyagok, amelyeket ugye elégetnek a lakosok, meg közintézmények is, ezek nagyon sok ilyen úgynevezett apró részecskét különböző mérettartományokkal lehet leírni, de nagyon sok ilyen részecskét bocsátanak a levegőbe. Ezek a részecskék pedig kémiai, fizikai tulajdonságaikat tekintve igencsak különbözőek, tehát az egészségügyi hatásaik is különbözőek, de egy közös bennük, hogy károsak. És jelenleg körülbelül ennek a finom por részecske szennyezésnek a 80%-át, mondjuk a PM2,5 frakció 80%-át ezek a háztartási égetési tevékenységek jelentik, és hát ez különösen azokon a településeken jelentős, ahol elterjedt a szilárd tüzelés. Van még egy ennél is, tehát mondjuk, hogyha fűtésre nedves fát vagy szenet használunk, az sajnos nagyon-nagyon káros a közvetlen környezetre is, meg nyilván a tágabb környezetre is, de van egy sajnos Magyarországon még inkább jellemző és elterjedt és nagyon-nagyon káros jelenség, ez a hulladék égetés, amit ugye szintén vagy fűtési célból, vagy egyéb célokból a lakosok gyakran végeznek. Ez egy illegális tevékenység, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ez egyáltalán nem jogszerű, viszont ez az említett szennyezőanyagokon, tehát az apró részecskéken, illetve a különböző egyéb anyagokon kívül közvetlenül mérgező anyagokat is a levegőbe juttathat. Tehát olyan mondjuk dioxin például, vagy olyan egyéb poliaromás, vagy aromás szénhidrogének kerülnek ilyenkor a levegőbe, amelyek közvetlen egészségkárosító hatása nagyon jelentős.
1: Magyarán házon belül? Tehát akár a kályha mellett, vagy akár a szoba túlsó sarkában?
0: Így van, mi egyszer mértünk egy zárt égésterű tüzelőberendezésnél részecske számot. Amikor meggyújtjuk a kandallóban a tüzet, akkor hány részecske kerül a szoba levegőjébe, és megdöbbentően megugrott ennek a száma, tehát még mondom, egy zárt égésterű tüzelőberendezésnél is. Tehát igen, a beltéri levegőt is nagy mértékben rontja, vagy a levegő minőséget is nagy mértékben rontja, és a kültérit is. Ezt láthatjuk télen egyébként nagyon sok esetben, amikor látható, hogy Észak-Kelet-Magyarországon, ahol különösen a Sajó völgyében, ahol a szilárd tüzelés nagyon-nagyon elterjedt, általában ott a legrosszabb a levegőminőség is. Nyilván ez valamennyire azzal is összefügg, hogy az egy völgy, de a szilárd tüzelés az nagyon jelentősen közrejátszik.
1: Az idei esztendő havazással kezdődött. Sokan le is tették az autót, fűteni viszont kellett. Elképzelhető, hogy megfordult a tendencia, tehát

0: hogy néhány napig tisztább volt a levegő itt a fővárosban, mint vidéken?
1: Úgy, nagyon jó kérdés, előfordulhat, most a számoknak nem néztem utána, de a logika az nagyon helyes, tehát valóban amikor a fűtési igény megnő, akkor megugrik a légszennyezettség is általában, illetve hát nyilván a nagyon hideg idő is, főleg hogyha sokáig fennáll, akkor egy hosszantartó szennyezett időszakot tud elindítani, vagy egy hosszantartó szennyezés tud maradni a talaj közelében, és hát ez ugye meglátszik az adatokon is, és nyilván ilyenkor ugye a városban a közlekedési eredetű szennyezés az kisebb. Azt azért hozzá kell tenni, hogy egy pár óra vagy egy pár nap elteltével az a szennyezés, ami a fűtésből ered, a belvárosban is érzékelhető lesz. Tehát nem ússzuk meg attól, hogy itt kisebb a forgalom. Nyilván a tüzeléssel kapcsolatos intézkedéseknek itt is komoly hatása lenne. Ez egy érdekes dolog, ez a félig tele a pohár, vagy félig üres a pohár dilemmája, hogy a klímaváltozással jelenleg úgy látjuk, hogy a téli időjárás az egyre enyhébb, és egyébként változékonyabb, ami légszennyezettségi szempontból kedvező hatású, de ugyanilyen helyzetben, ugye a nyáron szintén melegebb időszak van, az ózonszennyezettség viszont jelentősebb, és hát nyilván a klímahatás is, vagy a klímaváltozás is ugye sokkal jobban érzékelhető annak minden káros következményével együtt.
0: Néhány nappal ezelőtt becsengettek. Újra fókuszba került az iskola utcák elnevezésű kezdeményezés. Miről van szó?
1: Igen, itt arról van szó egész egyszerűen, hogy a gyermekeink egészségének védelme érdekében az iskolák körüli közutakat szeretnénk, hogyha minél kevésbé autós infrastruktúra és minél inkább gyalogos, kerékpáros infrastruktúra, illetve az iskoláknak átadott szabad tér váltaná fel. Tehát ez nyilván azzal a következménnyel jár, hogy azt szeretnénk elérni, hogy egyre kevesebb gyereket szállítsanak közvetlenül az iskolába gépjárművel, és inkább egyéni gépjárművel, és egyre inkább ugye tömegközlekedéssel, illetve gyalog vagy kerékpárral menjenek az iskolába a gyerekek. Hát ezzel nyilván az ő életüket is könnyebbé tesszük, illetve az élhetőségét az iskolák környékének, szeretnénk ezzel gyerekbarátabbá tenni, és mondom, nem utolsó sorban az egészségüket védeni, hiszen reggelente biztos mindenki tapasztalja, hogy az iskolák környékén jelentősen megnő a forgalom, és a jelentősen megnövekedett forgalom miatt a légszennyezettség is jelentősen megnő az iskolák környékén, és pont azokat a leginkább védendő csoportokat veszélyeztetjük ezzel, akiket nem kellene.
0: Mit tapasztalnak, mennyire nyitottak az emberek, kivált kép, hogyha érintettek?
1: Látunk abszolút nyitottságot a lakosság oldaláról és a döntéshozók oldaláról is. Nyilván a lakosságnak látni kell először ennek az eredményeit, és akkor utána már teljes mértékű a támogatottság. Ez alapvetően a belvárosi iskolák környékén, belvárosi utcákban nyilván egyszerűbb, hiszen oda eleve óckodnak az emberek autóval menni. A külvárosi vagy külső kerületekben lévő iskoláknál ez egy picit nehezebb. De például a 8. kerület, ahol most ülünk, ez egy nagyon jó példa. Itt volt az első állandó, ugye a Trefort utcai gimnáziumnál, a Trefort Ágoston gimnáziumnál van az első állandó iskola utca, de itt azóta már, például itt a 2. János Pál pápa téren is több hasonló indul, tehát egyre többet fogják látni a lakosok azt, hogy ezt nagyon szeretik a gyerekek, nagyon szeretik az iskolák, és hogyha ezt egyre jobban látják a lakosok, akkor mi azt várjuk, hogy a támogatottsága is mindenhol egyre nőni fog.
0: Ha már a tiszta levegő nemzetközi napjának apropóján találkoztunk, adja magát a kérdés, hogy hol vagyunk most az európai országok levegőszennyezettségi toplistáján.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem jó helyen, tehát az alsó régiókban, tehát az alsó harmadában vagyunk, de ezt nagyon nehéz így megmondani, mert többféle szennyezőanyag van, többféle szempontból lehet ezt érzékelni. Nyilván Magyarországnak a földrajzi helyzete sem ideális ahhoz, hogy itt alacsony legyen a légszennyezettség. Nem szeretem az ilyen rangsorokat alapvetően, mert nagyon sok minden befolyásolja, meg nagyon sok módon lehet ugye ezt a rangsort felállítani. Alapvetően nem vagyunk kedvező helyen, tehát az alsó felében, alsó harmadában vagyunk az országoknak, hogyha úgy általános jellemzőt kell mondani. Mondom, ez részben annak is köszönhető, hogy a földrajzi elhelyezkedésünk, adottságaink nem a legkedvezőbb, de sajnos a kibocsátási oldalon is még tartozunk azokkal a komoly intézkedésekkel, amelyek visszafognák a helyi kibocsátást és azért a helyi szennyezettség kialakulását. Tulajdonképpen minden szektor korszakban, ahogy említettük, elsősorban a lakossági kibocsátások, lakossági fűtés, tüzelés területén vannak teendőink, de a mezőgazdasági szennyezés is jelentős, illetve hát a közlekedésiben is van még rengeteg teendő. Tehát én arra koncentrálnék inkább, hogy a kibocsátási oldalon mi megtegyük a tőlünk telhető legtöbbet, és akkor mondhatjuk el azt, hogy javulni fog hosszú távon és érdemben a levegőminőség.
0: Gábor lassan 20 éve tevékenykedik a levegő munkacsoportnál. Mit tapasztal, hogyan változott az emberek, leginkább az autósok hozzáállása?
1: Fokozatosan változik, és fokozatosan azért egy javuló tendenciát látunk, és itt is igaz az, amit az előbb mondtam, hogy ha azt tapasztalják az autósok is, hogy azok az intézkedések, amelyek a légszennyezettség javulása érdekében történnek, vagy egyáltalán a gyalogosokért, kerékpárosokért, az nem ellenük van, tehát itt nem szabad autós üldözésről beszélni, mert ugyanaz, aki egyik nap autóba ül, lehet, hogy a másik nap a környéken gyalogol, tehát itt mindannyian ugyanabban a csónakban nevezünk, és én azt gondolom, hogy ha látják ugye a pozitív hatásokat, látják azt, hogy az egészségügyi mutatók javulnak, vagy javulnának hosszú távon és jelentősebben, akkor én azt gondolom, hogy még inkább a szemlélet az irányban hatna, hogy csak akkor használják az autót, vagy használjuk az autót, amikor az tényleg szükséges, felesleges utakat lehetőleg ne tegyünk. Szóval itt nem arról van szó, hogy kitiltanánk minden autót, és börtönbe szeretnénk csukni azokat, akik autóba ülnek, hanem arról van szó, hogy ezt próbáljuk meg a saját érdekünkben, meg a saját gyerekeink, honfitársaink érdekében egy kicsit racionalizálni, kicsit visszafogni magunkat, hogyha nem szükséges, akkor egyszerűen ne üljünk autóba. Viszonylag egyszerű eszközökkel lehet pótolni egy csomó olyan közlekedési igényt, amit azt gondolunk, hogy csak autóval lehet teljesíteni.
0: Végül tanácsot kérnék öntől. Tömegközlekedéssel járok munkába, a lakóházban központi fűtés van. Mit tehetnék én személy szerint annak érdekében, hogy tisztább legyen a levegő?
1: Én azt gondolom, hogy minden döntésünkben tehetünk valamit, tehát a közlekedési döntések és a lakhatás az nyilván a két legfontosabb, de például, hogyha bemegyünk egy boltba és az esti vacsorához vásárolunk be, akkor is jobbat teszünk a környezetnek és ugye a levegőminőségnek is, hogyha mondjuk egy közelről származó hazai árut veszünk, ami lehetőleg mondjuk növényi alapú, mint hogyha mondjuk egy távolról származó, nem tudom, garnélarákot vennénk, amit a félvilágon át ide szállították, és utána még kamionnal, és utána még más kibocsátások is társulnak hozzá. Úgyhogy tulajdonképpen azt tudnám tanácsolni így általánosságban, mert rengeteg nyilván kis apró trükk és tipp van, de általánosságban én azt tudom mondani, hogy minden döntésünk előtt gondoljuk át azt, hogy ez milyen következménnyel jár a környezetünkre, a levegőnkre, és egy idő után ez egy automatizmussá fog válni, ugyanúgy, mint az, hogy nem tudom, melyik az olcsóbb, tehát az már egy automatikus döntési szempont, legyen ilyen döntési szempont is, hogy melyik termék, melyik szolgáltatás, melyik döntésünk a környezetre kedvezőbb.
0: Bendik Gábor környezetvédelmi szakjogászt hallották a Tiszta Levegő Nemzetközi Napján. A témáról bőven van még mit beszélni, és akad olvasnivaló is, például a másfélfok.hu oldalon, ahol képet kaphatunk Budapest részecske szennyezettségének alakulásáról egészen 1850-ig visszamenőleg, és olvashatunk azokról a kreatív ötletekről is, amelyekkel vidéki nagyvárosok rukkoltak elő a levegő minőség javítása érdekében.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
0: A zöld híreket ezúttal Sarkadi Péter válogatta.
3: Megkezdjük egy új Borsodabaú Zemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítését. A cél egy olyan, a meglevő vasúti infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc-Kazincbarcika és akár Ózd térségét is összekapcsolhatja, miközben a kötött pályás közlekedést közelebb viszi a települések központjaihoz és az utasok valódi célpontjaihoz, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési miniszter, hozzátéve, hogy a tervezés most indul, a megvalósítás hosszabb távú feladat. A tramtrén lényege, hogy a vasútvonalat kapcsolja össze a villamosvonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyűszerrel elérhetőek. Ilyen rendszer működik Szeged és Hódmezővásárhely között. A térség egyébként nemrég kapta vissza a pár éve az előző kormány által bezárt vasútvonalát, a Miskolc-Tiszaújváros vasútvonalat szeptember 1-én nyitották újra. Az Ipsos közvéleménykutató Mi aggasztja a világot című felmérése több mint 10 éve nyomon követi hónapról hónapra 30 országban a közvélemény alakulását a legfontosabb társadalmi és politikai kérdésekről. Miközben a 2026-os kormányváltást követően kialakult optimista hangulat augusztusra sem tűnt el, a magyarok által legfontosabbnak tartott problémák sorrendje látványosan átalakult. Az infláció és a korrupció háttérbe szorult, miközben váratlan gyorsasággal tört előre a klímaváltozás, egyetlen hónap alatt is jelentősen nőtt azok aránya, akik ezt az ország legsúlyosabb gondjai közé sorolják. A júliusi mérésekhez képest 16%-kal több ember gondolja azt, hogy a klímaváltozás a legaggasztóbb gond ma Magyarországon, ami egyedülálló növekedés a 30 vizsgált országban. A kutatás az okokra nem kérdez rá, de a klímafélelem minden bizonnyal összefügg az idei rendkívüli aszállyal és a Duna rekord alacsony vízállásával. Nem ért egyet az élő környezetért felelős minisztérium a MOHU javaslatával, amely megszüntetné a készpénzes kifizetés lehetőségét a palack visszaváltó automatáknál, írta a Telex. A tárca szerint a készpénzes visszatérítés a rendszer fontos eleme, ezért ezt továbbra is biztosítani kell. Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója nemrég jelentette be, hogy a cég javasolni fogja a készpénz használat megszüntetését. Szerintük ez segíthet kezelni a palack visszagyűjtéssel összefüggő köztisztasági és közbiztonsági problémákat. A minisztérium szerint mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszakapja a korábban megfizetett visszaváltási díjat, akkor is, ha a palackok leadásakor nem vásárol, vagy nincs bankszámlája. A minisztérium úgy látja, hogy a közterületi problémák kezelése alapvetően nem környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási kérdés. Szerintük a gondok egy része visszaszorulhatna, ha a lakosság és a társasházak a visszaváltható palackokat nem a kommunális vagy a szelektív kukákba dobnák, hanem a visszaváltási pontokra vinnék.
4: A kései gólyafiókák azok a fehér gólyák, amelyek a szokásosnál jóval később, sokszor csak júliusban kelnek ki, vagy a fejlődésükben valamiért lemaradtak. Ezeknek a fiataloknak a helyzete biológiai és természetvédelmi szempontból is rendkívül kritikus, hiszen rossz az időzítésük. A fehér gólyák ugyanis augusztus végén, szeptember elején indulnak el a hosszú dél-afrikai vonulásukra. A gólyák biológiai óráját a napfény hossza és a hormonális változások egyaránt irányítják. Amikor elérkezik a vonulás ideje, a szülőkben felébred az elvándorlási kényszer. Előfordul, hogy a fészekben maradt, még röpképtelen fiókákat a felnőtt madarak egyszerűen abba hagyják etetni, vagy magukra hagyják a fészekben, mert a saját túlélésük a fontosabb. Kollégánk Tarnóczi László Salgótarján közelében kémlelt kései gólyafiókákat Papp Ferenc Madarász Társaságában.
5: Az utolsó gólyákat fotózza éppen. Milyen volt gólyák szempontjából ez a terület vizslás határában? Egy viszonylag vizes élőhelyen vagyunk, bár ez a forróság és a hőkupola itt is kiszárított mindent.
6: Hát a gólyáknak elég érdekes évük volt, ugye a tavasz első fele az abból szempontból nagyon jó volt, hogy kevés olyan nagy viharos csapadék volt, amivel a költések tönkrementek volna. Viszont a szárazság ugye nem tett jót a kétértő populációknak, ezért maradtak a rovarok, az egyenes szárnyúak, főleg ami táplálkozásban és a fiókák fejlődésében is jó, csak hát kell megfelelő mennyiség, és ugye abból nagyon sokat kell összegyűjteni, ezért több fészekaljban a fiókák fejlődése nem volt megfelelő. Itt most vizsgás újrakon azt látjuk, hogy két szintén nem túl nagy fióka táplálkozik a réten. Ők egy nagyon késői költésből származnak, ami annak köszönhető, hogy itt nem messze tőlünk van a hulladéklakó, a Salgótarjáni térségi hulladéklakó, és a szülők ugye oda bejártak táplálkozni, onnan is kaptak táplálékot, ami ilyenkor nagyon jól kiegészíti a természetes táplálékot, mert ugye ott mindig van kaja. És ezért felcseperedtek, viszont még nem mentek el.
5: és most pusztított egy tűz a hulladéklerakón, tehát oda nem tudnak visszamenni.
6: Hát nagyon érdekes volt ez az eset, mert ugye most a hulladéklerakón is eddig csak egy gólyapár költött, idén viszont 5 pár költött, és ott is késői fészkek vannak, és ezek a késői fiókák, mikor kitört ez a tűz, és ugye a füst elkezdett menni a fészekek felé, akkor kirepültek. Tehát kirepültek, akkor elhagyták, viszont utána ugyanúgy visszajártak, mert ezt tudni kell, hogy nem állt a személyszállítás, hanem a bent dolgozók úgy oldották meg, hogy a hulladékra akkor másik részébe terítették folyamatosan az új dolgot, és akkor oda jártak a gólyák.
5: A megye egészére mit tudunk mondani, az Ipoly mentén, akkor itt az Agyva mentén, ahol elsősorban előfordulnak gólyák. Számszerűleg hogy alakult az állomány?
6: Idén rekordmennyiségű fészekalj kelt ki Nógrád megyében, több mint 100, olyan 110 valamennyi, még pontosan nem összegeztük, és ez két dolognak köszönhető. Egyrészt, hogy sok helyen beindult újra a legeltetés, ami egy természetes és nagyon jó folyamat. Ez az Ipoly-völgy tágabb térségét is jelenti például, de akár itt az Agyva-völgybe is. A másik dolog pedig az, hogy a már említett hulladékrakók. Tehát itt a kis Agyva-völgyében és a környéken egyre több helyen, egyre több faluban van gólya, olyan helyeken is, ahol soha nem volt, és ez többek között annak is köszönhető, hogy ez egy állandó táplálékforrás, ami ilyen helyzetekben, mint egy ilyen aszályos év, vagy tűzvészek, vagy stb. Táplálékforrás biztosít.
5: A vonulások mikor kezdődik, és mikor repül el az utolsó gólya?
6: Hát a vonulás az már kezdődik júliusban, tehát azok a csapatok, amelyben a korán kikerő fiókák beállnak, illetve a költésben nem lévő öregek, azok akár már július közepén, második felében elhagyják a Kárpát-medencét. Sokszor egyébként nem is délfelé, vagy keletnek, hanem még éjszakra egy kicsit kóborolnak, mert ott ugye később vannak a kaszálások, és jó táplálékot biztosíthatnak. Aztán folyamatos, és akkor augusztus elején van az, augusztus első hete, legkésőbb második hete, mikor a zöme az idei fiataloknak elmegy, akkor kezdik kiürülni, és az öregek, akik már tudják az utat, azok tényleg ez az augusztus 20-a környéki időpont, amikor ott hagyják a fészket, addig ők ugye őrzik, hogy látszódjon a vonuló madaraknak is, meg a kóbor öregeknek is, hogy van gazdája a fészeknek.
5: Most már szeptemberbe érünk, és ez a két gólya el fog repülni?
6: Hát elrepülni el fog, mert ugye látjuk, hogy repülnek. Azt, hogy hová és mikor, azt nem tudjuk. Ugye a gólyák ellentétben a hattyakkal vagy a darvakkal nem családosan vonulnak, hanem csapatokba állnak, és akkor a fiatalok az öregeket követik, már hogy teljesen ismerten idegen öregeket. Itt ugye ez lesz a nagy kérdés ennél a két fiatalnál, hogy találnak-e olyan csapatot, amely még megy, és ahhoz tudnak csatlakozni. Azt tudni kell, hogy itt a Salgótarjány hulladékrakónál is van még 10 fiatal madár, és ők egymást figyelik, ahogy felrepülnek, tehát jó eséllyel ma csatlakoznak hozzájuk, és akkor talán együtt eljutnak délre.
4: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmaradt@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.
2: Kossuth Rádió.
7: Újra mindenki. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
8: Idén is szeptember 15-ig jelentkezhetnek a 7. osztályos gyerekek az ingyenesen igényelhető humán papilloma vírus elleni védőoltásra. A kiskorúaknál persze a szülő kérése kell ehhez. Ma ennek az oltásnak a jelentőségéről beszélünk, elsősorban arról, hogy megvéd a méhnyakráktól és néhány más daganatos betegségtől is. Érdekesség, Harald Zurhausen német rákkutató 2008-ban orvosi Nobel-díjat kapott azért, mert kétséget kizáróan bizonyította, hogy a méhnyakrákot a HPV vírus okoz. Tehát mai témánk a HPV elleni védőoltás, és maguk a HPV vírusok, mert hogy sajnos jó sokan vannak. És ezek nem csak vírusok, néhány törzsük különösen erős rákot okozó képességgel rendelkezik. Jó napot kívánok, a dr. Kossuth 4 óráig szól, a mikrofonnál Bicsák Eszter köszönti önöket. A stúdióban vendégem dr. Krasznai Zoárd szülésznőgyógyász, de mielőtt beszélgetnénk, és majd elmondom összes titulusát is, hallgassunk most meg egy édesanyát, aki gyermekeit és saját magát is beoltatta. Ő annak is utána járt, miért érdemes neki, mint monogám kapcsolatban élőnek, ennek ellenére felvenni az oltást. Gimes Júlia összeállítása.
9: Két tinédzser lányom van, az egyik 15 éves, a másik 12 éves, és amikor az iskolában volt egy ilyen lehetőség, hogy megkaphatják a HPV elleni oltást, akkor nagyon örültünk ennek, illetve hát a kisebbik idén fogja megkapni ezt az oltást. Pont ma mondta egyébként a lányom, hogy alá kell írnunk ezt, hogy hozzájárulunk, hogy megkapja az oltást.
10: Miért gondolta úgy, hogy ez szükséges, vagy hogy ez jó?
9: Nagyon jó, hogy a 21. században ennyi védőoltás áll már a társadalom és az egyének rendelkezésére, hogy megelőzzenek bizonyos betegségeket. Azt halljuk lépten nyomon, hogy a daganatos betegségek nagyon nagy arányban fordulnak elő hazánkban és más országokban is, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amit megtehetünk ezek megelőzésére, azzal éljünk is. Én is beadattam magamnak ezeket az oltásokat, de 30 éven túl, mert annak idején még nem volt lehetőség arra, hogy fiatalabb korban hozzájuthassak.
10: Ha az ember házasságban él, monogám kapcsolatban, akkor miért adat be egy ilyen oltást?
9: Valóban, amikor én is ezt beadattam magamnak 30 éves koromban, akkor többen furcsálták ezt a baráti társaságomban, de azt gondolom, hogy ez egy tévhit, hogy a szexuális kapcsolatokból kialakuló megbetegedések ellen védene csak, hiszen más úton is megfertőződhetünk, és ezért fontos beadatni.
10: Az iskolában az anyatársak hogyan viszonyulnak ehhez az egészhez? Mik a tapasztalatai?
9: Nincs nagyon sok tapasztalatom, de azt látom, hogy akik általában pozitívan viszonyulnak a védőoltásokhoz, ők élnek ezzel a lehetőséggel, és kérik a gyermekeik számára, viszont van egy kisebb százalék, akik ellenzik az oltásokat, mint annak idején a COVID elleni oltást is, és féltik a gyermekeiket a védőoltások mellékhatásaitól, és ezért szeretnék elkerülni ezt.
10: Gyerekek mit tudnak erről? Miért kapták ezt az oltást?
9: A gyerekek kapnak erről egy tájékoztatást az iskolai védőnőtől, de egyébként, mivel mindig minden védőoltást megkaptak, ami rendelkezéssel, teljesen természetes számunkra, hogy bizonyos életkorban, akár a kullancs ellen, akár COVID ellen is megkapják azokat az oltásokat, amik rendelkezésre állnak.
10: Anna Mária története, hozzáállása mennyire tekinthető általánosnak? Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője.
11: Úgy gondolom, hogy eléggé általánosnak tekinthető, hiszen a lányok számára 2014 óta elérhető az önkéntes térítésmentes humán papillomavírus elleni védőoltás, és azt tapasztaltuk, hogy ezen időszakban a lányos szülők több mint 80%-a igényelte a lányának a védőoltást. Az Egészségügyi Világszervezet méhnyakrák eliminációs programja szerint szükséges lenne, és ez egy célérték, hogy 15 éves korukra a lányok 90%-a be legyen oltva humán papilloma vírus elleni védőoltással. Jelenleg 15 éves korra 75%-os a magyar átoltottság, amivel tulajdonképpen jó helyen állunk Európában, az európai medián fölött vagyunk, de ebből látszik, hogy azért még lenne itt tennivaló.
10: Mi a helyzet a fiúkkal?
11: A fiúk számára 2020-tól érhető el a védőoltás, természetesen náluk alacsonyabb az igénybevételi arány, kicsit meghaladja a 70%-ot. Tehát a fiúk nagyobb arányú átoltottságához is még van teendőnk.
10: Mit lehetne elérni? Azok az országok, amelyek sikeresebben még nagyobb arányban oltják a gyerekeket, mit értek el?
11: Tulajdonképpen a méhnyakrák eliminációs program célja, ugye teljesen a HPV-t nem tudjuk kiirtani a földről, de az, hogy a méhnyakrák megbetegedések száma 4/100,000-re csökkenjen az országban, akkor már egy országban elimináltnak tekinthető a méhnyakrák. A védőoltás célja a megbetegedések megelőzése, és ami nagyon fontos, a halálos, a súlyos kimenetelő méhnyakrákos esetek megelőzése.
10: Van olyan ország, ahol már kvázi megszűnt a méhnyakrák?
11: Ausztráliában gyakorlatilag ők 2007-ben kezdték el ezt az oltási programot, és azt tapasztalták, hogy az oltottak körében szinte már nem is diagnosztizálnak. Angliában is nagyon jó eredményeket értek el, az onkológiai ellátásnak is köszönhetően méhnyakrák okozta halálozást az oltottak körében nem tapasztaltak, ami szintén azt bizonyítja, hogy mennyire fontos a HPV oltási program és a védőoltás.
8: Gimes Júlia kérdezte a szakembert és az édesanyját. SMS számunk 0630 9666, Viberen a Kossuth Rádiót keressék, várjuk nem is majdnem azt mondom, hogy hívásukat, de nem hívásukat, hanem üzeneteiket, illetve hozzászólásukat a műsorhoz egészen délután 4 óráig. És egy friss hír, a Májva Virág Alapítvány, ez is a HPV oltáshoz kapcsolódik, azért hozta létre a Kultász képregényt és annak folytatását Forgószél címmel, hogy a HPV-ről és a megelőzésről a gyerekek számára is érthető nyelven lehessen beszélni, mert hogy a tudnivalókat izgalmas történetbe ágyazva ismerhetik meg a fiatalok. És hát éppen ezért beszélünk a HPV-ről, mert nem elég egyszer-kétszer beszélni róla. Ugye ez egy víruscsalád. A hivatalos leírás szerint bőrön, nyálkahártyán okoz kóros sejtburjánzást, de hogy miért felelős még, azt már is kérdezem itt a stúdióban dr. Krasznai Zoárd, szülész nőgyógyásztól, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ szülészeti és nőgyógyászati klinikájának igazgatójától, egyben a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság elnökétől. Jó napot kívánok!
12: Kezdi csokolom, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
8: És most nyilván elveszett a sok fontos titulusa között a kérdés eleje, hogy ez egy víruscsalád bőrön és különböző nyálkahártya felületeken okoz kóros sejtburjánzást. Mit pontosan, ugye bizonyos szemölcsök is ide tartozhatnak?
12: Így van, a HPV, a humán papilloma vírus, az az emberi hámon tud fertőzéseket létrehozni. Vannak úgynevezett alapvetően alacsony és magas rizikó kategóriába tartozó formái. Az alacsony rizikó kategóriába tartozó formái, azok okozzák például a nemi szervi szemölcsöket. Ez a kondilóma, ami nagyon kellemetlen lehet, és gyakorlatilag a 90%-a, ami nem hangzott el az eddigi riportokból, mert itt a rákokra, különféle rosszindulatú daganatokra fókuszáltunk, de egy plusz információ, hogy aki felveszi a védőoltást, 90%-os vagy a fölötti védelmet szerez ezek ellen a szemölcsök ellen is.
8: Mint egy mellékhatásként.
12: Mint egy plusz járulékos dologként, és aztán vannak a magas rizikójú formája. A magas rizikójú HPV-k azok úgy szólnak bele a sejt működésébe, hogy a sejt gyakorlatilag elkezdi halmozni majd a genetikai hibákat, és ez vezet hosszú idő alatt a rákos folyamat kialakulásához.
8: Ha jól értem, akkor azt érdemes leszögezni, hogy nem mindig rossz indulatú ez a vírus család vagy egyes tagjai.
12: Bizonyos, igen, nagyon sok tagja van, ahogy eltetszett mondani, tehát sokféle HPV van, több mint 100, közel 200 HPV típus van. Ezek közül bizonyos típusok okoznak ményakrákot, bizonyos típusok szemölcsöket okoznak. Azok a típusok, amik ményakrákot okoznak, ijesztő lehet, hogy nagyon sokféle a HPV, de ezek közül gyakorlatilag a ményakrákok 90%-át az a 7 magas rizikójú típus okozza, ami a vakcinában benne van, és ami ellen a vakcina megvéd.
8: 2007-ben kezdték az oltást a világ másik felén, ez ugye az ausztrál példa, amit az előző összeállításban is hallottunk. Ott direkt kiírtam magamnak, nagyjából 20 év alatt szinte eltűnt a halálozás. Kérdőjel, a vírus maga nyilván az nem így tűnik el, de ezt csak kérdezem, majdnem.
12: Nagyon jó adatok vannak arra is, hogy azok a populációk, tehát azok a közösségek, akit elkezdtek oltani, azokban rendkívül lecsökken a vírusnak az előfordulása. Egy pici mellékadat, és ez nem hangzott el, és ijesztő lehet, és egyben információ arra, hogy mégis miért adassák be a lányos anyukák a lányoknak ezt az oltást. Azokban a populációkban, azokban a közösségekben, amikor nem történik oltás, akkor a 20 éves korban ennek a vírusnak az előfordulása gyakorlatilag 30%-os, tehát mondjuk minden harmadik lányban ott
8: ez
12: van.
8: Ez kicsit soknak tűnik.
12: Ez sok. Ebben az életkorban a legmagasabb, és ahol ez a védőoltás vagy az oltottság megtörténik, ott ennek a tizede. Tehát lecsökken valóban a vírusnak az előfordulása, lecsökkennek a nemi szervi szemölcsök, ez egy azonnal látható haszon, amit például Ausztráliában először megfigyeltek, hogy eltűnt ebből a populációból gyakorlatilag a nemi szervi szemölcs, ahhoz képest, ahogy korábban előfordult.
8: Hogyan érhetnénk ezt az ausztrál modellt, vagy nem is tudom, hogyan juthatnánk el odáig? Ehhez képest hogy állunk most mi?
12: Magyarország szerintem egyébként jól áll világviszonylatban is, olyan tekintetben némely viszonylatban jól állunk, némely viszonylatban rosszul. Magyarországon az átlagnál magasabb a HPV átfertőzöttség, tehát elég gyakori volt itt a HPV fertőzöttség, illetve a ményakrák előfordulása sajnos magas. Alapvetően ahonnan indultunk. Az ausztráloknál is a magyarországihoz fogható volt a 90-es évek elején, és onnan először ők a szűrőprogramjuk nagyon konzekvens megerősítésével érték el azt, mire bevezették a vakcinát, hogy már az átszűrtség is jelentősen nőtt, nagyon korán kezdtek oltani, tehát majd 10 évvel hamarabb, mint a magyar példa, de Magyarország is az elsők között volt, aki ezt országos szinten bevezette, és azért állunk jól, mert a magyar oltási rendszer az egy nagyon fegyelmezett, nagyon jó oltási rendszer, és az, hogy az iskolákban történik a korosztályos védőoltásként a HPV beadása, ez például világviszonylatban is előnyt jelent ahhoz, ahol mondjuk a házi gyerekorvosi praxisokhoz van kötve, és az, hogy a fiúkat is oltjuk, az egy plusz olyan adalék, amit szintén elég korán a 2020-tól kezdett el a Magyarország korosztályosan oltani, ami szintén hozzátesz ahhoz, hogy egyrészt a lányok fertőzöttsége is csökkenjen, másrészt pedig a fiúk is védelmet kapjanak.
8: Közben a szerkesztőm segít az adatokkal nekem. Magyarországon még mindig évente 500 nő hal meg méhnyakrákban nagyjából is szám, illetve 1000-1200 új diagnózist állítanak fel a szakemberek. Na most ezekből a számokban, vagy ezekben a számokban milyen szerepe van annak, hogy milyen magas az átoltottság, illetve annak, hogy a hölgyek elmennek-e évente, két évente, ahogy kijön szűrővizsgálatra?
12: Ebben nem állunk jól. Tehát a méhnyakrák tekintetében kifejezetten nem állunk jól, az oltás tekintetében jól állunk, tehát a jövőbeni kvázi befektetésünk az jó. Ezek sajnos Magyarországon a méhnyakrák nagyon gyakran előre haladott olyan stádiumon kerül felismerésre, amikor a terápiás lehetőségek azok szűkek. A méhnyakrákról tudni kell, hogy ez egy alapvetően szűrhető betegség. Ritkán nem, tehát vannak nagyon gyors formái, de ha egy átlagos népességet nézünk, akkor gyakorlatilag a méhnyakrákokat rendszeres szűrésen való részvétellel időben észre lehet venni, még egyszer kivéve a ritkább esetek. Ebben segít nagyon jelentősen az oltás, abban segít az oltás, hogy úgy kell felfogni, hogy 90%-kal csökkenti azt a terhet, amit tulajdonképpen egy szűrő programnak észre kell vennie, illetve csökkenti a legveszélyesebb HPV típusok, az úgynevezett leggyorsabban rákot okozó HPV típusoknak az előfordulását. Erről nem esett szó, de a védőoltásban levő típusok azok a veszélyes vagy gyorsabban méhnyakrákot okozó HPV típusok. Hogyha van is olyan típus, ami a HPV védőoltásban nem szerepel, az általában lassabban fogja az elváltozásokat okozni, és így a szűréssel is több idő van észrevenni, de való igaz, hogy az ausztrálok nem csak az oltással érték ezt el, három pillére van ennek, az egyik az oltás, a másik egy olyan hatékony szűrőprogram, amivel korán észre lehet venni, már a nem csak a daganat megelőző állapotot, még az előtti állapotot akár a HPV szűréssel, ami remélhetőleg majd Magyarországon is bevezetésre kerül, és ebben nagyon sokat segít az, hogy az átoltottság magas legyen. Észre lehet venni a korai elváltozást, illetve a rák megelőző elváltozást, és a harmadik pillér pedig a terápiás pillér. A terápiás pillér az tulajdonképpen Magyarországon szintén adott, mert azért nagyon sok olyan modern méhnyakrák terápia van, ami világszinten megfelel az elvárásoknak. Itt a problémát alapvetően az jelenti, hogy sok eset előre haladott stádiumban kerül felismerésre.
8: Mi van akkor, hogyha valaki jár szűrővizsgálatra, és egyszer csak vírushordozónak találják? Az önmagában már ítélete, vagy még nem, vagy mit kell ezzel kezdenünk?
12: Semmiképpen nem ítélet. Attól függ, hogy mivel Magyarországon típusosan a szűrővizsgálat az egy citológiai, tehát egy kenetvételen alapuló vizsgálat a jelenben, és ez a vizsgálat azt fogja kimutatni, hogy ott lehetnek valamilyen sejtek, amik nem felelnek meg a normálisnak. Ez vagy valamilyen gyulladás által okozott elváltozás, és az ismétléssel kiszűrhető, vagy pedig a HPV vírus által okozott elváltozás. A citológiai szűrővizsgálatnak, és egyébként bármely szűrővizsgálatnak az az alapja, hogy még a rák megelőző olyan stádiumában vegyük észre a betegséget, amikor még sokkal jobb eséllyel gyógyítható. Ez igaz a méhnyakrák szűrésre is. Semmiképpen nem jelenti ítéletet, és bátorítanék mindenkit, hogy szűrővizsgálatokra is járjon, mert hogyha elég korán veszük észre az elváltozást, és ez a rendszeres citológiai szűrővizsgálatoknál, még egyszer mondom, túlnyomó részben igaz. Az elváltozás egy egyszerű kimetszéssel, egy lép elektromos kacs kimetszéssel, vagy úgynevezett konizációval, ami egy jobban ismert kifejezés, teljesen gyógyítható lehet, és nincsen szükség se radikálisabb műtétre, se további beavatkozásra, hogyha elég korán a rák megelőző állapotot vesszük észre.
8: Miért éppen a 12 éves korosztály? Ezt valahol valakinek meg kellett határoznia, hogy éppen ezeket a gyerekeket nagyjából hetedik osztályban ajánljuk fel az oltást.
12: A vírus elleni oltást felvehető 9 éves kortól már, de nagyon jogos a kérdés. A 12 éves korosztály az, aki szerintem elég nagy már ahhoz, hogy a szülők is korosztályos szinten elgondolkoznak azon, hogy mégiscsak serdül a gyermek, tehát jobban szükség lehet erre az oltásra, viszont még azelőtt van, hogy bármilyen formában találkozna a HPV-vel. Ez az egyik oka. A másik oka, hogyha fiatalon oltunk, és a 12 éves korosztály ebbe is beletartozik, itt a 15 év alatt tiak a kulcsú, akkor hatékonyabb az oltás.
8: Immunválasz?
12: Hatékonyabb az immunválasz, mintha később oltunk. Kettő oltás elégséges, nem kell az oltási sorhoz a három oltást felvenni. Két fél év különbséggel adott oltással lesz egy teljes oltási sor, és most már azt is tudjuk, mert rengeteg tudományos adat van, hogy tartósabb és erősebb immunvédelem érhető el, mint hogyha később oltunk. Később is fontos, és később is ajánlott az oltás, de ez egy optimális időpont, részben azért, mert már elkezdett többnyire serdülni az a gyermek, és a szülőnek sem egy olyan beláthatatlan távolságban van az, hogy még egy kicsit jobban serdüljön, és ugyanakkor még az immunrendszere és a HPV-vel való nem találkozása révén a leghatékonyabban immunizálható.
8: És ha már itt oltottunk, képletesen értve, nőgyógyász influencerek, a Nődokik ismeretterjesztő podcast szereplői név szerint dr. Baradács István, dr. Csizó Ádám és dr. Cébely Lénárt András egyik adásukban nyilvánosan beoltották egymást HPV ellen. Látni ugyanitt a rádióban szúrásokat, de most nem látjuk, valamicskét azért beszélnek is az orvosok, hallgassuk.
13: Férfiak vagyunk, nőgyógyászok, és most be fogjuk oltani egymást HPV ellen. Orvosként sokat beszélünk a prevencióról, most úgy voltunk vele, hogy akkor mutassuk is meg. A HPV oltás nem csak nőknek, hanem férfiaknak is ajánlott. Szerintünk a hitelesség az ott kezdődik, hogy amit ajánlunk, azt magunkra nézve is betartjuk.
14: A HPV elleni küzdelmünk ezzel a videóval kezdődik el. És egy utolsó nagyon fontos dolog. Mi ezért semmilyen támogatást nem kaptunk. Nekünk ez szívügyünk, és véghez is fogjuk vinni.
13: Két hónap múlva pedig jövünk a következő körrel. Addig is légy tájékozott, és maradj biztonságban.
8: A Nődokik tehát beoltották magukat és egymást, és már mindjárt beszélünk a férfiak szerepéről, mert ez szintén fontos. Vendégem itt a stúdióban dr. Krasznai Zoárd, szülésznőgyógyász. De beszéljünk arról is, hogy a szexualitás megkezdése után érdemes-e szűrni, oltani, stb.
12: Igen. Alapvetően szűrni is érdemes, mert lehet HPV-vel is szűrni, de az oltásnak nem feltétele. Sőt, egyáltalán nem kell, hogy előtte HPV szűrés történjen. Tehát a HPV vakcina egy olyan vakcina, ami gyakorlatilag a teljes életkorban ajánlott vakcina, tehát minden későbbi korosztályt is érdemes oltani. Itt felmerült a 30-as anyuka, aki beoltatta magát, de ugyanúgy, hogyha nem, ha véletlenül nem kapja meg valaki az oltást korosztályosan, az úgynevezett catch-up, tehát a felzárkóztató oltásokat, azt ajánlott minél fiatalabb korban igénybe venni, de hogyha nem történik meg fiatal korban, akkor 20 éves korban, 30 éves korban, vagy akár későbbi életkorban, 50 éves életkorban is van előnye a HPV oltásnak. Azt kell tudni, hogy az életkor előre haladtával immunrendszerünknek az immunválasza csökken. Tehát a hatékonysága, a kiváltható válasz fog csökkenni, de mindig van pozitív hozadék, és mindig érdemes beadatni magának ezt az oltást, azt gondoljuk bárkinek, férfinak, mind nőnek.
8: A szűrést azért is kérdeztem, hogy mikortól, mert ez tényleg egy kérdés egy szülőnek akár, hogy mikor javasolja a gyerekének.
12: A szűrést?
8: A szűrést, igen, most kifejezetten a szűrésre gondolok.
12: A szűrőprogramokra vannak olyan meghatározott irányelvek, amik szerint ezt a szűrést elindítják. Ezek a szűrőprogramok, ezek majd a későbbi életkorban, tehát ezt most azért nem rögtön a védőoltáshoz csatolnám, mert a még egy lényeges információ, hogy a HPV nem rögtön fog ményaklákot okozni. Tehát a HPV az 10 évnél hosszabb távon típusosan, vagy még annál
8: volt
12: is hosszabb.
8: Volt egy olyan arány is, hogy valami 70% hordozza magában, de ugye nem okoz tüneteket, meg problémát sem.
12: Nem rögtön, vagy egy keresztmetszeti példában azért nem 70%, de ahogy mondtam, a 20-as éveiben, ha nézünk egy ilyen keresztmetszetet a 20 éves nem oltott lányokról például, akkor 20%-nál magasabb a világon bárhol, van, ahol 30%-nál is magasabb a HPV átfertőzöttség. Hogyha egy darab heteroszexuális partnerünk van, ezekre voltak a kutatások egész életünk folyamán, akkor 90%-os eséllyel körülbelül férfiként, és olyan 85%-os eséllyel nőként fertőződni fogunk a HPV-vel.
8: Tehát, de ez még önmagában nem feltétlenül.
12: Ezt akarom mondani, hogy ez bár nemi úton terjed, de egyébként bőrkontaktussal is terjed, de egy alapvetően mégiscsak nemi úton terjedő vírus, ezen gyakorlatilag mindenki átesik. Tehát, hogy aki nem oltott. És mivel a vírus egy nagyon érdekes módon szaporodik a hámban, ezért természetes immunválasz nem jön létre a természetes fertőzéssel szemben. Tehát nem olyan, mint a bárányhimlő, hogy elkapjuk, és akkor védettek leszünk, inkább olyan, mint az influenza, hogy sokszor el tudjuk kapni. Na most, hogyha nem kerül ki a szervezetből, ez a vírust elkapjuk, és akkor ott valamennyi ideig, 1-2-3 évig ott van a hámban, és utána a szervezet szerencsés esetben, és többnyire így történik, kiküzdi magából ezt a vírust, és nincs további probléma. De később újra el lehet kapni később életkorban, meg még egyszer el lehet kapni, és egyszer csak ott maradhat és problémát okozhat, de olyan is van, akinek egyszer fertőződik, ott marad és problémát okoz, illetve vannak olyan egyének, akiknek gyengébb az immunrendszerük. Ezt nem is feltétlenül tudjuk róluk, csak amikor elkezdjük majd vizsgálni, vagy például szed egy olyan szert, mert valamilyen immunrendszer elnyomó szert, immunszupresszást, vagy akár mert például egy szertranszplantáció történik, vagy bármilyen másokból, ők egy különösen veszélyeztetett rizikópopuláció egy a HPV-re. Tehát a HPV egy olyan dolog, ami tulajdonképpen mindenkinek ott van veszélynek, de ha nem küzdi ki magából a szervezet és ott marad, akkor fog hosszú távon problémát okozni, de nem tudjuk előre megmondani, hogy ki az, akiből nem fog eltűnni.
8: Na most ugye viszonylag sok a vírushordozó, gondolom beoltanak vírushordozókat is itt-ott és amott. Ez igen. Mennyiben kérdés vagy kérdése? Vagy?
12: Hogyha nincs valakiben benne a vírus, és most nézzük a korosztályos védőoltást, vagy fiatalkori védőoltást, és megkapja a vakcinációt, akkor gyakorlatilag azok vírustörzsek ellen, amik a vakcinában vannak, 100%-os védelmet nyújt. Ha már fertőzött azzal a vírustörzsel szemben, akkor nem fogja maga az oltás kiírtani a vírust az egyénből, ez egy megelőző vakcina, tehát előtte kell beadni, de hogyha a szervezet a saját mechanizmusával kiküzdi majd a vírust, akkor az újrafertőződés ellen ellenanyagok fognak termelődni, tehát véd szintén egyrészt, másrészt pedig 7 daganat keltő vírus és 2 ilyen szemölcsöt okozó vírus ellen van a vakcinában ellenanyag, vagy illetve antigén, bocsánat. És olyan nincs, hogy valaki mindegyikkel fertőzött legyen. Tehát valamennyi haszna mindenkinek lesz belőle, még akkor is, hogyha egy adott vírus törzsel szemben éppen fennáll a fertőzése. Minél korábban oltjuk, ha a szexuális élet kezdete előtt oltjuk, annál nagyobb eséllyel mindegyik ellen védeni fog, mert még nem találkozott a vírussal.
8: No, és akkor beszéljünk a fiúkról, férfiakról. Már csak azért is, mert az előző bejátszás ugye éppen arról szólt, hogy nyilván nem véletlenül vállalták ezek a nőgyógyászok, hogy egymást beoltják. Miért fontos a fiúkat is oltani?
12: Nagyon fontos. Én 2006-ban, ahogy az első vakcina bejött, rögtön beoltottam magam. A nődokik azok különösen veszélyeztetettek egyébként, mert folyton HPV.
8: Mármint, hogy a nőgyógyászok.
12: A nőgyógyászok, így van. Nem csak ők, minden nőgyógyász veszélyeztetett, mert ahogy például ezt az elektromos kimetszést csináljuk, vagy operáljuk ezeket a HPV-s elváltozásokat, és azok a levegőbe repülnek, például azt is be tudja lélegezni egy orvos. De mindenki más számára is nagyon fontos, a férfiaknál is, hogy ezt a védőoltást megkapja, mert ez nem csak a méhnyakrák azért van fókuszban, mert a méhnyakrák egyik legerősebben HPV-hez kötött daganat. Tehát méhnyakrák HPV nélkül nincs. Kicsit megfordítom, hogyha adunk egy védőoltást, amelyik a 90%-át védi a méhnyakrákot okozó vírustörzseknek, ezért lehet 90%-ban megelőzni vele a méhnyakrákot. A fejgarat, a szájüregi rákok, garatrákok, de a végbélrákok, szemérremtes rákok, péniszrákok, nagyon sok más hám eredetű daganat, laphám eredetű daganat, és nagy részben HPV-asszociált. Nem 99% fölött, mint a méhnyakrák, de nagyon nagy részben. És azt jelenti, hogyha azok ellen, a vírustörzsek ellen oltunk, amik szintén ezeket a laphám eredetű daganatokat a felsorolt helyeken okozzák, ugyanúgy lehet csökkenteni az előfordulásukat, amik ahhoz a vírustörzsekhez asszociáltak. Itt azért is fontosak ezek a daganatok, például a garatrákok, vagy a gégerákok, mert nem egy olyan szűrhető, nincs olyan szűrőprogram rá, mint a méhnyakrákra, hogy elmegyek, megnézetem és kapok egy negatív eredményt, amivel nagy valószínűséggel rendben leszek, és főleg a fiatalabb férfiakat érinti, vagy a szemérremtes rákok is típusosan fiatalabb nőkben jelentkeznek HPV-hez kötötten, mint az időskori szemérremtes rákok, amik egyéb más bőrgyógyászati eltérésekhez kötöttek. Tehát ezek a daganatok is megelőzhetők vele, és ezek egy nagyon jelentős része férfiakban fordul elő.
8: Azért hallgatói kérdéseket is mondok. 0639666, illetve a Viberen a Kossuth Rádió címen találnak meg bennünket. Nagyon gyakori kérdés egyébként, amit most mondok, meddőséget okoz, ezért nem adatom be a lányaimnak, mondja a hallgató. Hát ezt én nagyon sokszor hallottam.
12: Igen.
8: Már.
12: Erre nagyon nagy, és több, erre van egy 10 millió betegévet vizsgáló svéd, illetve dán, tehát skandináv kohorsz, és nagyon széles tekintetben vizsgálták ezt a kérdést, semmilyen módon nem okoz meddőséget. Tehát a meddőség előfordulása, vagy a korai petefészek kimerülés, amihez kötötték, vagy fel, nem igazából kötötték, felvetették korábban a 2010-es évek ide elején, típusosan ilyen közösségi médiás kampányokhoz köthetően. Ez utána azt látotta ki, hogy a dán egészségügyi hatóság és az egyéb skandináv egészségügyi hatóságok folytattak le nagyon részletes, még egyszer mondom, azért azok a hatóságok, mert ott már nagyon korán akkor elkezdték oltani a lányokat, tehát nálunk sok évvel hamarabb, vagy a világ másik részeihez hamarabb, tehát már rendelkezésre állt olyan adat, és semmiféle gyakoriság növekedés nem találtak azoknál. Pontosan ugyanolyan volt a meddőség előfordulása, akik a 10 millió nőt, akit beoltottak, mint akiket nem oltottak be, tehát nem okoz gyakoriság növekedést, ez kijelenthető.
8: Másik kérdés, a fiatalabb korban beadott oltás jobban véde? Erre kicsit már válaszoltunk, pontosan igen, arra, hogy az immunválasz erősebb.
12: Erre is vannak nagyon jó skandináv-angol
8: új
12: tanulmányok, és Anglia is, ők is előjárnak, és a legnagyobb hatékonyság, a 90%-os védelem, az gyakorlatilag a 12-3-4 éves korosztály oltásával érhető el. Később is van előny, de kimutathatóan a legnagyobb az előny, hogyha a fiatalkorban megtörténik az oltás. Ez is több milliós betegvizsgálat.
8: És szintén egy szerintem nagyon gyakori kérdés, mennyire biztonságos az oltás maga a Covid óta, szerintem számtalan oltásnál megkérdőjelezik ezt, azaz mellékhatások.
12: Ez egy, ugye részben kitértünk már, hogy nem okoz ilyen mellékhatást. Voltak más tanulmányok, amik az autoimmun mellékhatásokat kifejezetten vizsgálták. Koreai több százezres vizsgálat, szintén dán-svéd tanulmányok, semmilyen autoimmun betegség tekintetében nem igazolták a gyakori belőfordulást a HPV oltottaknál, mint a nem oltottaknál. Van egy úgynevezett Cochrane adatbázis. Ez a világon vannak különféle bizonyító szintű erejű tanulmányok. Ezek a tanulmányok, amikkel ezeket alátámasztották, hogy teljesen biztonságos az oltásnak ez a profilja, ez a legmagasabb evidencia szintű tanulmányok közé tartoznak, tehát nagyon sok millió nőn, sok országban, mindenhol megnézve. Azt tudjuk mondani, hogy azért van ennyi adatunk, mert 500 millió fölötti nőt és férfit oltottak be, tehát 500 milliónál több egyént immunizáltak HPV-vel, tehát annyira nagyon sok színű adat áll rendelkezésre, hogy ez kimondható, és még az oltásról, hogy ez a védőoltás olyan, hogy a igazából csak a vírus buroknak az építő köveit adják be. Két vírus burkot építő fehérje van, ezeket a fehérjéket gyártják le, és magát a fehérjét adják be. Nincs benne örökítő anyag, nincs benne DNS-e a vírusnak, nem lehet vele rákot okozni, nem lehet vele betegséget átvinni. Ez az a technológiájából kifolyóan, ez az egyik legbiztonságosabb típusú vakcina, és ez is szokott, hogy rákot lehet tőle kapni az ilyen oltásellenes oldalakon, biztosan nem lehet vele rákot átvinni.
8: Köszönöm szépen, még volt egy kérdés, hogy ritka fertőzés minek oltani. Hát aki végighallgatta a műsort és hallotta a számokat, szerintem egyértelmű, hogy miért oltsunk. Kezdődik tehát a HPV oltási kampány. Vendégünk volt itt a stúdióban a dr. Kossuthon, dr. Krasznai Zoárd szülész nőgyógyász, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság elnöke. Köszönjük szépen, hogy itt volt. És holnapi műsorunkból egy kis ajánló, a műtét sikerült, a beteg meghalt, tartja, ha kicsit morbid mondás. Holnap a kórházi fertőzések folyamatosan nyilvánosságra kerülő adataival, azok jelentőségével foglalkozunk, majd tartsanak velünk, mára búcsúzunk. Itt hamarosan a Netces következik, én a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Gimes Gyulja nevében is köszönöm a figyelmüket, Bicsák Esztert hallották.
7: Netces, közéleti társadalmi magazin, női szemmel.

0: Pontosan 16 órakor. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beskén Bettina. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Nem kérdéses a győri gyár jövője az Audi német vezérigazgatója szerint. Estére beborul az ég, de eső nem valószínű. Jönnek a részletek. Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól. A kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Azt mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről is beszélt a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval a megállapodást. Ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, az energiatárolást, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, sorolta a kormányfő. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és 2-szer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Fidesz frakció vezetője a kampány alatti hazudozással vádolta a kormányt, a holnap tárgyalandó költségvetés módosítási javaslatot pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. Bukka János hozzátette, hogy a benzin átlagára 617 forint, a dízelé pedig 697 forint, miközben a védett ár 595 forint volt. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Turuckai László azonnali béremelést követelt a rendőröknek. Nem kérdéses a győri gyár jövője az Audi német vezérigazgatója szerint. Gernot Döllner a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott azután, hogy a Volkswagen csoport nemrég bejelentette több üzem felszámolását és 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Gernot Döllner a győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. A belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség non-profit ZRT vezérigazgatóját, Bíró Pétert. Posvai Gábor a szervezet vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, akinek elsődleges feladata a megkezdett átvilágítás befejezése. Az új végleges vezetőt a következő hetekben pályázat útján választják ki. Katonai tiszteletadás mellett temették el Belgrádban a népirtás és háborús bűnök miatt elítélt Ratko Mladicot. A boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokának búcsúztatóján családtagok, veteránok és több ezer tisztelője mellett szerbiai és boszniai szerb politikusok is részt vettek. Az Európa Tanács korábban úgy foglalt állást, hogy egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk ma. A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Necces. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
3: Köszöntöm a hallgatókat, indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Népszerű, de igazságtalan? Mai adásunkban az adózó nők problémái mellett körbejárjuk a Nők 40 elnevezésű kedvezményes öregségi nyugdíj kérdését. Fogd meg a kezem! Az isztambuli egyezmény ratifikálásáért demonstráltak tegnap a parlament előtt. És újra megnyitotta kapuit a magyarországi evangéliumi testvérközösség Wesley Kincsei iskolája. Erről is szó lesz a mai neccesben. SMS számunk 0639666. A kata segítség, mivel kevesebb járulékot kell fizetni utána, viszont nyugdíj szempontjából rosszul járnak azok a szolgáltatók, akik ebben a formában adóznak. Sok nőt érint a probléma, hiszen a természetes személyeknek számlázó szolgáltatók nagy része a szépségiparban dolgozó kozmetikus, fodrász, sminkes. A nehézségeiket Varga Tündének mondták el.
4: Mióta dolgozik a szakmában, pedig külös?
5: 15 éve vagyok a szakmában.
4: Gondol a nyugdíjas éveire?
5: Hát sajnos igen, mert már csak elméletileg 10-11 éven van vissza a nyugdíjig. Nagyon minimális megtakarításom van sajnos.
4: Mert?
5: Mert jelenleg a bevételeink nem engedik meg, hogy félre is tudjunk tenni.
4: Tehát nem tud spórolni? Annyi bevétele nincsen?
5: Sajnos nincsen.
4: A nők 40-nel el tud menni nyugdíjba?
5: Nem tudok elmenni, mert katás vállalkozóként dolgozunk, és ugye emiatt veszítünk évente több hónapot a szolgálati időnkből.
4: Most azt is lehetett hallani, hogy felemelik ezt a 40-et 43-ra. Erről mit gondol?
5: Nekünk igazából teljesen mindegy, mivel az öregségi nyugdíjkor, tehát mindenképp meg kell várnunk, sőt, valószínűleg, mivel nincs megtakarításunk, ez miatt 65 év felett is dolgoznunk kell a megélhetésért.
4: Bírni fogja?

0: Élelmiszerárak és a lakhatás is nagyon megemelkedtek, mind nekünk vállalkozóknak, mind a lakosságnak, ezért a szépségipari szolgáltatások jelen pillanatban nagyon visszaestek.
1: Tehát akkor kevesebb a bevétele.
0: Így van. Ha a bevétel nem is mindig kevesebb, de már nyilván nem ugyanaz az ár is van, nem ugyanaz a haszon van. A lakhatás magán célú dolgok is megdrágultak nekünk, így igen kevesebb jut mindenre.
1: Akkor nyugdíjára sem tud többet emiatt sem félretenni.
0: Nem. Sajnos nagy a lemorzsolódás, mert nem tudják az emberek jelenleg a nyugdíjból és a munkabérjükből ezt megfizetni. Itt Nagykanizsán el van öregedve sajnos a város, itt jobbára ezekre az emberekre tudunk csak építeni.
1: Kozmetikusként dolgozik, hány éve van a szakmában?
2: Több mint 25 éve.
1: Könnyebb vagy nehezebb most dolgozni? Bevétel szempontjából gondolom.
2: Sokkal nehezebb. Régebben több vendég is volt, mivel a munkahelyek megszűntek, ezért ugye az emberek élethelyzete is romlott. Miatt a szépségiparra, főleg a kozmetikára, ami egy luxus szolgáltatásnak számít, nem igazán költenek.
1: Kiszámolta, hány éve van a nyugdíjig?
2: Nem sok, 10-15 évnek azért kell lenni.
1: A nők 40-nel, ha lehet, elmegy nyugdíjba? Elmenne?
2: Ha megtehetném, akkor elmennék, mert azért szeretném élvezni az életemet is, de ezekkel a körülményekkel úgy látom, hogy nem ez fog történni egyelőre.
1: Tud takarékoskodni, spórolni a nyugdíjas éveire? Gondol erre, vagy pedig nincs is lehetősége?
2: Most egyelőre, mivel egyedülálló nőként élek, tehát tartom fönn a vállalkozásomat, a lakást, amiben élek, így sajnos megspórolt pénzem nem sok van. Befektetéshez nem nagyon értek, miatt egy kis plusz jövedelem lenne. Életbiztosításom van, meg ugye magánnyugdíj megtakarítást raktam félre. Amilyen gyorsan inflálódik a forint, az nem sokat fog érni, mire én nyugdíjba megyek. Egy kicsit ez így egyfajta ilyen lelki problémát is okoz, hogy hogyan fogom ezt majd megoldani az idős nyugdíjas évekre. Most már inkább a kozmetika és a technológia felé megy. Nem annyira ez a kézi, pihenéses, relaxos kozmetika van már, hanem inkább ez felgyorsult, stresszes világ miatt ez a gyorsan csináljuk, haladjunk, ami fontos, megcsináljuk. És ugye a fiataloknál meg azt látom, hogy a TikTok, meg az Instagram, meg minden annyira képzettek már ilyen szépségápolást terén, hogy szerintem ez a része nem olyan, mintha lassan kihalóba lenne a kozmetika.
1: Tehát nehéz belőle megélni.
2: Igen, pontosan.
1: Katás vállalkozóként, ez segíti ön? Mit?
2: Az elején, amikor volt ez a válságos időszak, akkor nagyon sokat számított, vagyis jó volt, és akkor azért könnyebben megélhetett az ember. De az napi szinten van, tehát ha hosszú távra gondolkodik az ember, akkor nem igazán jó. Tehát a nyugdíjba szeretnék menni, még inkább kitolja az időt, és ugye az idő a pénz.
3: Milyen nyugdíjban reménykedhet az 50-es korosztály? Van-e jó alternatíva a katásadózásra, és mikor jó elkezdeni a magánnyugdíjpénztári befizetéseket? Ezekre a kérdésekre remélünk válaszokat Farkas András nyugdíjszakértőtől, aki már a vonalban van. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, hallgassunk meg egy bejátszást, amelyet Gál Ilona kolléganőm készített Simonovics András nyugdíjszakértővel.
5: Azt mondom, nagyon bátran, mert nincs politikai felelősségem, hogy ez egy nagyon félre sikerült döntés volt, nagyon népszerű, megmondom, mi a félre sikerült. Az egyik, hogy amikor ezt bevezették, akkor a kötelező korhatár, általános korhatár 62 év volt, most már 65 év, tehát 62 év alatt sokkal nehezebb volt 40 év jogviszonyt megszerezni, mint 65 év alatt a 40-et, tehát kéne emelni a minimumon, ez az egyik. A másik, amit nem akarnak megérteni az emberek, nem árt elmondani, hogy nagyon méltánytalan, tehát van egy az átlagos, hol amennyivel ezt a nők 40-et igénybe veszik, 60 év, tehát 5 évig kapja a nyugdíjat ingyen, hogy úgy mondjuk, sőt úgy dolgozhat, hogy nem kell TB járulékot fizetni se neki, se a munkáltatójának. Ezzel szemben, ha van egy nő, aki 64 éves, és csak 39 éves jogviszonya van, annak muszáj robotolnia még akkor is, ha belekilóg. Rugalmassá kell tenni a nyugdíjba vonulást, és ezt nem lehet anélkül, hogy a nők 40-et leszigorítanák.
6: Hogyha nő 40-et szigorítják,
5: igen,
6: attól azoknak a nőknek, akiket említett, hogy a belüket kidolgozzák, igen, 64 évesen, igen, nem lesz jobb.
5: Dehogy nem, mert megnyílik a lehetőség.

0: lehetőség, hogy 64 éves korba elmenjenek, még akkor is, ha ezért a nyugdíjuk 6%-kal csökken legalább, a szolgálatidőjük is rövidebb. Nagyon keserves lesz nekik, de aki akar, elmehet.
1: Ja, tehát arra gondol, hát hogy mondjuk... Lehet. Bocsánat, csak azért, hogy én is és a hallgatók is értsük, hogy arra gondol, hogy akkor mondjuk a nők 40-et fölemelik, gondolom fokozatosan nők 44-re.
0: Igen, 6 év alatt nők 43-ra mondjuk.
1: Uh-huh. Értem.
0: Igen, és akkor le lehet menni a minimális korhatárral, ahogy Amerikában vagy Svédországban van, 62 évre is akár. Tehát Magyarország egy unikum, hogy egyesek 60 évesen elmennek, és mellette teljes nyugdíjjal, és mellette járulékmentesen dolgoznak, a többi 64 évesen sem mehet. Ezt oldani kell, ezt a feszültséget. A másik, aminek semmi köze nincs ehhez, ez a 14. havi nyugdíj. Kálmán András pénzügyminiszter augusztus 27-i interjújában számomra nagyon rokon szendesen fölvetette, hogy itt még esetleg a 14. havi nyugdíjat lehet finomítani, hogy a kisebb nyugdíjasok többet kapjanak, úgyhogy a nagyobb nyugdíjasok kevesebbet kapnak. Na most Lengyelországban vagy Szlovákiában ezt csinálják, hát a legegyszerűbb az lenne, hogy az átlag nyugdíj most mondjuk 250 ezer forint körül van, és akkor mindenki ezt kapná 14. havinak, hát ez csak 2029-re élne be, idén már kifizettek egy hetit arányosan, jövőre már lehetne átlagot fizetni, fél havit, aztán háromnegyed havit. Ez nagyon sokat javítana a kis nyugdíjasok éves nyugdíján.
1: Azt gondolom, hogy ezt politikailag akkor lehet meglépni, hogyha van a társadalomban szolidaritás. Tehát, hogyha azt mondják azok, akik nem kapják meg a teljes 14. havit, hogy persze, persze, mert az övé alacsony, elfogadom. Igen. Van ilyen szolidaritás ön szerint a magyar társadalom?
0: Hát jobb lett volna, ha Orbán Viktor kormánya így vezeti be, akkor az emberek örültek. A 13. havinál ezt már nem látom kivitelezhetőnek.
1: Miért nem?
0: Hát azért az már beívódott, az már 2022 óta arányos a 12 havival, de itt még csak egy hetit fizette ki, az még nem olyan nagy különbség, ezzel még lehet változtatni, ebbe reménykedek. Na most amennyiben, azért ezt kell tudni, hogy ez a 14 havi, ez csak egy 1/14 része az éves nyugdíjnak. Tehát a céljába kiegyenlítik, attól az éves nyugdíj az eléggé egyenlőtlen lesz, nem kell félni. A magas nyugdíjasoknak ez alig érezhető.
2: Farkas András nyugdíjszakértővel boncolgatjuk tovább a témát. Ön szerint is igazságtalan a nők 40?
3: Hát ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, mint amit Simonovics kolléga kibontott, ugyanis a magyar alaptörvényben benne van a nők javára egy pozitív diszkrimináció engedélyezése a nyugdíjrendszerben. Nagyon egyszerű belátni, szerintem minden hölgy egyetért velem, hogy a gyermeknevelés, az otthoni munka, ez a láthatatlan munka, ami a nők életét végigkíséri, azt valamilyen módon kompenzálni lehet és kell a nyugdíjrendszerben. Ennek egy magyar speciális megoldása lett ez a nők 40. Azzal természetesen egyet lehet érteni, hogy amikor bevezették ezt 2011-ben, akkor a 62 éves nyugdíjkorhatárhoz mérték ezt a 40 éves jogosító időkövetelmény. Azóta valóban 3 évvel magasabb a nyugdíjkorhatár, most 65 év, de ez a 3 év ez nem tükröződik, és egyelőre tudomásom szerint nem is akarják tükröztetni a jogosító időkövetelményébe. Tehát én nem láttam és nem olvastam semmilyen olyan előterjesztést, hogy a 40 év helyett mondjuk 43 évre akarnák emelni ezt a követelményt. Sőt, amint tudjuk, még arról is lehet, hogy nagy vita lesz, hogy a nők 40 mintájára meg kéne vizsgálni, hogy a férfiak 40, vagy valami hasonló bevezethető lenne. Most természetesen egyetértve Simonovics kollégával abban, hogy az igazi megoldás az az lenne, hogyha csinálnánk egy korszerű európai korhatár előtti nyugdíjazási rendszert, aminek az a lényege, hogy nemtől függetlenül, tehát férfi és nő is elmehet mondjuk 62 éves kortól nyugdíjba, ha akar, de akkor tudomásul veszi, hogy ez a nyugdíja ez kisebb összegű lesz élete végéig, mintha kivárta volna a nyugdíjkorhatárát. Ugye itt érhető tetten a nőkedvezményes nyugdíja kapcsán az a biztosítás matematikai igazságtalanság, amiről Simonovics András beszélt, hogy korábban kiszállnak a járulékfizetők köréből az érintett hölgyek, de sokkal hosszabb ideig lesznek majd nyugdíjasok, tehát a járadékot az hosszabb ideig fogják kapni, és ez mindenképpen pénzbe kerül, amit egyébként tükröz az, hogy a nőkedvezményes nyugdíja az gyakorlatilag egy havi nyugdíj összegével ér fel, 560 milliárd forintba kerül évente most per pillanat.
2: Elbírnak költségvetés további kedvezményeket? Tehát amíg a férfiakra is bevezetnének hasonlót?
3: Hát ha korhatár előtti nyugdíjazási rendszert vezetnénk be, amivel benne lenne ez a levonási rendszer, amivel ott lehetne a nők javára kedvezni, hogy mondjuk az ő nyugdíjukat nem 6% levonást terhelni, csak 1 vagy 2, akkor ez bevezethető lenne, elbírná a költségvetés is, de itt arra is ügyelni kell, hogy a költségvetés meg a GDP arányos nyugdíjkassa az egy nagyon érdekes konstrukció, mert nem sokat beszélünk róla, de Magyarországon a nyugdíjasokra az egyik legkevesebbet költi Magyarország az Unió 27 tagállamából, mert pillanat a 25. helyen vagyunk a legkevesebbet költő tagállamok között, amit azt tükröz, hogy a magyarországi nemzeti össztermék, ugye a GDP, annak mi a 7,5%-át költjük a nyugdíjasainkra, az uniós átlag meg 10,9%. Ez pont olyan, mintha 2500-3000 milliárd forintot többet költenénk a nyugdíjasokra, ha elérnénk az Európai Uniós átlagos költési szintet. Tehát van természetesen lehetőség nyugdíjasok részére különféle plusz juttatások beépítésére, de ez egy nagyon kemény politikai döntés, mert akkor a költségvetésen belül a prioritási sorrendet úgy kell meghatározni, hogy a nyugdíjakra többet költünk. De abban a pillanatban már jön a többi ágazat, hiszen az egészségügyre is többet kell költeni, az oktatásügyre is többet kell, a honvédelemre is többet kell. Tehát látszik, hogy ez egy borzasztó nehéz politikai csata a költségvetés tervezésekor, de elvi akadálya nincs annak, hogy többet adjunk a nyugdíjasoknak.
2: Ön szerint mi lenne a megoldás arra az igazságtalanságra, hogy Magyarországon egyesek 60 évesen teljes nyugdíjjal járulékmentesen dolgozhatnak, a többi 64 évesen se tud elmenni nyugdíjba?
3: Ez most mondom, ez nem igazságtalanság, ez egy olyan helyzet, ami a pozitív diszkriminációból fakad. És szerintem a hölgyeket abszolút megilleti a pozitív diszkriminatív elbírálás, magyarán, hogy az ő javára kedvezzünk, az ő javukra kedvezzünk, és jellemzően ez a hölgyek is érzékelik, mert a legnépszerűbb nyugdíjazási forma kezdettől fogva ez a nők kedvezményes nyugdíja. Egyébként miután 65 év a nyugdíjkorhatár, gyakorlatilag majdnem minden nő igénybe tudja venni, aki akarja ezt a nők kedvezményes nyugdíját, és biztatom is az összes hölgyet, aki eléri mostanában, hogy azonnal vegye igénybe, és mellette dolgozzon tovább, mert az is igaz, amit Simonovics András mondott, hogy a nyugdíj melletti munkavégzés feltételei rendkívül kedvezőek, nem kell fizetni társadalombiztosítási járulékot, és a munkáltató is örül, mert neki meg nem kell fizetni a szociális hozzájárulási adót.
2: A kattások többsége nő, de bőven érinti a férfiakat is. Ön hogyan módosítaná a jelenlegi kataszabályozást?
3: Hát ez most egy darásfészek. Én eleve nem értettem egyet a régi kata megszüntetésével, ilyen durva átalakításával. Hát most meg kell várni, hogy a pénzügyminisztérium milyen terveket fog előterjeszteni. Az biztos, hogy az egy buta szabály volt, hogy nem lehet magánszemélynek számlázni a katás részről. Az biztos el kell valahogy, vagy el kell törölni, és más módon kell a kisadózók részére a szabályozást megoldani. Ugye ténylegesen benne van az a nagyon kemény feltételrendszer a katások számára, hogy gyakorlatilag ők a jövőjüket beáldozzák a jelen oltárán. Hiszen annyira kicsi a közteher, ami a katát terhelt, legalábbis eddig, most lehet, hogy ez változni fog, hogy abból csak egészen minimális nyugdíjvárományok lehetett. Tehát azért, hogy most kevesebbet kelljen közteherre fordítani, és a súlyos vállalkozási helyzetet ezzel tudják enyhíteni, ennek törvényszerű következménye, hogy a nyugdíjuk az borzasztóan alacsony lesz, és nagyon kiszolgáltatottá válnak majd időskorban. Ha ezt az új kata szabályozásnál erre mindenképpen tekintettel kell lenni, hogy a állami nyugdíjvárományuk ne legyen ennyire drámaian alacsony, mint jelenleg.
2: Farkas András nyugdíjszakértő, köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket.
3: Nagyon szívesen.

0: 92 éves korában elhunyt Gloria Steinem, akinek a nevét bár világszerte összekötik a feminizmussal, itthon nem sokan ismerik. Hogy mi ennek az oka és miért érdemes tudnunk arról, mit adott a világnak az amerikai író, újságíró, aktivista, arról Antoni Ritát kérdezzük, aki, ha minden igaz, már vonalban is van. Üdvözlöm, Rita!
1: Jó napot kívánok!
0: A feminizmus melyik hullámában bukkant fel Gloria Steinem, és mi volt a jelentősége annak, amit ő hozzá tudott adni a legelső jogi egyenlőségért kiálló feministák törekvéseihez?
1: A második hullámban bukkant fel Gloria Steinem. Egyébként nem ő kezdeményezte ezt a hullámot, tehát előtte már ott volt Betty Friedan, aki megírta a nőiesség kultusza című magyarul is megjelent könyvet, igaz, hogy csak 2021-ben jelent meg magyarul, de az legalább létezik magyarul. Gloria Steinem egy újságíró volt, és egy önálló munkavállalói női létre törekedett, de egy csomó nehézséggel szembesült, és látta, hogy a munkavállaló nők is mennyi problémával küzdenek. Például beöltözött Playboy Nyuszinak az egyik bevetésén, és jelentkezett pincérnőnek egy bárba dolgozni, és föltárta mindazt a kizsákmányolást, amit a Playboy Nyuszi pincérnőt elszenvednek anyagszükségű szexuális értelemben is. És azt is tapasztalta újságíróként, hogy nem szívesen fogadnak tőle a feminista kritikát, vagy ha mégis, akkor kiegyensúlyozzák egy antifeminista cikkel ugyanabban a számban. De ami az igazán nagy áttörést jelentette számára, az az abortusz joga, amikor 1969-ben egy olyan eseményről tudósított, ahol a nők az abortusztól beszéltek, ami ekkor még illegális, illetve nagyon korlátos volt, az állam igényében változott. Akkor ugye visszaemlékezett arra, hogy 22 évesen neki is volt egy abortusza, lehetőséget kapott egyetemistaként, hogy Indiába menjen tanulmányútra, azonban felfedezte, hogy terhes, és Angliában egy orvos nagy kockázatot vállalva elvégezte rajta az illegális abortuszt. Cserébe csak annyit kért tőle az izoktartás mellett, hogy az életét visszafajáltatott. Élje, és Gloria Steinem ezt maximálisan beteljesítette. Ekkor 1969-ben jött rá, hogy a reprodukciós jogok milyen fontosak, tehát hogy egy nő eldöntse, hogy szeretne gyereket, vagy nem, és ezért küzdeni kell. A feminizmus második hulláma abból a felismerésből is, hogy az állampolgári egyenlőség nem feltétlenül vezet tényleges egyenlőséghez, ami a gyakorlatban is megvalósul, és azt látták ezek a nők, hogy a baloldali progresszív mozgalmakban is társadalmat a nőket, tehát a hagyományos nem szerepeket nagyon nehéz felülírni még a progresszív környezetben is, illetve hát a munkahelyi diszkriminációt és a nemesítésnek azért, hogy annyian tapasztalták, ahogy a reprodukciós jogok hiányát is.
0: Magyarországon miért nem tartozik az általános műveltséghez az ő nevének az ismerete?
1: Azért nem, mert a feminizmus második hulláma nálunk történelmi okokból elmaradt. Ugye a szocialista blokk országaiban az az ideológia uralkodott, hogy az államszocializmus megvalósította a nők egyenjogúságát. Ez részben igaz volt. Ugyanis az alkotmányos egyenlőség például nálunk már a 40-es években megvalósult, míg az amerikai feministák még a 60-as években összefértek. Tehát az amerikai alkotmánynak legyen része az, hogy a nők és a férfiak egyenlők. Illetve voltak ingyenes gyermekgondozási intézmények Magyarországon, Amerikában a mai napig nincsenek. Viszont ami nálunk nem volt, az a szólás és a vélemény szabadság. A feminizmus is egyfajta nyugati mételyként volt majd bélyegezve, és a korszak uralkodó női magazinja, a Nőklapja is. Egyébként néha írt Gloria Steinemről, de csak mint egy érdekességként, és ilyen távolságot tartott tőle, ahogy általában a feministáktól is. A rendszerváltás után ugyan elkezdtek megjelenni alapvető feminista művek, De a magyar könyvkiadás majdhogy nem átugrotta a második hullámot, tehát egyből a harmadik hullámot meg a gender tanulmányoknak a posztmodern irányzatából nehezen, a közönség számára nehezen érthető könyveket jelentettek meg, és a második hullám alapművei kimaradtak, és ez az oka annak, hogy Gloria Steinem egy legenda Amerikában, és mindenki ismeri, függetlenül attól, hogy feminista vagy nem, de Magyarországon sajnos nagyon kevesen hallottak róla.
0: Köszönjük szépen Antoni Ritának, hogy elmondta mindezeket, reméljük, hogy telefon közelben marad, mert a hírek után vele folytatjuk. Most Beslin Bettinálja a szó.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A méltányos vagyonadó bevezetésére tett ígéretet a miniszterelnök. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetnek. Holnap is napos nyári idő lesz, szerdán akár 36 fok is lehet. Jönnek a részletek. Megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A miniszterelnök a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet. Magyar Péter azt mondta, a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Beszélt arról is, hogy a kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához, így ezekből a forrásokból újíthatják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, támogatják lakások felújítását, valamint a kis- és középvállalkozásokat. Reagáltak az ellenzéki pártok a miniszterelnök felszólalására. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a Kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, és a mostani magas árakat rótta fel a kormánynak. Az oktatási és gyermekügyi miniszter visszavonta a vezetői megbízatását annak az iskolaigazgatónak, aki felvett egy tanárt, annak ellenére, hogy gyermekbántalmazás miatt vizsgálat van folyamatban ellene. Lannert Judit szerint ez az eset a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá, és közölte, a jövőben az érvényes erkölcsi bizonyítvány nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához. Megnyílt Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciája Budapesten. A kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek szólalnak fel a témában. Közben az ENSZ emberi jogi főbiztosa az mesterséges intelligencia alkalmazásának veszélyeire figyelmeztetett és szigorú garanciákat szorgalmazott a technológia biztonságos alkalmazása érdekében. Végül az időjárásról. Estétől északnyugat felől beborul az ég, de holnap a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
3: Metszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Jó napot kívánok, Sashegyi Zsófia vagyok. Tegnap a nők és a gyerekek védelmének fontosságára hívták fel a figyelmet azok a nőjogi aktivisták, akik a parlament előtt demonstráltak. Beszélgetni fogunk arról, mi is az isztambuli egyezmény, és amellett, hogy szó lesz az újrainduló Wesley iskoláról, egy különös világba is bepillantást engedünk, mégpedig egy boncmester segítségével. Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Tegnap nőjogi aktivisták, de korán sem csak nők, demonstráltak kézenfogva az országház előtt, azt kérve, álljon ki a kormány a nők és a gyerekek biztonságáért. Az isztambuli egyezmény ratifikációjáért tüntetők között ott volt kolléganőnk Kandó Eszter is.
4: Igazából az volt a pillanat, amikor nagyon egyértelművé vált, hogyha egy teljesen átlagos magyar nőnek segítségre van szüksége, akkor a hatóságok széttárhatják a kezüket, és azt mondják, hogy nem tudunk mit tenni.
5: Hajnal Edinával beszélgetek itt a Kossuth téren. Éppen most fog kezdődni az esemény, a Fogd meg a kezem, ne engedjük el demonstráció.
4: ez volt az a pont, ami nagyon felbosszantott, hogy miért kell megvárni, hogy nyilvánosság elé kerüljön valakinek az életveszélyes helyzete, illetve hogy mi történik azokkal a nőkkel, akiknek nem hallják meg a hangjukat, akkor ők ugyanúgy egyedül vannak, magukra hagyva, és beláthatatlan következményeit lehetnek. És miért nem veszi a rendszer komolyan a jelzéseket, amikor még lehetne segíteni?
5: Ön szerint az isztambuli egyezmény ratifikálása segítene ezen a helyzeten?
4: Mondhatják azt sokan, hogy ez is csak egy papír és egy jog, ugye most is a távolságtartás sem működik, de igazából az isztambuli egyezmény azért nagyon fontos, hogy egyrészt csatlakozzunk végre azokhoz az európai államokhoz, amik már ratifikálták, illetve egy olyan kész terv, egy megoldási javaslat van, hogy végre intézményi szinten, rendszer szinten fel lehet lépni a nők védelméért.
5: Mi azért ide titeket a demonstrációra?
6: Hogy kiálljunk egymásért, magunkért, mindenki másért.
7: Engem egy TikTok videó. Nem is tudtam erről az isztambuli egyezményről, abban a videóban tudtam meg, hogy ezért teszik, és miért nincs még elfogadva? Hát ez szerintem ez olyan alapvető dolog. Úgy voltam el, hogy szabad a vasárnapom, akkor kijövök.
8: Én szeretném, hogyha olyan országba járnénk, ahol nem kellene félni nőként, és hogy biztos lehetek abban, hogy akár családon belül, akár kívül, akár milyen zaklatás, bántalmazás nőként, akár a munkahelyen, akár az utcán, akár a családomban, nem maradok egyedül soha.
5: Ön szokott félni?
8: Igen. Például a tömegközlekedésen eléggé gyakran élek meg ilyenfajta félelmet, hogy nem érzem azt, hogy biztonságban lennék, hogyha bármi történne, mert ott például nagyon gyakran történnek így Budapesten, vagy legalábbis az én életemben gyakran történtek különböző zaklatások.
5: Mit írnak föl a papírra?
8: Igazából az volt a kérés, hogy valakinek a nevét, vagy egy évszámot, vagy egy olyan üzenetet, ami fontos nekünk, de mivel, hogy ennek a dolognak a lényege az, hogy megemlékezzünk bizonyos eseményekről, vagy bizonyos személyekről, akiket ért bántalmazás nőként, ezért mindenki azt írja fel is úgy, ahogyan neki komfortos. Én például egy évszámot írtam fel, ami nekem jelent valamit, és másnak nem, mert nekem most jelenleg ez a komfortos, hogy egy ilyen módon nyilvánítsam ki azt, hogy történt akkor valami, amire én szeretnék emlékezni, és szeretném, hogy valahogy a nyoma maradjon.
7: Én is tulajdonképpen egy családba tartozó történet, ez egy nevet és egy évszámot, hogy ez mikor történt.
5: Elmesélhető ez a történet?
7: Nem szeretném, mert hogy így a családban ez nem annyira tudott.
5: Közben egy kisebb tömeg összeállt az országház főbejárata elé, és az első sorban állók egy-egy papírlapot fognak a kezükben, amelyből az olvasható ki, hogy itt az idő, álljon ki a kormány a nők és a gyerekek biztonságáért. Ti nem álltatok be a tömegbe, ennek van oka, megfigyelőként vagytok itt, vagy magára a demonstrációra jöttetek?
9: Nem, mi a demonstrációra jöttünk, csak félreértettük, és azt hittük, hogy már az élő lánc van, de kiderült, hogy nem.
5: Férfiként mennyire tartott fontosnak, hogy elgyere egy ilyen eseményre?
9: Nagyon. Sokkal több férfinak kéne eljönnie.
5: 10%-a talán férfi a jelenlévőknek, most sac per kb. Miért tartott fontosnak, hogy férfiak is támogassák ezt az ügyet?
9: Leginkább azért, mert az erőszaknak az elkövetői 98-9%-ba férfiak, úgyhogy legalább ilyen arányban kellene képviseltetnünk magunkat, hogyha azt akarjuk, hogy ennek vége legyen.
5: És szerinted miért nincs itt ennyi férfi?
9: Azt gondolom, hogy nem érzik a saját ügyüknek, még hogyha esetleg egyet is értenek vele, így nem tudom, elvek szintjén arra már mondjuk nem biztos, hogy veszik a fáradtságot, hogy el is jöjjenek. Még hogyha van is így elítélés a szavak szintjén, nagyon sokszor nem veszik azt észre mondjuk ezek a magukat, nem tudom, milyen progresszívnek mondó férfiak, hogy mondjuk egy szőkenős vicc, meg alapvetően megütni a feleségemet, az ugyanazon a kontinuumon jelenik meg, csak az egyik az egy előre haladott állapot, de mind a kettő ugyanazon van rajta, és mondjuk csomóan teljesen okék az ilyen mindennapi szexizmussal, és azt gondolják, hogy nem tudom, ők nem verik meg a párjukat, és ezért akkor nekik nem kell itt lenniük, meg egy néha egy-egy szexista poén, az teljesen oké. Több férfinak kéne férfiakat bevonnia ebbe. Engem is más férfiak vontak be, és ez egy ilyen hosszú és nem tudom, fáradtságos út leépíteni magunkba azokat a berögzült ilyen patriarchális viselkedéseket, ami kisgyerekkortól benne van, és hogyha valaki ezen az úton megy, akkor utána tud rálátni, hogy ez az ő felelőssége is, és kéne mást is csinálni.
5: Te is a fiatalabb generációhoz tartozol. Hogy látod, hogy a mai fiatalabb generáció az máshogy beszél a bántalmazásról, mint az idősebb?
10: Én azt gondolom, hogy tudatosabbak. Nyilván a nagyon kirívó, invazív formáit azt felismeri az idősebb meg a fiatalabb generáció is, de talán az ilyen, hát most úgy mondom idézőjebb, vagy ilyen lájtosabb formáit, az nem biztos, hogy tudatosul egy idősebb generációhoz tartozó emberhez, hogy ez annak számít, hogy megmondom, hogy milyen ruhát vehet föl, hogy megmondom, hogy nem találkozhat a barátaival, lehet, hogy az ő definíciója szerint ez még nem ismeríti ki a bántalmazás fogalmát, tehát hogy sokkal jobban magukért is kiállnak egymásért is, és hamarabb bekapcsol a jelzőrendszer, úgyhogy én ebben egy pozitív tendenciát látok.
5: Ön hogy látja, hogy a bántalmazásról való közbeszéd változott az elmúlt 10-20-30-40 évben?
11: Szerintem egyre rosszabb a helyzet. Régen is nagyon elnyomták a nőket, amikor én voltam fiatal. Talán akkor nem lehetett annyira belelátni, mint most a dolgokba. De úgy érzem, hogy a helyzet olyan szempontból egyre rosszabb, hogy a nők egyre inkább megpróbálnak ráébredni arra, hogy ők is emberek, és ezt elég rosszul tűrik a férfiak. Én így látom. Régen a nők se vették magukat annyira emberszámba, jobban tűrtek. És ezért nem volt talán annyira sok fizikai bántalmazás. Verbális nyilván akkor is volt.
5: Én azt a statisztikát olvastam, hogy több mint 50%-a a magyar felnőtt nőknek tapasztalta meg már az életében azt, hogy fizikailag, szexuálisan, lelkileg bántalmazta párja vagy volt párja. Ez óriási szám. Tehát az azt jelenti, ha végigmegyünk az utcán, minden másik nő szemébe, ha belenézünk, akkor egy trauma is visszanéz ránk, ami esetleg nincs még feldolgozva. Valószínűleg ennél viszont nagyobb a szám.
4: Valószínűleg, mert a statisztikák mindig csak becslések, nagyon sok a látens ügy, ahol nem tudjuk, hogy mi történt, és az a legszörnyűbb, hogy nagyon sok áldozat nem is tudja, hogy egy áldozati pozícióban van, hogy az, ami történik vele, az nem normális. És ebben óriási felelőssége van a kormánynak, hogy ezt megfordítsa, és legyen erről valódi edukáció. Itt akkora viselkedésbeli változásra van szükség, hogy ezt nem lehet egyébként sem magánemberektől, sem civil szervezettől egyedül elvárni, hogy ez megtörténjen.
5: Lenc kezd fölállni, már lassan körbeéri az országházat. Milyen érzés egymás kezét fogva állni itt?
12: Nagyon jó érzés, én büszke vagyok rá, hogy ennyien összegyűltek, és szeretnének hangot adni annak, hogy mi az elvárás az új kormánnyal szemben.
5: Mivel lenne elégedett?
12: Hú, hát ezt így egy-két mondatban nehéz megfogalmazni, hát mindenféleképpen, hogy lássák meg a bántalmazott nők helyzetét.
0: Kandó Eszter riportját hallották a tegnapi demonstrációról. Hogy mit takar az isztambuli egyezmény ratifikációja? A fogalom már önmagában is magyarázatra szorulhat, hát még mindaz, amit az egyezmény magában foglal. Anélkül, hogy elmerülnénk a téma politikai kontextusban való értelmezésének egyik és másik oldalról való megközelítésében, megkíséreljük feltérképezni a legfontosabb elemeit, hogy értsük, miről is beszélünk. Ebben lesz segítségünkre a Nőkért Egyesület elnöke Antoni Rita. Jó napot kívánok ismét!
13: Jó napot kívánok!
0: És az Ernyő szervezetként működő Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnöke Sáfrány Réka. Önt is üdvözlöm a vonalban!
13: Jó napot kívánok!
0: Szeretünk volna megszólaltatni az igazságügyi minisztérium képviselőjét, és de ilyen rövid idő alatt sajnos nem tudtak megszólalót biztosítani a számunkra. Antoni Ritától és a Sáfrány Rékától elsőként azt kérném, hogy röviden tegyük tisztába, mi az isztambuli egyezmény legfőbb célkitűzése?
13: Az isztambuli egyezmény az Európa Tanács 2011-ben létrejött nemzetközi szerződése, és elsődleges célja a nők elleni erőszak megelőzése és felszámolása. És azért fontos, mert egyrészt egy átfogó stratégiát tartalmaz, mindazokkal a jó gyakorlatokkal, amik segítségével a családon belüli erőszak és a nők elleni erőszak miatt bekövetkező halálesetek száma jelentősen csökkenthető lenne. Intézkedéseket fogalmaz meg a beavatkozás, a bűnismétlés megakadályozása, és nagyon fontos, hogy a megelőzés terén is, tehát strukturálisan szemléli a nők elleni erőszakot, nem pedig egyéni problémaként, vagy magájellegű családi ügyként, esetleg párkapcsolati problémaként. Ezek a téves megközelítései a nők elleni erőszaknak. Az isztambuli egyezmény abból indul ki, hogy a nemek társadalmi helyzetéből fakad a kapcsolati erőszak, nők elleni erőszak. Éppen ezért, hogyha meg akarjuk előzni, akkor ahhoz kulcsfontosságú a nemek egyenlőségének elismerése és az erre való törekvés, és hát valószínűleg ez volt az egyik ok, ami miatt Magyarországon még nem sikerült ratifikálni, azaz a jogrendbe illeszteni, mert a nemek egyenlősége magában foglalja azt is, hogy magunk mögött hagyjuk mindazokat a nemi sztereotípiákat, amelyek a nőknek az alárendelt kiszolgáló szerepet osztják ki.
0: Miért csak nőjogi aktivistáknak fontos ez?
14: Nem csak jó nőjogi aktivistáknak fontos egyébként ez, hiszen ez az egyezmény is az egyik legfontosabb ilyen európai tanácsi nőjogi egyezményként a nők jogait megerősíti, és az emberi jogi egyéb egyezmények és fontos dokumentumok sorába emelni, és mint ilyen tényleg a társadalom egésze részére nagyon-nagyon fontos. Még az Antari Rita által, a kolléganőm által elmondottakhoz még hozzáfűzném, hogy négy nagyon fontos egymásra épülő pillére van az egyezménynek, ami átszövi a teljes egyezményt. Az egyik az a megelőzés, például az erőszak felismerése, társadalmi szemléletformálás, de ide tartozik az oktatás, szakemberképzés is. A másik a védelem és támogatás, tehát a potenciális áldozatok, illetve már áldozatok részére. A harmadik nagyon fontos elem az elkövetők felelősségre vonása, itt a hatékony nyomozástól a megfelelő jogkövetkezményekig kell, hogy elképzeljük ezt az ívet, és végül az összehangolt szakpolitikák, ahol az intézmények együttműködve világos felelősségű vonalok mentén próbálják megakadályozni, illetve kezelni az erőszakot.
0: Van adatunk arról, hogy hány főt érint a nők, illetve a családon belüli erőszak ma Magyarországon, nők elleni és a családon belüli erőszak?
13: A becslések szerint körülbelül 300 ezer olyan nő él Magyarországon, aki jelenleg bántalmazó kapcsolatban él, és ahogy az előző riportban is elhangzott, a magyar nőknek mintegy 50%-a megtapasztalta már életében az erőszak valamilyen formáját, illetve az azzal való megfélemlítést, fenyegetést.
0: Nálunk ilyen...
13: Tehát ez elmondható, hogy a társadalom egészét érinti.
0: Nálunk milyen érveket hoztak fel amellett, hogy ne építsük be a magyar jogrendbe az isztambuli egyezményt? Mi az, ami miatt mostanáig?
13: A genderideológiára való hivatkozás, erre az állítólagos genderideológiára hivatkozás volt az egyik indok. Itt az történt, hogy a gender kifejezésnek két különböző jelentés rétegét összekeverték, és a transznemű embereket nevezték meg bűnbaknak, mert a gender kifejezést a gender identitással, tehát a nemi identitással azonosították. És hát, hogyha emlékeznek a kedves hallgatók, 2020-21-22 körül ugye elárasztotta a közbeszédet a nem váltó óvodásokkal való fenyegetőzés, és ez a gender ideológia elleni politikai hadjárat az LMBTQ közösséget használja bűnbaknak, de hogyha a mélyére tekintünk, akkor valójában ezek a politikai szereplők a nők és a férfiak társadalmi egyenlőségét is ellenzik, csak ugye ezt már nem lenne olyan szép nyíltan kimondani a 21. században. Tehát, hogy arra nem volt meg a politikai akarat, hogy el legyen ismerve, hogy a nők és a férfiak egyenlők, mert akkor kevésbé lehet fenntartani azokat a konzervatív ideológiákat, amik a család szentségét hangsúlyozzák minden körülmények között, és emiatt a családon belüli erőszakot sem engedik szóba hozni. Az állítólagos gender ideológiára való hivatkozás mellett a migráció volt a másik ok, ugyanis az isztambuli egyezmény előírja, hogy bevándorló státusztól függetlenül biztosítani kell a védelmet az áldozatok számára, és akkor azzal kezdtek el riogatni az akkori kormány és az általa generált civil szervezetek, hogy majd migránsok tömege fogja elárasztani Magyarországot, akik az isztambuli egyezmény égisze alatt védelmet szeretnének kérni maguknak. Tehát látszott, hogy ezek teljesen mondva csinált okok, és valójában a nők jogai azok, amik itt a zavaró tényezőt jelentik, például ezért nem akarják az oktatásba beengedni a szemléletformáló civil szervezeteket, és bármilyen formában beépíteni a nemek egyenlőségét.
0: Sáfr Erika, van hozzáfűzni valója?
15: Igen, pontosan ez a két megjelöltök volt a legfontosabb, amire hivatkoztak, és ennek elsősorban politikai oka van. Ezen kívül pedig azt is említették, hogy igazából a magyar jog a jelenlegi állapotában már olyan védelmet nyújt az áldozatoknak, illetve a megelőzésnek egy olyan formáját, ami elégséges, de ez ellen a szakmai civil szervezetekként rengeteg ellenérvet tudunk hozni, hiszen valójában, ahogy működik a hivatalok útja, ahogy nehéz az áldozatoknak a hozzáférése a védelemhez. Például gyakran mondják azt, hogy az intézmények részéről, akik őket megvédeni hivatottak, egyfajta árulást éreznek, vagy élnek meg. Tehát pont, hogy újra traumatizálódnak ezekben a folyamatokban, és talán rosszabb eredményt hoz, mint amire számítottak. Gyakran pedig visszautasításra kerül az ügyük. Tehát nemhogy megfelelően működik a törvény, hanem még amikor alkalmazzák is, fönnáll annak a veszélye, hogy az áldozatot hibáztatják adott esetben ezeket. Arról nem is beszélve, hogy gyakran pedig a látencia abban is megmutatkozik, hogy válás esetén, gyermekelhelyezési ügyekben egyszerűen nem fordítanak kellő figyelmet a bántalmazásos ügyekre, nem ismerik ezt el, és nem befolyásolja ezeket a válási ügyeket kellőképpen, és gyakran fennmarad az az állapot, hogy a bántalmazó szülő, gyakran az apa bántalmazásának ugyanúgy ki van téve az érintett gyermek.
0: Azonban az országokban, ahol már ratifikálták ezt az egyezményt, milyen lépésekkel segítik a gyakorlatban azt, hogy az áldozatok száma csökkenjen?
15: Erről majd én is szívesen beszélek.
0: Akkor halljuk először Ritát.
13: De az isztambuli egyezmény leszögezi, hogy az áldozat emberi jogait kell az intézkedések homlokterébe helyezni, tehát nem a család egyben tartásra az elsődleges, nem az elkövető jogai az elsődlegesek, hanem az áldozatnak az emberi jogai és a védelme. Ezért azokban az országokban, ahol ratifikálták az egyezményt, vagy hatékony áldozatvédelmi rendszer működik, ott azonnal különítik az áldozatot és az elkövetőt. Ez történhet például a távoltartás hatékony érvényesítése terén, akár GPS technológiával, tehát hogy jelenleg Magyarországon a távoltartás annyit ér, hogy a hatája alatt gyilkosságot követnek el a bántalmazók, illetve hát az isztambuli egyezmény értelmében a menedékházak, védett lakások számát is növelni menni kell, ahová elhelyezhetők az áldozatok, hogyha menekülni kell. És hát ami még nagyon fontos, az az elrettentő erejű büntetésnek a kiszabása, és az eljárásnak olyan lefolytatása, ami nem traumatizálja újra az áldozatot. Ahogy Magyarországon nagyon sok évig elhúzódik egy-egy eljárás, és ez már önmagában egy lelki tortúra az áldozat számára, és akkor a végén pedig egy nagyon minimális büntetést kap az elkövető, aminek egyáltalán nincsen visszatartó ereje. Továbbá Magyarországon teljes mértékben hiányzik a megelőzés, tehát ez semmilyen formában nem jelenik meg, az isztambuli egyezmény szellemében pedig az államnak kell szemléletformáló megelőző kampányokat lebonyolítani a civil szervezetek és a média bevonásával.
0: Réka, mit szeretett volna hozzáfűzni?
16: Ezeket abszolút megerősítve még hozzátenném azt, hogy olyan országokban is, amelyek a miénk, vagy miénkhez hasonlóak, például ha Romániára vagy Horvátországra gondolunk, ott mivel már több mint egy évtizede fogadták ezt az egyezményt, ezért olyan gyakorlati javulást hozott, ami már érezhető, aminek a tanulságait már többször áttekintették, és ebből próbálnak tanulni. Románia esetében például olyan adatfelvétel történt, amiben már meg tudták vizsgálni az új áldozatközpontú eljárásoknak a hatékonyságát. Horvátországban pedig, és ez egy gyakori pozitív hozadéka az egyezménynek, egy olyan definícióját fogadták el a szexuális erőszaknak, ami a beleegyezés hiányán alapul. Uh-huh. És ez egy nagyon új szemléletet vezetett be, ami megkönnyítette a feltárását és a megbüntetését olyan eseteknek, amikre előtt nem volt lehetőség, bár ugyanúgy erőszakként élték meg az áldozatok. És ezeket a jó következményeket egyébként már Magyarországon is lehetett tapasztalni olyan esetekben, amikor erre nyitott önkormányzatuknál az isztambuli egyezmény mellett elköteleződtek, beépítették a stratégiájukba, és adott esetben, mint például egy példa erre Józsefváros esete, egy olyan szolgáltatás, vagy egy olyan szolgáltatói központot, az óvó helyet hozták létre, ahol közvetlenül komplex a civil szervezetekkel együtt megvalósított ilyen segítségi csomagot tudnak az áldozatok részére biztosítani.
0: Az Európai Unió tagországaként szükségünk van nekünk egyáltalán az isztambuli egyezményre, hiszen ha jól tudom, létezik egy hasonló szellemiségben íródott új uniós irányelv, amely éppen a nők elleni és a családon belüli erőszak leküzdését célozza, és amelyet rövid időn belül be is kell illesztenünk a jogrendünkbe.
13: Az isztambuli egyezmény erősebb lenne, tehát hogyha jól tudom, ezt az uniós irányelvet azért kezdeményezték, mert hogy nehézségbe ütközött, hogy az összes Európai Uniós ország ratifikálja az egyezményt, de az isztambuli egyezmény egy erősebb dokumentum, illetve intézkedés csomag lenne, és hogy nagyon fontos, hogy egy ellenőrzési mechanizmus is tartozik hozzá egy szakértői csoport részéről, ez a Grévió nevezetű szakértői csoport, akik meghatározott időközönként ellenőrzik, hogy a részes állam betartotta-e az egyezmény rendelkezéseit, illetve ajánlásokat tesznek a javítás érdekében.
0: Nagyon rövid válaszokat kérnék, mire számítanak önök? Ratifikálni fogja az új kormány az isztambuli egyezményt, vagy nem?
16: A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség volt az egyik olyan szervezet, aki megkereste a kormányt. Az Szociális és Családügyi Minisztériumban, az adott államtitkárságon. Ezzel kapcsolatban, hogy tapogatózunk, hogy milyen szándékai vannak a kormánynak a nők elleni és családon belüli erőszak kezelésének a javítására, és azt kell, hogy mondjam, és ezt megjelenítették a közösségi médiában és más helyeken is, hogy nyitottságot mutattak ennek a javítására. Tehát több fórumról is azt a visszajelzést kaptuk, hogy meg szeretnék nézni, áttekinteni, hogy hogyan lenne lehetséges az egyezmény ratifikációja Magyarországon. És ez nagyon reményteli.
0: Sáfrány Réka, Antoni Rita, köszönjük szépen, hogy elmondták ezeket nekünk.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 5 óra. Rövidesen folytatódik a Netzes, de előbb hallgassuk meg a híreket Beslin Bettinától.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Uniós pénzekből korszerűsíti a kórházakat, támogatja a lakások felújítását a kormány. Bezárják a Goethe intézet oroszországi kirendeltségeit. Az idei volt a legszárazabb és legmelegebb nyár idehaza. Jönnek a részletek. Megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A miniszterelnök a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet. Magyar Péter azt mondta, a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Beszélt arról is, hogy a kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához, így ezekből a forrásokból újíthatják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, támogatják lakások felújítását, valamint a kis- és középvállalkozásokat. Reagáltak az ellenzéki pártok a miniszterelnök felszólalására. Toruckai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a Kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, és a mostani magas árakat rótta fel a kormánynak. Megdöbbenéssel fogadta a német kancellár az Alternatíva Németországnak pártgyőzelmét a tegnapi 100 anhalti tartományi választáson. Friedrich Merz hangsúlyozta, hogy a szélső jobboldali párt megkérdőjelezi Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A kancellár kijelentette, hogy nem mond le, hajlandó ugyanakkor tárgyalni a német nyugdíjreform egyes részeiről, illetve az adóreform terjedelméről. Bejelentette a Szentpétervári német főkonzulátus és a Goethe intézet oroszországi kirendeltségeinek bezárását az orosz külügyminisztérium. Az erről szóló jegyzéket átadták a moszkvai német diplomácia misszió vezetőjének. A főkonzulátusnak legkésőbb szeptember 18-áig kell befejeznie a működését, a kulturális intézmények munkatársainak egy héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Megnyílt Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciája Budapesten. A kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek szólalnak fel a témában. Közben az ENSZ emberi jogi főbiztosa a mesterséges intelligencia alkalmazásának veszélyeire figyelmeztetett és szigorú garanciákat szorgalmazott a technológia biztonságos alkalmazása érdekében. Hajdú Szabolcs több mint két évtizedes filmes pályájának meghatározó alkotásaiból rendeznek vetítéssorozatot a budapesti kinomoziban. A pénteken kezdődő több mint két hetes eseményen levetítik a macerás ügyeket. Látható lesz a többi közt a Tamara, a Békeidő, az Ernelláik Farkaséknál, a Kálmán nap és az 1% indián. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több intenzív hőhullám is kialakult, és megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is. Június 30-án Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. Most pedig lássuk, milyen idő várható a folytatásban. Holnap ismét napos száraz idő valószínű. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Kedves hallgatóink, 17 óra 30 perckor krónikával jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Van, aki napi 3 órát ingázik azért, hogy a Wesleybe járhasson a gyereke. Ez önmagában sokat elmond arról, mit tud a mai nappal újrainduló iskola, amelyre éppen 2 éve tettek lakatot. Mi lesz a Debrecen szimbólumává vált aranybika sorsa is? Hogy tud segíteni a halál megértésében egy boncmester? Hamarosan megtudhatják. Tartsanak velünk a Netes utolsó fél órájában is. A mai volt az első tanítási nap az Iványi Gábor nevéhez köthető Wesley Kincsei általános iskolában és gimnáziumban, amelyre már bár minden feltételt teljesítettek, szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtt került lakat. Kísérleti évvel alacsony létszámmal indult újra az iskola, amely hiánypótló módon pedagógus képzést is indít. Hogy a tanárok más intézményekben se álljanak az eszköztelenül a különleges szükségletekkel rendelkező gyerekek oktatásánál. Az összeállításból az is kiderül, miért vállalják a szülők és a pedagógusok a szinte emberfeletti terhet, ami ezzel a különleges tanévkezdéssel jár. Jó okuk van rá, hogy azt érezzék, az életük múlik rajta. Az első napról Kisbea tudósít.
4: Furcsán indul a mai reggel. Egy kisgyerek ül jelenleg a teremben, rugalmas iskola kezdés. Megmondja a nevét?
5: Ági.
4: Ági. És a kislánya?
5: Tulipán.
4: Megmondod, hogy mi van a kezedben?
6: Sárkány.
4: Mit vársz ettől a mai naptól? Milyen napod lesz? Mit gondolsz?
6: Minden nap játszok.
4: Hatalmas mosolyal, és úgy tűnik, hogy nagyon szívesen jött a kislánya.
5: Igen, az a sárkány, ami nála van, az az itteni sárkánynak a kiskölyke. Tehát ez egy olyan plüssi, amit otthon elővadászott, és hordozza magával, egész hétvégén nála volt, mert hogy iskolába akar jönni. Helyben van egy olyan iskola, ahol nem volt meg az a szakértelem, amit Tulipánhoz kell. Tulipán autista, és ez nem látszik rajta. Tehát nem látszik rajta, hogy segíteni kell a vécézésben, az étkezésben és ezekben a dolgokban, és néha ezt ki kell találni. Észre kell venni a szituációban, ha nincsen meg a szakértelem, csak a szeretet meg egy elfogadásnak gondolt valami, akkor az én gyerekem elveszik. És nagyon-nagyon sokat küzdöttünk, hogy beszélj, hogy a szobatisztulásban így legyen.
4: Vannak rossz tapasztalataik? Azért vannak itt?
5: Tehát a nagyobb testvérek is autisták.
4: Hány autista gyerekem?
5: Papíron 3, de 5 gyermekünk van. És 2 voltak azok, akik így beletörtek az oktatási rendszerbe. Az egyikük egyéni tanrenden van, a másik meg hát alig-alig tud bejárni. Úgyhogy mi hát így napi 3 órát fogunk ingázni.
4: Olyan messze laknak?
5: Igen.

0: nappal egyébként a kitűzött határidő előtt jött meg az engedély. Majdnem 2 évre pontosan akkor, amikor bezártak minket, hogy azt gondoltuk, hogy ez valami jel is nekünk. Most nagyon kis létszámba, nagyon óvatosan indultunk el, figyelve mindenre, amit meg tudunk szervezni, és tényleg ezért a kis létszám, mert hogy azok a gyerekek, akik jönnek, ők igényelnek speciális termet, teret, pedagógusokat, és hogy nem lehet most többet bevállalni, úgyhogy nem adja meg az ember nekik ezt. De hogy ez az első, ez biztos, hogy elindulhatott, ehhez megvoltak a kollégák, elfelejtettünk kollégáknak hirdetni állást, gyerekekre koncentráltunk, de közben a hírre, hogy beindul az iskola, elkezdtek jelentkezni, hogy ők biztos, hogy szeretnének itt dolgozni, és hogy jönnének, és hogy ők hisznek benne, hogy ők már akármi is történik, de felmondtak a másik munkahelyen, szóval, hogy kicsit azt éltük meg, hogy ők meg a szülők átvisznek minket a kételyeken, és hogy ők jobban bíznak benne, mint mi magunk, akik megéltük ezt a 2 évvel ezelőtti időszakot.
1: Hány pedagógus és milyen képzettséggel foglalkozik most a gyerekekkel?
0: Mindenképp feltétel volt, hogy legyen közük az autizmushoz. Van gyógypedagógusunk, aki még logopédiával is foglalkozik, végzett logopédus, meseterapeutánk, aki fantasztikus meséken viszi át a gyerekeket, de szintén foglalkozott autista gyerekekkel. Van egy tanítónk, aki tényleg az összes létező könyvet kiolvastam. Van egy napközisünk, és én azt látom, hogyha van egy közös cél, és van törekvés arra, hogy minőségi oktatás legyen, nem pedig túlélés. Ha partnerként lehet csapatba dolgozni, akkor az lendületet ad, és nagyon sokat tanulunk egymástól, illetve elindítanánk októbertől a Wesley Akadémiát, ami kifejezetten abba segítene, hogy ne itt egy burok legyen, ahol tudunk foglalkozni gyerekekkel, hanem értem a szülőknek a kétségbeesését, hogy ide akarják hozni, de ha egy iskola lesz, amelyik foglalkozik ezzel, és többen nem tudnak fölkészülni erre, akkor ez egy, kimondhatjuk, hogy szegregált iskolává fog egy idő után válni, és nem ez lenne a cél, hanem az, hogy minél több iskola tudja, és minél több helyen foglalkozzanak velük, ezért októbertől a Wesley Akadémiában pedagógusoknak szeretnénk elindítani egy külön képzést, ahol megosztjuk velük, hogy nem kell félni, hanem különböző reakciókra hogyan lehet úgy válaszolni, hogy a gyerek integrálható legyen, és hiszünk abba, hogy ha minél több iskola ezt csinálja, akkor egyrészt nem biztos, hogy olyan nagy szükség lesz már arra, hogy itt ennyi gyerek legyen. De...
1: Hát vagy másrészt maguk is tudnak integrálni, vagy inkluzív oktatást csinálni, mert egyelőre ez most így kényszerből szegregáltnak tűnik.
0: Hát vagy, hogy nagyon beszorult idegen ez a kérdés, ne ők legyenek bezárva egy helyre, hanem a társadalom legyen nyitott arra, hogy fogadja őket. És hogy a kudarcok azok nem azt jelentik, hogy elrontottunk, hanem hogy egy másik utat kell keresni, és szerintem ez nagyon fontos. Jövőt látni bennük, azt, hogy mivé fognak ők válni.
1: Mónika nénire várok, aki éppen fontos megbeszélést folytat tányérokról, tejmentes étkezésről és ilyesmiről.
2: Át kell szellemülnünk, bele kell másznunk a gyerek fejébe ahhoz, hogy megértsük. A családból fakadó motivációt is meg kell értenünk, komplexen kell néznünk az egész családot és a gyermeket is.
1: Itt, ahogy körülnézek a teremben, egyrészt szép színes, másrészt középen van egy szőnyeg, U alakban vannak elhelyezve a székek. Tanári asztal oldalt van, nem szemben.
2: Partnerként kell kezelni a gyerekeket, nem lehet úgy dolgozni a gyerekekkel, hogy mi vagyunk a főnökök. Tisztelem őket, és ők is kell, hogy tiszteljenek engem, de nem az a fontos, hogy engem tiszteljenek, hanem azokat a gyerekeket kell, hogy tiszteljék, akik dolgozni szeretnének. Nem pont arra vagyok kíváncsi, amit bekiabál, de egyszerűen kíváncsi vagyok arra, hogy ez miért történik, kíváncsi vagyok a véleményére, és hogyha ezek kifutnak, meghallgatjuk őket, akkor onnantól kezdve nem lesz probléma.
3: Dékán Zsuzsa vagyok. Napközis tanítónél leszek. A hatalmas nagy udvar, a szemben lévő játszótér, a ipari mennyiségű fejlesztő játékok, ezek mind azt a célt szolgálják, hogy bármelyikünk, akinek szüksége van arra, hogy a gyerekekkel lazítson. Őknek az öme persze arról szól, hogy ugyanazt csináljuk, csak azt hiszik, hogy játszanak.
1: A napközis tanító az délután van, nem?
3: Az első héten mindenkiben van végig. Ez az egyik, a másik, hogy mindig van mit csinálni, és én nem bírok magammal, tehát én valószínűleg be fogok jönni. Nyugdíjas vagyok. Gyerekkoromban nekem nem azt mondták, hogy nem tudom, ADHD-s vagy erősen hiperaktív, hanem azt mondták, hogy nem rossz, csak elevem. Azért nem hintázom a csilláról, mert nincs csillár, de ez az egyetlen oka. Ezt ma úgy hívják, hogy hiperaktivitás. Amikor az első súlyosan hiperaktív gyerekkel találkoztam, szörnyű volt látni, hogy az én tanáraimnak mit kellett kibírni 12 éven keresztül. Nem tudok

0: Egy helyben állni hintázok, mindig valamit kell csinálni a kezemnek, a lábamnak, féltörökülésben vagy törökülésben ülök a széken. Szerintem itt megtaláltuk egymást.
1: Solt Péter.
2: Egy gyereket hozott?
1: Nem, kettőt, egy ikerpárt, és ráadásul ők már a harmadik, negyedik gyerekünk, akik ide a Veszlibe járnak. Sajnos mi átéltük azt a traumát, amikor a kislány, az ő nővérük járt ide, és 3 nappal az iskola év kezdete előtt közölték vele, hogy az iskola bezár. Most remélhetőleg sokkal nyugodtabb körülmények között tudják folytatni a tanulmányaikat, mint a nővérük meg a bátyjuk. Nem volt egyszerű a váltás, mert hogy több iskolát jártunk azonnal végig.
2: El tudom én képzelni ezt a pánikot, amit maguk éreztek?
1: Ezt csak átélni lehet.
2: Kis Bea összeállítását hallották. Összekapcsolódik Debrecen is az Aranybika sorsa, mondja a város polgármestere az üresen álló patinás épületről, amely valóban a Cévisváros egyik szimbóluma. Hogy meddig tart az átmeneti helyzet és hogy mi lesz a sorsa az Aranybikának, ezt igyekezett körbejárni debreceni tudósítunk Gyarmati Péter.
3: Üresen áll az Aranybika, hivatalos nevén a Grand Hotel Aranybika Debrecen főterének nyugati oldalán. A története a 16. századig nyúlik vissza, a jelenlegi épület 1915-re készült el. A város egyik jelképe, szimbóluma, a magyar gasztronómia egyik fellegvára volt. A főtéren sétáló embereket kérdeztük az épülethez fűződő érzéseikről.
4: Fel kéne újítani, van benne fantázia, azért egy gyönyörű épület.
5: Sajnálná, hogyha lebontanák.
4: Igen, maradjon meg szállodának.
5: Ahhoz mit szól, hogy hosszú ideje üresen áll, és most éppen egy politikai vita középpontjában van?
4: Szomorú, elkeserítő, mert tényleg egy gyönyörű épület is el van hanyagolva így. Csak áll és romlik az állapota.
5: Hallott erről valamit, hogy mi lesz az Aranybikával? Itt állunk mellette.
6: Hogy gazdátlan.
5: Mit szól hozzá debreceniként?
6: Szóval vagyok.
5: Van emléke az épületről?
6: Természetesen 30 éve itt dolgozom, és ide születtem Debrecenbe.
5: És ön szerint mi lenne a jó, azt még elmondaná nekem?
6: Valamilyen formában üzemeltetni, hogy a szállodának már nem is alkalmas, mert egy letűnt kor csillaga, de valamilyen formában üzemeltetni egy konferencia központ, tényleg kollégiumnak, vagy nem tudom.
5: Tehát... Ha ne bontsák le.
6: Nem.
5: Maradjon meg, csak valami legyen benne.
6: Így van.
7: Kedély csokrom szabad egy szóra?
5: Mi lenne a szép jövő ennek az épületnek?
8: Kinyitna újra.
9: Kinyitna újra és felújítaná. Ilyen retrósan hagynák meg végül is, mert szerintem ez így a szép.
5: Az előbb azt mondta egy hölgy, hogy egy letűnt kornak a csillaga. Ő is azt mondta, hogy retró épület, igen. Akkor maradjon így?
9: Igen, hát igen, meg lehetne úgy is újítani, hogy azért nyilván kicsit renoválni, de hogy maradjon ebbe az állapotába. Igen.
5: Akkor nem annyira modernizálni, hogy eltűnjön
9: hát
5: a régi.
9: Ez már nagyon régóta itt van.
8: Szerintem pont az a lényege, hogy a régi Debrecen amúgy végül is.
3: Abban tehát egyetértenek az általunk megkérdezett emberek, hogy újra meg kell tölteni élettel a patinás Aranybikát. 2021-ben jelentették be, hogy a város jelképének számító szálloda lesz a Matthias Corvinus Kollégium, az MCC tehetséggondozási és oktatási programjainak debreceni központja. Az MCC megvásárolta, és azt mondták, hogy felújítják az épületet, visszaállítják az Aranybika régi hírnevét. Több lépésben egy hatalmas változás szemtanúi leszünk, mondta Orbán Balázs, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumának elnöke 5 évvel ezelőtt.
10: Minden helyszínen valami olyan ikonikus épületet kerestünk, ami nem csak arról van szó, hogy alkalmas kollégiumi épületnek, nem csak arról van szó, hogy alkalmas tanteremnek, nem csak arról van szó, hogy alkalmas irodának, hanem valahogy a város szövetének a része jelent valamit az adott városnak, és amikor az MCC-vel megismerkednek a helyiek, jelen esetben a debreceniek, akkor azonnal érzik, hogy az MCC elvállal egy missziót, és megítélésem szerint a debreceni Aranybikának a komplex felújítása is egy ilyen misszió. Ilyet vállaltunk el Miskolcon is, az Avas Hotelnek a felújításának a megkezdésével, Pécsen a volt tiszti kaszinó épületének a felújításával, és ebbe a sorba illeszkedik a debreceni kalandunk is.
3: Az MCC a hotel felújítását és átépítését tervezte. Először az 1970-es években épült szárnyát bontották volna el a Bikának, és annak helyére építették volna vissza az 50 éve lebontott részt.
10: Pár év múlva én azt gondolom, és meg vagyok győződve arról, hogy itt egy olyan pezsgő, szellemi, kulturális életnek lesz a tere az Aranybika, amelyet Debrecen talán nagyon-nagyon régen látott. Akik ide látogatnak Debrecenbe, ők újra a klasszikus Aranybikában fognak tudni majd megszállni. A debreceniek is fogják tudni használni közösségi térként, kulturális rendezvények helyszíneként ezt az épületet.
3: Ez volt tehát 5 évvel ezelőtt, azóta az épület ugyanúgy áll, az idei kormányváltás pedig markáns változást hozott. Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni országgyűlési képviselője, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán először írásban jelezte, hogy változás történt. Mint írta, a KEKVA alapítványok megszűnésével kukába kerül Orbán Balázs és Papp László, ő Debrecen polgármestere, hajmeresztő terve, hogy 10 milliárdokból vasbetonból műemlékhamisítást kevessenek el. Tárkányi Zsolt néhány nappal ezelőtt a témában közölt egy videóüzenetet is.
11: Augusztus 31-ével szűnt meg a magyarországi KEKVA rendszer. Ezek a közérdekű, nevükben valójában fideszes magánérdekeket szolgáló alapítványok arra voltak jók, hogy az állami vagyont áthelyezzék fideszes vezetésű alapítványoknak a tulajdonába, hogy egy esetleges kormányváltás követően is ellenőrizni tudják ezeket a vagyontárgyakat. Ez nem sikerült, ugyanis a Tisza az első intézkedései között hozott egy jogszabályt, ami ezt a rendszert, ezeket az alapítványokat megszüntette. Így került a mögöttem látható Aranybika Hotel, az egykori Aranybika Hotel Debrecen égköve is újra köztulajdonba a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz. Az épület állaga nagyon leromlott, a felújítása indokol, de hogy milyen módon újuljon meg, hogy milyen funkciót kapjon, ebben kell majd közösen gondolkodnunk a debreceniekkel. Ugye az épülethez kapcsolódik az egykori Vígmozi, illetve a Bartók terem, amelyek szintén leromlott állapotban vannak, ráadásul maradtak az önkormányzat tulajdonában, így különösen indokolt, hogy ezeket a kulturális funkciókat megőrizzük és a várossal akár közösen is üzemeltessük.
3: Debrecen polgármestere Papp László elmondta, a kormányváltással félbe maradt az általuk elkezdett munka, idén fejeződött volna be az engedélyes és kiviteli tervezési folyamat, de egyebet nem tehetnek, mint mondta, együttműködnek az új kormánnyal.
12: Hosszú egyeztetések voltak a város és a Matthias Corvinus kollégium, mint tulajdonos között. Utána is szerezte az Aranybika tulajdonjogát az MCC. Elindult a közös gondolkodás, és azért használom ezt nyomatékosan, ezt a kifejezést, hogy a közös gondolkodás, mert effektíve össze van kötve a város és az Aranybika sorsa. Hiszen az Aranybika az egy olyan szállodaépület, amelyhez tartozik egy nagy bálterem, ugye ez a Bartók terem, és hozzákapcsolódik még a Vígmozi, amely a Bartók terem alatt helyezkedik el. Egységes épületkomplexum, és egyben kell gondolkodni a fejlesztéséről, a felújításáról. A város turisztikai életének és kulturális életének abszolút meghatározó eleme, rengeteg művész lépett föl, szállt meg, vagy közéleti személyiség ebben az épületben. Óriási története van az épületnek, valóban egy szimbólum, és a város természetesen együtt gondolkodik a mindenkori tulajdonossal, hogy ha ez az MCC, akkor az MCC-vel, ha a magyar állam, akkor a magyar állammal, mert az a közös érdek, hogy ez a szimbólum újra régi fényében pompázzon.
2: Gyarmati Péter tudósítását hallották. A halált segít megérteni az a TikTok celeb boncmester, aki nem csak bont, de épít is. A munkájából adódó feszültségeket testépítésbe folytó Kovács Lajos novembertől rendhagyó előadássorozatba kezd. A saját szakmájáról fog beszélni az érdeklődőknek. Élete első interjúját Gellért Andrásnak adta.
13: A csontbrigádnak vagy a B-középnek szurkolt?
14: Egyiknek sem. Én megmondtam oda hívva, mint vendég, és mivel ugye ez a 9. verseny volt már, a sívású verseny, megnéztem. Azért is mentem el, mert úgy az én szakmám azért valamilyen szinten érinti ezt a szakmát. Én is a halállal dolgozom, ugye ők is, van kapcsolódási pont. Tényleg nagyon brutál volt azt látni, hogy ezek az emberek milyen szinten tudnak dolgozni, és ez a sírásás kőkemény munka.
13: Voltak személyes kedvencei ezen a sírású versenyen?
14: Hát nézem, mivel én ugye Hajdú-Bihar megyében dolgozom, és ugye volt egy csapat Hajdú-Bihar megyéből, a Hajdú böszörményiek, és egyébként ugye most is ők nyertek, negyedjére vagy ötödjére, tehát ők nagyon kemény sírások, nekik szurkoltam én is.
13: Az egyik internetes portál úgy fogalmazott, hogy Hajdú böszörmény, egy sírásó nagyhatalom.
14: Ez így van, hát mondom, most is ők nyertek.
13: Van egy sajátos technikájuk, vagy ott ilyen szupererős emberek dolgoznak?
14: Én ezt nem tudom megmondani önnek, hogy most ugye van a technika, vagy nincs, mert nem vagyok sírásó. Egyébként ugye azt mondták ott a részvevők, hogy a böszörmények azért vannak előnyben, mert a hagyó böszörményben nagyon sok a koporsós temetés, és ugye nyilván sok sírt kell kiásni, ha többet kell lásni, több sírt kell kiásni, az mindenképpen előny, mert akkor ők ebben úgymond benne vannak napi szinten.
13: Hát edzettebbek.
14: Így van.
13: A Csontbrigád és a Béközép hol végzett ebben a sírásó versenyben?
14: Nem tudom megmondani.
13: Valaki azt mondta, hogy ön egyfajta celebritás volt ezen a sírásó versenyen, mint boncmester.
14: Igen, nekem van egy TikTok oldalon, egy TikTok csatornám, ugye, ahol a munkámról beszélek, arról a részről beszélek, amiről lehet beszélni. És én azt gondolom, meg is kell osztani az emberekkel, mert van hozzá közük, és ugye az embereket érdekli is, ugye ez a dolog nagyon. Engem ez az oldalon nagyon sokan követnek. Az egyik sírásó verseny szervezője hívott meg engem erre a versenyre, mint boncmester.
13: Ezen a sírásó versenyen önnek, mint boncmesternek mi volt a szerepe? Csak úgy járkált a sírok semmi között, aláírásokat kértek öntől, vagy közös szelfit?
14: Ha bárhova elmegyek, és ez nem kell mennem sírásó versenyre sem, nekem nagyon furcsa egyébként, és ez még szokatlan nagyon, közös fotót általában mindig kérnek az emberek. Az is először volt fordulni, hogy valóban kérnek akár aláírást is. Ezen a versenyen nem kérek aláírást, közös fotó volt, ugye több emberrel is.
13: Amikor megállítják önt mondjuk egy bevásárlóközpontban, az élelmiszerpultnál, akkor túl azon, hogy közös fotót kérnek, szoktak a szakmájával kapcsolatos kérdéseket is feltenni? Tehát a halottakról, vagy a boncolásról.
14: Nem, viszont ami nekem nagyon jól esik, az emberek mindig gratulálnak, és örülnek annak, hogy erről a dologról beszélek, mert nagyon sok embernek adok úgymond egyrészt reményt, illetve megnyugvást afelől, hogy az elhunytakkal valóban rendesen van bánva, és az elhunytjuk, azok jó kezekbe kerülnek, és jó kezekbe vannak. Tehát nagyon sok ember mondja nekem azt, hogy nagyon szépen köszönöm a videóimat, mert ezáltal úgymond a halált és a hallállal kapcsolatos dolgokat jobban megérti, nekik ez nagyon nagy örömet nyújt, és és ez jó. Ezért van értelme annak, amit én csinálok.
13: Mikor lett boncmester? Miért választotta ezt a szakmát?
14: Én ápolóként végeztem egészségügyi szakközépiskolában, 96-ban, aztán én másfél évig voltam szakápoló, pusztán azért jöttem át a patológiára, mert ennél ugye jobban vonzott az egyműszakos állás, tehát ugye nem kellett éjszakázni. Mivel ápolóként ugye én már halottakat láttam, és ugye halottellátásban vettem részt, ezért nem volt ezzel sem gondom.
13: Ez a munka milyen habitust igényel?
14: Az az ember alkalmas, aki bírja a szagokat, bírja a látványt, és érzelmileg nem labilis. Ha valakiben ez megvan, akkor alkalmas lesz a mozgásbeli munkára.
13: Sosem bánta meg azt, hogy az élők helyett a holtakat választotta?
14: Nem bántam meg. Annak a szakmának ugye az a szépsége, azon fölül, hogy egyrészt hogy az orvostudománynak hatalmas segítségére vagyunk, mert ugye nagyon sok olyan dolog derül ki boncolások során, ami az orvostudomány segíti, illetve akkor egy halottat utolsó útjára én szépen rendben rakok, tehát ugye felöltöztetem, kis minkelen megborotválom, és a hozzátartozó, amikor ezt halottat meglátja, szépen rendbe rakva, ilyenkor a hozzátartozónak a legnagyobb fájdalmában tudok okozni egy minimális örömet arra pár percre, amikor lát egy olyan elhunytat maga előtt, aki nagyon szépen rendbe van rakva.
13: Hogyan tekint az elhunytakra?
14: Itt érzelgősnek lenni nem szabad. Tehát nyilván látok egy holttestet, látok egy elhunytat, ami nagyon fontos, az, hogy ő meghalt, az nyilván az tény, de attól ő még egy ember, és még lehet, hogy pár órával ezelőtt ő még lélegzett, és ugye neki voltak még ugye érzelmei és gondolatai. Az emberi voltát, azt mindig meg kell őrizni, és tisztelni kell. Az emberi méltósághoz való jog, az megilleti az elhunytat is. Tehát ez nagyon fontos dolognak tartom.
13: Azért kezdett el testépítéssel foglalkozni, hogy a munkájából adódó feszültséget valamiképpen levezesse, feldolgozza, áttransformálja, vagy ennek semmi köze nincs ehhez?
14: Nekem a testépítés az egy nagyon nagy segítség pontosan abban, hogy a munkám során szerzett összes feszültséget, és ugye az összes ilyen stressz helyzetet, azt én a testépítéssel le tudom vezetni. Nem mondok, hogy ugye nagy titokot ez vele, hogyha azt mondom, hogy ugye nagyon sok boncmester máshol nyúl, tehát mondok itt az alkoholra. Nekem a testépítés az egy olyan mankó, amit tudok támaszkodni, és nekem tényleg egy hatalmas segítség, hogy ami a munkám során ugye bennem fölgyűlik, azt én a teremben, az edzés során kiadom magamból.
13: Ez egy férfias szakma? Vagy már vannak női boncmesterek is?
14: Vannak női boncmesterek is, nyilván ebben a szakmában. Bár én azt mondom most is, és ugye nem mentem meg a hölgyeket, én azt gondolom, hogy maga a boncmesterség a fizikai erőt igénybe véve nyilván ez egy férfi a szakma inkább. Tehát azért, ha belegondolunk abból, hogy van egy 200 kilós elhunyt, akit mozgatni kell, erre egy hölgy nem annyira képes, de a szakmában egyébként vannak hölgyek is.
13: Hamarosan valami egészen rendhagyó dologba fog belekezdeni. Színházakban fog előadásokat tartani a szakmájáról. Ezt az a kórház, ahol dolgozik, engedélyezte, vagy ezt partizán tevékenységként fogja majd folytatni? Tehát, hogy színházakban, kultúrházakban a szakmájáról beszél majd.
14: Én a szakmámnak arról részéről beszélek, amiről lehet beszélni. Mivel ez nem tudom, hogy mifelé jogszabályba, ezért ehhez engedélyt sem kell kérnem senkitől. Nem beszélek olyan dolgokról, ami titkos lenne, illetve a titoktartást megsértené, és nyugodtan beszélek olyan dolgokról, ami általános információkat tartalmaz, mert ezekhez, ahogyan elmondtam önnek, az embereknek van köze, és én azt gondolom, hogy az embereknek erről tudniuk is kell. Végebben a maga halál és a halállal kapcsolatos dolgok ugye nagyon tabu téma volt, de mára már eljutottunk ugye arra a szintre, hál' Istennek, hogy az embereket ez elkezdte érdekelni, és nyitnak a téma felé. Nagyon sok tévhitről rántul a leplet, és mondom az igazságot.
13: Hol fog debütálni? Melyik színházban és mikor?
14: Az első előadásom az Gyulán lesz, november 3-án este 6 órában.
2: Gellért András interjúját hallották. Ez volt már a Necces. Holnap ugyanebben az időben várom önöket, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is. Sashegyi Zsófiát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink először röviden.
2: Beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt, jelentette be a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitva.
1: Módosítaná a kormány a földi és vadászati törvényt.
2: Ismét rendszeressé váltak a kereskedelmi olajtankerek elleni támadások a Hormózi szorosban.
1: Vulkánkitörés bénítja az indonéz légiforgalmat, az óriási hamufelhő miatt 8 reptér állt le.
2: A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízel tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek, összefoglaló Nagy Viktóriától.
3: Köszöntjük a közmédia adásának nézőit, örülünk, hogy első kézből értesülhetnek a valóságról.
4: Több mint 10 év után visszatér az M1 csatornára az országgyűlési közvetítés, kezdte napirendelőti felszólalását a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, az elmúlt 16 évben a sajátjaink fordultak a magyar nép ellen és fosztották ki az országot.
3: Az elmúlt 16 évben olyan pusztítást szabadítottak ránk, amely pontosan úgy hagyta maga mögött a kiszáradt alföldi földeket, a máló vakulatú kórházakban a 40 fokos kórtermeket, a lángoló kerekekkel veszteglő vonatokat és a megalázott pedagógusok elnémított iskoláit, mintha egy idegen fosztogató sereg vonult volna át rajtuk.
4: A nyáron egy hatalmas feladat volt, egyben kellett tartaniuk azt, ami a magyar államból megmaradt. Köszönetet mondott azoknak az embereknek, az ápolóknak, a tanároknak, a tűzoltóknak, akik egyben tartották az országot. Az elmúlt időszak eredményei között említette, hogy a Tisza kormány megszüntette a rendeleti kormányzást, elmozdította helyükről az Orbán rendszer bábjait, és létrehozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Emellett a kormány maradéktalanul teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához.
3: Ezekből az 1000 milliárdnyi uniós forrásokból újítjuk meg a közösségi közlekedést. Fejlesztjük az elektromos hálózatot, az energiatárolást, korszerűsítjük a kórházainkat, az alapellátást.
4: A miniszterelnök beszélt továbbá a szociális és az egészségügyi intézkedésekről, és hozzátette, ősszel is fontos folyamatok indulnak el. Megkezdődik például az új alkotmány kodifikálása, illetve a következő hetekben felülvizsgálják és átalakítják a dohány, a kaszinó, a hulladék és az autópálya koncessziót.
3: Október közepén benyújtjuk az új költségvetést, amelyben elkezdjük a bérrendezést, a nevelést és oktatás segítők, a szociális és a gyermekvédelmi munkatársak számára. Gondolunk az évek óta magára hagyott és kiszolgáltatott rendvédelmi állományra is.
4: Kijelentette, bevezetik a vagyonadót és beterjesztik az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozását. A kormány pontról pontra az Európai Unió vezetőinek mérföldköveit teljesíti, de nem látni, hogy bármit tenne a Kárpát-medence magyarságáért, kifogásolta Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője.
5: Nyilván Manfred Webernek, vagy éppen Ursula von der Leyennek nem fér bele a politikájába, hogyha önök bármilyen nemzeti vagy szuverenista politikát folytatnának, nem. Önök virtigli, liberál, globalista kormányzást hajtanak végre.
4: A KDNP frakció vezetője Rétvári Bence egyebek mellett arról szólt, hogy Magyar Péter az elmúlt 16 évről tatárjárásként beszél, pedig az előző kormány számos területen ért el eredményeket.
6: A minimálbér megnégyszerezése, az átlagbér több mint meg háromszorozása, az orvosbéreknek a történelmi emelése.
4: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint félelemkeltést szolgál az, hogy a kormány politikai leszámolásként eltávolította a köztársasági elnököt.
7: Ezek az intézkedések arról szólnak, hogy ma Magyarországon bárkivel bármit meg lehet tenni.
4: Magyar Péter viszont válaszában jelentette be azt, hogy a kormány beavatkozik a magas üzemanyag árak miatt, és célzottan segíti a dízel meghajtású autók vezetőit.
1: A Magyar Helsinki Bizottság szerint nincs valódi ok a tömeges bevándorlás miatt elrendelt válsághelyzet fenntartására. A jogvédő szervezet azt reméli, évvégig a kormány kialakít egy EU-kompatibilis rendszert. Magyar Péter miniszterelnök a hétvégén jelentette be, hogy december 31-ig meghosszabbítják az előző kormány által bevezetett 11 éve tartó válsághelyzetet, Kovács Anna összeállítása.
8: Az Európai Unió Bírósága már 6 évvel ezelőtt kimondta, hogy sérti az uniós jogot az, hogy a Magyarország területén jogellenesen tartózkodó külföldieket egyedi eljárás, ellenőrzés és vizsgálat nélkül a szerb határ túloldalára kényszerítik. Az Európai Bíróság 2024-ben 200 millió euró általányösszeg, valamint a jogsértés fennmaradásának minden napjára további 1 millió euró megfizetésére kötelezte Magyarországot. A bírság mértéke 1 milliárd euró fölött jár, amit az országnak megítélt forrásokból von folyamatosan az Európai Bizottság. A miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy december 31-ig marad a válsághelyzet. Magyar Péter szerint a legkisebb jogi változás is rést tud ütni Európa külső határainak védelmén.
9: A migrációs útvonalak akár napok alatt átrendeződhetnek. Az embercsempészek folyamatosan keresik a gyenge pontokat. Egyetlen jogi rés, egy rosszul előkészített változtatás nagyon rövid idő alatt kezelhetetlen helyzet.
8: A Helsinki Bizottság csalódott. Bakonyi Anikó, a jogvédő szervezet menekültügyi programjának vezetője a Krónikának elmondta, hogy remélik a kormánynak arra kell az idő, hogy egy EU-konform és EU-kompatibilis rendszer dolgozzon ki.
10: Reménykedünk abban, hogy valóban sikerül egy EU-kompatibilis rendszert felépíteni, ami ugye avval fog járni, hogy nem kell továbbiakban fizetnünk ezt a napi 1 millió eurós bírságot, ami azért nagyon-nagyon sok pénz.
8: A Helsinki Bizottság szerint a válsághelyzet megszüntetése nem azt jelenti, hogy le kell bontani a kerítést, és meg kell szüntetni az ellenőrzést, hanem azt, hogy ellenőrző pontokat kell létrehozni a határon.
10: Magyarországon legyen olyan belépési pont, ahol jelen van a hatóság, és ahol jelen vannak azok, akik ezeket az eljárásokat lefolytatják, van erre megfelelő szakértelem, és ott eldöntik, hogy az adott illetővel mi történjen a továbbiakban.
8: A Helsinki Bizottság bízik abban, hogy őket is bevonják az új rendszer kialakításába.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Megdöbbenéssel fogadta a német kancellár az Alternatíva Németországnak párt győzelmét a tegnapi 100 anhalti tartományi választáson.
12: Friedrich Merz hangsúlyozta, hogy a szélsőjobboldali párt megkérdőjelezi Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A kancellár kijelentette, hogy nem mond le, hajlandó ugyanakkor tárgyalni a német nyugdíjreform egyes részeiről, illetve az adóreform terjedelméről. A szélsőjobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban. Az Alternatíva Németországnak pártra a választók csak nem 44%-a szavazott. A második helyen Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió, a CDU végzett 17%-kal.
1: Ismét rendszeressé váltak a kereskedelmi olajtankerek elleni támadások a Hormuzi szorosban. Az amerikai-izraeli-iráni konfliktus júniusi tűzszünete összeomlott. Ma délelőtt Teherán bejelentette, az áthaladni próbáló hajók ellenőrzését és korlátozását kizárási övezet létrehozásával valósítják meg. Márta Renátó összeállítása.
13: Szeptember első napjaiban Irán több külföldi, például szaudi és katari szuperkonténert és olajszállítót vett tűz alá, vagy rongált meg tengeri aknákkal. Augusztus végén egy szaudi tankert ért halálos áldozatot is követelő találat, szeptember 1-én pedig újabb hajókat lőttek meg Omán partjainál. Mohsen Rezaei, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács vezetője bejelentette, az ország kizárási övezetet hoz létre a Hormuzi szoros térségében. Az iráni állami televíziónak adott vasárnapi interjújában ugyan megerősítette a kizárási övezet létrehozását, a részleteket illetően szűkszavúan nyilatkozott, csupán az derült ki, így szándékozzák az áthaladni próbáló hajók ellenőrzését és korlátozását. Az új övezetről az iráni vezető bejelentette. Az amerikai haditengerészeti blokkád vonalától kezdődik, kiterjed a Hormuzi szoros felé, és innen folytatódik a Perzsa-öböl irányába. A Brit Mirror értesülései szerint minden hajó, amely belép erre a területre azzal a szándékkal, hogy áthaladjon a szoroson, azonosításra kerül, és felkerül a szankciós listára. A Hormuzi szoros területén zajló konfliktus február 28-án éleződött ki, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael közös csapásokat mért több kulcsfontosságú iráni létesítményre. Irán ezután öbölmenti amerikai szövetséges arab országokat, a többi közt Katart és az Egyesült Arab Emírségeket vette célba. A támadások után pedig lezárta a Hormuzi szorost, amelyen keresztül a háború előtt a globális olajkereskedelem mintegy 20%-a haladt át.
12: Rekord mélységbe zuhant Donald Trump támogatottsága.
4: A Financial Times felmérése szerint az amerikaiak alig harmada elégedett az elnök hivatali tevékenységével. Ez az eddigi legalacsonyabb szint a felmérések kezdete óta. A válaszadók többsége Trump gazdasági és kereskedelmi intézkedéseit kifogásolja. A megkérdezettek csak nem fele gondolja úgy, hogy Trump személye csökkenti a republikánus jelöltek győzelmi esélyeit a novemberi időközi kongresszusi választásokon.
11: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenki.
12: Nőtt az ipari termelés júliusban, csak nem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.
4: A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A Központi Statisztikai Hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. Az év 7 hónapjából 3-szor csökkent, 4-szer nőtt a termelés.
12: Egy német oknyomozó hírportál információja szerint a Volkswagen koncern nehézségei miatt 4 német gyár bezárása mellett van egy 5. is Németországon kívül, amely akár a győri Audi gyár is lehet. A német autógyártó komoly átalakítás előtt áll, egyszeres útja a kínai konkurencia erősödése, az európai autópiac gyengelkedése, a magas gyártási költség és az elektromos átállás kihívása. A részletek Gárdonyi Esztertől.
14: A jelenlegi információk alapján a szeptember elején elfogadott Future Plan 2030 részeként a Volkswagen koncern további 50 ezer munkahely megszüntetésével számol 2030-ig, így a korábbi leépítésekkel együtt akár 100 ezerrel is csökkenhet a dolgozói létszám. A cél a költségek jelentős mérséklése, a modellpaletta egyszerűsítése és a nyereségesség javítása. A német Manager magazin július közepén írt arról, hogy a 4 németországi bezárásra ítélt gyáron felül van 2 olyan üzem is, amelynek a sorsa kérdéses, alapszerint az egyik a lengyelországi Skoda gyár, a másik pedig a magyarországi üzem. Kérdéseinkkel megkerestük a győri Audi Hungária független szakszervezetének képviselőit, akik nyilatkozni ugyan nem akartak, azonban határozottan cáfolták a győri gyárat érintő állításokat. Mint ezt elmondták, semmilyen hivatalos információ ezzel kapcsolatban hozzájuk nem érkezett, sőt a gyárban a foglalkoztatás jelenleg is teljes kapacitással működik. Hangsúlyozták, az Audi Hungária a Volkswagen csoport egyik fontos gyártó és fejlesztő központja, a győri gyár helyzete pedig jelenleg stabilnak mondható. Ráadásul idén júniusban Győrben elindult az új Mebeco elektromos hajtások sorozat gyártása is. Ezek a Volkswagen csoport több új, tömegpiaci elektromos modelljébe kerülnek majd, amivel Győr az elektromobilitás egyik fontos gyártási központjává válhat. Kérdéseinkkel megkerestük az ipari szakszervezetet is. Annak elnöke, dr. Molnár Ákos reagálta a Volkswagen koncent és a győri Audi gyárat érintő hírekre.
15: Minket az ipari szakszervezetet, az Audi Hungária ZRT hivatalosan nem keresett meg, viszont napi szinten figyeljük a német sajtót, így látjuk azt, hogy szeptember 3-án megegyezett a németországi IG Metall a Volkswagen felügyelőbizottságával, és látjuk, hogy 150 ezer embernek a leépítése van a tervekben 2030-ig. Ez jobbára németországi munkahelyeket jelent, de ha nem javulnak a németországi telephelyeknek a mutatói, akkor véleményünk szerint nagyon könnyen más Németországon kívüli telephelyek is szóba kerülhetnek, minket is beleértve.
14: Az 1993-as alapítása óta a győri Audi Hungária Magyarország egyik legnagyobb árbevételű vállalatává és exportőrévé fejlődött, egyúttal az egyik legnagyobb befektető is Magyarországon. A cég jelenleg összesen több mint 11 ezer főt foglalkoztat, amivel a térség legnagyobb munkáltatója.
12: Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover.
4: A következő 2 évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták.
12: A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg, és bezár 4 németországi gyárat.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
16: Módosítaná a kormány a föld és vadászati törvényt. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint tisztázni kell a földtulajdon és használat kapcsolatát, de nem működött megfelelően a vadgazdálkodás és az állomány szabályozás sem. A Krónikának nyilatkozó szakértők egyetértenek a tervezett módosításokkal, de fontosnak tartják, hogy az érintetteket is bevonják a munkába. Részletek Kovács Mártontól.
17: A magyar mezőgazdaság a modern történelmének legsúlyosabb válságát éli. Szinte nincsen olyan mezőgazdasági ágazat, amely jövedelmező lenne.
18: Jelentette ki a Krónikának Raskó György agrárközgazdász. Hozzátette, nem lesz könnyű, de vonzóvá kell tenni a fiataloknak a mezőgazdaságot. A szakértő a fiatalítást az ágazat egyik legégetőbb problémájának nevezte. Szerinte ehhez támogatni kellene a fiatalok termőföldhöz jutását, hogy azt valóban azok kapják, akik fejleszteni akarnak. Hozzátette, jogi garanciákkal és kedvezményes kamatozású hitelekkel kellene erősíteni a szaktudással rendelkező fiatalok vállalkozói kedvét. Ha ez sikerülne, akkor annak akár 10 éven belül látványos eredménye lehetne, mondta Raskó György, aki hangsúlyozta, a klímaváltozás miatt növelni kell a talaj termő és víz megtartó képességét, a rossz döntések következményeit pedig vállalnia kell a gazdának.
17: Aki idén öntözés nélkül az Alföld közepén kukoricát vetett, az egy felelőtlen magatartást jelent. A megoldás az lesz, hogyha az ilyen gazda kap egy komoly figyelmeztetést, hogy most még utoljára segítünk rajtad, de az ilyen rossz döntések ódiumát magának a gazdának kell vállalni, fizetni, vagy pedig biztosítást kell rá kötni.
18: Az átálláshoz a kormánynak fejleszteni és bővíteni kellene a vízgazdálkodáshoz szükséges infrastruktúrát, az önkormányzatoknak pedig tisztázniuk kell a csatornák melletti földutak tulajdonjogát, tette hozzá Raskó György. A kormány a vadászati törvényt is módosítaná. Bóna Szabolcs agrárminiszter azt mondta, a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat. A problémák között említette, hogy a vadgazdálkodás és az állomány szabályozás nem működött megfelelően, ezért változtatni kell a törvényi hátteret.
19: Arról nincsenek információink, hogy pontosan mik az elképzelései a szaktárcának, milyen irányba kívánnak elindulni.
18: Földvári Attila szóvivő a Krónikának azt mondta, fontos lenne, hogy a vadgazdálkodási ágazati szabályozásnál ne általánosítsanak. Az elképzelésekről egyelőre nem kérték ki az Országos Magyar Vadászkamara véleményét, a szervezet azonban üdvözli a tervezett módosításokat.
19: Tagadhatatlan, hogy vannak olyan térségei az országnak, ahol a nagyvadállomány egy bizonyos zavaró szintet elér, de különbséget kell tenni különböző régiók, élőhelyek, körülmények, feltételek mellett az erdősültségtől kezdve a mezőgazdasági terület nagyságán keresztül nagyon sok olyan szempont van, amelyeket mondjuk figyelembe kell venni. Pár évnél nagyobb időtáv kell ahhoz, hogy lehessen látni azt, hogy mondjuk az állományok alakulása úgy történik el, hogy ez elvárt.
18: Földvári Attila a vadkárral kapcsolatban azt mondta, az eddiginél nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a megelőzésre. Hozzátette, abban bízik, hogy a kormányzata az Országos Magyar Vadászkamarát és az Országos Magyar Vadászati Védegyletet is bevonja a törvénymódosítás előkészítésébe.
16: Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, mondta az M1 híradónak a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke.
12: Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból lesz majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe.
0: Kossuth Rádió.
11: Újra mindenkié.
16: Nem Magyarország az illegális cigarettagyártás európai központja, állítja Szűcs Gábor László, a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgató helyettese. A NAV munkatársa egy francia televízióban megjelent riportra hivatkozva beszélt erről a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Hajnuczki Mátyás és Zilai Zsuzsanna összefoglalója.
20: Az illegális cigarettagyártás Európában 2010-ben kezdődött. Ezt megelőzően inkább a keleti területeken volt jellemző. Magyarországon 2012-ben regisztráltak először ilyen tevékenységet.
21: Az orosz-ukrán háború az átrendezte teljesen ezt az illegális térképet, megszűntek ezek a normál klasszikus csempészútvonalak, és a gyártás bekerült Közép-Európába. Nem Magyarország a gócpont valójában, más környező országban jóval nagyobb számban kerülnek ilyenek felfedésre.
20: Szűcs Gábor László, a NAV bűnügyi főigazgató helyettese hozzátette, az illegális gyárak felépítése és kidolgozása a meglévő, hivatalos létesítmények mintája alapján működik. Emellett az üzemek teljesítménye is magas, hangsúlyozta, az elkövetők döntő többségben külföldi állampolgárok, nemzetközi bűnszervezetek tagjai. Mint mondta, a csalók nem csak szervezetten működnek, de nagyon óvatosak is.
21: Saját áramforrást működtetnek, kiépítik ezeket a műszaki védelmi berendezéseket, ezek jeladók, jelzavarók, jelblokkolók, katonai jammerek, sőt most már ipari röntgenberendezéseket is foglaltunk le, amivel a hatóság által telepített esetleges jeladókat próbálják kiszűrni.
20: A NAV novemberben 11 ország részvételével az illegális dohánytermékek felszámolását célzó nemzetközi konferenciát szervez. Szűcs Gábor László hangsúlyozta, céljuk, hogy a nemzetközi együttműködéssel mi hamarabb visszaszorítsák az illegális cigarettagyárak működését.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
22: Egyelőre nem várható a kávéfogyasztói árának érdemi csökkenése, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban mérséklődött a zöld kávé tőzsdei ára. A világpiaci ár alakulását főként a termelő országok exportja, az időjárás és az ellátási lánc költségei befolyásolják, Kócán Dávid összefoglalója.
23: Mindig ugye a brazil és a vietnámi export az, ami elsősorban meg tudja határozni azt, hogy milyen irányba mozdul majd a kávének az ára. Itt ugye a brazilok nagyon jó alkotnak ebben az évben, de hát nekik van ebben rutinjuk, úgyhogy még óvatosan kell kezelni a jövőt, mert az ő esetükben bizony előfordult már, hogy visszatartva akár a terméseket, a nagyobb mennyiségeket ott, hogy följebb menjen az ára, azért kivárásra is játszhatnak.
24: Értékelte a globális kávépiac helyzetét Nezvá Máté kávészakértő. Hangsúlyozta. A fogyasztók szempontjából előnyös, hogy a közép-amerikai kávétermelő országok, például Guatemala és Costa Rica, az aszály ellenére is jó termést várnak. Kedvezőtlen ugyanakkor, hogy a minőségi kávébabjáról híres Kolumbiában az augusztusi földrengés miatt szinte teljesen leállt az export. Az elmúlt évtizedek legnagyobb drágulása után a zöld kávé tőzsdéjegyzett ára ugyan mérséklődő tendenciát mutat, a szakértő szerint azonban jelentős árcsökkenésre nem lehet számítani. A fogyasztói árat elsősorban a nyers kávé világpiaci ára határozza meg, amelyre az időjárás mellett az ellátási lánc költségei, például a szállítási díjak is hatással vannak.
23: Az a fajta csökkenő tendencia, meg az a minimális csökkenés, ami most az elmúlt időszakban volt, ezt én nem érzem elég nagynak ahhoz, hogy azok a meghatározó piaci nagy szereplők, akik nagy mennyiségben vásárolnak és adnak el pörkölt kávét, ők indokoltnak lássák ennek a csökkenését, tehát én inkább gondolnám azt, hogy maradnak a káviárak.
24: Nezvá Máté hozzátette. A világ kávétermelését elsősorban két faj, az arabika és a robusta határozza meg. Ezek közül továbbra is az arabika a legnagyobb mennyiségben forgalmazott kávéfaj a világpiacon.
22: Vulkánkitörés bénítja az indonéz légi forgalmat. Az óriási hamufelhő miatt 8 reptér állt le. Összesen 1600 járatot töröltek, köztük több mint 950 nemzetközi járatot. Az Anakrakatau múlt pénteken kezdett hamut és lábát lövelni, Falucskai Ivett összeállítása.
25: A Jáva és Szumátra szigete között fekvő Anak-Krakatau napok óta heves vulkáni tevékenységet produkál. A robbanásos kitöréseket több száz méteres lávaszökőkút és hamufelhő kísérte, számolt be a részletekről Harangi Szabolcs vulkanológus.
26: 15 kilométer magasra jutott fel a vulkáni hamuanyag, és azóta is még, ha nem is ilyen intenzitással, de azért még tart ez a vulkáni működés, a repülők azok nem szállhatnak fel. Ez azt jelenti, hogy vagy 8 reptér a térségben az most éppen nem működik.
25: A levegőbe került vulkáni hamu miatt a térségben megbénult a légi közlekedés, mondta a szakértő. A több mint 1500 járat törlés és átirányítás miatt csak nem 170 ezer utas maradt a repülőtereken. A vulkáni sziget lakatlan, 8 kilométeres körzete most veszélyzónának számít. A közelben élőknek azt tanácsolják, hamuhullás idején viseljenek maszkot és szemvédőt. Az iskolák átálltak távoktatásra.
26: Folyamatos vulkáni működés zajlik ott. Hetekre visszamenőleg én már láttam, hogy itt valami zajlik, csak most hirtelen egy még erőteljesebb esemény történt. Tehát ez olyan, mint kicsit kopogtatjuk az asztalt, és aztán hirtelen rávágunk egyet. Tehát egy nagyon nagy erős változás. Ez a vulkáni működésben mindig benne van, de azt lehet mondani, hogy ez, ami most történt szeptember 4-én, azért régóta nem lehetett ilyet tapasztalni az Anak Krakatau.
25: A vulkanológus elmondta, az Anak Krakatau 100 éve alakult ki a Krakatau vulkán helyén, amely a történelem egyik legpusztítóbb kitöréséről ismert. 1883-ban csak nem 40 ezer halálos áldozatot követelt. Óriási robbanását 4800 kilométerre is hallották.
26: A hangja akkora volt, hogy megkerülte többször a földet, és azért nagyon fontos a vulkanológiában is ez a kitörés, mert műszeresen először regisztráltak ilyet.
25: A szakértő szerint ezúttal közvetlen veszélyt nem mutat a tűzhányó, de folyamatosan figyelik, hogy mennyire marad stabil a vulkán oldala. Összeomlás esetén ugyanis a tengerben szökőárat indíthat el, mint 2018 decemberében. Akkor több mint 400 halálos áldozatot követelt az Anak Krakatau okozta katasztrófa.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Már itt ül mellettünk Katona László a sporthírekkel.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Megnyerte a harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. A franciák 111-56-ra verték a nigériaiakat, így a négyes élén végeztek. Holnap a magyar válogatott az A csoport harmadik helyezettjével játszik a negyed döntőbe kerülésért. Kisorsolták a férfi vízilabda magyar kupa elődöntőinek párosításait. A Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas a BVSC-vel mérkőzik. A budapesti Cselgáns Glenszen versenyen nem lehet ott sérülés miatt Pupréka, Végzsombor és Gyertyás Róza sem. A magyar válogatott színeiben végül 33-an vehetnek részt a Papp László sportarénában megrendezésre kerülő eseményen. Köszönöm a figyelmüket!
0: Közlekedés.
5: Az Útinform információi szerint az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében három személyautó karambolozott. A 17-es kilométernél két sávot lezártak, 6-7 kilométeres a torlódás, akár 45 perc is lehet a plusz menetidő. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot. Csak a külső sávon halad a forgalom. Az érintett oldalon a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely nem használható.
2: Most pedig a fővárosi utak hírei következnek.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten torlódik a forgalom az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Lassú haladás a Szél-Kálmán térre vezető utakon, a Margit körúton, a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra, valamint a Pázmány-Péter-sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK járatok megállóját előrébb helyezték. Kovács Botond, BKK Info.
0: Időjárás.
2: A legfrissebb hírekkel itt van Pál Márton meteorológus.
7: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Estétől északnyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként megvastagszik, majd hajnalban csökken a felhőzet. Holnap napos, szinte felhőtlen idő várható és csapadék sem lesz. A délkeleti, majd déli irányba forduló szelet kedden is főként az északnyugat, Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Hajnalban általában 9-14 fok várható, de az északi völgyekben több fokkal hidegebb lesz. A csúcs hőmérséklet kedden 28 és 34 fok között alakul. Szerdán hidegfront érkezik, előterében azonban 30-35 fokig melegszik fel a levegő. A front hatására előbb a Dunántúlon, majd csütörtöktől átmenetileg keletebbre is növekszik a csapadékhajlam. Köszönöm figyelmüket!
22: Az esti krónikát hallották, hamarosan kezdődik a nap témája, amelyben a miniszterelnöki fizetés csökkentéséről, majd az ausztrál kormány közösségi média elleni újabb intézkedéséről lesz szó. A krónika szerkesztője Illis László volt, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, a hírszerkesztő Gál Andrea, a technikai munkatársak Fácán Andrea, Seres Beáta, valamint Rácz Dorottya. A bemondó Besnyin Bettina nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: 18 órakor jó estét kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Segítséget kapnak a magas üzemanyagárak miatt a dízel tankolók. Uniós beruházást jelentett be Grönlandon az Európai Bizottság elnöke. Nyárias meleg lesz holnap és napközben 30 fok fölötti hőmérséklettel. Jönnek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat, erről várhatóan szerdán döntenek. A miniszterelnök ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Magyar Péter azt mondta, a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Beszélt arról is, hogy a kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához, így ezekből a forrásokból újíthatják meg a közösségi közlekedést, korszerűsítik a kórházakat, támogatják lakások felújítását, valamint a kis- és középvállalkozásokat. Reagáltak az ellenzéki pártok a miniszterelnök felszólalására. Toruckai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, és a mostani magas árakat rótta fel a kormánynak. Nem kérdéses a győri gyár jövője, az Audi német vezérigazgatója szerint. Gernot Döllner, a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott erről Párizsban az Audi új elektromos modelljének bemutatóján. A vezérigazgatót azután kérdezték, hogy a Volkswagen csoport nemrég bejelentette több üzem felszámolását és 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Gernot Döllner a győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. Uniós beruházást jelentett be Grönlandon az Európai Bizottság elnöke. A 200 millió eurót egyebek mellett a kritikus fontosságú ásványi anyagokkal, a műholdas kommunikációval és a megújuló energiával kapcsolatos fejlesztésekre szánják. Ursula von der Leyen grönlandi látogatásán egyúttal szolidaritásáról biztosította Dániát, és a hozzátartozó autonóm területet is jelezte, hogy határozottan elutasítják Donald Trump amerikai elnök törekvését a sziget megszerzésére. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Híreink végén a várható időjárásról. Estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap ismét napos száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: A szerkesztő László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először a miniszterelnöki fizetés csökkentéséről, majd az ausztrál kormány közösségi média elleni újabb intézkedéséről beszélgetünk. Ma szavazott a parlament arról, hogy a miniszterelnöki alapfizetés bruttó 2,3 millió forintra csökken. Ez a képviselői tiszteletdíjjal együtt összesen bruttó 3,8 millió forintos havi juttatást jelent. A fizetés csökkentésre Magyar Péter még javában a kampány során tett ígéretet, amikor szembeállította a költségcsökkentést a luxizással és az állami túlköltekezésekkel. Köszöntöm a stúdióban Reiser Balázst, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Technológia és Egyenlőtlenség Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát.
4: Jó estét, és köszönöm szépen a meghívást.
3: Mondhatjuk-e azt, hogy ez a mostani lépés, ez a mostani döntés, ugye, a szimbolikus politika része is, hogy a miniszterelnöki bér megvágása az tulajdonképpen a választók felé egy kiváló politikai üzenet?
4: Ha röviden kéne válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen. De hogyha megnyit el bárki egy nagyvállalatnak a honlapját, akkor mindig legfelül, legelő, középen azt látja, hogy mi a vállalatnak a víziója, hogy mit szeretnének a vállalat vezetői látni a cégükről, és mit szeretnének láttatni. És azt gondolom, hogy a politikában is nagyon fontos az ilyen szimbolikus üzeneteknek az átadása, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból az ilyenfajta döntéseknek igenis megvan a helye a politikában, különösen azért, mert azt gondolom, hogy egy fontos és mindenképpen szükséges a politikai és gazdasági lépésekhez kapcsolódik.
3: Pontosan milyen posztokat érint ez a bércsökkentés, ugye közvetve? A számos polgármester nyilatkozott mondjuk az elmúlt hetekben arról, hogy a polgármesterek fizetés csökkentése, hát ez nem éppen egy szimpatikus húzás volt, ha fogalmazhatunk így számukra.
4: Ezt teljesen nem megértem, csak igazából közben azt is kell látni, hogy a magyar költségvetés egyáltalán nincsen jó helyzetben, és nemzetközi viszonylatban kiemelkedően sokat költ Magyarország az államnak a fenntartására. Például, csak hogy ilyen nagyon látványos dolgokat mondjak, 2010-ben 96 darab államtitkár és helyettes államtitkár volt, 2025-ben viszont 263. És közben minden egyes önkormányzatnak folyamatosan emelkedett a létszáma, úgy, hogy az önkormányzatok által ellátott feladatoknak a száma pedig csökkent. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jusson pénz a gyermekvédelemre, oktatásra, egészségügyre, annak egy szükséges feltétele az, hogy az állam sokkal kevesebbet költsön önmagára. És például, ahogy mondta, valószínűleg a polgármesterek nem örülnének a fizetése csökkentésnek, csak mondjuk valószínűleg könnyebben le lehet nyomni a torkukon, hogyha úgy áll ki a miniszterelnök, hogy a saját fizetését is csökkenti.
3: Egyébként, hogyha ezek az összegek összeadódnak, akkor az már egy ilyen látható összeget, egy látható mértéket jelent?
4: Igen, ez 1000 milliárdos összeg. És csak hogy lássuk a nagyságrendileg, mennyit is jelent az a 2 millió forint, Magyarországon

0: akkor elszívja a csúcsmenedzsereket a versenyszféra felé? Mire lehet számítani?
1: Szerintem nem. Egyszerűen miniszternek lenni presztízs, és a legtöbben nem a pénzért vállalják, hanem azért, mert azt gondolják, hogy tudnak tenni a hazájukért, vagy büszkévé teszik, hogy beleírhatják az önéletrajzukban.
0: De ettől függetlenül azért megjönni is meg kell.
1: Természetesen. Az igazán nagy probléma szerintem az állami cégeknek a vezetőivel van. Lehet kritizálni a Márta Imrét különböző dolgokért, de abban viszont teljesen igaza volt, hogy az nem fair, hogy magáncégnél sokkal többet keresett volna, senki nem törődött olyan volna vele, és mégis így folyamatosan kritizálják a fizetésért.
0: Mit gondol arról, hogyha az államigazgatás csúcsvezetői a piaci szint alatt keresnek, az mondjuk a burkolt jövedelemszerzés, korrupció, vagy mondjuk ilyen részvétel egy cégben névleg, név nélkül, vagy mondjuk a lobby érdekek kockázatát mennyire rontja vagy emeli?
1: Tehát szerintem itt két fontos dolog van. Az egyik az, hogy olyan embereket szeretnénk vezetőknek, akik tökéletes menedzserek, tehát tudnak nagy szervezeteket irányítani, és tökéletesen értenek ahhoz, amit itt csinálnak, tehát kiváló szakértők. És ez általában a kettő együtt nem megy, vagy nagyon kevés ilyen ember van, ami ki mindenben jó. És hogyha mondjuk azt szeretnénk, hogy szakértőkkel vezessenek különböző szervezeteket, még akkor is, hogyha mondjuk a vezetési képességekkel hiányok vannak, akkor náluk az ez a elszívó hatás ez lényegesen kisebb, mint hogyha mondjuk a menedzsereket próbálnánk ilyen helyekre ültetni. Nekik meg ugye a szakértelmük fog hiányozni. Ez az egyik része, tehát nem minden pénzről szól. A másik fontos dolog, hogy Magyarországon az átlagbérekhez képest a vezetők azok igenis jól keresnek, és önmagában a fizetésemelés nem fogja megoldani a mindenfajta korrupciós és egyéb kockázatot. Ezt igazából két dolog mondaná meg. Az egyik a transzparencia, tehát az, hogyha valaki rosszul tehát, hogy nem erkölcsösen vagy nagyon rosszul végzi a munkáját, akkor azért leváltsák, és megjelenik a kellő következményei. A másik viszont elismernénk azt, hogy ezek az embereknek a nagy része tényleg azért van ott, mert jót csinál, mert jót szeretne csinálni, a legjobb képességei szerint próbál elvégezni a munkáját, és már csak, hogy őt hozza megint a példaként, tehát hogy Márta Imrével sem az a baj, hogy mennyit keresett, ne az alapján próbálnak megítélni, hanem az alapján, hogy ténylegesen jól végezte a munkáját.
0: Az alacsony fizetés, magas pozíció, magas terhelés és az alacsony korrupciós kockázat akkor nem jár kéz a kézben?
1: Nem. A legfontosabb, két fontos dolog van. Az egyik az, hogy tényleg, ha valaki a bűncselekményeket követel, akkor belátható időn belül bármifajta következménye legyen, hogyha rosszul végzi a munkáját. Tehát annak is következménye legyen, illetve amit mondtam a másik, hogy próbáljunk meg az elismertségét így növelni ezeknek a pozícióknak, tehát hogyha mondjuk oda megy valamilyen szakértő, aki korábban mondjuk kutatóként dolgozott, és az ő területében próbál valamit elvégezni, akkor próbáljuk azt elismerni, hogy a különböző jól hozzáértő emberek ne azt gondolják, hogy ők korpa közé keverednek rögtön, hogyha az államigazgatásban bármifajta funkciót fogadnak el.
0: Ugye az államigazgatásban, a magyar államigazgatásban vannak ilyen bértábla típusú formák arra, hogy ki mennyit keres, általában vannak szorzók, hogy akkor melyik pozícióban a hierarchia, mely vonalán ki mennyit visz haza, tehát ilyen jogszabályi alapokhoz vannak kötve hierarchikusan ezek a fizetések. Na most, hogyha a miniszterelnök és a miniszterek fizetése csökken, akkor nem lehet arra számítani, hogy ez vagy befagyasztja, vagy még rosszabb esetben lefelé nyomja mondjuk a minisztériumi főosztályvezetők, államtitkárok, vagy akár szakértők bérét is?
1: Tudtam, már ezek a bértáblák csak a kifizetendő bérnek az alsó szintjét határozták meg, és a felsőt nem. És a kormánynak kétharmados felhatalmazása van, ennél bonyolultabb dolgokat is meg tud változtatni, mint hogy éppen mennyit keressen mondjuk egy vezető ápoló egy kórházban, vagy egy kormányhivatali adminisztrátor a miniszterelnökhöz képest.
0: Mit gondol arról, hogy mennyire kellene ezt az ollót zárni, hogy ugye amíg a politikai felsővezetés bére rugalmasan változott az elmúlt időszakban, a köztisztviselői illetmény alap az viszont hosszú ideig merev volt. Mennyire kellene ezt vajon közelíteni egymáshoz?
1: Hát röviden, nagyon. Lényegesen. Azt gondolom, hogy igazából a magyar közigazgatásnak az a fő problémája, hogy a vezető pozícióknak a száma az nagyon-nagyon megemelkedett. Például a klikben rengeteg emberrel dolgozott és végzett el mindenfajta adminisztrációt.

0: tével feladatot. Voltak rengeteg vezetőbeosztású ember, és pontosan igazából nem nagyon tudom megmondani, hogy miért. Ugyanúgy a kormányhivatalokat is feltöltötték mindenfajta politikai ernyősökkel. Az volna jó igazából, hogyha ezek az intézmények, ezek kevésbé hierarchikusak lennének, tehát kevesebb vezető lenne, és a beosztottak viszont több pénzt kapnának.
1: Egy olyan szituációnak, hogyha tényleg így felülről leszabályozzuk a vezetőknek a bérét, nem lehet olyan hatása, hogy egyszerűen nem fognak arra a bizonyos pozícióra jó szakembert találni? Most tényleg már túl, tehát miniszterelnökből persze egy van, de azért hivatali vezetőből meglehetősen sok.
0: Én azt gondolom, hogy igazából nem. Két dolog fontos, az egyik az, hogy mondjuk az én ismeretségi körömből is több ember vállalt különböző kormányzati pozíciót alacsonyabb belszinteken, és a többségüknek az volt a motivációja, hogy szeretnének valami hasznos és jó dolgot csinálni. És azt gondolom, hogy ez széles körben igaz, hogy meg lehet találni embereket, akiket tényleg komolyan gondolják, hogy szeretnének tenni a közért. A probléma az lenne igazából, hogyha ezeket az embereket elriasztjuk azzal, hogy nagyon csonyán beszélünk róluk, és rögtön azt feltételezzük róluk, hogy ők lusták, buták, korruptak és hozzáértek. És szerintem ebben is változtatni kellene.
1: A multinacionális szektorral mennyire tudja így felvenni a versenyt az államigazgatás, közigazgatás?
0: Semennyire, de ezt igazából eddig sem tudta.
1: Mit gondol arról, ugye számos országban vannak már erre modellek, hogy így a felső vezetésnek, vagy a felső vagy államigazgatásban dolgozóknak hogyan szabályozzák a bérét. Van egy skandináv modell, ahol a politikusok a társadalmi átlaghoz közelebbi összegeket keresnek, és minimális privilégiummal jár a munkájuk. Van mondjuk egy szingapúri modell, ahol a miniszterek a versenyszféra top 1%-ának fizetését kapják. Itt például kifejezetten a korrupció megelőzése az, amit célként tűztek ki. Ön szerint így a magyar valósághoz melyik, a magyar realitáshoz melyik a legközelebb?
0: Tehát igazából egyik sem, mert az történik, hogy a vezetők azok viszonylag sokat kerestek, és semennyire nem, vagy legalábbis nagyon kis valószínűséggel számíthattak büntetésre akkor, hogyha nem megfelelően vagy törvénytelenül lettek el a munkájukat. Szerintem abban különbözik a szingapúri és a skandináv modell, hogy a Skandináviában nagyon nagy a társadalmi presztízse ezeknek a vezető állásoknak, még Szingapúrban nagyon sok pénzt kaptak. Viszont mind a két országban igaz, hogy akkor, hogyha valamit rosszul tettek, akkor leváltották őket, büntetőeljárást indítottak elünk, és Szingapúrban nagyon-nagyon súlyos büntetések voltak. Azt gondolom, hogyha szeretnénk javítani a közigazgatást, akkor az a fontos, hogy átlátható legyen, hogy lássuk azt, hogy időben észrevegyük azt, hogyha mondjuk valaki korrupt vagy hozzá nem értő, és akkor viszont, ha jól végzi a munkáját, akkor a jutalmakban, erőlépésben és nem anyagi megbecsülésben is részesüljön.
1: Vagyis akkor alacsonyabb bérek mellett is számíthatunk elhivatott, elkötelezett és lelkes, lelkismeretes felső vezetőkre?
0: Azt gondolom, hogyha megbecsüljük a vezetőinket, akkor igen.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Reiser Balást hallották.
0: Köszönöm szépen.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.
1: 18 óra 17 perc van, ez itt a nap témája. Az ausztrál kormány megadná a lehetőséget arra, hogy aki akarja, kikapcsolhassa a közösségi média algoritmusait. Az erről szóló törvénytervezetet a héten nyújtják be a parlamentnek. Köszöntöm a vonal végén Koi Tamás informatikai újságírót, a HVSV munkatársát.
4: Jó estét kívánok!
1: Azt hiszem, hogy ha a döntés miértjét akarjuk feltárni, akkor az elegendő, hogyha tisztázzuk is, hogy mit jelent tulajdonképpen ez az algoritmus.
4: De ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy mit jelentenek a közösségi média szolgáltatások algoritmusai, talán a legcélra vezetőbb visszamenni az időben a Facebook születésére, ugye nagyjából 2004-2005 környékére, amikor a Facebook, ugye az egyik legrégebbi közösségi média szolgáltatás tényleg csak arról szólt, hogy az emberek kapcsolatba lépjenek egymással, megosszák egymással az élményeiket, beszélgessenek egymással, tehát eltöltsék egymással az időt aktívan a célra létrehozott felületen. Majd ugye időben ezen a felületen megjelentek a hirdetések, és innentől kezdve a Facebook ami aztán később ugye Metává vált, és bekebelezte még az Instagramot és a WhatsAppot is. Innentől kezdve a Facebook érdekelté vált abban, hogy a felhasználók a lehető legtöbb időt töltsék el az oldalon, illetve a platformon, és ennek érdekében olyan technológiákat vetettek be, olyan módszereket, itt jönnek képbe ezek a bizonyos algoritmusok, amelyek olyan tartalmakat kínálnak tudatosan a felhasználóknak, vagy a fogyasztóknak, amelyeket azok vélelmezhetően nagyobb mennyiségben fogyasztanak. Tehát egy kicsit ilyen csali módjára ott tartják a platformon a felhasználókat, a regisztrált felhasználókat.
1: Vagyis kifigyeli tulajdonképpen mindenkinek egyedileg az érdeklődési körét?
4: Pontosan, ugye ez többféleképpen működhet, egyrészt profilozhatnak felhasználókat különböző módszerekkel, akár úgy, hogy megnézik, hogy milyen böngésző, a böngészőben milyen weboldalakat látogatott meg egy adott felhasználó, vagy akár csak azt nézik meg, hogy magát az adott közösségi szolgáltatást hogyan használja, milyen tartalmaknál állítja meg a görgetést, milyen tartalmakat lájkol, mihez szól hozzá, és innentől ugye egy nagyon komoly adatbázis épül fel az adott felhasználóról. És mondom még egyszer, innen már, és nem csak a Facebookról van szó, hanem más szolgáltatókról is, például TikTok, Instagram, vagy akár egyéb más közösségi szolgáltatások is. Innentől kezdve már adott az, hogy olyan tartalmak jelenjenek meg az adott feedben, amelyeket aztán nagyobb mennyiségben fogyaszt az adott felhasználó.
1: Ugye a bevezetőben mondtam, hogy ezen a héten kerül majd az ausztráliai parlament elé ez a javaslat, de egyébként mondhatjuk azt, hogy világszinten is élen járnak egyébként az online jólét témájában. Az ország kommunikációs minisztere volt az, aki tavaly kiharcolta például azt, hogy a 16 év alattiakra érvényes közösségi média tilalom legyen, amit a világon elsőként vezettek be Ausztráliában, és hát tudjuk, hogy azóta követői is vannak ennek. A mostani szigorítással kapcsolatban a miniszter azt mondta, hogy az új törvények alapvető védelmi intézkedéseket biztosítanak. Mit érthetünk ez alatt?
4: Igen, hát ezek az algoritmusokkal, amiket a Facebook és a hasonló közösségi média szolgáltatások használnak, ezekkel több probléma is van. Ugye említette a fiatalkorúakkal kapcsolatos jogszabályt, amit a fiatalkorúak felhasználási korlátozásával kapcsolatos jogszabályt, amit tavaly decemberben fogadott el az ausztrál parlament. Ugye különösen a fiatalok esetében okozhat nagyon komoly függőséget ez a rendszer, de felnőtt korú felhasználók esetében is, ugye ez a végtelen görget és a végtelen scrollozás, ez egy nagyon addiktív tevékenység egyfelől. Másfelől pedig alkalmas lehet arra egy ilyen algoritmus, hogy manipulálja az embereket. És mondjuk azért egy választási kampány idején, vagy valamilyen geopolitikai konfliktus idején nagyon nem mindegy, hogy milyen érdekek mentén jeleníti meg ez az algoritmus a tartalmakat a felhasználóknak.
1: Mit lehet tudni erről a javaslatról, hogy magának a felhasználónak mekkora szabadságot ad? Tehát, hogy én magam dönthetem el, hogy akkor most mit fogadok, mit nem fogadok, vagy pedig akár korosztály, akár földrajzi terület, vagy akármilyen szempontok alapján a szolgáltatónak, tehát mondjuk a Metának kell eldöntenie azt, hogy nálam milyen algoritmusokat korlátoz.
4: A javaslatról egyelőre még semmilyen részlet nem látott napvilágot, ugye azt nyilatkozta a kommunikációs miniszter a hét elején, hogy valamikor a héten fogják beterjeszteni ezt a törvényjavaslatot. Azt azonban fontos leszögezni, hogy az ausztrál kormánynak nem az az álláspontja, hogy az algoritmusok azok ördögtől valók. Az algoritmusok lehetnek nagyon jók, az algoritmusok azok lehetnek hasznosak, mert hogy ténylegesen olyan tartalmakat jeleníthetnek meg a felhasználók számára, ami azokat érdeklik. Ugyanakkor meg kell adni a lehetőséget arra, hogy azokat kikapcsolhatóvá tegyék a felhasználók számára a platformüzemeltetők. Tehát valamilyen beállítást el kell helyezni a weboldalon vagy a mobil applikációban, amiben egyszerűen egy könnyű, egyszerű módszerrel ezeket az algoritmusokat ki lehet kapcsolni. Egyébként egy kis érdekesség azzal kapcsolatban, hogy a fiatalkorúak szóba kerültek korábban, augusztus végén született egy perenkívüli egyesség az Egyesült Államokban, ami 29 amerikai állam és a Meta közzajló pert zárt le azzal, hogy egyrészt a Meta fizetett, vagy fizetni fog 17,9 milliárd dollárnyi jóvátételt a fiatalok mentális egészségére gyakorolt káros hatások és egyéb vonzatok kapcsán. Másrészt vállalta azt a Meta, hogy a fiataloknak, és itt megint csak hangsúlyozom, a fiatalkorú felhasználókról van szó, lehetőséget fog biztosítani az Egyesült Államokban arra, hogy az algoritmust kikapcsolják, tehát ezt a minden személyre szabott tartalmat kiiktathassanak. Ugye Ausztrália azt szeretné, hogy nem csak a fiatalkorúakra vonatkozna, hanem a felnőtt felhasználókra is.
1: Na most érdekes, hogy azért Ausztrálián belül is van ellenzője ennek a javaslatnak. A liberális párt az egyenesen cenzúrát emleget. Mennyire tud ezzel egyetérteni?
4: Hát én azért ezt vitatnám, nem gondolnám, hogy ez lehetőséget ad egy kormányzó párt számára cenzúrára, hiszen azért az algoritmusokat alapvetően nem a politikai erők, és még csak nem is egy adott ország kormánya kezeli és befolyásolja, hanem a Meta, vagy a TikTok, vagy éppen az adott szolgáltató. Most nyilván más kérdés az, hogy erről is beszéltünk, hogy az adott közösségi média szolgáltató, ugye letelepedés szerint mondjuk milyen hatalmi ambíciókat szolgálhat, vagy milyen hatalmi érdekeket szolgálhat. Itt ugye a TikTok kapcsán felmerült, hogy a kínai cenzúra megjelenik a platformon, ugye az Egyesült Államokban volt, és ezzel kapcsolatban egy komoly struktúraváltást le kellett választani a TikTok amerikai ágát a kínai anyavállalatról kötelezően. De hát a Meta kapcsán meg ugye lehet ugyanezt mondani, hogy a Meta meg amerikai politikai vagy geopolitikai érdekeket szolgálott esetben. Tehát itt inkább ez a kérdés. Szerintem az nem állja meg a helyét, hogy egy adott politikai erő mondjuk egy országon belül ezt a javára tudja fordítani, vagy bármilyen szinten diszponálna egy ilyen algoritmus felett. Szerintem ez egy téves következtetés alapvetően.
1: Most próbáltam azt elképzelni, hogy ha felmegyek a Facebook oldalamra, akkor vajon algoritmusok nélkül hogy fog az kinézni? Nincs ötletem. Ön szerint milyen tartalom maradhat egyáltalán, ha mondjuk én úgy döntök, hogy az összes létező algoritmust kikapcsolom?
4: Alapvetően azok a tartalmak maradnak meg, amit az ismerősök posztolnak ki a közösségi média felületre. Egyébként ezt most is meg lehet nézni, hiszen az Európai Unió előírta a Meta számára, hogy kell egy ilyen nézetet biztosítania a webben is, illetve a mobil applikációban is. Ugye az egyetlen szépséghibája a dolognak az, hogy minden egyes alkalom, amikor az ember bezárja a böngészőjét, vagy kilép a mobil applikációból, akkor ez a nézet, ez rezettelődik, vagy lenullázódik, és újra az algoritmusokkal ellátott feedet látjuk. Tehát meg tudjuk ezt nézni egyébként, hogy hogy néz neki. Én azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki. Érdemes megkeresni az interneten, viszonylag könnyű erre rábírni a Facebookot, hogy így ilyen feedet mutasson nekünk. Tehát alapvetően visszatérve egy ilyen ős Facebookot láthatnánk, amikor ott vannak az ismerőseink posztjai, meg ott vannak mondjuk a reklámok. Nyilván ugye a reklámok alatt nem tűnnének el, bár egyébként erre is van mód ugye az Európai Unióban, hiszen van egy fizetős opt-out lehetőség a reklám modellből, ami ugye azt jelenti, hogy ha én havonta fizetek, hát most nem tudom pontosan mekkora összeget, talán 3 euró környékén van most éppen ez az összeg a Metának, akkor nem fog nekem megjelenteni a Meta hirdetéseket egyáltalán.
1: Szűk másfél percünk van még. Egy fontos kérdés, hogy ugye amikor ezt a 16 éves korlátozást bevezették Ausztráliában, akkor utána lehetett azt olvasni, hogy 550 ezer fiókot blokkolt a Meta, de hogy azt is kimutatták a kutatások, hogy nagyon sok gyerek kijátsza ezt a tilalmat. Van-e értelme így ennek szellemében egy ilyen lehetőségnek, hogyha mondjuk a fiatalokról, gyerekekről van szó, akik ott vannak, de hát akkor mégiscsak ki tudják játszani az egész rendszert algoritmussal együtt?
4: Szerintem abszolút van értelme. Nagyon sokan elfeledik azok közül, akik ezzel kapcsolatban szkeptikusak ezzel a rendszerrel, vagy ezzel a megoldással, hogy ez a mostani tiltás, vagy ez a mostani blokkolás egy viszonylag fiatal intézkedés. Ez nem csak a mostani fiatal generációknak az érdekeit szolgálja, hanem a jövő felnövekvő generációinak az érdekeit is. És azt azért vegyük figyelembe, hogy mivel függőségről van szó, ugye a függőségről nagyon nehéz lejönni. Akármilyen függést okozó szerről beszélünk, az alkoholtól kezdve a dohánytermékeken át a kábítószeren keresztül mindenről. Tehát ugyanakkor ugyanaz ez a kategória, hogy aki már egyszer regisztrált a Facebookra vagy a TikTokra, és rendszeresen használta, annak nagyon nehéz azt mondani, hogy mostantól megáll, és mostantól nem használhatod. Aki viszont még soha életében nem látta, hogy mi az a TikTok, vagy mi az a Facebook, és soha nem regisztrált még, mondjuk egy mai 6 éves, az ezzel a szabályozással az én véleményem szerint a jövőben sokkal kisebb eséllyel lesz áldozata egy ilyen rendszernek.
1: Még egy kérdés is, egy rövid válaszra maradt időnk. Ugye belengedte az ausztrál kormány azt is, hogy komoly büntetésre számíthat a Meta, hogyha nem tartja majd be ezt a törvényt. Önnek, vagy ön szerint ennek van jelentősége?
4: Szerintem Ausztráliában nincs, sokkal inkább az Egyesült Államokban és az Európai Unióban lehetnek olyan komoly visszatartó erejű bírságok, amelyek még egy ilyen nagy cégnek is fájhatnak, mint a Meta, vagy akár a TikTok.
1: Kói Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a nap témája.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
5: Amikor ide jöttünk, akkor még nagyon élő volt a népi hitvilág, és az úgynevezett paraliturgikus templomon kívüli szokásokat is dokumentálni tudtuk. Nagyon mélyen érintett az a hit, amit nem lehet csak a templomban gyakorolni, hanem az egész életet, a mindennapokat és az ünnepeket is meghatározta. Olyan asszonyokat ismertünk meg, akiknek a hite nagyon mély volt, szinte kézzel fogható, és nagyon meghatározta, hogy hogyan élik az életüket derűben, boldogságban, a legnagyobb szegénység közepette is.
6: Dr. Limba Herné, Dr. Lengyel Ágnest, Erdélyi Zsuzsanna és Molnár V. József indított a gyűjtő utakra, etnográfus, főmuzeológus, aki több évtizedes szakmai és közösségi munkájával vált a hazai múzeumi világ meghatározó alakjává. Meggyőződése, hogy a múzeum feladata nem csupán a megőrzés, hanem a múlt és a jelen közötti hit megteremtése. Imádságos valócasszonyok erősítették a hitét, és tanították a teremtett világ jobb megismerésére, tiszteletére. Jó estét kívánok, Tarnóczi László vagyok. Vendégem a Palóc Múzeum igazgatója, az akadémiai díjjal, miniszteri elismeréssel és a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett dr. Limba Herné, dr. Lengyel Ágnes.
5: A Palóc Múzeum alapítója Nagy Iván, nagyon nagy tudós, nagyon tiszteletre méltó. A nagy megtiszteltetés volt mindig is számomra, hogy abban az intézményben dolgozhattam, ez az első és egyetlen is valószínűleg utolsó munkahelyem. És hát az ő tudása, az ő szorgalma és kitartása, a tudomány művelése, a múzeum alapító tevékenysége az nagyon nagy példa előttünk, és én nagyon sokat kaptam ettől a szellemiségtől, Nógrád megyétől, a falvak lakóitól, ettől a kisvárostól, és hogy én mit hoztam, talán én is elég szorgalmas és kitartó voltam ebben a 4 évtizedben, amit itt töltöttem már, és nagyon sok témával sikerült foglalkozni, nagyon sok mindenben sikerült kicsit mélyebbre ásni, publikálni, kiállítást rendezni, látogatókkal foglalkozni, múzeumpedagógiával is.
6: Köszöni a Palóc főnek és a Palóc fővárosnak ezt az otthonosságot, ezt a befogadást, de egyúttal sejteti is, hogy nem innen származik. Jól tudom, hogy igazi nagyvárosi lány volt, akár csak a férje, a szintén néprajzos Gábor újpesti.
5: Igen, hát nagyváros Budapest, de mi annak egy olyan szegletében éltünk Újpesten, ami hasonlít tulajdonképpen a marosagyarmati kisvárosi élethez is. Talán a nagyvárosnak a nyüzsgése, a rohanás, a zaj, a rossz levegő és az egyéb hátrányok, amik ugye közismertek, azok nagyon sokat nyomtak alatban, hogy mi vidékre költöztünk, amellett természetesen, hogy néprajzos hivatásunkat olyan helyen akartuk művelni, tehát olyan helyen akartunk gyűjteni és emberekkel találkozni, ahol még az archaikus hagyományok is élőek. Így esett a választásunk, illetve nagyon nagy szerencsénk volt, hogy amikor az egyetemen végeztünk, akkor itt Palasagyarmaton, a Palóc Múzeumban éppen 2 néprajzost kerestek.
6: Ez a 80-as évek közepe lehet, vagy vége. Ebben az időszakban még itt a cserháti falvakban viseletben jártak az asszonyok. A férfiak már kevésbé, de az asszonyok azt hiszem igen.
5: Igen, őrizték a népviseletet, hát tulajdonképpen még erről beszélhetünk egyes falvakban a közelmúltig is az idősebb korosztály folyamatosan megőrizte és hordta a palóc népviseletet. És ez a megőrzés úgy is folytatódik, hogy csak ünnepekre veszik föl. Ez most az utóbbi 10-20 évben egyre élőbbé vált, hogy a kisgyerekeknek is megvarják az adott falunak a viseletét ünnepeken, folklor rendezvényeken felveszik, körmenetekre, templombúcsúra büszkén hordják a palót. Nők a sok szoknyás, színes, nagyon dekoratív és változatos viseletüket.
6: Önöknek abban komoly szerepe volt, hogy a Szent Anna napi palócbúcsút föltámasztották. Itt még népviseleti bemutatót és talán szépségversenyt is tartanak.
5: Igen, ez szerintem hatással van arra, hogy igyekeznek tényleg a legszebb viseleteket bemutatni, szép fiatal lányok is büszkék arra, hogy a több generáción át megőrzött holmikat viselhetik, és tényleg meglepő módon olyan régi darabok kerültek elő a padlásokról, ládafiából, hogy a néprajzos is elcsodálkozhatott, hogy milyen szépségeket őriznek a házaknál.
6: Újpestről, illetve Budapestről, ebből a táncházas közegből érkeztek?
5: Ugye mind a ketten más szakokon kezdtük az egyetemi tanulmányainkat. Én magyar történelem szakra felvételiztem, és csak később együtt a férjemmel mentünk a néprajz szakra, és kezdtük el a etnográfiusi tanulmányokat. Hát volt egy mesterünk, akit sokat ismernek, Molnár V. József, Jóska bácsi, akitől nagyon sokat kaptunk az lakásán, művelődési házakban, jöttünk össze, és hát a magyar kultúra értékeiről mesélt nekünk nagyon nagy lelkesedéssel, egészen más szemszögből, mint amit addig ismerhettünk, és hát talán az ő hatására is kezdtünk el Erdélybe járni, Gyimesbe jártunk, Moldvában, kerékpárral bejártuk, Nyírség, Szabolcs vidékeit és sokfelé. Ugye Erdélyi Zsuzsanna hatására kezdtük a népi vallásosságot kutatni, az archaikus népi imádságokat itt a Palócföldön is.
6: A nagyvárostól akkor el fogunk köszönni, maradunk a vidéken, és köszönjünk el egy Omega dallal, ez valamiért kedves önnek. Miért?
5: Igen, ez az udvari bolond kenyere, ez mostanában így valamiért előjött, és többször meghallgattam. 1969-es dal, és annyira aktuális, annyira ironikus, és annyira tükröt tart a társadalmi helyzetek, körülmények, amik nem igazán változnak, és mindig aktuális.

0: Kárpát-medence sokféle népét megismerték, a kárpát-medencei magyarság sokféle dialektusát. Miért pont a palóc vált igazán fontossá önnek, önöknek?
1: Egyrészt fontos volt, hogy azért a rokonságunkat ne hagyjuk el, ne menjünk nagyon messzire, mert azért nekik ez fájdalmas volt a szüleinknek, hogy elköltözünk. Ugye a mai szülőknek már sokkal edzettebbnek kell lenni, hiszen a mi korosztályunknak a gyerekei nagyon messzire is elmennek. És akkor ez az egy másfél órás utazási távolság belefért, hogy ide Nógrádba jöjjünk, és hát az, hogy Erdély Gimes után ez a terület is annyira őrizte a hagyományokat a nyelvjárásban, a szellemi kultúrában, a szokásokban, a viseletben, a népművészetben, a tárgy és a szellemi kultúrában egyaránt, hogy ez nagyon nagy vonzerőt jelentett. És hát ez így sikerült, hogy amióta idejöttünk 1986 óta itt maradtunk, és jól érezzük itt magunkat.
0: Templomjáró imádságos emberekkel, illetve öreg pásztorokkal és sok-sokféle emberrel készített mély interjúi, beszélgetései nyomát számtalan könyv őrzi. Egyedül is, illetve férjével is a palóc folklórnak sokféle rétegét kutatták. Mi az, amit fontosnak tart ezekből a felgyűjtött anyagokból, és hát hogyan, miként fog ez fönnmaradni?
1: Amikor ide jöttünk, akkor valóban még nagyon élő volt a népi hitvilág, és az úgynevezett paraliturgikus templomon kívüli szokásokat is dokumentálni tudtuk. Ide tartoznak az archaikus népi imádságok, vagy pedig én sokat foglalkoztam a vallásos úgynevezett ponyva nyomtatványokkal, azokkal a kis füzetekkel, kiadványokkal, amiket tulajdonképpen a 19. század vége óta is megőriztek 100 éves kis elhasználódott füzetekből. Imádkoztak, ájtatoskodtak kis kápolnánál, vagy olyan ünnepeken, amit az egyház talán nem is tartott annyira. Például a Mária eljegyzése az egy januári szép ünnep, amit így a farsangban még ilyen táncos módon is megtartott a hosszas rózsafűzéres imádkozás után, ilyen farsangi jellegű mulatozás volt. Azután nagyon mélyen érintett az a hit, amit nem lehet csak a templomban gyakorolni, hanem az egész életet, a mindennapokat és az ünnepeket is meghatározta. Ha valaki kinyitja a szemét, és már is fohászkodik, és ez a fohászkodás az egész napját végig kíséri, és mindig minden bajával, betegségével, gondjával a Jóistenhez fordul, akkor az nagyon, nagyon átformálja az embereket, és tényleg olyan asszonyokat ismertünk meg, akiknek a hite nagyon mély volt, és nagy, szinte kézzel fogható, és nagyon meghatározta, hogy hogyan élik az életüket derűben, boldogságban, a legnagyobb szegénység közepette is.
0: Assisi Szent Ferenc emlékévben vagyunk, ezért is választotta az ő életét feldolgozó Cefirelli filmnek a főcímdalát?
1: Azért is, mert itt ezen a nógrádi tájon ugye egészen más kép tárul a szemünk elé, mint a nagyvárosban. Itt a természet közelségét sokkal jobban érezzük, és az is eszembe jut erről a napfivér, holdnővér dalról, hogy a paraszti ökológia, tehát hogy mennyire benne éltek a természetben, annyira nem volt kérdés az, hogy szépe egy naplemente, vagy szépe a tavaszi virág, mert ez is az életüknek a része volt. Mi pedig már abból a napi 8 órás munkás életünkből tényleg nehezen szakadunk ki a naphoz, a holdhoz, a szélhez, a vízhez, a természethez, és ez úgy kifejezi, hogy a parasztság viszont mennyire kötődött, és mennyire a természetben élt, és abból

0: Én hamarabb ismertem meg az ön, illetve az önök tudományos munkáit, mint ahogy önöket személyesen. Aztán megláttam a doktorasszonyt, és megláttam a doktorurat. A Palócok Vigyázó Nagykeresztjének fölállításakor Herencsényben a Gyürki hegyen, ahová egy hatalmas keresztet hatökörrel vontattak föl, mezítláb. És mindenki, mint egy zarándoklatot úgy tette meg az utat föl a hegyre. Érdekes és áldott egy pillanat volt.
1: Én nagyon szeretek mezítláb járni, érezni a földet. Medjugorjéban is, amikor voltam, és azt a nagyon sok köves, sziklás hegyet meg kellett mászni, legjobban mezítláb esett. A palócasszonyok 60-as években, amikor bejött a harisnya viselése, akkor levágták a harisnyának a lábfejét, és úgy hordták, hogy csak a lábszárukat védje, mert nem érezték jól magukat úgy, hogyha nem érezték az anyaföldet közvetlenül. Ugye megvolt a viseletnek a nagyon drága és értékes darabja, a csizma, ami sokba került. Egy nagy anyagi áldozat volt, egy szép csizma, és azt nagyon kímélni kellett. Van olyan néprajzi felvétel, hogy a nagy ünneplőbe, templomi ünneplőbe felöltözködött leány a kezében viszi a csizmáját, hogy ne koptassa a templom, mégis csak a templomban vette fel. És ez a mezitlábjárás, ez teljesen általános volt. Úgyhogy én is nagyon szeretem érezni, amikor csak tehetem a anyaföldet.
0: A teremtett világgal ön nem csak teoretikusan foglalkozik, hanem a teremtményeivel, az emberekkel és akár az állatokkal, növényekkel. A növényvilágból még könyvet is jegyez.
1: Most dolgozom azon, hogy itt Palóc vidéken gyógyításhoz milyen növényeket használtak fel. Ugye a népi gyógyításban is a legfontosabb volt az imádkozás. A források, amiket kéziratos forrásokat tanulmányozok most, és ott a gyógyítóasszony kérte a beteget is, és ő maga is ráimádkozott a betegségre, és utána hatalmas tudással, tényleg hihetetlen, ugye orvos nem volt, és amiket lejegyeztek, nagyon súlyos betegségeket is, csak a gyógynövényekkel, vágott sebeket, gennyes sebeket, a betegségek is kicsit másmilyenek voltak, mint manapság, ugye olyanokat említenek főleg, hogy ótvar, pokolvar, orbánc, hideglelés, ilyen rontások, és ezekre mind megvolt a gyógynövény. Sajnos kicsit későn kezdtem hozzá ehhez a témához, mert az a tudás már így szájhagyományban nem elérhető, de a 100 éves leírásokban, forrásokban igen, és nagyon meglepő, hogy mennyiféle növényt így folyamatosan ABC sorrendbe kezdem összeállítani a növényeket, és mindig bejön egy újabb növény, és mondom, mert ezt nem hiszem már el, hogy ennyire sokfélét ismertek és tudtak, és minden háznál megvolt egy alap gyógynövénykészlet, megszárítva a kamilla, a menta, a bodza, a cickafark, az ezer jófő, az apró bojtorján, 10-20 növényt minden család ismert, de hogyha egy súlyosabb vagy különlegesebb baj és betegség volt, akkor a gyógyító asszonyhoz mentek, aki távolabbi vidékekről is megszerezte azt a növényt, és tudta, hogy mit, mire kell alkalmazni.
0: Amikor az ország kulturális és tudományos életének kiváló valóságait méltatták és díjazták, akkor ön több évtizedes szakmai és közösségi munkájával, a Palóc Múzeumot meghatározó alakjával Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át. De díjazta önt a Miskolci Akadémiai Bizottság, illetve a minisztériumtól is nívódíjat vehetett át szakmai munkájáért. Mit jelentettek ezek az elismerések az ön számára? Családnak, barátoknak, szülőknek, felmenőknek? Kiknek tudta ezt a legboldogabban elmesélni?
1: Hát természetesen jól esnek ezek az elismerések, és a családom is örült ennek. De én úgy érzem, hogy azért lehetek hálás, hogy tényleg a szüleim is mindig támogattak a tanulásban, a tanulmányok folytatásában, és a családi körülményeim is ezt megengedték, illetve a munkahelyem is olyan, hogy a sokféle muzeológusi feladat és tevékenység mellett is azért tudok szorítani időt arra, hogy kutató munkát végezhessek.
0: szülei egyébként értelmiségi pályáról adtak önnek starthelyzetet?
1: Az édesapám műszaki vonalon tevékenykedett, édesanyám pedig adminisztrátorként. Felmenőim között vannak köztisztviselők, bölcsészettel foglalkozók, különféle pályákon mozgó emberek voltak. Talán a legbüszkébb vagyok Dreiszinger Ferenc dédapámra, aki neves pedagógiai író volt, és abban az időszakban tevékenykedett, amikor a magyar népoktatás alapjait megalkották. Dreiszinger Ferenc pedagógiai szakíró volt, pedagógus, tanár. A néptanítás volt a központi témája a tevékenységének. Pedagógusoknak írt szakkönyveket. Hát az ő munkásságát szeretném majd feldolgozni, amiket olvastam tőle, sikerült megszereznem, amikbe beleolvastam, nagyon gyönyörűen írt a kisgyermekek oktatásának a módjáról.
0: A tudás a tudomány emelkedettsége, klasszikus zenét választott. Mi fűzi önt Mozarthoz, és melyik az a mű, amit nagyon szívesen hallgat?
1: Mozart az nagyon a szívem közepében van, nagyon-nagyon zseniálisnak tartom az ő életművét, és most talán hallgassuk meg az Éjkirálynő áriáját.

0: Ön nagy családból érkezett?
1: Nem igazán, inkább egykeként nevelkedtem, viszont a nagymamám velünk lakott, és mivel nekem az óvoda nem nagyon tetszett, egyszer elvittek, és mondtam, hogy köszönöm, nem kérem. Ezért olyan szerencsésen nevelkedhettem, hogy a nagymamámmal otthon voltam. Két bátyám van a édesapám első házasságából, és a fiatalabbik velünk élt szintén, István.
0: Önnek sokat jelentett a nagymamájával való kapcsolat, úgy tudom, hogy most már ön is nagymama.
1: Igen, négyszeres nagymama vagyok, nagyon boldog. Három kisfiú, kicsit messze laknak, Lengyelországban élnek, a menyem lengyel, de sokat jönnek, meg mi is megyünk, igyekszünk minél többet. Nagyon gyönyörűen beszél mind a három fiúcska magyarul, és van egy kislány itt Budapesten most már. És remélem, hogy még szaporodik majd a család. Két fiú van, és egyikük Barsó mellett él, a másik pedig Budapesten.
0: Ön mint egy mottót, egy küldetést teszi maga elé azt, hogy a néprajz az nem egy távoli tudomány, hanem a mindennapi életünknek részei kell, hogy legyenek. Hát a viselet az már nem tud feltétlenül a része lenni a mindennapjainknak. Mi az, ami mégis évszázadok, évezredek bölcsessége meg kell, hogy jelenjen ma is?
1: Ez nagyon elgondolkodtató kérdés, mert a mai életkörülményeink, a mai ember élete merőben eltér már egy akár csak 20-30 évvel ezelőtti mondjuk palóc ember életétől. És a még régebbi időkben pedig olyan archaikus szokásokkal szembesülhetünk, mint hogyha akár egy távoli törzsnél lennénk, de tényleg annyira különlegesek és annyira meglepőek a mai ember számára, hogy ezekkel egyet egyben nyilván nem lehet azonosulni, de nagyon sok minden szerintem a mai életünkben is példa lehet. Például a tárgyi világgal, az anyagi javakkal való bánásmód, az a takarékos szemlélet, ez a mondjuk a viseletben akár egy 100 éves szoknyát is hordtak. Ha egy edény összetörött, akkor nem dobták ki, hanem megdrótozták, és amíg csak lehetett, használták a tárgyakat. Nagyon sok mindent maguk készítettek, sokkal kevesebb tárgy vette körül őket, azután megfontolandóak lehetnek a gyermeknevelésben is a nagy családban, mint a lehet, hogy hogyan nevelkedtek a gyerekek. Ugye nagyon fontos volt a nagyszülőknek a szerepe, a tudás, a mesék, a hagyomány átadásában. A gyerekek közösségben éltek, egymással nagyon sokat játszottak, szabadon játszóhelyek voltak a falvakban, és mindenki odafigyelt a másik gyerekére is, és rengeteget mozogtak a szabad levegőn, és ez akár ilyen gyerekpszichológusok előtt is világos kell legyen, hogy a gyerekeknek szabadság kell, nagyon sok mozgás, ez fejleszti a szellemi képességeiket is. Azután, ha az ünnepeknek, a jeles napoknak a megélését vesszük például, akkor szintén nagyon sok hagyományt láthatunk, ezek ismertebbek is, ugye a karácsony vagy a húsvét ünnepkörének a szokásai, amik gazdagítják a mai emberek életét is, de ezeket nem csak kiüresedett módon célszerű átvenni, hanem mondjuk húsvét elő a nagybőjt, az nem csak vallási parancs volt, hanem annak egészségi vonatkozása is volt, tehát egy megtisztulási időszakot is jelentett a húsmentes étkezés például.
0: Önnek a világról vannak nagyon komoly tapasztalatai, vannak nagyon komoly tudásai, de a világban a fiatal generációnak, akár csak a múzeum látogató fiataloknak, vagy múzeumot nem látogató fiataloknak, vagy akár saját unokáinak, vannak-e kérdései? Vagy ők már mindent tudnak, és nekik nem kell megmondani a válaszokat?
1: Azt tapasztalom, hogy a népi kultúra, a néphagyományok nagyon is érdeklik az embereket és a fiatalokat is. hozzánk a Palota Múzeumban nagyon sok gyerek jön, kiválóak a múzeum pedagógus kollégáim, és éppen néhány napja mentem a folyosón, amikor kolléganőm mondta itt a halál és temetés részen a gyerekeknek, hogy hát itt azt mondják, hogy ha meghal valaki, hogy nyugodjon békében, erre egy kis pöttöm, 7 éves kisfiúcska azt mondja, nem így mondják, hanem úgy mondják, hogy nyugodjék békességben Jézus Mária szent nevében. Úgyhogy itt sokszor többet is tudnak a gyerekek. Hát olyanok a családok, olyanok a nagymamák, átadják, elviszik a gyermeket a templomba, megtanulhatja.
0: Mire tanít minket a Palóc Múzeum, és mire tanít minket a Palóc népi kultúra?
1: Itt a Palóc Múzeumban nagyon sok tárgyat láthatunk, a népművészet legszebb, legszínvonalasabb darabjait, és a legegyszerűbb használati tárgyakat is. És ahogyan a múzeumunk küldetés nyilatkozatában is szerepel, az a célunk, hogy ezt megőrizzük és átadjuk, megismertessük az újabb generációkkal ezt a hagyományt és örökséget, ami tényleg az élet minden területére kiterjedt.
0: Kapott ön a gyűjtései során olyan mondatokat, amelyek akár életvezetési tanáccsal is szolgáltak önnek valaha?
1: Amint említettem, nekem az nagyon sokat jelentett, hogy megismertem olyan hívő asszonyokat, akik az élet legnagyobb nehézségei közepette is az Istenbe vetett hitüknek köszönhetően derűsek és bizakodóak tudtak maradni, és hogy mennyire erősen kapaszkodtak a jó Istenbe minden körülmények között, és hogy ezzel mindig megpróbálták és meg tudták javítani az életüket és a helyzetüket. És hogy közben vidámak, boldogok és a földön két lábbal járók tudtak lenni és bölcsek. És az életnek minden fontos kérdésére jó és helyes válaszokat tudtak adni szerintem.
0: A népi bölcsességek és a szép népi énekek nagy gyűjtőjével Kodály Zoltánnal búcsúzunk. Erdő mellett estvélettem. Miért pont erre esett a választása?
1: Balaton Akaliban van egy népi műemlék parasztházunk, az ófaluban, a régi falu központban, és ott a kicsi téren minden este, amikor lemegy a nap, akkor van egy fényjáték és egy hangjáték, és ez a Kodály Zoltán által pásztón 1922-ben gyűjtött népdal, Erdő mellett estvélettem, ez csendül fel, és ez nagyon varázslatos, mi ilyenkor minden este kiülünk, és ezek a nyári esték nagyon csodálatosak, ahogy lemegy a nap, és kigyulladnak a színes, hangulatos fények, és felcsendül ez a gyönyörű népdalfeldolgozás. Ez nagyon ajánlom, hogy látogassanak el a kedves hallgatók is, ezt érdemes meghallgatni.

Kedves hallgatóink, vendégem a Palóc Múzeum igazgatója, az akadémiai díjjal miniszteri elismeréssel és a Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozatával kitüntetett dr. Limba Herné dr. Lengyel Ágnes volt, Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmester, valamint Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Tarnóczy László.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Doknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán Quintet mutatja be, King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak.

0: 19 óra, jó estét kívánok! A híreket Gál Andrea szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások. Beavatkozik a kormány, célzottan segíti a dízelt tankolókat a magas üzemanyagárak miatt. Napos száraz idő valószínű, napközben 28-34 fok várható. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A miniszterelnök ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Magyar Péter azt mondta, a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Beszélt arról is, hogy a kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához, így ezekből a forrásokból jut az egészségügyre és a bérrendezésekre is. Reagáltak a miniszterelnök napi rendelőti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Mi Hazánk pedig úgy véli, az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. A Tisza frakcióvezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem kérdéses a győri gyár jövője az Audi német vezérigazgatója szerint. Gernot Dellner a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott erről Párizsban az Audi új elektromos modelljének bemutatóján. A vezérigazgatót azután kérdezték, hogy a Volkswagen csoport nemrég bejelentette, több üzem felszámolását és 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Gernot Dellner a győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló. Steve Witkoff X oldalán közölte, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni. Tegnap a Kreml közölte, hogy Oroszország nem zárkózik el a háromoldalú tárgyalások újraindításáról. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök pedig azt mondta, tartós békét akarnak kötni, amely garantálja, hogy országát soha többé nem támadják meg. Megdöbbenéssel fogadta a német kancellár az Alternatíva Németországnak párt győzelmét a tegnapi 100 anhalti tartományi választáson. Friedrich Merz hangsúlyozta, a szélsőjobboldali párt megkérdőjelezi Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A kormányzó kereszténydemokraták azonban továbbra is kiállnak az ország értékei és alaptörvénye mellett. Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban. Az elkövetők a gyanúsított gazdasági társaság nevében több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére. Az elnyert pénzzel elszámoltak, a film azonban nem készült el. A cég a film elkészültének hiányát fiktív számlák beszerzésével leplezte. Holnap ismét napos száraz idő valószínű, éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Hírekkel 20 órakor jelentkezünk legközelebbi a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak. A hely.
4: Folytatjuk az előző héten megkezdett felfedező útunkat a nagy erdei víztoronyban. Köszöntöm Önöket a mai adás szerkesztője Gyarmati Péter nevében is. Én Burkert Rudolf vagyok. Nézzük, hogyan alakult át ez a karcsú, de magas víztorony közösségi helyi, illetve kulturális helyszíné, és ehhez nincs más dolgunk, mint mászni felfele. Elkezdünk felfele lépcsőzni Miklós Völgyi Péterrel, aki ez akkor rögtön kérdésem is szól, és szedem a lábaimat, hogy végig lépcsőn fogunk menni, Péter, mert akkor még most érdemes beszélgetni, amikor
5: lépcsőn,
4: még
5: lépcsőn, igen, végig nincsen lift, mert a lift helyén ugye víz fut. Más viszonyokban, ahol már nincsen aktív üzemelés, ott a vízcsőben alakítanak ki liftet, de itt nem tudunk.
4: És akkor szintenként vannak ezek a megállók, itt például elkezdődik konkrétan a mászófalnak a mászási lehetősége rögtön így az van, első emeletben.
5: Így van, igen, itt lehet mászófalat próbálni.
4: És amíg Péter vezet minket előrefele, itt felfele a lépcsőkön, csatlakozik hozzám Törös Attila, aki a Debreceni Egyetem műszaki csapatát képviseli, és elméletileg benne volt abban a szakembergárdában, aki átalakította a víztornyot, hogy az közösségi helyszín legyen. Milyen dolgokat kellett elvégezni?
6: Az első és legfontosabb az, hogy egy üzemviteli épületet úgy kellett kialakítani, hogy az ne csak a víz üzemeltetését, a vízmű, illetve a víztartály üzemeltetését lássa el, hanem minden mellett biztonságosan, de közösségi célokra, vagy ha tetszik szórakozási célokra alkalmas legyen.
4: Na most ilyen nagyon megfontoltan haladunk előre, hogy egyrészt bírjuk a lépcsőzést, másrészt tudjunk még beszélgetni is, és akkor például az, hogy mondjuk ezeket a lámpákat, hogy minden látható legyen itt a mászófalon, akkor ezeket önök szerelték, vagy önök tervezték?
6: A sok-sok igény, amit a kampusz részéről megfogalmaztak, azt nekünk kellett bele dolgozni és dolgoztatni. Ilyen volt a megvilágítás szükségessége, ilyen volt az élményelemeknek a kialakítása, és ezt úgy, hogy valamilyen módon szolgálja a biztonságot, de a műemléki, vagy ha ipari műemléki értékeket ne befolyásolja, és biztonságos tegyen.
4: Péternek hányszor kell megmászni a naponta a víztornyot, hogyha meg kell?
5: Hát ne pont azért nem kell. Negyébe azért jó néhányszor a felmérete ér, hogy a vendégeink vannak. Amúgy ez egy kiváló időjárási megfigyelő pont is. Amikor fesztiválokon nézzük a radart, amit látunk a radaron, és akarjuk nézni, hogy hogyan is néz ez ki a valóságban, egészen parádésan lehet látni közeledő vihar. Tehát hol villámlik, hol a közepe, erre tart-e pontosan, vagy nem. Volt már, hogy ez alapján hoztunk meg döntést, hogy fizikailag mit láttunk. Tehát volt olyan fesztivál, ahol tudtuk, hogy ez a klasszikus vörös szem eső közeledik. Mondták, hogy nagy szél nincsen vele, attól nem kell megérni, és nem láttuk a radaron előre, hogy el fogja a fesztivál találni, vagy nem. És feljöttünk, és láttuk, hogy határozottan nem. És ez egy megnyitató érzés volt, hogy végülis nem kellett óvintézkedéseket sem beindítani, mert láttuk, hogy szépen itt Debrecen Józsa irányába elvonul.
4: Hopp, igen, szólnak, hogy fejre vigyázni, le is kell húzni, mert hogy itt már ezek a különböző boltívek alacsonyan vannak, de nagyon aranyos, ki van párnázva. És akkor most már, hát...
7: Véget az a lépcső.
6: Ami eredetileg is megvolt, ez az épülethez eredetileg tartozó lépcső, és egy másik, egy nagyon hevenyészet, ha tetszik, létre vezetett fel a következő szintre. De itt van az első olyan nagy attrakció, amit a tervezők és a statikus kialakított, hogy egy kényelmes lépcső vezessen fel tovább. Ez azt jelenti, hogy nem létre, hanem egy körbevezetve az épületet kerengőn, egy szerkezetű lépcsővel tudunk feljutni kényelmesen, biztonságosan.
4: És akkor ahogy megyünk tovább, teljes panorámát kapunk gyakorlatilag a városról. Látszanak a 10 emeletes házak is, illetve most már a stadion résznél vagyunk, és hát természetesen

0: Hegycsúcsokat lát az ember, vagy vonulatokat. Helyi erőként egy pici panorámát kérek szépen, mert én bizonyos dolgokat tudok elmondani, de hogyha elindulunk jobbról balra fele, akkor mettől meddig látunk?
1: Hát gyakorlatilag látjuk a nagy erdei klinikákat, a nagy erdőn található klinikákat, látjuk az egyetem főépületét, az egyetemi templommal, látjuk itt előttünk egyből a Debrecen egyik új büszkeségét, a strandot, és látjuk ezen kívül abban az irányban már a belvárost, a Szent Anna székesegyházat, a nagy templomot, és ott balra a távolban már a bihari hegyek is láthatóak.
0: Örös Attilához szól a kérdés, hogy itt felül, mert hogy már ugye fent vagyunk, azt hiszem a legtetején, vagy legalábbis sejtem, hogy itt milyen munkájuk volt.
2: Két nagyon fontos dolgunk volt, az egyik a minőségnek, a meglévő épület minőségnek a felújítása, a másik pedig, ahogy mondtam, a körbejárhatósága. Ez a víztér, ami mellett vagyunk, ez az 1000 köbméternyi víz, ez a klinikai központnak a vízellátását biztosítja, és megfelelő biztonságot kell nekünk tartani ahhoz, hogy ez a vízkészletnek a megfelelő minőségének a biztosítását mindig tudjuk a klinika részére átadni. Ez azt jelenti, hogy magát az épületnek a héjazatát, a tetejét cserélnünk kellett, javítanunk kellett, és a járófelületeket botlásmentessé kellett tenni, illetve látványelemek kellett kiegészítve, hiszen egészen profi RGB-s világítás volt abban a időben is már az igény a leendő használók vagy üzemeltetők részéről.
0: Mi ez az RGB?
2: Több szín el rendelkező ledes világítási rendszer, amely programozható, és úgy programozható, hogy akár különálló színekre, akár dinamikus módosulásokra, akár zenével kapcsolatban történő ritmusos jelzéseknek a leadására. Itt jellemzően azért egy statikus világításról beszélünk több színben, több árnyalatban az igényekhez és a kívánalmakhoz.
0: Műszaki szempontból közben elmegy alattunk a villamos, felülről se láttunk még villamos, vagy legalábbis én még nem. Tehát, hogy műszaki emberként mindezt megcsinálni, az kuriózum, kihívás, vagy igazából teljesen olyan, mint bármi máson dolgozni?
2: A legnagyobb kihívás az az volt, hogy kicsit úgy kell elképzelni, és itt idézem a statikus Derű Zsigmond szaktekintét, hogy ez olyan, mint egy Kejfel Jancsi. Hiszen alul van egy hatalmas tömb, és egyébként meg egy fejnehéz épületet kell elképzelni, hiszen ez a víz mennyiség, ami a nagy tartályban van, az időszakonként ide-oda mozdul, és ezt meg kell tartani az alapozásnak és a hozzátöltött domnak. Györfi Zoltán, Novák Róbert tervező párosnak a, hogy mondjam, a merészségét, és aztán persze a statikusoknak a szakmaiságát dicséri az, hogy mertük elvenni a ház oldalából a dombot. Lényegében egy szint mélyen elhordtuk a dombot a ház mellől, és aztán hozzáépítve magát az épületet, visszatöltöttük a dombot, de ez egy mérnöki attrakció.
0: Miklós Völgyi Péterhez megyek tovább, aki egyébként elmereng a saját városán, itt nézi még mindig fentről, azért tényleg szép látvány, és pont ebből adódik a kérdés is, hogy turista látványosságként működik. Hogy valaki kifejezetten azért jön, hogy ezt megnézze?
1: Hát, hogy ezért jön a Debrecenbe, azt nem tudom, de egyébként nagyon sok turista jön a víztoronyba. Tényleg az egyik legmagasabb pontja a városnak, ami látogatható, és nagyon szeretik egyébként a víztoronynak azt a érdekes akusztikai élményét, amit mindjárt megmutatok.
0: Milyen akusztikai élménye van a víztoronynak?
1: Van itt egy kis ablak, ahol be lehet egyébként kiabálni, nem tudom, mennyire adja vissza a mikrofon.
0: Hát mindjárt kiderül. Igen, tehát a rácsokon be lehet kiabálni, azért már van ennek most is visszhangja.
1: Majdnem 20 másodperces lecsengése van. Akkor, ha már Debrecenben vagyunk,
3: hajrá, Loki!
0: És most menjünk át innen a nagyerdei víztoronyból egy másik hasonló építménybe, az is itt van a városon belül, ez a Fényes udvari víztorony lesz. A Fényes udvari víztorony Debrecen egyik emblematikus épülete. Már sétálunk is alá, mert hogy különböző oszlopok tartják ezt oldalról, és középen van maga a víztömeg, amit tárol a víztorony. Kollégák már előre mennek, mi addig megállunk Olajos Istvánnal, aki a Debreceni Vízmű ZRT üzemvezetője, és állítólag az öreg hölgynek nevezi ezt a víztoronyt. Miért?
4: Azért nevezik az öreg hölgynek, mivel hogy 1961-ben épült ez a torony, 63-ban lett ugye átadva, december 23-án, és ez az én korosztályomnak ez egy tekintélyteremtő, tehát ezért gondoltuk, ezért neveztük el, hogy az öreg hölgy. Párizsnak az Eiffel-torony, Debrecennek pedig len itt van ez az UFO kinézetű 12 lábon álló 3000 köbméteres víztorony, ami azért ez Debrecennek is a jelképe egyben.
0: Tényleg van egy ilyen csésze a jellege innen alulról. nézve, és hogy akkor ezek szerint tényleg a debreceni köznyelv ezt az UFO toronyként apostrofálja.
4: Igen, ha távolról nézzük, a vasútállomás felől érkezünk, a lábak nem is látszanak, csak maga a csésze aj, tehát a nagy kör alakú, ez a tauruszos, tehát fánk alakú ez a torony, és ezt a látképet látjuk, hogy egy nagy, hatalmas, nagy UFO itt lebeg a fényes udvar fölött.
0: Azt mondta ugye, hogy 63-ban adták át, azóta van rajta valami változás?
4: Nincs, ugyanaz az épület, stílus, ugyanaz.

0: az minden benne. Folyamatosan ugye karban tartjuk az épületet, tisztán tartjuk. Azért azt tudni kell, hogy az víz az legfontosabb élelmiszer, amit azért folyamatosan labormintákkal ugye alá kell támasztanunk, hogy megfelel az élelmiszeripari minőségnek. Évente kétszer karban tartjuk, tisztán tartjuk a medencéket. Laborvizsgálatok azok folyamatosan megtörténnek a műtárgyon, úgyhogy ezek azok a folyamatos karbantartások, amit mi évente ugye elvégzünk.
1: És akkor hadd szólítsam meg István kollégáját is, aki Szardai János, a Debreceni Vízműv ZRT víztermelési művezetője. Szeretném tisztázni a titulusát. Mit csinál az, aki víztermelési művezető?
2: Víztermelési művezetőként azok a feladatok tartoznak hozzám, hogy a Debrecen város kutyainak az üzemeltetése, tehát onnan a vízkitermelés történik, és ezeknek a telepeknek, ami három telep található Debrecenben, ezeknek a telepeknek a üzemeltetése.
1: Ezzel van a legbonyolultabb dolga?
2: Ezzel van a legkevesebb dolgom.
1: Mert
2: ugye ez itt áll, és a funkcióját így ellátja önmagában, és a telepeken van a legtöbb munka.
1: Akkor induljunk neki.
0: Most látjuk a nyomást, ez egy érdekes dolog. Látjuk, hogy 3,8 bár itt lent a tartnyomásunk, és ez a nagy víztömeg nehezedik rá, ugye a vízhálózatunkra. Ezért ezen az 1/400-as töltőürítő vezetéken keresztül biztosítjuk ugye a hálózatba való víz jutatását. Tehát, hogyha nagyobb csúcsok keletkeznek, ami azt jelenti, hogy az éjszakai vagy az esti csúcsfogyasztások vannak, akkor szépen ürülő funkcióba megy át a torony. Mikor lementek ezek a nagy csúcsfogyasztások, akkor szépen visszatöltődik a torony. Tehát ez az állandó lüktetése a toronynak, ez a vízoszlop lüktetése, ez megvan benne, így folyamatosan szolgáltatjuk a vizet.
1: De most István, akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha nincs ez a víztorony, akkor a szivattyúk nem tudják kihasználni vagy kiszolgálni Debrecennek a vízfogyasztását?
0: Nem azt jelenti. A modern kornak megfelelően mi már frekvenciaváltó szivattyúkkal dolgozunk, ugyanis mikor a torony karbantartása van, akkor azért ki kell zárni a tornyot, és akkor a szivattyúkkal biztosítjuk ugyanúgy a vízellátást. A frekvenciaváltós nyomástartásos üzemmód azt jelenti, hogy számítógép vezérléssel, SCADA rendszeren keresztül be vannak állítva a nyomásértékek. Három telepe van ugye Debrecennek, mint ahogy a kollégám mondta, és ő ezeket az optimálisan beállított értékeket, nyomásértékeket folyamatosan tartja, szinten tartja. Ha kell, akkor a frekvenciával a motor fordulatszámát növeli, vagy ejti, és így tartja egyenletesen a nyomást.
1: Hány lépcsőt kell megmászni?
0: 250 lépcsőt fogunk megmászni, úgyhogy szerintem induljunk el, mert félúton pihenőt kell majd tartanunk.
1: Nagy levegős start.
0: Start.
1: Pici szuszogó szünetet tartunk itt az egyik lépcsőfordulóban, és akkor intézek egy kérdést Szabai Jánoshoz, mert hogy lent az István azt elmagyarázta, hogy a nyomás hogy működik abban a vastag csőben, ami ott középen van, de ezen kívül van még egy vastag, meg két vékonyabb. A másik kettő, ezek a vékonyak, amik itt most nekünk jobb kész felé vannak, azok mire szolgálnak?
2: Vékonyabb csövek a csapadékvíz elvezetésére szolgálnak, és van még egy cső, az pedig a medencetérnek a leürítésére szolgál. Azon keresztül tudjuk karban tartani a medencéket, ugye ezeket a medencéket is ki kell tisztítanunk. Évente két alkalommal szoktuk ezeket leengedni, megtisztítani, amikor kimossuk, kifertőtlenítjük őket, aztán újra vizet engedünk bele, vízmintát vesz a laboratórium, és hogyha megfelelő a vízminőség, akkor újra üzembe helyezzük a víztornak a medencéjét.
1: Na most István, csak hogy tudja, Gyarmati Pétertől, a szerkesztőnktől, aki patrióta, tudom az információt, hogy ugye Debrecennek az egyik része az földes területre van, a másik része pedig a nyírségi homokon, és ez elméletileg a homokra épült ez a víztorony. Hát homokra építkezni nekem az olyan visszás, ezt hogy oldották meg?
0: Az akkori építészek is már tudták, hogy a teherhordó talajig teljes le kell alapozni, tehát megkeresték azt a pontot, azt a keménységet, ami ezt a nagy terjedelmű és nagy súlyú tornyot, 15 ezer tonna az össúlya, ezt ugye tartania kell, megkeresték azt a teherhordó talajt, és arra egy nagyon határozott bevasalt, nagyon kemény vasbeton szerkezetet ugye építettek, majd a lábak ezeken támaszkodnak, és ez olyan, mint egy monolit egybelégvő függő alaptest, ezért tudja szépen függőlegesen egyenesben tartani ezt a nagy tornyot.
1: János, ez létezik, néztem felfelé jövete lépcsőket, én nem mindegyik vízszintes, szerintem még az is, ami ott az István mellett van, egy kicsit kifeledől.
2: Nem mindegyik vízszintes. Sajnos ezek a lépcsők kisé el is térnek magasságukban, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, miközben felfele megyünk, kb. Az út 3/4-nél járhatunk.
1: Akkor még egy nagy erőbedobás, egy hajrázás, ahogy a sportkommentátorok mondják, és akkor végére érünk.
0: Indulhatunk?
1: Indulhatunk. Közben haladunk felfelé a csiga lépcsőn, kicsit talán erősebb a visszhang, és ahogy aki kevésbé bírja, azt mondja, szédül, de nem baj, itt van mellettünk a kapaszkodó, az megtámogat mindenkit. Most már kíváncsi vagyok. Miért van itt egy telefon, István?
0: A telefon azért van itt, hogy lent is van, ahogy a párja a telefonnak. Fertőtlenítő szert kell ugye fölhoznunk, ugye a medence mosások alkalmával, és így kommunikálnak a kollégák, hogy indíthatod a felvonót.
1: Mert tudják, hogy voltunk a másik víztoronynál is, a Nagy Erdeiben, és ott kihasználták azt, hogy adj fel egy kis fertőtlenítőt, de akkor ez itt nincs.
0: Ez nincs, sőt egy harmadik kollega is kell hozzá, aki maga a csörlő szerkezetet kezeli, és itt megy a hangposta, ez így működik.
1: János kezébe csilingel a kulcs, és elhúzza az egyik ajtót, ezt a rácsajtót, és nyitjuk mindjárt a kültérre vezető ajtót, és azt mondják hátulról, milyen meleg van, nem, mi izzadunk szerintem, tehát egy a megfejtése a dolognak, és mindjárt ki is lépünk kültérbe, csúszik a lakat, az árszerkezetben, és utána mehetünk is kintre. Az egész épület magasodik a tízemeletesek fölé, ugye? Tehát jó panorámánk lesz.
0: Nagyon szép panorámánk lesz. Szerintem az időjárás is pontosan kedvező ahhoz, hogy akár még a bihari hegységet is láthatjuk fentre.
1: Na, kíváncsian várjuk. Elcsúszik a nyelv. Nyílik az ajtó, jó kis hanghatások, rádióbarát a víztorony. Kilépünk, és valamilyen gumival van talán befedve a víztoronynak a tetején. Milyen anyagon állunk mi?
0: Egy heggesztett PVC anyagú szigetelőanyag. Alattunk hőszigetelés, ugye természetesen a víz sötétben van, és maga a hőszigetelésre is vigyázzunk ön, hogy ebbe a nagy beton felületű épületbe nehogy fölmelegedjen a víz, kellemes hűsön meg tudjuk, hidegen meg tudjuk tartani.
1: Na most olvastam egy ilyen történetet, kíváncsi vagyok, hogy igaz-e, meg kezdem érteni, hogyha igaz, hogy elméletileg az egyik kolléganője azt kérte a nyugdíjazása előtt, hogy hogy jöjjön fel ide.
0: Így van, a kolléganőnk 40 évet dolgozott a debreceni vízminél, és nyugdíjba vonulásaként hagyd kérje azt a kollégáktól, hogy hozzák föl, és akkor ide fölhoztuk, és nagyon elcsodálkozott, hogy ő itt él Debrecenben, itt dolgozott a debreceni vízminél, és most először ide életébe följutott, és az a panoráma, ami elénk is tárul, ugye ezt ő is megtekinthette és láthatta.
1: Na akkor vonjuk be a helyi erőt. Őket is, Peti, van kedved egy körtúrát mutatni, hogy akkor mi az, ami elénk tárul?
3: Az már a Bihari hegység, annak látszik a sziluettje. István, segítsen, kelet, dél-kelet?
0: Dél-kelet.
3: Dél-kelet irányban. Dél-kelet. Aztán, ha kicsit egészen délre fordulunk, akkor ott látszik a vasútállomás, a nagy toronyház.
1: Igen, az megvan.
3: Igen, itt van a görög templom, az nagyon közel van hozzánk. Innen egyébként minden nagyon közel van. Aztán ott van a Szent Anna templom, a római katolikus templom. Egyébként most itt körülöttünk, abszolút keletre, dél-keletre van a híres fényes udvari lakótelep.
1: Így van, felülről nézzük a panelek tetejét.
3: Debrecen tele van templomokkal. Ott van az Árpád tér, református templom, és ott messze látod észak felé.
1: Igen.
3: Na mi van ott?
1: Hát ott van az a víztorony, ahol az előző adásban jártunk.
3: Így van, a Nagy Erdei víztorony, éppen észak felé van, és ott van a híres Nagy Erdő. Ott van egyébként attól balra egy kicsit látható az egyetemi kampusz már, meg az egyetem főépülete is, látod, ott van a tümpanonja.
1: Igen.
3: És rengeteg lakótelepet látsz. Újkerti lakótelep, aztán a Vénkerti lakótelep. Nyugatra van a nagy templom két tornya, ugye az emblematikus két torony, és arra egészen messzire pedig a Tócós kerti lakótelep, mert Debrecenben minden kert, erről talán volt már szó.
0: Azt nem tudom, hogy az előző látogatásnál mondták-e, hogy mikor épült ugye a víztorony, ami most a klinikának az üzemeltetésében van.
1: Az régebbi, mert az az 1910-es években, ez meg a 60-asok.
0: 13-ban épült, de én mondok önöknek valamit, Debrecennek a legvő régebbi víztorony az itt van mögöttem keletre, 1912.
1: Ez a vörös téglás.
0: Az a vörös téglás, ma is üzemel, az nem más, mint a MÁV járműjavítónak a telephelye. Az 1912-ben épült, mert Debrecenben önmagában a víziközmér szolgáltatás az 1912 és 13 körül indult el, ezért 12-ben épültek meg ugye a kutak, a víztermelő telepek, majd 13-ben épült meg ugye a víztorony. Erről én is utána olvasgattam, és onnan tudtam meg, hogy a legelső víztorony az a MÁV járműjavítónak a víztornya.
1: Maga az átmérő itt felül, ez mennyire?
0: 33 méter az átmérője.
1: És a víztoronynak, tehát magának a víztartálynak?
0: Víztartáról tudunk beszélni, így az átmérőket úgy mondanám inkább, tárolt mennyiségről beszéljünk, tehát egy 3000 köbméteres víztorony tetején állunk, a külső tárolómerencébe van 1600 köbméter víz, a belsőbe pedig lenn 1400 köbméter víz.
1: Na most volt már valaha nagyobb csőtörésük, János? Tehát csak úgy próbaképpen, hogy mennyi idő alatt folyik el ennyi víz?
2: Sajnos igen, Debrecenben már egy vagy két alkalommal volt 600-as vezetéken csőtörés, és egy olyan 30 30 perc, 45 perc alatt már leürült a vízszarany ebben az esetben. Ugye ez egy hatalmas átmérő, és kizúdul a víz, és a szivattyúk tolják ki a hálózatban a vizet, és a vízszaranyból is ekkor kiürül. Ilyenkor azt kell tennünk, hogy minél hamarabb kiszakaszoljuk azt a részt, és akkor visszaáll a megszokott üzem.
1: Azt mondta ugye, hogy ezzel a vízszaranyjal van a legkevesebb gondja.
2: Így van.
1: De akkor, amikor elindulnak lentről, hogy itt valamit fent meg kell javítani, akkor mindent háromszor megnéznek, hogy le nem maradjon egy fogós. Utána ezt még egyszer megveszi, sport teljesítmény.
2: Igen, van, amikor kollégák kétszer megjárják ezt egy nap legalább, így van. Odafigyelnek, mit hoznak fel.
1: Igen, nekik sincsenek akkor szép problémáik, az teljesen biztos, hogyha ezt bírják.
3: Azt gondolnád, hogy Hajdú-Bihar meg Debrecen az egy ilyen pusztai táj. Na most, ha elnézel keletre, ugye a említett Bihari hegység felé, Románia felé, azt láthatod, hogy rengeteg az erdő. Nagyon erdősült egyébként az országnak ezen része. Egyszerűen azért, mert az említett homokos talajon nem volt érdemes már évek óta termelni, növénytermesztéssel foglalkozni, és beerdősítették ezeket a részeket. Nagyon jól látszik, Sopronhoz hasonló a százalék aránya.
1: Gyarmati Péternek igaza van, mert hogy bármerre nézünk, tényleg most, hogy így mondják, hogy mi ez zöld Debrecen, de ezt felülről kell látni, hogy az ember. Tudják, mi lehetett? Bár úgy sem működik, de jó randi helyszín. Egyébként az annak még működhetne.
0: Sok magánerdőt találunk egyébként, itt főleg Vámospécs irányába, és de a Gúti erdők is, vagy a Nyír erdő tulajdonában vannak, ami nagyon gyönyörű, maga az állatvilágával is. A dámszarvas, gímszarvas megtalálható ezen a területen.
1: Debreceniek mindketten?
0: Balmazvárosi születésű vagyok, de az itt van Debrecen mellett, 76 óta élek Debrecenben, úgyhogy mondhatom azt, hogy debreceni vagyok.
1: János?
2: Én Békés megyéből jöttem 2 éve párommal, úgyhogy én még nem olyan régóta élek Debrecenben.
1: Akkor talán inkább Istvánnak szól a kérdés, de majd utána Jánoshoz is, hogy az életét akkor így módon végigkíséri a víztorony mindenféle szinten, nem?
0: Igen, végigkíséri, ugyanis 5. osztályos korunkban, mikor úszni kellett járni, ugye minden 5. régi időben úgy volt, hogy volt egy úszás tanfolyam, és a mellettünk lévő Bocskai általános iskola volt az, ahol megtalálható volt az az úszoda, ahol folyt az oktatás. Úgyhogy én már annak idején is itt a víztorony tövébe itt úsztam, és már akkor is csodáltam, mint gyermek.
1: János, vissza tud arra emlékezni, amikor itt az elmúlt 2 évben először feljött ide?
2: Igen, már most én 3. alkalommal vagy 4. alkalommal vagyok itt a víztorony tetején. Karbantartásoknak a felügyelését láttam el. Már több alkalommal bemutattam ezt a víztoronyat másoknak is.
1: Gyarmati Péter szólásra emelkedik. Mi ügyben?
3: Mennyi idő ez kitisztítani, ezt a 2 tartályt?
2: 1 hét kitisztítani, 1 napig még leengedjük, 2 nap még kifertőtlenítjük, kitisztítjuk, és feltöltjük vízzel, és ebből mintát veszünk. És a mintavételnek az eredménye az 3 nap. És mire megérkezik az eredmény, csak utána tudjuk újra üzembe helyezni a víztoronyat, tehát ezért tart 1 hétig.
1: Az én információim szerint ugye maga a víz, az körülbelül 1 napot tölt a víztoronyban, legyen szó bármelyikről, mert hogy annyi ideig tudják azt garantálni, hogy akkor teljesen tiszta, és mint ahogy azt hiszem, a János mondta az elején, hogy ez az egyik legjobban mért élelmiszer.
2: Így van, tehát a víztoronyban a víz tartózkodási ideje maximum 1 nap, és ugye folyamatos körforgásban van, itt a víz sötétben van tárolva, külső hatásoktól mentesen, tehát az a lényeg, hogy ne érintkezhessen a víz külső hatásokkal, és akkor így tudjuk biztosítani az ivóvizet.
1: Kedves hallgatóink, innen a fényes udvari víztorony tetejéről köszönünk el önöktől, ne felejtjék, hogy ezt az adást 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a műsor mai szerkesztője Gyarmati Péter nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, utánunk a Sportvilág című műsor következik.

0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Siker Dél-Korea ellen a női kosárlabda világbajnokságon, pályán a Vidi és a DVTK a labdarúgó másodosztályban. Elkezdődött a tanév a testnevelési egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Katona Lászlót hallják. A magyar női kosárlabda válogatott Dél-Korea ellen zárta a B csoport küzdelmeit. A tudósító Nyágui Gergely.
2: 9 pontos győzelem Dél-Korea ellen. Magyarország Dél-Korea 82-73. A magyar női kosárlabda válogatott annak tudatában léphetett pályára a berlini világbajnokságon, hogy az eredménytől függetlenül tovább jut csoportjából, és ott lesz a világ legjobb 12 csapata között. Teher nélkül, összeszedetten, elszántan futottak ki Völgyi Péter tanítványai Dél-Korea ellen, és bár az első kosarat az ázsiaiak szerezték, Juhász Dorka rögtön válaszolt, és a miénk magukhoz is ragadták a kezdeményezést és az előnyt. Studer Ágnes zseniális gólpasszokkal játszotta meg ikertornyainkat, Juhász és Takács Kisvirág ezúttal is az élen jártak a pontszerzésben és a lepattanózásban. Bár az első negyed utolsó kosarát egy triplából a koreaiak szerezték, az előny így is nálunk volt, 20-16-ra vezettünk. A második etapban már 8 pontra is elléptünk, ám innen hullámvasutazni kezdett a magyar válogatott játéka. Nagyszerű megoldások mellett bosszantó hibák, eladott labdák váltogatták egymást, így hol 8 ponttal, hol pedig csak 2-vel vezettünk, a félidőre pedig maradt a 4 pontos különbség, 40-36 ide. Szerencsére Törner Ivonnék remekül dobták a büntetőket, ám az ellenfél triplái is egyre nagyobb százalékban estek be, így 29 perc után 56-55-nél már az ázsiaiaknál volt az előny. Szerencsére jött Kányási triplája is, így az utolsó szünetre 2 pontos magyar vezetéssel vonulhattak a csapatok. A negyedik negyedben aztán már csak egyszer engedtük egyenlíteni az ellenfelet, és Josepovics Kinga fontos pontokat és lepattanókat tett hozzá a magas embereink teljesítményéhez. Így a végét jobban bíró magyar válogatott végül a legnagyobb különbséget épp a végére építette ki. 9 ponttal legyőzte a 12-szeres Ázsia bajnokot, ezzel második helyen végezve jutott tovább csoportjából. A mieinktől Juhász Dorka 22 pontjával és 11 lepattanójával ezúttal is kiemelkedett, ám a hibák és a 21 eladott labda ellenére mindenki hozzátette a részét a sikerhez. A folytatás holnap este 20 óra 45 perctől, a tét ott már a negyeddöntő, és csapatunk megszerezte csoportjában második győzelmét és a második helyet is. Magyarország, Dél-Korea 82-73.
1: Nyágói Gergely a mérkőzés után interjúkat is készített, elsőként Studer Ágnest hallják.
3: Ez a mérkőzés nagyban más volt, mint a tegnap előtti, hiszen feljött az ellenfél, viszont nektek volt válaszotok a legvégén, és gyakorlatilag a legnagyobb különbség éppen a legvégén volt, pedig azért rezgett egy kicsit a léc, de nyertetek, nyertünk. Két meccs a csoportban, megjött evés közben az étvágy.
4: Igen, mondhatjuk azt, szerintem egy nagyon jó meccs volt. Igazából tudtuk, hogy nagyon kellemetlen ellenfél, gyorsak, rohannak, nem állnak meg egy pillanatra sem. Próbáltunk erre készülni, teljesen más ez a kosárlabda, amit ők képviselnek, mint a mi európai stílusú kosárlabdánk. Úgyhogy erre próbáltunk a tegnapi napon teljesen átszellemülni. Tudtuk, hogy hány három pontos képesek dobni, milyen gyorsan össze-vissza futnak. Javarészt azt mondom, hogy sikerült megcsinálni, de nyilván, mivel nem ehhez vagyunk szokva, és ahogy fárad az ember, ezért vannak, esnek bele hibák, de aminek nagyon örülök, hogy a végén mi tudtunk jól reagálni, mert ők közben fél időben változtattak egy védekezést, ami egy kicsit, amit előtte figurákat csináltunk, az már többé nem volt olyan jó. Magunkat hoztuk kellemetlen helyzetekbe, de végül nagyon örülök, hogy igazából az az akarat, ugye, mert láttuk, hogy mennyire fontos szerepe volt a támadó lepattanóknak, tehát ez a küzdés része, ezáltal így a végén így mi tudtunk jól kijönni belőle.
3: Őszinte leszek, az elején kerekedett a szemem egy-egy gólpasszad után, hiszen tényleg akár belőbölt labdából, akár lábok között mindenkit kicselezve olyan labdákat adta, amiket a lányok nem tudtak kihagyni, és valóban a félidő az kulcsfontosság volt, egész pályán letámad utána korra, de mégis fel tudtatok ebből állni. Mi volt ekkor a kulcs, hogy mit tudott elmondani Völgyi Péter szövetségkapitány, és végig 80 pont fölött dobtatok Dél-Korea ellen?
4: Igazából nagyon jó ritmusba kezdtem a mérkőzést, azt éreztem, és aztán talán ez a szünet egy kicsit, hogy mondjam, az én ritmusomból egy kicsit visszament, de igazából igazából ezért vagyunk csapat, hogyha esetleg egy-két játékosnak van egy-két rosszabb döntése, vagy eladott labdája, akkor fellép valaki más. Most láthattuk, hogy például milyen fontos volt nekünk Ivonnak a tapasztalata, amiben maga mögött van a karrierje mögött, úgyhogy mert a végén ő így nagyon jól tudott. És igazából nagyon örülök, mindegy, hogy én vagyok a pályán a végén, vagy nem, örülök, hogy sikerült nyerni. És igazából jobban próbáltunk ott a kispadon egymás között beszélni, hogy figyeljünk akkor azokra a támadásokra, hogy ne annyi labdavezetés legyen, mert akkor magunkat hozzuk kellemetlen szituba, és plusz a bírók is változtak meccs közben, tehát amit az elején befújtak faltnak, azt így közben elkezdték engedni, úgyhogy ez kell majd a következő meccsre egy kicsit nekünk hamarabb kapcsolni és alkalmazkodni. Viszont amit még pluszba kiemelnék, hogy fantasztikus szurkolók, akiket végig hallottunk, úgyhogy olyan úgy is lesz, hogy egy csapatnak vannak lentjei egy mérkőzésen, de ez az, ami egymás, a játékosok, ahogy biztatjuk egymást, és a szurkolóink tudnak átlendíteni minket, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok, hogy ennyien itt vannak kint és támogatnak minket.
3: Takács Kisvirág, egyszerű a képlet. Ti azt mondtátok, vagy te azt mondtad tegnap, hogy meg akarjátok nyerni, és meg fogjátok nyerni, és megnyertétek.
5: Így van, bárcsak ilyen egyszerű lenne, de nagyon örülök neki, hogy sikerült. Én azt gondolom, hogy úgy jöttünk ki ma a pályára egytől egyik, hogy igenis nyerni akarunk, és nem számít az, hogy tovább jutottunk vagy sem. Mi nyerni szeretnénk, és második helyen szeretnénk végezni, és én azt gondolom, hogy ez az a mentalitás, amit meg kell tartanunk, és ennek kell, hogy tovább vigyen minket, és a lehetőleg minden messzebb.
3: Ugye most már elneveztetek benneteket ikertornyoknak, a magyar ikertornyoknak Dorkával. Éppen ezt emeltem ki például a Jozepovics Kinga esetében, hogy amikor nagyon kellett, és amikor szorult a hurok, akkor egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott rövid időn belül. Studerágit a zseniális passzokkal hozott titeket játékba az elején, tehát mindig volt egy olyan ember, aki kisegítette a többieket, amikor tényleg meleg volt a pite.
5: Igen, én azt gondolom, és én mindig ezt is vallom, hogy szót kell ejteni azokról a játékosokról, akik elvégzik azt a munkát, ami sokszor a statisztikában nem látszik, és amit nem emelnek ki a különböző cikkek. Én azt gondolom, hogy mindenki egytől egyig, aki pályára lépett, aki nem, aki keveset játszott, aki sokat, mindenki ugyanúgy hozzátette ez a győzelemhez. Én nagyon örülök annak, hogy Kinga is így szállt be, de bárkit ki tudnék emelni, akár kezdve Dulpankától, Török Ágia, hogy beszállt Kányási Veronika. Tényleg sorolhatnám végig az egész csapatot, Judy is, tényleg tudtunk egy kicsit pihenni, és mindenkinek volt ideje arra, hogy szusszonjon egyet, hiszen hatalmas tempóban kellett ma játszani. Mindig ez volt az előnyünk, hogy csapatként játszunk, és mindig vannak olyan extra teljesítmények, amik előre visznek minket, de valójában együtt és egymásért küzdünk az utolsó másodpercekig.
3: Csak zárásként szeretnék valamit tudatosítani a fejedben, amit biztosan tudsz. A világbajnokság 12 legjobb csapata között Európában ott lesz majd Franciaország, Olaszország, ott lesz a házigazda Németország, talán a spanyolok és a németek, nekik még ezért meg kell izzadni, és Magyarország.
5: Hihetetlenül jól hangzik. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk és szenvedtünk az elmúlt években azért, hogy most ez megvalósuljon, és én azt gondolom, hogy rengeteg bántást kapunk mindig, és mi ezt félre tudjuk tenni, és csak is egymásért és a játék szeretetért megyünk tovább, és tudjuk azt, hogy mi a célunk hosszú távon, ez a legfontosabb dolog. És ezúttal is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik itt vannak velünk, akik elkísértek minket, vették a fáradtságot, pénzt, időt, semmit sem sajnálva, hogy itt legyenek velünk és szurkoljanak. Egyszerűen tényleg nincsenek rá szavak, én minden egyes alkalommal libabőrös vagyok, amikor kilépek a pályára, és csak magyar hangot hallok körülöttünk. Ez egyszerűen csodálatos, és bízom benne, hogy ezeknek az embereknek a száma csak egyre nőni fog.
1: Takács Kisvirágot hallották, és jelenleg zajlik az a csoport, amelyből majd jöhet a magyar csapat számára ellenfél. A spanyolok megverik a japánokat 77-59 a mérkőzés állása a negyedik negyed tizedik percében járva. Németország pedig 83-58-ra veri Mali együttesét, úgyhogy majd adásunk végén már talán meg lesznek a végeredmények, és el lehet mondani, hogy a magyar csapat ki ellen fog majd mérkőzni. Egyébként jelenleg is tart egy labdarúgó másodosztályú mérkőzés, mégpedig a hetedik fordulónak a záró találkozója. A Videóton Diós György találkozót Tóth Béla közvetíti, a Nemzeti Sportrádió adásába kapcsolódunk be.
6: Jó ez az átadás, jöhet majd tehát a jobb oldalról a Videóton egy touch-sal a mérkőzés hetedik percében. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A hetedik percében tart a másodosztály rangadója a hetedik fordulóban. Videóton DVTK egyelőre gól nélkül és helyzet nélkül. A Videóton a tizedik, még a DVTK a 14. helyről várta ezt a találkozót. Rossz formában az együttesek, a Videóton a legutóbbi három tért mérkőzését egyaránt elvesz készítette, míg a DVTK csupán a nyitókörben Nagykanizsán tudott nyerni a bajnokságban, és bár egy mérkőzését elhalasztották a diósgyőrieknek, de az egy győzelem, egy döntetlen és három vereség, mint teljesítmény mutató, bizony csalódást keltő. Helyzete még egyik együttesnek sem volt, többnyire a mezőnyben zajlik a játék, most éppen a videóton hátvédei adogatnak egymás között. Murka az, aki gajkálja a labdát, aztán kiteszi a jobb oldalra Köllőhöz, ő előre néz, aztán laposan ível, ez nem lesz jó a csapattársnak, Mucsányi pedig a szerzett labdával Holdanfot találja meg, Bokros a bal szélen, kiíri el, és megint csak egy bedobás, egy rossz átadást követően. A DVTK-nál megbízott vezetőedző ezen a mérkőzésen Kriston István, de a jelek szerint holnap már be is jelentik az érkezését az új vezetőedzőnek, a DVTK-nál a legnagyobb esélyes Feckó Tamás arra, hogy átvegye ugye Takács Péter menesztett vezetőedző helyét. 9. perc a találkozón, továbbra is 0-0 a Videoton DVTK mérkőzés állása.
1: A találkozóról majd a 22 óra 15 perckor kezdődő Sportvilágban beszámolunk, mármint a végeredményről. És nyert Spanyolország 79-59-re Japán ellen, ami azt jelenti, ha minden igaz, akkor a spanyolok megnyerték az A csoportot, női kosárlabda világbajnokságról van szó, a németek a második helyen, Japán a harmadik, Mali pedig negyedikként zárt, így a magyar válogatott majd Japán ellen mérkőzik holnap, a téta negyeddöntőbe kerülés. Budapesten a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban megtartották a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanévnyitóját. Kollégánk Kreisz Bálint interjút is készített a sajtónyilvános eseményt követően.
7: Jenesei Leilával, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgetünk, aki mindössze néhány napja tölti be ezt a pozíciót. Sikerült-e már megszokni azt, hogy ez a pozíció a tied, és milyen volt ez a tanévnyitó ünnepség elsőként ebben a titulusban?
8: Fantasztikus volt rögtön egy tanévnyitóval kezdeni, mert most ugye ez az új feladat, pontosan egybeesik a tanévnek a kezdésével is, és ez kicsit olyan, mintha rólunk is szólt volna, hogy a mi csapatunk is elindult egy úton, és nagyon megtisztelő volt, hogy itt lehettem, hogy számítottak rám, hogy meghallgatták a gondolataimat. Ez egy olyan feladat, amit nagy lelkesedéssel fogadtam, amikor megtudtam, hogy kijelölésre kerültem, és egyben egy óriási nagy kihívás is.
7: Több száz diák itt volt, és te korábbi sportoló vagy. Milyen volt látni ezeket a fiatal arcokat, akikből könnyen lehet, hogy néhány év múlva akár ugyanolyan versenysportoló, világ, európai résztvevő, olimpiai résztvevő esetleg, vagy akár bajnok lesz, mint amilyen te is voltál?
8: Fantasztikus látni a fiatalokat, és én nagyon a fiatalokban hiszek, mert a fiatalok formálják a jövőt, és ahogy elmondtam a beszédembe is, ők az első számú partnereink abban, hogy egy egészségesebb magyar társadalmat építsünk. És ez nem csak az élsportra vonatkozik, hanem a tömegsportra is, ami egy sokkal szélesebb bázist jelent, mint az élsport. Úgyhogy nagyon jó volt az ő szemeikbe belenézni, a mosolyt látni az arcukon, ők is ugyanolyan izgalommal tekintenek erre az évre, mint ahogy szerintem mi.
7: Mondtad, hogy azért is különleges ez a nap, meg hogy a tanévnyitóra esett az első nyilvános megjelenésed ebben a pozícióban, mert így a ti csapatotok is formálódik és jelölik ki az utat. Mi ez az út, amit szeretnétek kijelölni a következő hónapokra vagy tanévre?
8: Az alapító elég világosan meghatározta azokat a feladatokat, amivel nekünk el kell indulni. Az első és legfontosabb az, hogy az egyetem működése az zökkenőmentes, zavartalan legyen. A második az, hogy megnézzük, hogy mi az, ami jól működött, és mi az, ami nem működött jól. Én teljes transzparenciát ígértünk így a kurátortársaimmal, és átvilágítjuk azt, hogy az elmúlt 5 évben hogy működött ez a kuratórium. Ezen túl pedig van egy tudományos célunk is, hogy a tudományt visszaadjuk a tudomány kezébe.
7: Ha ez megtörténik, és a tudomány újra a tudomány kezében lesz, akkor milyen eredmények születhetnek a Testnevelési Egyetemen, amik mondjuk országos vagy nemzetközi szinten is egyedülállóak?
8: Én abban bízom, hogy ez nem csak a Testnevelési Egyetemre vonatkozik, hanem az összes felsőoktatási intézményre, hogy kapaszkodunk előre. Az eredmények azok tökéletesen megmutatják azt, hogy egy adott rangsorban európai egyetemek között hányadik helyen van az adott egyetem. És én nagyon bízom benne, hogy mindig lehet egy picit előrelépni.
1: Gyenesei Leilát hallották. Kisorsolták a férfi vízilabda Magyar Kupa elődöntőinek párosításait. A Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas a BVSC-vel mérkőzik. A négyes döntőt a várható időjárási körülmények miatt a Komjádi uszodában rendezik meg. A két elődöntőt szombaton, az éremcsatákat vasárnap játsszák. Kanada ellen kezdi meg a szereplését a magyar férfi jégkorong válogatott a jövő évi világbajnokságon. Az egymás után harmadik VB-jére készülő csapat Németországban játszhat az elitkörben májusban. A budapesti cselgáns Grand Slam versenyen nem lehet ott a sérülés miatt, majd Pupréka, Végzsombor és Gyertyás Róza sem. A magyar válogatott színeiben végül 33-an vehetnek részt a Papp László sportarénában megrendezésre kerülő eseményen. Ez volt a Sportvilág, legközelebb 22 óra 15 perckor jövünk majd friss sporttal itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!
0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
9: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Berek Janikó vagyok. A felvidéki és vajdasági magyar iskolások után mára-már a kárpátaljai és a romániai magyar diákok számára is megkezdődött az új tanév. Mai adásunkban erről számolunk be. Most következzenek a részletek. A kárpátaljai magyar iskolák és az egyházi oktatási intézmények ünnepélyes tanévnyitóját a hétvégén tartották Nagyberegen és Beregszászban. A háborús nehézségek ellenére mindenhol elindult az oktatás. A magyar iskolák első osztályaiban több mint 900 gyermek kezdte meg tanulmányait, ami reménykeltő. Iváncsik Attila riportja.
10: Négy kárpátaljai református líceumban 660 tanulóval, 14 református óvodában pedig 210 gyermekkel indult el az oktatás. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a beregszászi tanévnyitón kiemelte. A magyar kormány kiemelten támogatja a Kárpátalján élő magyar közösséget.
11: A Tisza kormány megtartva mindazt, ami jó és folytatásra érdemes az elődök munkájából, erejéhez képest mindent megtesz, hogy segítse a kárpátaljai magyar oktatás szereplőit, az óvodától a közoktatáson át egészen a felső oktatásig. Így folytatni fogjuk a Zrínyi Ilona kárpátaljai magyar támogatási programot. Csak program keretében támogatjuk a kárpátaljai magyar pedagógusokat, valamint hozzájárul az óvodások és a kisiskolások étkeztetéséhez is. A törekvésünk az, hogy a következő időszak magyarság politikája egyre inkább a helyi tapasztalatokra és helyi igényekre épüljön. Mert az a meggyőződésünk, hogy egy közösség jövőjét nem Budapesten kell eldönteni, hanem az érintett közösségekkel egyetértésben közösen kell megalkotni.
10: A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség a Nagyberegi Református templomban tartotta meg központi tanévnyitóját. A háborús helyzet ellenére a magyar iskolák első osztályaiban több mint 900 gyermek kezdte meg tanulmányait, ami reménykeltő, hangsúlyozta Rossz Ildikó, a KMPSZ elnöke.
12: Tavalyi elsősökhöz képest mintössze 10%-kal csökkent az elsősök száma, annak ellenére, hogy a háború negyedik éve tart. Megindultak az első osztályok, ami számomra örömteli. Voltak helyzetek, ahol küzdeni kellett az oktatási intézményekért, így például Rahó nem akarták a magyar osztályt indítani, valamint a Fornos iskolának nincs igazgatója, és össze akarják vonni a Dercenivel, ez még gond, ami megoldandó. Csapon nem akarták megindítani a 10. osztályt, de a szülők erőteljes fellépése és társadalmi szervezetek támogatása kapcsán végül is megindult, ami azt jelenti, hogy ott is lesz 10. osztály. Ez örömteli, és készülni kell arra, hogy a következő évben áttérünk az európai rendszerre, tehát 27-től kezdve nem mindenütt lesznek liceumok, ez egy új kihívás. Új kihívás az, hogy következő évtől az Ukrajna történetét is ukránul kell tanítani, és nagyon remélem, hogy akkorára elfogadják azokat a törvényeket, amelyeket kitárgyalt Magyarország Ukrajnával.
10: A kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitóján Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte. A magyar kormány garantálja a kárpátaljai magyar oktatási intézményrendszer folyamatos működését és támogatását.
13: A támogatások meg a szakpolitikák áttekintése során abszolút prioritása volt Kárpátaljának, ez volt a miniszterelnökségnek a koncepciója, amit jogosnak érzünk és követtünk. Ezért a kárpátaljai egyetemi, liceumi, iskolai és szakképző intézmények a finanszírozását tekintettük át, és biztosítottuk, és folytattuk, miközben miközben ugye folynak a Magyarország-Ukrajna közti kétoldalú tárgyalások, amelyek szerintem egyébként ígéretesek és irányba mutatnak. Szerettük volna azt is kifejezni, hogy a kárpáti magyarsággal mi külön is foglalkozunk, és a magyar-magyar kapcsolattartás az más téma, mint a Magyarország-Ukrajna közti bilaterális, de egy másik szint.
9: 25 évvel ezelőtt vehette használatba teljes mértékben otthonát az aradi Csíki Gergely Főgimnázium, amely a kommunista rendszer bukása után nyerte vissza önállóságát. Azonban 2001-ig kellett várni arra, hogy az aradi magyarság közadakozásából született épületből, az egykori katolikus gimnáziumból kiköltözzön a román szakközépiskola. Akkor lett igazán önálló magyar iskola központ, amelyben immár a bölcsődétől az érettségig anyanyelvükön tanulhatnak a magyar diákok. Erre is emlékeztek a mai aradi tanévnyitón, amelyről Pataki Lehel Zsolt számol be.
14: Spír Tünde iskolaigazgató arról beszélt, hogy rendhagyó módon a részcsengő szólalt meg az idei tanévnyitó ünnepségen. Miért is?
15: Mert éppen 25 évvel ezelőtt, 2001-ben volt, amikor az itteni román középiskola elköltözött, a Henrik Vanda, és a közeli zárda épületéből az 1-8 osztály ide költözött ebbe az épületbe. Akkor lett ez az iskola egy olyan magyar egységes iskola, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig tanulhatnak a diákok. Az elmúlt 25 évben még hozzánk csatolódott a kincskereső óvoda, a bölcsödénk is lett.
14: És ebben a tanévben hány diákjuk van?
15: 600 körül vagyunk most is, viszont nagyon nagy öröm számunkra, hogy nem csak az, hogy két előkészítő lett, de összesen 38-an vannak. 5. osztályban is megvan a két osztály, és a 9. be is indult, nagyon nagy létszámú osztályokkal.
14: Barbóc Izabella, Arad megye főtanfelügyelő helyettese.
16: Közel 2000 gyermeknek és diáknak csengettek ma be Arad megyében. Itt értem a bölcsödéseket, óvodásokat és az iskolásokat. 16 helyszínen indult iskolai oktatás az idén. Öröm számunkra, hogy sehol nem szűnt meg.
14: Már hagyomány, hogy a tanévnyitó ünnepségek alkalmával a Rákóczi Szövetség és az RMDSZ Arad megyei szervezete közösen hoztja ki az előkészítő osztályosoknak az iskolatáskákat. Faragó Péter, kormányfőtitkár helyettes, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke.
17: Több mint 10 éve kerül kiosztásra Arad megyében minden magyar előkészítő osztályba iratkozott gyermek számára az első iskolatáska, illetve az iskolatáskában pedagógusokkal egyeztetve mindig elhelyezünk pár olyan taneszközt, amelyekre szükségük lesz a kisdiákoknak. 138 iskolatáska kerül kiosztásra. Örülünk, hogy ezekben a nehéz időkben, amikor a hétköznapi élet sem egyszerű, a tanévkezdés pedig nehéz anyagi terhek elé állítja a családokat, egy ilyen segítséget tudunk nyújtani a szülőknek.
14: A diákokat a tanulók nevében Angel Orsolya köszöntötte.
18: Amikor felkértek erre, akkor eléggé meghatottam, mert rájöttem, hogy ez tényleg az utolsó első napom. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit üzenjek, és pont tegnap voltam félmaraton szaladni Budapesten, ezért az első dolog, ami eszembe jutott, hogy félmaratonon is megvannak a nehézségek, megvannak a kihívások. Ilyen lesz, mint minden tanév, ez a tanév is a diákoknak, de biztos, hogy célvonalba fognak érni, és biztosan, hogy ügyesek lesznek, és egy sikeres tanév lesz az idei is.
9: Marosvásárhelyen a Lazarenum alapítvány székhelyén adták át az ökumenikus segélyszervezet idei csaknem 2 millió forint értékű tanszeradományát, amellyel több mint 200 rászoruló alsó és felső tagozatos diák számára könnyítik meg a tanévkezdést. Erdei Edith Zsuzsanna riportja az ajándékcsomagok átadásán készült.
19: Bíró Katika most vette át a tanszercsomagot.
20: Kaptam tortartót, ami pont jól fog. Kaptam ecseteket, színes ceruzákat, tradil, pixelt, körzött, temperát, nagyon szép színekkel, és ilyen gyors ragasztót. Van még itt, ahogy látom, egy hegyző és egy olló.
19: És hát ugye a rengeteg füzet.
20: Igen.
19: Örülsz neki?
20: Nagyon örülök. A füzetek is kellenek, mert sok órám lesz, sokat írunk, és akkor jól fog.
19: Most kezded a 9. osztályt a Marosvásárhelyi Sportliceumba, ritmikus gimnasztika osztályba felvételiztél sikerrel. Milyen gondolatokkal kezded a középiskolai éveket?
20: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az osztályom, új tanárok, s remélem, hogy minden jól fog sikerülni.
19: Nem csak egy ajándékcsomag van itt melletted, hanem még egy, a testvérednek viszed.
20: Ő 3 évvel nagyobb, mint én, most 12-be megy, és a nyár elején dolgozott, most abba hagyta, hogy inkább a tanulásra koncentráljon.
19: Tehát a nyári szünidőben diákmunkával pénzt keresett.
20: Pontosan.
19: Mondd csak, az, hogy a Lazarenum alapítvány figyel rátok, és hát még sok más családra, meg gyerekre, ez szerinted milyen hatással van a családok életére?
20: Szerintem nagy boldogságot kapunk, és sok figyelmet, szeretetet, szóval nagyon örülök ennek.
19: Katika édesapja Bíró József.
2: Sajnos nehéz nekünk. A feleségem első fokú rokkant, és egy szobás garzonban lakunk itt Marosvásárhelyen. Én a tiszteletes asszonyt nagyon régóta ismerem, már mióta megszülettek a lányok, nagyon sokat segített, és az ökumenikus tervezet minden évben itt az iskolakezdéskor segít, és húsvétkor vagy karácsonkor mindig támogatást kapunk, meg ajándékcsomagot kapnak a lányok, és köszönjük nagyon szépen.
19: A Lazarenum alapítvány elnöke Fülöp G. Dénesné és Suba Ilona.
21: Az ökuménikus segélyszervezet már 15 éve segít minket. Segít élelemmel, gyakorta, tehát karácsony körül, vagy húsvét körül, tehát a nagy ünnepeink alkalmával, vagy pedig ősszel az iskolatan felszerelésekkel, és ez egy nagyon komoly segítséget jelent.
19: Hány gyerek részesül a tanszeradományokból?
21: 200-250 gyerek biztos. Hülpösön van egy iskola, ahol csak ott van 40 gyerek. Pajda Szent Iványon vannak gyerekeink, illetve családok, akiket szoktunk támogatni, és Nagy Sármáson van egy olyan iskola, ahol szintén itt is szoktuk a református, a katolikus iskolát támogatni. Tehát ahová csak tudunk, mindenhová küldjük.
22: Kezd a tanévet már tanáronnal. Ezzel a jelmondattal szervezett biciklis zarándoklatot az Erdélyi Mária út Egyesület. A Csíkszentdomokosról Csíksomjóra tartó lelki program vezetője, Bőte Csaba Ferences szerzetes és Ozsváth Judit kolozsvári egyetemi oktató volt. Az indulás előtt a mintegy 50 diák és pedagógus felkereste a szent életű néhai püspökről elnevezett helyi múzeumot. Az indulásnál csíkszeredai tudósítónk Bíró István is jelen volt.
23: A távolságunk kell tartani egymástól, azért időben tudja fékezni, ugye főleg a sikos is lesz az út.
24: Az előbbiekben Péterfi Attila Csongor, a Mária út Egyesület elnöke instrukciókkal látta el a diákokat, a biciklizőket, hogy mire kell figyelni az úton. Milyen céllal szervezik ezt a zarándoklatot innen Csíkszentdomokosról Csíksomjóra?
25: Tavaly Főce Imre plébános atya szervezte meg első alkalommal a tanévkezdő bicikli zarándoklatot Madévfalváról Csíksomjóra, és úgy gondoltuk Csaba testvérrel, hogy jó lenne, ha ennek folytatást adnánk, és minden évben lenne Csíksomjóra kimondottan egy bicikli zarándoklat. Azért is, hogy a fiataloknak még inkább tudatos legyen a tanévkezdés, ugyanakkor a közösségi élményben is részesüljenek, valamint kapjanak olyan lelki élményeket, amelyek segítik a tanévkezdésben.
24: 6-7 felcsíki településen karikáznak át Csíksomjóig. Innen hányan indulnak?
25: Olyan 50-en vagyunk. Bízunk benne, hogy amire megérkezünk a háladó szentmisére, közelítjük majd a 100-at is akár.
24: A csíkszentdomokosi római katolikus templomban rövid imádságot mondott Bőte Csaba ferences szerzetes, majd elővette a bicikliét és nyerekbe pattan, innen zarándokolnak Csíksomjóra.
26: 1907-ben Mártonáron is, gondolom itt elbúcsúzott a szülőfalujá, és összesen ketten mentek abba az évbe Csíksomjóra a ferences főgimnáziumba, és mi is gondoltuk, hogy elbúcsúzunk innen Domokosról, Mártonáron év van, és biciklivel elmegyünk Csíksomjóra. És ott egy szentmisébe imádkozni fogunk a szülőkért, pedagógusokért, de főleg a gyerekeké, hogy a 2026-27-es tanéven Isten áldása legyen. gondolom, hogy Márton Áron menyek országából közben jár értő, hogy tényleg valóban kérések meghallgatásra találjanak a mindenható Isten előtt.
24: A zarándokok kedvét az esős időjárás sem szegi, hiszen esőkabáttal felkészülve úgy látom jó kedvel indulnak erre a zarándoklatra.
1: Boros Melinda vagyok, iskolai tanácsadó. Az iskola kezdés, az évkezdés az mindig nagy izgalommal jár. Én nem csak tanárként, hanem szülőként és édesanyaként is vagyok érintve, három gyerek édesanyjaként, úgyhogy mindig ilyenkor ezt az izgalmat, a új évnek az örömét, meg a kihívásait, meg a nehézségeit, úgy szeretném most ebbe a zarándoklatba a Jóisten elé tenni, és a gyermekeimet, a szeretteimet, és az ő szeretteiket a Jóisten elé vinni, és ebbe az évbe pedig kérem a Jóisten áldását az ők életükre, és nem utolsó sorban én, mint pedagógus, nekem is jól jön az, hogyha lelkileg is készülök erre a nem kis kihívás jelentő munkára, és ezt szeretném a Isten elé vinni a Somjói Szűzany lábához.
3: Maxim Krisztián. Én azért döntöttem úgy, hogy részt vegyek ezen a zarándoklaton, mert szeretném kérni a jó Istent, hogy jobbjon mindenkit ebbe az iskolai tanévbe.
22: Kedves hallgatóink! A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. A korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 20 óra, jó estét kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Háromszoros áron vehetett az állam COVID-teszteket a járvány idején. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben. Holnap is meleg lesz, szerdán hideg fronthoz lehűlést, esőt. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer COVID-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amiről a 444 írt. A portál szerint az ügylet mintegy 130 millió forintos extra hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Az előző kabinet szerint a rendkívüli világpiaci helyzet miatt nem lehet a békeidős árakhoz viszonyítani. A lélegeztetőgép és egyéb a COVID-hoz köthető beszerzések ügyében hűtlen kezelés gyanújával Orbán Anita külügyminiszter feljelentést tett. Több mint 1000 házi orvosi praxis betöltetlen a Magyar Orvosi Kamara szerint, miközben a betegforgalom körülbelül 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvivője elmondta, probléma, hogy a kezdő házi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú klinikai szakorvosok bérétől, valamint hogy a házi orvoslásban nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben integrált centrumok létrehozásával biztosítja az alapellátást. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben, ha nem lesz változás a vízgazdálkodásban. Erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mondta, a magyar vízgazdálkodás az árvíz elleni védekezésre állt be, pedig napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb gondot. Ezért a vízgazdálkodási törvényt is eszerint kell módosítani. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló. Steve Witkoff X oldalán közölte, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni. Tegnap a Kreml közölte, hogy Oroszország nem zárkózik el a háromoldalú tárgyalások újraindításától. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt mondta, tartós békét akarnak kötni, amely garantálja, hogy országát soha többé nem támadják meg. Finnország befejezte a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas kerítést, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határ átkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Szakemberek szerint nem tudni, hogy a lövés nyomai 58 évvel a történtek után még láthatók-e. A Korzikáról induló repülőgép 1968. szeptember 11-én zuhant le a tengerbe Nizza térségében. A fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat rendőrségi búvárok találták meg tavaly. Holnap ismét a napos idő valószínű, éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. Hírekkel 21 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben. Mi történik azokkal a szombathelyi családokkal, akik hónapok óta azbeszt szennyezett környezetben élnek, és nem tudják, mikor és hogyan rendeződik a helyzetük? Műsorunkban arról is szó lesz, hogyan változik az olvasás szerepe, hiszen a különböző eszközök, felületek és a gyorsuló világ más típusú olvasási módszereket is kíván. És a fűtés szezon előtt pedig kiderül, miért nem érdemes megvárni a hideget a kémény és a kazán ellenőrzésével. Balogh Tamás vagyok, várom önöket.
3: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
1: Kedves gyerekek! Kolozsvári Grandpierre Emil, Árgyilus és Tündér Ilona című meséjét Szabó Gyula mondja.

Volt egyszer egy király, s a királynak három fia. Annak a királynak a kertjében volt egy aranyalmafa. Ez a fa éjjel virágzott, s hajnalra megérlelte minden gyümölcsét. A király megszedette a fát reggelenként, s időjártával ő lett a világ leggazdagabb királya. Egy reggel üresen találta a fát. Másnap megint. Harmadnap meghirdette, hogy fele országával jutalmazza azt, ki az aranyalmákat megvédi a tolvajoktól. Hű emberei sorra őrbe álltak a fa alá. De éjfél tájt mindet elnyomta az álom. Mire föleszméltek, az almáknak lába kelt. Összetanakodott a három királyfi, és elhatározta, hogy vállalják az őrködést. Először a legidősebb, aztán a közbülső próbálkozott. Nem jártak ők sem különbül, mint a többi őr. A legkisebb királyfit Árgyilusnak hívták. Most már rajta volt a sor. Felkötötte a kardját, s egy arany szelencét is vitt magával. A szelencébe pedig tubákot tett. Azzal ledőlt az aranyalmafa tövébe, s nézelődött a holtsugaras estében. Ahogy nézelődött, egyszer csak érezte, hogy az álom meglegyinti. Kinyitotta az aranyszelencét, szippantott a tubákból, s akkorát tüsszentett, hogy elszállott az álma. Akkor már röpült is a fa felé 13 fekete holló. A királyfi ügyesen elkapta az első holló lábát, tudta, hogy az a tolvajok vezére. De alig fogta meg, a holló gyönyörű szép leánnyá változott. Olyan szép volt, hogy a királyfi mentem beleszeretett, s kérlelni kezdte, hogy maradjon ott, s legyen a felesége. Nem szabad, mondta a tündér Ilona, mert így hívták a hollóból lett leányt. De eljövök hozzád minden éjjel, s az almát is meghagyom neked. Így is történt. Árgyilus királyfi estéről estére találkozott tündér Ilonával. Élt a király udvarában egy rettentő vény banya. Ez a vén banya kileste Árgyilus királyfit és tündér Ilonát, s elmondta a királynak, amit tapasztalt. De a király nem hitte. Mit tehetett a vén banya? Megvárta, míg azok ketten elaludtak, s akkor levágott egy fürtöt tündér Ilona aranyhajából. A fürtöt elvitte a királyhoz, hogy lássa, igazat mondott. Mikor tündér Ilona fölébredt, sírni, jajgatni kezdett, siratta az aranyfürtöt, aztán adott egy gyűrűt Árgyilusnak, hogy arról megismerje. Azzal összecsapta a kezét, hollóvá változott, s elröpült. Mivel hogy a tündérek nem maradhatnak az emberek között, ha csak egyetlen szál is hiányzik a hajó.

hozott Tündér Ilona után. Egyszer aztán világosság ütötte meg a szemét a nagy sötétségben. Egy szép kastély ablakából sugárzott a világosság. Árgyilus bekopogtatott, s odabent szembe találkozott az egyszemű óriással. Nagyobb volt a legnagyobb óriásnál, egyetlen szeme pedig a homloka közepén ült. Adjon Isten, felséges királyatyám, köszöntötte az óriást tisztességgel. Tündér Ilonát keresném. Igazítson felséged útba. Az egyszemű óriás az állat király volt. Maga semmit sem tudott Tündér Ilona felől, füttyentett hát egyet, mire birodalma minden állata bejött a palotába. Megkérdezte őket, de csak egy sánta farkas hallott Tündér Ilonáról. Mire az állatkirály ráparancsolt a farkasra, hogy vezesse el Árgyilus királyfit hozzá. Felült a királyfi a sánta farkas hátára. Mentek 100 esztendeig. A 100. esztendőben a sánta farkas így szólt. Tovább egy tappottat sem mehetek, de innen oda találsz magad is. Csak haladj mindig egyenesen. 3-szor csókold meg Tündér Ilonát, akkor megtörik a varázs. Elviheted békében. Azzal a farkas megfordult, hogy hazasántikáljon. Árgyilus királyfi tovább folytatta útját. Nem sokára egy szűk völgybe ért. Abban a völgyben 3 ördögfi veszekedett. Meghalt az apjuk, s egy köpönyeget, egy ostort, meg egy bocskort hagyott rájuk. Ezeknek az volt a tulajdonságuk, hogyha valaki nyakába kerítette a köpönyeget, a bocskort fölhúzta, s csördített egyet az ostorral, ott termett, ahol akart. De varázshatalma a 3 örökségnek csak együttesen volt. A királyfi megígérte az ördögfiaknak, hogy igazságot tesz közöttük. Fussatok versenyt, mondta, s amelyik őtök elébb ér föl arra a nagy hegyre, azé lesz az örökség. Eliramodtak az ördögfiak, a királyfi csak ezt várta. Fölvette a köpönyeget, föl a bocskort, megcsattintotta az ostort, s ezt mondta. Hip-hop, ott legyek Tündér Ilonánál. Abban a szempillantásban egy gyönyörű szép palota előtt szállott a földre. Bekopogtatott, de nem Tündér Ilona nyitott előtte ajtót, hanem egy vén boszorkány. Tudom, mi áradban vagy, mondta az álnokságos boszorkány, s ha tanácsom megfogadod, feloldhatod Tündér Ilonát a varázs alól. Minden éjfélkor eljön ide, te csak arra vigyázz, hogy ébren maradj, különben dolgod végezetlen térhetsz haza. Ennél mi sem könnyebb, gondolta Árgyilus királyfi. Azzal leheveredett pihenni, mert az éjfél még messze volt. Csak hát az álnokságos vén boszorkány éjfél tájban megfújta a varázssípját. Tündér Ilona eljött. Megörült kedvese láttán, költögette, simogatta, de mint hiába úgy aludt szegény, mintha meg sem született volna. Aztán búsan elrepült. És ez így történt 3-szor egymás után. Szerencsére a 4. éjszaka a vén boszorkányt is elnyomta az álom, horgyogott a beste teremtés, hogy az egész palota zengett belé, s akkor a nyitott ablakon át beröppent a szobába Tündér Ilona. A királyfi mindjárt átölelte, megcsókolta 3-szor, mire 3-jára megcsókolta, kinőtt Tündér Ilona aranyhaja, s a varázslat megtört. Akkor Árgyilus királyfi magához ölelte Tündér Ilonát, az ostorral pattintott egyet. Hip-hop, apám várában legyek. Ki sem mondta, ott teremtek a királyi udvarban. Az öreg király erősen megörült, hogy a fia Tündért vesz feleségül, mert ez ritka a tisztesség. 7 országra szóló lakodalmat csaptak. Tündér Ilona és Árgyilus királyfi ma is élnek, ha meg nem haltak. Van 2 gyerekük is, az egyiket úgy hívják, hogy Tündér Pál, a másikat, hogy Tündér Borcsa. Most tanulják a királykodást az iskolában.

kolozsvári Grand Pierre Emil, Árgyilus és Tündér Ilona című meséjét Szabó Gyula mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1969-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.
1: Kosztolányi Dezső szépernőt a szavak tüdeményes művészeként, a magány és a csendes fájdalom költőjeként méltatta. A költő versei mellett írt sanzonokat, kuplékat, alkalmi és gyermekverseket is. Szépernő verseiből válogattunk.
2: Én így szerettem volna élni. Én úgy szerettem volna élni, minden halandóval beszélni, mindenkinek nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, a járdán osztani virágot, tegezni az egész világot, megsimogatni, ami állat, érinteni minden fűszálat. Imádni végtelen sereggel a napot, ha fellángol reggel, és ének szóval összejönni, az esti csillagnak köszönni, s testvéri csókkal hazatérni. Én így szerettem volna élni.
3: A virág szebb. A virág szebb a világnál, szebb az álom a virágnál. Szebb a tenger, mint az ember, szebb a felhő, mint a tenger. Hervat levél szebb a napnál, szebb a hó a füves földnél. Naplemente szebb a napnál, holdas éj az alkonyatnál. Fecske szép, ha száll, ha játszik, szebb, ha tűnik, s már nem látszik. Szép a zene zengvén zengve, szebb, ha elhalt csuda csendje. Szép megnézni festett képet, aki hátrább-hátrább lépett. Szép a visszhang, ha beszélnek, szebb az emlék, mint az élet.
4: Tiszapart. Ül egy szegény halászember kettesben a néma csenddel, ott ül füst nélkül pipázva, a tolvaj hálót vigyázza. Kezdi a hálót emelni, halat nem tud benne lelni, póklábak megint leszállnak, kút, kazal, fa, alva állnak. Áll a nap fenn, áll a felhő, nem jön fecske, nincs egy szellő. A víz nem látszik, hogy folyna. Isten, mintha bóbiskolna. Talán el is felejtette, hogy a földet teremtette, a Tiszát is beletette, a halászt is leültette.
5: Valami. Szél volt, amit mely ellobog. Egy ernyőt fel nem fordítottam, egy rózsaszálat meg nem törtem én. Felhő voltam, gyors égi füst, vonagló szárny, úszékony álom. Egy árnya sem maradt, nem lett eső. A szívszorulás voltam, a sóhaj, a messzenézés, csönd, két szó között. A fölcsengés, az elcsodálkozás.

Szépernő verseit Szabó Sándor, Mór Marianna, Mensáros László és Ráckevei Anna olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Tisztelt szerkesztőség! A rádió híradásaiban hallottam azt a mondatot, hogy a magyar tározók töltöttsége biztosított. A mondat helyesen úgy jó, hogy a magyar tározók töltöttsége biztosítva van. Ágnes észrevételére is válaszol mai műsorunkban Blankó Miklós. Takács Tibor kérdezte.
1: Igaza van-e a kedves hallgatónak, amikor azt írja, az a mondat, hogy a magyar tározók töltöttsége biztosított, az germanizmus?
2: Valóban igaza van a levélírónknak, egy nyelvi babonával találkozhatunk, ami azért is nagyon érdekes, mert gyakorlatilag ez egy közel 200 éves nyelvi babona, 19. század óta valahogy itt ül rajtunk, méghozzá az a nyelvi babona, hogy amikor a létigével határozói igeneves szerkezetet alkotunk, akkor az germanizmus, és ahelyett egy befejezett melléknévi igenevet használunk. Tehát valóban a biztosítva van, ugye ez a létigés határozó igeneves szerkezet, ugye a vave plusz a létige, és ehelyett egy befejezett melléknévi igenév itt a biztosított. És rögtön példákat is mondhatunk, ha a most éppen évfordulós Madárcsot idézzük, be van fejezve a nagy mű. Hát egyáltalán nem mondhatjuk, hogy magyartalan. De az a bizonyos Rácsos kapu is zöldre van festve, a népdalra gondolunk. És hát bizony Gábor Áron rézágyúja is fel van virágozva, és nem pedig felvirágzott. A 14. századtól a magyar nyelvben ott van ez a vave-vámvén szerkezet, a nyelvemlékeinkben is megtalálhatjuk, és pont, hogy a befejezett melléknévi igeneves szerkezetnek a ehelyetti felcserélése az, ami valójában germanizmus, és bizonyos helyzetekben egyáltalán nem indokolt a használata.
1: Tehát a magyar tározók töltöttsége biztosítva van, ez a jó megoldás.
2: Így van, biztosítva van. Ez a helyes.
1: Ez azért is érdekes, mert sokan pont fordítva gondolkodnak erről, és éppen a vave-vámvén szerkezetről gondolják, hogy germanizmus, így aztán kerülik a használatát messziről.
2: Ugye van, amikor a magyar nyelv nem engedi ezt a vave-vámvén szerkezetet, ez ugye a macska fel van mászva a fára, ugye mindig ezt szoktuk mondani. Ott valóban a macska felmászott a fára, ott ugye egy egyszerű múltidővel fejezzük ki. De itt nem erről van szó, mert itt ugye amit helyette adunk, hogy biztos az ugye egy befejezett melléknévi igenév, nem pedig egy múltidejű ige. Van, amikor használjuk a vave-vámvén és plusz létige szerkezetet, van, amikor pedig valóban kerüljük, mert egy felesleges körülírás, túlírás az, amit ezzel tennénk.
1: Molnár Imre a tiltó táblákon olvasható szavak sorrendjével kapcsolatban írt levelet, például a folyóban fürdeni tilos és életveszélyes szerinte úgy hangzik, mintha a tiltás fontosabb lenne az életveszélynél. Úgy gondolja, az életveszélyes és tilos sorrend lenne a jó.
2: Először is kezdjük azzal, hogy ugye az és az mindig egy mellérendelést jelent, tehát alapvetően a két rész, a két dolog, amit egymás mellé rendelünk, az azonos értékű. Nyilvánvalóan a sorrend azért az kifejezhet valamiféle rangsort, itt a nyelvhasználó is erre gondolhat, hogy az életveszély az egy fontosabb dolog, mint az, hogy megtiltjuk az adott dolgot. De egyébként ugyanezt a logikát pedig megfordíthatjuk, hogy tilos, mert életveszélyes, hogyha nem és tennénk oda, tehát az egyikből következik a másik, hiszen a legfontosabb az, hogy tilos, az már csak egy fajta indok, hogy azért is tilos, mert életveszélyes. Ez egyszerűen egy, mondhatjuk, hogy állandósult szerkezet, rendszeresen találkozunk vele, tilos és életveszélyes, így szoktuk írni. Természetesen érthető az, amit itt a levélíró mond, de az egy, mondhatjuk, hogy személyes logikát tükröz, és a nyelvhasználati gyakorlatban egy másik fajta gondolkodás. Mód az, ami rögzült.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: Kosztolányitól Csehovig, Veres Pétertől Dan Brownig sok-sok szerző ismert műve adta az alapot új novellák születéséhez, Csabai László írónak. Ő lesz az egyik vendégem ma. Egész életében rettegett a homokembertől Hoffman 1817-ben megjelent romantikus novellájának hőse, ő lett egy mai színdarab, egy adaptáció központi alakja, Bíró Zsombor Aurél író beszél majd erről. Nagy színésznők naplóinak, archív felvételeinek, régi interjúinak részletei bukkannak fel izgalmas egységben Fodor Anna Mária Cukorbaba című előadásában. Erről is hallanak majd. Köszöntöm Önöket a Szabadpolc mikrofonjánál, Olá Andrea. Csabai László napjaink egyik legjobb novellistája, érdekes vállalkozásba fogott. Ő alkotta meg 16 évvel ezelőtt Szindbád a detektív figuráját, akinek azóta már több kötetnyi kalandját olvashattuk. A Da Vinci köd című legutóbbi kötetében viszont Csabai László olyan írásait gyűjtötte egybe, amelyeknek mindnek van jól ismert irodalmi előzménye. Kafka, Gogol, Csehov karakterei, vagy éppen maga Kosztolányi jelenik meg ezekben a szövegekben, és ami velük történik, az sokat elárul. A fantáziabeli Nyárligetről, valójában az ország keleti részének múltjáról és jelenéről. Csabai Lászlót arról kérdezem először, milyen szándékkal kezdte írni ezeket a novellákat?
1: Először paródiának indult, aztán ahogy jöttek az ötletek, éreztem, hogy ez már inkább rólam szól. Ami teljes mértékben paródiának fogható föl, az a Münich Ferencről, illetve a Münchhausen Báronról szóló írás. Az összes többinél inkább az alapötlet, ami kapcsolódik egy adott eredeti műhöz, vagy egy életműhöz, és tulajdonképpen ezek önálló művek, és részben ezért mindegyik elismerően nyilatkozik arról az íróról, aki az ihletadó volt.
0: Hogyan kerül Petőfi Észak-Amerikába?
1: Petőfi évforduló volt, és talán ettől teljesen függetlenül olvastam Szantusz Jánosnak a könyvet, egy csodálatos könyv. Eleve az útleírások nagyon tetszenek nekem, és nagyon szépen írja le Szantusz János Észak-Amerikát, ő úgy nevezi. És korábban írtam már egy Petőfi novellát, ami Szibériában játszódik, mert vagy 10-15 éve volt ez az őrület, hogy Petőfi nem halt meg, ugye, hanem kivitték, Petrovics néven élt a Bajkáltó mellett Barguzinba. És akkor eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy na Petőfi Barguzinban mit csinál. És amikor jött ez a másik Petőfi felkérés, akkor meg azt gondoltam, itt van ez a Szántusz novella Amerikáról. Most Petőfi eljutott Szibériába, de az oroszok elfoglalták Kamcsatkát, ami aztán Amerikához került. Akkor mi lenne, hogyha Petőfi egyszerűen eljutna Amerikába, és annak is a déli részére, a mexikói határa? És néha minél vadabb egy ötlet, annál jobb. Egyébként meg a világ olyan, hogy megtörténik az, amire az ember nem is gondol. Tehát olyan találkozások vannak, ami tényleg szinte az ember fejében meg se fordulna, és megtörténik. Ki tudja, lehet, hogy Petőfi mégis eljutott Amerikába.
0: Petőfiről kettő Igen. szöveg is szól. Ami közös ebben a kettőben, hogy például Észak-Amerikából nem akar hazatérni Petőfi.
1: Tehát, amíg ez a kiegyezés, ez a gyalázat tart, ugye?
0: Amíg a politikai helyzet nem olyan, igen. És a másik is egy elég kritikus szöveg.
1: Igen. Az egy sokkal realistább szöveg, tehát az tényleg megtörtént. Petőfi elindult az országgyűlési választásokon, és nem nyerte meg. Uh-huh. Tudjuk. Na most összeesküdtek ellene, stb. Ez minden igaz, de jelentős részben Petőfinek köszönhető, hogy ő nem nyert. Volt egy fellépése, mai napig is megvan a szöveg, semmi másból nem állt, mint hogy szitta a választópolgárokat, hogy ilyenek vagytok, olyanok vagytok, nincs eszetek, lusták vagytok. Na most ez az a hozzáállás, ami úgy gondolom a mai politikai életbe elképzelhetetlen. A mai politikai életben, de már akkor is az alapvető dolog volt, hogy hízelegni kell a választóknak. Petőfi erre képtelen volt. Nem csoda, hogy megbukott. De az, hogy felelősségre vonja a hétköznapi embereket, ebben mondjuk Adi volt az igazán világbajnok, aki az egész magyarságot hibáztatta folyamatosan és szitta, az nekem ez az attitűd nagyon tetszett Petőfinél.
0: Azt figyeltem, hogy a kisszerűség, vagy a nyerészkedés, a kisember kifigurázása, ez minden szövegedben ott van.
1: Nagyon jól látod, egy központi téma. Nekem van egy olyan elképzelésem, hogy egyáltalán nem jelentéktelen, hogy hogy egy országban milyen gazdasági rendszer. Nem jelentéktelen, hogy milyen politikai rendszer. Nem jelentéktelen, hogy ki az ország vezetője. De azért még fontosabb, hogy az ember a saját mikrokörnyezetében hogy él. Tehát ha valakinek van egy brutális férje, vagy valakinek van egy nagyon buta házastársa, akkor tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy kivezeti az országot, az ő élete már harmonikus nem lesz. Tehát ezeket a kispolgári tökéletlenségeket én gyakran ábrázolom, de ugyanakkor remélem az is lejön, hogy azért valamelyest mégis együttérzéssel, hiszen én sem vagyok ezektől mentes. Nekem is vannak nagyon furcsa, idegesítő dolgaim, amit egyszerűen úgy nevezhetünk, hogy emberi.
0: Igen, szeretettel mutatott meg ezt sok helyen, például nekem egyik nagy kedvencem az a Gogol átirat, amikor egy fiatalember csak egy kabátot akar, egy piros Adidas kabátot akar, és aztán lelopják róla, és újra lelopják róla, és akkor persze az embernek eszébe jut az eredeti mű.
1: Igen, abba gondoltam bele, ugye 1837-ben, 38-ban készült ez az eredeti Gogol novella, a Köpenyeg a cím, ugye, és akkor az, hogy valakinek egy úri szabónál varratott kabátja volt, az ami elképesztő dolog volt. Tehát ez csoda. De még a két világháború között is, akinek két rend ruhája volt, az már egy csoda volt, és az, hogy elment és a szabónál csinált a kabát, az majdnem olyan volt, mint most venni egy Porsét. És emlékszem, hogy az 1980-as évek közepén, vagy az elején, amikor bejött Magyarországra az Adidas meg a Nike, ezek a cégek, hogy micsoda vágyódás volt a fiatalokban, hogy legyen egy kabátom. Szinte fetisizálták ezeket a dolgokat. 160 év alatt alig változott valami. És itt tulajdonképpen nem volt nehéz megtalálni a kapcsolatot.
0: A Nyárligát nagyon sok szövegnek a helyszíne, ahol Szimbádot megismertük, és ahol egyébként a többi műved is játszódik. Oda viszed az olvasót megint miért? Pedig itt aztán tényleg Dan Browntól a Csehovon át, a Iszkülosszig, szóval elképesztő utat járunk be.
1: Az egyik főszereplőm Schiffer Árpád, akinek a művész neve vagy nyomozói neve Szimbád, ő Nyárligeten született. Nyárliget többé-kevésbé hasonlít Nyíregyházára, a szülővárosomra. Itt tulajdonképpen ismerem. Ismerem azokat az utcákat, épületeket, amelyeket jól fel lehet használni, illetve ismerem azokat a képzeletbeli épületeket is, amit csak én magam hoztam létre, de minden esetre egy otthonos terület.
0: És a nyárligeti emberek is ennyire fontosak?
1: Nagyon fontosak, bár őket is jelentős részben kitalálom.
0: De az, hogy milyen típusúak, hogy milyen a múltjuk, hogy mi történt velük, mert ugye ott van például az a Veron történet, egy 50-es éveiben járó asszony, az a kapcsolatban semmiféle lelkifurdalást nem érez, hogy elhozza az éppen elhurcolt zsidó családok lakásaiból a holmikat, vagy hogy nem talál ebben kivetnivalót, tehát hogy Nyárligetnek ilyen múltja van, ilyen emberek laknak ott.
1: Ilyenek is laknak, meg laktak. Nagyon messze vezetne, de az emberi elaljasodás az ugyanannyira jellemző úgy amblokk az emberiségre, mint az emberi együttérzés és segítőkészség is, és ez a kettő sokszor egyszerre működik, vagy valamelyik elszabadul. Tehát ez sajnos az elaljasodásra is volt példa Nyárligeten, vagyis Nyíregyházán, mint ahogy másutt is, és ez egy felfoghatatlan sebb szerintem a magyar történelemben.
0: Ez egy Nagy Lajos átirat.
1: Így van. Ez tulajdonképpen egy kritika, hát félve mondom, hogy valláskritika, mert én alapvetően nem csak tiszteletet, hanem vonzalmat is érzek a vallások iránt, ugyanakkor nagyon sok bizarr dolog is belekeveredik ebbe a keresztény vallás által is táplált bűntudatérzésbe. Tehát sokszor olyan dolgok iránt éreznek az emberek bűntudatot, amit el kellene engedni. És olyan dolgok iránt, ami égbe kiáltó bűn, pedig nem éreznek. Tehát hogy is mondjam, az, hogy az emberek többsége nem szitta ugyan a zsidókat, meg nem támadta, de egyszerűen csendben maradt, amikor elvitték őket. Ennek nagyon sok esetben nincs mély utóhatása a lelkekben. De ha egy nő, mit tudom én, markot szedni, vagy a kaszásnak ételt vitt 1932-be, és hazajött, és úgy jött haza, hogy közben beszélgetett a szomszéd úrral, és a többiek nem volt semmi, csak megláthatták. Azt meg egy olyan traumaként éli át, amit mit tudom mi havonta meg kell gyónnia. Tehát valahogy a bűn felfogás kibicsaklott szerintem a magyar múltba, és lehet, hogy még most is tart.

0: Népszerű volt, nagy figyelmet kapott megjelenésekor 2 évvel ezelőtt Bíró Zsombor Aurél első regénye. Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek, ez a könyv címe, és akkor azt mondta róla, ez a felnövése története, ami intézményeken és szubkultúrákon átívelő macsó képzés volt. Ma már új könyvén dolgozik a fiatal író, és más projekteken is. Épp ezért kérdezem most arról, hogy mi minden hat rá, mi inspirálja őt.
1: Egyszerre mindig sok mindenen dolgozom, illetve kell dolgoznom, hogy a megélhetésemet biztosítsam. És most éppen egy új regényen dolgozok, ami a második regényem lesz, hogyha minden rendben lesz. És mellette pedig dolgozom egy saját színdarabon, ami még nem mondhatom el, hogy hol kerül majd színpadra, illetve adaptálok egy Hoffman novellát, a Homokembert Dömötör Andrással a Deutsche Stalter számára. Úgyhogy ezek az aktív munkáim, és közben pedig vágás alatt van az első nagyjáték filmünk, a Füzes Dániel rendező barátommal, aminek én írtam a forgatókönyvét, ez az ellentétes alapállás jövőre a mozikban.
0: Ez utóbbi egy testvérpárról szól, küzdősportosak, a vetélkedés, és nyilván az egymással való kapcsolat is központi kérdés ebben. Mi volt az indító ötlet, amikor ezt elkezdted írni?
1: Ezt közösen találtuk ki, ezt a sztorit a Füzes Danival. Tehát nekem a Dani egy nagyon fontos alkotótársam, most már ilyen 6-7 éve dolgozunk együtt. Az egyetemen, a Színházis Filmészeti Egyetemen ismerkedtünk meg, ő rendező szakra járt, én meg forgatókönyvíró szakra, és tulajdonképpen azóta együtt melózunk. A Dani egy nagyon szelíd ember, de ő 10 évig ketrec harcolt, ráadásul elég sokat a tesójával, tehát tulajdonképpen a konkrétumok szintjén ez számára egy bizonyos szempontból egy ilyen önéletrajzi ihletésű történet, amire én az első, nem tudom, ötlet csírától kezdve abszolút rá voltam csatlakozva, mert nekem is van egy kis tesóm, én is ilyen szétszakadt családból jövök, tehát tulajdonképpen a Danival ebben nagyon, nagyon hasonlóak vagyunk, és hát tulajdonképpen így az öcseinkkel való viszonyunkat így fejtegettük és transponáltuk át egy ilyen erőszakos, tesztoszteronszagú közegbe.
0: A figyelmed hogyan oszlik meg a munka, tehát a forgatással járó feladatok, vagy nem tudom, kell-e igazítani a szövegen, vagy van-e dolgod ebben, és a Hoffman adaptáció között, mert annyira más a téma. Gondolkodtam is, hogy például a Homokember maga, ez a sztori, ez hogyan ültethető át?
1: Igen, hát most azért én aktívabban már inkább a regénnyel, meg a Homokemberrel foglalkozom, mert a film az most már utómunka alatt van, tehát ott én íróként én már csak beleokoskodom mások munkájába szerencsére.
0: A szeretik biztos.
1: Igen, ők is szeretik, én is szeretem, úgyhogy ez szuper. Szóval leginkább a regénnyel és a Homokemberrel foglalkozom. A Homokember annyiból egy könnyebb munka, hogy az a Dömötör Andrással ezt együtt írjuk, tehát itt nem vagyok egyedül az íróasztalnál, és tulajdonképpen ő egy elég erős kezű rendező, és ez sokszor engem, hogy mondjam, segít, vagy irányba állít, úgyhogy itt tulajdonképpen fel vagyok szabadítva a döntéshozások kínja alól, és csak bombáznom kell őt az ötletekkel, és ő pedig tulajdonképpen eldönti, hogy melyik a jó közülük.
0: De mi izgat téged ebben a szövegben, amire hangsúlyt fektetsz az átiratban?
1: Hát tulajdonképpen abból indultunk ki, hogy történik az elmúlt években valami a világgal, politikai értelemben, amit azokkal az ilyen liberális terminológiákkal, amikben az elmúlt 30-40 évben értelmeztük a világot, vagy a világ folyamatait. Látszólag ezek a folyamatok nem tűnnek értelmezhetőnek ezekkel a gondolati struktúrákkal. És akkor tulajdonképpen ez az Andrásnak volt az ötlete, tehát én nem akarom ezt, hogy mondjam, a sajátommá tenni, tehát ő keresett meg azzal, hogy valahogy arról kellene beszélni, hogy a gonosz, mintha visszatért volna a világba. Ami ugye nagyon ellene megy annak a folyamatos ilyen racionalizálás kényszernek, amiben élünk, vagy ennek a szemüvegnek, amin keresztül szemléljük a világot. És így találta meg a Homokembert, amiben az az izgalmas, hogy látszólag megmagyarázható dolgok történnek benne a főszereplővel. Szürreális, bizarr, abszurd dolgok, és hát horrorisztikus dolgok, amiket ő igyekszik megmagyarázni, igyekszik a realitást talajára hozni, és mindenféle lélektani, pszichológiai eszközökkel racionalizálni. De valójában a szerző állítása szerintem, és az András szerint is az, hogy ezek a dolgok nem magyarázhatóak. Tehát ami történik vele, az valamilyen módon túl van a kognitív felfogásunk térképén, és valahogy ezt piszkáljuk most az Andrással.
0: Én azt hittem, hogy az lesz a kapocs, hogy valaki, vagy valakik homokot szórnak a szemünkbe. Tehát elhomályosítják a látásunkat, ugye itt ebben, csak azért, hogyha valaki nem ismeri esetleg a történetet, ugye itt egy férfi retteg az éjszaka megjelenő homokembertől, aki majd homokot szór a szemébe, nem tud elaludni, és aztán végülis az őrületig fokozódik ez az ő állapota, mert újra fölbukkan ez a valaki, és retteg tőle.
1: Igen, hát nagyon-nagyon jól mondod, de tulajdonképpen ez is az egyik kiinduló gondolatunk volt, hogy ezért nagyon, tehát hogy mondjam, ezekre a populista, szélsőséges világvezetőkre ez a homokember, ez egy elég, hogy mondjam, egy szép metaforának tűnik. Abszolút elmentén a gondolat mentén indultunk el, csak aztán ahogy ástunk mélyebbre a szövegben, meg a saját szorongásainkban, úgy más vetületei is kibomlottak, illetve hát még mindig bomlanak ki, mert azért ezen most nagy erőkkel dolgozunk éppen.
0: És akkor ez színpadra kerül?
1: A Deutsches Theaterben, Berlinben, februárban lesz a bemutató. Úgyhogy most vagyunk a nagy munkában épp.
0: Mivel foglalkozol az új regényedben? Ugye a második regény az mindig egy nehéz, az egy nagy kihívás egy szerző számára, főleg, hogyha nagyon sikeres volt az első regénye, már pedig a tiéd az volt. Ilyenkor az ember gyökeresen mást akar, más hangvételt, más témát, vagy azon az úton indul tovább, mert az már bevált.
1: Igen, hát tényleg nehéz, de néha azt érzem, hogy a legnehezebb az tulajdonképpen az, hogy mivel viszonylag sikeres volt az első regényem, ezért a másodikat már nem tudom titokban írni. Tehát az történt, hogy én tavaly ősszel megkaptam a Mastercard alkotótárs ösztöndíját, amire egy olyan regény tervvel pályáztam, ami a 2020-as Színház és Filmészeti Egyetemen az egyetemfoglalást dolgozta volna, vagy dolgozza fel egy fikciós formában. Tehát nem az SZFE-n, hanem egy fiktív egyetemen, egy fiktív Magyarországon. Írtam ezt a könyvet fél évig, és aztán rájöttem, hogy nem tudom megcsinálni különböző okokból, és elkezdtem egy másik könyvet írni, és aztán most ez a két könyv valahogy így egyesülni látszik éppen, most ahogy így nyár végén itt beszélek erről, most így itt tart a dolog. Alapvetően abból indultam ki, tehát ami nem az egyetemfoglalós része, hogy tulajdonképpen az első könyvem, a visszatérő álmom, a japán vállán ébredek, valamiféle ilyen lélektani értelemben vett fejtegetése volt annak, hogy én ki vagyok, és nagyon izgatott, elkezdett izgatni az a gondolat, hogy ezt az identitás fejtegetést, ezt megpróbálni a lélektantól eltávolítani, és megnézni, hogy mik az ilyen társadalmi, politikai, adott esetben történelmi dimenziói annak a személynek, aki én lettem. Úgyhogy most ilyen történeteket írok anyám múltjából, nagyszüleim múltjából, az ők szüleim múltjából, és az én múltamból, ami az egyetemfoglalás. Tehát egy nagyon fragmentált dologról van szó, rengeteg különböző történetet szeretnék megpróbálni összeszőni, amiket asszociatívan valahogy azt köt össze, hogy mindegyik valamilyen női osztályváltás történet. Mert ugye azt vettem észre, hogy valójában az én politikai identitásomat, azt a családomban a nők határozzák meg. A férfiak ellen, a férfiak gondolatai, világnézete ellen kényszeresen lázadok, és mindig a női családtagjaim ideológiáit teszem valamiért a magamévá. Ezt meg nem tudom, hogy miért, de ugye ez a felismerés abból jött, hogy elkezdtem foglalkozni az egyetemfoglalás történetével, és azzal, hogy én ott ki voltam, mi voltam, miből mivé változtam.
0: Interjúban mondtad, hogy a sokkolt téged.
1: Hát én a mai napig, tehát hogyha visszanézek ilyen videókat, ugye videós anyagokat abból az időből, akkor fontosan ilyen síró görcsöm támad. Tehát ez abszolút egy ilyen, hát egy trauma, vagy nem tudom, de mondjuk az érdekelt a történetben, hogy én, nekem az a 70 nap volt tulajdonképpen a politikai öntudatra ébredésemnek a története. Tehát előtte nem gondoltam semmi sajátot a világról, hanem azt gondoltam a világról, amit a környezetem belém csepegtetett, és önálló gondolataim társadalomról, politikáról, a saját helyemről ebben a társadalomban ott születtek először. Ahogy ebbe elmélyedtem és írtam ezt, rájöttem, hogy önmagában ez nem elég érdekes nekem most, viszont következik belőle egy csomó másik sztori, amit valahogy ki kell kaparnom magamból. Úgyhogy így jutottam el ezekhez a női történetekhez. És hát nyilván ez valami olyan kérdéseket feszeget, hogy tulajdonképpen amikor felnőtt emberként azt gondoljuk magunkról, hogy a politikai meggyőződéseink azok a mieink, akkor valójában ez mennyiben igaz, és mennyiben csak a minket körülvevő társadalmi erők formáltak minket baloldalivá, liberálissá vagy jobboldalivá. Hát lényegében azért ez lenne a kulcskérdése, azt hiszem, a készülőkönyvnek.

0: Cukorbaba világa, napló részletek, vallomások, interjúk, dalok, irodalmi idézetek sűrű szövetéből bontakozik ki. Ez az egyszemélyes produkció nagyon mai, aktuális kérdéseket feszeget a színpad és a magánélet határáról, a női test birtoklásáról, a szerelem áráról, elvárásokról és áldozatvállalásról, úgy, hogy közben egykor élt nagy színésznők Blaha Lujza, Gobi Hilda, Sota Irén, Karádi Katalin vagy Rutkai Éva szavait halljuk. Az előadás ötletét a színésznő sok-sok éve dédelgeti már, ez év elejétől látható Budapesten és szerte az országban a Cukorbaba. Fodor Anna Mária már kislányként ezeknek a művészeknek a bűvöletében élt, a Filmszínház muzsika, a Színház folyóirat számai és a Rivalda kötetek között töltötte legtöbb idejét, de minden mást is elolvasott, ami hozzájuk kapcsolódott.
1: A régi nagy bölény színészeknek az önéletrajzi könyveit nagyon, nagyon imádtam, és nagyon sokat forgattam ezeket a Huszti Pétertől Rutka Éváig, tehát hogy nem csak a nőkét. És azt éreztem, hogy annyi közös van, amit itt találok, gondolatok, fájdalmak, szerelmek, veszteségek, hogy ezekből a naplókból kell valamit összeraknom, amit én egyébként a saját szavaimmal vagy nem mernék, vagy nem érzem olyan fajsúlyosnak elmondani, és akkor ez így egy szerep lesz.
0: Egy színésznő mikor jut el odáig, hogy legyen egy önálló estje?
1: Én csodálom azokat, akik kiállnak egy órát, másfél órát, mert ez egy nagyon-nagyon nagy dolog szerintem, és ez nekem azt éreztem, hogy ez majd az utolsó utáni dolog lesz. Meg, hogy nem merek egyedül, ez is bennem volt. És aztán rájöttem, hogy én a Pintér Béla is társulatában vagyok, és tulajdonképpen eléggé aktívan és elfoglaltan vagyunk ebben a kis társulatban, de hogy miért ne lehetne még egy plusz dolgot így a sok elfoglaltság mellé, és elkezdtem ezeket a naplókat összerendezni, és Blaha Lujza lett a sorvivő, vagyis az ő naplója is ártatlan, naív, nagyon tiszta gondolatai, és szépen ebbe beleraktam még több nagy színésznőnek az életének a részleteit, és tulajdonképpen a Tordai Teri mondta, akinek meséltem az ötletemről, hogy valahogy fogalmazzam meg az egyedül létet ebben, a szépségét ennek a dolognak, nyilván a mélyét is.
0: A színészségnek, vagy a színésznő létnek?
1: Igen, és hát annyira sok érdekes dologgal találkoztam a gyűjtögetés alatt. Blaha Lujza is körülbelül 3 éves korától már sodródott a szüleivel és a katonazenekarral, és ennek a tulajdonképpeni cigány életnek a gyönyörűségeivel, a nemzet csalogánya, de kiskorában ugye őt kis csivitelő ott futkosott mindenki lába alatt, színpadon, színpad alatt, szekéren, lovak között, és ezt a nevet kapta, hogy Cukorbaba. És nagyon tetszett ez a név, mert hogyha mondjuk angolul lenne, akkor teljesen más jelentése van a mai világban ennek a szónak.
0: Mindegyik életében van valami olyan, ami téged megszólít.
1: Mindegyikben van, tényleg? Igen. Mm-hmm. Igen, olyan érdekes, hogy némelyik iszonyú mélyen, szomorúan, fájdalmas, és hogy van egy színésznőm, aki meg végletekig pozitív, és úgy tud visszanézni, hogy minden megérte. És van, amelyik színésznőm meghalt a szerelme, és nem tudott tovább lépni. Miközben azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb, legnagyobb volt. A napló részletekben, például Sota Irénnél nagyon szépen ott van, hogy igen, január 3, nagyon beteg vagyok, nincs kedvem semmihez, a nap se süt, éhes se vagyok, de ha eszem, nem akarok elhízni, szóval nagyon színes, vagy akár az, hogy a Blaha Lujzánál, hogy kedves naplóm, teljesen máshogy fogalmaz nyilván 1903-ban, mint valaki 1980-ban, de annyira szép összehasonlítani, hogy beszéltek ezek. A Blaha nekem nagyon mesés, sokkal megfoghatatlanabb. Egy pár gramofon felvétel maradt meg az ő csillogó csalogány hangjából, meg 2 néma film, amiket utált, mert ott nem hallatszódott, úgyhogy ezt a vonalat ő nem is akarta így folytatni például, már hogy a filmezést, és a többiek, akár a Rutkai, akár a Psota, akár a Gobbi, meg szívbe markoló. És hát nyilván az egészet összeköti az, hogy ez én vagyok. Mindegyik mondatban megtaláltam magamat, a gyerekkértésben, a szerelemféltésben, hogy Blaha Lujza imádta Füredet, Csopakot, a hajókat nézni, Szóval nagyon, nagyon én vagyok, és egyébként nagyon sok emberrel beszélgettem. Tehát beszélgettem Sándor Pállal, mert hogy Karádi Katalin legutolsó interjúja nagyon érdekes. Az élete sötétebb, gyötrőbb oldalairól, és sok mindent mesélt nekem erről a Pali, ami végül nem került bele abba az utolsó interjúba, de hogy olyan szép, hogy verset is mond. Én nem vagyok egy versmondó lány, de ahogy ott Karádi elkezdi, vagy akár elkezdi énekelni a dalait, az nagyon megindító, és ez nem egy zenés est, hanem bele-bele kezdek ezekbe a nagyon ismert dallamokba, amik azokhoz a színésznőkhöz kapcsolódnak. Nagyon érdekes volt, hogy nem engedte, ugye, hogy közelről vegye a kameram, és még mielőtt bekapcsolt a kamera előző nap meg. Mindent mondott magáról, és utána másnap, ahogy indult a felvétel, meg nem úgy nyílt meg, és elmondja, hogy mi fáj, de utána oda mondja, azt is hozzáteszi, hogy nagyon szeretem az embereket, nincs olyan, akit nem szeretek. És közben meg, hát mik történtek vele?
2: Van arról szó például ezekben a vallomásokban, hogy ők az ismertséget hogyan viselték?
1: Igen, hogy megismerik, hogy tisztelik, hogy nagyon jól esik nekik. A Honti Hanna is mondja, hogy ő soha nem érezte magát egyedül, mert mindig ott voltak a barátai, az utcán az emberek, mindenhol, ahol megismerték, és hát mindenhol felismerték őt, tehát ő így fogalmaz, hogy emiatt ő soha nem érezte egyedül magát. És közben egy színésznő meg azt gondolja, hogy semmi vagyok, és nem ér semmit az életem, pedig itt van teli a lakásom díjakkal és elismerésekkel. Nagyon szép.
2: Nem beszéltünk még a szerelemről, és lehet, hogy a Blaha Luisa életéből nem tudjuk ezeket a szerelmeket.
1: Ez az előadás erről is szól. Például ő bevallja, hogy ő háromszor is volt férnél, de sosem volt szerelmes. Miközben úgy beszél ezekről a történetekről, hogy velejéig szerelmetes szavakkal rajzolja körbe ezeket a szakaszokat az életében. Hozzátéve, hogy igen, ő 19 évesen már megözvegyült, tehát akkor még nagyon tinédzser az ember, szóval menni kell tovább. És akkor van a másik véglet.
2: Sota Irén, aki pedig elképesztően impulzív életet élt, szerelmi életet élt.
1: Igen, és ez érdekli a közönséget, szóval, hogy igen, hogyha egy pletykalap elején jelenik meg, akkor az pletyka, de egyébként meg tények, hogy ki kihez vonzódott, akár egyszerre több férfihoz. Izgalmas és tök szép, hogy ezekről lehet beszélni, és ez az előadás örömet is okoz, és nagyon elgondolkodtat, és akikkel eddig beszéltem, azok tényleg azt mondták, hogy valami nagy dolog ment át rajtuk, és ettől boldog vagyok. Mindig is érdekeltek ezek a nagyok, és mindig akartam valamit velük kezdeni. És ők már nagyon megfoghatatlanak, és tök jó egy kicsit megfogni őket, vagy visszahozni, vagy itt tartani őket.
3: Blaha Luisa születésnapján holnap látható legközelebb. Fodor Anna Mária Cukorbaba című egyszemélyes produkciója este 7 órától, a helyszín a Lóvasút, és ezentúl egyébként rendszeresen látható majd itt az előadás. Ez azért is különleges kapcsolódás, mert több nagyszerű színésznő, például Rutkai Éva és Gobi Hilda élete is kötődött Budapest ezen részéhez, a hegyvidékhez.

Mi minden inspirálja az alkotókat? Miért érdekes alap egy már jól ismert irodalmi mű, vagy sok-sok talán elfeledett dokumentum, régi napló, vallomás, interjú? Ez volt ma a Fókuszban, a Szabadpolcban, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a technikai munkatárs Pór István nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Olá Andrea.

0: 21 óra, jó estét kívánok! A híreket Naményi Krisztina szerkesztette, a mikrofonnál Ceklédi Edit. Feljelentést tette a Waberers korábbi állami finanszírozása miatt a gazdasági tárca. Kétnapos mesterséges intelligencia konferencia kezdődött Budapesten. Holnap nyárias meleg lesz, szerdán hideg front érkezik. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. A tárcavezető emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzelfogható eredmény, hogy az ukrán kormány vállalta, hogy fenntartja a kislétszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítja az állami finanszírozásukat. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült, 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amiről a 444 írt. A portál szerint az ügylet mintegy 130 millió forintos extra hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Az előző kabinet szerint a rendkívüli világpiaci helyzet miatt nem lehet a békeidős árakhoz viszonyítani. Feljelentést tett a Waberers korábbi állami finanszírozása miatt a gazdasági és energetikai minisztérium. Kapitány István tárcavezető elmondta, hogy a Magyar Fejlesztési Bank két ügyletben 77 milliárd forint értékben vásárolt a kamionos vállalat kötvényeiből, abban a tulajdonosi struktúrában, amelyben a társaság feletti végső kontrollt Tiborcz István gyakorolta. A Waberers visszautasítja, hogy jogellenesen járt volna el, vagy jogellenes előnyhöz jutott volna. Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban. Az elkövetők a gyanúsított gazdasági társaság nevében több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére. Az elnyert pénzzel elszámoltak, a film azonban nem készült el. A cég a film elkészültének hiányát fiktív számlák beszerzésével leplezte. Nem érinti az Audi Hungária az ERT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária az ERT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Megnyílt Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciája Budapesten. A kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek szólalnak fel a témában. Közben az ENSZ emberi jogi főbiztosa a mesterséges intelligencia alkalmazásának veszélyeire figyelmeztetett, és szigorú garanciákat szorgalmazott a technológia biztonságos alkalmazása érdekében. Holnap ismét napos száraz idő lesz, a szél a Dunántúlon megélénkül, éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal érkezik a hideg front. 22 órakor krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Nagy levegőt vett és országot váltott. Németországba költözött, majd amikor már az anyagi helyzete lehetővé tette, másokon segített, nem szokványos módon. Rászoruló embereket hív meg magához, akik egesztus nélkül talán sohasem utazhatnának külföldre. És még egy téma a műsorból. Életvégi egészségügyi döntések. Miért nincs ellentmondás a hospice és az eutanázia között? Erről is beszélgetünk a Karsai Dániel tiszteletére létrehozott díj átadása kapcsán.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
6: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak.
2: Kulissza.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez a Rádió Színház kulissza adása. Munkatársa Németh László nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. És köszöntöm vendégemet is itt a stúdióban, Szilágyi Zsófia irodalomtörténész. Szervusz, jó estét kívánok!
1: Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat!
0: Hát a hűséges hallgatók tudják, hogy már a múlt héten is olyan novellisták szerepeltek itt nálunk az Esti Rádiószínházban, akire már nem annyira emlékezünk, nincsenek annyira a köztudatban. Hát most ezen a héten is folytatjuk a sort. Múlt héten is már szóba került Török Gyula, Lackó Géza és mások. Most talán őket venném azért előtérbe, mert most következnek majd az ő írásaik. Múlt héten is kérdés volt, és most is kérdés, hogy tulajdonképpen a novellával, a műfajjal mi minden történt több mint 100 év alatt, mert mostanában sokat beszélnek a legutóbbi időkbeli hanyatlásáról és szenvedés történetéről és kicsit meghalásáról, majd az újra felfedezéséről. Nos, akkoriban virágzott. Most megint lehet, hogy várható egy ilyen jelenség?
1: Lehet, hogy az ember olvasóként ebbe kevésbé gondol bele, de egy-egy műfajnak az élete, a virágzása, az nagyon sokszor az irodalmi intézményrendszernek a változásaival függ össze. Tehát nem arról van szó, hogy az olvasók ezt szeretik, vagy azt szeretik, hanem hogy egyes fórumok milyen műfajokat igényelnek. És amikor virágzásról beszélünk, tehát a 19. század második felétől 20. század első időszaka, tehát mondjuk egészen talán így a háborús időszakig, de különösen az első világháborúig, akkor azért is virágzott, mert egy hihetetlen gazdag sajtóvilág volt Magyarországon, főleg akkor, amikor még Nagy Magyarországról beszélünk. Tehát a Trianon előtti időszakban tényleg megszámlálhatatlan mennyiségű lap volt, és azt meg már nem nehéz belátni, hogy a novella az nagyon jól illeszkedik a lapokba, hiszen egy oldalon, vagy ugye a tárca novella egy fél oldalon elfért, egy történet, és a lapok folyamatosan novellákat akartak. Majd biztos beszélünk még arról is, hogy az elfeledés miért történt, de hát ugye azért is voltak ennyien, mert sokkal több novellára volt igény, mint amennyit mondjuk csak a fősodor meg tudott volna termelni, és itt nem arra kell gondolni, hogy a nagy irodalmi lapok novellákat közöltek, tehát ez rendben van, hogy Nyugat, meg Napkelet, meg Új Idők, de hogy a legkisebb helyi lapoknak is novella kellett, és hát én ezt akkor láttam döbbenten, amikor foglalkoztam kollégákkal együtt Kosztolányinak a korai novelláival, ami még ilyen 903-6-8 körüli időszak.
0: Tehát és akkor még a nyugatindulása előtt.
1: Még a nyugatindulása előtt, és ugye egy nagyon fiatal fiúról beszélünk, igen. Tehát aki akkor 20 éves, és akkor azt látjuk, hogy hát ő azért elég szemérmetlen módon ugyanazt a novellát is dobálta szét az országban, de ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk 12-szer jelent meg egy adott az novella, igen. És volt, amikor változtatott rajta, de akkor is csak annyit, hogy a címet cserélt éltek ki esetleg meg a kezdősort. Uh-huh. És hát megint gondoljunk bele, nincsen internet, tehát nem arról van szó, hogy a erdélyi kislapnak a szerkesztője beüti, hogy ez megjelente már valahol, és akkor már lehet, hogy Baján megjelent, vagy megjelent mondjuk ott Bácskában egy lapban.
0: De mondjuk erről nem tudtak.
1: Nem tudtak. Általában oda hol? Is iratta mondjuk Kosztolányi, hogy eredeti tárca, ami azt jelentette, hogy ott jelenik meg először, uh-huh. És ezt eljátszotta sokszor. Tehát ugye ebből is látszik, hogy, és hát ezt nyilván csak a kutatás hozta már ki, ez senkit nem érdekelt, különösebben akkor sem, tehát ugye aki Baján olvasta a helyi lapot, az nem olvasta mondjuk a Verseci helyi lapot, és vice versa, tehát ez az olvasókat sem zavarta, szerkesztőket sem különösebben, tehát volt egy ilyen külső szempont abban, hogy sok novella kellett, és akkor nyilván az írók is ezt termelik, és aztán ebből novellás kötetek lesznek, és a műfajnak lesz egy felvirágzása. Úgyhogy ha visszatérek a kérdésednek a másik felére, hogy most várható-e ilyen,

0: folyamatosan haldoklanak a folyóiratok? Vagy hogy van ez?
1: Hát igen, tehát ez egy nagyon régi téma, és azért ki is igazítottam magam, mert a napi sajtó eltűnéséről pont igen. Van egy nagyon kedves újságárusom ott Újpesten, és ő mindig nagyon örül, ha valaki bemegy, mert mindig ő is fél. És az ilyen típusú lapok viszont, vagy akár mondhatjuk a női magazinokat, hiszen még ott is szoktak, tehát mondjuk ott is vannak tárcanovellák, és régen is volt, tehát régen is az volt, hogy mondjuk a Tolnai Világlapja, vagy a Színházi Élet, amit elsősorban nők olvastak, az ugyanúgy közölt novellákat. Úgyhogy, ha meg a folyóiratakra gondolunk, akkor a folyóiratoknak sosem csak az volt a jelentősége, hogy az olvasók olvassák el. Legalább annyira az irodalom szereplői számára volt jelentősége, hiszen bekerülni egy labba, az egy beavatás volt. Tehát az, hogy közöl engem a Nyugat, az azt jelenti, hogy befogadott az a típusú irodalmiság, és az is novellákkal történik meg. Tehát mondjuk Móri Zsigmondnak a Beavató novellája az a Hétkrajcár. Tehát az, amikor Osváth Ernő azt mondja neki, hogy a Hétkrajcár mehet, arról ő egy komoly esszét ír. Tehát ez egy akkora élmény, hogy általában emlékeznek is az első szövegüknek a közlésére. Tehát az, hogy milyen példányszám, azt azért sem tartom annyira fontosnak, mert az írók felől nagy jelentősége van. Tehát onnantól kezdve valaki ráüti a pecsétet, hogy te nem csak írogatsz, hanem te egy író vagy.
0: Igen, Móricz neve nem véletlenül került.
1: Igen, sajnos ez velem mindig előfordul.
0: Igen, Zsófiának fő területe, de hát azért pontosan éppen Móriczból indulva ki is jobban megérthetjük ezt a korszakot.
1: És igen, hát meg hát hogyha most megint azokra is kanyarítjuk egy kicsit a szót, akik meg kevésbé ismerták, ugye egy idő után viszont Móricz lesz a beavató. Tehát ugye ő lesz az, aki egy időszakban a Nyugatnál, tehát amikor ugye Babits Mihály közösen szerkesztik, 29-33 között, és Móriczhoz tartozik a próza, tehát hozzátartoznak a novellák, akkor, és utána pedig a Kelet népének lesz a szerkesztője, akkor ő vállal felelősséget azért, hogy fiatal prózaírókat elindítson, és azok között ugyanúgy lesznek olyanok, tehát mondjuk mit tudom én, Kodolányi János, akit ma sokkal kevésbé emlegetünk. A saját korszakban egyébként nem mindig lehet ezt pontosan látni, hogy ki az, akit meg fog őrizni az utókor, és ki az, akit nem?
0: Hát persze, hogy nem. Igen, hát ezt számos dolog játszik közre, meg ez is, hogy utókor, ez is ugye számos korszakot feltételezhet. Egy csöpet azért nem lenne baj kitérni, vagy kérem szépen, hogy térjünk ki azért a női írókra is, mert azért ebben a korszakban bizony már vannak jelentős női írók. A Délutánban Kafka novellákat is hallgathatnak például most ezen a héten a kedves hallgatók.
1: Igen, tehát minden lap körül, ugye női írók is feltűnnek, és ott is vannak olyan életművek, amelyek az utóbbi időszakban újra felfedezés sen mentek keresztül, vagy legalábbis kísérletek születnek, mondjuk, hogy mondjak egy ilyen figurát, Kádár Erzsébet például, aki megnyer egy novella pályázatot, és mondjuk én ugye a Szegedi Egyetemen tanítok, ott most két doktori disszertáció is készül Kádár Erzsébetről, két lány hallgató egyébként, és teljesen véletlen, hogy mind a ketten rátaláltak erre, de az egy külön érdekes dolog, hogy mennyire nehéz a nőknek azért ebben az intézményre rendszerben tartósan megmaradni, de az, hogy novelláik jelenjenek meg, hogy ott fölfedezzék őket, az nem kérdéses, az egy más dolog, hogy azért nagyon sokszor nem tudják úgy kifutni a pályát, hiszen az sem mindegy, hogy valaki csak novellákat ír egész életében, vagy ír novellákat, és mondjuk van egy-két olyan regénye, amiről jobban megjegyezzük.
0: Hát pont Kafka olyan.
1: Igen, Kafka Margit abszolút olyan, és őnek is azért inkább a regényeit emlegetjük. Igen. Tehát nagyon sokszor az tart be bent egy szerzőt a köztudatban, és ha nem születik ilyen regény, akkor könnyebb kihullani. Persze vannak ellenpéldák, tehát mindenre vannak ellenpéldák, mondjuk a világirodalomban Csehov például, jó, igaz, hogy ő meg a drámáival marad, de ő mondjuk nem ír regényt, de hogyha mondjuk a mostani kortárs szcénát nézzük, Szórenedina, tehát ő például egy olyan novellista, aki kizárólag novellákat ír.
0: Igen, verseim címmel például.
1: Igen, például. Nagyon izgalmas, kísérletező, műfajilag is sokféle novellát, de ő interjúkban is, meg az egész működésével jelzi azt, hogy ő nem előkészületnek,

0: szánja a novellákat egy regényhez, mert sokszor ezt nagyon szeretjük sokszor gondolni.
1: Igen, igen.
0: Hanem neki ez
1: van
0: a műfaja. És
1: igen,
0: sokszor így igen is van. És ugye van néhány nagy modell, aki miatt ezt gondoljuk, például Mikszáth Kálmán. Tehát, hogy ugye Mikszáthnál látjuk ezt, hogy novellákat ír, aztán azokat ciklusba rendezi, és azzal betör a köztudatba, ez a Tóth Atya fiak jópalócok, és utána pedig jön Mikszáthnak a nagy regényírói korszaka. Tehát ott tényleg úgy tűnik, hogy ez egy előkészület, tulajdonképpen egy út, aminek a végén, mintha először rövid távot futna, aztán meg maratont futna valaki, de egyáltalán nem mindenkinél ugyanez a helyzet.
1: Na lássuk akkor itt a terítéken levő szerzőinket, hogy hogyan olvassák, nem olvassák manapság. Azért ezek a rádióadaptációk sem ma készültek egyébként, hanem jó régen. Nem is tudom, hogy ma volna-e bárkinek kedve ezeket a szerzőket így módon előszedni, pedig nagyon vicces és nagyon, hát ha szabad ilyet mondani, örökzöld darabok ezek.
0: Igen, hát én amikor gondolkoztam ő rajtuk, tehát Lackó Géza, Karácsony Benő, Balázs Béla, Török Gyula, ugye nagyon érdekesek ezek az életutak is, hogy tulajdonképpen miért lettek ők elfelejtve, és azt látom, hogy erre nincsen egyetlen recept. Tehát lehet azt mondani, hogy nagyon fiatalon meghal, és mondjuk ez akadályozza Török Gyulánál.
1: Igen.
0: Vagy ugye egész életében újságíróként is működik, ezt többekről el lehet mondani, hiszen mondjuk Szomori, vagy akár Balázs Bélának is van újságírói tevékenysége, Lackó Gézának nagyon jelentős újságírói tevékenysége van, és sokszor azt is szokták mondani, hogy az újságírás meg a szép irodalom írása az akadályozni tudja egymást. De ez sem feltétlenül igaz, hiszen a nagyok között is, mondjuk Kosztolányi is egész életében újságíró, tehát ez sem feltétlenül igaz. Van, ahol vannak azért jelentős regények, tehát és mondjuk, hogyha végig gondolom, például Török Gyula előszokott kerülni mondjuk tudományos konferenciákon is. Tehát ő azért ilyen búvópatak-szerűen mondjuk akár a Zöldköves gyűrű, akár a Porban című regénye, az azért rendszeresen előszokott kerülni. A többiek szerintem Szomori, ugye inkább a drámaírói munkássága az, ami bent tartja ebben a, hogy mondjam, irodalmi szcénában, és éppen ezért emlegetjük a novelláit is. És nagyon érdekes mondjuk pont Lackó Gézának ez a pesti ciklus. Tehát, hogy ugye ez a formálódó világvárosivá váló Pest, ez hogyan tud megjelenni. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon sokarcú ez a csapat is, amiben ezek a elfelejtett, ugye régen úgy hívták őket, hogy kismesterek, ez egy ilyen nagyon, én nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, és ráadásul ez a kategória is billeg, mert volt olyan idő, amikor Kosztolányit is kismesternek tartották, tehát most azt gondoljuk, hogy az ő helye például egyértelmű volt mindig, nem volt egyértelmű mindig, tehát a Kádár korszakban Kosztolányi is fenyegette az a veszély, hogy ő bele fog csúszni ebbe a csapatba, és hát azért azt se felejtsük el, hogy mi az, ami bent tart egy szerzőt, például a tananyag. Tehát, hogy van ilyen egyszerű dolog, hogy aki
1: benne van az olvasókönyvben,
0: arra emlékszünk.
1: Igen. Na most, ami azt illeti, a stílus is nagyon távoli már, most, hogyha főként, ha Szomoriról beszélünk, de a többieket is ide vehetjük, Balázs Béláról nem beszélve, aki azért meglehetősen szélről van benne ebbe a körben is, és egyáltalán az irodalomban, hiszen ő azért alapvetően más mindennel foglalkozott. Szóval, hogy ezt a stílust, hiába itt ezek a témák, hogy a nagyváros most az mindegy, hogy Pest vagy Párizs, vagy mondjuk olyan akkor érdekes dolgok, hogy a nők szerepe, vagy mit tudom én, számos dolgot emlegethetnénk, ma is érdekes lehet, de gátolja talán az olvasási élményt az, hogy mennyire nehéz és régies a stílus. Nem is régies, nagyon egyedi.
0: Igen, nagyon különös, ugye azt is, az megint egy olyan kifejezés, amit nem nagyon tudunk, de így olvasgattam, hogy Szomoriról nagyon sokszor írják, hogy modoros, tehát igen, hogy ilyen nagyon furcsa, tulajdonképpen tényleg még így benne maradna a század végbe, tehát valószínűleg azért ott a 20. század elején mégiscsak történt egy olyan fordulat nyelvileg is, ami mondjuk így a tízes évek után született szövegeket nyelvileg is közelebb hozza hozzánk, és ez a századfordulós novellisztika, ez egy ilyen nagyon izgalmas zárvány, de kicsit tényleg nyelvileg is távol van, és ők tulajdonképpen, ők a nyugat első nemzedékével egyidősek, mert ők így az 1880-as években születtek, de mintha egy kicsit a korábbi nemzedékhez húznának vissza, amiből ugye úgy vizsgáztunk mi még annak idején az egyetemen, hogy a század végi novellisztika, tehát Gosdú, Ambrus Zoltán, Lovik Károly, és hát én azért emlékszem arra a küzdelemre, Betelej, hogy vizsgára az ember meg tudja őket különböztetni, hogy melyik volt, tehát hogy tényleg egy ilyen masszaként jelentkeztek egy kicsit, és akik ugye 20. század elején ez a csapat, azok egy picit hozzájuk húznak vissza, de azért azt is fontos tudni, hogy az irodalomban a korszakváltások azok sose vezényszóra zajlanak le. Tehát mindig együtt élnek generációk, és az nem úgy van, hogy meghal egy csapat, és akkor színre lép a következő, mert mondjuk amikor a nyugat első nemzedéke színre lép, akkor még Ambrus Zoltán vagy Gárdonyi Géza, sőt maga Mikszáth Kálmán is alkot. Tehát ezek a korszakok egymásba érnek, de valószínűleg igen, nyelvileg távolodtak tőlünk ezek a szövegek.
1: Uh-huh. Hát azt mondtad nem sokkal ezelőtt, hogy például a zöldköves gyűrű előszokott kerülni konferenciákon. Éppen ez előszokott, és kik azok, akiket mondjuk hiányolsz a konferenciákon, vagy kik azok, akikkel nem foglalkoznak? Most Kádár Erzsébet is persze szóba került, de csak mint női író. Igen. Tehát van nekem még olyan szerzők, hiszen itt azzal kezdtük, hogy milyen sokan szerepeltek mondjuk annak
0: idején.
1: Igen,
0: mondjuk most megint nő jutott eszembe, hát ez szintén íródik egy disszertáció, de részben azért is, mert az én mesterem Szegedi Maszák Mihály például nagyon sokszor elmondta, hogy méltatlanul nem emlegetjük Sziráki Juditot, ő egy még inkább háttérben lévő, nagyon zártan működő, viszont egy nagyon hosszú életű író nő volt, csodálatos novellákkal, és ő túl is éli, tehát ő így a Kádár korszakban is alkot, de nagyon keveset ír. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogyha valaki kevés szöveget hoz létre, lehet, hogy azért is csúszik bele a felejtésbe. Úgyhogy például ő is ilyen, és nagyon sokan, akik tulajdonképpen ezzel a újságírói élettel érintkeztek, és lehet, hogy abban a korban nagy sztárok voltak, mondjuk Földi Mihály például, nagyon sokat emlegetik, nem nagyon szoktunk vele foglalkozni, vagy megint újságíró életmű Lakatos Lászlóé, aki nekem azért volt érdekes, mert ő például írt korabeli, hát most mondjuk azt, hogy tudományos fantasztikus regényt, az a címe, hogy a Jövő házassága, az viszont szerintem olvasóként nyelvileg nagyon közel van hozzánk, és ugye természetesen korabeli kérdéseket vet föl, csak a jövőbe helyezve. Ő is olyan, akit egyáltalán nem emlegetünk, sokszor inkább problémák hoznak elő szerzőket. Tehát mondjuk elkezd valaki olyan után érdeklődni, hogy na vajon írtak-e jövőben játszódó műveket, akkor rátalál Lakatos Lászlóra. De hát az irodalom így működik, hogy van egy ilyen rostálódás. Nyilván azért is, mert ugye folyamatosan új írók születnek, tehát egyszerűen az iskolában sem tudunk mindenkiről beszélni, hiszen egyre többen vannak az írók, tehát ha belegondolunk, ezek most már tőlünk 100 évnyire született alkotások. Tehát az elmúlt 100 év irodalmisága odaállt, hogy velünk is tessék foglalkozni.
1: És mi van a bűnügyi témákkal például ebben a korszakban? Mert hogy Európában azért az akkor divatossá válik.
0: Vannak, tehát ez is azt gondolom, hogy egy feltárás előtt álló terület, itt megint kollégákkal gondolkozunk ezen, hogy lehetne akár a magyar detektív regény történetét föltárni.
1: Ezért is kérdezem, mert gondolom, hogy ez előtérbe kerülhet.
0: Mert hogy a lapok tele vannak ezzel szintén. Tehát, és abból tudjuk, tehát hogyha nem is figyelünk oda, akkor tudjuk, és csak a nagyokat akarjuk olvasni, az ő naplóikból, megjegyzéseikből tudjuk, tehát mondjuk Móricz ír olyanokat, hogy bezzeg a villamoson a lányok nem Homéroszt olvasnak, hanem detektív regényt. Tehát, hogy akkor is egy populáris világ veszi körül a úgynevezett magas irodalmat, sőt, Móricz van, amikor a saját lánya kezéből vesz ki detektív regényt, hogy mit csinál, mert már megint krimit olvas. És ugye nyilván a lapokban is, egyrészt novella formában is, tehát ezek a rövid bűnügyi novellák is ott vannak, és ott megint egy teljes univerzumot kell föltárni, meg amit még nem emlegettünk, hogy ugye folytatásos regényekkel is tele vannak a lapok, és folytatásokban is közölnek, és ezek nem olyan folytatások, hogy megírta valaki a regényt és földarabolta,
1: persze,
0: hanem mint egy
1: visszappanopera.
0: Igen, a sorozat, sorozatfogyasztás.
1: Ennek azért jó nagy hagyománya van Magyarországon.
0: Abszolút, tehát ez Jókai, tulajdonképpen ez viszi sikerre a tárcaregény.
1: Igen. Na hát szóval van még akkor itt kutatni való
0: bőven. Igen.
1: Igen. És vajon mostanában is vannak ilyen konferenciák, mert amikor telefonon beszéltünk, akkor éppen vidékre mentél.
0: Igen.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy most éppen mi minden foglalkoztat, és merre jársz?
0: Abszolút, ez én, és őszintén szólva a kutató is, vagy én is, ahogy így belenőttem ebbe a témába, sokszor az az érzésem, hogy mondom, ezek a nagyok, akiket teljes joggal szeretünk nagyon, tényleg, tehát Kosztolányit, Móriczot, Babicsot, Krúdit, de hogy az embernek az az érzése, hogy egy kicsit, mint a tanúhegyek olyanok, hogy így lepusztult alattuk, és akkor azt már nem látjuk, hogy kivette őket körül, úgyhogy vannak ilyesmik is, tehát az úgynevezett elfelejtett szerzők, mondom, sokszor a fiatalok hozzánk ezeket be, hiszen nyilván ők szívesen választanak valamilyen saját témát. Tehát, hogy ne az 58. disszertáció legyen Kosztolányiról, hanem valami új. Tehát ez az egyik, és igen, ilyennel próbálkozunk a kollégáimmal, hogy a magyar detektív regénynek a történetét hogyan lehetne megírni és feltárni. A másik, ami miatt szintén érintkeznek mai kutatások a novella életével, a sajtóvizsgálata. Tehát az egy nagyon előtérbe került kutatási téma, hogy ez a bizonyos korszak, 20. század első fele, hogyan rajzolódik ki a sajtóból, nem véletlenül, hiszen halad előre a digitalizálás, tehát egész más most sajtót kutatni, mint volt nekem a pályám elején, amikor még vagy ugye papíron, vagy mikrofilm olvasóban tekergettük a dolgokat. Most ugye egy kattintással találunk meg akár neveket, jelenségeket, műveket, és ez nagyon nagy hatással van a mostani kutatásokra, hiszen még a legnagyobbak művei is részben lapokban rejtőznek. Hát az elfelejtett újságíróként dolgozó szerzők esetében meg még határozottabban így van, hogy a sajtóban élnek a műveik tulajdonképpen.
1: Hát nagy szeretettel várjuk majd az eredményeket, és gondolom, hogy arról is majd tudunk beszélgetni alkalommal.
0: Nagyon szívesen, igen.
1: Rádióban. Na most, hát még talán annyi időnk igen maradt is, hogy a szándékom az volt ezzel a, egyrészt, hogy ne felejtsük el ezeket a novellistákat, másrészt pedig előkészített te ezt tulajdonképpen ez a két hét, vagy három hét, azt, hogy nem sokára érkezik Molnár Ferenc. És Molnár Ferencnek egy új, hát úgy értem, hogy feldolgozása új, amerikai úti naplóját hallgathatják majd a hallgatók a jövő héttől, aztán még régebbi feldolgozások is elhangzanak Molnár Ferenctől, de hát nem véletlen, ugye, hát el kell jutnunk oda, hogyha ezekről a szerzőkről beszélünk.
0: Hát igen, és Molnár Ferenc is ennek a világnak egy kiemelkedően sikeres tagja, akire azért mindenki irigy is, főleg a színházi sikereire, hiszen úgy működnek akkoriban az írói pályák, akkor sem lehet a magas irodalomból megélni, úgy lehet megélni, hogy újságba írással egészíti ki, és színpadi jelenléttel. És hát ebben azért egyértelműen Molnár Ferenc a szupersztár, de azért azokban a kérdésekben is, hogyha ilyen nagy kérdéseket kiveszünk ebből a korszakból, akkor az emancipáció mindenképpen az, de ezt tágan értsük, tehát nem csak női
1: nem
0: emancipáció,
1: női, igen,
0: hanem
1: egyéb.
0: Hogy az a társadalmi átrendeződés, ami a 20. század elején zajlik, tehát a társadalmi felemelkedés, vagy lecsúszás történetek, ezekben Molnár Ferenc nagyon otthonosan mozog, és ez az átalakuló nagyváros, ez is nagy témája, nekem az egyik nagyon kedves regényem tőle az Éhes város, ugye ami kimondottan 20. század legeleje, tehát ott a század elején megmutatja ezt a éhes várost, ami Budapest, és egy nagyon összetett figura, hiszen Ez lehet, hogy másokkal is előfordult, de én emlékszem, amikor a drámaíró Molnár Ferenccel mondjuk szerintem ilyen gimnazista koromban találkoztam, akkor bennem az nem állt össze, hogy ő ugyanaz a Molnár Ferenc, aki a Pál utcai fiúkat írta.
1: Bizony,
0: tehát, hogy, hogy ez a nagyon összetett figura, akinek ráadásul a magyar gyerekirodalom vagy ifjúságirodalom kezdeteit is köszönhetjük, hiszen az is ekkor zajlik. Tehát az is a 19. század vége, hogy gyereklapok létrejönnek, illetve az, hogy a gyerek írni kell és lehet, az ennyire határozottan előkerül, és hát ennek is az egyik legsikeresebb képviselője Molnár Ferenc lesz.
1: De azt gondoljuk esetleg, hogy a Pál utcai fiúkat gyerekeknek írta?
0: Én azt gondolom, hogy, igen, bár ezek nagyon érdekes kérdések, hiszen ezek is tudnak csúszkálni, tehát nem csak a szerzők tudnak az ismertség, ismeretlenség között csúszkálni, hanem a művek is, hogy gyereknek vannak-e száma, vagy nem. Inkább azt mondanám rá, hogy úgynevezett kettős ajánlat, ezt így mondják a ifjúsági irodalom kutatói, tehát, hogy felnőtteknek is és gyerekeknek is szóló mű, mondjuk, mint Szabó Magda Abigéje, szerintem az is egy ilyen kettős ajánlatú mű, tehát nem zárja ki egyik olvasótípus sem, de azért abból látszik, hogy ez egy különleges mű, mert az ifjúsági irodalom elég könnyen avul, abból a szempontból, hogy nagyon ritka az, hogy az ember ugyanazt szeresse gyerekként, mint a szülei, tehát ezek nagyon ritkán tudnak átöröklődni. Az is ritka, hogy egy kötelező olvasmány ne csúszson át az elutasított kategóriába, és valahogy a Pál utcai fiúkkal meg tudott az történni, hogy tud öröklődni generációk között, most már több mint 100 éve, hogy külföldön sikeres tud lenni, és hogy tulajdonképpen nem lett elutasított kötelező olvasmány, vagy nem lett egyöntetően, nyilván biztos nem mindenki lelkesedik érte, de azért Molnár Ferenc tényleg olyan dolgokat hajtott végre, amit nagyon keveseknek sikerült.
1: Szóval azért az ifjúsági irodalomra nem mondhatjuk azt, amit Vörös Sándor mondott, hogy ugye, hogy a vers, hogy nincs olyan, hogy gyerekvers, vagy ő mondta, vagy Kányádi, nem tudom, hogy hogy nincs gyerekvers, csak jó vers van,
0: igen,
1: vagy rossz
0: igen,
1: vers van.
0: Igen. Hát azért az ifjúságirodalom is ennél árnyaltabb. Ugye jó az, hogyha hogy mondjam, esztétikailag megmunkált egy szöveg, de azért vannak kimondottan ifjúsági írók, miközben vannak olyan szerzők, akik az ifjúsági és a felnőtt irodalomban egyaránt meg tudnak nyilvánulni. Úgyhogy azért én azt gondolom, hogy de, van olyan, ennek ellenére akkor jó egy ifjúsági mű is, hogyha az mondjuk a felnőttet sem kergeti ki a világból. Tehát mondjuk szívesen olvassa föl, vagy szívesen olvassa el.
1: Na hát, hogyha most a kedves hallgatók velünk maradnak itt a kulissza után is, akkor Lackó Géza írásoknak rádióváltozatait hallgathatják meg. Pár nap múlva pedig Török Gyula emlegetett zöldköves gyűrűje következik. De nekem ez egy ilyen régi mániám, hogy visszavezet az olvasáshoz a hangjáték, hogy vajon, hogyha most a kedves hallgató meghallgatja, és utána odafordul a könyvespolchoz, megtalálhatja-e, vagy csak nagyon régi kiadásban ezeket a műveket?
0: Szerintem ez változó, de azért van, amit még neten is meg fog találni. Például pont ezért, mert mondjuk egy alapszöveg, mondjuk pont azt őszintén, ha megnéztem, ha nem is az egész, de mondjuk a Lackó Gézának is a Pest és a nő, azt hiszem, tehát az például elérhető neten, hiszen mondjuk akár a Nyugatban, akár a Napkeletben lévő szövegeket meg tudjuk nézni, és a novella az pont arra jó, hogy nagyon sokan ugye nem szeretnek képernyőn olvasni, de szerintem még egy novellát jól el lehet úgy is olvasni, úgyhogy nem mindennek lesz nagyon friss kiadása, de azért szerintem érdemes keresgélni, még akár simán a kereső felülettel, mert ezeket a novellákat inkább olyannak szánják, hogy olvassuk el, és gondolkozzunk rajta legalább annyit, mint amennyi idő alatt elolvastuk.
1: Hát akkor a lehetőség adott, remélem, hogy a kedves hallgatóknak az érdeklődését pedig felkeltettük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Szilágyi Zsófia irodalomtörténészt hallották itt a kulisszában, most pedig következik a Rádiószínház. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik most a szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Lackó Géza, Pest és a nők. Trisztán a Tiszaháton.

0: Az augusztus végi nap kegyetlen erővel tűzött az útra, amely kopaszra tarolt, kiszikkadt, végtelen mezőségen vezetett, egyenesen egy távoli sűrű lombfal felé. Hosszú szekérsor araszolt rajta fekete szürkén, mint valami hamuba esett kígyó. A szekérsor élén két lovag ügetett. Szürke csuhájuk felé a lófarkát is eltakaró fehér vászon körköpenyek borult, rajta két oldalt posztóból kivágott nyolcszögletű vérvörös kereszt. Templáriusok.
1: Te, Tristán, azt hiszem közeledünk.
2: Közeledünk? De az a kérdés mihez, Renold testvér?
1: Philippus Augustus úr. Csak tudja, hogy hová küld bennünket.
2: Tudása válogatja. Mielőtt elindultunk Párizsból, egy alemániai zsidótól vettem egy kéziratot. Uh-huh. Amely az ungurok, vagy ongroák.
1: Ongroák.
2: Csupa erdő meg mocsár országáról szól. Egy alemán püspök a szerzője. Azt írja, hogy az ungurok barbárok. Beesett szeműek. Alacsony termetűek. Barbár a nyelvük és az erkölcsük. Úgyhogy gáncsolni kell a sorsot, vagy inkább bámulni az isteni türelmet, mely az ilyen nem is embereknek, hanem emberi szörnyetegeknek ezt a gyönyörű földet adta. Felséges királyunk azt hiszem nagyon elvetette a súlykot.
1: Gazdag az ország. 241 ezer márka ezüst a király évi jövedelme.
2: Hát, egész Párizs arról beszélt, hogy Alexios, esztergomi királynak majdnem annyi jövedelme van, mint oroszlán szívű Richardnak, aki pedig tudva levően a világ leggazdagabb embere.
1: Na, ez se volt még. Egy francia király. Így utána essék egy barbár törzsfő pénzének.
2: Máskülönben is furcsa egy leánykérés volt ez. Alexios követei előbb Angliában jártak. Egy 8 éves lányka kezét megkérni egy 35 éves ember számára. Mikor aztán ott az orruknál fogva vezették őket, kapták magukat, átjöttek Párizsba, és se szó, se beszéd, megkérik Alexios számára Margó hercegnő kezét. Nem tudom, nem nyers lóhust kell majd ennie ebben az országban.
1: Nekünk mindegy, Tristán. Mi tovább megyünk.
2: Tovább? Déli bábot kergetni.
1: Ne káromold a keresztet, Tristán testvér. A keresztet, amelyet a melledre tűztek. Egy ember csak egy úton járhat.
2: És ha tébolyjal van kövezve ez az út?
1: Lázadó vagy, Tristán.
2: Nem, Renold. Csak néha meginog valami a szívemben. Nem csörgő sapka fejünkön a lovagi süveg?
1: Tristán.
2: A Szentföldet kiragadni a pogány kezéből... Képes erre ember egyáltalán? Van-e isteni igazság? Hogy lehetett ott az úr?
1: Testvérem.
2: Nem a francia királynak van-e igaza, aki feleségül adja nővérét egy barbár marhapásztor törzsfőnek, csak mert annak sok a pénze?
1: Tristán, ma szöges cilíciummal alszol. Ezt rendelem, mint rangidős lovag.
2: Úgy lesz, testvér. Oda néz!
1: Az ungurok! Bőrbe vart vademberek.
2: Na, ugass csak egyet, Renold, mert másképp ezzel nem tud beszélni.
3: Mancsaj!
2: Na csak.
3: Mancsaj!
1: Monzsoha! Monzsoha!
3: Üdvözlegyetek, vitézek!
1: Szintúgy. Ismered a harci kiáltásunkat, ez meglep. Kellemesen lep meg.
3: Ismerjük valamennyien. Harcosok!
4: Mancsaj!
3: A király leány! Vezessetek hozzá! 30 harcosommal köszönteni kívánom!
1: Ja.
2: Mintha csak Európában járnánk!
3: Köves! Itt az ország küszöbén, a gyepükapuban, itt állok én, Perjámos, a gyepük ispánja. Alexios, azaz Béla magyar király képében. Én tehát maga Béla király, magyar és horvátországok, Dalmácia és Róma fejedelme, királyi köszöntésemmel köszöntöm Margó király leányt, Fülöp Ágoston francúz király húgát, az én menyasszonyomat.
4: Te tudsz franciául?
3: Minden udvari magyar tud franciául.
4: Ez meglepő. És szép.
3: Mikoron országom küszöbét átléped, fogad tőlem szíves ajándékul ezt a koronát.
4: Kedves fogadtatás. És a korona pompásan illik. Tükröt. Szép korona. És én már is szeretem azt, aki küldte. Mondd meg, lovagolj előre, és mondd meg Alexiosz úrnak, hogy köszöntöm, és szeretem őt. Most induljunk.
3: Indulhatunk mi is?
5: Az üzenet?
3: Nekünk más utunk van. Másfél napi járással előbb érünk célt, mint a szekerek.
2: Te bizánci vagy, hogy ilyen jól tudsz franciául?
3: Nem, én magyar vagyok.
2: Hol tanultál franciául?
3: Hol? A Tiszaháton. Otthon. Az apámtól, aki járt Párizsban is, Bizáncban is. A nevemet is Párizsból hozta, mert Perjámos az éppen azt teszi, mint Priamus.
5: Ti nem nyers húst esztek?
3: De igen. Ha éppen nem sül meg.
5: Furcsa nép vagytok.
3: Hát még az országunk.
5: Hallottam róla. Csupa sztyepp, erdő, meg mocsár.
3: Na nem egészen. Látod, francúz testvér, ezt a pusztaságot? Egy döglött róka nem sok. Annyi élő se látsz rajta. Se bokrot, se fát. Ez a gyepű. Ha ellenség jön, itt dögölhet meg. Se vize, se élelme ezen a pusztaságon. Aztán most befelé erdő következik. Egyetlen út vezet át rajta. Ez a gyepű kapu. Vigyázz! Le ne lépjen lovad az útról, mert beleveszel a lábba. Itt minden víz, láb, ingovány. Halálos táj. A gyepű. Ennek vagyok én az ispánja.
2: Házak? Nem látok házakat.
3: Bejjebb se igen fogsz. Kőből az istenháza épül nálunk, meg a vár. Ha nem éppen sárból. Mi magunk nyaranta is őszön inkább sátrakban lakunk.
5: A király is?
3: Az leginkább, hisz folyton az országot járja.
5: Minek?
3: Igazságot tenni, a várispánok körmire nézni, meg a pénzt behajtani.
5: Nem értem. A mi királyunk Párizsból uralkodik.
3: Megérted majd, ha beleszokol. Csak kettőre vigyázz.
5: És pedig?
3: Meg ne rozsd a gyomrod fokhagymás kolbásszal, meg disznózsíros lángossal, amiből minden idegen beszokott zabálni, és elcsapja vele a gyomrát. Na meg a zsidókra is, izmaelitákra is vigyelni kell, mert itt rosszul váltják be a külországi denárt.
2: Ugyan?
3: Két kölni denárért csak 5 magyart adnak. A Regensburgit nem is mondom.
2: Hiszen akkor egy magyar denár alig ér annyit, mint egy veronai.
3: De az élelem olcsó. Csak a ruha nemű drága, mióta a párizsi köntöst kapta fel a divat.
2: Hová megyünk tulajdonképpen?
3: Esztergomba. Mert ott tartja most udvarát Béla király. Összesereg lett oda az egész ország. Várjatok csak.
0: A királyi bennyegző ünnepségein egymást követték a lakomák, lovagi tornák, solymászások, hadilátványosságok. Ezeknek sorában került össze Trisztán, ehellős tiszaháti ispán leányával, Justinával, akit otthon csak Derágának neveztek. Szakasztott úgy volt öltözve, mint Margó királyné, csak az arca volt széles csontú, homloka magas, haja barna, és fekete szeméből nem párizsi csalafinta pajzánság, hanem ámuló, odaadó, mély hűség sugárzott.
4: Furcsa neved van. Trisztán.
2: Régi név, Izolt királyné idejéből.
4: Ki az?
2: Nem ismered a történetét? És Lancelot-ét, a Szent Grál lovagjaiét?
4: Nem tudom, mifélék azok.
2: Pedig párizsi köntöst viselsz, És nem ismered a párizsi meséket?
4: Nem tudok olvasni. És a regősök csak harcokról énekelnek.
2: Szerelemről nem.
4: Életlen vagy, lovak.
2: Elmondjam neked Tristan történetét?
4: Ha meghallgathatom. Hallgatom.
2: Mark királynak volt az unoka öccse. Nagybátyja elküldte Írországba, hogy kérje meg neki feleségül az ottani királylányt.
4: Szép lány volt?
2: Bájos és elragadó. Majdnem olyan, mint te.
4: Helytelenül beszélsz.
2: Helytelenül? Meg lehet. Elég az hozzá, hogy Tristan megkapta a lányt, és vele itt bájítalt, hogy Izolt azt igya meg, Mark királlyal együtt. Akkor oldhatatlan szerelem fogja összekapcsolni őket egész életükben. Ment a hajó, nagy erővel sütött a nap, egyszerre mind a ketten szomjasak lettek. Izolt italért küldte udvaros hölgyét. Az lement a hajó mélyébe, sokáig keresgélt, végre talált egy cserépkorsót, amelynek szája viasszal volt beragasztva. Kinyitotta, és mintha tavasznak minden üde illata szállt volna fel belőle. Ez jó lesz, gondoltam. Két kupát megtöltött, azt vitte Tristannak és Izoltnak. Alig, hogy megitták, Izolt, aki eddig nem nagyon szívelte Tristánt, feléje fordult, és szó nélkül csókra nyújtotta ajkát.
4: Jaj!
2: Bizony. Mire az első csóknak vége lett, leszállott az alkony, mert az udvarhölgy tévedésből a bájitalt adta oda nekik. És soha többet nem váltak el egymástól. Bár Izolt felesége lett Marknak. Éjszakánként...
4: Ne folytasd! Szomjas vagyok.
2: Merítek a patakból. Nézd! Az ivókürtön faragás. Tessék! Fogd óvatosan.
4: Soká hoztad. De nem baj. Igyál te is. Igyál. A tavasz minden üde illata száll fel belőle.
2: Ahol ajkad érte, onnan iszom.
4: Most egyedül vagyunk ketten, mint Ama Tristán és az idegen lánya hajón.
2: És a bájitalt megittuk.
4: Megittuk. Megittuk.
2: Te rága.
4: Perzsöl a leheletet. Ó, Tristán. Csókolj újra, Tristán lovag.
2: Kard van közöttünk, Justina. S köpenyemen a templáriusok veres keresztje.
4: Jaj.
2: De térdet hajtok előtted, és megcsókolom köntösöd szegélyét.
4: Nem.

0: Gándor!
1: Isten zsige által keresztjén megváltotta azt, ki keresztény.
0: Redold!
1: A tüzes pokoltól másodszor ezt nem cselekszik.
0: Hallgass! Hallgass, Redold!
1: Mi baj, Trisztán testvére? Akárki jól teszi, ha erre gondol. Na mi baj, Trisztán testvére?
0: Nyergeltes, Renold!
1: Minek?
0: Megyünk!
1: Éneké vagyjál!
0: Reggel már késő lenne. Soha sem tudnék elszakadni innen.
1: Értelek, Trisztán. Bizony szerzetes lovagnak nem tesz jót a királyi udvarok asszonyi illattól kábító levegője. Na, nyergeltetek.
2: Így történt, hogy a két francia templárius sötét éjszaka búcsúvétlen szökött ki Esztergom alól. Vérben és pestisben múltak az évek. A Szentváros, mint rossz denár, hol pogány, hol keresztény kézre került. A két templárius mindenütt és mindenkoron a harcot kereste, fogságba kerülvén, tömlesz sűrű homályán is, tépetten is reménykedett. De a győzelmekben sem találtak más, mint kiábrándulást. A két előregedett vitéz kifosztva mindenből, amiért élt, megindult visszafelé, azon az úton, amelyen ifjan a lelkesedésüket hozták szent áldozatul. Készültek haza meghalni. Késő őszre járt a csatakos idő, amikor rongyáfoszlott köpenyben, vérfoltos szakadt csuhában, bús és beteg lovon a Tisza hátra értek. Szakálluk őszbe csavarodott, szemükre, melyben a kiégett iszonyat örvény esetét lett, mélyen lehúzták vedlett kámzsájukat. Egy dombtetőn tétován megálltak.
0: Mit látsz, Renold?
3: Kiégett földet, fölperzselt pusztaságot.
0: Mégis...
3: Nem jó már az én szemem.
0: Mozogni valamit. Embert vagy, állatot.
3: Semmit.
0: Hallod?
3: Talán vadászok.
4: Állj! Kerítsétek közre őket! Kik vagytok?
0: Az úr keresztes kultusai.
4: Francúzok? Honnan jöttök és hová mentek?
0: A Szentföldről jövünk. Francia földre igyekeznék.
4: Mi járatban vagytok?
0: Haza akarunk menni, nagy jó uram. Csak haza.
4: Tatárral nem találkoztatok az utakon? Sehol?
0: Tatár.
4: Mi az? Hogy mi az a tatár? Kutyafejű ördögfiak, akik felperzselték Béla király országát, ezt a földet. Hülyék vagytok, vagy ravasz kémek?
0: Ne káromolj bennünket. Láthatod, templárius lovagok vagyunk.
4: Aha. Rangyos a gúnyátok, a kereszt is szakadozott. Nem nagyon mutatkozik.
5: Kémek!
4: Nyugassatok! Gondolkodom.
0: Könyörüljetek rajtunk. Nincs nekünk már mással dolgunk-e világon, csak a halállal. Édes Franciaország földjébe akar...
4: Tehát francúzok vagytok, a Szentföldön háborúztatok, és most hazaigyekeztek. Jó. Megboldogult anyám emlékére szabad utat biztosítok nektek, és védelmet innen földváramtól Esztergomig. Ott lovas legény majd elkísér benneteket. Ott megmondjátok, hogy Trisztán úr küld titeket.
0: Trisztán. Ki az a Trisztán?
4: Én. Perjámos úr és Justina asszony fia, a tiszaháti ispán.
0: Trisztán. Ez francia név, és te ugye magyar vagy?
4: Egy szent és vitéz francia lovag vonult át egyszer országunkon. Régen. Na régen, mikor halott anyám még fiatal lány volt. A keresztes vitéz emlékére nevezett el engem Trisztánnak. Talán hallottátok ezt a nevet ott a szentföldi harcokon?
0: Nem. Soha. Soha. Ott már nincs név. Emlékezés. Ifjúság. Szív. Minden csak pernye és hamu. És én haza akarok menni, meghalni. Nem állhatok meg sehol. Ha Trisztánnak is hívnak téged, nem maradhatok. Kevés napom van már hátra, csak az útra futja. Ott akarok meghalni, édes Franciaországomban, ahol születtem. De téged, te fiatal és szép, nagy szívű Trisztánom, megáldalak a büntető atya, a harcos fiú és az engesztelő Szentlélek Istennek nevében. Induljunk, testvér!
2: A fiatal Trisztán süvegét leemelve némán keresztet vetett, és valami szóba nem fogható kétségbe esett, mégis édes fájdalommal hosszan nézett a két koldus lovag után, akik csendesen poroszkáltak a Tisza gázlója felé, amelyen hosszú-hosszú évek óta jönnek, mennek, nyugatról keletnek, keletről nyugatnak, kalmárok, keresztesek, dúlók és menekülők, koldusok és daliák, bíbor vágyak és halott remények.

0: Trisztán a Tiszaháton. Lackó Géza írását hallották. Szereplők voltak Trisztán Máté Gábor, Renold Téri Sándor, Per János Pap János, Per János fia Görög László, Justina Kovács Adél, Margó királyné Bertalan Ágnes, krónikás Mádi Szabó Gábor. A felvételt Liszkai Károly és Diósi Sarolta készítette, zenei munkatárs Szakács Emese, a rendező munkatársa Kuna Mátyás, szerkesztő Vágó Péter, rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorában legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat @mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Késő esti krónika.
1: A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Besenyei Márk, a bemondó Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
3: Várhatóan szerdán dönt a kormány a dízel autósokat segítő intézkedésről, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben.
2: Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be Steve Witkoff, közel-keleti külön megbízott.
3: A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz.
2: Következnek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, várhatóan szerdán dönt a kormány egy a dízelautósokat segítő intézkedésről, összefoglaló Nagy Viktóriától.
4: Köszöntjük a közmédia adásának nézőit, örülünk, hogy első kézből értesülhetnek a valóságról.
5: Több mint 10 év után visszatér az M1 csatornára az országgyűlési közvetítés, kezdte napirendelőti felszólalását a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, az elmúlt 16 évben a sajátjaink fordultak a magyar nép ellen és fosztották ki az országot.
4: Az elmúlt 16 évben olyan pusztítást szabadítottak ránk, amely pontosan úgy hagyta maga mögött a kiszáradt alföldi földeket, a máló vakulatú kórházakban, a 40 fokos kórtermeket, a lángoló kerekekkel veszteglő vonatokat és a megalázott pedagógusok elnémított iskoláit, mintha egy idegen fosztogató sereg vonult volna át rajtuk.
5: A nyáron egy hatalmas feladat volt, egyben kellett tartaniuk azt, ami a magyar államból megmaradt. Köszönetet mondott azoknak az embereknek, az ápolóknak, a tanároknak, a tűzoltóknak, akik egyben tartották az országot. Az elmúlt időszak eredményei között említette, hogy a Tisza kormány megszüntette a rendeleti kormányzást, elmozdította helyükről az Orbán rendszer bábjait, és létrehozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Emellett a kormány maradéktalanul teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához.
4: Ezekből az 1000 milliárdnyi uniós forrásokból újítjuk meg a közösségi közlekedést, fejlesztjük az elektromos hálózatot, az energiatárolást, korszerűsítjük a kórházainkat, az alapellátást.
5: A miniszterelnök beszélt továbbá a szociális és az egészségügyi intézkedésekről, és hozzátette, ősszel is fontos folyamatok indulnak el. Megkezdődik például az új alkotmány kodifikálása, illetve a következő hetekben felülvizsgálják és átalakítják a dohány, a kaszinó, a hulladék és az autópálya koncessziót.
4: Október közepén benyújtjuk az új költségvetést, amelyben elkezdjük a bérrendezést, a nevelést és oktatássegítők, a szociális és a gyermekvédelmi munkatársak számára. Gondolunk az évek óta magára hagyott és kiszolgáltatott rendvédelmi állományra is.
5: Kijelentette, bevezetik a vagyonadót és beterjesztik az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozását. A kormány pontról pontra az Európai Unió vezetőinek mérföldköveit teljesíti, de nem látni, hogy bármit tenne a Kárpát-medence magyarságáért, kifogásolt a Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője.
6: Nyilván Manfred Webernek, vagy éppen Ursula von der Leyennek nem fér bele a politikájával, hogyha önök bármilyen nemzeti vagy szuverenista politikát folytatnának, nem, önök virtigli, liberál, globalista kormányzást hajtanak végre.
5: A KDNP frakció vezetője Rétvári Bence egyebek mellett arról szólt, hogy Magyar Péter az elmúlt 16 évről tatárjárásként beszél, pedig az előző kormány számos területen ért el eredményeket.
7: A minimálbér megnégyszerezése, az átlagbér több mint meg háromszorozása, az orvosbéreknek a történelmi emelése.
5: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint félelemkeltést szolgál az, hogy a kormány politikai leszámolásként eltávolította a köztársasági elnököt.
8: Ezek az intézkedések arról szólnak, hogy ma Magyarországon bárkivel bármit meg lehet tenni.
5: Magyar Péter viszont válaszában jelentette be azt, hogy a kormány beavatkozik a magas üzemanyag árak miatt, és célzottan segíti a dízel meghajtású autók vezetőit.
2: Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, mondta a közmédiának a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke.
3: Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból lesz majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe.
2: Módosítaná a föld és vadászati törvényt a kormány. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint tisztázni kell a földtulajdon és használat kapcsolatát, de felhívta a figyelmet arra is, hogy az elmúlt időben nem működött megfelelően a vadgazdálkodás és az állományszabályozás sem. A Krónikának nyilatkozó szakértők egyetértenek a tervezett módosításokkal, de fontosnak tartják, hogy az érintetteket is bevonják a munkába. Részletek Kovács Mártontól.
0: A magyar mezőgazdaság a modern történelmének legsúlyosabb válságát éli. Szinte nincsen olyan mezőgazdasági ágazat, amely jövedelmező lenne.
9: Jelentette ki a Krónikának Raskó György agrárközgazdász. Hozzátette, nem lesz könnyű, de vonzóvá kell tenni a fiataloknak a mezőgazdaságot. A szakértő a fiatalítást az ágazat egyik legégetőbb problémájának nevezte. Szerinte ehhez támogatni kellene a fiatalok termőföldhöz jutását, hogy azt valóban azok kapják, akik fejleszteni akarnak. Hozzátette, jogi garanciákkal és kedvezményes kamatozású hitelekkel kellene erősíteni a szaktudással rendelkező fiatalok vállalkozói kedvét. Ha ez sikerülne, akkor annak akár 10 éven belül látványos eredménye lehetne, mondta Raskó György, aki hangsúlyozta, a klímaváltozás miatt növelni kell a talaj termő és víz megtartó képességét, a rossz döntések következményeit pedig vállalnia kell a gazdának.
0: Aki idén öntözés nélkül az Alföld közepén kukoricát vetett, az egy felelőtlen magatartást jelent. Megoldás az lesz, hogyha az ilyen gazda kap egy komoly figyelmeztetést, hogy most még utoljára segítünk rajtad, de az ilyen rossz döntések ódiumát magának a gazdának kell vállalni, fizetni, vagy pedig biztosítást kell rá kötni.
9: Az átálláshoz a kormánynak fejleszteni és bővíteni kellene a vízgazdálkodáshoz szükséges infrastruktúrát, az önkormányzatoknak pedig tisztázniuk kell a csatornák melletti földutak tulajdonjogát, tette hozzá Raskó György. A kormány a vadászati törvényt is módosítaná. Bóna Szabolcs agrárminiszter azt mondta, a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat. A problémák között említette, hogy a vadgazdálkodás és az állományszabályozás nem működött megfelelően, ezért változtatni kell a törvényi hátteret.
10: Arról nincsenek információink, hogy pontosan mik az elképzelései a szaktárcának, milyen irányba kívánnak elindulni.
9: Földvári Attila szóvivő a Krónikának azt mondta, fontos lenne, hogy a vadgazdálkodási ágazati szabályozásnál ne általánosítsanak. Az elképzelésekről egyelőre nem kérték ki az Országos Magyar Vadászkamara véleményét, a szervezet azonban üdvözli a tervezett módosításokat.
10: Tagadhatatlan, hogy vannak olyan térségei az országnak, ahol a nagyvadállomány egy bizonyos zavaró szintet elér, de különbséget kell tenni különböző régiók, élőhelyek, körülmények, feltételek mellett az erdősültségtől kezdve a mezőgazdasági terület nagyságán keresztül nagyon sok olyan szempont van, amelyeket mondjuk figyelembe kell venni. Pár évnél nagyobb időtáv kell ahhoz, hogy lehessen látni azt, hogy mondjuk az állományok alakulása úgy történik el, hogy ez elvárt.
9: Földvári Attila a vadkárral kapcsolatban azt mondta, az eddiginél nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a megelőzésre. Hozzátette, abban bízik, hogy a kormányzat az Országos Magyar Vadászkamarát és az Országos Magyar Vadászati Védegyletet is bevonja a törvénymódosítás előkészítésébe.
2: Egyre nagyobb gondot okoz a házi orvos hiány.
3: Jelenleg több mint 1000 praxis betöltetlen, a betegforgalom közben körülbelül 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben. A szakemberek úgy számolnak, hogy átlagosan 7,5 perc jut egy betegre. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvivője, az M1 híradójában több tényezőre is felhívta a figyelmet.
11: Házi orvos hiány oka összetett. Három fő dolog van, amivel mindenképpen számolni kell. Az egyik az az, hogy a kezdőházi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú friss szakvizsgálatival rendelkező klinikai szakorvosok bérétől. Itt ez a különbség nagyjából 300 000 forint nagyságrendileg. A másik oka az, hogy nagyon nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni a házi orvoslásban. Hiányoznak a technikai feltételek, hiányoznak a szakdolgozók.
3: A kormány azt tervezi, hogy integrált centrumok létrehozásával biztosítja a jövőben az alapellátást. A kamara szerint, ha ebben a szűrés és a gondozás is megvalósulna, az kisebb terhet jelentene a házi orvosoknak.
12: Kossuth Rádió.
1: Kossuth Rádió.
12: Újra mindenki.
1: Újra mindenki.
2: Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló.
3: Steve Witkoff X oldalán közölte, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni. Elmondta, hogy Kijevben brit, német és

0: napi 100 anhalti tartományi választáson.
1: Friedrich Merz hangsúlyozta, hogy a szélsőjobboldali párt megkérdőjelezi Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A kancellár kijelentette, hogy nem mond le, hajlandó ugyanakkor tárgyalni a német nyugdíjreform egyes részeiről, illetve az adóreform terjedelméről. A szélsőjobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást a kelet-németországi 100 Anhaltban, az Alternatíva Németországnak pártra a választók csaknem 44%-a szavazott. A második helyen Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió, a CDU végzett 17%-kal.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.
0: Vulkánkitörés bénítja a légiforgalmat Indonéziában. Az óriási hamufelhő miatt 8 repteret bezártak. Összesen 1600 járatot töröltek, köztük több mint 950 nemzetközit. Az Anak Krakatau múlt pénteken kezdett hamut és lávát lövelni, Falucskai Ivett összeállítása.
4: A jávai Szumátra szigete között fekvő Anak Krakatau napok óta heves vulkáni tevékenységet produkál. A robbanásos kitöréseket több száz méteres lávaszökőkút és hamufelhő kísérte, számolt be a részletekről Harangi Szabolcs vulkanológus.
5: 15 kilométer magasra jutott fel a vulkáni hamuanyag, és azóta is még, ha nem is ilyen intenzitással, de azért még tart ez a vulkáni működés, a repülők azok nem szállhatnak fel. Ez azt jelenti, hogy vagy 8 reptér a térségben az most éppen nem működik.
4: A levegőbe került vulkáni hamu miatt a térségben megbénult a légi közlekedés, mondta a szakértő. A több mint 1500 járat törlés és átirányítás miatt csak nem 170 ezer utas maradt a repülőtereken. A vulkáni sziget lakatlan, 8 kilométeres körzete most veszélyzónának számít. A közelben élőknek azt tanácsolják, hamuhullás idején viseljenek maszkot és szemvédőt. Az iskolák átálltak távoktatásra.
5: Folyamatos vulkáni működés zajlik ott. Hetekre visszamenőleg én már láttam, hogy itt valami zajlik, csak most hirtelen egy még erőteljesebb esemény történt. Tehát ez olyan, mint kicsit kopogtatjuk az asztalt, és aztán hirtelen rávágunk egyet. Tehát egy nagyon nagy erős változás. Ez a vulkáni működésben mindig benne van, de azt lehet mondani, hogy ez, ami most történt szeptember 4-én, azért régóta nem lehetett ilyet tapasztalni az Anak Krakatau.
4: A vulkanológus elmondta, az Anak Krakatau 100 éve alakult ki a Krakatau vulkán helyén, amely a történelem egyik legpusztítóbb kitöréséről ismert. 1883-ban csak nem 40 ezer halálos áldozatot követelt. Óriási robbanását 4800 kilométerre is hallották.
5: A hangja akkora volt, hogy megkerülte többször a földet, és azért nagyon fontos a vulkanológiában is ez a kitörés, mert műszeresen először regisztráltak ilyet.
4: A szakértő szerint ezúttal közvetlen veszélyt nem mutat a tűzhányó, de folyamatosan figyelik, hogy mennyire marad stabil a vulkán oldala. Összeomlás esetén ugyanis a tengerben szökőárat indíthat el, mint 2018 decemberében. Akkor több mint 400 halálos áldozatot követelt az Anak Krakatau okozta katasztrófa.
0: Hajdú Szabolcs filmrendező meghatározó alkotásaiból rendeznek vetítés sorozatot a budapesti kinómoziban.
1: A pénteken kezdődő több mint két hetes esemény a több mint két évtizedes filmes pályának fontos állomásait idézi fel. Három vetítést alkotói beszélgetés is kísér majd. A részletes program és a jegyvásárlás a kinómozi honlapján érhető el.
2: Időjárás.
1: Holnap ismét napos, száraz idő valószínű, a szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. Budapesten 21 órakor 21 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1022 hektopaszkál, gyengén süllyed.
0: Ez volt a késő esti krónika. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
2: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
6: Siker Dél-Korea ellen a női kosárlabda világbajnokságon, a következő ellenfél Japán. Fehérvári győzelem a labdarúgó másodosztályban. Köszöntöm a hallgatókat, Katona Lászlót hallják. A magyar női kosárlabda válogatott Dél-Korea ellen zárta a B csoport küzdelmeit. A tudósító Nyágui Gergely.
7: 9 pontos győzelem Dél-Korea ellen, Magyarország Dél-Korea 82-73. A magyar női kosárlabda válogatott annak tudatában léphetett pályára a berlini világbajnokságon, hogy az eredménytől függetlenül tovább jut csoportjából, és ott lesz a világ legjobb 12 csapata között. Teher nélkül, összeszedetten, elszántan futottak ki Völgyi Péter tanítványai Dél-Korea ellen, és bár az első kosarat az Ázsia,

0: Kajak szerezték, Juhász Dorka rögtön válaszolt, és a miáink magukhoz is ragadták a kezdeményezést és az előnyt. Studer Ágnes zseniális gólpasszokkal játszotta meg ikertornyainkat, Juhász és Takács Kisvirág ezúttal is az élen jártak a pontszerzésben és a lepattanózásban. Bár az első negyed utolsó kosarát egy triplából a kórhaiak szerezték, az előny így is nálunk volt, 20-16-ra vezettünk. A második etapban már 8 pontra is elléptünk, ám innen hullámos utazni kezdett a magyar válogatott játéka. Nagyszerű megoldások mellett bosszantó hibák, eladott labdák váltogatták egymást, így hol 8 ponttal, hol pedig csak 2-vel vezettünk, a félidőre pedig maradt a 4 pontos különbség, 40-36 ide. Szerencsére Törner Ivonnék remekül dobták a büntetőket, ám az ellenfél triplái is egyre nagyobb százalékban estek be, így 29 perc után 56-55-nél már az ázsiaiaknál volt az előny. Szerencsére jött Kányási triplája is, így az utolsó szünetre 2 pontos magyar vezetéssel vonulhattak a csapatok. A negyedik negyedben aztán már csak egyszer engedtük egyenlíteni az ellenfelet, és Josepovics Kinga fontos pontokat és lepattanókat tett hozzá a magas embereink teljesítményéhez. Így a végét jobban bíró magyar válogatott végül a legnagyobb különbséget épp a végére építette ki. 9 ponttal legyőzte a 12-szeres Ázsia bajnokot, ezzel második helyen végezve jutott tovább csoportjából. A mieinktől Juhász Dorka 22 pontjával és 11 lepattanójával ezúttal is kiemelkedett, ám a hibák és a 21 eladott labda ellenére mindenki hozzátette a részét a sikerhez. Folytatás holnap este 20 óra 45 perctől, a tét ott már a negyeddöntő, és csapatunk megszerezte csoportjában második győzelmét és a második helyet is. Magyarország, Dél-Korea 82-73.
1: Jágúj Gergely kollégánk a mérkőzés után interjúkat is készített.
0: Takács Kisvirág, egyszerű a képlet. Ti azt mondtátok, vagy te azt mondtad tegnap, hogy meg akarjátok nyerni, és meg fogjátok nyerni, és megnyertétek.
2: Így van, bárcsak ilyen egyszerű lenne, de nagyon örülök neki, hogy sikerült. Én azt gondolom, hogy úgy jöttünk ki ma a pályára egytől egyik, hogy igenis nyerni akarunk, és nem számít az, hogy tovább jutottunk vagy sem. Mi nyerni szeretnénk, és második helyen szeretnénk végezni, és én azt gondolom, hogy ez az a mentalitás, amit meg kell tartanunk, és ennek kell, hogy tovább vigyen minket, és a lehető minden messzebb.
0: Ugye most már elneveztetek benneteket ikertornyoknak, a magyar ikertornyoknak Dorkával. Éppen ezt emeltem ki, például a Josepovics Kinga esetében, hogy amikor nagyon kellett és amikor szorult a hurok, akkor egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott rövid időn belül. Studer Ágit a zseniális passzokkal hozott titeket játékba az elején, tehát mindig volt egy olyan ember, aki kisegítette a többieket, amikor tényleg meleg volt a pite.
2: Igen, én azt gondolom, és én mindig ezt is vallom, hogy szót kell ejteni azokról a játékosokról, akik elvégzik azt a munkát, ami sokszor a statisztikában nem látszik, és amit nem emelnek ki a különböző cikkek. Én azt gondolom, hogy mindenki egytől egyig, aki pályára lépett, aki nem, aki keveset játszott, aki sokat. Mindenki ugyanúgy hozzátette ez a győzelemhez. Én nagyon örülök annak, hogy Kinga is így szállt be, de bárkit ki tudnék emelni, akár kezdve Dulpankától, Török Ágia, hogy beszállt, Kányási Veronika, tényleg sorolhatnám végig az egész csapatot, Judy is, tényleg tudtunk egy kicsit pihenni, és mindenkinek volt ideje arra, hogy szusszonjon egyet, hiszen hatalmas tempóban kellett ma játszani. Mindig ez volt az előnyünk, hogy csapatként játszunk, és mindig vannak olyan extra teljesítmények, amik előre visznek minket, de valójában együtt és egymásért küzdünk az utolsó másodpercekig.
0: Csak zárásként szeretnék valamit tudatosítani a fejedben, amit biztosan tudsz. A világbajnokság 12 legjobb csapata között Európában ott lesz majd Franciaország, Olaszország, ott lesz a házigazda Németország, talán a spanyolok és a németek, nekik még ezért meg kell izzadni, és Magyarország.
2: Hihetetlenül jól hangzik. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk és szenvedtünk az elmúlt években azért, hogy most ez megvalósuljon, és én azt gondolom, hogy rengeteg bántást kapunk mindig, és mi ezt félre tudjuk tenni, és csak is egymásért és a játék szeretetért megyünk tovább, és tudjuk azt, hogy mi a célunk hosszú távon, ez a legfontosabb dolog. És ezután is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik itt vannak velünk, akik elkísértek minket, vették a fáradtságot, pénzt, időt, semmit sem sajnálva, hogy itt legyenek velünk és szurkoljanak. Egyszerűen tényleg nincsenek rá szavak, én minden egyes alkalommal libabőrös vagyok, amikor kilépek a pályára, és csak magyar hangot hallok körülöttünk. Ez egyszerűen csodálatos, és bízom benne, hogy ezeknek az embereknek a száma csak egyre nőni fog.
0: Josepovics Kinga velem szemben. Amikor nagyon szorult a hurok, és amikor teljesen védekezést váltott Dél-Korea, ki kellett találni valamit, és át is vették a vezetést, és úgy tűnt, hogy akkor Völgyi Péter szövetségkapitánynak a megoldása, Josepovics Kinga volt, hiszen bejöttél, és ott talán egy perc emlő volt két nagyon-nagyon kulcs lepattanod, és két olyan zicsed, amikor hárman öltek egyszerre. Hogyan tudtad ezt fejben egyáltalán oda tenni, és hát tényleg nyilván tudom, ez egy csapatjáték, mindenki hozzátesz a részét, de ez ma egy 18-es ifjú hölgytől szenzációs volt.
3: Köszönöm szépen, igazából azon voltam minden erőmmel, hogy az első fél időben több hibával játszottam, és mindenképpen ezeket akartam kijavítani, és nagyon örülök, hogy még az utolsó negyedben is kaptam kaptam játék lehetőséget ezek után is. Azt meg, hogy tényleg így tudtam ezt kamatoztatni, ennek meg végképp örülök.
0: És ugye ezért is van ennek a sikernek jelentősége, mert így másodikak vagytok a csoportban, ami megint csak plusz 3 órát jelent, hiszen holnap a második 8-at döntőt játszátok este, tehát több idő jut a regenerálódásra, több idő jut a felkészülésre, és hát talán papíron majd kiderül a délutáni meccsekből, egy kicsit könnyebb ellenfél jön.
3: Igen, mindenképpen én nagyon örülök ennek, hogy ez így végződött, és nagyon az ellen vagyok, hogy ilyenkor számolgassunk, hogy ki fog szembe jönni, és mindig tényleg azon vagyok, hogy amikor meccset játszunk, akkor a legjobbat hozzuk ki magunkból, és tényleg, hogy ki jön szemben, az meg majd őket is megverjük, mindenkit megverünk, úgyhogy igen.
1: Holnap 17:45-től Japán ellen játszik majd a válogatott a 8 közé jutásért. A labdarúgó másodosztály 7. fordulójában a Videótonhoz látogatott a Diós Győr, a tudósító Tóth Béla.
4: Német duplájával nyer a hazai csapat. Videóton DVTK 2-1. Szebb napokat megélt együttesek csaptak össze a 7. forduló rangadóján. A Videóton a 10., míg a Diós Győr a 14. helyről kezdte ezt a mérkőzést. Az első fél óra végén Galántai Tamás találatával szerzett vezetést a DVTK. Holdan findította Molnárt. A 16-oson belül nem tudott felszabadítani a Videóton védelme, Murka átadását követően, tehát egy védő megjátszott labdáját követően Galántai ballal 12 méterről lőtt a kapu jobb oldalába. Az első fél óra végén tehát megszerezte a vezetést a vendég együttes. Nem sokkal később Bedi egyenlíthetett volna, közeli fejesénél Gróf hárított. A második félidő első 10 percének végén viszont sikerült az egyenlítés a hazai együttesnek. Derekasa jobb oldalról a szöglet zászló mellől centerezett, a rövid sarokra berobbanó német pedig csúsztatott a labdába fejjel, ami a hálóban kötött ki. 1-1. Ezt követően Bedinek, Galántainak is volt lehetősége megragadni a csapata számára a vezetést. Talán a legnagyobb helyzetet azt Molnár hagyta ki, aki közelről a kapu mellé fejelt, ez pedig nem sokkal később büntett a Videóton. A 82. percben Nagy Zoárt centerezett, Gróf és Szatmári között elment a labda, és a kapu elé berobbanó német közelről duplázott, és megfordította a mérkőzést a fehérvári együttes, amely ezt követően hősiesen védekezve megőrizte előnyét, és győzelemmel lezárta az elmúlt 3 mérkőzésen azt a veresés sorozatot, amely még Pető Tamás szakvezető munkáját is veszélybe sodorta. Győzelem tehát a Videóton. Még egyszer a végeredmény. Videóton DVTK 2-1.
1: A Vidi mestere Pető Tamás Maroséti Ervinnek nyilatkozott.
5: Ezt a mérkőzést nem tudtuk volna megnyerni, az megint csak a sors igazságtalansága lehetett volna, hiszen nagyon sok helyzetünk volt, nagyon sok lehetőségünk volt. Egy nagyon-nagyon jó Diós Győrrel találkoztunk, ezt elmondtam a sajtótájékoztatón is, hogy eddig a legjobb csapattal találkoztunk a bajnokságban, és külön értéke van ennek a győzelemnek pontosan ezért, mert a játékosaim elhiszik, hogy ők most akkor bárkit megverhetnek. Csak így kell játszani, így kell küzdeni, és hinni, és akaratot beletenni a futballba.
6: Az értékét pedig nevegy, hogy vesztett állásból fordítva sikerült mindezt megtenni, hiszen bár mezőnyfölényben játszott a Videóton, mégis a Diós Győr szerzett vezetést az első fél óra végén.
5: Hát igen, ez egy szerencsétlen gól volt, ugye, de hát ez jellemző volt ránk az elmúlt mérkőzéseken, hogy 5-ször pattam vissza az ellenfél ez a labda, és a hatodikra is hatodikból rúgják a gólt, úgyhogy addig talán semmilyen veszélyt nem jelentettek a kapunkra. Ettől függetlenül mondom, nagyon örülök a győzelemnek. Ugye, amit mondtál, az, hogy külön értéke van annak, hogy vert helyzetből álltunk fel, mert azokat a mérkőzéseket, amiket elbuktunk a 90 plusz percben, ott mindig vezettünk. Például, és olyan dolog, amit nem lehet megmagyarázni.
1: A Diós Győri megbízott vezetőedző Kriston István is elmondta a véleményét.
7: Nyilván csalódott az ember egy ilyen vereség után. Én úgy gondolom, hogy sokat tettünk az, hogy legalább az egyik pontot elvigyük Fehérvárról. Amit beszéltünk, meggyakoroltunk egész héten, hogy egységesek legyünk, agresszívek legyünk, szerintem ez visszaköszönt az egész mérkőzésen. Sajnos, hogy kétszer hiba csúszott a védekezésünkbe, és így pont nélkül maradtunk a mai meccsen.
6: A stabilitás megvolt a játékban, viszont még ilyen sem történt ebben a bajnokságban, hogy a Diósgyőr vezetett, mégsem sikerült ezt kamatoztatni.
7: Igen, pedig úgy gondoltuk, hogy ha meg tudjuk szerezni a vezetést, akkor az ad egy olyan stabilitást, újra önbizalmat a csapatnak, de remélhetőleg, hogy ez rövid időn belül meg fog fordulni.
6: Hogyan érezted, mennyire sikerült ebben a hat napban azt a munkát elvégezni a csapattal, amit szerettél volna, mit kaptál vissza a fiúktól a 2-1-es vereség ellenére?
7: Én szerintem, amit az egész héten gyakoroltunk, azért az visszaköszönt, hogy egységesek voltunk, kompaktak voltunk, agresszívek voltunk, viszonylag szerintem, ahogy kintről látszódott, elég sűrűn és jól tudtunk védekezni, illetve jók voltak az átmeneteink is. Még egyszer mondom, sajnálom, hogy legalább egy pontot nem tudtunk szerezni.
1: Videóton DVTK 2-1. A Diósgyőrhöz kapcsolódó hír, hogy lemondott tisztségéről Sánta Gergely, a DVTK elnöke, aki azonban az elnökségi tagsági pozícióját megtartja. Az elnök pedig Oroszné Szász Zsuzsanna lesz majd, ezzel egy időben pedig a vezetőség 8 tagúvá bővült. Menesztette Fábio Grosso vezetőedzőt az olasz élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, utolsó helyen álló Fiorentina utódja Paolo Vanoli lett. A Serie A harmadik fordulójában Cagliari Lecce 1-0, és Udinese Lazio a 80. percben 1-1. A múlt héten elkezdődött a hazai férfi kézilabda bajnokság, a héten pedig a Bajnokok Ligája is beindul. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója az előttünk álló hónapok céljairól is beszélt a Nemzeti Sportrádióban Szabó Szilviának.
8: Én azt hiszem, hogy a felkészülésünk az egészen jól sikerült. Sok időt kaptak viszonylag a játékosok a feltöltődésre, hiszen több mint másfél hónap állt rendelkezésre. Nyilván ebben annyi információt elárulhatok, hogy nem teljesen pihenéssel töltötték ezt, hiszen kaptak egyéni felkészülési programot, amint el kellett végezni a nyár folyamán a játékosoknak, és ahogy visszaértünk, már egy komoly felméréssel kezdődött a szezon, hogy a Csavi Pascalra jellemző, ahogy az egész évben, hogy a felkészülés is tényleg azt mondom, hogy napra meg volt precízen tervezve. A felkészülési protokoll, ugye orvosi vizsgálatok, fizikai felmérések, mind az erőlét, fizikai, úgymond kondicionális része, akár az erő, akár az állóképesség tekintetében, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az idei felkészülés során. Így mentünk vele a Szeged elleni szuperkupába, ahol azt gondolom, hogy jól játszottunk, de nem 60 percig. Az első fél időben egy olyan 20 percet, a másik fél időben 10 percet játszottunk szerintem.
9: Volt 7 gólos vezetés is, ugye?
8: Igen, az első fél idő 20 perc az kifejezetten jó volt, ott jól játszottunk védekezésben elsősorban, aztán a másik fél időben ez már csak 10-12 percig működött teljesen jó, úgyhogy nyilván van hova fejlődni. Ilyen szempontból jó jött az, hogy még volt 2 hetünk a bajnoksággal együtt a BL rajtig, illetve szerdán meglátjuk, hogy a Porto ellen. Én azt hiszem, hogy a Porto ellen nem fog beleférni az, hogy csak 15 percet játszunk jó fél időnként. Nem szeretnék senkit lebecsülni, vagy senkit túlbecsülni, de azért a papírforma alapján itt a Berlin és a Veszprém az a két csapat, akinek illene tovább jutni ebből a csoportból, és hát itt az a nagy kérdés, hogy a Berlin ellen milyen eredményt tudunk elérni. Hiszen majd a következő szakaszban nem kisebb csapatok, mint az Aalborg, vagy éppen a Paris Saint-Germain, a Nantes, vagy a Plock, vagy a Mezungen lesz az ellenfelünk, ugye ott még 2x4 mérkőzés kell játszani, és hát ugye a másik ágat nézem, akkor utána egy picit gondolkodik az ember, utána ott a Barcelona, a Magdeburg valószínűleg az első két helyzetje a másik ágnak. Hát jó lenne őket elkerülni, ez viszont az kell, hogy legalább az első második helyen végezzen a csapat.
1: A Barta Csabával készült teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. Igaz Swiatek kiesett, Mira Andrájeva ugyanakkor negyeddöntőbe jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyében. Swiateket a lengyelek 6-szoros Grand Slam tornagyőztesét, a kínai Cheng Chin Wen győzte le 2 játszmában. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
10: Kulcskérdések.
11: Mi a tétje?
10: Miért fontos?
11: Mit jelent?
10: A hírek háttere a Kossuth Rádióban. fél egy múlt, két perccel jó napot kívánok, Hatvanitót Erika vagyok. Soha nem látott győzelmet aratott az AfD az Alternatíva Németországért a tegnapi Sachsen-Anhalti tartományi választáson. A populista radikális jobboldali párt 43,8%-os eredménye ugyan kevés az abszolút többséghez, vagyis a könnyű kormányalakításhoz, de a többi bejutott párt alacsony eredménye nagyon nehéz politikai helyzetet vetít előre. Mit mutat az eredmény a tartomány jövőjéről, Németország jövőjéről, és milyen hatása van az egész európai politikára? Ezekről a kérdésekről beszélgetek Kovács Eszter politológussal, a Bécsi Egyetem kutatójával. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
10: És Krekó Péterrel, a Political Capital politikai elemző intézet igazgatójával. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok!
10: Tényleg kevés a kormányalakításhoz? Ez az eredmény, Kovács Eszter?
11: Pontosan három szavazattal kevesebb, vagy bocsánat, három mandátummal kevesebbre elegendő ez a szavazat, mint ami től az AfD tudna egyedül kormányt alakítani, tehát a 83 fős tartományi parlamentben 42 székre van szükségük, hogy ők övék legyen a többség, és 39 mandátumra volt elég ez a 40, majdnem 44 szavazat, úgyhogy most indulnak a következő napok, hetek izgalmai, hogy hogyan hozzák össze a többséget, vagy mit fognak tenni.
10: Rekó Péter?
12: Igen, hát a legvalószínűbbnek az tűnik egyébként, hogy Sarah Wagenknecht mozgalma, amely ugyebár kombinálja valahogy a baloldali elosztáspolitikai követeléseket a bevándorlás ellenességgel. Tehát ez a mozgalom, amely 5% felé került a választáson, tehát bejutott a tartományi parlamentbe. A legvalószínűbbnek talán azt tűnik, hogy ők segíthetik ki valamilyen módon az AfD-t, hogyha nem is egy formális koalíció formájában, hanem valamiféle külső támogatóként, vagy legalábbis ez az, ami megfogalmazódott a párt vezetői részéről, és az AfD mintha ennél óvatosabban fogalmazna, de hát azért szerintem van itt talán egy ilyen kényszer is, egy olyan típusú kényszer, hogyha valahogy nem tudnak többséget alakítani, és erre van egy partner legalább, aki úgy tűnik, vagy hát leginkább egy, hogy valamilyen módon hajlandó lenne, akkor azt később a választók megbüntethetik. Egy ilyen választási eredmény után az egy nagyon komoly kudarc lehetne egyébként szerintem az AfD támogatóinak is, hogyha nem tudnák valamilyen módon egy kormányzási többséget kialakítani. Nyilván azzal együtt is, hogy ahogy Eszter is említette, ez nem lesz olyan egyszerű helyzet, és azért sokféle érzékenység van, illetve egyetlen gondolat még, hogy van egy olyan még választások előttről származó érdekes közvélemény kutatási adat, ami azt mutatta, hogy egyébként miniszterelnöknek a Sachsen-Anhalti választók nagy része sokkal inkább egy centrista jelöltet tudna elképzelni, de hát azt hiszem, hogy ezek után azért jóval valószínűnek tűnik, hogy az AfD miniszterelnök jelöltje fogja kormányozni ezt a tartományt.
10: Napok óta tele van ezzel a rövidítéssel az európai sajtó, és a magyar sajtóban is sokat emlegetjük AfD. Mit kell tudni erről a hirtelen magasba emelkedő pártról, Eszter?
11: Annyira nem emelkedtek hirtelen magasba. Ugye ez egy 13 éve létező párt, eredetileg egy ilyen neoliberális gazdaságpolitikai platformon létrejött párt volt, és később lett egyre szélsőségesebb. 2025-ben már 21%-kal kerültek be a Bundestagba, tehát a szövetségi parlamentbe, de tartományi szinten már sokkal régebb óta nagyon magasra mérik. Van egy ilyen érdekesség, hogy Kelet-Németországban sokkal népszerűbb, mint Nyugat-Németországban, de most már 2022-23 óta ott is áttört. Jelenleg szövetségi szinten 28%-on állnak, és ugye Sachsen-Anhaltban meg az összes kelet-német tartományban 40% körül vagy fölött. Ők ugyan a német érzékenységek miatt nagyon hiszterizált vagy felfokozott a diskurzus a párttal kapcsolatban, mert vannak a párt körül vagy másod-harmad vonalában volt nácik, vagy gyakorló neonácik, vagy akiknek ről nem lehet egészen pontosan bebizonyosodni, hogy tényleg elkötelezettek mondjuk a liberális demokrácia olyan alapvető értékei mellett, mint hogy nem alkalmazunk erőszakot ellenfelekkel szemben, és emiatt sokakban nagyon erős a két vagy félelem, hogy itt fasizálódik Németország, van ez a gondolat, hogy a 30-as években is csak egy megválasztással kezdődött, aztán mi lett belőle, tehát nagyon félnek ettől az első lépéstől. Viszont a párt maga, Ulrich Zsigmond, aki feltehetőleg a miniszterelnök lesz Sachsen-Anhaltban, ő maga sokkal visszafogottabb, de tudatosan játszanak arra, hogy mondanak ilyet is, meg olyat is. Tehát van a provokációnak egy ilyen taktikai bevetése, hogy mondanak valami olyat, amire a úgynevezett mainstream elitek ugranak, mondjuk, hogy a történelem oktatásban több Bismarckot, kevesebb Hitlert, tehát kicsit értékeljük át a történelem oktatást, és ezt a liberális elitek azonnal holokauszt relativizálásnak értelmezik, amit egyébként a párt radikálisabb szavazói is annak értelmeznek, de hogyha meg valaki támadja őket ezzel, akkor meg csak vonogatják a vállukat, hogy milyen hülyeségeken problémázik az elit, mi pedig a ti problémáitokkal foglalkozunk. Tehát kicsit ilyen szociális, de magó, kicsit nemzeti érzelmű, igen, egyébként migráció ellenes pár, de az nagyon nagy kérdése a következő heteknek, hónapoknak, hogy azokat az ígéreteket, amiket az AfD tesz, azokat tartományi szinten meg tudja valósítani. Mert például ez az egész migráció ellenesség dolog, vagy az, amit migráció témában ők mondanak, azok egyszerűen nem megoldhatók tartományi hatáskörben.
10: Mivel állítja szembe magát az AfD a német politikai szintéren, Péter?
12: Hát azt mondhatjuk, hogy szinte mindennel, amit, ahogy Eszter mondta, a mainstream politikával azonosít. Itt egyrésztről én azt gondolom, hogy tényleg fontos azokról a témákról beszélni, a szakpolitikai témákról, ahol egész egyszerűen azt látjuk, hogy az AfD álláspontja vagy a legnépszerűbb, vagy a legnépszerűbbek között van egész Németországban. A bevándorláspolitika talán ezek közül a legfontosabb, de valóban az oktatáspolitika, a közmédia átalakítása, illetve egyes gazdaságpolitikai intézkedések, és az orosz ukrán háborúban egy más álláspont elfoglalása, mint az európai elitekre általában jellemző. Tehát egyrészt érdemes ezekről is beszélni, másrésztről talán azt is mondhatjuk, és ez egy leegyszerűsítés, de ez részben a hagyomáscentrista német politikának bemutatott középső új, amit az AfD hatékonyan képviselt.
10: Tehát nagyon fontos, hogy a CDU-val szemben hová pozícionálja magát. CDU-val szemben,
12: illetve a szociáldemokratákkal szemben, és azzal kormányzó német, régóta kormányzó német elittel szemben, amely egyébként, ugyebár az elmúlt évtizedben gyakorlatilag gazdasági növekedést nem nagyon tudott előidézni Németországban, és nyilván ne egyszerűsítsük le ezeket a folyamatokat gazdasági folyamatokra, vagy gazdasági háttérre, de ez is nagyon erősen benne van. Hogyha meghallgatjuk az AfD politikusoknak a nyilatkozatait, szinte mindenben kötelezően behozzák ezt az elemet, hogy igen, ezt állítják rólunk az ellenfeleink, akiket ugyebár az establishment pénzzel, akiket az állam finanszíroz, akik egy olyan ideológiát akarnak megkonosítani, ami minket kizár a közgondolkodásból, és ami szerintem nagyon erős, és ebben az AfD osztozik egyébként a mostani populista, radikális jobboldali hullámnak Európában a legtöbb pártjával, hogy azt állítják magukról, hogy ők az a szabadság valódi képviselői. Ahol alternatívát adjunk Németországnak, ne mondjuk mindig csak azt, hogy a gazdasági, meg a globális kényszerek határozzák meg azt, hogy döntsünk. Legyen szabad választás az oktatás politikában, a szülőknek lehet nagyobb döntési beleszólás abba, hogy hogy és hol tanuljon a gyerekük, vagy akár, hogy ne tanuljon, ami ugye bár azért az iskolai szegregáció fele megnyithatja az utat. A Covid alatt megpróbáltak minket megfosztani a mozgási szabadságunktól, és ránk erőltették az oltásokat. A zöld diktatúra az megmondja nekünk, hogy milyen típusú energiát használhatunk, még a drágában is, illetve meg akar nekünk mondani, hogy milyen autóba üljünk, stb. Stb. És én azt hiszem, hogy ez a szabadságpárti érvelés, ez egyébként egy nagyon erős eleme, és egy nagyon meggyőző eleme egyébként az AfD retorikájának, és részben talán magyarázza azt is, hogy miért tud sok olyan szavazót is maga mögé vonzani az AfD, akik első szavazók egyébként fiatalok, illetve olyanok is, akik eddig távol maradtak a politikától, de ez a fajta establishment ellenség és szabadságpártiság, a liberális retorikának a kisajátítása, szerintem ez egy erőteljes kombináció.
10: Általánosságban szabadságképekről beszélünk, de annak, hogy ez a tartomány Kelet-Németországban van, van-e valami köze az eredményhez, Eszter?
11: Mindenképpen egyébként, amit a Péter is mondott, szerintem az összességében is nagyon fontos, de az a vonulat is, hogy új szavazókat tud mozgósítani, tehát kiemelten magas volt a választási részvétel, tehát 60% körül szokott lenni, most meg majdnem 80% volt, tehát nagyon erősen tudtak mozgósítani, és valami 170 ezer szavazót olyat, aki korábban nem szavazott. Tehát valamire őket be tudták lelkesíteni, és ez egyébként az egész kampányt áthatotta ez a kelet-nyugat egyenlőtlenség vita. Részben van az a vonulat, amit egyébként mondjuk Magyarország is megél, és a Fidesz egyébként használt, hogy mi Európának az ilyen másodrangú állampolgárai vagyunk, és ezt az AfD mozgatja és táplálja ezt az érzést, vagy használja mozgósításra, hogy így a kelet-németekre kicsit lenéznek a nyugat-németek, és ez mind gazdasági szempontból megjelenik, tehát mindenféle statisztikák mutatják, hogy mennyivel kevesebb a növekedés, mennyivel kisebbek a bérek, a nyugdíjak Kelet-Németországban, a felhalmozott vagyonok, de ilyen elismerési szinten is, hogy ilyen másodrangú németnek vannak kezelve, és ami még egy nagyon fontos, és ez szerintem árnyalja, vagy kell, hogy árnyalja az AfD-ről alkotott képünket, hogy Kelet-Németországban nagyon sok az ilyen leszakadt régió, ilyen elmagányosodás, nagyon sokan elvándoroltak, bezártnak a pékségek, kocsmák, bankok, posták, kis településeken, és az AfD helyi szinten küzd el ez ellen, és próbálja megszervezni ezeket a szolgáltatásokat. Tehát, hogy szerintem én inkább ebbe az irányba keresném a választ, mint sem, hogy azon tördelném a kezem, hogy nácivá vált 44%-nyi szászánhálti ember. Egyébként ezt mérik is, tehát, hogy az ilyen szélső jobboldali attitűdök, azok a szászánhálti AfD szavazóknak a 20%-ánál mutathatók ki, vagy vallanak be ilyet közvéleménykutatásban. Van további 20%-nyi ember, aki ilyen erőteljesen jobboldali, radikális jobboldali, de van 60%-nyi ember, aki nem ez. Tehát, hogy egyszerűen radikális változást szeretne, nem gondolja, hogy a mainstream elitek ezeket nyújtják, észlelik, hogy az AfD jelen van a településükön, meghallgatja őket, nem fentről le beszél hozzájuk, és igazából ez az, ami ilyen, hát kicsit ilyen tükröt is tart, meg aggasztó is, és mondjuk ha megkérdezték az exit pollokban, tehát a választás után a választókat, hogy ki miért szavazott a pártjára, egyértelműen a közbiztonság és a megélhetés kérdései dominálták a szavazókat, illetve a szavazatok indoklását, illetve a szövetségi politikával, a CDU-SPD koalíció munkájával való elégedetlenség. És ez egyébként nem csak az AfD szavazóira, hanem a többi párt szavazóira is igaz volt, de a CDU-tól átpártolók kétharmadára. Tehát, hogy szerintem ilyen irányokba érdemes keresgélni.
10: Ha jól tudom, van az AfD-nek egy olyan ígérete, hogy közvetlenebb lesz a demokrácia Szászánhaltban, talán kisebb küszöböt döntenének a népszavazásokra, vagy kisebb küszöböt állapítanának meg. Ami visszatérve Eszter kijelentésére, hogy nem lett náci ennyi szavazó Kelet-Németországban, vagyis elképzelhető, hogy maguk a választók tudják megállítani a radikalizálódást, Péter?
12: Az a helyzet, hogy én ezekben nagyon óvatosan fogalmaznék. Egyébként egyetértenek, egész egyszerűen azért, mert hogy nem tudjuk, nincs igazi tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy az AfD hogyan fog kormányozni, és hogy azzal szemben, amit ígér ellenzékből, amire egyrészt igaz az, és erre is utalt már Eszter, hogy azért radikálisabb most jóval a platformja, mint mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, ugyebár itt még a gazdasági világválságnak az utó hatásaként jelent meg gyakorlatilag ez a párt, tényleg akkor még egy ilyen libertariánus gazdaságpolitikai szemlélete, és annál sokkal markánsabb, sőt azért azt látjuk sokszor, hogy már nem akarják olyan görcsösen elkerülni azt, hogy bizonyos kérdésekbe, például emlékezett politikai kérdésekbe lenácizzák őket, mert hogy egyrésztről ebbe belefáradtak a választók, másrésztről felvállalják azt, hogy az ő álláspontjuk alapvetően más a legtöbb kérdésben, mint a mainstream pártoknak. De ezzel együtt igaz az, hogy ez a párt, tehát amit az AfD képvisel, az többé-kevésbé szervesen illeszkedik abba a szélsőjobboldali pártcsaládba, amely Európában ennek gyakorlatilag része ugyebár a Fidesz is, tehát hogy ismerjük azt, hogy a részben hogy retorikailag mit képviselnek, illetve vannak olyan pártok, például az FPÖ, az Osztrák Szabadság párt, amely már hát az utóbbi két évtizedben legalább kétszer volt kormány koalícióban Ausztriában, tehát hogy olyan mintákatra hivatkoznak, akikkel kapcsolatban van tapasztalatunk, és azt mondhatjuk szerintem, hogy egy olyan időszakra kell egész Európába felkészülni, ahol igen, radikális jobboldali pártok időről időre választói akarat miatt kormánykoalíciók tagjai lesznek, vagy akár vezető tagjai koalícióknak, és ennek alapján mondhatjuk azt, hogy igen, tehát ez a világvége hangulat és a 30-as évek analógiái azok nagyon erősek, ezzel együtt szerintem muszáj azt elmondani, hogy nincsen pontosan tapasztalatunk azzal, hogy az AfD hogy fog kormányozni, viszont azt tudjuk, hogy egy Európai Uniós tagállamban bizonyos gazdasági politikai kényszerek között ott van mellette az eurozóna, ott van mellette az, hogy ahogy Eszter is mondta, azért az AfD szavazóinak nagy része nem egy náci politikára szavazott, tehát hogy ezekhez alkalmazkodni kell, hogyha demokratikus úton meg akarják őrizni a hatalmat, és hogy tudnák-e ezt a rendszert gyökeresen átfordítani, és valami autokráciába vinni. Én azt gondolom, hogy annak alapján, amit látunk az európai politikában, ez nem tűnik nagyon valószínűnek, de azt el kell tényleg mondani, hogy nem tudjuk egy-egybe a magyar, a nem tudom, az olasz, az osztrák tapasztalatokat a szélsőjobboldali kormányzásról beemelni Németországba, tehát ehhez várnunk kell egy kicsit.
10: Mindjárt még visszatérünk arra, hogy milyen hatása lehet ennek az eredménynek az európai politikára, de maradjunk inkább a német határok között. Hogyan hathat a szövetségi politikára ez az eredmény, és hogyan hathat Friedrich Merzre, Eszter?
11: Nagyon izgalmas, ami most történik, és ma, vagy ebben a egész pontosan 13 óra előtt pár perccel nem tennék nagy fogadásokat, ugyanis 13 óra 30-kor fog Friedrich Merz kancellár sajtótájékoztatót tartani Sven Schulzéval, a jelenlegi CDU-s miniszterelnökkel. Most a következő napokban és hetekben még sok minden történhet. Ami biztos, hogy egyrészt, hogy két hét múlva további tartományi választások lesznek Mecklenburg Elő-Pomerániában és Berlinben, tehát ha a CDU tovább gyengül, vagy a koalíció pártjai, tehát az SPD is tovább gyengül, akkor az még nagyobb nyomást helyez rájuk, másrészt pedig már tegnap este, még amikor még meg se voltak a végső eredmények, már elindult az, hogy CDU-sok elkezdik mondani, hogy Merz menjen, illetve a Spiegelnek a főszerkesztője írt egy cikket, ami órákig címlapon volt, tehát nagyon előre került, hogy Friedrich Merz nem alkalmas arra a feladatra, amire vállalkozott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a nyilvánosság, mind a párton belüli elégedetlenség az most meg fog jelenni, illetve a koalíciós pártok közül a másik, a szociáldemokrata SPD, ők pedig azonnal kinyitották azt a kérdést, hogy akkor a nyugdíjreformot és egyéb reformokat újra kell gondolni, ugyanis egy középjobbos és egy középbalos párt kormány az együtt nagyon más gazdaságpolitika, társadalompolitikai vízióval. Ez is valószínűleg egyébként magyarázza részben az AFD eredményét Sachsenhaltban, tehát konkrétan a nyugdíjreform olyan elemeket vezet be, ami kelet-németeket rosszabbul érinti, a korkedvezményes nyugdíj elvétele és hasonlók, amik miatt konkrétan Sachsenhalti miniszterelnökök, tehát CDU-s és SPD-s miniszterelnökök az elmúlt hetekben tiltakoztak a szövetségi szinten. Tehát ez is még egy ilyen érdekesség Németországban, hogy hogyan van kölcsönhatásban a szövetség és a tartomány szint, és gyakorlatilag tartományi szinten büntették meg részben a választók a szövetségi kormányt. Most az a kérdés, hogy mit fognak lépni személyi szinten és szakpolitikai szinten a következő hetekben és hónapokban.
10: Személyi szinten, hogyha Mercet utoléri ez az eredmény, és lemond, vagy lemondatják, van-e olyan személy a német politikában, aki átvehetné a helyét, vagy ez éppenséggel egy óriás káoszt fog szülni, Péter?
12: Én ehhez nem ismerem elég mérehatóan a német belpolitikát, hogy erről biztosat tudjak mondani, úgyhogy erről szerintem Eszter fog majd tudni beszélni. Én egy más szempontot beemelnék, ami inkább az európai politikai hatásokkal kapcsolatos. Egyrészt én azt gondolom, hogy középtávon szerintem fel kell arra készülni, és több európai példa is ezt mutatja, hogy valószínűleg egy idő után az AfD bekerül egy német föderális szintű kormányba, és hogy ennek valószínűleg ez egy első lépés, amit most látunk. Tehát Európában ezt több helyen láttuk. Hozzá lehet ez azt is tenni, hogy ez nyilván destabilizálja a német politikát, de hasonló folyamatokat fogunk nagy valószínűséggel látni, nem sokára egyébként a francia elnök választás kapcsán is jövőre, ahol egyelőre a szélsőjobboldali jelölt tűnik a legesélyesebbnek arra, hogy megszerezze a legfőbb hatalmat Franciaországban. Tehát egy átalakuló Európát látunk egyébként, amiben, és azt gondolom, hogy ebben az AfD-nek a hangja nagyon egyértelmű, és talán még egyértelmű, mint több európai partnerének, az Ukrajna támogatása egyébként, ami most többé-kevésbé azért konszenzusos az európai döntéshozatalban, legalábbis azon a szinten, hogy anyagilag, illetve bilaterális alapon több kormány köztük, a németek fegyverrel támogatják Ukrajnát, szóval ez erősen megkérdőjeleződhet, és egy olyan időszakban, amikor egyébként Amerika gyakorlatilag kivonult Ukrajna mögül, és Európa maradt Ukrajna fő támogatója, egy olyan orosz barát párt, mint az AfD, amelyik egyébként nem csak a szankciók eltörlését követeli Oroszországgal szemben, hanem csereprogramok felerősítését Oroszországgal kapcsolatban, a fegyveres támogatások leállítását, illetve az ukrán menekültek státuszának a felülvizsgálatát. Tehát ezeknek nem lesz azonnali hatása, de én azt gondolom, hogy az európai szélsőjobb előretörésének éppen ezen a fronton egyébként lehet történelmi jelentősége is. Tehát, hogy fontos itt azt látni, hogy igen, a Németországon kívül azért ez az egész európai politikára, illetve a geopolitikai folyamatokra is hat.
10: Visszatérünk akkor Eszter egy pillanatra arra, hogy ki lehet Merz utódja.
11: Hát akinek a nevét sokszor bemondják, az Hendrik Wüst, aki Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, mert hogy ő nagyon népszerű, és talán ambicionálná is közép-hosszú távon, de ezt tényleg a következő hetekben kell meglátni, mert ő jelenleg, vagy az utolsó információim alapján ő ezt így tagadja, és azt mondja, hogy stabil kormányra van szükségünk, és nem ciklus közepén váltogatni, illetve Észak-Rajna-Vesztfáliában jövő júniusban azt hiszem lesznek szintén tartományi választások, tehát hogy ő miniszterelnök szeretne lenni ott továbbra is, de azt fontos megemlíteni, hogy Friedrich Merz nem csak amiatt áll a kritikák keresztüzében, mert nem tudta megállítani az AFD-t, és 16 hónap kormányzás után még mindig nem hogy csökkenne az AFD, de nő, de hogy nem vezetett ő még soha semmit, tehát nem volt még polgármester se, nem hogy tartományi miniszterelnök, vagy bármilyen szintű miniszter, és ez az, amiről most már hónapok óta megy a húzavona, hogy neki nincs olyan tapasztalata, amivel érteni a tartomány és a szövetségek viszonyát, érteni, hogy hogyan kell beszélni nagy felhatalmazású miniszterelnökökkel vagy politikusokkal, úgyhogy szerintem ezen a vonalon mindenképp el fog indulni a beszélgetés tovább. Még egy gondolatot csak arra továbbvíve, amit a Péter mondott, hogy mit jelent az, hogyha az AFD most miniszterelnököt ad egy ilyen kicsi tartományban, mint Szász Anhalt. Egyrészt a parlament felsőházában, a Bundesrátban akkor az gyakorlatilag az AFD-sek ülnének bent, tehát tudnak befolyást gyakorolni a szövetségi politikára is, másrészt pedig ha az AFD-s belügyminiszterként hozzáférhet olyan titkos szolgálati információkhoz, amiket, ha igazak az értesülések, hogy ennyire közeli kapcsolatot ápolnak az oroszokkal, akkor akár át is adhatják. Tehát sokakban ez a félelem, hogy muszáj nekik átadni, ha ők vannak pozícióban, de nem tudni, hogy mennyire a német értekeket szolgálják, úgyhogy ez is egy szempont még.
10: Ez is előrevetíti, hogy Európára milyen hatása lehet ennek a győzelemnek, Péter?
12: Csak egy nagyon rövid kiegészítő gondot, mert nagyon fontos, amit az Eszter mondott, de hogy még ezt én megspékelném azzal, hogy vannak ilyen vélemények, hogy na, hát akkor most megmutatja az AFD, hogy hogyan tud kormányozni, ez lesz a laboratórium, majd jól belesülnek, és akkor utána pedig a centrum megint megerősödhet. Ez egy ilyen centrista vágyteljesítő gondolkodás. Most én ezzel azért nem nagyon értek egyet, mert az AFD-nek rendszerellenes pártként pont arra van lehetőség egy tartományi választást vezetve, hogy amiben valamit fel tud mutatni, ott arra hivatkozhasson, hogy hát persze, mert ezt mit csináltuk, ahol pedig nem, ott azt mondhassa, hogy persze, mert a szövetségi intézmények, meg az establishment gáncsol minket továbbra is, tehát hogy én azt hiszem, hogy szerintem rövid távon, nem, ha ügyesek, akkor egy nem nagyon látványos vagy sikeres kormányzás után is azt fenntarthatják ugyanazt a retorikát, mint ami most sikerre vitte őket, akár más tartományokban, akár utána a Bundestag választásokon.
10: Eszter, mire számít a következő napokban, csak egy rövid tőmondatban?
11: Hát nagy izgalmak lehetségesek, már megy a egymás, próbálja a BSZV és az AFD úgy kommunikálni, mint hogy nekik nem lenne a másikra szükségük, tehát próbálják a saját árukat feltornászni. Még egyelőre nem látszik, hogy a BSZV az milyen módon fog részt venni az AFD hatalomra juttatásában.
10: Kovács Eszternek és Krekó Péternek köszönöm a beszélgetést.

0: 23 óra, jó estét kívánok! A híreket Vesenyei Márk szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Célzottan segíti a dízelt tankolókat a magas üzemanyagárak miatt a kormány. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbsége jogainak ügyében. Szerdáig folytatódik a késő nyári idő. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó napi rend előtti felszólalásában. Magyar Péter egyebek mellett bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan szerdán döntenek. A miniszterelnök megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést oktatást segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állományban. Reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására az ellenzéki frakcióvezetők. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője, a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. A KDNP-s Rétvári Bence szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni, Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Hozzátette, az első kézzelfogható eredmény, hogy az ukrán kormány döntése értelmében szeptember 1-től megőrzik a kislétszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat. Finnország befejezte a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas kerítést, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Uniós beruházást jelentett be Grönlandon az Európai Bizottság elnöke. A 200 millió eurót egyebek mellett a kritikus fontosságú ásványi anyagokkal, a műholdas kommunikációval és a megújuló energiával kapcsolatos fejlesztésekre szánják. Kiemeltnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncs darabokat. Szakemberek szerint nem tudni, hogy a lövés nyomai 58 évvel a történtek után még megtalálhatók-e. A Korzikáról induló repülőgép 1968. szeptember 11-én zuhant a tengerbe, Nizza térségében, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. Jelenleg 12 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-22 fokot mérnek, az ország nagy részén derült az ég, csak az északi harmadban vannak borultabb tájak. Hajnalban többnyire mindenhol csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült napos idő lesz, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Hajnalban általában 9-14, délután 28-34 fok valószínű.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: A szerkesztő László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először a miniszterelnöki fizetés csökkentéséről, majd az ausztrál kormány közösségi média elleni újabb intézkedéséről beszélgetünk. Ma szavazott a parlament arról, hogy a miniszterelnöki alapfizetés bruttó 2,3 millió forintra csökken. Ez a képviselői tiszteletdíjjal együtt összesen bruttó 3,8 millió forintos havi juttatást jelent. A fizetéscsökkentésre Magyar Péter még javában a kampány során tett ígéretet, amikor szembeállította a költségcsökkentést a luxizással és az állami túlköltekezésekkel. Köszöntöm a stúdióban Reiser Balázst, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Technológia és Egyenlőtlenség Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát.
4: Jó estét, és köszönöm szépen a meghívást.
3: Mondhatjuk-e azt, hogy ez a mostani lépés, ez a mostani döntés, ugye, a szimbolikus politika része is, hogy a miniszterelnöki bér megvágása az tulajdonképpen a választók felé egy kiváló politikai üzenet?
4: Ha röviden kéne válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen. De hogyha megnyit el bárki egy nagyvállalatnak a honlapját, akkor mindig legfelül, legelő középen azt látja, hogy mi a vállalatnak a víziója, hogy mit szeretnének a vállalat vezetői látni a cégükről, és mit szeretnének láttatni. És azt gondolom, hogy a politikában is nagyon fontos az ilyen szimbolikus üzeneteknek az átadása, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból az ilyenfajta döntéseknek igenis megvan a helye a politikában, különösen azért, mert azt gondolom, hogy egy fontos és mindenképpen szükséges politikai és gazdasági lépésekhez kapcsolódik.
3: Pontosan milyen posztokat érint ez a bércsökkentés, ugye közvetve? A számos polgármester nyilatkozott mondjuk az elmúlt hetekben arról, hogy a polgármesterek fizetés csökkentése, hát ez nem éppen egy szimpatikus húzás volt, ha fogalmazhatunk így számukra.
4: Ezt teljesen nem megértem, csak igazából közben azt is kell látni, hogy a magyar költségvetés egyáltalán nincsen jó helyzetben, és nemzetközi viszonylatban kiemelkedően sokat költ Magyarország az államnak a fenntartására. Például, csak hogy ilyen nagyon látványos dolgokat mondjak, 2010-ben 96 darab államtitkár és helyettes államtitkár volt, 2025-ben viszont 263. És közben minden egyes önkormányzatnak folyamatosan emelkedett a létszáma, úgy, hogy az önkormányzatok által ellátott feladatoknak a száma pedig csökkent. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jusson pénz mondjuk a gyermekvédelemre, oktatásra, egészségügyre, annak egy szükséges feltétele az, hogy az állam sokkal kevesebbet költsön önmagára. És például, ahogy mondta, valószínűleg a polgármesterek nem örülnének a fizetése csökkentésnek, csak mondjuk valószínűleg könnyebben le lehet nyomni a torkukon, hogyha úgy áll ki a miniszterelnök, hogy a saját fizetését is csökkenti.
3: Egyébként, hogyha ezek az összegek összeadódnak, akkor az már egy ilyen látható összeget, egy látható mértéket jelent?
4: Igen, ez 1000 milliárdos összeg. És csak hogy lássuk a nagyságrendileg mennyit is jelent az a 2 millió forint, Magyarországon dolgozik körülbelül 4,5 millió ember alkalmazottként, és 97 000 ember kap közülük több mint 2 millió forintot havonta, és 9 000 ember kap több mint 5 millió forintot. Tehát, hogy lehet, hogy nagynak tűnik a vágás, de alapvetően ezek még a magyar viszonylatban kifejezetten magas összegnek számítanak így is.
3: Mennyire rontják ezek a fizetési módosítások egy-egy pozíciónak a vonzerejét? Például, hogyha a kormányfő és a miniszterek fizetése drasztikusan csökken, akkor elszívja a csúcsmenedzsereket a versenyszféra felé. Mire lehet számítani?
4: Szerintem nem. Egyszerűen miniszternek lenni presztízs, és a legtöbben nem a pénzért vállalják, hanem azért, mert azt gondolják, hogy tudnak tenni a hazájukért, vagy büszkévé teszik, hogy beleírhatják az önéletrajzukba.
3: De ettől függetlenül azért megjönni is meg kell.
4: Természetesen. Az igazán nagy probléma szerintem az állami cégeknek a vezetőivel van. Lehet kritizálni a Márta Imrét különböző dolgokért, de abban viszont teljesen igaza volt, hogy az nem fair, hogy magáncégnél sokkal többet keresett volna, senki nem törődött olyan volna vele, és mégis így folyamatosan kritizálják a fizetését.
3: Mit gondol arról, hogyha az államigazgatás csúcsvezetői a piaci szint alatt keresnek, az mondjuk a burkolt jövedelemszerzés, korrupció, vagy mondjuk ilyen részvétel egy cégben névleg, név nélkül, vagy mondjuk a lobby érdekek kockázatát mennyire rontja vagy emeli?
4: Tehát szerintem itt két fontos dolog van. Az egyik az, hogy olyan embereket szeretnénk vezetőknek, akik tökéletes menedzserek, tehát tudnak nagy szervezeteket irányítani, és tökéletesen értenek ahhoz, amit itt csinálnak, tehát kiváló szakértők. És ez általában a kettő együtt nem megy, vagy nagyon kevés ilyen ember van, ami ki mindenben jó. És hogyha mondjuk azt szeretnénk, hogy szakértőkkel vezessenek különböző szervezeteket, még akkor is, hogyha mondjuk a vezetési képességekkel hiányok vannak, akkor náluk az ez a szívó hatás ez lényegesen kisebb, mint hogyha mondjuk a menedzsereket próbálnánk ilyen helyekre jutatni. Nekik meg ugye a szakértelmük fog hiányozni. Ez az egyik része, tehát nem minden pénzről szól. A másik fontos dolog, hogy Magyarországon az átlagbérekhez képest a vezetők azok igenis jól keresnek, és önmagában a fizetésemelés nem fogja megoldani a mindenfajta korrupciós és egyéb kockázatot. Ezt igazából két dolog mondaná meg. Az egyik a transzparencia, tehát az, hogyha valaki rosszul, tehát hogy nem erkölcsösen vagy nagyon rosszul végzi a munkáját, akkor azért leváltsák, és meglegyenek a kellő következményei. A másik viszont elismernénk azt, hogy ezek az embereknek a nagy része tényleg azért van ott, mert jót csinál, mert jót szeretne csinálni, a legjobb képességei szerint próbál elvégezni a munkáját, és már csak, hogy őt hozza.

0: az elismertségét így növelni ezeknek a pozícióknak. Tehát, hogyha mondjuk oda megy valamilyen szakértő, aki korábban mondjuk kutatóként dolgozott, és az ő területében próbál valamit elvégezni, akkor próbáljuk azt elismerni, hogy a különböző jól hozzáértő emberek ne azt gondolják, hogy ők korpa közé keverednek rögtön, hogyha az államigazgatásban bármifajta funkciót fogadnak el.
1: Ugye az államigazgatásban, a magyar államigazgatásban vannak ilyen bértábla típusú formák arra, hogy ki mennyit keres, általában vannak szorzók, hogy akkor melyik pozícióban a hierarchia, mely vonalán ki mennyit visz haza, tehát ilyen jogszabályi alapokhoz vannak kötve hierarchikusan ezek a fizetések. Na most, hogyha a miniszterelnök és a miniszterek fizetése csökken, akkor nem lehet arra számítani, hogy ez vagy befagyasztja, vagy még rosszabb esetben lefelé nyomja mondjuk a minisztériumi főosztályvezetők, államtitkárok, vagy akár szakértők bérét is?
0: Tudtam, ezek a bértáblák csak a kifizetendő bérnek az alsó szintjét határozták meg, és a felsőt nem. És a kormánynak kétharmados felhatalmazása van, ennél bonyolultabb dolgokat is meg tud változtatni, mint hogy éppen mennyit keressen mondjuk egy vezető ápoló egy kórházban, vagy egy kormányhivatali adminisztrátor a miniszterelnökhöz képest.
1: Mit gondol arról, hogy mennyire kellene ezt az ollót zárni, hogy ugye amíg a politikai felsővezetés bére rugalmasan változott az elmúlt időszakban, a köztisztviselői illetmény alap az viszont hosszú ideig merev volt. Mennyire kellene ezt vajon közelíteni egymáshoz?
0: Hát röviden, nagyon. Lényegesen. Azt gondolom, hogy igazából a magyar közigazgatásnak az a fő problémája, hogy a vezető pozícióknak a száma az nagyon-nagyon megemelkedett. Például a Klikben rengeteg emberrel dolgozott és végzett el mindenfajta adminisztratív feladatot, voltak rengeteg vezetőbeosztású ember, és pontosan igazából nem nagyon tudom megmondani, hogy miért. Ugyanúgy a kormányhivatalokat is feltöltötték mindenfajta politikai ártőernyősökkel. Az volna jó igazából, hogyha ezek az intézmények, ezek kevésbé hierarchikusak lennének, tehát kevesebb vezető lenne, és a beosztottak viszont több pénzt kapnának.
1: Egy olyan szituációnak, hogyha tényleg így felülről leszabályozzuk a vezetőknek a bérét, nem lehet olyan hatása, hogy egyszerűen nem fognak arra a bizonyos pozícióra jó szakembert találni? Most tényleg már túl, tehát miniszterelnökből persze egy van, de azért hivatali vezetőből meglehetősen sok.
0: Én azt gondolom, hogy igazából nem. Két dolog fontos, az egyik az, hogy mondjuk az én ismeretségi körömből is több ember vállalta különböző kormányzati pozíciót alacsonyabb szinteken, és a többségüknek az volt a motivációja, hogy szeretnének valami hasznos és jó dolgot csinálni. És azt gondolom, hogy ez széles körben igaz, hogy meg lehet találni embereket, akiket tényleg komolyan gondolják, hogy szeretnének tenni a közért. A probléma az lenne igazából, hogyha ezeket az embereket elriasztjuk azzal, hogy nagyon csúnyán beszélünk róluk, és rögtön azt feltételezzük róluk, hogy ők lusták, buták, korruptak és hozzáértek. És szerintem ebben is elváltoztatni kellene.
1: A multinacionális szektorral mennyire tudja így felvenni a versenyt az államigazgatás, közigazgatás?
0: Semennyire, de ezt igazából eddig sem tudta.
1: Mit gondol arról, ugye számos országban vannak már erre modellek, hogy így a felső vezetésnek, vagy a felső vagy államigazgatásban dolgozóknak hogyan szabályozzák a bérét. Van egy skandináv modell, ahol a politikusok a társadalmi átlaghoz közelebbi összegeket keresnek, és minimális privilégiummal jár a munkájuk. Van mondjuk egy szingapúri modell, ahol a miniszterek a versenyszféra top 1%-ának fizetését kapják. Itt például kifejezetten a korrupció megelőzése az, amit célként tűztek ki. Ön szerint így a magyar valósághoz melyik, a magyar realitáshoz melyik a legközelebb?
0: Tehát igazából egyik sem, mert az történik, hogy a vezetők azok viszonylag sokat kerestek, és semennyire nem, vagy legalábbis nagyon kis valószínűséggel számíthattak büntetésre akkor, hogyha nem megfelelően vagy törvénytelenül lettek el a munkájukat. Szerintem abban különbözik a szingapúr és a skandináv modell, hogy a Skandináviában nagyon nagy a társadalmi presztízse ezeknek a vezető állásoknak, még Szingapúrban nagyon sok pénzt kaptak. Viszont mind a két országban igaz, hogy akkor, hogyha valamit rosszul tettek, akkor leváltották őket, büntetőeljárást indítottak ellenük, és Szingapúrban nagyon-nagyon súlyos büntetések voltak. Azt gondolom, hogyha szeretnénk javítani a közigazgatást, akkor az a fontos, hogy átlátható.

0: látható legyen, hogy lássuk azt, hogy időben észrevegyük azt, hogyha mondjuk valaki korrupt vagy hozzá nem értő, és akkor viszont, ha jól végzi a munkáját, akkor a jutalmakban, előrelépésben és nem anyagi megbecsülésben is részesüljön.
1: Vagyis akkor alacsonyabb bérek mellett is számíthatunk elhivatott, elkötelezett és lelkes, lelkismeretes felső vezetőkre.
0: Azt gondolom, hogyha megbecsüljük a vezetőinket, akkor igen.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Reiser Balást hallották.
0: Köszönöm szépen.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.
1: 18 óra 17 perc van, ez itt a Nap témája. Az ausztrál kormány megadná a lehetőséget arra, hogy aki akarja, kikapcsolhassa a közösségi média algoritmusait. Az erről szóló törvénytervezetet a héten nyújtják be a parlamentnek. Köszöntöm a vonal végén Koi Tamás informatikai újságírót, a HVSV munkatársát.
4: Jó estét kívánok!
1: Azt hiszem, hogy ha a döntés miértjét akarjuk feltárni, akkor az elegendő, hogyha tisztázzuk is, hogy mit jelent tulajdonképpen ez az algoritmus.
4: Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy mit jelentenek a közösségi média szolgáltatások algoritmusai, talán a legcélra vezetőbb visszamenni az időben a Facebook születésére, ugye nagyjából 2004-2005 környékére, amikor a Facebook, ugye az egyik legrégebbi közösségi média szolgáltatás tényleg csak arról szólt, hogy az emberek kapcsolatba lépjenek egymással, megosszák egymással az élményeiket, beszélgessenek egymással, tehát eltöltsék egymással az időt aktívan a célra létrehozott felületen. Majd ugye időben ezen a felületen megjelentek a hirdetések, és innentől kezdve a Facebook, ami aztán később ugye Metává vált, és bekebelezte még az Instagramot és a WhatsAppot is, innentől kezdve a Facebook érdekelté vált abban, hogy a felhasználók a lehető legtöbb időt töltsék el az oldalon, illetve a platformon, és ennek érdekében olyan technológiákat vetettek be, olyan módszereket, itt jönnek képbe ezek a bizonyos algoritmusok, amelyek olyan tartalmakat kínálnak tudatosan a felhasználóknak, vagy a fogyasztóknak, amelyeket azok vélelmezhetően nagyobb mennyiségben fogyasztanak. Tehát egy kicsit ilyen csali módjára ott tartják a platformon a felhasználókat, a regisztrált felhasználókat.
1: Vagyis kifigyelik tulajdonképpen mindenkinek egyedileg az érdeklődési körét?
4: Pontosan, ugye ez többféleképpen működhet, egyrészt profilozhatnak felhasználókat különböző módszerekkel, akár úgy, hogy megnézik, hogy milyen böngésző, a böngészőben milyen weboldalakat látogatott meg egy adott felhasználó, vagy akár csak azt nézik meg, hogy magát az adott közösségi szolgáltatást hogyan használja, milyen tartalmaknál állítja meg a görgetést, milyen tartalmakat lájkol, mihez szól hozzá, és innentől ugye egy nagyon komoly adatbázis épül fel az adott felhasználóról. És mondom még egyszer, innen már is nem csak a Facebookról van szó, hanem más szolgáltatókról is, például TikTok, Instagram, vagy akár egyéb más közösségi szolgáltatások is. Innentől kezdve már adott az, hogy olyan tartalmak jelenjenek meg az adott feedben, amelyeket aztán nagyon mennyiségben fogyaszt az adott felhasználó.
1: Ugye a bevezetőben mondtam, hogy ezen a héten kerül majd az ausztráliai parlament elé ez a javaslat, de egyébként mondhatjuk azt, hogy világszinten is élen járnak egyébként az online jóllét témájában. Az ország kommunikációs minisztere volt az, aki tavaly kiharcolta például azt, hogy a 16 év alattiakra érvényes közösségi média tilalom legyen, amit a világon elsőként vezettek be Ausztráliában, és hát tudjuk, hogy azóta követői is vannak ennek. A mostani szigorítással kapcsolatban a miniszter azt mondta, hogy az új törvények alapvető védelmi intézkedéseket biztosítanak. Mit érthetünk ez alatt?
4: Igen, hát ezek az algoritmusokkal, amiket a Facebook és a hasonló közösségi média szolgáltatások használnak, ezekkel több probléma is van. Ugye említette a fiatalkorúakkal kapcsolatos jogszabályt, amit a fiatalkorúak felhasználási korlátozásával kapcsolatos jogszabályt, amit tavaly decemberben fogadott el az ausztrál parlament. Ugye különösen a fiatalok esetében okozhat nagyon komoly függőséget ez a rendszer, de felnőtt korú felhasználók esetében is, ugye ez a végtelen görge és a végtelen scrollozás, ez egy nagyon addiktív tevékenység egyfelől. Másfelől pedig alkalmas lehet arra egy ilyen algoritmus, hogy manipulálja az embereket. És mondjuk azért egy választási kampány idején, vagy valamilyen geopolitikai konfliktus idején nagyon nem mindegy, hogy milyen érdekek mentén jeleníti meg ez az algoritmus a tartalmakat a felhasználóknak.
1: Mit lehet tudni erről a javaslatról, hogy magának a felhasználónak mekkora szabadságot ad, tehát hogy én magam dönthetem el, hogy akkor most mit fogadok, mit nem fogadok, vagy pedig akár korosztály, akár földrajzi terület, vagy akármilyen szempontok alapján a szolgáltatónak, tehát mondjuk a Metának kell eldöntenie azt, hogy nálam milyen algoritmusokat korlátoz.
4: A javaslatról egyelőre még semmilyen részlet nem látott napvilágot, ugye azt nyilatkozta a kommunikációs miniszter a hét elején, hogy valamikor a héten fogják beterjeszteni ezt a törvényjavaslatot. Azt azonban fontos leszögezni, hogy az ausztrál kormánynak nem az az álláspontja, hogy az algoritmusok azok ördögtől valók. Az algoritmusok lehetnek nagyon jók, az algoritmusok azok lehetnek hasznosak, mert hogy ténylegesen olyan tartalmakat jeleníthetnek meg a felhasználók számára, amik azokat érdeklik. Ugyanakkor meg kell adni a lehetőséget arra, hogy azokat kikapcsolhatóvá tegyék a felhasználók számára a platform üzemeltetők. Tehát valamilyen beállítást el kell helyezni a weboldalon vagy a mobil applikációban, amiben egyszerűen egy könnyű, egyszerű módszerrel ezeket az algoritmusokat ki lehet kapcsolni. Egyébként egy kis érdekesség azzal kapcsolatban, hogy a fiatalkorúak szóba kerültek korábban. Augusztus végén született egy perenkívüli egyesség az Egyesült Államokban, ami 29 amerikai állam és a Meta közzajló pert zárt le azzal, hogy egyrészt a Meta fizetett, vagy fizetni fog 17,9 milliárd dollárnyi jóvátételt a fiatalok mentális egészségére gyakorolt káros hatások és egyéb vonzatok kapcsán. Másrészt vállalta azt a Meta, hogy a fiataloknak, és itt megint csak hangsúlyozom, itt a fiatalkorú felhasználókról van szó, lehetőséget fog biztosítani az Egyesült Államokban arra, hogy az algoritmust kikapcsolják, tehát ezt a minden személyre szabott tartalmat kiiktathassanak. Ugye Ausztrália azt szeretné, hogy nem csak a fiatalkorúakra vonatkozna, hanem a felnőtt felhasználókra is.
1: Na most érdekes, hogy azért Ausztrálián belül is van ellenzője ennek a javaslatnak. A liberális párt az egyenesen cenzúrát emleget. Mennyire tud ezzel egyetérteni?
4: Hát én azért ezt vitatnám. Nem gondolnám, hogy ez lehetőséget ad egy kormányzó párt számára cenzúrára, hiszen azért az algoritmusokat alapvetően nem a politikai erők, és még csak nem is egy adott ország kormánya kezeli és befolyásolja, hanem a Meta, vagy a TikTok, vagy éppen az adott szolgáltató. Most nyilván más kérdés az, hogy erről is beszéltünk, hogy az adott közösségi média szolgáltató, hogy letelepedés szerint mondjuk milyen hatalmi ambíciókat szolgálhat, vagy milyen hatalmi érdekeket szolgálhat. Itt ugye a TikTok kapcsán felmerült, hogy a kínai cenzúra megjelenik a platformon, ugye az Egyesült Államokban volt, és ezzel kapcsolatban egy komoly struktúraváltást le kellett választani a TikTok amerikai ágát a kínai anyavállalatról kötelezően. De hát a Meta kapcsán meg ugye lehet ugyanezt mondani, hogy a Meta meg amerikai politikai vagy geopolitikai érdekeket szolgálott esetben. Tehát itt inkább ez a kérdés. Szerintem az nem állja meg a helyét, hogy egy adott politikai erő mondjuk egy országon belül ezt a javára tudja fordítani, vagy bármilyen szinten diszponálna egy ilyen algoritmus felett. Szerintem ez egy téves következtetés alapvetően.
1: Most próbáltam azt elképzelni, hogy ha felmegyek a Facebook oldalamra, akkor vajon algoritmusok nélkül hogy fog az kinézni? Nincs ötletem. Ön szerint milyen tartalom maradhat egyáltalán, ha mondjuk én úgy döntök, hogy az összes létező algoritmust kikapcsolom?
4: Alapvetően azok a tartalmak maradnak meg, amit az ismerősök posztolnak ki a közösségi média felületre. Egyébként ezt most is meg lehet nézni, hiszen az Európai Unió előírta a Meta számára, hogy kell egy ilyen nézetet biztosítania a webben is, illetve a mobil applikációban is. Ugye az egyetlen szépségkívánja a dolognak az, hogy minden egyes alkalom, amikor az ember bezárja a böngészőjét, vagy kilép a mobil applikációból, akkor ez a nézet, ez revetelődik, vagy lenullázódik, és újra az algoritmusokkal ellátott feedet látjuk. Tehát meg tudjuk ezt nézni egyébként, hogy néz neki. Én azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki. Érdemes megkeresni az interneten, viszonylag könnyű erre rábírni a Facebookot, hogy így ilyen feedet mutasson nekünk. Tehát alapvetően visszatérve egy ilyen ős Facebookot láthatnánk, amikor ott vannak az ismerőseink posztjai, meg ott vannak mondjuk a reklámok. Nyilván ugye a reklámok alatt nem tűnnének el, bár egyébként erre is van mód ugye az Európai Unióban, hiszen van egy fizetős opt-out lehetőség a reklám modellből, ami ugye azt jelenti, hogy ha én havonta fizetek, hát most nem tudom pontosan mekkora összeget, talán 3 euró környékén van most éppen ez az összeg a Metának, akkor nem fog nekem megjelenteni a Meta hirdetéseket egyáltalán.
1: Szűk másfél percünk van még. Egy fontos kérdés, hogy ugye amikor ezt a 16 éves korlátozást bevezették Ausztráliában, akkor utána lehetett azt olvasni, hogy 550 ezer fiókot blokkolt a Meta, de hogy azt is kimutatták a kutatások, hogy nagyon sok gyerek kijátsza ezt a tilalmat. Van-e értelme így ennek szellemében egy ilyen lehetőségnek, hogyha mondjuk a fiatalokról, gyerekekről van szó, akik ott vannak, de hát akkor mégiscsak ki tudják játszani az egész rendszert algoritmussal együtt?
4: Szerintem abszolút van értelme. Nagyon sokan elfeledik azok közül, akik ezzel kapcsolatban szkeptikusak ezzel a rendszerrel, vagy ezzel a megoldással, hogy ez a mostani tiltás, vagy ez a mostani blokkolás egy viszonylag fiatal intézkedés. Ez nem csak a mostani fiatal generációknak az érdekeit szolgálja, hanem a jövő felnövekvő generációinak az érdekeit is. És azt azért vegyük figyelembe, hogy mivel függőségről van szó, ugye a függőségről nagyon nehéz lejönni. Akármilyen függést okozó szerről beszélünk, az alkoholtól kezdve a dohány termékeken át a kábítószeren keresztül mindenről. Tehát ugye akkor ugyanaz ez a kategória, hogy aki már egyszer regisztrált a Facebookra vagy a TikTokra, és rendszeresen használta, annak nagyon nehéz azt mondani, hogy mostantól megáll, és mostantól nem használhatod. Aki viszont még soha életében nem látta, hogy mi az a TikTok, vagy mi az a Facebook, és soha nem regisztrált még, mondjuk egy mai 6 éves, az ezzel a szabályozással az én véleményem szerint a jövőben sokkal kisebb eséllyel lesz áldozata egy ilyen rendszernek.
1: Még egy kérdés is, egy rövid válaszra maradt időnk. Ugye belengedte az ausztrál kormány azt is, hogy komoly büntetésre számíthat a Meta, hogyha nem tartja majd be ezt a törvényt. Ön szerint ennek van jelentősége?
4: Szerintem Ausztráliában nincs, sokkal inkább az Egyesült Államokban és az Európai Unióban lehetnek olyan komoly visszatartó erejű bírságok, amelyek még egy ilyen nagy cégnek is fájhatnak, mint a Meta vagy akár a TikTok.
1: Kolyi Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Idén is szeptember 15-ig jelentkezhetnek a 7. osztályos gyerekek az ingyenesen igényelhető humán papilloma vírus elleni védőoltásra. A kiskorúaknál persze a szülő kérése kell ehhez. Ma ennek az oltásnak a jelentőségéről beszélünk, elsősorban arról, hogy megvéd a méhnyakráktól és néhány más daganatos betegségtől is. Érdekesség, Harald Zurhausen német rákkutató 2008-ban orvosi Nobel-díjat kapott azért, mert kétséget kizáróan bizonyította, hogy a méhnyakrákot a HPV vírus okozza. Tehát mai témánk a HPV elleni védőoltás és maguk a HPV vírusok, mert hogy sajnos jó sokan vannak. És ezek nem csak vírusok, néhány törzsük különösen erős rákot okozó képességgel rendelkezik. Jó napot kívánok, a dr. Kossuth 4 óráig szól, a mikrofonnál Bicsák Eszter köszönti önöket. A stúdióban vendégem dr. Krasznai Zoárd szülésznő gyógyász, de mielőtt beszélgetnénk, és majd elmondom összes titulusát is, hallgassunk most meg egy édesanyát, aki gyermekeit és saját magát is beoltatta. Ő annak is utána járt, miért érdemes neki, mint monogám kapcsolatban élőnek, ennek ellenére felvenni az oltást. Gimes Júlia összeállítása.
2: Két tinédzser lányom van, az egyik 15 éves, a másik 12 éves, és amikor az iskolában volt egy ilyen lehetőség, hogy megkaphatják a HPV elleni oltást, akkor nagyon örültünk ennek, illetve hát a kisebbik idén fogja megkapni ezt az oltást. Pont ma mondta egyébként a lányom, hogy alá kell írnunk ezt, hogy hozzájárulunk, hogy megkapja az oltást.
3: Miért gondolta úgy, hogy ez szükséges, vagy hogy ez jó?
2: Nagyon jó, hogy a 21. században ennyi védőoltás áll már a társadalom és az egyének rendelkezésére, hogy megelőzzenek bizonyos betegségeket. Azt halljuk lépten nyomon, hogy a daganatos betegségek nagyon nagy arányban fordulnak elő hazánkban és más országokban is, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amit megtehetünk ezek megelőzésére, azzal éljünk is. Én is beadattam magamnak ezeket az oltásokat, de 30 éven túl, mert annak idején még nem volt lehetőség arra, hogy fiatalabb korban hozzájuthassak.
3: Ha az ember házasságban él, monogám kapcsolatban, akkor miért adat be egy ilyen oltást?
2: Valóban, amikor én is ezt beadattam magamnak 30 éves koromban, akkor többen furcsálták ezt a baráti társaságomban, de azt gondolom, hogy ez egy tévhit, hogy a szexuális kapcsolatokból kialakuló megbetegedések ellen védene csak, hiszen más úton is megfertőződhetünk, és ezért fontos beadatni.
3: Az iskolában az anyatársak hogyan viszonyulnak ehhez az egészhez? Mik a tapasztalatai?
2: Nincs nagyon sok tapasztalatom, de azt látom, hogy akik általában pozitívan viszonyulnak a védőoltásokhoz, ők élnek ezzel a lehetőséggel és kérik a gyermekeik számára, viszont van egy kisebb százalék, akik ellenzik az oltásokat, mint annak idején a COVID elleni oltást is, és féltik a gyermekeiket a védőoltások mellékhatásaitól, és ezért szeretnék elkerülni ezt.
3: Gyerekek mit tudnak erről? Miért kapták ezt az oltást?
2: A gyerekek kapnak erről egy tájékoztatást az iskolai védőnőtől, de egyébként, mivel mindig minden védőoltást megkaptak, ami rendelkezéssel, teljesen természetes számunkra, hogy bizonyos életkorban, akár a kullancs ellen, akár COVID ellen is megkapják azokat az oltásokat, amik rendelkezésre állnak.
3: Anna Mária története, hozzáállása mennyire tekinthető általánosnak? Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője.
4: Úgy gondolom, hogy eléggé általánosnak tekinthető, hiszen a lányok számára 2014 óta elérhető az önkéntes térítésmentes humán papillomavírus elleni védőoltás, és azt tapasztaltuk, hogy ezen időszakban a lányos szülők több mint 80%-a igényelte a lányának a védőoltást. Az Egészségügyi Világszervezet méhnyakrák eliminációs programja szerint szükséges lenne, és ez egy célérték, hogy 15 éves korukra a lányok 90%-a be legyen oltva humán papilloma vírus elleni védőoltással. Jelenleg 15 éves korra 75%-os a magyar átoltottság, amivel tulajdonképpen jó helyen állunk Európában, az európai medikusok medián fölött vagyunk, de ebből látszik, hogy azért még lenne itt tennivaló.
3: Mi a helyzet a fiúkkal?
4: A fiúk számára 2020-tól érhető el a védőoltás, természetesen náluk alacsonyabb az igénybevételi arány, kicsit meghaladja a 70%-ot. Tehát a fiúk a nagyobb arányú átoltottságához is még van teendőnk.
3: Mit lehetne elérni? Azok az országok, amelyek sikeresebben még nagyobb arányban oltják a gyerekeket, mit értek el?
4: Tulajdonképpen a méhnyakrák eliminációs program célja, ugye teljesen a HPV-t nem tudjuk kiirtani a földről, de az, hogy a méhnyakrák megbetegedések száma 4/100,000-re csökkenjen az országban, akkor már egy országban elimináltnak tekinthető a méhnyakrák. A védőoltás célja a megbetegedések megelőzése, és ami nagyon fontos, a halálos, a súlyos kimenetelő méhnyakrákos esetek megelőzése.
3: Van olyan ország, ahol már kvázi megszűnt a méhnyakrák?
4: Ausztráliában gyakorlatilag ők 2007-ben kezdték el ezt az oltási programot, és azt tapasztalták, hogy az oltottak körében szinte már nem is diagnosztizálnak. Angliában is nagyon jó eredményeket értek el, az onkológiai ellátásnak is köszönhetően méhnyakrák okozta halálozást az oltottak körében nem tapasztaltak, ami szintén azt bizonyítja, hogy mennyire fontos a HPV oltási program és a védőoltás.
1: Gimes Gyúlia kérdezte a szakembert és az édesanyát. SMS számunk 0630 9666, Viberen a Kossuth Rádiót keressék, várjuk. Nem is majdnem azt mondom, hogy hívásukat, de nem hívásukat, hanem üzeneteiket, illetve hozzászólásukat a műsorhoz egészen délután 4 óráig. És egy friss hír, a Májva Virág Alapítvány, ez is a HPV oltáshoz kapcsolódik, azért hozta létre a Kultász képregényt és annak folytatását Forgószél címmel, hogy a HPV-ről és a megelőzésről a gyerekek számára is érthető nyelven lehessen beszélni, mert hogy a tudnivalókat izgalmas történetbe ágyazva ismerhetik meg a fiatalok. És hát éppen ezért beszélünk a HPV-ről, mert nem elég egyszer-kétszer beszélni róla. Ugye ez egy víruscsalád. A hivatalos leírás szerint bőrön, nyálkahártyán okoz kóros sejtburjánzást, de hogy miért felelős még, azt már is kérdezem itt a stúdióban dr. Krasznai Zoárd, szülész nőgyógyásztól, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ szülészeti és nőgyógyászati klinikájának igazgatójától, egyben a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság elnökétől. Jó napot kívánok!
0: Ez így csokolom, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: És most nyilván elveszett a sok fontos titulusa között a kérdés eleje, hogy ez egy víruscsalád bőrön és különböző nyálkahártya felületeken okoz kóros sejtburjánzást. Mit pontosan? Ugye bizonyos szemölcsök is ide tartozhatnak.
0: Így van. A HPV, a humán papilloma vírus, az az emberi hámon tud fertőzéseket létrehozni. Vannak úgynevezett alapvetően alacsony és magas rizikó kategóriába tartozó formái. Az alacsony rizikó kategóriába tartozó formái, azok okozzák például a nemi szervi szemölcsöket. Ez a kondilóma, ami nagyon kellemetlen lehet, és gyakorlatilag a 90%-a, ami nem hangzott el az eddigi riportokból, mert itt a rákokra, különféle rosszindulatú daganatokra fókuszáltunk, de egy plusz információ, hogy aki felveszi a védőoltást, 90%-os vagy a fölötti védelmet szerez ezek ellen a szemölcsök ellen is.
1: Mint egy mellékhatásként.
0: Mint egy plusz járulékos dologként. És aztán vannak a magas rizikójú formája. A magas rizikójú HPV-k azok úgy szólnak bele a sejt működésébe, hogy a sejt gyakorlatilag elkezdi halmozni majd a genetikai hibákat, és ez vezet hosszú idő alatt a rákos folyamat kialakulásához.
1: Ha jól értem, akkor ezt érdemes leszögezni, hogy nem mindig rossz indulatú ez a víruscsalád vagy egyes tagjai.
0: Bizonyos, igen, nagyon sok tagja van, ahogy eltetszett mondani, tehát sokféle HPV van, több mint 100, közel 200 HPV típus van. Ezek közül bizonyos típusok okoznak méhnyakrákot, bizonyos típusok szemölcsöket okoznak. Azok a típusok, amik méhnyakrákot okoznak, ijesztő lehet, hogy nagyon sokféle a HPV, de ezek közül gyakorlatilag a méhnyakrákok 90%-át az a 7 magas rizikójú típus okozza, ami a vakcinában benne van, és ami ellen a vakcina megvéd.
1: 2007-ben kezdték az oltást a világ másik felén, ez ugye az ausztrál példa, amit az előző összeállításban is hallottunk. Ott direkt kiírtam magamnak, nagyjából 20 év alatt szinte eltűnt a halálozás. Kérdőjel, a vírus maga nyilván az nem így tűnik el, de ezt csak kérdezem, majdnem.
0: Nagyon jó adatok vannak arra is, hogy azok a populációk, tehát azok a közösségek, akit elkezdtek oltani, azokban rendkívül lecsökken a vírusnak az előfordulása. Egy pici mellékadat, és ez nem hangzott el, és ijesztő lehet, és egyben információ arra, hogy mégis miért adassák be a lányos anyukák a lányoknak ezt az oltást. Azokban a populációkban, azokban a közösségekben, amikor nem történik oltás, akkor a 20 éves korban ennek a vírusnak az előfordulása gyakorlatilag 30%-os, tehát mondjuk minden harmadik lányban ott
1: ez
0: van.
1: Ez kicsit soknak tűnik.
0: Ez sok. Ebben az életkorban a legmagasabb, és hogy ahol ez a védőoltás vagy az oltottság megtörténik, ott ennek a tizede. Tehát lecsökken valóban a vírusnak az előfordulása, lecsökkennek a nemi szervi szemölcsök, ez egy azonnal látható haszon, amit például Ausztráliában először megfigyeltek, hogy eltűnt ebből a populációból gyakorlatilag a nemi szervi szemölcs, ahhoz képest, ahogy korábban előfordult.
1: Hogyan érhetnénk ezt az ausztrál modellt, vagy nem is tudom, hogyan juthatnánk el odáig? Ehhez képest hogy állunk most mi?
0: Magyarország szerintem egyébként jól áll világviszonylatban is, olyan tekintetben némely viszonylatban jól állunk, némely viszonylatban rosszul. Magyarországon az átlagnál magasabb a HPV átfertőzöttség, tehát elég gyakori volt itt a HPV fertőzöttség, illetve a méhnyakrák előfordulása sajnos magas alapvetően, ahonnan indultunk. Az ausztráloknál is a magyarországihoz fogható volt a 90-es évek elején, és onnan először ők a szűrőprogramjuk nagyon konzekvens megerősítésével érték el azt, mire bevezették a vakcinát, hogy már az átszűrtség is jelentősen nőtt, nagyon korán kezdtek oltani, tehát majd 10 évvel hamarabb, mint a magyar példa, de Magyarország is az elsők között volt, aki ezt országos szinten bevezette, és azért állunk jól, mert a magyar oltási rendszer az egy nagyon fegyelmezett, nagyon jó oltási rendszer, és az, hogy az iskolákban történik a korosztályos védőoltásként a HPV beadása, ez például világviszonylatban is előnyt jelent ahhoz, ahol mondjuk a házi gyerekorvosi praxisokhoz van kötve, és az, hogy a fiúkat is oltjuk, az egy plusz olyan adalék, amit szintén elég korán a 2020-tól kezdett el a Magyarország korosztályosan oltani, ami szintén hozzátesz ahhoz, hogy egyrészt a lányok fertőzöttsége is csökkenjen, másrészt pedig a fiúk is védelmet kapjanak.
1: Közben a szerkesztőm segít az adatokkal nekem. Magyarországon még mindig évente 500 nő hal meg méhnyakrákban nagyjából is szám, illetve 1000-1200 új diagnózist állítanak fel a szakemberek. Na most ezekből a számokban, vagy ezekben a számokban milyen szerepe van annak, hogy milyen magas az átoltottság, illetve annak, hogy a hölgyek elmennek-e évente, két évente, ahogy kijön szűrővizsgálatra?
0: Ebben nem állunk jól. Tehát a méhnyakrák tekintetében kifejezetten nem állunk jól, az oltás tekintetében jól állunk, tehát a jövőbeni kvázi befektetésünk az jó. Ezek sajnos Magyarországon a méhnyakrák nagyon gyakran előre haladott olyan stádiumban kerül felismerésre, amikor a terápiás lehetőségek azok szűkek. A méhnyakrákról tudni kell, hogy ez egy alapvetően szűrhető betegség. Ritkán nem, tehát vannak nagyon gyors formái, de ha egy átlagos népességet nézünk, akkor gyakorlatilag a méhnyakrákokat rendszeres szűrésen való részvétellel időben észre lehet venni, még egyszer kivéve a ritkább esetek. Ebben segít nagyon jelentősen az oltás, abban segít az oltás, hogy úgy kell felfogni, hogy 90%-kal csökkenti azt a terhet, amit tulajdonképpen egy szűrő programnak észre kell vennie, illetve csökkenti a legveszélyesebb HPV típusok, az úgynevezett leggyorsabban rákot okozó HPV típusoknak az előfordulását. Erről nem esett szó, de a védőoltásban levő típusok azok a veszélyes, vagy gyorsabban méhnyakrákot okozó HPV típusok. Hogyha van is olyan típus, ami a HPV védőoltásban nem szerepel, az általában lassabban fogja az elváltozásokat okozni, és így a szűréssel is több idő van észrevenni, de való igaz, hogy az ausztrálok nem csak az oltással érték ezt el, 3 pillére van ennek, az egyik az oltás, a másik egy olyan hatékony szűrőprogram, amivel korán észre lehet venni, már a nem csak a daganat megelőző állapotot, még az azelőtti állapotot akár a HPV szűréssel, ami remélhetőleg majd Magyarországon is bevezetésre kerül, és ebben nagyon sokat segít az, hogy az átoltottság magas legyen, észre lehet venni a korai elváltozást, illetve a rák megelőző elváltozást, és a harmadik pillér pedig a terápiás pillér. A terápiás pillér az tulajdonképpen Magyarországon szintén adott, mert azért nagyon sok olyan modern méhnyakrák terápia van, ami világszinten megfelel az elvárásoknak. Itt a problémát alapvetően az jelenti, hogy sok eset előre haladott stádiumban kerül felismerésre.
1: Mi van akkor, hogyha valaki jár szűrővizsgálatra, és egyszer csak vírushordozónak találják? Az önmagában már ítélete, vagy még nem, vagy mit kell ezzel kezdenünk?
0: Semmiképpen nem ítélet. Attól függ, hogy mivel Magyarországon típusosan a szűrővizsgálat az egy citológiai, tehát egy kenetvételen alapuló vizsgálat a jelenben, és ez a vizsgálat azt fogja kimutatni, hogy ott lehetnek valamilyen sejtek, amik nem felelnek meg a normálisnak. Ez vagy valamilyen gyulladás által okozott elváltozás és az ismétléssel kiszűrhető, vagy pedig a HPV vírus által okozott elváltozás. A citológiai szűrővizsgálatnak és egyébként bármely szűrővizsgálatnak az az alapja, hogy még a rák megelőző olyan stádiumában vegyük észre a betegséget, amikor még sokkal jobb eséllyel gyógyítható. Ez igaz a méhnyakrák szűrése is. Semmiképpen nem jelenti ítéletet, és bátorítanék mindenkit, hogy szűrővizsgálatokra is járjon, mert hogyha elég korán veszük észre az elváltozást, és ez a rendszeres citológiai szűrővizsgálatoknál, még egyszer mondom, túlnyomó részben igaz. Az elváltozás egy egyszerű kimetszéssel, egy lép elektromos kacs kimetszéssel, vagy úgynevezett konizációval, ami egy jobban ismert kifejezés, teljesen gyógyítható lehet, és nincsen szükség se radikálisabb műtétre, se további beavatkozásra, hogyha elég korán a rák megelőző állapotot vesszük észre.
1: Miért éppen a 12 éves korosztály? Ezt valahol valakinek meg kellett határoznia, hogy éppen ezeket a gyerekeket hetedik osztály, nagyjából hetedik osztályban ajánljuk fel az oltást.
0: A vírus elleni oltást felvehető 9 éves kortól már, de nagyon jogos a kérdés. A 12 éves korosztály az, aki szerintem elég nagy már ahhoz, hogy a szülők is korosztályos szinten elgondolkoznak azon, hogy mégiscsak serdül a gyermek, tehát jobban szükség lehet erre az oltásra, viszont még azelőtt van, hogy bármilyen formában találkozna a HPV-vel. Ez az egyik oka. A másik oka, hogyha fiatalon oltunk, és a 12 éves korosztály ebbe is beletartozik, itt a 15 év alattiak a kulcs szó, akkor hatékonyabb az oltás. Hatékonyabb az immunválasz, mintha később voltunk. Kettő oltás elégséges, nem kell az oltási sorhoz a három oltást felvenni. Két fél év különbséggel adott oltással lesz egy teljes oltási sor, és most már azt is tudjuk, mert rengeteg tudományos adat van, hogy tartósabb és erősebb immunvédelem érhető el, mint hogyha később voltunk. Később is fontos, és később is ajánlott az oltás, de ez egy optimális időpont, részben azért, mert már elkezdett többnyire serdülni az a gyermek, és a szülőnek sem egy olyan beláthatatlan távolságban van az, hogy még egy kicsit jobban serdüljön, és ugyanakkor még az immunrendszere és a HPV-vel való nem találkozása révén a leghatékonyabban immunizálható.
1: És ha már itt oltottunk, képletesen értve, nőgyógyász influencerek, a Nődokik ismeretterjesztő podcast szereplői név szerint dr. Baradács István, dr. Csizó Ádám és dr. Cébej Lénárt András egyik adásukban nyilvánosan beoltották egymást HPV ellen. Látni ugyanitt a rádióban szúrásokat, de most nem látjuk, valamicskét azért beszélnek is az orvosok, hallgassuk.
5: Férfiak vagyunk, nőgyógyászok, és most be fogjuk oltani egymást HPV ellen. Orvosként sokat beszélünk a prevencióról, most úgy voltunk vele, hogy akkor mutassuk is meg. A HPV oltás nem csak nőknek, hanem férfiaknak is ajánlott. Szerintünk a hitelesség az ott kezdődik, hogy amit ajánlunk, azt magunkra nézve is betartjuk. A HPV elleni küzdelmünk ezzel a videóval kezdődik el. És egy utolsó nagyon fontos dolog, mi ezért semmilyen támogatást nem kaptunk, nekünk ezt szívjünk, és véghez is fogjuk vinni. Két hónap múlva pedig jövünk a következő körrel, addig is légy tájékozott, és maradj biztonságban.
1: A Nődokik tehát beoltották magukat és egymást, és már mindjárt beszélünk a férfiak szerepéről, mert ez szintén fontos. Vendégem itt a stúdióban dr. Krasznai Zoárd, szülésznőgyógyász. De beszéljünk arról is, hogy a szexualitás megkezdése után érdemes-e szűrni, oltani, stb.
0: Igen. Alapvetően szűrni is érdemes, mert lehet HPV-vel is szűrni, de az oltásnak nem feltétele. Sőt, egyáltalán nem kell, hogy előtte HPV szűrés történjen. Tehát a HPV vakcina egy olyan vakcina, ami gyakorlatilag a teljes életkorban ajánlott vakcina, tehát minden későbbi korosztályt is érdemes oltani. Itt felmerült a 30-as anyuka, aki beoltatta magát, de ugyanúgy, hogyha nem, ha véletlenül nem kapja meg valaki az oltást korosztályosan, az úgynevezett catch-up, tehát a felzárkóztató oltásokat, azt ajánlott minél fiatalabb korban igénybe venni, de hogyha nem történik meg fiatal korban, akkor 20 éves korban, 30 éves korban, vagy akár későbbi életkorban, 50 éves életkorban is van előnye a HPV oltásnak. Azt kell tudni, hogy az életkor előre haladtával immunrendszerünknek az immunválasza csökken. Tehát a hatékonysága, a kiváltható válasz fog csökkenni, de mindig van pozitív hozadék, és mindig érdemes beadatni magának ezt az oltást, azt gondoljuk bárkinek. Férfinak, mind nőnek.
1: A szűrést azért is kérdeztem, hogy mikortól, mert ez tényleg egy kérdés egy szülőnek akár, hogy mikor javasolja a gyerekének.
0: A szűrést?
1: A szűrést, igen, most kifejezetten a szűrésre gondolok.
0: A szűrőprogramokra vannak olyan meghatározott irányelvek, amik szerint ezt a szűrést elindítják. Ezek a szűrőprogramok, ezek majd a későbbi életkorban, tehát ezt most azért nem rögtön a védőoltáshoz csatolnám, mert még egy lényeges információ, hogy a HPV nem rögtön fog méhnyakrákot okozni. Tehát a HPV az 10 évnél hosszabb távon típusosan, vagy még annál
1: volt
0: is hosszabb.
1: Volt egy olyan arány is, hogy valami 70% hordozza magában, de ugye nem okoz tüneteket, meg
0: igen,
1: problémát sem.
0: Nem rögtön, vagy egy keresztmetszeti példában azért nem 70%, de ahogy mondtam, a 20-as éveiben, ha nézünk egy ilyen keresztmetszetet, a 20 éves nem oltott lányokról például, akkor 20%-nál magasabb a világon bárhol, van, ahol 30%-nál is magasabb a HPV átfertőzöttség. Hogyha egy darab heteroszexuális partnerünk van, ezekre voltak a kutatások egész életünk folyamán, akkor 90%-os eséllyel körülbelül férfiként, és olyan 85%-os eséllyel nőként fertőződni fogunk a HPV-vel.
1: De ez még önmagában nem feltétlenül.
0: Ezt akarom mondani, hogy ez bár nemi úton terjed, de egyébként bőrkontaktussal is terjed, de egy alapvetően mégiscsak nemi úton terjedő vírus, ezen gyakorlatilag mindenki átesik. Tehát, hogy aki nem oltott. És mivel a vírus egy nagyon érdekes módon szaporodik a hámban, ezért természetes immunválasz nem jön létre a természetes fertőzéssel szemben. Tehát nem olyan, mint a bárányhimlő, hogy elkapjuk, és akkor védettek leszünk, inkább olyan, mint az influenza, hogy sokszor el tudjuk kapni. Na most, hogyha nem kerül ki a szervezetből, ez a vírust elkapjuk, és akkor ott valamennyi ideig, 1-2-3 évig ott van a hámban, és utána a szervezet, szerencsés esetben, és többnyire így történik, kiküzdi magából ezt a vírust, és nincs további probléma. De később újra el lehet kapni később életkorban, meg még egyszer el lehet kapni, és egyszer csak ott maradhat, és problémát okozhat, de olyan is van, akinek egyszer fertőződik, ott marad, és problémát okoz, illetve vannak olyan egyének, akiknek gyengébb az immunrendszerük. Ezt nem is feltétlenül tudjuk róluk, csak amikor elkezdjük majd vizsgálni, vagy például szed egy olyan szert, mert valamilyen immun rendszer elnyomó szert, immunszupresszást, vagy akár mert például egy szertranszplantáció történik, vagy bármilyen másokból, ők egy különösen veszélyeztetett rizikópopuláció egy a HPV-re. Tehát a HPV egy olyan dolog, ami tulajdonképpen mindenkinek ott van veszélynek, de ha nem küzdi ki magából a szervezet és ott marad, akkor fog hosszú távon problémát okozni, de nem tudjuk előre megmondani, hogy ki az, akiből nem fog eltűnni.
1: Na most ugye viszonylag sok a vírushordozó, gondolom beoltanak vírushordozókat is itt-ott és amott. Ez
0: igen.
1: Mennyiben kérdés vagy kérdése? Vagy?
0: Hogyha nincs valakiben benne a vírus, és most nézzük a korosztályos védőoltást, vagy fiatalkori védőoltást, és megkapja a vakcinációt, akkor gyakorlatilag azok vírustörzsek ellen, amik a vakcinában vannak, 100%-os védelmet nyújt. Ha már fertőzött azzal a vírustörzsel szemben, akkor nem fogja maga az oltás kiírtani a vírust az egyénből, ez egy megelőző vakcina, tehát előtte kell beadni, de hogyha a szervezet a saját mechanizmusával kiküzdi majd a vírust, akkor az újrafertőződés ellen ellenanyagok fognak termelődni, tehát véd szintén egyrészt, másrészt pedig 7 daganat keltő vírus és 2 ilyen szemölcsöt okozó vírus ellen van a vakcinában ellenanyag, vagy illetve antigén, bocsánat. És olyan nincs, hogy valaki mindegyikkel fertőzött legyen. Tehát valamennyi haszna mindenkinek lesz belőle, még akkor is, hogyha egy adott vírus törzsel szemben éppen fennáll a fertőzése. Minél korábban oltjuk, ha a szexuális élet kezdete előtt oltjuk, annál nagyobb eséllyel mindegyik ellen védeni fog, mert még nem találkozott a vírussal.
1: No, és akkor beszéljünk a fiúkról, férfiakról. Már csak azért is, mert az előző bejátszás ugye éppen arról szólt, hogy nyilván nem véletlenül vállalták ezek a nőgyógyászok, hogy egymást beoltják. Miért fontos a fiúkat is oltani?
0: Nagyon fontos. Én 2006-ban, ahogy az első vakcina bejött, rögtön beoltattam magam. A nődokik azok különösen veszélyeztetettek egyébként, mert folyton HPV.
1: Mármint, hogy a nőgyógyászok.
0: A nőgyógyászok, így van. Nem csak ők, minden nőgyógyász veszélyeztetett, mert ahogy például ezt az elektromos kimetszést csináljuk, vagy operáljuk ezeket a HPV-s elváltozásokat, és azok a levegőbe repülnek, például azt is be tudja lélegezni egy orvos. De mindenki más számára is nagyon fontos a férfiaknál is, hogy ezt a védőoltást megkapja, mert ez nem csak a méhnyakrák azért van fókuszban, mert a méhnyakrák egyik legerősebben HPV-hez kötött daganat. Tehát méhnyakrák HPV nélkül nincs. Kicsit megfordítom, hogy ha adunk egy védőoltást, amelyik a 90%-át védi a méhnyakrákot okozó vírustörzseknek, ezért lehet 90%-ban megelőzni vele a méhnyakrákot. A fejgarat, a szájüregi rákok, garatrákok, de a végbélrákok, szeméremtes rákok, péniszrákok, nagyon sok más hám eredetű daganat, laphám eredetű daganat, és mind nagy részben HPV asszociált. Nem 99% fölött, mint a méhnyakrák, de nagyon nagy részben. És azt jelenti, hogyha azok ellen, a vírustörzsek ellen oltunk, amik szintén ezeket a laphám eredetű daganatokat a felsorolt helyeken okozzák, ugyanúgy lehet csökkenteni az előfordulásukat, amik ahhoz a vírustörzsekhez asszociáltak. Itt azért is fontosak ezek a daganatok, például a garatrákok, vagy a gégerákok, mert nem egy olyan szűrhető, nincs olyan szűrőprogram rá, mint a méhnyakrákra, hogy elmegyek, megnézetem és kapok egy negatív eredményt, amivel nagy valószínűséggel rendben leszek, és főleg a fiatalabb férfiakat érinti, vagy a szeméremtes rákok is típusosan fiatalabb nőkben jelentkeznek HPV-hez kötötten, mint az időskori szeméremtes rákok, amik egyéb más bőrgyógyászati eltérésekhez kötöttek. Tehát ezek a daganatok is megelőzhetők vele, és ezek egy nagyon jelentős része férfiakban fordul elő.
1: Azért hallgatói kérdéseket is mondok, 0639666, illetve a Viberen a Kossuth Rádió címen találnak meg bennünket. Nagyon gyakori kérdés egyébként, amit most mondok, meddőséget okoz, ezért nem adatom be a lányaimnak, mondja a hallgató. Hát ezt én nagyon sokszor hallottam.
0: Igen.
1: Már.
0: Erre nagyon nagy, és több, erre van egy 10 millió betegévet vizsgáló svéd, illetve dán, tehát skandináv kohorsz, és nagyon széles tekintetben vizsgálták ezt a kérdést, semmilyen módon nem okoz meddőséget. Tehát a meddőség előfordulása, vagy a korai petefészek kimerülése, amihez kötötték, vagy felvetették korábban a 2010-es évek ide elején, típusosan ilyen közösségi médiás kampányokhoz köthetően. Ez utána azt váltotta ki, hogy a dán egészségügyi hatóság és az egyéb skandináv egészségügyi hatóságok folytattak rá, nagyon részletes, még egyszer mondom, azért azok a hatóságok, mert ott már nagyon korán akkor elkezdték oltani a lányokat, tehát nálunk sok évvel hamarabb, vagy a világ másik részeihez hamarabb, tehát már rendelkezésre állt olyan adat, és semmiféle gyakoriság növekedést nem találtak azoknál. Pontosan ugyanolyan volt a meddőség előfordulása, akik a 10 millió nőt, akit beoltottak, mint akiket nem oltottak be, tehát nem okoz gyakoriság növekedést, ez kijelenthető.
1: Másik kérdés, a fiatalabb korban beadott oltás jobban véde? Erre kicsit már válaszoltunk pontosan.
0: Igen.
1: Arra, hogy az immunválasz erősebb.
0: Erre is vannak nagyon jó skandináv-angol
1: új
0: tanulmányok, és Anglia is, ők is előjárnak, és a legnagyobb hatékonyság, a 90%-os védelem, az gyakorlatilag a 12-3-4 éves korosztály oltásával érhető el. Később is van előny, de kimutathatóan a legnagyobb az előny, hogyha a fiatalkorban megtörténik az oltás. Ez is több milliós betegvizsgálat.
1: És szintén egy szerintem nagyon gyakori kérdés, mennyire biztonságos az oltás maga a Covid óta, szerintem számtalan oltásnál megkérdőjelezik ezt, azaz mellékhatások.
0: Ez egy, ugye részben kitértünk már, hogy nem okoz ilyen mellékhatást. Voltak más tanulmányok, amik az autoimmun mellékhatásokat kifejezetten vizsgálták. Koreai több százezres vizsgálat, szintén dán-svéd tanulmányok, semmilyen autoimmun betegség tekintetében nem igazolták a gyakori belülforulást a HPV oltottaknál, mint a nem oltottaknál. Van egy úgynevezett Cochrane adatbázis. Ez a világon vannak különféle bizonyító szintű erejű tanulmányok. Ezek a tanulmányok, amikkel ezeket alátámasztották, hogy teljesen biztonságos az oltásnak ez a profilja, ez a legmagasabb evidencia szintű tanulmányok közé tartoznak, tehát nagyon sok millió nőn, sok országban, mindenhol megnézve. Azt tudjuk mondani, hogy azért van ennyi adatunk, mert 500 millió fölötti nőt és férfit oltottak be, tehát 500 milliónál több egyént immunizáltak HPV-vel, tehát annyira nagyon sokszínű adat áll rendelkezésre, hogy ez kimondható, és még az oltásról, hogy ez a védőoltás olyan, hogy igazából csak a vírus buroknak az építő köveit adják be. Két vírus burkot építő fehérje van, ezeket a fehérjéket gyártják le, és magát a fehérjét adják be. Nincs benne örökítőanyag, nincs benne DNS-e a vírusnak, nem lehet vele rákot okozni, nem lehet vele betegséget átvinni. Ez az a technológiájából kifolyóan, ez az egyik legbiztonságosabb típusú vakcina, és ez is szokott, hogy rákot lehet tőle kapni az ilyen oltásellenes oldalakon, biztosan nem lehet vele rákot átvinni.
1: Köszönöm szépen, még volt egy kérdés, hogy ritka fertőzés minek oltani. Hát aki végighallgatta a műsort és hallotta a számokat, szerintem egyértelmű, hogy miért oltsunk. Kezdődik tehát a HPV oltási kampány. Vendégünk volt itt a stúdióban a dr. Kossuthon, dr. Krasznai Zoár szülésznőgyógyász, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság elnöke. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és holnapi műsorunkból egy kis ajánló: a műtét sikerült, a beteg meghalt, tartja a kicsit morbid mondás. Holnap a kórházi fertőzések folyamatosan nyilvánosságra kerülő adataival, azok jelentőségével foglalkozunk, majd tartsanak velünk, mára búcsúzunk, én a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Gimest Júlia nevében is köszönöm a figyelmüket, Bicsák Esztert hallották. Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó éjszakát kívánok, jó estét kívánok. A híreket Besenyei Márk szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. Újabb 2 embert vettek őrizetbe az NKA támogatásokkal kapcsolatban. Egyelőre marad a napos száraz idő. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó napi rend előtti felszólalásában. Magyar Péter egyebek mellett bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan holnap döntenek. A miniszterelnök megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést oktatást segítőknél, a szociális és gyermek védelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Torockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. A hatósági árat a benzin esetében 595, a dízel esetében 615 forintban határoznák meg literenként. Javaslatuk szerint csak magyar rendszámú járművek tankolhatnának védett áron, a kis benzinkutak pedig támogatást vehetnének igénybe a veszteségük kompenzálására. Feljelentést tett a Waberers korábbi állami finanszírozása miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Kapitány István tárcavezető elmondta, hogy a Magyar Fejlesztési Bank 2 ügyletben 77 milliárd forint értékben vásárolt a vállalat kötvényeiből, abban a tulajdonosi struktúrában, amelyben a társaság feletti végső kontrollt Tiborc István gyakorolta. A cég visszautasítja, hogy jogellenesen járt volna el, vagy törvénytelen előnyhöz jutott volna. Újabb 2 embert vettek őrizetbe az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban. Az elkövetők több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére, az elnyert pénzzel fiktív számlák segítségével elszámoltak, az alkotás azonban nem készült el. Megnyílt Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciája Budapesten. A 2 napos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek mutatják be tudásukat a jelenben és elképzeléseiket a jövőről. A Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban több száz előadó válaszol több ezer vendég kérdéseire. Jelenleg 11 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 18-22 fokot mérnek. Nagyrészt derült az ég, csak az északi és középső harmadban vannak borultabb tájak. Hajnalban mindenhol csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható. Eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Hajnalban általában 9-14, délután 28-34 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel 1 óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Szennyezett a levegő, de mennyire? És mi a teendő, ha már falun sem az igazi? Válaszok és ötletek a szakértőtől a Tiszta Levegő nemzetközi napján. Irány Afrika, de kivel? Kései gólyafiókák várják csapatukat Salgótarjánban. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk önöknek mai műsorunkban. A mikrofonnál a szerkesztő Toldi Szabolcs. Európa városlakóinak 94%-a még ma is egészségre káros levegőt lélegez be. Gondolták volna? A szmog nagy mértékben érinti a gyermekeket, az időseket, a rossz szociális-gazdasági helyzetben lévőket, továbbá azokat, akik forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élnek. Na de hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, íme a konkrétumok. Szénmonoxid, benzol, ózon és nitrogéndioxid. Egyebek mellett ezek terhelik szervezetünket, amint kilépünk az utcára és veszünk egy mély lélegzetet. A részecskék szabad szemmel nem láthatók, azonban a jelenlétük pontosan meghatározható annak a 60 mérőállomásnak köszönhetően, amelyek óránként küldenek friss információkat a Hungaromet adatbázisába. A honlapjukon bárki szemügyre veheti a településéhez legközelebb eső automata jelentéseit. Én személyesen kerestem fel az egyik budapesti mérőállomást Bendik Gábor környezetvédelmi szakjogásszal, a levegő munkacsoport munkatársával.
4: Ez egy légszennyezettségi mérőállomás, egy automata mérőállomás, ami a Hungaromet által üzemeltetett mérőhálózatnak az egyik eleme. Ezek a mérőpontok elméletileg a szabvány szerint lettek elhelyezve, és ugye különböző kibocsátásokból eredő szennyezettséget mérnek. Ez a mérőállomás, ez itt alapvetően a közlekedési szennyezettséget mérné, vagy a közlekedési eredetű szennyezettség mérésére lenne hivatott. Nyilván nem tudjuk megmondani, hogy mely részecske miből származik egészen pontosan, de egyébként nem is ez az eredeti helye, tehát ennek a keleti pályaudvarnál lenne a helye ennek a mérőállomásnak. A 4-es metró építés miatt helyezték ide, azt hiszem 2007-ben talán. Jobb lenne, ha visszahelyeznék, mert nyilván ott azért egy kicsit reprezentatívabb, tehát a közlekedési szennyezettséget reprezentatívabb módon mutatná, mint itt a parkban. Hát itt is van ugye egy forgalmas út, de azért itt a zöld terület közepén vagyunk, úgyhogy jobb lenne, hogyha valóban a közlekedési szennyezettséget mérni. Egyébként a mérőhálózat így is úgy is meg kell, hogy újuljon, mert új irányelv van az Európai Unióban, ami már egy kicsit más típusú elhelyezést fog igényelni, tehát feltehetően a magyar mérőhálózat és az egyes mérőállomások helyszíne is valamennyire megújulnak majd.
3: Szeptember elején beszélgetünk, mi okozza most a legfőbb problémát?
4: Még mindig az úgynevezett nyári szmog, ez a úgynevezett fotokémiai szmog, ami a talajközeli ózonszennyezettséget jelenti, ez a legnagyobb probléma, ugye ez a napsütés hatására a kipufogó gázokkal reakcióba lépve hoz létre három atomos oxigént, ugye ózont itt a talaj közelében, ami egyébként légúti irritációt, különböző megbetegedéseket okozhat, tehát amikor ilyen nyári nagy meleg van, ezt az úgynevezett Los Angeles-i típusú szmognak is nevezzük, akkor ez a legkomolyabb probléma. Ősszel, télen, tavasz elején nyilván egy más típusú légszennyezéssel állunk szemben, de egyébként meg azt hozzátenném, hogy azért az ilyen nagy utak mentén vagy a belvárosban, tehát komolyabb közlekedési csomópontoknál jelenleg is az egyéb légszennyező anyagok, tehát az apró részecskék, illetve a nitrogén-dioxid is fontos szennyező, tehát azt is azért figyelemmel kell kísérni.
3: Ahogyan lapozzuk a naptárat, egy újabb probléma jön majd felszínre, mégpedig a fűtés. Az elmúlt időszakban mit láttak a térképen, illetve hát mivel szembesülnek, akár hogyha kilépnek az utcára?
4: Bizony, ez egy nagyon fontos pont, hogy manapság a téli légszennyezettségnek a legfőbb oka a háztartási mindenféle égetések, tüzelések, ugye ebben nem csak a fűtés van benne, hanem például a zavarégetés. Ugye ezek a szilárd tüzelőanyagok, amelyeket ugye elégetnek a lakosok, meg közintézmények is, ezek nagyon sok ilyen úgynevezett apró részecskét különböző mérettartományokkal lehet leírni, de nagyon sok ilyen részecskét bocsátanak a levegőbe. Ezek a részecskék pedig kémiai, fizikai tulajdonságaikat tekintve igencsak különbözőek, tehát az egészségügyi hatásaik is különbözőek, de egy közös bennük, hogy károsak. És jelenleg körülbelül ennek a finom por részecske szennyezésnek a 80%-át, mondjuk a PM2,5 frakció 80%-át ezek a háztartási égetési tevékenységek jelentik, és hát ez különösen azokon a településeken jelentős, ahol elterjedt a szilárd tüzelés. Van még egy ennél is, tehát mondjuk, hogyha fűtésre nedves fát vagy szenet használunk, az sajnos nagyon-nagyon káros a közvetlen környezetre is, meg nyilván a tágabb környezetre is, de van egy sajnos Magyarországon még inkább jellemző és elterjedt és nagyon-nagyon káros jelenség, ez a hulladék égetés, amit ugye szintén vagy fűtési célból,

0: zárt égésterű tüzelőberendezésnél részecske számot. Amikor meggyújtjuk a kandallóban a tüzet, akkor hány részecske kerül a szoba levegőjébe, és megdöbbentően megugrott ennek a száma, tehát még mondom, egy zárt égésterű tüzelőberendezésnél is. Tehát igen, a beltéri levegőt is nagy mértékben rontja, vagy a levegő minőséget is nagy mértékben rontja, és a kültérit is. Ezt láthatjuk télen egyébként nagyon sok esetben, amikor látható, hogy Észak-Kelet Magyarországon, ahol különösen a Sajó völgyében, ahol a szilárd tüzelés nagyon-nagyon elterjedt, általában ott a legrosszabb a levegőminőség is. Nyilván ez valamennyire azzal is összefügg, hogy az egy völgy, de a szilárd tüzelés az nagyon jelentősen közrejátszik.
1: Az idei esztendő havazással kezdődött. Sokan le is tették az autót, fűteni viszont kellett. Elképzelhető, hogy megfordult a tendencia, tehát hogy néhány napig tisztább volt a levegő itt a fővárosban, mint vidéken?
0: Úgy nagyon jó kérdés, előfordulhat, most a számoknak nem néztem utána, de a logika az nagyon helyes. Tehát valóban, amikor a fűtési igény megnő, akkor megugrik a légszennyezettség is általában, illetve hát nyilván a nagyon hideg idő is, főleg, hogyha sokáig fennáll, akkor egy hosszantartó szennyezett időszakot tud elindítani, vagy egy hosszantartó szennyezés tud maradni a talaj közelében, és hát ez ugye meglátszik az adatokon is, és nyilván ilyenkor ugye a városban a közlekedési eredetű szennyezés az kisebb. Azt azért hozzá kell tenni, hogy egy pár óra vagy egy pár nap elteltével az a szennyezés, ami a fűtésből ered, a belvárosban is érzékelhető lesz. Tehát nem ússzuk meg attól, hogy itt kisebb a forgalom. Nyilván a tüzeléssel kapcsolatos intézkedéseknek itt is komoly hatása lenne. Ez egy érdekes dolog, ez a félig tele a pohár, vagy félig üres a pohár dilemmája, hogy a klímaváltozással jelenleg úgy látjuk, hogy a téli időjárás az egyre enyhébb, és egyébként változékonyabb, ami légszennyezettségi szempontból kedvező hatású, de ugyanilyen helyzetben, ugye a nyáron szintén melegebb időszak van, az ózonszennyezettség viszont jelentősebb, és hát nyilván a klímahatás is, vagy a klímaváltozás is ugye sokkal jobban érzékelhető annak minden káros következményével együtt.
1: Néhány nappal ezelőtt becsengettek. Újra fókuszba került az iskola utcák elnevezésű kezdeményezés. Miről van szó?
0: Igen, itt arról van szó egész egyszerűen, hogy a gyermekeink egészségének védelme érdekében az iskolák körüli közutakat szeretnénk, hogyha minél kevésbé autós infrastruktúra és minél inkább gyalogos, kerékpáros infrastruktúra, illetve az iskoláknak átadott szabad tér váltaná fel. Tehát ez nyilván azzal a következménnyel jár, hogy azt szeretnénk elérni, hogy egyre kevesebb gyereket szállítsanak közvetlenül az iskolába gépjárművel, és inkább egyéni gépjárművel, és egyre inkább ugye tömegközlekedéssel, illetve gyalog vagy kerékpárra menjenek az iskolába a gyerekek. Hát ezzel nyilván az ő életüket is könnyebbé tesszük, illetve az élhetőségét az iskolák környékének szeretnénk ezzel gyerekbarátabbá tenni, és mondom, nem utolsó sorban az egészségüket védeni, hiszen reggelente biztos mindenki tapasztalja, hogy az iskolák környékén jelentősen megnő a forgalom, és a jelentősen megnövekedett forgalom miatt a légszennyezettség is jelentősen megnő az iskolák környékén, és pont azokat a leginkább védendő csoportokat veszélyeztetjük ezzel, akiket nem kellene.
1: Mit tapasztalnak, mennyire nyitottak az emberek, kivált kép, hogyha érintettek?
0: Látunk abszolút nyitottságot a lakosság oldaláról és a döntéshozók oldaláról is. Nyilván a lakosságnak látni kell először ennek az eredményeit, és akkor utána már teljes mértékű a támogatottság. Ez alapvetően a belvárosi iskolák környékén, belvárosi utcákban nyilván egyszerűbb, hiszen oda eleve óckodnak az emberek autóval menni. A külvárosi vagy külső kerületekben lévő iskoláknál ez egy picit nehezebb. De például a 8. kerület, ahol most ülünk, ez egy nagyon jó példa. Itt volt az első állandó, ugye a Trefort utcai gimnáziumnál, a Trefort Ágoston gimnáziumnál van az első állandó iskola utca, de itt azóta már, például itt a 2. János Pál pápa téren is több hasonló indul, tehát egyre többet fogják látni a lakosok az, hogy ezt nagyon szeretik a gyerekek, nagyon szeretik az iskolák, és hogyha ezt egyre jobban látják a lakosok, akkor mi azt várjuk, hogy a támogatottsága is mindenhol egyre nőni fog.
1: Ha már a Tiszta Levegő Nemzetközi Napjának apropóján találkoztunk, adja magát a kérdés, hogy hol vagyunk most az európai országok levegőszennyezettségi toplistáján.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem jó helyen, tehát az alsó régiókban, tehát az alsó harmadában vagyunk, de ezt nagyon nehéz így megmondani, mert többféle szennyezőanyag van, többféle szempontból lehet ezt érzékelni. Nyilván Magyarországnak a földrajzi helyzete sem ideális ahhoz, hogy itt alacsony legyen a légszennyezettség. Nem szeretem az ilyen rangsorokat alapvetően, mert nagyon sok minden befolyásolja, meg nagyon

0: sok módon lehet ugye ezt a rangsort felállítani. Alapvetően nem vagyunk kedvező helyen, tehát az alsó felében, alsó harmadában vagyunk az országoknak, hogyha úgy általános jellemzőt kell mondani. Mondom, ez részben annak is köszönhető, hogy a földrajzi elhelyezkedésünk, adottságaink nem a legkedvezőbb, de sajnos a kibocsátási oldalon is még tartozunk azokkal a komoly intézkedésekkel, amelyek visszafognák a helyi kibocsátást és ezért a helyi szennyezettség kialakulását. Tulajdonképpen minden szektorban, ahogy említettük, elsősorban a lakossági kibocsátások, lakossági fűtés, tüzelés területén vannak teendőink, de a mezőgazdasági szennyezés is jelentős, illetve hát a közlekedésiben is van még rengeteg teendő. Tehát én arra koncentrálnék inkább, hogy a kibocsátási oldalon mi megtegyük a tőlünk telhető legtöbbet, és akkor mondhatjuk el azt, hogy javulni fog hosszú távon és érdemben a levegőminőség.
1: Gábor lassan 20 éve tevékenykedik a levegő munkacsoportnál. Mit tapasztal, hogyan változott az emberek, leginkább az autósok hozzáállása?
0: Fokozatosan változik, és fokozatosan azért egy javuló tendenciát látunk, és itt is igaz az, amit az előbb mondtam, hogy ha azt tapasztalják az autósok is, hogy azok az intézkedések, amelyek a légszennyezettség javulása érdekében történnek, vagy egyáltalán a gyalogosokért, kerékpárosokért, az nem ellenük van, tehát itt nem szabad autós üldözésről beszélni, mert ugyanaz, aki egyik nap autóba ül, lehet, hogy a másik nap a környéken gyalogol, tehát itt mindannyian ugyanabban a csónakban nevezünk, és én azt gondolom, hogy ha látják ugye a pozitív hatásokat, látják azt, hogy az egészségügyi mutatók javulnak, vagy javulnának hosszú távon és jelentősebben, akkor én azt gondolom, hogy még inkább a szemlélet az irányban hatna, hogy csak akkor használják az autót, vagy használjuk az autót, amikor az tényleg szükséges, felesleges utakat lehetőleg ne tegyünk. Szóval itt nem arról van szó, hogy kitiltanánk minden autót, és börtönbe szeretnénk csukni azokat, akik autóba ülnek, hanem arról van szó, hogy ezt próbáljuk meg a saját érdekünkben, meg a saját gyerekeink, honfitársaink érdekében egy kicsit racionalizálni, kicsit visszafogni magunkat, hogyha nem szükséges, akkor egyszerűen ne üljünk autóba. Viszonylag egyszerű eszközökkel lehet pótolni egy csomó olyan közlekedési igényt, amit azt gondolunk, hogy csak autóval lehet teljesíteni.
1: Végül tanácsot kérnék öntől, tömegközlekedéssel járok munkába, a lakóházban központi fűtés van. Mit tehetnék én személy szerint annak érdekében, hogy tisztább legyen a levegő?
0: Én azt gondolom, hogy minden döntésünkben tehetünk valamit, tehát a közlekedési döntések és a lakhatás az nyilván a két legfontosabb, de például, hogyha bemegyünk egy boltba és az esti vacsorához vásárolunk be, akkor is jobbat teszünk a környezetnek és ugye a levegőminőségnek is, hogyha mondjuk egy közelről származó hazai árut veszünk, ami lehetőleg mondjuk növényi alapú, mint hogyha mondjuk egy távolról származó, nem tudom, garnélarákot vennénk, amit a félvilágon át ide szállították, és utána még kamionnal, és utána még más kibocsátás is társulnak hozzá. Úgyhogy tulajdonképpen azt tudnám tanácsolni így általánosságban, mert rengeteg nyilván kis apró trükk és tipp van, de általánosságban én azt tudom mondani, hogy minden döntésünk előtt gondoljuk át azt, hogy ez milyen következménnyel jár a környezetünkre, a levegőnkre, és egy idő után ez egy automatizmussá fog válni, ugyanúgy, mint az, hogy nem tudom, melyik az olcsóbb, tehát az már egy automatikus döntési szempont, legyen ilyen döntési szempont is, hogy melyik termék, melyik szolgáltatás, melyik döntésünk a környezetre kedvezőbb.
1: Bendik Gábor környezetvédelmi szakjogászt hallották a Tiszta Levegő Nemzetközi Napján. A témáról bőven van még mit beszélni, és akad olvasnivaló is, például a másfélfok.hu oldalon, ahol képet kaphatunk Budapest erészecske szennyezettségének alakulásáról egészen 1850-ig visszamenőleg, és olvashatunk azokról a kreatív ötletekről is, amelyekkel vidéki nagyvárosok rukkoltak elő a levegő minőség javítása érdekében.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
1: A zöld híreket ezúttal Sarkadi Péter válogatta.
3: Megkezdjük egy új Borsodaba-Ürzemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítését. A cél egy olyan, a meglevő vasúti infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc-Kazincbarcika és akár Ózd térségét is összekapcsolhatja, miközben a kötött pályás közlekedést közelebb viszi a települések központjaihoz és az utasok valódi célpontjaihoz, jelentette be vitézi Dávid közlekedési miniszter, hozzátéve, hogy a tervezés most indul, a megvalósítás hosszabb távú feladat. A tramtrain lényege, hogy a vasútvonalat kapcsolja össze a villamosvonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyűszerrel elérhetőek. Ilyen rendszer működik Szeged és Hódmezővásárhely között. A térség egyébként nemrég kapta vissza a pár éve az előző kormány által bezárt vasútvonalát, a Miskolc-Tisza-Újváros vasútvonalat szeptember 1-én nyitották újra. Az Ipsos közvéleménykutató Mi aggasztja a világot című felmérése több mint 10 éve nyomon követi hónapról hónapra 30 országban a közvélemény alakulását a legfontosabb társadalmi és politikai kérdésekről. Miközben a 2026-os kormányváltást követően kialakult optimista hangulat augusztusra sem tűnt el, a magyarok által legfontosabbnak tartott problémák sorrendje látványosan átalakult. Az infláció és a korrupció háttérbe szorult, miközben váratlan gyorsasággal tört előre a klímaváltozás, egyetlen hónap alatt is jelentősen nőtt azok aránya, akik ezt az ország legsúlyosabb gondjai közé sorolják. A júliusi mérésekhez képest 16%-kal több ember gondolja azt, hogy a klímaváltozás a legaggasztóbb gond ma Magyarországon, ami egyedülálló növekedés a 30 vizsgált országban. A kutatás az okokra nem kérdez rá, de a klímafélelem minden bizonnyal összefügg az idei rendkívüli aszállyal és a Duna rekord alacsony vízállásával. Nem ért egyet az élő környezetért felelős minisztérium a MOHU javaslatával, amely megszüntetné a készpénzes kifizetés lehetőségét a palack visszaváltó automatáknál, írta a Telex. A tárca szerint a készpénzes visszatérítés a rendszer fontos eleme, ezért ezt továbbra is biztosítani kell. Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója nemrég jelentette be, hogy a cég javasolni fogja a készpénz használat megszüntetését. Szerintük ez segíthet kezelni a palack visszagyűjtéssel összefüggő köztisztasági és közbiztonsági problémákat. A minisztérium szerint mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszakapja a korábban megfizetett visszaváltási díjat, akkor is, ha a palackok leadásakor nem vásárol, vagy nincs bankszámlája. A minisztérium úgy látja, hogy a közterületi problémák kezelése alapvetően nem környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási kérdés, szerintük a gondok egy része visszaszorulhatna, ha a lakosság és a társasházak a visszaváltható palackokat nem a kommunális vagy a szelektív kukákba dobnák, hanem a visszaváltási pontokra vinnék.
1: Kései gólyafiókák azok a fehér gólyák, amelyek a szokásosnál jóval később, sokszor csak júliusban kelnek ki, vagy a fejlődésükben valamiért lemaradtak. Ezeknek a fiataloknak a helyzete biológiai és természetvédelmi szempontból is rendkívül kritikus, hiszen rossz az időzítésük. A fehér gólyák ugyanis augusztus végén, szeptember elején indulnak el a hosszú dél-afrikai vonulásukra. A gólyák biológiai óráját a napfény hossza és a hormonális változások egyaránt irányítják. Amikor elérkezik a vonulás ideje, a szülőkben felébred az elvándorlási kényszer. Előfordul, hogy a fészekben maradt, még röpképtelen fiókákat a felnőtt madarak egyszerűen abba hagyják etetni, vagy magukra hagyják a fészekben, mert a saját túlélésük a fontosabb. Kollégánk Tarnóczi László Salgótarján közelében kémlelt kései gólyafiókákat Papp Ferenc Madarász Társaságában.
4: Az utolsó gólyákat fotózza éppen. Milyen volt gólyák szempontjából ez a terület vizslás határában? Egy viszonylag vizes élőhelyen vagyunk, bár ez a forróság és a hőkupola itt is kiszárított mindent.
5: Hát a gólyáknak elég érdekes évük volt, ugye a tavasz első fele az abból szempontból nagyon jó volt, hogy kevés olyan nagy viharos csapadék volt, amivel a költések tönkrementek volna. Viszont a szárazság ugye nem tett jót a kétértő populációknak, ezért maradtak a rovarok, az egyenes szárnyúak, főleg ami táplálkozásban és a fiókák fejlődésében is jó, csak hát kell megfelelő mennyiség, és ugye abból nagyon sokat kell összegyűjteni, ezért több fészekaljban a fiókák fejlődése nem volt megfelelő. Itt most vizsgás újrakon azt látjuk, hogy két szintén nem túl nagy fióka táplálkozik a réten. Ők egy nagyon késői költésből származnak, ami annak köszönhető, hogy itt nem messze tőlünk van a hulladéklakó, a Salgó-Tarjáni térségi hulladéklakó, és a szülők ugye oda bejártak táplálkozni, onnan is kaptak táplálékot, ami ilyenkor nagyon jól kiegészíti a természetes táplálékot, mert ugye ott mindig van kaja. És ezért felcseperedtek, viszont még nem mentek el.
4: És most pusztított egy tűz a hulladéklerakón, tehát oda nem tudnak visszamenni.
5: Nagyon érdekes volt ez az eset, mert ugye most a hulladéklerakón is eddig csak egy gólyapár költött, idén viszont 5 pár költött, és ott is késői fészkek vannak, és ezek a késői fiókák, mikor kitört ez a tűz, és ugye a füst elkezdett menni a fészekek felé, akkor kirepültek. Tehát kirepültek, akkor elhagyták, viszont utána ugyanúgy visszajártak, mert ezt tudni kell, hogy nem állt a személyszállítás, hanem a bent dolgozók úgy oldották meg, hogy a hulladékrelkó másik részébe terítették folyamatosan az új dolgot, és akkor oda jártak a gólyák.
4: A megye egészére mit tudunk mondani, az Ipoly mentén, akkor itt az Agyba mentén, ahol elsősorban előfordulnak gólyák. Számszerűleg hogy alakult az állomány?
5: Idén rekordmennyiségű fészekalj kelt ki Nógrád megyében, több mint 100, olyan 110 valamennyi, még pontosan nem összegeztük, és ez két dolognak köszönhető. Egyrészt, hogy sok helyen beindult újra a legeltetés, ami egy természetes és nagyon jó folyamat. Ez az Ipoly-völgy tágabb térségét is jelenti például, de akár itt az Agyba-völgybe is. A másik dolog pedig az, hogy a már említett hulladékrelkók. Tehát itt a kis Agyba völgyében és a környéken egyre több helyen, egyre több faluban van gólya, olyan helyeken is, ahol soha nem volt. És ez többek között annak is köszönhető, hogy ez egy állandó táplálékforrás, ami ilyen helyzetekben, mint egy ilyen aszályos év, vagy tűzvészek, vagy stb. Táplálékforrás biztosít.
4: A vonulások mikor kezdődik, és mikor repül el az utolsó gólya?
5: Hát a vonulás az már kezdődik júliusban, tehát azok a csapatok, amikben a korán kikerő fiókák beállnak, illetve a költésben nem lévő öregek, azok akár már július közepén, második felében elhagyják a Kárpát-medencét. Sokszor egyébként nem is délfelé, vagy keletnek, hanem még éjszakra egy kicsit kóborolnak, mert ott ugye később vannak a kaszálások, és jó táplálékot biztosíthatnak. Aztán folyamatos, és akkor augusztus elején van az, augusztus első hete, legkésőbb második hete, mikor a zöme az idei fiataloknak elmegy, akkor kezdik kiürülni, és az öregek, akik már tudják az utat, azok tényleg ez az augusztus 20-a környéki időpont, amikor ott hagyják a fészket, addig ők ugye őrzik, hogy látszódjon a vonuló madaraknak is, meg a kóbor öregeknek is, hogy van gazdája a fészeknek.
4: Most már szeptemberbe érünk, és ez a két gólya el fog repülni?
5: Hát elrepülni el fog, mert ugye látjuk, hogy repülnek. Azt, hogy hová és mikor, azt nem tudjuk. Ugye a gólyák ellentétben a hattyakkal vagy a darvakkal nem családosan vonulnak, hanem csapatokba állnak, és akkor a fiatalok az öregeket követik, már hogy teljesen ismerten idegen öregeket. Itt ugye ez lesz a nagy kérdés ennél a két fiatalnál, hogy találnak-e olyan csapatot, amely még megy, és ahhoz tudnak csatlakozni. Azt tudni kell, hogy itt a Salgó-Tarjáni hulladékrelkónál is van még 10 fiatal madár, és ők egymást figyelik, ahogy felrepülnek, tehát jó eséllyel majd csatlakoznak hozzájuk, és akkor talán együtt eljutnak délre.
1: A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
7: Amikor ide jöttünk, akkor még nagyon élő volt a népi hitvilág, és az úgynevezett paraliturgikus templomon kívüli szokásokat is dokumentálni tudtuk. Nagyon mélyen érintett az a hit, amit nem lehet csak a templomban gyakorolni, hanem az egész életet, a mindennapokat és az ünnepeket is meghatározta. Olyan asszonyokat ismertünk meg, akiknek a hite nagyon mély volt, szinte kézzel fogható, és nagyon meghatározta, hogy hogyan élik az életüket derűben, boldogságban, a legnagyobb szegénység közepette is.
8: Dr. Limba Herné, Dr. Lengyel Ágnest, Erdélyi Zsuzsanna és Molnár V. József indította gyűjtő utakra, etnográfus, főmuzeológus, aki több évtizedes szakmai és közösségi munkájával vált a hazai múzeumi világ meghatározó alakjává. Meggyőződése, hogy a múzeum feladata nem csupán a megőrzés, hanem a múlt és a jelen közötti híd megteremtése. Imádságos valócasszonyok erősítették a hitét, és tanították a teremtett világ jobb megismerésére, tiszteletére. Jó estét kívánok, Tarnóczi László vagyok. Vendégem a Palóc Múzeum igazgatója, az akadémiai díjjal, miniszteri elismeréssel és a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett dr. Limba Herné, dr. Lengyel Ágnes.
7: A Palóc Múzeum alapítója Nagy Iván, nagyon nagy tudós, nagyon tiszteletre méltó. A nagy megtiszteltetés volt mindig is számomra, hogy abban az intézményben dolgozhattam, ez az első és egyetlen és valószínűleg utolsó munkahelyem. És hát az ő tudása, az ő szorgalma és kitartása, a tudomány művelése, a múzeum alapító tevékenysége az nagyon nagy példa előttünk, és én nagyon sokat kaptam ettől a szellemiségtől, Nógrád megyétől, a falvak lakóitól, ettől a kisvárostól, és hogy én mit hoztam, talán én is elég szorgalmas és kitartó voltam ebben a 4 évtizedben, amit itt töltöttem már, és nagyon sok témával sikerült foglalkozni, nagyon sok mindenben sikerült kicsit mélyebbre ásni, publikálni, kiállítást rendezni, látogatókkal foglalkozni, múzeumpedagógiával is.
8: Köszöni a Palóc főnek és a Palóc fővárosnak ezt az otthonosságot, ezt a befogadást, de egyúttal sejteti is, hogy nem innen származik. Jól tudom, hogy igazi nagyvárosi lány volt, akár csak a férje, a szintén néprajzos Gábor újpesti.
7: Igen, hát nagyváros Budapest, de mi annak egy olyan szegletében éltünk Újpesten, ami hasonlít tulajdonképpen a marosagyarmati kisvárosi élethez is. Talán a nagyvárosnak a nyüzsgése, a rohanás, a zaj, a rossz levegő és az egyéb hátrányok, amik ugye közismertek, azok nagyon sokat nyomtak alatban, hogy mi vidékre költöztünk, amellett természetesen, hogy néprajzos hivatásunkat olyan helyen akartuk művelni, tehát olyan helyen akartunk gyűjteni és emberekkel találkozni, ahol még az archaikus hagyományok is élőek. Így esett a választásunk, illetve nagyon nagy szerencsénk volt, hogy amikor az egyetemen végeztünk, akkor itt Palasagyarmaton, a Palóc Múzeumban éppen 2 néprajzost kerestek.
8: Ez a 80-as évek közepe lehet, vagy vége. Ebben az időszakban még itt a cserháti falvakban viseletben jártak az asszonyok. A férfiak már kevésbé, de az asszonyok azt hiszem igen.
7: Igen, őrizték a népviseletet, hát tulajdonképpen még erről beszélhetünk egyes falvakban, a közelmúltig is az idősebb korosztály folyamatosan megőrizte és hordta a Palóc népviseletet. És ez a megőrzés úgy is folytatódik, hogy csak ünnepekre veszik föl. Ez most az utóbbi 10-20 évben egyre élőbbé vált, hogy a kisgyerekeknek is megvarják az adott falunak a viseletét ünnepeken, folklor rendezvényeken felveszik, körmenetekre, templombúcsúra büszkén hordják a palót. Nők a sok szoknyás, színes, nagyon dekoratív és változatos viseletüket.
8: Önöknek abban komoly szerepe volt, hogy a Szent Anna napi palóc búcsút föltámasztották, itt még népviseleti bemutatót és talán szépségversenyt is tartanak.
7: Igen, ez szerintem hatással van arra, hogy igyekeznek tényleg a legszebb viseleteket bemutatni, szép fiatal lányok is büszkék arra, hogy a több generáción át megőrzött holmikat viselhetik, és tényleg meglepő módon olyan régi darabok kerültek elő a padlásokról, ládafiából, hogy a néprajzos is elcsodálkozhatott, hogy milyen szépségeket őriznek a házaknál.
8: Újpestről, illetve Budapestről, ebből a táncházas közegből érkeztek?
7: Ugye mind a ketten más szakokon kezdtük az egyetemi tanulmányainkat. Én magyar történelem szakra felvételiztem, és csak később együtt a férjemmel mentünk a néprajz szakra, és kezdtük el a etnográfiusi tanulmányokat. Hát volt egy mesterünk, akit sokat ismernek, Molnár V. József, Jóska bácsi, akitől nagyon sokat kaptunk az lakásán, művelődési házakban jöttünk össze, össze, és hát a magyar kultúra értékeiről mesélt nekünk nagyon nagy lelkesedéssel, egészen más szemszögből, mint amit addig ismerhettünk, és hát talán az ő hatására is kezdtünk el Erdélybe járni, Gyimesbe jártunk, Moldvában, kerékpárral bejártuk Nyírség, Szabolcs vidékeit és sokfelé. Ugye Erdély Zsuzsanna hatására kezdtük a népi vallásosságot kutatni, az archaikus népi imádságokat itt a Palócföldön is.
8: A nagyvárostól akkor el fogunk köszönni, maradunk a vidéken, és köszönjünk el egy Omega dallal. Ez valamiért kedves önnek. Miért?
7: Igen, ez az udvari bolond kenyere, ez mostanában így valamiért előjött, és többször meghallgattam. 1969-es dal, és annyira aktuális, annyira ironikus, és annyira tükröt tart a társadalmi helyzetek, körülmények, amik nem igazán változnak, és mindig aktuális.

0: Kárpát-medence sokféle népét megismerték, a kárpát-medencei magyarság sokféle dialektusát. Miért pont a palóc vált igazán fontossá önnek, önöknek?
1: Egyrészt fontos volt, hogy azért a rokonságunkat ne hagyjuk el, ne menjünk nagyon messzire, mert azért nekik ez fájdalmas volt a szüleinknek, hogy elköltözünk. Ugye a mai szülőknek már sokkal edzettebbnek kell lenni, hiszen a még korosztályunknak a gyerekei nagyon messzire is elmennek. És akkor ez az egy másfél órás utazási távolság belefért, hogy ide Nógrádba jöjjünk, és hát az, hogy Erdély Gyimes után ez a terület is annyira őrizte a hagyományokat a nyelvjárásban, a szellemi kultúrában, a szokásokban, a viseletben, a népművészetben, a tárgy és a szellemi kultúrában egyaránt, hogy ez nagyon nagy vonzerőt jelentett. És hát ez így sikerült, hogy amióta idejöttünk, 1986 óta itt maradtunk, és jól érezzük itt magunkat.
0: Templomjáró imádságos emberekkel, illetve öreg pásztorokkal és sok-sokféle emberrel készített mély interjúi, beszélgetései nyomát számtalan könyv őrzi. Egyedül is, illetve férjével is a palóc folklórnak sokféle rétegét kutatták. Mi az, amit fontosnak tart ezekből a felgyűjtött anyagokból, és hát hogyan, miként fog ez fönnmaradni?
1: Amikor ide jöttünk, akkor valóban még nagyon élő volt a népi hitvilág, és az úgynevezett paraliturgikus templomon kívüli szokásokat is dokumentálni tudtuk. Ide tartoznak az archaikus népi imádságok, vagy pedig én sokat foglalkoztam a vallásos úgynevezett ponyva nyomtatványokkal, azokkal a kis füzetekkel, kiadványokkal, amiket tulajdonképpen a 19. század vége óta is megőriztek 100 éves kis elhasználódott füzetekből. Imádkoztak, ájtatoskodtak kis kápolnánál, vagy olyan ünnepeken, amit az egyház talán nem is tartott annyira, például a Mária eljegyzése. Az egy januári szép ünnep, amit így a farsangban még ilyen táncos módon is megtartott hosszas rózsafűzéres imádkozás után, ilyen farsangi jellegű mulatozás volt. Azután nagyon mélyen érintett az a hit, amit nem lehet csak a templomban gyakorolni, hanem az egész életet, a mindennapokat és az ünnepeket is meghatározta. Ha valaki kinyitja a szemét, és már is fohászkodik, és ez a fohászkodás az egész napját végig kíséri, és mindig minden bajával, betegségével, gondjával a Jóistenhez fordul, akkor az nagyon, nagyon átformálja az embereket, és tényleg olyan asszonyokat ismertünk meg, akiknek a hite nagyon mély volt, és nagy szinte kézzel fogható, és nagyon meghatározta, hogy hogyan élik az életüket derűben, boldogságban, a legnagyobb szegénység közepette is.
0: Assisi Szent Ferenc emlékévben vagyunk, ezért is választotta az ő életét feldolgozó Cefirelli filmnek a főcímdalát.
1: Azért is, mert itt ezen a nógrádi tájon ugye egészen más kép tárul a szemünk elé, mint a nagyvárosban. Itt a természet közelségét sokkal jobban érezzük, és az is eszembe jut erről a napfivér, holdnővér dalról, hogy a paraszti ökológia, tehát hogy mennyire benne éltek a természetben, annyira nem volt kérdés az, hogy szép egy naplemente, vagy szép a tavaszi virág, mert ez is az életüknek a része volt. Mi pedig már abból a napi 8 órás munkás életünkből tényleg nehezen szakadunk ki a naphoz, a holdhoz, a szélhez, a vízhez, a természethez, és ez úgy kifejezi, hogy a parasztság viszont mennyire kötődött, és mennyire a természetben élt, és abból

0: Én hamarabb ismertem meg az ön, illetve az önök tudományos munkáit, mint ahogy önöket személyesen. Aztán megláttam a doktorasszonyt, és megláttam a doktorurat a Palócok vigyázó nagykeresztjének fölállításakor Herencsényben a Türki hegyen, ahová egy hatalmas keresztet hatökörrel vontattak föl, mezítláb. És mindenki, mint egy zarándoklatot úgy tette meg az utat föl a hegyre. Érdekes és áldott egy pillanat volt.
1: Én nagyon szeretek mezítláb járni, érezni a földet. Medjugorjéban is, amikor voltam, és azt a nagyon sok köves, sziklás hegyet meg kellett mászni, legjobban mezítláb esett. A palócasszonyok 60-as években, amikor bejött a harisnya viselése, akkor levágták a harisnyának a lábfejét, és úgy hordták, hogy csak a lábszárukat védje, mert nem érezték jól magukat úgy, hogyha nem érezték az anyaföldet közvetlenül. Ugye megvolt a viseletnek a nagyon drága és értékes darabja, a csizma, ami sokba került. Egy nagy anyagi áldozat volt, egy szép csizma, és azt nagyon kímélni kellett. Van olyan néprajzi felvétel, hogy a nagy ünneplőbe, templomi ünneplőbe felöltözködött leány a kezében viszi a csizmáját, hogy ne koptassa a templom, mégis csak a templomban vette fel. És ez a mezitlábjárás, ez teljesen általános volt. Úgyhogy én is nagyon szeretem érezni, amikor csak tehetem a anyaföldet.
0: A teremtett világgal ön nem csak teoretikusan foglalkozik, hanem a teremtményeivel, az emberekkel és akár az állatokkal, növényekkel. A növényvilágból még könyvet is jegyez.
1: Most dolgozom azon, hogy itt Palóc vidéken gyógyításhoz milyen növényeket használtak fel. Ugye a népi gyógyításban is a legfontosabb volt az imádkozás. A források, amiket kéziratos forrásokat tanulmányozok most, és ott a gyógyítóasszony kérte a beteget is, és ő maga is ráimádkozott a betegségre, és utána hatalmas tudással, tényleg hihetetlen, ugye orvos nem volt, és amiket lejegyeztek, nagyon súlyos betegségeket is, csak a gyógynövényekkel, vágott sebeket, gennyes sebeket, a betegségek is kicsit másmilyenek voltak, mint manapság, ugye olyanokat említenek főleg, hogy ótvar, pokolvar, orbánc, hideglelés, ilyen rontások, és ezekre mind megvolt a gyógynövény. Sajnos kicsit későn kezdtem hozzá ehhez a témához, mert az a tudás már így szájhagyományban nem elérhető, de a 100 éves leírásokban, forrásokban, igen, és nagyon meglepő, hogy mennyiféle növényt így folyamatosan ABC sorrendbe kezdem összeállítani a növényeket, és mindig bejön egy újabb növény, és mondom, hát ezt nem hiszem már el, hogy ennyire sokfélét ismertek és tudtak, és minden háznál megvolt egy alap gyógynövény készlet, megszárítva a kamilla, a menta, a bodza, a cickafark, az ezerjófő, az apró bojtorján, 10-20 növényt minden család ismert, de hogyha egy súlyosabb vagy különlegesebb baj és betegség volt, akkor a gyógyító asszonyhoz mentek, aki távolabbi vidékekről is megszerezte azt a növényt, és tudta, hogy mit, mire kell alkalmazni.
0: Amikor az ország kulturális és tudományos életének kiváló valóságait méltatták és díjazták, akkor ön több évtizedes szakmai és közösségi munkájával, a Palóc Múzeumot meghatározó alakjával Magyar Arany Érdem Kereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át. De díjazta önt a Miskolci Akadémiai Bizottság, illetve a minisztériumtól is nívó díjat vehetett át szakmai munkájáért. Mit jelentettek ezek az elismerések az ön számára? Családnak, barátoknak, szülőknek, felmenőknek, kiknek tudta ezt a legboldogabban elmesélni?
1: Hát természetesen jól esnek ezek az elismerések, és a családom is örült ennek, de én úgy érzem, hogy azért lehetek hálás, hogy tényleg a szüleim is mindig támogattak a tanulásban, a tanulmányok folytatásában, és a családi körülményeim is ezt megengedték, illetve a munkahelyem is olyan, hogy a sokféle muzeológusi feladat és tevékenység mellett is azért tudok szorítani időt arra, hogy kutatom munkát végezhessek.
0: szülei egyébként értelmiségi pályáról adtak önnek starthelyzetet?
1: Az édesapám műszaki vonalon tevékenykedett, édesanyám pedig adminisztrátorként. Felmenőim között vannak köztisztviselők, bölcsészettel foglalkozók, különféle pályákon mozgó emberek voltak. Talán a legbüszkébb vagyok Dreiszinger Ferenc dédapámra, aki neves pedagógiai író volt, és abban az időszakban tevékenykedett, amikor a magyar népoktatás alapjait megalkották. Dreiszinger Ferenc pedagógiai szakíró volt, pedagógus, tanár. A néptanítás volt a központi témája a tevékenységének. Pedagógusoknak írt szakkönyveket. Hát az ő munkásságát szeretném majd feldolgozni, amiket olvastam tőle, sikerült megszereznem, amikbe beleolvastam, nagyon gyönyörűen írt a kisgyermekek oktatásának a módjáról.
0: A tudás a tudomány emelkedettsége, klasszikus zenét választott. Mi fűzi önt Mozarthoz, és melyik az a mű, amit nagyon szívesen hallgat?
1: Mozart az nagyon a szívem közepében van. Nagyon-nagyon zseniálisnak tartom az ő életművét, és most talán hallgassuk meg az Éjkirálynő áriáját.

0: Ön nagy családból érkezett?
1: Nem igazán, inkább egykeként nevelkedtem, viszont a nagymamám velünk lakott, és mivel nekem az óvoda nem nagyon tetszett, egyszer elvittek, és mondtam, hogy köszönöm, nem kérem. Ezért olyan szerencsésen nevelkedhettem, hogy a nagymamámmal otthon voltam. Két bátyám van a édesapám első házasságából, és a fiatalabbik velünk élt szintén, István.
0: Önnek sokat jelentett a nagymamájával való kapcsolat. Úgy tudom, hogy most már ön is nagymama.
1: Igen, négyszeres nagymama vagyok. Nagyon boldog. Három kisfiú, kicsit messze laknak, Lengyelországban élnek, a menyem lengyel, de sokat jönnek, meg mi is megyünk, igyekszünk minél többet. Nagyon gyönyörűen beszél mind a három fiúcska magyarul, és van egy kislány itt Budapesten most már. És remélem, hogy még szaporodik majd a család. Két fiú van, és egyikük Varsó mellett él, a másik pedig Budapesten.
0: Ön mint egy mottót, egy küldetést teszi maga elé azt, hogy a néprajz az nem egy távoli tudomány, hanem a mindennapi életünknek részei kell, hogy legyenek. Hát a viselet az már nem tud feltétlenül a része lenni a mindennapjainknak. Mi az, ami mégis évszázadok, évezredek bölcsessége meg kell, hogy jelenjen ma is?
1: Ez nagyon elgondolkodtató kérdés, mert a mai életkörülményeink, a mai ember élete merőben eltér már egy akár csak 20-30 évvel ezelőtti mondjuk palóc ember életétől. És a még régebbi időkben pedig olyan archaikus szokásokkal szembesülhetünk, mint hogyha akár egy távoli törzsnél lennénk, de tényleg annyira különlegesek és annyira meglepőek a mai ember számára, hogy ezekkel egy az egyben nyilván nem lehet azonosulni, de nagyon sok minden szerintem a mai életünkben is példa lehet. Például a tárgyi világgal, az anyagi javakkal való bánásmód, az a takarékos szemlélet, ez a mondjuk a viseletben akár egy 100 éves szoknyát is hordtak. Ha egy edény összetörött, akkor nem dobták ki, hanem megdrótozták, és amíg csak lehetett, használták a tárgyakat. Nagyon sok mindent maguk készítettek, sokkal kevesebb tárgy vette körül őket, azután megfontolták. Tolandóak lehetnek a gyermeknevelésben is, a nagy családban, mint a lehet, hogy hogyan nevelkedtek a gyerekek. Ugye nagyon fontos volt a nagyszülőknek a szerepe, a tudás, a mesék, a hagyomány átadásában. A gyerekek közösségben éltek, egymással nagyon sokat játszottak, szabadon játszóhelyek voltak a falvakban, és mindenki odafigyelt a másik gyerekére is, és rengeteget mozogtak a szabad levegőn, és ez akár ilyen gyerekpszichológusok előtt is meg világos kell legyen, hogy a gyerekeknek szabadság kell, nagyon sok mozgás, ez fejleszti a szellemi képességeiket is. Azután, ha az ünnepeknek, a jeles napoknak a megélését vesszük például, akkor szintén nagyon sok hagyományt láthatunk, ezek ismertebbek is, ugye a karácsony vagy a húsvét ünnepkörének a szokásai, amik gazdagítják a mai emberek életét is, de ezeket nem csak kiüresedett módon célszerű átvenni, hanem mondjuk húsvét előtt a nagybőjt, az nem csak vallási parancs volt, hanem annak egészségi vonatkozása is volt, tehát egy megtisztulási időszakot is jelentett a húsmentes étkezés például.
0: Önnek a világról vannak nagyon komoly tapasztalatai, vannak nagyon komoly tudásai, de a világban a fiatal generációnak, akár csak a múzeum látogató fiataloknak, vagy múzeumot nem látogató fiataloknak, vagy akár saját unokáinak vannak-e kérdései? Vagy ők már mindent tudnak, és nekik nem kell megmondani a válaszokat?
1: Azt tapasztalom, hogy a népi kultúra, a néphagyományok nagyon is érdeklik az embereket és a fiatalokat is. Hozzánk a Palóc Múzeumban nagyon sok gyerek jön, kiválóak a múzeum pedagógus kollégáim, és éppen néhány napja mentem a folyosón, amikor kolléganőm mondta itt a halál és temetés részen a gyerekeknek, hogy hát itt azt mondják, hogy ha meghal valaki, hogy nyugodjon békében, erre egy kis pöttöm, 7 éves kisfiúcska azt mondja, nem így mondják, hanem úgy mondják, hogy nyugodjék békességben Jézus Mária szent nevében. Úgyhogy itt sokszor többet is tudnak a gyerekek. Hát olyanok a családok, olyanok a nagymamák, átadják, elviszik a gyermeket a templomba, megtanulhatja.
0: Mire tanít minket a Palóc Múzeum, és mire tanít minket a Palóc népi kultúra?
1: Itt a Palóc Múzeumban nagyon sok tárgyat láthatunk, a népművészet legszebb, legszínvonalasabb darabjait, és a legegyszerűbb használati tárgyakat is. És ahogyan a múzeumunk küldetés nyilatkozatában is szerepel, az a célunk, hogy ezt megőrizzük és átadjuk, megismertessük az újabb generációkkal ezt a hagyományt és örökséget, ami tényleg az élet minden területére kiterjedt.
0: Kapott ön a gyűjtései során olyan mondatokat, amelyek akár életvezetési tanáccsal is szolgáltak önnek valaha?
1: Amint említettem, nekem az nagyon sokat jelentett, hogy megismertem olyan hívő asszonyokat, akik az élet legnagyobb nehézségei közepette is az Istenbe vetett hitüknek köszönhetően derűsek és bizakodóak tudtak maradni, és hogy mennyire erősen kapaszkodtak a jó Istenbe minden körülmények között, és hogy ezzel mindig megpróbálták és meg tudták javítani az életüket és a helyzetüket. És hogy közben vidámak, boldogok és a földön két lábbal járók tudtak lenni és bölcsek. És az életnek minden fontos kérdésére jó és helyes válaszokat tudtak adni szerintem.
0: A népi bölcsességek és a szép népi énekek nagy gyűjtőjével Kodály Zoltánnal búcsúzunk. Erdő mellett estvé lettem. Miért pont erre esett a választása?
1: Balaton Akaliban van egy népi műemlék parasztházunk, Zófaluban, a régi falu központban, és ott a kicsi téren minden este, amikor lemegy a nap, akkor van egy fényjáték és egy hangjáték, és ez a Kodály Zoltán által pásztón 1922-ben gyűjtött népdal, Erdő mellett estvé lettem, ez csendül fel, és ez nagyon varázslatos, mi ilyenkor minden este kiülünk, és ezek a nyári esték nagyon csodálatosak, ahogy lemegy a nap, és kigyulladnak a színes, hangulatos fények, és felcsendül ez a gyönyörű népdal feldolgozás. Ez nagyon ajánlom, hogy látogassanak el a kedves hallgatók is, ezt érdemes meghallgatni.

0: Kedves hallgatóink, vendégem a Palóc Múzeum igazgatója, az akadémiai díjjal miniszteri elismeréssel és a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett dr. Limba Herné dr. Lengyel Ágnes volt, Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmester, valamint Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgető társ Tarnóczi László.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Egy óra. Jó estét kívánok! Hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segítik a dízelt tankolókat. Erről várhatóan holnap döntenek. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Torockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. A hatósági árat a benzin esetében 595, a dízel esetében 615 forintban határoznák meg literenként. Javaslatuk szerint csak magyar rendszámú járművek tankolhatnának védett áron, a kis benzinkutak pedig támogatást vehetnének igénybe. Változásra van szükség a vízgazdálkodásban, az árvíz elleni védekezés helyett a víz megtartását kell a középpontba helyezni, mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb problémát, ezért a vízgazdálkodási törvényt ennek megfelelően módosítják. Nem érinti az Audi Hungária Kft-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártóvállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása nincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária Kft. Az Audi és a Volkswagen koncern központi motorszállítója. Megnyílt Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciája Budapesten. A kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek mutatják be tudásukat, a jelenben és elképzeléseiket a jövőről. A rendezvényt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter nyitotta meg, aki azt mondta, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy felkészítse a gyermekeket, a lakosságot és a vállalkozókat arra, hogy felelős, értő módon használják a technológiát. Már lehet pályázni a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjra. A kiadók a tavaly és idén megjelent 35 év alatti szerzők könyveit jelölhetik október végéig. Az ösztöndíj 7000 euró. Az alapító célja, hogy ösztönözze a legtehetségesebb pályakezdőket új művek megalkotására és támogassa a kiadott mű németországi megjelenését. Berlász Melinda Széchenyi díjas zenetörténész kapta idén a Weiner Leó emlékdíjat. A 2004-ben alapított elismerést azoknak a művészeknek ítélik oda, akik kiemelkedő előadó művészi tevékenységükkel a hazai és nemzetközi hangverseny életben végzett évtizedeken átívelő munkájukkal szolgálták a kamarazenei kultúrát. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 11 és 22 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 18-22 fokot mérnek. Nagyrészt derült az ég, csak az északi és középső harmadban vannak borultabb tájak. Hajnalban mindenütt csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható. Eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Hajnalban általában 9-14, délután 28-34 fok valószínű. Egy óra múlt, 4 perccel.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Felfedező. Tudományos magazin a technológia világáról.
4: 13 óra múlt 5 perccel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. A gépjárművekben az utasok testi épségét szolgáló biztonsági technológiák a kezdeti puritán szerkezetektől a mai intelligens balesetet megelőző rendszerekig hatalmas átalakuláson mentek keresztül. A történet ott kezdődött, amikor Nils Bohlin, a Volvo mérnöke 1959-ben szabadalmaztatta a három pontos biztonsági övet, ingyenessé téve azt minden gyártó számára, amivel milliók életét mentette meg. Azóta hatalmas utat tett meg az autóipar, a merev karosszériáktól és az első légzsákoktól eljutottunk a modern chipvezérelt korszakig. Ma már nem csak a passzív eszközök védenek minket a bajban, hanem az olyan elektronikus asszisztensek is, mint a blokkolásgátló, a sávtartó automatika vagy a radaros vészfékrendszerek, amelyek még azelőtt közbelépnek, hogy a baleset egyáltalán megtörténne. Tartsanak velünk, mert a mai adásban bemutatjuk, hogy hogyan fejlődtek az autók biztonságtechnikai berendezései. Ebben pedig segítségemre lesz Kis Norbert autóversenyző, hétszeres kamion Európa bajnok és az M4 Sport Forma 1 szakkommentátora. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Illetve Viktorin Tamás, a The Zone autós csatornájának műsorvezetője. Üdvözlöm!
6: Jó napot kívánok!
4: Norbert, ugye hétszeres Európa bajnokként pontosan tudja, hogy mi az, hogy határon autózni. Az utcai autók elektronikus biztonsági rendszerei közül mi az, amit a versenysporttól kaptunk, vagy kaphattunk?
5: Hát ugye rengeteg minden szerepelt a versenysportban már, ugye a történelem során talán egyébként a leginkább mindenki által ismert az az ABS blokkolásgátló és a kipörgésgátló, ugye a traction control, ami még ugye hát most már jó pár évvel ezelőtt a Forma 1-ben is szerepelt, és mondjuk a GT autózásban, GT Árnos kategóriákban a mai napig szerepel, de aztán ezeket egy csomó helyen betiltották egyébként a show miatt, hiszen nyilván azért az autóversenyzés az egy kicsit másról szól, illetve bocsánat, teljesen másról szól, mint az utcai közlekedés, hiszen az utcai közlekedésnél ugye a biztonság a legfontosabb, miközben bár az autóversenynél is nagyon fontos szempont a biztonság, ott azért vannak show elemek is nyilván, de hát azért egy-egy füstölő gumi, egy elfékezett gumi, vagy egy kipörgő hátsó kerék, egy kigyorsításon megforgó versenyautó, azért az látványos tud lenni, és szerintem minden hétvégén örülünk ennek, amikor a Forma 1-ben látunk valami izgalmakat, úgyhogy sok kategóriában ez be van tiltva, egyébként nálunk a kamion EB-n is például mindenfajta ilyen vezetési segédlet az be van tiltva, úgyhogy nekünk is blokkásgátló és kipörgésgátló nélkül kell vezetni ugye az 1200 lóerős versenykamiont. De azért sokat adott ez hozzá az utcai dolgok fejlődéséhez nyilván, hiszen a versenysportban ezeknek egészen más szinten kell működnie, és ott nyilván nagyon drága eszközök, végtelen precizitással, tized százalék pontossággal tudják meghatározni a guminak a kúszását, annak érdekében, hogy az autó ne csak vezethető, hanem egyébként köridőben is jó legyen. Nyilván ezek az utcán kevésbé pontosak, mert hát ugye a költséghatékonyság is nagyon-nagyon fontos az utcán, de ugye bőven elégséges egy egyszerűbb, egy lassabban működő ABS is, vagy kipörgésgátló az utcán annak érdekében, hogy a biztonság rendben legyen, hiszen az utcán nem a leggyorsabb köridő a fontos, természetesen, ezt tudjuk, hanem tényleg az, hogy mindenki biztonságosan hazaérjen, és hát ugye itt is a szoftver a lényeg, hogy rengeteg cég foglalkozik ezzel, hogy tesztelik, fejlesztik a kipörgésgátlónak és a blokkolásgátlónak a szoftvereit annak érdekében, hogy az adott autón az adott gumikkal lehetőleg jobban működjön ez utcán, és megmentse, hát ez sokszor tényleg szerintem életet ment. Még nekem is van olyan sztorim, nem is olyan régről, 10-15 évvel ezelőttről, amikor mentünk az utcán, és valaki megállt előttünk a forgalom, valaki egy kicsit későn vette észre, vészfékezett, blokkolt az autójának a kereke, és keresztbe állt úgy, hogy elfoglalta gyakorlatilag mindkét sávot. Tehát ezek nyilván olyan dolgok, amiket mostanában szerencsére egyre ritkábban látunk. Az utcán vannak még mindig autók, amik szerintem mennek. Pontosan, egy blokkolásgátló nélkül sajnos.
4: Igen, és az is fontos dolog ugye, hogy versenypályán versenykörülmények vannak, és versenypilóták, tehát szakképzett pilóták, akik egy-egy elektronikus rendszert tökéletesen tudnak helyettesíteni. Tamás, hány autót tesztel éves szinten körülbelül?
6: Mondhatom azt, hogy minden héten van valami, akár új, akár használt autó, és ez talán a legideálisabb, hogy használt és új autó is, mert mindig megvan az a kontraszt, és azt látjuk, hogy honnan, hová haladunk, és ez a haladás, ez mennyire zárójeles, vagy mennyire megmosolyogtató.
4: Na nézzük a zárójeles és megmosolyogtató dolgokat, hogy van-e olyan egy-egy újabb autóban, ahol mondjuk a
7: sávtartó elektronika, ráfutásgátló, tehát amikor közbeszól az autó, és nem hagyja az embert idézőesen kibontakozni, amikor idegesíti az önt.
6: Nem is a kibontakozás, ami itt a fő motívum ebben a dologban. Szerintem az lenne az igazán fontos, és az lenne az üdvös, hogyha ezek a rendszerek úgy tudnak működni, vagy úgy tudnának működni minden esetben, hogy azt a vezető nem is veszi észre. És sajnos sok olyan rendszer működik a mai napig, akár újonnan fejlesztett autókban is, és észrevesszük, amely egy kicsit vagy túl buzgó, vagy ugye a rengeteg szenzor és mindennek az adatát feldolgozván a számítógép a végére egy valótlan dolgot hoz ki. És ez bizony zavaró tud lenni. Én amikor autót tesztelek, akkor általában úgy azzal az attitűddel ülök be, hogy valaki bemegy az autószalomba, és ezt az autót megvásárolja. Teszem azt mondjuk egy idősebb polgártársunk, aki még szeretne egy új autót vásárolni életében is. Anya, ez lesz az utolsó autónk, de most még vásárolunk egy új autót. És őt például mennyire zavarná, mondjuk, hogyha átül egy 25 éves autójából egy új autóba, ő hogyan fog reagálni ezekre a rendszerekre, és őt mennyire fogja zavarni adott esetben, például egy sávtartónak egy hibás jelzése, amikor belekormányoz az autó, és ezzel sajnos sokszor szembesülök, hogy hibásan működik, egész egyszerűen nem működik megfelelően, és ez zavaró.
7: Szerintem attól mindenki hogyha belekormányoznak. Legalábbis én, amikor először tapasztaltam ilyet, elengedtem a kormányt. Úristen, mi történik?
6: Ez ijesztő.
7: Ijesztő. Azt hittem meghibásodott az autó. Lassítottam, és így fölkaptam a kormányról a kezem.
5: Tehát félelmetes. Annyira megijedt.
6: Azonnal lassítottam.
5: Elengedte a kormányt. Hát azért azt nem szabad ilyet. Vezetés közben mindig mindenkinek legyen a kormányon a keze.
6: Igen, és hogyha már visszakapcsolódunk. Ugye pont ez volt, ahogy említették, hogy ugye a profi versenyzés és ugye az utcai használat, tehát hogy itt van a differencia, hogy az utcára ugye ott mindenkinek ennek működnie kell. Tehát ott nem profi versenyzők vannak a volán mögött, és nem biztos, hogy fel vannak készülve egy ilyen szituációra, amikor mondjuk belekormányoz valóban a sávtartó.
5: És nem 10 óra és 2 óránál kell fogni a kormányt, hanem 9 óránál és 3 óránál.
7: Így igaz. Hát régen még úgy tanultuk, ugye teljesen más szögben. Ugye Norbertön ugye szimulátorozott nagyon-nagyon sokat. Igazából ezt már szerintem egyrészt mindenki tudja, másrészt az, hogy bevezették, hogy szimulátorokon is lehet most már tesztelni az autók biztonság technikai rendszereit. Mennyiben előrelépés ez, hogy szimulátoron le tudják tesztelni, hogy adott esetben legyen szó mondjuk egy egyszerű sávtartó elektronikáról, ténylegesen hogy működik, vagy egy másik adaptív rendszer, az ténylegesen hogy fog működni, amikor kihozzák.

0: És például egy szimulátor játék kapcsán is rengeteget dolgoznak azon, hogy, hogy csak leutánozzák és fejleszik a szoftvert úgy, hogy hasonlóképpen működjön, mint az igazi autóban. Már egyébként meglévő kipörgésgátló vagy blokkolásgátló rendszer, de természetesen ezeket a paramétereket visszafelé is lehet alkalmazni, hogy a szimulátorban tesztelnek ki dolgokat, nagyon-nagyon költséghatékonyan, és akkor azzal már eljutnak egy közel ideális pontra, hogy vajon mi lehet az a szoftver, ami megfelelően működik, mik lehetnek azok a, fizikai hardveres eszközök, amit az autóba beszerelnek később, amik ugye üzemeltetik ezt a rendszert, amivel érdemes lesz már a valós tesztpályákra kigurulni. Tehát leginkább szerintem költséghatékonyság és talán fejlesztés gyorsaság szempontjából segít nagyon-nagyon sokat a szimulátor ezeknek a fejlesztésében.
1: Ez egyébként érdekes, mert messzire tud vinni ez a beszélgetés, akár csak a fejlesztéssel, hogyha elkezdünk gondolkodni. Megnézzük azt, hogy 1990-ben hogyan fejlesztettek egy autót, vagy mondjuk a 80-as években hogyan fejlesztettek egy autót, és milyen modellciklusra fejlesztették, és abban milyen műszaki tartalom volt. Most ezek a modellciklusok, ami korábban volt mondjuk 7-8 év, ezek lefeleződtek, legalább lefeleződtek, az a minimum. Tehát 3-4 éves ciklusokban beszélünk, és ha megnézzük azt a műszaki tartalmat, ami egy mostani modern autóban van, egy új autóban, illetve megnézzük, ami 25 évvel, 30 évvel ezelőtt, vagy akár még korábban, exponenciálisan nőtt a műszaki tartalom, és sajnos én például azt veszem észre jó néhány gyártónál, hogy azzal, hogy megjelenik az új típus, az már a márkakereskedőnél elérhető, bárki be tud menni és meg tudja vásárolni ezt az autót, a fejlesztés nem ért véget. Tehát még a felhasználó is benne van ebben a folyamatban, és ugye nyilván az autó kommunikál a központtal, folyamatos információgyűjtésben vannak, és bizony a fejlesztés még nem ért véget, mert egész egyszerűen fizikai képtelenség, és nem csak feltétlenül anyagi erőforrás kérdése ez.
2: Milyen autón tanult vezetni, Norbi?
0: Nem most volt, már 2004-ben
2: igen?
0: Csináltam meg a jogosítványomat. De ha jól emlékszem, valami Volkswagen Polo lehetett, tehát egyébként egy ilyen kicsi autón, kéziváltóval nyilván.
2: Teljesen, igen.
0: Nagyon hát fontos.
2: A rendszerekről, ami abban volt, inkább ne is nagyon beszélgessünk. Én egy Ladán tanultam, egy 1002-es Zsigulin, és ha jól tudom, Tamás, akkor van egy kis Polskia, amit felújított, teljesen patika állapotba hozta, ahogy azt szokták mondani.
1: Bár elmondhatnám én még is nem, ugyanezt. Nem.
2: Na jó, de amikor átül abba egy tesztautó után, akkor a biztonság érzet nem változik meg, hiszen aki ült már egy ilyen kis polszkiban, azt érzi, hogy kim van az orra a kerék előtt, vagy a nem is tudom.
1: Hát a lábfeje, lényegében az embernek, igen.
2: Igen.
1: Természetesen, hogy a gyűrődési zóna az maga nagyjából az utas részben. Most a felújításnak abban a pillanatában vagyunk, hogy tényleg nem nagyon van orra egyébként az autónak, de folyamatosan haladunk a megfejtés felé. Azért nem lehet igazán erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy én most egy kis polszkiban ülök, mert teljesen más a forgalom ritmusa, rettenetesen megváltozott, és az autós társak is teljesen másképp néznek rá. Tehát egy régi trikoloros rendszámú kis polszkival, hogyha én megjelenek a forgalom, most leginkább csak tréleren közlekedünk, de már ez olyan, hogy a buszmegállóban integetnek, hogy mi megy ott, és egymásra néznek vadidegen emberek, ez teljesen más, de hogyha például a feleségemnek egy viszonylag kis autója van, és nem is annyira új, hogyha azzal közlekedem, és nem a saját autómmal, ami egy viszonylag modern, hát az is most már 15-6 éves, de az egy viszonylag nagy lapos autó, teljesen másképp működnek a forgalomban a résztvevők, és ez szerintem ami alapvető probléma, és egy picit az agyunkon érdemes lenne tekerni. Beszélgettem egyszer egy közlekedés pszichológussal, akivel egyszer csak egy lámpa gyúlt a fejünkben a beszélgetés közben, hogy mennyit változott a közlekedés kultúrája akkor, amikor beérkeztek a klímaberendezések, és nyáron is felhúzott ablakkal közlekedtünk. És már nincs olyan kommunikáció a közlekedők között.
2: És szerintem a Czerkovics Dávid volt, akivel megtörtént ez a beszélgetés, mert hasonlót lefuttattam már vele én is egyébként. És ha már a gyűrődési zóna szóba került, ugye ezt egy magyar származású úriembernek köszönhetjük. 1952-ben Barényi Béla, mint a Mercedes-Benz egyik fejlesztője, találta ki, hogy bizony legyen egy gyűrődési zóna, és az elnyeli az energiát. Kapcsolunk Párizsba. Itt van velünk Szörényi András, a vezes.hu újságírója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm szépen a lehetőséget!
2: Mi köszönjük, hogy rendelkezésre áll, mert most Párizsban ugye egy elektromos autó bemutatón vesz részt, és az egy nagyon nagy kérdés, hogyha az autók biztonsági technológiai berendezéseit nézzük, az elektromos

0: sátálás az mennyire írta át a biztonsági rendszerek, hát fogalmazunk úgy, hogy logikáját, vagy csak egyfajta fejlődési lökést adott neki?
1: Egy elektromos autónak, mivel nagyon hirtelen jön meg a villanymotorok teljesítménye, ezért más szabályozást igényel, ezért is sokkal rosszabb a gumikopásuk, tehát egy villanyautóról könnyebb leírni a hajtott kerekekről a gumik, mint egy belső égésű motorossal, cserében nyilván azonnali a teljesítmény leadás és a gyorsulása is, de alapvetően ezeket az autókat ugye egyforma forgalomba helyezési szabályok szerint fejlesztik, tehát ugyanazokat a standardokat kell hozniuk, és így bármilyen hajtásmódot is képviseljen egy autó, ezek alapvetően hasonló vezető-támogató hátteret is kapnak. Nem beszélve arról, hogy ugye nagyon sokszor egy darab vegyes padlólemeznek, szóval vegyes tüzelési padlólemeznek hívom azt a műszaki alapot, amit be lehet tenni dízel, elektromos, LPG-s, autógázos vagy benzines motort is, és akkor itt aztán végképp nagyon közeli az autó konstrukciója egymáshoz.
0: Ha visszagondol a pályafutása kezdetére, ha jól tudom, 2020 november, tehát 26 évről beszélünk. Mekkora fejlődésen mentek át a gépjárművek biztonsági berendezései?
1: Igen, tényleg 2000 novemberben kezdtem. Köszönöm, hogy emlékeztet erre az évfordulóra. Hát akkoriban ugye a vezetőtámogató rendszereket a blokkolásgátló képviselte, illetve a kipörgésgátló volt még az, ami elérhető volt. A menetstabilizáló elektronika ugyanezen két rendszer hardverét használva, csak szoftveresen új funkciókkal bővítve kezdett elterjedni akkoriban. Tehát ugye ez 97-ben jelent meg először szériautóban, és akkor utána, illetve nagy szériás autóban 95-ben volt elérhető egy luxus kupéban, 97-től már nagyobb szériás autókban is elérhető, és akkor 2000-től kezdett a menetstabilizáló terjedni, pont amikor én dolgozni kezdtem, és aztán ezután a 2005-től vált kötelező tartozéka az európai autókban, tehát most már legolcsóbb, legkisebb kocsikban is ennek benne kell lennie. De nagyon-nagyon más volt. Tehát ez, hogy egy autó ilyen mértékben átvegye az irányítását, az akkoriban nem volt meg igazából, csak ilyen beszállítói ipari bemutatókon volt ennek nyoma, hogy ilyen-olyan érzékelőket fejlesztenek, meg rendszereken dolgoznak, ami majd egyszer kijön, és hát álmodott, tényleg meg is érkeztek.
0: Egy tesztből idézek, amit ön írt, hogy a nagymenő autókkal szigorúbb vagyok, mint az olcsóbbakkal, mert egy high-end hifi felárából kihozni egy komplett autót, négy légzsákkal, ESP-vel, Euro 6-os motorral szép feladat. Na ebből jön a kérdés, hogy mennyire szigorú a biztonsági rendszerekkel kapcsolatban. Tehát elvárja, hogy jól felszerelt legyen, vagy van olyan, ami már önt is idegesíti, tehát hogy ne szóljon bele a vezetésbe.
1: Igazából az autógyártók között szerintem egyfajta ilyen egymás felicitálás indult el, hogy minél több vezetőtámogató rendszert, vagy ilyen vezetői segédrendszert elsüthessenek, hogy az ő autójukban van, és szerintem ez egy nagyon rossz fejlődési irány, hogy a mennyiség az fontos, a minőség az nem annyira, magyarul ezeknek a rendszereknek a működése, hogy az egyrészt ne legyen intrúzív, tehát ne ijessze meg a vezetőt, ne legyen az, hogy valaki, akint elhangzott az adásban, hogy elengedi a kormányt, mert megijedt tőle. Tényleg ezek komoly erővel tudnak a kormányzásba beavatkozni, és ezek a rendszerek sajnos még a mostani érzékelői szinten, meg szoftveres szinten nem tartanak ott, hogy ezt a fajta intrúziót ne hübriszként éljük meg, tehát hogy valóban ezek a rendszerek képesek legyenek arra, hogy érdemben akkor is annyit is úgy avatkozzanak be, ami hasznos, nem pedig ijesztő, nem pedig esetleg káros is. Tehát autópályás útfelbontásoknál, például tereléseknél nagyon gyakran előfordul, de akár országúton is, hogy kifejezetten agresszívan az ember kezéből egy pillanatra kikapja a kormányt, hiszen nem olyan erővel tartjuk a volánt, az ember megszokta, hogy milyen erő kell az elfordításához, vagy a körökutasztó ütések parírozásához, mindenekben útkosztó ütések parírozásához elnézést. Tehát ezek a rendszerek nagyon durván tudnak beavatkozni a kormányzásba, és ez elsősorban a kínai autókra vonatkozik, ahol ezek messze-messze túl vannak azon a határon, amit szerintem kívánatos és elfogadható volna.
0: Most ugye ön Párizsban van, de nem a párizsi autószalonon, arra még egy hónapot várni kell. Ott milyen újdonságokra számítanak, készülnek? Van-e még egyáltalán a gyártók tarsójában valami?
1: Hát jellemzően azért elsziporkáznak ezeket az újdonságokat még az nagy autókiállítások előtt, tehát itt szeptember folyamán majdnem mindent valószínűleg látni fogunk, de azért van egy-egy olyan márka, ami kifejezetten arra készül, hogy az itt összegyűlő közönségnek, hiszen ezt a párizsi autószalont régebben 1,5 millió ember is meglátogatta, de most is közel 1 milliós látogatottsága van az egyhetes nyitottartása során, tehát oda nekik, a szaksajtónak, illetve nyilván a látogatóknak is tartogatnak valami nagyon nagy újdonságot. Alapvetően ugye elektromos hajtású autókkal lehet mostanában már piacra lépni, vagy hibridekkel. Európában ugye van egy visszarendeződés a teljes arccal az elektromos autózás felé. Ebből most elég sok márka megégette magát, és fordulnak visszafelé, és mutatnak be egyre inkább olyan hibrideket erre az átmenetre, ami lehet, hogy 2035 után is tartani fog. Tehát egy kis kihozanodás van a villanyautókban, de azért az újdonságok zöme az vagy teljesen elektromos, vagy erősen villamosított hajtású, tehát egy belső égésű motor mellé, általában benzines mellé társul egy jó nagy teljesítményű villanymotor egy elég normális akkumulátorral, vagy plug-in hibridek jönnek, tehát azért ez az irány az mindenképpen megmarad, csak a tisztán villanyautók térnyerése az ami lassul.
0: Várjuk majd a híreket Párizsból, mint ahogy most kaptuk. Nagyon szépen köszönjük Szörényi Andrásnak, a vezes.hu újságírójának. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm is a lehetőséget, minden jót, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. A stúdióban továbbra is vendégeink Kis Norbi, autóversenyző, hétszeres kamion Európa bajnok, az M4 Sport Forma 1-es szakkommentátor, és Viktori Tamás, Nagy Zóna autós csatornájának műsorvezetője. Norbi, nagyon sokat autózik ön is ugye forgalomban. Mi az, amit lát, hogy a leggyakoribb hiba, amit elkövetnek, annak ellenére, hogy némelyik gépjármű, ahogy hallottuk, tényleg úgy fel van szerelve, hogy gyakorlatilag hátradőlve lehet vezetni, és éppen, hogy csak fogni kell a kormányt?
2: Igen. Hát szerintem az, hogy az emberek nem figyelnek oda megfelelően, hanem nyilván egy csomó olyan dolog van a környezetünkben mostanában, ami nagyon könnyen eltér az ember figyelmét, hogy az első szám az a mobiltelefon, már még nem is az, hogy telefonál az ember rajta, hanem jönnek folyamatosan az üzenetek, meg az értesítések, meg minden, meg esetleg egy mellettünk ülő utas is nagyon könnyen el tudja terelni a figyelmünket. És ezt látom nagyon sokszor, hogy emberek mennek és nem az utat nézik, hanem a mobiltelefonjukat nézik, vagy valami teljesen másra figyelnek. És ezért nagyon fontos szerintem megkülönböztetni a biztonsági extrákat, amik tényleg annak érdekében vannak, hogy az ember lehető legbiztonságosabban tudja menni, meg a kényelmi extrákat talán, mert egy ilyen sávtartó, vagy egy ilyen követős tempomat, vagy egy ilyen félig meddig már önvezető autó, mint mondjuk egy Tesla, az már inkább kényelmi extra, azt gondolom, hogy a rendszerek talán valamikor egyszer majd lesznek annyira felkészültek, hogy ne is kelljen az embereknek odafigyelni az útra, hanem csak utasok legyenek. Ugye Amerikában már elindult ennek a tesztelés, bizony. Ugye pont a Tesla, ugye Elon Musk cége csinálja már ezt, hogy bizonyos városokban engedélyezték már ezeket a teljesen önjáró, vagy maguktól közlekedő taxikat, amit az ember a mobiltelefonjával odahív, csak utasként tud beülni, nincs is kormány azokban az autókban, meg pedál, és teljesen önállóan tudnak menni az autók. Nyilván ez is egy érdekes irány, és kíváncsian várjuk, azt gondolom, hogy ebből mi lesz, vagy hogy ez mennyire lesz népszerű az emberek körében, de nyilván akiknek szerintem nincs saját autója, és egyébként amúgy is taxiznak, vagy tömegközlekedést használnak, azoknak az embereknek lehet, hogy fog ezt tetszeni, de szerintem mi nem ilyenek vagyunk, nem? Mi szeretünk vezetni. És akkor nekünk nyilván fontos lesz a biztonsági extrák, aztán a kényelmi extrák meg egy teljesen másik kérdés, hogy ki mit szeret egy ilyen autópálya elterelésnél. Én is sokszor érzem ezt, hogy fölöslegesen nyúl bele az autó, de mondjuk például én a biztonsági extrák közé tenném még ezt az előre néző vészfékrendszert, ami egyébként egy csomószor megmentheti az embert, ha nem figyel oda, és előtte történik egy vészfékezés, akkor az autó magától fékez. Ezt nem kényelmextának nevezném én, hanem ez azért abszolút szerintem biztonsági.
0: Abszolút biztonsági, igen. Akkor ott hagyom abba, ahol Norbi feldobta a labdát, hogy mi szeretünk vezetni, mert láttam, hogy erre szeretett volna reagálni.
3: Egy nagyot bólintottam itt a rádióban, csak hogy a kedves hallgatók is lássák lelki személyek előtt. Igen, és nagyon érdekes volt pont ez, amit említett, hogy kényelmi és biztonsági berendezés, hogy hol van ennek a határa, és hogyan kell erre tekintenünk egyáltalán. Tehát a sávtartó berendezés az nem egy kényelmi berendezés. Tessék szíves nézni az utat, és milyen érdekes, hogy ugye ez a saját farkába harapó csuka, vagy rókába, vagy csókába, kígyó, vagy kígyó, vagy bármi, tehát teljes állatvilágot ide citálom. Szóval az autógyártók a beltér tervezésénél például láthatjuk azt, hogy ugye elindultak azon az úton, hogy nyilván egy érintő kijelzővel sokkal könnyebben tudnak egy felületet adni, amin keresztül bármit ugye be tudunk állítani, vagy tudunk állítani. Az érintő kijelzők átvették az irányítást, ugye mindenki elkezdi nézni az érintő kijelzőt. Az én autómban nem érintő kijelző van, és megvannak azok az izomreflexek, hogy én hova nyúlok, hogyha én halkítani akarom a rádiót, hova nyúlok, hogyha én a hőmérsékletet akarom lejjebb vagy feljebb állítani, míg amikor csak kizárólag érintő képernyőn tudom ezeket bármilyen paramétert állítani, akkor kénytelen vagyok oda nézni.
2: Bizony, abszolút probléma.
3: És az autó utána jelzi, hogy kérem, figyelje az utat.
0: Igen, mert nézi a kamera a szememet, hogy nem az útra nézek.
3: Így van.
0: Óta jó ég. Na, kinyitottunk még egy szálat.
2: Igen. Reméljük, hogy hallgatnak bennünket az autótervezők és az autógyártók, hogy fizikai gombokat követelünk az autóban.
0: Így van. Igen, viszont műsoridőnk lejárt, úgyhogy lesz ennek egy második része, meg lehet, hogy harmadik, meg negyedik. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Kis Norbi autóversenyzőnek, hétszeres Kamion Európa bajnoknak, az N4 Sport Forma 1 szakkommentátorának, illetve Viktorin Tamásnak, a The Zone autós csatornájának műsorvezetőjének. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
3: Köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük szépen.
0: És kedves hallgatóink, ez volt a Felfedező a technológia világáról. Kollégáim Vancsok György gyártásvezető, Szilágyi Zsolt hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorunkat megtalálják a mediaclip.hu oldalon. További szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: fogkrém, tusfürdő, dezodor, sampon, testápoló, parfüm, naptej. Csak néhány kozmetikum, amit naponta használunk. De tudjuk-e, mit kenünk, fújunk magunkra? Mit szippantunk be, mit nyelünk le? Mi alapján válasszunk, ha szeretnénk a gyerekeinket is megvédeni a kemikáliáktól?
1: Ezres ecsettel most bepirosítalak. Itt az arcodon, az orrodon egy kicsit. Jó? És következőnek.
2: Jó a szemed?
1: Jó.
2: Legfeljebb majd a szemöldökömet.
1: Jó, melyik szín szeretnéd?
2: Válasz ki te.
1: Szerintem hozzád ez illene. Narancssárgás, csillámos.
2: Arany.
1: Csuk be a szemed, kicsit eloszlatjuk. Jó. Hihet a másik szemed.
2: Szuper. Még egy kicsit itt erősíteni kéne.
1: Okay. Nagyon kicsit még erősítünk.
0: Te honnan tudod, hogy ezt hogy kell csinálni?
1: Az anyukám szokott engem sminkelni, és onnan meg szoktam jegyezni.
0: Szász Máté neurobiológus, Legkedvesebb mérgeink című könyve arról szól, hogy mi is az, amit olyan boldogan fogyasztunk, pedig méreg.
3: Ez egy három részes sorozatnak az első könyve. Azért döntöttem így, mert nagyon sok olyan káros behatási érményket, amikor tudjuk, hogy rákkeltő, autoimmunbetegségeket okoz, hormonsértéseket okoz, stb. De ezek közül vannak olyanok, amikről tudunk, és nem szívesen tesszük ki magunkat. Mondjuk ilyen például a füst. Tudjuk, hogy az autó füstje, a cigarettafüst, az nem jó, és hogyha lehet, el is esetjük magunktól. Az aljasság a toxikológiában az, hogy vannak olyan mérgek, amiket rettetesen szeretünk. Az egyik a kozmetikumokban található toxinok és mérgek, ezekre egyáltalán nem gyanakszunk, ráadásul ezeket földön túli boldogsággal az arcunkon használjuk és fogyasztjuk. Mondjuk egy hölgy kap egy finom parfüm, megszimatolja és érzi ezt a finom illatot, boldogságérzés, miközben egyébként épp egy toxikus koktélt vett.
0: Mi van a parfümben, ami ennyire károsító?
3: A parfüm azért a legrejtélyesebb kategória, mert a parfümnek az összetételét nem ismerjük, ugyanis a törvény az lehetővé teszi a gyártók számára, hogy ezt ne árulják el. Ez olyan, mint a kóla, eltitkolják előttünk azokat az összetevőket, amelyeket ők illatanyag kategóriába sorolnak. Ez azért problémás, mert vannak olyan anyagok, például a ftalátok, amik önmagukban nem illatanyagok, viszont az illat rögzítésért felelősek, hogy egy parfüm sokkal tartósabb, mint egy kölné. A tartóság az azért van, mert ezek az illatanyagok kémiailag kötődnek a bőrünkhez, és ezeket például a ftalátok okoznak. A ftalátok viszont felszívódnak a bőrön nagyon könnyen, és fejlődési rendellenességet, daganatos kockázatot fokoznak. Ugye megint ott vagyunk, hogy felszívódik vagy nem szívódik föl. A hatóságok abból indulnak, hogy ennek mérsékelt a felszívódása. A kutatások viszont azt mutatják, hogy a lakossági vizetminták több mint 80%-ában ott a ftalát. Tehát bennünk van a ftalát, bizonyám, tehát felszívódott.
0: Mindenki használt idáig parfümöt?
3: Igen, hány éve használunk parfümöt? Ez azonnal felszívódik. Zsíroldékony molekulák, picik, könnyen járhatóak, ezek bizony felszívódnak. A másik, ami nagyon fontos a parfümök esetében, hogy a nagyon-nagyon drága illatanyagok, például a szintetikus pézsmák. Néha az ember a szájába is érzi ezt a kicsit fémes ízt. Ezért a szintetikus pézsmák felelősök. Nagyon egyedi illatkaraktert adnak az anyagoknak, de ezekről most azt sejtjük, nincsenek sziklaszélű bizonyítékok, hogy károsítják az immunrendszert, károsítják a hormonrendszert, lehet, hogy rákkeltőek is, de az egészen valószínű, hogy olyan hatása vannak a DNS, hogy epigenetikai változásokat okoznak, amik átörökíthetőek a következő nemzedékekre. A parfümben megint az a probléma, hogy elvileg nem kell, hogy felszívódjon. Amúgy tudnánk úgy használni. Tehát fújhatnánk a ruhánkra a parfümöt, és akkor nem szívódna föl. Mit mondanak, hogy a professzionális parfüm használók, hogy bőre kell fújni, mert akkor bomlik ki a karaktere. Ezért mondják, hogy ne az flakon szagod meg, hanem a csuklódra fúj rá, várj egy kicsikét, és nézd meg, hogy a te bőröd hogy reagál vele. Na, pont ezt ne várd meg. Ne várd meg, hogy a bőröd reagáljon. Fújd a ruhára, lehet, hogy nem lesz annyira csodálatosan tökéletes az illat karaktere, de néha a csodálatos hatásért drágán kell megfizetnünk. Kozmetikai ipar az kb. 10 000 fajta alapanyagból dolgozik most jelenleg. Egy átlagos nő reggel 10 óráig 165 különböző vegyszert ken az arcára. Ezeknek meg a hatóságok a biztonságát felmérni.
0: Boldogan megveszem, hiszen valaki már megnézte.
3: Pontosan ez a lényeg bennünk, civilizált emberekben van egy olyan biztonságérzet, hogy amikor bemegyünk egy plázába, hogy itt nem történhet semmit. Ebből a 10.000 hatóanyagból az Európai Unió betiltott 1600-at, az Egyesült Államok mindössze 11-et. Máshogy és máshogy értékelik a biztonsági kockázat. 1500-nál több vegyület van, amit az európai szakemberek kockázatosnak ítéltek, az amerikaiak azt mondták, hogy simán mehet. Óriási a szakadék a kettő között. Nem ugyanaz a veszély meg a kockázat. A nagy fehér emberevő cápa az veszélyes, de az 100%-osan veszélyes. De most itt a mi kockázatunk aránylag alacsony, hogy cápatámadást érjünk, mert ugye itt nincsen a cápa. Így gondolkozik a kozmetikai ipar. Azt mindig mondták, hogy emberre emlékezett ott, nem láttak cápát. Na de azt kevesen tudják, hogy a nagy fehér cápának az az ivóhelye, tehát minden nyáron az észak-adriai vizekben szaporodik a nagy fehér cápa. Csak hogy ívás közben nem táplálkozik. Éppen ezért nem találkozunk vele, mert lent van a mély vizekben, és most jutottunk el odáig, hogy megértsük a kozmetikai iparnak a titkát. A fehér cápa lehet, hogy benne van a napi kézkrémemben, csak a hatóságok úgy ítélték meg, hogy én azzal nem fogok találkozni, mert az a bőrfelületemben marad, és nem fog felszívódni. És ez az oka annak, hogy például az Amerikai Egyesült Államokban olyan 50 éve ismert rákkeltő anyagot, mint a kőszénkátrány, mégis engedélyezik kozmetikumokba, mert azt mondják, hogy ez csak a bőrfelszínén marad, és nem jut be a szervezetembe.
4: Tehát akkor rákkeltő, ha megeszem, ha nem eszem meg, akkor nem az.
3: És kieszi meg a lábkrémet, nyilván nagy mennyiség. Bennem. Ki dönti el azt, hogy én az Adriai-tengerben csak a parton leszek, és nem fog beúszni a mélyebb vizekbe? Ki mondja azt, hogy nem fordulhat elő velem azt, hogy egy hajóról beesek a vízbe, a cápa meg pont egy kicsit följebb jött. Ugye vannak ilyen esetek. Ez a probléma, hogy 150 féle különböző vegyület, különböző kombinációja a különböző bőrökön mekkora bizonytalanságot eredményez. Ha standard körülmények között én egy standard bőrű ember, egy standard krémet magamra kenek, abból valószínűleg kevés fog felszívódni. De ember és ember bőrének az áteresztő képessége között akár százszoros lehet a különbség. A fiataloknak a bőre áteresztőbb, a nőknek a bőre áteresztőbb. Ráadásul vannak olyan tényezők, amik nagyon növelik a bőr áteresztését. A forró vizei zuhanyzás. Majd, amikor kijövök, akkor a frottétörölközővel jól átdörgölöm a bőrömet, mert attól lesz olyan tiszta, fényes hatása, azért, mert leszettem róla ezt a vilipizzáról réteget. És akkor így módon gyakorlatilag felérzékenyítettem a bőrfelületet, növeltem az áteresztő képességét, teszek még egy lépést, a hidratáló krémek nagyon durván fokozzák a bőr áteresztő képességét. Tehát az eleve áteresztő bőrömet lebombázom egy jó vastag réteg hidratáló krémmel, és most, hogy tökéletesen átjárhatóvá tettem a bőrömet, most teszem rá azokat a sminkeket, krémeket, olajokat, amikben olyan hatóanyagok vannak, amik akkor biztonságosak, ha nem szívódnak föl. Na most, hogy mekkora a valódi, nem veszély, hanem a kockázat, arra mondok egy konkrét példát. A vízálló sminkekben csókáló rúzs, olyan anyagok vannak, amik víz- és zsírtaszítóak, ettől lesz tökéletesen csókáló, és ezért nem fogom lenyalogatni. Na, ebben úgynevezett PFAS nevű vegyületek, azaz örök vegyületek vannak, ezek kémileg teflonhoz hasonlító vegyületek, hőállóak, fagyállóak, zsírállóak, vízállóak, lepergető hatással, tudjuk, hogy rákkeltőek. A Földön nem él olyan ember, akinek a véréből nem lehetne kimutatni ezeket a vegyületeket. A gyerekeknél is. Az a nő, aki tartós alapozott, egy tartós minket használ, az ezt minden nap használja. És ennek pedig az oka a társadalom. Azért, mert ezek az erős szemöldökök, ezek az erős szempillák, a vastagított száj, az erős kontrollok megváltoztatják az arc karakterét. Amikor ez az identitásod részévé válik, ha ezt nem teszed föl és belenézel a tükörbe, te csúnyának látod magad. Hány olyan hölgyről tudunk, aki reggel hamarabb ébred föl, mint a párja, és kiszalad a sminkel egyet, hogy a valódi arcát senki nem láthassa. Ez oda vezet, hogy folyamatosan használunk nagyon komoly mennyiségű kozmetikumot.
5: A tusfürdőnél samponnál általában azt figyelem, hogy lehetőleg natur kozmetikum legyen. Azt is szeretem, hogyha magyar gyártmányú. Vannak kimondottan olyan vásárok, ahol lehet találkozni ilyen készítőkkel, mert nem minden márkát lehet megtalálni a drogériákban. Nyilván előfordul, hogy az ember megszorul, gyorsan kell, kifogyott, és akkor persze is bemegyek a drogériába. Ott is van egyébként olyasmi, ami közelebb áll az én ízlésemhez, és akkor igyekszem azokat választani. Ahogy nőnek, egyébként egy picit enyhülök, de például kiskorukban kimondottan fontos volt nekem az, hogy milyen tusfürdőt választok, milyen sampont választok nekik.
4: Mi van, amikor sminkelnek?
5: Az igazság az, hogy ez nincs szörnyen középpontban. Két lányom van, őket különösen érdekli, főleg a nagyobbikat. Ez az egész sminkelési kérdés. Én magam nem sminkelek túlságosan sokat. Általában bizalmatlanabb vagyok. Szóval a sminknél kimondottan a natúr sminkeket keresem. Azért még nagyon fiatalok a lányok, tehát nem gondolom, hogy való ez az egész nekik, de azt sem szeretném, ami nálam volt, hogy az én édesanyám teljesen elzárkozott attól, hogy én próbálkozzak a sminkeléssel, és kitanuljam ennek a csinyát-binyát. Például a játékboltba kaphatókat nem szeretem. Szájfény, ami kevésbé színes, nem valami erős, nem tudom én, szemhéjpúder palettát, tehát hogy ilyeneket nem nagyon. A játék is meglegyen benne, az ismerkedési élmény is meglegyen, de mondjuk a bőrüket se tegyem ki annak, hogy túl korán kenik magukat.
4: Testápoló?
5: Babakorukban használtam babaolajat, vagy testápolót, ami szintén magyar naturkozmetikum volt. De velük szemben sem igazán tartom ezeket a rutinokat, úgyhogy nálunk például testápoló évente egyszer kerül a háztartásba, és az is általában lejár utána.
4: Parfümöt azt használsz?
5: Parfümöt használok, és az illata alapján. De én úgy használom, mint a dezodort. Miután dezodort nem használok. Tudom, hogy hova kellene fújni, de nem úgy szoktam én.
4: És hova kell fújni?
5: Ha jól tudom, akkor itt a nyaknál, a csuklóra kellene tenni belőle, de én teljesen úgy használom, mintha dezodor lenne.
4: Fogkrém?
5: A fogkrémnél annyira megoszlottak a vélemények, hogy ott nem igazán tudtam dőlőre jutni, hogy most mi a jó megoldás. Úgyhogy drogériában kapható gyerekfogkrémeket vásároltam mindig. Nyilván az, hogy fluormentes legyen, de közben meg ugye egy csomó hír szól arról is, hogy szükség van arra, hogy fluoridos fogkrémet használjanak, úgyhogy életkor szerinti fogkrémeket választ.
4: Naptej?
5: Gyereknek való és lehetőleg bőrbarát. Független attól, hogy egyébként nem tapasztaltam azt, hogy érzékeny lenne a bőrük, mindig a neutrális krémeket választom.
3: Legfontosabb az, hogy ismerjük fel a kockázatokat. Értsük meg azt, hogy nem egy cián azbesztet kell keresnünk ezekben a krémekben, hanem sokszor a teljesen átlagosnak és ártatlanak tűnő összetevők is azért lesznek toxikusak, mert úgy kombináljuk őket és olyan dózisban alkalmazunk, amit egyébként a szervezetünk nem bír. Az időtartam és a volumen, a mennyiség az, ami problémát okoz. Tehát amit arról szól formájában fújunk, azok mindig veszélyesebbek. Mondok egy példát, a sima légfrissítő. Hát ez nem kozmetikum kategóriában van. Itt a termékbiztonsági értékelés, a biológia hatása nem terjed ki, csak arra, hogy robbanékony vagy nem robbanékony.
4: De hát azt én beszívom.
3: Az emberi test a leghatékonyabb felszívódási útvonal a tüdő. Nagyon veszélyes kategória a légfrissítő. Mindenkit arra kapacitálják, hogy ne használjon légfrissítőt. Azok a légfrissítők, amik rendszeresen belefújnak, azok veszélyesek lehetnek. Ugyanez a helyzet az illatgyertyákkal. Az aromák azok nagyon sokszor rákkeltőek, és ez úgy tekint a hatóság, mint ami nem kerül be a szervezetembe, holott, de igen, igen, abszolút belekerül. Ugye mondtam a spré vagy arról szól formájú termékeket, itt ugye a legveszélyesebbek a hajlakok és a hajegyenesítő sprék. Ugye a hajegyenesítő sprék nem ritkán formalin tartalmaznak, formaldehidet, ami arc egyes kategória, tehát igazoltan emberi rákkeltő. Az EU-ban ugye betiltották a formalin tartalmú vegyületeket, a kozmetikai iparnak volt erre egy válasza. Megoldható kimélag az, hogy a kozmetikumban ne legyen formalin, de legyen benne olyan anyag, amiből a hajadon formalin szabadul fel. Ez a hoztam is ajándékot meg nem is esete, tehát tulajdonképpen a szervezetedet éri formalin, csak a flakonban, amikor gyártják, ők nem tesznek bele aktívan formalin. És ezek a formalin felszabadító szerek, ezek meglehetősen aljasok, nem feltétlenül csak a végfelhasználóra, hanem gondolj egy fodrászt, óriási problémát okoz. Ugyanez volt a helyzet, hogy a körömlakokkal, ott is a körömlak oldószerek, a hígítószerek, azoknak a gőzét belélegezve tüdőkárosodást lehetett szenvedni, és ott is ugye a szabályozás ezt úgy vizsgálta, hogy még egy átlagos nő két hetente, ha magának megcsinálja a körmét, akkor az expozíció, amit kap, élete során nem lesz jelentős. De egy műkörmös, aki naponta 10 embernek megcsinálja ezt, közelhajolva, ott egészen más a helyzet.
4: Mi van a fogkrémekkel, amit viszont naponta kétszer vagy háromszor is beviszek a számba?
3: A legtöbben rosszul mosnak fogat, nem távolítják a lepedéket, egy kicsit megdörzsik a lepedék felszínét, és gyengén kell nyomni ezek a körkörös mozdulatok. De a sörténynek a fegye az, ami lekaparná, ez a fogkefe. Fogkrémekkel az van, hogy most nagyon sokat javult a helyzet. Ciklozánt például betiltották szappanokban, meg lemosókban, de fogkrémben bizonyos esetekben még mindig engedélyezett marad.
4: Nem beszéltünk még a dezodorokról.
3: A dezodoroknál kétfajta termék van, a klasszikus izzadásgátló, az antiperspiránsok, meg a dezodorok. A dezodor ugye csak egy ilyen szaktalinót jelent. Az izzadásgátlók, az antiperspiránsok, azok általában alumínium sokkal üzemelnek. Az alumínium az egy metaloösztrogén, egy ösztrogén hatású fém. Ez felszívódik. A bőrnek a felszívódása az sok tényező határozza meg. Van két tényező, ami nagyon növeli a felszívódását. Az egyik a szőrtűszők. A hajas fejből, a szőrös bőrön sokkal nagyobb a felszívódása, a hónaj az meg ilyen. A másik pedig a dunsztkötés, amikor a bőr fölött zárva van és párás. A hónaj meg a cipő, meg még vannak intim testek is. Az antiperspiránsok, az izzadásgátlók is olyanok, aki használsz, minden nap használja, egy olyan felületen, ami fokozott felszívódással rendelkezik. A metaloösztrogénekkel az a probléma, hogy aktiválják az ösztrogén receptorokat, és ennek több következménye van. Egyrészt vannak hormonfüggő daganatok. Nőkni emlődaganatok, férfiaknál prostatadaganatok. Ezek ösztrogén terhelés hatására fokozza a daganatsejteknek a szaporodását. Másik probléma az, hogy a folyamatos és emelt ösztrogén hatás az a szervezetnek a saját daganatellenes védekezését csökkenti. A szervezetnek egy nagyon-nagyon jó működő, rendkívül bonyolult és tökéletesen hangolt óramű szerkezetszerű rendszere van, és ebbe a fogaskerék szerkezetbe dobál be homokot és sódert az ösztrogén, és akadályozza ennek a működését. Látják azt például, hogy az emlődaganat a leggyakoribb, ami a hónajunk a szomszédos. Feltételezik azt, hogy ott a legnagyobb az alumínium koncentrációja. Szerintem az első az, hogy azt nézzük meg, hogy ez dezodor vagy izzadásgátló. Mert azok a készítmények, amik antiperspiránsok vagy izzadásgátlók, azok szinte mind alumíniumot tartalmaznak. Azt láttam, hogy vannak jól működő biokozmetikumok. Én például vettem olyan naturkozmetikumot, hónajdeót, ami papírcsomagolásban van, csak természetes anyagokat tartalmaz. Furcsa, egy kicsit krémszerű a tapintás, növényi olajokkal, mentollal, mentával van illatosítva. Mostantól így élek.
5: Megteszek azért, hogy ápoltnak, pihentnek tűnjek. Én akkor érzem magam teljesnek és felöltözöttnek, hogyha egy folyékony puder, aztán egy pici pirosító és szemspirál. Kicsit sznobnak tűnik, amit mondok, én szeretem a márkákat.
6: Mi a fő szempont?
5: Hogy milyen arctípusra, bőrtípusra való, hány éves kornak, illetve, hogy olyan származékokat tartalmaz-e, ami számomra káros. Próbálok természetes anyagokkal foglalkozni, próbálkozom olyan honnastisten, ami krémszerű és tubusos, viszont 100%-ig természetes anyagból van. Messziről a radarium érzem, hogy ez nekem káros lehet. Szerintem a nő úgy működik, hogyha egy csinos, jól ápolt mondja ezeket, akkor szinte reklámfogásnak is tökéletes, mert azt gondoljuk, hogy akkor talán rajtunk is hasonló hatást kell.
3: Szintén nagyon oda kell figyelni, a rúzsok. A gyártó azt feltételezik, hogy ez nem kerül be a szervezetedbe, holott a rúzsokat lenyalogatjuk. Hogyha PFAS vegyületek van, rökvegyületek vannak, azok mind bekerülnek a szervezetedbe óhatatlanul.
4: Mi van a tusfürdőkkel, habfürdőkkel?
3: A lemosó jellegű kozmetikumok a legkevésbé veszélyesek, hiszen rövid ideig tartózkodik a testünkön. Nem olyan, mint egy testápoló, nem szívódik fel olyan mértékben, de ott is vannak kockázatok. Ezekben a készítményekben, és még inkább a krémekben, amiket fürdés után használunk, ezekben például tartósítószerek vannak, sokszor parabének. Ha ez nem lenne tartósítva, akkor ott elszaporodhatnának veszélyes baktériumok, és komoly betegséget okozhatnak. Sajnos ezt muszáj tartósítani. Amikről tudjuk, hogy feltételezett rákkeltőek, tudjuk, hogy hatással vannak az immunrendszerünkre és a hormonrendszerünkre is, és mégis benne vannak ezekben a készítményekben. A leghatékonyabb, hogy nem parabéneset használunk, hanem valami másfajta tartósítószer. Sokszor látok nátriumbenzoátot, kevésbé veszélyes. A valódi naturkozmetikumokat úgy gyártják, ahogy te magad kevered be alapanyagokból, beteszed a hűtőbe, egy hétig használod, amit hét alatt elment. De most ezt hasonló mindenkinek, tehát lehet kapni alapanyagokat. És ez olyan, mint egy pástétom. Ha nincsen tartósítva, akkor megromlik. Ha nem romlik meg, akkor tartósítva van.
7: Vízparton vagyunk, akkor erőmelészesítjük azokat a napvédő krémeket, amik vízhatására nem mosódnak le. Van egy olyan speciális naptej, amit könnyebben szét lehet oszlatni a testen. Gyorsabban tudom a gyereket is lekenni, mert ugye ő már menne be a vízbe. Szprével ráfújom, elkenem, és akkor kicsit várunk, hogy őre az beszívja. Már kiskorában elkezdtük azt, hogy ha kimegyünk a napra, be kell kenni. És ő ezt megtanulta. Figyelnünk kell arra, hogy bekenjük, mert ő magától ezt nem fogja. tanulmányozva ugye a leírását is az adott fényvédő krémnek, hogy mennyi időnként kell megismételni a kenést.
4: Megnézik az összetételét?
7: Hát az összetételt nem nézzük meg, azt úgyse tudjuk, hogy az mi, igen, próbáljuk a márkásabb termékeket használni.
4: A márkás biztos jobb?
7: Nem feltétlen, de vannak olyan készítmények, amit egyébként is használunk családban, és azokat a készítményeket használjuk, hogy a napfényvédő krémek vásárlásakor is.
4: Amikor nem a vízparton vannak, mondjuk a városban, akkor is használnak napkrémet?
7: Hát, hogyha nincs rajta ruházat, inkább akkor használunk. Eddig nem fordult elő olyan, hogy megégett volna bárhol is, de hogyha kimegyünk egy rendezvényre, akkor a testrészeit, ami fénynek van kitéve, azokat bekenjük. Tehát nem szeretjük ezeket a kimondottan zsíros naptejeket, mert nem lehet rendesen rosszlatni. Tehát volt most is Horvátországban, hogy megkértem a gyereket, hogy kenje be a hátamat egy másik típusú naptejjel, nem oszlatta el rendesen, és néhol azért látszott, hogy nem védett annyira a krém.
4: Amikor megtörtént a napozás, van-e utána bőrápolás?
7: Igen, tehát mindig veszünk egy bőrnyugtató krémet, mielőnybe részesítjük az aloe verás készítményeket, és a napozás után, minden este, fürdés után bekenjük egymást.
3: Ugye a következő kategóriában a napvédő krémek. Én nyugodt szívvel mondom azt, hogy ne használj túlsürdőt. Én nyugodt szívvel mondom azt, hogy ne használj testápolót. Ha nem használsz testápolót, előbb-utóbb nem lesz rá szükséged. Azért száraz a bőröd, ne használsz testápolót. De a napkrém az más, mert a napsugárzás az rákkeltő. Az akkor is rákkeltő, ha leégsz, meg akkor is, ha nem. Egy gyerekkori hólyagos leégés, ez duplázza a daganat kockázatát egész életedre. Ezt meg kell úsznunk. A napkrémek azok tényleg védenek ettől, de a napkrémekben kétfajta hatóanyag vannak. A kémiai fényvédőszerek, ezek beszívódnak a bőrönbe, és a beérkező napsugarakat elnyelik, és hővé alakítják. A leghatékonyabbak DNS-károsító hatással rendelkeznek. Ugye azért használjuk őket, hogy az UV-sugarak ne tudják károsítani a DNS-ünket. És ezért használunk olyan krémet, ami viszont károsítja az UV-sugarak helyett. A másik a fizikai napvédők, ezek olyan kristályszerkezettel rendelkező anyagok, mint a titándioxid vagy a cinkoxid, amik visszaverik a bőr felszínéről a napsugarakat. Ezek sokkal-sokkal biztonságosabbak, ha nem kerül be a sejtbe. Ugye a titándioxidról tudjuk, hogy rákkeltő, ha megeszem, de a hatóságok azt gondolják jelenleg, hogy ha bőrömre kenem, akkor valószínűleg nem kerül be. De ez csak valószínűleg, mert hát ugye tudjuk, hogy a fajhagymákon, a szőrtűszőkön azért más a helyzet. És ez még mindig nem tisztázott, hogy most akkor bekerül vagy nem kerül. Ha bekerül, akkor óriási a probléma. Vannak helyzetek, amikor kell használni napvédő krémet a szádon, a füleken, a nyakon, ahol, amit nem tudsz árnyékolni, de és ugye most meg már lehet kapni túraboltokban ezeket a napvédő faktorra rendelkező ruhákat, ahol minősítik, hogy mennyire napvédő. Ez egy hosszú ruházat, de azt el kell, hogy mondjam, ez alatt is lebarnulsz. Tehát ez nem blokkolja a napsugarakat, hanem levesz belőle valamit. A legjobb megoldás az, hogy az ember intelligensen minimálisan csökkenti a kémiai expozíció mértékét. Mennyire butaság az, hogy magamra kenek egy potenciálisan veszélyes vegyszert azért, hogy blokkolja a napsugarakat, majd kifekszem a napra. Ennek ára lesz, amit így vagy úgy behajtanak rajta.
4: A férjednek miket veszel?
5: A férjemnek tusfürdőt veszek, mert nagyjából erre van igénye. És abból is olyan tusfürdőt, ami egyben sampon is. Tehát ha valaki az egyszerűségre törekszik, akkor ő ez a típus.
4: De itt is számít, hogy mi van benne?
5: Nem annyira, mert neki nem számít, és ő nem mondja azt, hogy mire van szüksége. Neki egyetlen kikötése volt, hogy legyen egybe a sampon a tusfürdővel, és azzal az arcát is megmoshassa, úgyhogy neki a legkommerszebb dolog is jó, hogyha az mindenre alkalmas.
4: Nem beszéltünk még a férfi kozmetikumokról.
3: Ami megkülönbözteti minket a női kozmetikumoktól, amikor a borotválkozás során használt termékek. Ugye maga a borotva fokozza az átjárhatóságát, ezért amit ott az arcodra kensz, az sokkal-sokkal jobban felszívódik. És például a pofa zacskónak a daganatos betegségét bizony fokozza a borotválkozás, főleg az arcszeszek. Én egyébként nem használok arcszeszt, mert utána lezuhanyzok. A szesz egyébként az alkohol önmagában rákkeltő. Egy magas alkoholtartalmú folyadékot fölkenek az arcomra úgy, hogy előtte egy pengével leszettem a felső hámréteget, az fel fog szívódni. Ráadásul nagy koncentrációba kapja meg. A legfontosabb elv a minimál chemical. Menj haza, nézd végig a fürdőszobaszekrényed, és gondold végig, hogy valóban tényleg mindenre szükség van, és egyszer próbáld ki azt, hogy szappan a borotválkozol. Én szappan a borotválkozol, ugyanúgy fölhabzik. Ott nincs mit fertőtleníteni.
4: Akkor most már csak az a kérdés, hogy a víz, amivel zuhanyzunk, az is ártalmas.
3: A víz az feltételezhetően nem. Lett egy bőrbetegségem a túl sok zuhanyzástól. 6-7-szer zuhanyoztam, ugye nagy melegben is kipattanásodtam, és elkezdtem olívaolajjal úgy mosni, hogy a papír törlőkendőre tettem olívaolajat, és átdörzsöltem vele az arcbőrömet. Egész meglepő volt, leszedi a koszt, friss lesz a bőrödnek a kinézete, nem fog kiszáradni, nem marad rajta olaj, mert letörött, és egy nagyon-nagyon kellemes érzés. Biztos, nem mindenkinek lesz komfortos, de szerintem egy próbát megérni, mert az rendkívül egészséges. De egyébként a normál vízzel azért nincsen probléma.
0: Ma a mindennapi kozmetikumokról beszélgettünk. Műsorainkat meghallgathatják podcaston és a mediaclick.hu internetes oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit.

7 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Megkezdődhet a bérrendezés, az oktatást segítők, a szociális gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, az eddiginél szigorúbb gyermekvédelmi törvényt fogadnak el, és nemzeti drogstratégiát hirdetnek. Az oktatási és gyermekügyi miniszter visszavonta a vezetői megbízatását annak az iskolaigazgatónak, aki felvette egy tanárt, annak ellenére, hogy gyermekbántalmazás miatt vizsgálat van folyamatban ellene. Lannert Judit szerint az eset a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá, és közölte, a jövőben az érvényes erkölcsi bizonyítvány nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához. A látvány csapatsportok adókedvezményén alapuló úgynevezett TAO támogatásának felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék. A szervezet jelentése szerint a feltárt visszaélések, szabálytalanságok miatt a rendszer felülvizsgálata és az ehhez kapcsolódó jogszabályok pontosítása javasolt. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Újabb 2 embert vettek őrizetbe az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban. Az elkövetők több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére. Az elnyert pénzzel fiktív számlák segítségével elszámoltak, az alkotás azonban nem készült el. Felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT vezérigazgatóját, Bíró Pétert, a belügyminiszter. Posvai Gábor a szervezet vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, akinek elsődleges feladata a megkezdett elvilágítás befejezése. Az új végleges vezetőt a következő hetekben pályázaton választják ki. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi